0: Május 5-én megnyitották Volmut Ferenc boldoggávatási eljárásának úgynevezett római szakaszát. A dikasztérium ülésén részt vett Veres András győri megyés püspök is. Vele beszélgetünk.
1: Néhány hónappal ezelőtt beszámoltunk arról, hogy ennek az ügynek lezárult a egyházmegyei szakasza, vagyis elvégeztük azokat a kutatásokat, tanúmeghallgatásokat, amelyek ilyenkor szükségesek ahhoz, hogy föl lehessen terjeszteni a szentélyavatási dikasztérium felé. A tiszteletét azt jóvá hagytám már korábban, tehát tiszteletre méltónak nevezhetjük, mert az első vizsgálatok alapján vértanú halált halt, de nyilván ez ma még nem mondható ki, sőt, mindaddig, míg az egyház hivatalosan be nem jelenti, addig ez nem állítható, csak feltételezhető. Ezt az atyát Császár településen Komáromtól lefelé, délfelé található. Ezen a településen a tanácsköztársaság ideje alatt, hát a vörös katonák a falu nyilvánossága előtt gyerekeket is oda vezényeltek, bitófára felakasztották a falu plébánosát, aki ő bosszújuknak lett az áldozata, pedig mikor a tanácsköztársaság meggyengülni látszott júliusban, akkor éppen ez az atya, a plébános rejtette el a tömegharag elől azt a kommunistát, aki végül a vörös katonák megérkezése után az ő búvóhelyét fölfedte, hogy megmentette az atya őt a haláltól, ő meg halálba küldi a plébánosát. Tehát a való nyilvánosság előtt egy bitófára felakasztották. Ez a bitófa mind a mai napig látható, hiszen a akkori káplán ezt ügyesen elrejtette, ezt a bitófát, amit ma hát erekjeként szemlélhetünk. Most felbontották ezt az anyagot Rómában. Bízunk benne, hogy miután nem más szentekhez, vagy más ilyen eseményekhez hasonlítva nem túl sok írásos anyag van, hiszen a tény önmagáért beszél, bízom benne, hogy rövid idő alatt ez keresztül fog menni az apparátuson, és egy új magyar boldogot tisztelhetünk majd.
2: A katolikus püspöki konferencia ez év novemberében megy Ad Limina látogatásra Rómába. A Szentatyával is találkoznak?
1: Természetesen, hiszen maga a látogatás, az Ad Limina, az azt jelenti, hogy elmegyünk Péter utódának küszöbére, elmegyünk hozzá, de természetesen ilyenkor azokat a dikasztériumokat, vagy civil nyelven azokat a minisztériumokat is meglátogatjuk, ahol a világegyház egyes ügyeit intézik, így a mieinket is, és ezen látogatás alkalmával lehetőségünk nyílik egy alapos beszélgetésre is a folyamatban lévő ügyekről, vagy a dikasztérium vezetőjénkor el szokták mondani az általános ismérveket, amiket tudnunk kell ahhoz, hogy ha ügyekkel fordulunk hozzájuk, akkor milyen legyen az eljárási mód, meg egyáltalán a világegyház helyzetéről, meg a magyar egyház helyzetéről ilyenkor nagyon érdekes beszélgetések szoktak történni.
2: Volmut Ferencre Ausztriában is időről időre megemlékeznek.
1: Igen, hiszen ott van eltemetve a szülőfalujában. Ő ugye még a monarchia idején született, és az a rész az ma Ausztriához tartozik, ezért az ő sírja körül is kialakult egyfajta tisztelet, illetve az ottani neki már ki hívek rendszeresen átjönnek császárba is megemlékezni. Hát szeretnénk így mondani a vértanúság eseményéről, de most még csak annyit mondhatunk, hogy a mennyei születésének alkalmával.
2: Veres András győri megyés püspökkel beszélgettünk.

0: Az elmúlt években egymást érték a figyelmeztető szélsőséges időjárási események Magyarországon. Úgy tűnik, ez már egy tartós trend kezdete, amely alapjaiban kérdőjelezheti meg a hazai vízgazdálkodás és mezőgazdaság jövőjét. Dr. Kovács Erikkel, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatójával beszélgetünk.
1: A hosszú idő folyamata lesz, mert hogy mi is okozza most ezt a száraz periódust itt Közép-Európában, mert azt láthatjuk, hogy ez nem csak idén van, hanem gyakorlatilag a 2020-tól kezdődő időszakban egy száraz periódusba léptünk. Ugye eddig eltelt durván 5 év, most kerekítsünk, 5 év, 5-ből 4 év az átlagnál szárazabb volt itt a Kárpát-medencében, és ennek a következménye az is egyébként, hogy most gyakorlatilag a talajok ki vannak száradva, illetve a talajvíz egyre mélyebbre kerül. Azt nem tudjuk még pontosan, hogy ez a klímaváltozás következménye, mert itt most ebben van egy olyan kis csalapintaság, hogy a klímaváltozási trendek azt mutatják, hogy a teleken egyre több csapadék hullik. Viszont az elmúlt években nem hullott több csapadék, illetve nem volt megfelelő mennyiségű csapadék az elmúlt teleken, sem hóban, sem folyékony halmazállapot szempontjából. És az, ami nyáron kipárolgott, illetve elvesztettek a felszíni-felszín alatti vízfolyások, illetve a légkör is nedvességet, az gyakorlatilag nem pótlódott a téli fél évben. Van az országban olyan rész, a különösen az alföldi területeken, ahol már 400-450 mm a csapadék hiány. Az elmúlt évek összesítésében 400-450 mm a csapadék hiánya. Az a kérdés, hogy ez most az időjárásnak a szélsősége következtében van-e, vagy ez egy klímaváltozási tendencia, egy új klímaváltozási tendencia lesz. Azt azonban biztosan tudni lehet, hogy a hosszú távot nézek, akkor a Kárpát-medencében például az 1991-2020 közötti klímanormában, tehát ebben a klímaátlagban nem csökkent a lehullott csapadék mennyisége. Ezért is kérdéses az most, hogy ez a klímaváltozás miatt egy fordulópont, vagy egy trendfordulóba értünk, vagy ez még egy átmeneti szélsősége magának az időjárásnak. Mert ugye az időjárás meg a klíma között óriási különbség van. Az időjárás az napok, hónapok, egy-két évet ölel fel maga az időjárás, az éghajlat pedig általában hosszú évtizedeknek az adatsorát. Tehát még ezt a következő éveknek a tendenciájából tudjuk majd levonni, de én sajnos én úgy látom, hogy ez a tendencia ez nem az, hogy lassulna, hanem ez még sajnos a következő években gyorsulni is fog.
2: Ez esetleg egy tartós trend kezdete, illetve ez alapjaiban kérdőjelezheti meg a hazai vízgazdálkodást és a mezőgazdaság jövőjét.
1: Így van, most az a kérdés, hogy ez egy hosszú távú trend lesz, de úgy látjuk, hogy ez egy hosszabb távú folyamat indult el itt Európában, különösen Közép, illetve Dél-Európában. Így a csapadék szempontjából ugye egyre melegebbek az évek, gyakorlatilag minden évszak, most a mezőgazdaságot nézem, a tenyésztőszak is, meg a nyugalmi időszak is, egyre intenzívebben melegszik a hőmérséklet, a csapadék egyre hektikusabb, most is lehet látni, hogy tartós aszály van az országban, a óriási nedvességdeficittel. A klímamodellek most azt mutatják, hogy egyébként a közel jövőben, most már előre lehet látni néhány évet is már a klímamodelleken, hogy ez a tendencia nem az, hogy lassulna, hanem még intenzívebbé fog válni a következő években, évtizedekben. És ami nagyon fontos, hogy ez ki fog hatni magára a magyar, már most kihat egyébként a vízgazdálkodásra, illetve az agráriumra is. A vízgazdálkodás szempontjából elsősorban a vízmegtartás, ami nagyon fontos. Másodjára nagyon fontos az, hogy erről mostában sokat nem beszélünk, de mindenféleképpen meg kell oldani ott, ahol lehet az öntözés, mert a vízmegtartás az csak bizonyos területeken segít, mindenhol nem lehet vízmegtartással segíteni a magyar mezőgazdaságot, tehát szükségünk van az öntözésre. De ami nagyon fontos, hogy ezek egyébként csak mérséklik a problémát, nem fogják leállítani. Nincs annyi víz a Kárpát-medencében, hogy ezt meg lehessen oldani, ezt az elhúzódó több évtizedes gondot, hanem itt arról van szó, hogy a következő években, évtizedekben a növénykultúra váltásra kerül majd sor itt a Kárpát-medencében. Tehát olyan fajták fognak megjelenni, illetve olyan fajták lesznek kitenyésztve, mind a tudomány által, mind egyébként a mezőgazdaság által, amelyek jobban tűrik majd a stressz hatásokat, a hőstresszt, a csapadékstresszt, tehát mindenféleképpen a más növénykultúrák is meg fognak jelenni itt a Kárpát-medencében, ami önmagában nem azt jelenti, hogy vége van a mezőgazdaságnak, sőt, hogy ezt jól kihasználjuk, akkor a magyar mezőgazdaság továbbra is sikeres tud lenni, tehát attól nem kell megijedni, hogy az Alföldről, mert az biztos, hogy az Alföldről el fog tűnni a kukorica. Tehát az Alföld Dunántúl közéről, meg a Tiszántúl jelentős részéről el fog tűnni például a kukorica, meg egy nagy területről a napraforgó is. Helyette majd más növények lesznek, rövidebb tenyészidejű fajták, más gabonatípusok, amelyek jobban tűrik majd a szárazságot, illetve a hőstresszt. Illetve ami nagyon fontos, majd egyre inkább terjedni fognak majd a mediterrán fajták, amelyek már most nagyon nagy sikerrel termeszthetőek itt a Kárpát-medencében.
2: Tehát nem az a kérdés, hogy a kukorica eltűnik-e az ország jelentős részéből, hanem az, hogy mikor, illetve a napraforgó.
1: Így van, most azt látjuk, hogy körülbelül most már olyan 2 évtizeddel korábbra tolódott a kukoricának a kiszorulása az Alföldről. A Dunántúlon továbbra is megmarad, még majd a következő évtizedekben, különösen a Dunántúlnak a nyugati részén, délnyugati, illetve északnyugati részén továbbra is meg tud maradni, de magán a Dunatisza közén, illetve a Tiszántúlon most már 2 évtizeddel hamarabb eltűnhet, illetve nagy valószínűséggel el fog tűnni. Míg ez korábban a 2050-2060-as évtizedet mutatták a modellek, most ez egyébként előre jött kb. 2 évtizedet. Mert ennyire felgyorsult maga az éghajlat változáshoz kapcsolódó szélsőségeknek a szaporodása.
2: A klímamodellek és az agronómiai megfigyelések alapján milyen folyamatok rajzolódnak ki?
1: Hát egyrészt lehet látni, ugye, hogy egyre melegebb van a csapadék, egyre hektikusabb, egyre több a szélsőség. Ezt mindenféleképpen lehet látni. Agronómia szempontjából nagyon fontos maga a tavaszi fagyok. Ezt idén is tapasztalták a gazdák, különösen az alföldi szőlőtermesztők, illetve gyümölcstermesztők, hogy májusban volt olyan, illetve április végén, voltak -5-6 fokos hidegek, amik gyakorlatilag 90-95%-os pusztítást végeztek az alföldi szőlőben. Tehát ez egy hatalmas nagy probléma. Most már itt van a tavaszi asszály, itt is a gazdákat mindenféleképpen majd kárpótolni kell. Ez a jövőben ez mindennapossá, tehát ez gyakorlatilag ez rendszeressé válik. Azt is látjuk, hogyha a mostani tendenciával gyorsul továbbra is a felmelegedés, illetve az éghajlatváltozás a mostani tendenciával folytatódik, akkor már 2050-es évtized, illetve a 2060-as évtizedre az ország 90%-a aszállyal, súlyos, illetve közepes aszállyal sújtott területté válik. És nem látunk abban, és itt most kicsit beleveszem a klímapolitikát, nem látunk abban semmi változást egyébként a globális klímapolitikába, hogy ebbe változás történjen. Mit gondolok ebbe? Az Európai Unión kívül, illetve bele tartozik Magyarország, és az Európai Unión kívül senki nem foglalkozik gyakorlatilag a klímapolitikákkal. Ezt úgy értem, hogy ilyen például a kibocsátás csökkentés. Az Egyesült Államok ugye most a második Trump kormányzat alatt gyakorlatilag nem létezik náluk a klímapolitika, csak úgy nyomatják ki az üvegházhatású gázokat, amelyek a felmelegedésért felelnek. Kína az is nagyon erőteljes üvegházhatású gáz kibocsátó. India a gazdaságát pörgeti. Ő se csökkenti a kibocsátás, hogy nem szignifikáns, nem jelentős, tehát nem befolyásol jelentősen semmit. És ugye Oroszország is továbbra is folytatja a kibocsátásokat, egyedül a jelentős kibocsátásokat, egyedül az Európai Unióban látunk olyat, hogy itt van legalább mitigációs stratégia, tehát klímapolitika, hogy mi a becsökkentsük. Csak itt ez nagyon kevés, mert az Európai Unió alig 7%-át teszi ki a globális üvegházhatások az kibocsátásoknak. A többi ország makrointegráció, meg országtömörülés nem vesz ilyen komolyan, mint például az Európai Unió. Ezért is nagyon fontos, hogy a következő időszakban, én ezt nagyon sokszor elmondtam, illetve elmondtuk, hogy a következő időszakban az adaptáció, a sérülékenység csökkentés, illetve az adaptációt kell mindenféleképpen az előtérbe helyezni, és nem csak a vízgazdálkodás és a mezőgazdaság területén, mert nagyon sok másik ágazatot is érint. A turizmustól egészen egyébként a városfejlesztési, illetve a térségfejlesztési ágazatig, tehát mindent magában ölel a szélsőséges időjárás eseményeknek a növekedése, és mindent egyszerre kell megoldani. Ennek a legegyszerűbb módja egyébként az, hogy alkalmazkodunk a szélsőséges időjárási eseményekhez, illetve a klímaváltozás szélsőségeihez. Ha ezt jól csinálja egy ország, akkor, illetve jól csinálja egy ágazat, akkor nem biztos, hogy vesztese lesz ennek az egésznek, hanem akár még nyertese is lehet. Látunk már erre egyébként pozitív ilyen változásokat. Kínában vannak nagyon sok olyan város, amely nagyon jól alkalmazkodik a szélsőséges időjárási eseményekhez, de ugyanilyen adaptációs stratégiákat fektetett le például az Egyesült Arab Emírségek is. Ott alapvetően nem hullik sok csapadék, de még kevesebb hullik, mint korábban hullott, de mégis azt a kis csapadékot fel tudják fogni, meg tudják maguknak fogni, és ez egyébként segíti a saját gazdaságukat, illetve az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást. Tehát ezt egyéni szinten is, társadalmi szinten is, politikai szinten, illetve gazdasági szinten is meg kell ezt tudni oldani az alkalmazkodás stratégiákat, és ez nagyon sürgető, ezt már hosszú évek óta mondjuk, ezt mindenféleképpen minél hamarabb meg kell valósítani. De most nekünk Magyarországon az idei évben az egyik legfontosabb az a vízgazdálkodási politikának a vízgazdálkodás szempontjából a vízmegtartás lesz, illetve ami nagyon fontos még, hogy a mezőgazdaságnak a teljes szerkezet átalakulása minél gyorsabban meg fog történni, és ehhez nagyon gyorsan alkalmazkodni is kell.
2: Sokan felteszik a kérdést, hogy hazánk miért különösen kitett az éghajlatváltozás szélsőségeinek.
1: Hát ennek az egyik oka az a maga a fekvés. Hát ugye a Kárpát-medence most bármilyen furcsa, de nagyon rossz helyen fekszik. A jelen klímaváltozási időszakban nagyon rossz helyen fekszik. Három éghajlati terület határán fekszik, mediterrán óceáni, ez a kontinentális, száraz kontinentális éghajlat határán, és gyakorlatilag ezek az éghajlati területek küzdenek érte. Mellette ez egy medence terület, gyakorlatilag most ezt idézőjelben mondanám, de fokozatosan egy katlanná válik a Kárpát-medence. Mivel alacsony a tengerszint feletti magassága, zárt medence területről van szó. Itt a forró, meleg, száraz levegő sokkal könnyebben bentreked, mint a körülöttünk lévő más területeken, például tőlünk nyugatra lévő területeken. A harmadik ilyen nagyon fontos dolog, hogy az Európában az éghajlatváltozás kétféleképpen jelentkezik. Van a közép, illetve dél-európai, illetve a kelet-európai térség, amelyik egyre jobban kiszárad. Egyre hektikusabb a csapadék, a nyarak egyre szárazabbak, és egyre intenzívebb melegszik a hőmérséklet. És van a Nyugat-Európa, illetve Észak-Nyugat-Európa, ahol viszont egyre több csapadék hullik, ott is természetesen emelkedik a hőmérséklet, csak kisebb mértékben, mint nálunk. Tehát gyakorlatilag két részre szakadt Európa ebből a szempontból, és mi a szárazuló területhez tartozunk, és azt is láthatjuk, hogy a nyári fél évben egyre inkább a mediterrán hatás érvényesül, tőlem pedig egyre inkább az óceáni hatás érvényesül itt a Kárpát-medencében. Mindenféleképpen a fekvésünknek köszönhető ez, illetve ami nagyon fontos, Magyarországnak a területének egy jelentős része, több mint fele arid terület, tehát itt különösen az alföldi, kisalföldi területre gondolok, ez azt jelenti, hogy szárazulásra hajlamos. Ez az éghajlatváltozás előtt is, pedig ugye akkor még nem is volt folyószabályozás, de akkor is hajlamos volt kiszáradásra, nagyon erőteljes a szájuk, ezt tudjuk a történelmi feljegyzésekből. Ez most fokozottan jelentkezik, ennek egyébként az egyik oka maga az a folyószabályozás volt, illetve ami nagyon fontos, hogy az elmúlt körülbelül 70-80-90 évben nem volt jelentős vízpolitikája az országnak, illetve víz visszatartási politikája. Ez az elmúlt egy-két évben kezdődött el, és ezt a jövőben a most felálló új kormánynak is mindenféleképpen folytatnia kell. Nagyon ambiciózus, intenzív vízvisszatartási terveket, illetve megvalósítást kell végrehajtani a következő években, évtizedekben.
2: Beszélgetésünk összegzéseként, tehát mondhatjuk azt, hogy a gazdák részére lesz menekülő út?
1: Ami nagyon fontos, a gazdák részére a legfőbb menekülő út az a fajtaváltás lesz. Ez nagyon fontos. Ezen kívül ez talán az egyik legfontosabb. A másik az ugye a Magyarországon, hogyha csak most Magyarországról beszélünk, Magyarországon helyben kell megoldani a problémákat. Tehát a kormányzat, a kamarák és a gazdák segítségével kell megoldani ezt a problémát. Tehát mindig helyben, mert más problémával küzd egy dunántúli gazda, vagy egy zalai gazda, és más problémával küzd egy Hajdú-Bihar megyei gazda. Tehát teljesen mások a talajadottságok, teljesen más a klímaadottság, teljesen mások a környezeti adottságok, sőt még a fajtának is teljesen mások az adottságai, tehát a fajta adottság is teljesen más. Tehát ebből a szempontból mindenféleképpen a gazdáknak a jövőben minél gyorsabban alkalmazkodniuk kell a változásokhoz, de én egyébként ezt már látom, mert nagyon sokszor megyek vidékre előadást tartani, illetve gazdákkal együtt dolgozunk. Azt látom azt, hogy egyébként az országban, különösen a 2022-es nagyaszály után egy jelentős változás indult el, különösen egyébként a fiatalabb gazdák esetében, és a jövőben ahhoz, hogy a magyar mezőgazdaság sikeres maradjon, mindenféleképpen a fajtaváltás az meg fog történni. A víz megtartása az nagyon fontos, az rendkívül fontos a talaj szempontjából, mert ugye a talaj, a mezőgazdaság kulcsa a talaj, tehát ez rendkívül fontos, de ez csak mérsékelni fogja a problémát, és amiről mostanában nem beszélünk, mert ugye pedig erről is kell beszélni, hogy azért öntözni is kell az országban jelentős területen, nem nagy területen tudunk, a mezőgazdasági területeink 1-2%-án lehet öntözni, ambiciózus tervek szerint is 3-4%-án lehet majd, de ez is majd hozzájárul, illetve fenntartja majd a magyar mezőgazdaságnak a sikerét a következő időszakban, illetve években, évtizedekben.
2: Dr. Kovács Erikkel, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatójával beszélgettünk.

0: A következő percekben Türk Attila régésszel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem magyar őstörténeti és honfoglaláskori régészeti tanszékének vezetőjével beszélgetünk.
1: A Magyar Nemzeti Múzeumban volt egy kiállítással, mini kiállítással, kamarakiállítással egybekötött konferencia, ugyanis az elmúlt évben Akasztó település határában előkerült három honfogláskori sír, temetkezés meglehetősen gazdag régészeti leletanyaggal, és hát ezt ott a kecskeméti kollégák annyira kézbe vették, mondjuk így, ennek a leletanyagnak a feldolgozását, összefogva különböző magyar intézményekkel, köztük elsősorban a Magyar Nemzeti Múzeummal, ahol a Nemzeti Régészeti Intézetnek zseniális restaurátorai vannak. Tulajdonképpen egy ilyen interdisziplináris feldolgozása született meg ennek a sírnak, hát egyelőre csak előzetes, de így is már zseniális eredmények voltak, nagyon izgalmasak voltak. Egyrészt egy új tarsolylemez lett került elő, az mindig ugye megdobogtatja a honfogláskoros régészek szívét, aztán ami izgalmas volt különösen, hogy nagyon sok textil, különböző sejemmaradványok, nagyon jó minőségben megmaradt bőrmaradványok maradtak fent, és ezeket szerencsére nem helyben bontották ki, hanem bevitték a restaurátor műhelybe. És ott Szabó Krisztina textil szervesanyag restaurátor gyakorlatilag csodát művelt velük. Honfogláskori viseletről ugye sokkal több mindent sikerült megállapítanunk, megtudnunk, amiről ugye eddig nagyon keveset tudtunk, csak feltételezések voltak Isten igazából. Hát tulajdonképpen az volt a legeslegizgalmasabb benne, hogy ugye voltak lovas temetkezések a sírokban, tehát volt archeozológiai dolgozat vagy előadás, volt antropológiai előadás, archeogenetikai előadás, aztán a vándorlással, migrációval kapcsolatos izotópvizsgálatoknak az eredményeit is meghallgathattuk. Nagyon komoly numizmatika volt, mert nagyon sok pénz került elő a sírokba, a végén pedig volt egy régészeti értékelés. Ja, tehát az újdonságok között szemezgetésként emelném ki azt, hogy nagyon-nagyon jó minőségben maradt meg DNS ezekben a csontvázakban, hála a jó Istennek. És a genetikus kollégák ráadásul most már a halócsontokból még magasabb, amik itt megmaradtak szerencsés esetben, még magasabb szintben, mennyiségben tudtak DNS-t kivonni. Ott van jelentősége, hogy sokkal több információ kinyerhető belőle. Tehát most történt meg a kutatásban először, ugye 1834 óta kutatjuk ezt a témát, a honfogláskori régészetet, de hogy nagy bizonyossággal tippeket adtak arra vonatkozóan, hogy rekonstrukciót, hogy milyen volt a hajszínük, a szemszínük, a bőrárnyalatuk, hogy jobban bírta a napot, vagy leégősebb típus volt. Tehát egy igazi korszakhatár volt, azt hiszem, mert hogy a kinyert DNS anyag mindezt lehetővé tette, és erre például korábban még nem volt igazán lehetőség. Állatcsontok a lovakkal kapcsolatban megállapításra került, ugye, hogy nem abrakoltatták őket külön. Az egyik valószínűleg egy ménesben volt, tehát lehet, hogy volt tenyésztés, a többiek külön, tehát nem egy ilyen összefüggő ménesből származtak. Szóval ilyen sok-sok-sok-sok ilyen apróság jött elő. Az aranylemezeknél, amiket ugye a szemfedőre tettek többnyire, kiderült, hogy elkalapált bizánci pénzek, aranypénzek, egy-két jelet sikerült azonosítani, tehát be is tudtuk, meg is mondták, sikerült bebizonyítani, hogy milyen típusú aranypénzt kalapáltak el eredetileg. Több mint 80 kalandozáskori pénz került elő a három sírból, ami szinte negyede talán, amit eddig ismertünk összesen. A legizgalmasabb pedig az volt, hogy kiderült, hogy nagyon sok hamisított pénzt adtak ugye a északi terén kalandozás során a magyaroknak.
2: Tehát különleges honfoglaláskori sírokat tártak fel. A sírok előkelő harcosok számára készültek, és a sírban talált leletek azok a harcosok életkörülményeire is rámutattak?
1: Igen, nyilván a eltemetett mellett van azért az alapvetően a közösségnek az elképzelése, illetve hát ugye az, hogy ugye senki nem magát temeti el, hanem a közösség temeti el, hogy ők mit gondoltak róla, de az igazság, hogy hát például a ruhamaradványok, szervesanyagmaradványok, vagy például a ló, amit ugye betettek mellé, ez ugye azért mégiscsak a közvetlen kapcsolatban volt az egykori mindennapi életével. Így van, tehát nagyon komoly, igen, plusz információkat sikerült megnyerni arról, hogy nem csak a temetkezési szokásoknak a szűrőit látjuk itt a sírmellékletekben, hanem valószínűleg az egykori mindennapi élet elemeiről is jóval pontosabb információnk lehet, mint korábban.
2: Múzeumban járva a laikus számára a régészeti tárgyak esztétikai megjelenésük miatt is érdekesek.
1: Így van. Most egyébként teszem egy hónapig a tarsolylemezt és a tarsolylemezhez tartozó elemeket, tehát például nagyon izgalmas volt, hogy itt a lemez alatt a teljes bőrtáska, tarsolybőrtáska sikerült a restaurátor kolléganőnek megmenteni, tehát például azt is bemutatásra, és azt hiszem 30 napig itt még most a Magyar Nemzeti Múzeumban, aki szeretné, el tud menni, és ezt a tarsolylemezt, illetve a többi elemét hozzá meg tudja nézni. Azt hiszem, hónap műtárgyaként van kiállítva. Hát a tarsolylemez az igazából nem volt díszítve, ugye ez önmagában így is természetesen csak ugye a peremen végigfutó szegecsekkel, ettől függetlenül is komoly ugye értéket, esztétikai értéket képvisel így is. A fémleletekről általában többet tudunk a honfogláskorban, ilyen lehet, hogy most elnézést a hallgató nem értette pontosan, hogy miért ezekben az apró helyenként apró körömnyi textil maradványokat emeltem ki első helyen, mert hogy ezek nagyon-nagyon ritkán tudnak megmaradni. Tehát általában ilyen fémek mellett, vagy nagyobb fémek alatt, ami ugye a fémből, meg a sokból kiváló sók, azok ugye tartósítják. Most már a harmadik sejem típus is biztosan megvan nagyobb számban, a TAF kötésű, ugye a TAF típusú sejmek. Az például a zamit és a taketé sejmek mellett, ez mondjuk megint egy szakmai nyalánkság volt. Tehát például az, hogy sokkal nagyobb mennyiségben és sokkal elérhetőbben, szélesebb körben használtak sejmeket 10. században, az korábban inkább csak feltételeztük, mint tudtuk, most pedig már bizonyítékunk van rá.
2: Türk Attila régész, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem magyar őstörténeti és honfoglaláskori régészeti tanszékének vezetőjét hallották.

0: Friedrich Merz kancellár egy éve, Bauer Bencével, a Magyar-Német Intézet igazgatójával Pozsgai Nóra beszélget.
1: Friedrich Merz kormánya 2025. május 6-án lépett hivatalba. A kampánynak az egyik középpontjában az állt, hogy felelősen gazdálkodik az állam az állampolgárok pénzével. Azaz a hitelfelvételt ugye 0,35%-ban maximalizálják. Ez egy régi szabály, amit a régi kormány nem tudott sose betartani, és emiatt bukott meg, de sajnos ebből nem lett semmi, hisz pont még kormányba lépése előtt egy alkotmánymódosítással ezt a szabályt megszüntették, és egy nagy adósság kezdésbe kezdett a német kormány, még nem is volt hivatalba, azaz etéren már nem működtek a dolgok, és a gazdaság élénkítés és a szociális kiadások megnyírbálása tekintetében is inkább csak felismerés van a CDU-CSU részéről. Friedrich Merz okosan jól megfogalmazza a problémákat, de politikai cselekvés nem következik, hisz a CDU-CSU pártszövetség a szociáldemokratákkal van egy koalícióban, és ez a koalíció nem teszi lehetővé, hogy ilyen téren előrelépéseket tudjanak elérni, hisz a szociáldemokraták sok téren rálépnek a fékre, és nem engedik ezeket a reformokat. A migráció területén inkább csak látszatintézkedésekre került sor, hisz a határellenőrzések nagy mennyiségű migráns már nem tartóztatnak fel, a kitoloncolások számát minimálisan növelték, de még mindig nem érte el azt a kívánt szintet, ahol már tényleg egy fordulatról beszélhetnénk. Azaz itt is inkább azt mondhatjuk, hogy a problémát felismerték, hogy mit kell tenni, de óriási előrelépés nem tapasztalható etéren sem.
2: A német gazdaságtól mi magyarok is eléggé erősen függünk. Hogyan áll a német gazdaság, és mit éreznek ebből a német emberek?
1: A német gazdaság természetesen még mindig egy nagyon erős gazdaság, Európának a legerősebb gazdaság, és világszínvonalat képvisel, de sajnos stagnál. Évek óta nem történt előrelépés, és 0,3%-os GDP növekedés gyakorlatilag egy stagnációt jelent.
2: Bocsánat, ez az európai átlaghoz képest, ami 1,5%, nagyon alacsonyan van.
1: Igen, ez egy nagyon alacsony érték, az egyik legrosszabb az Európai Unióban, és nagyon rossz hír ez nekünk, hisz mi a német gazdasághoz ezzel szállal köthetőek vagyunk. A járműipar nagyon nehéz helyzetben van. A 2016-17-es legmagasabb értékhez képest a produkált járművek száma 30%-kal visszaesett manapság. Az elektromobilitásra nem találták meg a választ, és ez csak kis részlete a sokszínű problémáknak, amit a német gazdaság összehozott. Beszéltünk az energiaválságról, ugye a zöld átállás nagyon forszírozta még a régi kormány, de a jelenlegi is. Atomenergia műveket kikapcsolták, orosz energiát nem importálnak, nagyon megbízhatatlan az energiaellátás már Németországban, és drága, és ez is együtt a sok strukturális kérdéssel egy hátrány a német piaci versenyképesség tekintetében. Sok német cég úckodik a magas bérkiadásoktól, ez Németországban már régóta egy probléma, most már magas energiakiadások vannak, sőt, a strukturális, infrastruktúrális problémák is ott vannak, mi több, magas bürokrácia, magas adók, mindez nem teszi lehetővé azt, hogy a német cégek tényleg tudjanak jól prosperálni. Sok gazdasági szereplő úgy gondolja, hogy legalább az attitűdben a gazdaság ellenes környezet a német kormányzat részéről már megváltozott, de ugye nem csak attitűdbeli változások kellenek, hanem konkrét politikai cselekvés, és sajnos Németországban lassú a döntéshozatal, lassan jutunk áról bére. Németország egy magas színvonalon van, és egy magas színvonalon panaszkodnak az emberek. Ugye ezt el kell mondanunk, hogy mi mindig nagyon jó a helyzete a német embereknek, és Angela Merkel maga úgy fogalmazta egyszer meg, hogy mindig az individuális élethelyzet nagyon jó, nagyon magas az életminőség, így nagyon sok ember nem igazán látja annak szükségességét, hogy reformokra lenne szükség a gazdaságszerkezetben, a foglalkoztatás politikában, a szociális ellátó rendszerekben. Németországban dolgozzák Európa szinte majdnem a legkevesebb munkaórát, 1350 munkaórát dolgoznak. Németországban majdnem a legmagasabb a home office arány, 83 munkanap, és csak ott egy hónapot a németek betegeskednek. Friedrich Merz ezt joggal kritizálta, hisz a német rendszer lehetővé teszi azt, hogy csak telefonon felhívjam az orvost, és egyből kiír engem, táppénzre helyez. Friedrich Merz ezt kritizálta a home office, szóval sokan nem akarnak igazán már 40 órába dolgozni, mert elkényelmesedtek. Szerintem erről a magas színvonalról a németeknek engedniük kell, és meg kell érteni azt, hogy ezt a magas jólétet munkával kell elérni. Most az utolsó évek generációja ezt a munkát előállította, de akik már most fiatalon lépnek a munkaerőpiacra, vagy úgy az élet közepén vannak, már nagyon nem látják úgy, hogy nekik miért kéne többet dolgozni, ők úgy gondolják, hogy eddig is minden szép, minden nagyon jó, amíg évente kétszer el lehet menni nyaralni, 5 évenként ott az új autó ház előtt, addig így minden rendben van, de azért a strukturális kérdések látszanak. Egy német fiatalnak már gyakorlatilag lehetetlen saját ingatlanhoz jutnia, még ha akár 2 jó kereső is van, nehéz lakáshoz jutnia, magasak az adók, és sokan úgy gondolják, hogy dolgoznak, de valamilyen módon a szociális ellátórendszerek behoznak egy csomó embert az országba, évente 50 milliárd ugye a polgári juttatás, akik nem serkentik őket arra, hogy dolgozzanak, hanem a semmittevést finanszíroz, az még a kevés ember, aki dolgozik.
2: A migrációt már említette, mik a számuk?
1: A migráció számai ténylegesen csökkennek, most már nagyjából felére ment vissza az újonnan beérkezők száma, de az a helyzet, hogy minden egyes beérkező már túl sok, és minden egyes az országban illegálisan tartózkodó már túl sok, ebből is van ugye több százezer. Maga a migráció már nem jelentős. Sokkal nagyobb probléma a már beérkezett emberek. Az utolsó 10 évben bejött 6-8-10 millió ember, attól függ, hogy számítjuk ezt.
2: És bocsánat, de ők már német állampolgárok.
1: 3 év után lehetett német állampolgárságért folyamodni, ezt az új kormánykoalíció 5 évre módosította, ez a CDU-nak egy nagy kampányigérete volt. Sokan már német állampolgárok, de azért sokan még nem, és a meglévő emberek, akik bejöttek, azoknak az integrációja, a munkaerő piacra történő beemelése, a bűnözés csökkentése, a szociális ellátórendszer rendbetétele, az oktatással történő foglalkozásnál jelenik most már meg ez a kérdés, azaz, ha senki nem jön be az országba, minden illegális embert kitoloncolnak, akkor is még vannak problémák a már ott lévőkkel, hisz jogos elvárása a német társadalmak, ezek az emberek váljanak részesévé a német társadalmak, és semmi gond nincsen, de gyakran ellenkező tendencia figyelhető meg, ők inkább a szociális ellátórendszerekbe jöttek be, munkával nem nagyon töltik az életüket, és integrációs nehézségekkel küzdenek ők és gyerekeik. Ez megjelenik az oktatásnál, hogy a német diákoknak a 35-40%-a már migrációs hátterű. Ez nagyon nehéz egy nagyvárosban, ahol ez az arány még magasabb, egy normális oktatást szavatolni. Nagyon nehéz akár egy tanárnőnek érvényt szerezni agresszív fiatal muzulmán férfiakkal szemben, akik megjelennek az iskolákban, akik már nem is tudnak jól németül, de viszont nagyon erősen egy patriarchális muzulmán dominanciájú társadalomból érkeztek. És folyamatosak ezek az együttélési problémák, azaz én már ott látom igazán, hogy a migráció bejött a társadalomba, és megjelenik mindenféle problémaként, amit a német politikának kezelnie kellene.
3: Bauer Bencével, a Magyar-Német Intézet igazgatójával Pusgai Nóra beszélgetett.

0: Ritka gyermekurológiai beavatkozáshoz szükséges eszközt kapott a Heimpá gyermekkórház a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat támogatásával. A szervezet elnöke Edvi Péter nyilatkozik.
1: Ez egy olyan eszköz, ami nagyon sokat segít a gyerekeknek. Gyerekeknél ugyan ritkán fordul elő vesekő, de hogyha előfordul, akkor viszont nagy baj szokott lenni, mert egy ilyen lézeres technika már elég régóta létezik, de gyerekeknél, főleg kisgyerekeknél nem nagyon tudták használni, mert hát náluk minden sokkal kisebb. Már gyártanak olyan vékony szálakat, amiket egy gyereknél is lehet alkalmazni, vagy ha nem, akkor is lehet az urétert, tehát a húgyvezetéket picit tágítani, hogy ezek az eszközök elférjenek a gyerekbe, és a veséig fel tudják az urológusok tolni ezt az eszközt, és mivel ennek az eszköznek a vége nagyon hajlítható, nagyon forgatható, ellentétben a régi módszerrel, amikor még ilyen merev katéterek voltak, tudják irányítani ezeket a kis eszközöket, képernyőn látják, hogy hol van a vége, és akkor egy lézeres technikával a vesekövet zúzni tudják, és ha zúzták a követ, akkor pedig a veséből a vizelettel együtt eltávolodik ez a kő, tehát a kő maradványa, kázi a kőpor, és hát ez azt jelenti, hogy a gyerek egyik nap befekszik, másnap megcsinálják ezt a beavatkozást, ami egy műtéthez képest csak egy kis picike beavatkozás, és hogyha minden rendben van, akkor tulajdonképpen harmadnap már mehet is a kórházból haza, és minden rendben van. Nekünk a Heimpá gyerekkórházból, ugyanúgy, mint a gyerekklinikáról, a Szemvejsz Egyetemről, sok önkéntes orvosunk van. Régóta panaszkodnak, hogy ezt a technikát gyerekeknél, mert felnőtteknél már régebben bevezették, kisgyerekeknél még nem tudják alkalmazni, de hát mivel a technika így fejlődött, ezért most elsőnek Kis András főorvos úrék szerették volna bevezetni, és így segítünk nekik, és ezzel megsegítünk a gyerekeknek. Kis András ráadásul önkéntes orvosunk, már körülbelül 20 éve jár velünk Magyarországon, meg Erdélybe is, segíti a gyerekeket, sőt, mi több metodikákat tanít néha Magyarországon, néha határon túl. Tehát, hogy például az Udvarhelyi Kórházzal van egy olyan együttműködésünk, hogy ő a nagyon komplikált műtéti technikákat tanítja az Udvarhelyi Kórház urológiáján. Ott merült fel kvázi néhány gyerek, akiknek erre a technikára nagyon nagy szüksége volt. Ezelőtt ugyanezt a gyereket már egyszer műtötte, mert már volt egyszer veseköve, akkor közel 3 hétig a kórházban volt. Most meg, hogyha ezzel a technikával üti, akkor mondom, ez olyan 48 órát jelent körülbelül a kórházba, és utána egészségesen, gyógyultan mehet haza. Eddig az ilyen műtétek úgy történtek, hogy a gyerek bekerült a műtőbe, felvágták a hátát, a szöveteket, őt, felvágták a vesét, és úgy szedték ki a vesekövet. Most meg nem vágnak fel semmit, hanem egyedül az oda vezető utat, tehát hogy a húgycsövet használják arra, hogy ezt a készüléket feltolják, ott összezúzzák a követ, és a követ ilyen por homok formájába meg ki tudják öblíteni, meg a különböző a maradékot a vizelet kihozza. Tehát hogy egy óriási nagy különbség, hogy csinálunk egy nagy sebet a gyerek hátán, még a szervet is fel kell vágni, tehát a vesét is meg kellett nyitni, hogy kivegyék a követ, most meg nem vágnak semmit, nem kell roncsolni a szöveteket, utána nem kell varni, majdnem kell 10 nap múlva varatokat kiszedni, hanem simán egyszerűen minden szövetroncsolás nélkül egy ilyen eszköz felvezetnek a vesébe magába, a vesemedencébe, a bajt eltávolítják, majd az egész maradék kiöblítik, kijön a vizelettel, és a gyerek pedig mehet haza, annélkül, hogy nagyon sok sérült szövete lenne. Tehát ez egy óriási különbség. Az orvostudomány nagyon-nagyon fejlődik, és hát éppen ezért az ilyen modernebb technikákra nagy-nagy szükség van, és ebben tudtunk mi most segíteni. Pillanatnyilag Kis András főorvos úr közölte velünk, hogy ezt a technikát Magyarországon több helyen alkalmazzák, de gyerekeknél a Hánypál gyerekkórház az egyetlen, ahol ilyen eszköz van, és ahol meg tudják ezt csinálni. Úgyhogy ez a gyerekeknek, ahol ugyan sokkal ritkábban fordul elő vesekő, mint felnőtteknél, de annak a néhány tucat, vagy esetleg 100 gyereknek egy óriási előrelépés lesz, hogy ezt az eszközt alkalmazni tudják.
2: Ritka orvosi eszközzel támogatta a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat a Hánypál Gyermekkórházat. A szervezet elnökét, Edvi Pétert hallották.

0: A Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány bekerült az OTP Bank adományozási programjába. A kampány céljáról Bozori Gabriella gyógypedagógussal, lovasterapeutával, ügyvezető alelnökkel beszélgetünk.
1: Hát az OTP Bank egyébként évek óta támogatja a Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány tevékenységét, és ennek az idei támogatásnak két fő célja van. Az egyik magának a lovasterápiás tevékenységnek a támogatása, ugyanis nálunk a Fóti Központban a lovasterápia mindhárom ága működik, ugye hipoterápiában, gyógypedagógiai lovaglás és lovastornában, illetve pszichológiai lovasterápia ágban lehetnek részt terápián azok a gyerekek, fiatalok, akik különböző diagnózissal rendelkeznek. És hát ezt most már, mivel hosszú évek óta végezzük ezt a tevékenységet, tudjuk, hogy ez nagyon hatékony tud lenni a gyerekeknek a mozgásfejlődése, egyensúly érzékének a támogatása, önállóság, önbizalom, koncentrációfejlesztés és a társas kapcsolatok területén. A másik fontos kiemelt terület, ami ebben a támogatásban részesül, az pedig az a szeptemberi programunk, amit az idei évben 22. alkalommal rendezünk meg. Ez a nemzetközi díjlovas verseny mellett minden évben rendezünk a sérült gyerekeknek egy lovasterápiás versenyt, illetve megszervezzük a Magyar Parasportbajnokságot, ami tulajdonképpen egy különleges sportesemény, hiszen itt sérült emberek vetélkedhetnek egymással, játékos formában valósul meg, és egy kicsit mindenki megmutathatja azt, hogy mit tud, mennyit fejlődött az elmúlt év során. És hát egyébként meg egy olyan társadalmi esemény, ahol szakemberek, sérült emberek, olyan családok, akik valamilyen problémával élő gyereket nevelnek, találkozhatnak, együtt tölthetnek három napot, ami lehetőséget ad a szakmai kapcsolatok ápolására is. De ugyanakkor azt gondoljuk, hogy egy nagyon fontos lehetőség az esélyegyenlőség előmozdítására, illetve ez az egész rendezvény hozzájárul ahhoz, hogy a fogyatékossággal élő embereknek javuljon a társadalmi elfogadottsága.
2: Évközben a lovas terápiával hány éves gyermekeket tudnak támogatni?
1: Hát alapvetően olyan 3 éves kor körül kezdhetik a lovas terápiát, de minden esetben akármelyik ágról is van szó, ezt megelőzi egy orvosi vizsgálat, és egyénileg döntünk arról, hogy ki mikor tud kezdeni, hiszen nem csak az életkor, hanem a testmagasság is nagy mértékben befolyásolja azt, hogy mikor kezdhető el a terápia, ugyanis vannak pici lovaink is, amik kisebb lovak, amik megfelelnek a gyerekeknek, de fontos azt megnézni, hogy ugye 3 éves kor alatt a csípőízület még nagyon, nagyon képlékeny, rugalmas, és ugye a kislovaknak is viszonylag széles a háta, tehát így egész évben kell megnézni azt, hogy egy adott páciens alkalmas-e már arra, hogy elkezdje a lovas terápiát.
2: Mennyi idő elteltével lehet az eredményeket kimutatni?
1: Ez nagyon változó, hiszen nagyon különböző állapotban, képességekkel, körülmények közül érkeznek hozzánk a páciensek. Ugye mi tanévben dolgozunk, hiszen így tudják a szülők is legjobban beilleszteni a gyerekeknek a heti rendjébe ezeket a terápiákat. Azért én azt gondolom, hogy minimum 1,5 év, de talán inkább 1 tanév az, ami már igazán tud látványos eredményeket hozni.
2: A terápiát az gyógypedagógusok vagy pszichológusok végzik, vagy ez egy összetett munka?
1: Ja, a lovasterápiának 3 ága van, mindhárom ágban más típusú szakemberek tevékenykednek. Ugye a hipoterápia az az ág, ahol a mozgássérült, illetve különböző mozgás problémákkal küzdő páciensekkel foglalkoznak, és ott a terapeutáknak általában gyógytornász az alapvégzettsége. Aztán a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna szakákban a bármely szakos gyógypedagógusok, akik elvégezték a lovasterapeuta képzést, ők dolgoznak. Nagyon sokféle problémával találkozunk, foglalkozunk tanulásban akadályozott gyerekekkel, értelmileg akadályozottakkal, autizmussal élőkkel, látás-hallássérült, illetve beszédproblémás gyerekekkel, de járnak még hozzánk figyelemproblémákkal, hiperaktivitással küzdő a gyerekek, fiatalok is, és hát a 3. ág a pszichológiai lovasterápia ág, ahogy a neve is mutatja, ez az a terület, ahol a pszichológus végzettségű szakemberek folytatják a terápiákat, és persze természetesen olyan páciensekkel foglalkoznak, akik az ő kompetencia körükbe tartoznak. Mostanában nagyon sok szorongó gyerekkel találkozunk, vagy olyannal, akinek különböző kapcsolódási, kötődési problémái vannak, vannak, akiket a környezetük nem kívánja tőlük, de magukkal szembe támasztanak túl magas követelményeket, tehát önbizalom hiánnyal rendelkeznek. És hát nagyon sok gyereknél azt is látjuk, hogy adott esetben a családi egységnek a megbomlása okoz aztán majd a gyereknél különböző tüneteket, tehát mondjuk romlik a magatartása, vagy a tanulmányi eredménye, tehát sokféle pszichológiai területhez kapcsolódó problémával találkozunk.
2: A gyermekek élvezik, szeretik a foglalkozásokat? Mi a tapasztalata?
1: Igen, hát azt hiszem, hogy talán pont ez a nagy pozitívuma és a nagy előnye a lovasterápiának, hogy a terápián résztvevő páciensek ezt sokszor nem úgy élik meg, hogy egy terápiára mennek, hanem hogy megyünk a lovardába, ott találkozunk a kedvenc lovunkkal, akinek föl lehet ülni a hátára, és mindeközben még ugye játékos formában rengeteg olyan feladatot csinálunk, ami az adott területeket fejleszti. Úgyhogy én azt látom, hogy a gyerekeket nagyon-nagyon motiválja a lóval való közös tevékenység, a lóval való kommunikáció, úgyhogy a legtöbben ezt azt lehet mondani, hogy imádják.
2: A kampány céljáról Bozori Gabriella, gyógypedagógus, ügyvezető alelnök számolt be.
0: A héten történt véget ért.
2: Várjuk Önöket a jövő héten is, ugyanekkor, ugyanitt, a Magyar Katolikus Rádió hullámhosszán. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina
0: és Nagy György András.

0: Petruska András muzsikált.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Három óra van. Az iránytű következik.

0: Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Gadácsi János vagyok. Ezen a napsütötte hétvégén még a megszokotthoz képest is több családot és gyermeket látni és hallani országszerte az utcákon, a tereken, a parkokban. Ugyanis a május 31-i gyermeknapi programok már ma megkezdődtek. Ezeken szép számmal akadnak sportos rendezvények is, és ez azt jelenti, hogy a szülők szívesen viszik mozogni a csemetéket. De mikor érdemes elkezdeni? Hogy kell kiválasztani a megfelelő sportágat, és ott mire lehet számítani? Gyermeknapon a gyermeksportról kérdezem vendégemet, aki Marton Tibor, a Budapest Jégkorong Akadémia edzője, korábbi női szövetségi kapitány. Szervusz, köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk.
1: Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a rádió hallgatóit, és nagyon örülök ennek a témának. Én azt gondolom, hogy azért ezzel a témával kapcsolatban elég nagy hiátus, és azt gondolom, hogy nagy közérdeklődésre tarthat számot, úgyhogy még egyszer köszönöm a lehetőséget.
0: Ti is kint vagytok ilyenkor valahol rendezvényen toborozni, ilyesmi, vagy a jégkorongozók most inkább azt a rövid kis pihenőjüket próbálják kihasználni, ami ilyenkor nyár elején akad?
1: Én azt gondolom, hogy azért a jégkorong még annyira nem ütötte át az ismertség falát itt Magyarországon, bár egyre népszerűbb, úgyhogy hogy minden lehetőséget ki kell használni, hogy megmutathassuk magunkat, és beszéljünk a jégkorongról. Tegnap voltunk kint a sportágválasztón, mi is kint volt maga a jégkorong sport, az egyesülettől is voltak kint, úgyhogy igyekszünk folyamatosan utat keresni magunknak a szülők és a gyerekek felé.
0: És a jégkorongot nyáron, szabadtéren, száraz körülmények között hogy lehet bemutatni, hogy lehet népszerűsíteni?
1: Mert igazából van ott egy kapu, lehet lőni, van egy úgynevezett lőpad, ami vagy egy deszka, vagy egy műanyag felület, szerintem azért azért érdekli a gyerekeket, illetve hát azért kivisszük a felszereléseket, egy játékos felszerelés, egy kapus felszerelés, én azt gondolom, hogy az egyből valami olyasmit mutat a gyerekeknek, amivel előtte nem találkoztak, és talán ez egy kicsit a sporták felé terelheti őket.
0: Szóval akkor itt ez is valahogy a bűvkörhöz, a romantikához tartozik, fölvenni egy sisakot, megfogni egy ütőt, igen, valahogy fölhúzni egy ilyen kapusmamutot.
1: Igen, hát én azt gondolom, hogy maga, talán a gyerekeknek először a szemük mindig a kapuson áll meg, és azért az sokkal nagyobb felszerelés, sokkal érdekesebb. Én azt gondolom, hogy azzal mindenképpen oda lehet vonzani a szülők és a gyerekek tekintetét egy ilyen standhoz.
0: De hogyha már itt a jégkorongról beszélgetünk, nyilván ez lesz itt a főcsapás irányú műsorunkban, akkor azért erről általános vélemény, hogy ez nagyon kemény sportág. Tehát hatalmas ütközések vannak, hihetetlen gyorsasággal száguld a pak, sérülés veszély is ugye elő-elő fordul. Mit gondolnak erről a gyerekek, szülők, amikor megkérdezik, hogy na akkor, hogyha most ideadjuk erre a sportra a gyereket, akkor hányszor kell majd összerakni a csontjait?
1: Hát megnyugtathatok mindenkit, szerintem sokkal kevésbé, mint más sportot, ahol nincsenek ilyen védőfelszerelések. Ahogy változik a világ és fejlődik a technológia, olyan komoly védőfelszerelések vannak, hogy én azt gondolom, hogy egy gyerek sokkal többet sérül meg az iskolába, a biciklizés, vagy egyéb játszótéri foglalkozások alatt, mint a jégkoronggal. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ilyen szempontból biztonságban vannak a gyerekek.
0: De milyen felszerelés van? Mik ezek a védőfelszerelések?
1: Hát igazából tetőtől talpig. Már a korcsolyáknak a kialakítás is olyan, hogy a korongot csillapítja, hogyha az eltalálja, utána jön a szuszpenzol, vagy a sípcsontvédő, a fölfelé haladunk, aztán a szuszpenzol, nadrág, mellvédő, könyökvédő, fejvédő, sisak. Ezek egyre masszívabbak és erősebbek, és egyre könnyebbek. Tehát míg ugye beszéltünk előbb a kapusamutokról, régen ezek lószörrel voltak kitömve, és olyan nehezek voltak, főleg ha vizes lett, hogy a kapusnak tényleg komoly erőfeszítéseket kellett tenni, hogy fölálljon. Most már abba az irányba haladunk, hogy minden technológiai adottság megvan hozzá, hogy ezek könnyebbek legyenek és strapabíróbbak. Szóval én azt gondolom, hogy most a sokkal kevesebb a lila folt, mint akár 10 évvel, vagy akár mondjuk 50 évvel ezelőtt.
0: Tehát nyugodt szívvel lehet jégkorongozónak adni a fiút, lányt is, ugye? Tehát a női jégkorong szövetségi kapitány is, igen, voltál. Lányok is érdeklődnek?
1: Igen, egyre többen. és ugye a szisztéma az az, hogy 14-16 éves korig inkább 16 együtt játszanak a fiúkkal. Itt azért van némi előny is a lányoknál, egy picit talán hamarabb érnek.
0: Na, milyen érdekes, hogy a lányoknál
1: van. Így van, de nem fizikailag, hanem inkább talán mentális dolgokba. Annak ellenére utána még engedélyezett számunkra, hogy visszajátszanak, és aztán utána elindul az ő női karrierjük, amiben én azt gondolom, hogy elég sikeresek vagyunk a női jégkorong válogatott, azért jó sokáig az átcsoportban volt a top divízióban, ami a női jégkorongban csak 10 csapatot érint, tehát sokkal szűkebb az elit, mint a férfiaknál. Ugyan most egyet visszaestek, de az U18-as válogatott szintén az átcsoportban szerepel, és hát nagyon sok lány jutott el az egyetemi jégkorongba, Észak-Amerikába például, ahol amellett, hogy nagyon magas szinten jégkorongoznak, olyan sportösztöndíjat kapnak, hogy teljesen ingyenes az oktatás ott a számukra Észak-Amerikában, úgyhogy azt gondolom, hogy a lányoknak is ez egy nagyon jó út lehet.
0: Fogunk beszélni a sport és a tanulás összehangolhatóságáról is, de akkor most kezdjük az elején, tehát hogyha egy szülő elhatározza, hogy na, akkor a gyermekemet szeretném valamilyen sportágra adni, akkor... mikor érdemes ezzel elkezdeni foglalkozni a gondolattal, és lehet-e már mondjuk egy, nem tudom, 5-6 éves gyereknél azt sejteni, hogy melyik lesz az ő iránya?
1: Én azt gondolom, hogy 3-4 éves kortól érdemes esetleg elkezdeni, és a sportág függő is. Vannak olyan sportágak, amik nagyon mélyre nyúlnak, és nagyon hamar kezdik, talán a torna is ilyen, hogy viszonylag hamar kezdik.
0: Az úszás, ugye? Igen, már babaúszás
1: az
0: is
1: úszás,
0: van.
1: Igen. Vannak olyan sportok, amik később, ha most a jégkorongról beszélünk, szerintem 3-4 éves korban el lehet kezdeni. Nekem 2 éves múlt a csemetém, és mi már egy párszor levittük őt a jégre játszani, hát nyilván nem feladatokat csinál, csak hogy mennyire szokja ezt a feladatot. Tehát én azt gondolom, hogy akkor érdemes. Itt azért, hogy ugye volt a kérdés, hogy milyen sport, itt nagyon sok dolog közbe szólhat. Most nagyon népszerű szó a fenntarthatóság, tehát a sporttal kapcsolatban az is egy érdekes, hogy mit választunk, hogy az mennyire elérhető ez a sport. Tehát, hogyha a gyereknek, meg a szülőnek naponta több órát kell oda-vissza utazni, azért, hogy a gyerek sportoljon, akkor nem vagyok benne biztos, hogy a kitartás, a motiváció az fenntartható sokáig ilyen hosszú utazásokkal, vagy az anyagi része, hogy mennyire elérhető ez, mennyire drága sport. Bár azért hozzáteszem, most azért az állami támogatásoknak köszönhetően azért sokkal kisebb terhek hárulnak a szülőkre. Most sem olcsó egy gyereket versenyeztetni, de azért én azt gondolom, hogy valamivel könnyebb, mint mondjuk 15-20 évvel ezelőtt, úgyhogy ilyen szempontból ez könnyű. Ami érdekes, hogy a gyerek talán milyen alkat csapatsport való neki, vagy versenysport, ezek mind nagyon érdekes kérdések, és ami szerintem fontos, hogy az elején talán érdemes a gyereknek több sportot megmutatni, vagy esetleg több sportot párhuzamosan űzni, olyan sportokra menni, amikor mondjuk nem heti, már 4-5 edzések kezdenek, hanem 1-2-vel, és akkor talán több is űzhető egymásra lehet, és akkor meg lehet látni azt, hogy a gyereknek mi az a affinitása, vagy mi az, amit ő jobban kedvel.
0: De hogyha azt mondod, hogy nem érdemes hosszú utazásokat megtenni, mondjuk persze még kisgyerekkorban, szerintem egy picit azért akkor a jégkorong ellen beszélsz, mert azért minden sarkon nincs még ma sem jégcsarnok, pedig ugye mostanában azért az utóbbi években sok jégcsarnok épült Magyarországon, de nem tudom, 10-1 néhány évvel ezelőtt talán két kezünkkel megszámolhattuk, hogy mennyi volt összesen. Szóval azért, hogyha ezt vesztük figyelembe, akkor a jégkorong lehet, hogy egy kicsit hátrébb sorolódik ilyen szempontból.
1: Igen. Itt a fővárosban azért én azt gondolom, hogy elég sok pálya van, vagy lehetőség. Vidéken azért ez problémás. Sajnos van még olyan megyeszékhely, ahol nincs fedett jégpálya. Nyilván fontos lenne, hogy legyen a sportág terjedése szempontjából. Itt én inkább arra utalnék, ha most csak a főváros nézzük, hogyha mondjuk a van egy közelebbi jégpálya, és van egy kicsit távolabb, és ott állítólag egy nevesebb mester dolgozik, akkor sem biztos, hogy érdemes mondjuk 14 éves korig a gyermeket utaztatni, meg a szülőnek annyit utazni. Én azt gondolom, hogy 12-14 éves korig menjen oda, ami legjobban megközelíthető. Nyilván azért persze figyelni kell arra, hogy, hogy szélsőséges problémák ne legyek a minőséggel, és aztán utána nyilván akkor már be kell vállalni ezt az áldozatot, hogyha valahol jobban tud fejlődni, akkor tovább kell lépni.
0: Akkor most beszéljünk a jégkorongról, tehát hogyha te meglátsz egy gyereket, akkor mit nézel rajta, hogy mik azok a jegyek vagy tulajdonságok, amik alkalmassá teszik jégkorongozónak, akár ezek szerint 3-4 éves korban, hát ki gondolta volna, hogy ekkora gyerek már jégkorong specialista is lehet. Illetve mondjuk egy szülő, hogyha szeretné, hogy hokizzon a gyerek, akkor ő is mit és hogy nézzen, vagy intézzen?
1: Igen, ez egy érdekes kérdés több szempontból, mert akár az én véleményem, meg a látásmódom, vagy egész a szakmai arcpolitikám folyamatosan változik, és változott az évek alatt, akár csak ha már a felkészültségemről beszélek, úgyhogy nem győzöm hangsúlyozni, hogy folyamatosan elnézést kérek azoktól a játékosokkal, akikkel 15-20 éven ezzel dolgoztam, mert azt gondolom, hogy azóta azért több tudással vérteződtem föl. Szóval a kérdésre visszatérve, kezdem a szülőkkel. Hát én azt gondolom, hogy ők minél kevésbé folyanak ebbe bele is, és talán azt várják el a gyerektől, hogy élvezzék, hogy élvezze, amikor sportolni jár, illetve esetleg azzal foglalkozzon, hogy ha oda megy, akkor arról beszélgethetnek, hogy töltse el azt az időt hasznosan. Tehát, hogyha ő nem élvezi, vagy esetleg nem elég aktívan vesz részt a sportba, akkor meg kell vele beszélni, akkor mást kell választani. Az edzőkkel kapcsolatban itt is korosztályfüggő, hogyha ha 3-4-5-6-7 éves gyerekekről beszélünk, akkor még én azt gondolom, hogy semmit, tehát nem is kell szelektálni. Én azt gondolom, hogy az egy nagyon jó dolog, hogyha 3-4-5-6 éves gyerek meg tudom korcsolyázni. Vannak olyan kutatások, hogy a hideg levegő az légúti betegségek gyógyításában jót tesz. Ez a sport segít a mozgás koordinációba, szerintem ott társaságban van, úgyhogy ez biztos, hogy jó. Tehát én azt gondolom, hogy ne nézzünk semmit akkor, hanem tényleg az, hogy a gyereknek tetszik-e, élvezi, és akkor jó. És aztán utána később érdemes esetleg talán 14 éves kortól már egy picit figyelni. Itt ebbe az lenne jó, hogyha ez úgy működne, hogy a jégkorom mindenki számára mindig elérhető legyen. Ebbe van persze már törekvés. Tehát itt arra gondolok, hogy aki nem élsportoló akar lenni, az is megtalálja a számítását és a lehetőségét egészen felnőtt korig tudjon járni jégkorongozni, vagy még azután is. Aki egy kicsit komolyabban gondolja, az meg mondjuk egy akadémián, vagy egy topklubba tudja folytatni. Tehát én azt gondolom, hogy ami ebben a korban már utána fontos lehet, azért az ügyesség. Például száraz edzéseken, amikor nem jégen vagyunk, azért lehet látni, hogy egy gyerek a focilabdával, a pingponglabdával jól bánik, az valószínűleg egy ügyes játékos, és akkor az elképzelhető, hogy jégkorongban is ügyes lesz.
0: Ugye a hokisoknál sokszor látjuk, hogy a bemelegítés az focilabdát a levegőben tartani. Igen. Tehát fejjel, lábbal, mellel, és hihetetlen ügyesek különben. Tehát körbeállnak, 6-8-10, és a labdal nem esik. Igen. Le 5 percig.
1: Igen, és amúgy is ez fontos, ez a multisport dolog. Én azt gondolom, hogy amíg csak lehet, és belefér a mai funktról beszélni, hogy említetted a sport, az iskola, addig a multisportot jó fönntartani, tehát egy jégkorongozónak is jó, hogyha nyáron vannak kiegészítő sportok, amiket végeznek. Szóval visszatérve, én azt gondolom, az ügyesség ez egy jó dolog, hogyha valaki ügyes, az minden sportban jó. A másik ez az egyszetőség, hogy mennyire hajtja végre a feladatokat, mennyire aktív, szerintem ezek fontos dolgok, illetve valamennyire azért ez egy küzdősportszerűség is, ez a jégkorong, tehát a tűz is azért szerintem fontos, hogy azért itt azért párharcokat kell nyerni. Kicsit szoft lelkülettel talán ez nem biztos, hogy működik.
0: Ugye említetted, hogy 2 éves a kisgyermeked, és már jégen időnként megfordul. Ugye hát azt szoktuk hallani, hogy mondjuk Kanadában vagy Finnországban korcsolyával, vagy Székelyföldön korcsolyával a lábukon születnek a gyerekek, hogy ezt hogy lehet úgy fenntartani, elérni mondjuk egy 2 éves gyereknél, hogy tud egyáltalán megállni a jégen? Mekkora, van-e olyan kis korcsolya a lábméretre, hogy egyáltalán elkezdhesse? Tehát ugye a szerelésről is beszélgettünk már.
1: Igen.
0: Egy 2-3 éves gyereket is így fel lehet már ezek szerint öltöztetni hokisnak, vagy legalábbis korcsolyázónak?
1: Ezek nagyon fontos és jó kérdések. Az egyik az az, hogy ha valaki szeretne elkezdeni jégkorongozni, ezek mindig ilyen tév gondotok, nem kell tudni a korcsolyázni, nem kell hokifelszerelésnek lenni. Tehát egy kisgyerek, amikor elkezdi, akkor kell egy overall, kell egy kesztyű és egy felvédő, ami még egy biciklis felvédő lehet. Mégpedig azért, mert a hoki felszerelés az korlátozza őt még a mozgásba. Azért ezek a gyerekek, akik elkezdik, lehet, hogy ilyen 80-90 cm magasak, ők még nem tudnak akkorát esni.
0: Huppangatnak a jégre.
1: Szóval jelen esetben a mi gyermekünknek is csak egy 2 élű korcsolyája van, és az anyukája tartja. Én azt gondolom, hogy ő addig jár így, meg addig működik ez, amíg látjuk, hogy őt érdekli. Ahogy azt gondoljuk, hogy őt nem érdekli, vagy ő nem érzi ott jól magát, akkor nyilván kicsi szünetet tartunk, megpróbálunk mást is, eleve is ez egy terv. Tehát az ilyen kicsi gyereket nyugodtan vigyék le, próbálják. Elég tényleg egy overall, egy kesztyű, egy akármilyen felvédő, tényleg egy biciklis felvédő is, szuper egy kesztyű, és akkor ott nekik van a jégen mindenféle pingvintologatás, hogy vannak ezek a műanyag kockák, tehát nekik ez egy olyan, mint egy jégóvoda. Tehát ez még nem arról szól, hogy ott az edző sípol, hangosan beszél, repülnek a korongok mindenfelé. Az elején egy ilyen jégóvodával kezdenek, és akkor meg lehet látni, hogy ő, neki ez mennyire jó. És még itt a sportra visszatérve, én azt gondolom, hogy azok is a jó sportágak, meg a jó egyesületek, ahol kínálnak ilyen próbaedzéseket. Tehát én tényleg arra biztatok mindenkit, hogy ha teheti, akkor a gyerekkel minél több sportot ismertessenek meg, és minél többet próbáljanak ki, mert én azt gondolom, hogy talán akkor találják meg a jó megoldást.
0: A jégkorongban milyen korosztályi beosztások vannak? Hogy hívják a különböző korosztályokat?
1: Most már elkezdték számozni, hogy U8, U10, U12, U14, U16.
0: U az utánpótlás,
1: igen, ugye? Igen, under? Igen. Under inkább, hogy az alatt, és akkor U20 a legfelső. Tehát ezeknek régen voltak nekem ez a szimpatikusabb, olyan megnevezései, mint Super Mini, Mini, Előkészítő, Kölyök, Serdülő, Ifi, és akkor... Junior. Úgyhogy régen ezek így működtek.
0: A Super Mini, hát ez remek, tehát ez egy hívószó. Super Mini-be beviszi az ember, igen, a gyerekét, nem?
1: Igen. Nálunk ezek általában...
0: Azok hány évesek a Super Mini?
1: Hát 8 év alatt, és akkor az lehet, hogy 8 alattól, ugye ki mikor kezdi. Hát Boris az 2 éves, 2 hónapos korában kezdte, van, aki nyilván kicsit később. Úgyhogy... Azért az a különbség a vezető hoki hatalmakban, ott éves beosztások vannak, tehát hogy ott évenként változnak a csapatok, vannak, ahol iskola szerint, iskolai osztály szerint vannak, tehát azért sokkal többen korongoznak, én nem tudom pontosan, talán Magyarországon 3000 körül, még mondjuk Finországban meg mondjuk 35 000, tehát hogy nyilván azért sokkal több csapat van, meg sokkal jobban vannak bontva a korosztályok.
0: Hogyha valaki elkezd ezek szerint Super Miniben U8 korosztályban, tehát 8 éves kor alatt valamikor jégkorongozni, akkor mi fogadja?
1: Ez is nagyon érdekes. Én a saját egyesületünkről tudok leginkább beszélni. Mi nagy szeretettel dolgozunk hölgyekkel, akik talán a gyerekekhez picit másképp viszonyulnak.
0: Női edzőket
1: foglalkoztatni? Igen, vagy pedig a gyerekek talán kicsit másképp tekintenek rájuk, hogy ezeknél a korosztályoknál vannak férfi edzők, akik azokkal foglalkoznak, akik már mondjuk ebben a Super Minibe is eltöltöttek 2-3 évet, és mondjuk egy ilyen haladó vagy középhaladó szinten vannak, és van nagyon sok lány, hölgy, aki a kicsikkel foglalkozik. Itt ha lebontjuk, itt van, hogy egy hölgy egy vagy két gyerekkel foglalkozik, mert ugye nem állnak még meg a lábukon, tehát amikor ők oda bejönnek, általában ezek a hölgyek veszik fel a kapcsolatot a szülőkkel, a gyerekekkel, a szülők oda jöhetnek a palánkhoz, nyilván azért ezeknél a gyerekeknél még az is fontos, hogy anyut meg aput lássák és közel legyen, és akkor, ahogy említettem, egy ilyen óvodaszintű foglalkozással itt a hölgyek foglalkoznak, ott tényleg van mindenféle játék fönt, pingvin, kocka, bója, lehet korongot építeni a jégen, tehát nem az van még, hogy a gyerekek beállnak a sorba az edző sípol, és akkor mindenki körbe-körbe korizik, meg jobbra-balra megy, hanem azért ott egy kicsit ez szabadabb nekik ez a foglalkozás, és akkor ebbe a szupervinibe vannak különböző csoportok, és ahogy haladnak, úgy tudnak átlépni egy másik csoportba.
0: Ugye már kérdeztem, hogy lányok is mehetnek-e, és mondtad, hogy igen, és hogy a magyar női jégkorong azért az egy magas színvonalat képvisel a világban, és ugye hát dr. Kolbenheier Zsuzsanna, a Magyar Jégkorong Szövetség elnöke, tehát ő is egy hölgy, tehát az azt jelenti, hogy van ebben a világban, hogy úgy mondjam, keresni valója mindenkinek, lányoknak, fiúknak egyaránt, és a lányok akkor említetted, hogy a fiúkkal játszanak egy csapatban, de mondjuk, hogyha 14-15 évesen egy lány úgy gondolja, hogy ő inkább csak lányokkal akar játszani, és tehetséges, akkor vele mi van például?
1: Vannak felnőtt női csapatok, egyföl van akadémiai csapat, ahol talán kicsit fiatalabbak is tudnak, de itt a lányoknál, mivel hogy ez fontos, hogy testjáték nincsen már csak kimondott a női jégkorongba, ezért ők sokkal hamarabb tudnak felnőtt csapatba kerülni. Tehát egy 16-17 éves lány már tud felnőtt csapatba játszani, míg egy 16-17 éves fiú is előfordul, de azért ritkább, hogy egyfelől azért, mert a férfi csapatokban még akár 38 éves férfi is játszhat, meg hát fizikailag 2 méter és mondjuk 100 kilós a női csapatokban, azért a női karrier ilyen szempontból nem hosszú, tehát ritka az, hogy valaki 38 éves korában még a női jégkorongban benne legyen, meg hát a fizikai különbségek sem akkorák, illetve nincs ütközés, tehát a lányok akkor be tudnak integrálódni már a női csapatokba. Itt azért fontos, hogy Magyarországon van 3 profi női csapat, amelyik mind nemzetközi ligában játszik, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a tanulás és a felnőtt élet elkezdése mellett egy nagyon jó perspektíva a lányoknak, azoknak, akik nem tudtak Észak-Amerikába esetleg kijutni, vagy még adnak maguknak egy kis időt.
0: Kedves hallgatóink, gyermeknapon a gyermeksportról beszélgetünk. Vendégem a stúdióban Marton Tibor, a Budapest Jégkorong Akadémia edzője, korábbi női szövetségi kapitány, és egy kis zene után majd azzal folytatjuk, hogy lesz valaki például jégkorongedző, tanul-e speciálisan gyermekekkel való foglalkozást.

0: Kedves hallgatóim, folytatjuk a beszélgetést gyermeknapon, a gyermeksportról. Vendégem a stúdióban Marton Tibor, a Budapesti Jégkorong Akadémia edzője, korábbi női szövetségi kapitány, és azzal folytatjuk, hogy hát nyilván edzők foglalkoznak már, szakedzők a kisgyermekekkel, akár a 3-4-5 éves korosztályú szuperminikkel is nyilván, mert ugye ez a biztonságos, hogy lesz valaki edző, és külön képeznek-e gyerekekkel, fiatalokkal, szuperminis sportolókkal kapcsolatos, vagy velük foglalkozni tudó edzőket. Mert például itt azért nagyon komoly kérdések vannak, hogy ha valaki mondjuk egy edzőtáborban, akkor hogy kell hozzáállni, hogy hiányzik a szülő például. Pszichológiailag másképp kell nyilván hozzáállni egy gyerekhez.
1: Igen, nyilván benne van a rendszerben ugyanúgy a jégkorong edzőképzés, mint talán más edzőképzés is. Itt is vannak szintek, A, B, C licensz, ugye az A licensz az egyetemhez kötött, de emellett párhuzamosan a jégkorong szövetség is egyre aktívabb és egyre több képzést csinál. Van a Magyar Edzők Társasága, ahol általános edző képzés van, de mondjuk pont ilyen pedagógiai kérdések, én azt gondolom, hogy abban a szempontból teljesen mindegy, hogy valaki egy labdarúgó edző, vagy egy jégkorong edző ugyanúgy mondjuk gyerekekkel foglalkozik, és vagy felnőttekkel, és akkor az arra nem specifikus. Illetve a szövetségnél most már vannak olyan képzések, ami kifejezetten kicsikkel dolgozó edzőknek van, aztán U12, U14-nél, szóval erre azért egyre jobban figyelnek. Hát ez, ahogy változik a világ, úgy van erre nagyobb igény, meg egyre szélesedik a tudás is, meg az igény a tanulás, és akkor ez úgy szélesedik, hát nyilván nem ugyanazokat a feladatokat kell csinálni, és ahogy te is mondtad, nem is ugyanúgy kell bánni egy felnőttel, mint egy gyerekkel. Tehát nagyon fontos a tanulás, elengedhetetlen, én ezt mindig mondom. De,
0: az edző számára.
1: Igen, de mellette azért a tapasztalat, tehát hogy én pontosan tudom, hogy nem tudom, 10-20 évvel ezelőtt mennyi hibát követtem már, és azt gondolom, hogy ezek a hibák azért kellettek ahhoz, hogy rájöjjek, hogy mit kell másképp csinálni. Itt az elején beszéltünk arra, hogy mondjuk mit kell a gyerekekben nézni kiskorban, vagy pont ebből kapcsolódik, hogy mondjuk milyen feladatokat kell velük csináltatni, és most, hogy felnőttekkel dolgozok, és látom, hogy mik azok a hiányosságok, amik vannak, lehet, hogy vagy sőt, biztos, hogy most, ha újra gyerekekkel dolgoznék, én azt gondolom, hogy majd fogok is, akkor biztos, hogy sok mindent másképp csinálnék, és pont a legkisebbekkel tényleg nagyon fontos. Mi is járunk edzőtáborba, ahogy említettem, elég nagy edzőstábban megyünk, hogy mindig jusson figyelem a gyerekekre. Azért fontos, sokan ilyenkor vannak először távol a szülőtől. Én azt gondolom, hogy ha jó, ilyenkor van sok edző, van női edző, lány edző, és akkor egy kicsit másképp szól. Tehát vannak olyan gyerek, akik este nyugodtan elalszanak, vannak, akikkel ott azért este még kicsit kell beszélgetni, vagy vigasztalni őket, úgyhogy ilyen szempontból tényleg fontos, de amit mondtam, a tapasztalat, tehát, hogy minden egyes táborral, vagy minden egyes edzésen azt gondolom, hogy az edző is tapasztaltabb lesz.
0: Mikor kezdtél el edzősködni, és milyen korosztállyal?
1: Én olyan 18-20 éves koromban kezdtem el, én nagyon szerettem a jégkorongot, de be kellett látni. Igazából nem akkor láttam be, azért azt már előtt is láttam, hogy nem én voltam a legélesebb kés a fiókban, tehát voltak nálam sokkal jobbak. Nyilván szerettem, meg mindent beleadtam, de akkor azért láttam, hogy olyan óriási karrier nem lesz előttem sportolóként. Mindenképpen szerettem volna a jégkorong mellett maradni, és akkor kezdtem el tanulni, illetve edzősködni a MAC-nál U8-as korosztállyal, és hát ez több mint 20 éve volt, talán 25 is, és végül is minden korosztályon végig haladtam, és dolgoztam minden korosztállyal, és ugye most felnőttekkel dolgozok, úgyhogy ez egy viszonylag hosszú folyamat volt.
0: Nemrég ért véget az A-csoportos világbajnokság Svájcban, ugye a magyar válogatott teljesítette a célját és bent maradt. Ugye ez egy történelmi tett volt, és hát ebben a csapatban is voltak általad, nem tudom, óvodáskorban megismert játékosok. Azért ez milyen így visszatekinteni egy ilyen karrierre?
1: Igen, nagyon érdekes, és azt gondolom, hogy mindenkivel, vagy velük mindenképpen jó a viszonyom, és van, akivel kicsit szorosabb, van, akivel ritkábban beszélünk. Itt a világbajnokság alatt is többekkel beszéltem, ez tényleg jó érzés. És
0: kik néha... azok, nyugodtan mondd el, dicsekedhessél, hogy
1: kik kerültek. Félek, hogy valakit kihagyok, de mondjuk tényleg egyet kiemelek. Én azt gondolom, hogy vagy kettőt inkább, annak Krisztiánál, vagy a Terbocs Istvánnal viszonylag sokat beszélgetek, a jégkorongról, meg másról is szoktunk anekdotázni, meg ökörködni, hát nyilván ők is fölemlegetik a régi élményeiket, meg sérelmeiket, még lehet, hogy vannak olyan tüskék, amik azóta bennük vannak, de tényleg nagyon jó érzés, hogy ott akkor emlékszem, hogy még nem tudom, én 20 évvel ezelőtt valamelyiknek az okniát kerestem, hogy föl tudjon menni edzésre, mert nem találta meg a óriási kuplerájába, most meg mondjuk átcsoportos világbajnokságon gólt lő, tehát hogy tényleg ennek vannak ilyen emocionális vonzata, és ezek tényleg így az ember, amikor valamennyire egy kicsit elkeskenyedik, vagy nem érzi jól magát a szerepébe, akkor ezek azok a táplálékok, amik tovább tudják lökni, én azt gondolom.
0: Látszott már rajtuk kiskorukban is, hogy ők hova érhetnek el? Lehet már tudni ilyeneket pár éves korban?
1: Hát vannak, akik ezt szokták mondani, meg én ettől mindig félek, ez annyi mindentől függ, és én rám is rám cáfolt az élet, mert van olyan játékos, akiről nem gondoltam volna, hogy eljuthat felnőtt jégkorongig, és közben már lehet, hogy 8-10-szeres bajnok azóta, vagy volt a játékos, akinek talán mondjuk már 18 éves vagy 20 éves korában én is kevesebb lehetőséget adtam, és nem gondoltam volna, hogy felnőtt jégkorongozó lett, nem csak felnőtt jégkorongozó lett azóta, hanem mondjuk az átcsoportban szerepelt szintén ő is, és átcsoportos világbajnokságon gólt lőtt. Itt visszatérve a játékosokra, akik nálunk nevelkedtek, hát akkor azért szerintem a magyar jégkorong így a második, harmadik vonal környékén volt, és tényleg, ahogy említetted, nagyon kevés jégpályával, tehát én biztos, hogy nem gondoltam arra, hogy ezek a játékosok valaha átcsoportban fognak lenni, sőt, azt se gondoltam volna, hogy a magyar jégkorong az átcsoportban lesz mondjuk a 90-es évek közepén, vagy a 2000-es évek elején, tehát azért is mondjuk azt, hogy szaporói csoda, amikor először főjtott a válogatott, tehát szerintem még akkor se gondolta volna ezt senki. Úgyhogy hát én azt gondoltam, hogy ezek a srácok jól csinálják, amit csinálnak, jól érzik magukat, próbáljuk ebből a legtöbbet kihozni, és hogyha esetleg külföldre el tudnak jutni, és ott jégkorongozni, akkor ehhez adjuk meg mindent nekik.
0: Azok a hallgatók, akik meg tudják nézni különböző felületeinken az előzetesünket, azok láthatnak is egy csapatképet. Azt mondja, hogy turnér Smajček, 2006 Szlovénia, ez egy Macnak egy utánpótlás csapata. Mi az emléked, vagy mi jut eszedbe, hogyha megnézed ezeket a játékosokat? Hány évesek ők ott?
1: Ez szerintem, mivel van rajtuk ilyen karcolag régen, ez a minis korosztálynál fix sorokkal kellett játszani, én szerintem ők 10 év alattiak voltak akkor, tehát ez vagy egy U8-as, vagy egy U10-es torna volt, és ha tényleg itt végignézek rajtuk itt.
0: Itt is vannak átcsoportos játékosok,
1: akik aztán vannak is, akik utána Svájcba jégkorongoztak, van, aki már azóta edző, van, aki azóta klubvezető, de hát most megnézem tényleg ennek a képnek a hatásfokát, és hogy hány játékos lett ebből felnőtt jégkorongozó, akkor azt gondolom, hogy azért ez az átlagon felüli, tehát ez egy átlagon felüli tehetséges társaság volt.
0: De itt Garázs Zsombor és Tipsitz Bence van például a mostani átcsoportos válogatottból.
1: De ha végignézek a képen, ha nem is vagyok napi kapcsolatban, mert nem vagyok velük, de azért nagyjából tudom, hogy mi történik velük, és azóta merre felé ment az életük. Én azt gondolom, hogy, mindegyik játékos valamilyen szempontból célt ért és normális karriert tudtak maguknak kialakítani, és én azt gondolom, hogy, ez is egy nagyon fontos szegmens a sportnak, hogyha lehet, hogy furcsa fog hangzani, én azt gondolom, hogy maga, ha az utánpótlás sportról beszélünk, maga a felnőtt profi sport az csak egy ilyen melléktermék. Tehát én azt gondolom, hogy a fő produktum az, hogy, a játékosok a sport által olyan dolgokon menjenek át, ami őket segíti az életbe, és visszatérve a képre, hát itt szerintem a játékosoknak a fele, de aztán az is lehet, hogy a 90%-a mondjuk diplomával rendelkezik. Tehát, hogy azért azt gondolom, hogy ez, nagyon fontos dolog, és, lehet, hogy csak 2%-ba, de, mondjuk a jégkorónak biztos, hogy volt ebbe szerepe.
0: Hát mondjuk annak a, mondjuk itt ennek a két játékosnak, aki eljutott az A csoportos válogatottig, de ugye nagyon sok, sokan tehetségesek, és mondjuk valamilyen, legalább mondjuk Erste Liga, Univerziádé ilyen utánpótlás válogatottakat végigjárták. Szóval mindegyiknek szerepe van abban, hogy mondjuk Stipsis Bence és Garázs Zsombor eljutott a, válogatottig, a felnőttig. Tehát mindenkit dicséret illet, és nagyon vidámak, mosolyognak, látszik rajtuk, hogy jól érzik magukat. Egyébként itt pont egy fejjel vagy nagyjából magasabb mindenkinél, szerintem most mindegyikük egy fejjel magasabb nálad.
1: Igen, igen, igen. Hát azt szoktam mondani, hogy ha 20 centivel magasabb lennék, akkor még lehet, hogy mindig Kanadába harcolnék valakivel a palánk tövébe, de sajnos nem vagyok egy túl magas személyiség, úgyhogy ilyen szempontból ez hiányzott. De tényleg nagyon jó ilyen képeket megnézni, és tényleg jó visszanézni, és ezek a jók ezek a tornák is általában, akkor lehet, hogy még egy picit kevésbé, de én azt gondolom, hogy már akkor is elkezdtünk, próbálunk abba az irányba is menni, hogyha ilyen torna van, akkor ne csak a jégkorong, hogy legyen a fő szerep, tehát ha valamerre elmegyünk, akkor abba próbálunk egy kis kultúrát, egy kis történelmet, egy kis vidámparkot, vagy akár kis természetet belecsempészni, hogy azért a gyerekeknek ez emlékezetes legyen. Tehát, hogyha Olaszországban vagyunk, akkor elmegyünk a Gardalandbe mellette, ha Csíkszeredán vagyunk, akkor fölmegyünk a Nyeregbe, és akkor kicsit beszélünk a gyerekeknek, hogy mi is szokott ott lenni mondjuk pünköstkor, szóval mindig valami más is történik. Én azt gondolom, hogy ez így fontos, és így komplex az ő nevelésük.
0: Említett az előbb, hogy ennek a csapatnak is 90%-a diplomás lett, akkor egy kis zene után folytassuk majd azzal, hogy lehet összeegyeztetni a sportolás gyermekkorban a tanulással. Vendégem a stúdióban Marton Tibor, a Budapest Jégkorong Akadémia edzője, korábbi szövetségkapitány, úgyhogy majd kíváncsi leszek az álláspontodra.

0: Mozogni jó-jó, énekelte a Dorriról, kedves hallgatóink, gyermeknapon a gyermeksportról beszélgetünk. Vendégem a stúdióban Marton Tibor, a Budapesti Jégkorong Akadémia edzője, korábbi női szövetségi kapitány. És hát ugye a sport gyerekkorban és a tanulás, mind a kettő nagyon fontos, hogy jelen legyen egy gyermek életében. Hogy lehet összeegyeztetni? Gondolom ez nagyon fontos kérdés, minden szülő felteszi akkor, amikor mondjuk elviszi hokizni hozzátok a gyermekét.
1: Igen, és ez is azért például az én felfogásomban is sokat változott. Én azért régebben én azt gondoltam, hogy a jégkorong a legfontosabb, és akkor mellette se családi program, se iskola, se semmi nem fér bele, bár az iskolát nem mondanám.
0: Ezt komolyan gondoltad egyébként?
1: Tessék?
0: Ezt komolyan gondoltad?
1: Hát akkor igen, bár az iskolát nem mondanám, mert a bizonyítvány ellenőrzés az szerintem végig kísérte már a karrieremet, tehát hogy azok mindig be voltak kérve, és akkor azokat megnéztük, de inkább a családi programokra, meg a nyaralásokra is gondoltam, vagy akár színházra. És aztán én azt gondolom, hogy akkoriban talán mindenki így gondolkodott, hogy én úgy vettem észre, de ez már nagyon sokat változott, szóval én azt gondolom, hogy...
0: Magad is apa lettél azóta.
1: Igen, de már előbb is azért látom, hogy nem tudom, nekem azért sok iskolai program kimaradt, sok színház kimaradt, tehát, hogy mondanám azt, hogy leszűkült a kapcsolati hálom a jégkorongra, de azért az elég nagy háló, de az biztos, hogy kevesebbet voltam a nagyszülőknél, az biztos, hogy kevesebbet voltam színházban, mint a kortársaim, vagy kevesebbet fociztam lent az udvaron. Én azt gondolom, hogy azért ennek meg kell találni mindig a helyét, és valahogy ezzel úgy kell lavírozni, hogy mindenki jól járjon, és minél többet tudjon a gyerekeből profitálni, és az iskolára ez igaz. Tehát én azt gondolom, hogy az fontos, hogy az edző tudja, hogy a gyerek vagy a tanítvány hova jár iskolába, ő ott milyen eredménnyel szerepel. Ugye itt azért a jégkorongban néha előfordul, hogy ki kell kérni a gyereket az iskolába, azért jó, hogyha van kapcsolat. Én azért, amikor utánpótlásra foglalkoztam, akkor nagyjából tudtam, hogy ki milyen tanuló, hova jár iskolában, esetleg őt elengedik-e szívesen, vagy nem, kellett-e nekem egyet esetleg telefonálni, hogy ez működjön. Szerintem ez fontos. És meg kell találni az egyensúlyt. Tehát, sőt, én azt gondolom, hogy azért az iskola azért az sokkal fontosabb, tehát azért a jégkorong most sem tartott, hogy ebből olyan szuper módon meg lehessen élni, sőt, garantálni se lehet. Tehát nem tudhatjuk még egy 10-12 éves gyerektől, hogy neki aztán merre indul az élete. Illetve én azt gondolom, hogy azért, aki iskolában fejben rendezett, az a pályán is sokkal rendezettebb lesz. Azért ez a jégkorong egy olyan sport, hogy a játékosok egy akkora fölötten állnak, hogyha összeadjuk a korcsé a pengének a méretét, mint egy kockacukor, és a másodpercek tört része alatt kell döntéseket hozni, amikor közben egy másik öt játékos arra törekszik, hogy egy jó nagy ütközést adjon, és közben van egy gyors korong, tehát én azt gondolom, hogy azért lehet, hogy ez kívülről nem tűnik úgy, de azért itt a komoly szellemi képességeknek a birtokába kell lenni a jégkorong játékosoknak. Van egy-egy kivétel, akinek talán a játék intelligenciája magas, és még az iskolában azért nem él tanuló, de én azt kell mondjam, hogy akikkel én tudtam dolgozni, azok azért az iskolába is helytáltak, és ez fontos volt. És ugye az a kérdésnek a fő vonalára visszatérve, meg kell találni a hangsúlyt, és, vagy az egyensúlyt, és ebbe is fontos az, hogy azért úgy érdemes választani sportot, a sportási helyet, meg iskolát, hogy tényleg a gyereknek ne arról szóljon az élet, hogy reggel több órát utazik, aztán utána edzésre, aztán megint iskolába, vagy a pályára, aztán haza. Szóval, hogy ez például ilyen szempontból egy fontos szegmens. A másik meg, hogy én azt gondolom, hogy a sport is, meg így ez a közös iskola és sport együtt, az talán erre az idő menedzselésre jobban rákészíti a gyerekeket, és az talán egy idő után sokkal jobban fog működni, Én azt gondolom, hogy a tanulási idő, a sportolási idő sokkal kevésbé fog a gyerekeknek a kezéből kifolyni, mint azoknak, akik nem sportolnak, és aztán utána ez később, hogyha már nem jégkorongóz, én azt gondolom, hogy a munkába vagy a magánéletbe is egy jó útmutató lesz.
0: Volt már olyan, hogy valaki egy nagy rangadó előtt azt mondta, hogy nekem holnap dolgozatom van, és nem tudok jönni edzésre?
1: Volt gyerekkorban is, és tényleg, ha nagyon őszinte vagyok, az biztos, hogy 20 évvel ezelőtt ezért nem tudom, téptem a hajamat, és kiabáltam, és toporzékoltam. Most meg már előfordult az is felnőtt játékosnál, hogy egy hosszú utazásos mérkőzésre előtt jelezte, hogy neki egyetemi vizsgái vannak, és ő csak a mérkőzés napján majd 8 órai utazással éppen, hogy a mérkőzés előtt fog tudni betoppanni, vagy nem fog tudni edzésre jönni, akkor azt szoktuk mondani, hogy oké, hát ez sajnos, vagy nem sajnos, ezt el kell végezni, hogyha te elvégzed a jogi egyetemet, akkor azt gondoljuk, hogy az egy nagyobb lehetőség számodra, mint hogy délután játszol a mérkőzésen, úgyhogy csináld, aztán gyere.
0: Hát meg ugye azért a jégkorongnak sem tesz rosszat, hogy el tudtad mondani, hogy itt 90% diplomás ebből a csapatból, hogy ilyen játékosok vannak. De még egy érdekes, amiről már korábban szó esett, azt hiszem, hogy Kovács Zoltán, a Jégkorong Szövetség, most nem is tudom milyen pozícióban levő alelnöke, vagy főtitkára volt, szóval ő évtizedek óta ott van a vezetésben, és ő mondta, hogy ott érdemes megragadni a sport és a tanulás kapcsolatát, hogy a kettőt összefogni, és úgy említetted már ezeket az észak-amerikai ösztöndíjakat, tehát hogyha valaki egy ilyet el tud csípni, akkor az azt jelenti, hogy a sportban és a tanulásban is a legmagasabb szintre jut. Tehát ezt, hogyha említed egy gyermeknek, vagy egy szülőnek, akkor ez tud-e ösztönző lenni? És hányan tudnak egyáltalán ilyennel élni?
1: Igen, ez érdekes. Én azt gondolom, hogy még ilyen kicsi korban talán nem ezzel foglalkoznak. Én azt gondolom, hogy kétféle szülő létezik nagyjából. Az egyik az azért viszi le, mert szeretné, hogy a gyereke a világ legjobb jégkorongozója legyen, és aztán majd lássa, mint szupersztárt, hogy 300 gólt lő meccsenként, és hogy ez nagyon jó. A másik meg az, aki azért viszi le a gyereket, hogy kicsit mozogjon, vagy megismertessem vele a sportot. És ilyenkor még talán ez nem mozog a fejükbe, de hát ugye azért ez elég szűk szegmens, ez csak Észak-Amerikában van ez a jó egyetemi módszer, Kanadában meg Amerikában. Nálunk ugye ez még nem igazán működik, sőt Európában azért ennek nincsen akkora tradíciója.
0: Hát a Debreceni Egyetem például jégkorongozókat is
1: próbálnak, ugye, próbálnak segíteni.
0: Hetényi Zoltán például ugye az egyik legjobb magyar kapus ott játszik, és ott is már szerintem nem is egy diplomát szerzett, ugye?
1: Nyilván vannak ilyen segítségek, a TF-nél is segítenek, én a Kodolányi János Egyetemre járok, és ott is azért elég erős a sportbekötöttség, és mindenben a segítségére vannak a tanulóknak, akik sportolnak mellette, tehát azért Észak-Amerikában ezek az egyetemek nagyon-nagyon gazdagok, ahol járhatnak, és ott a játékosok olyan körülmények között készületnek, meg edzhetnek, ami tényleg párját ritkító szupercsarnokokba, privát géppel repülnek a másik egyetem székhelyre mérkőzést játszani, és a tanulmányaik is ugyanak fölépítve, hogy mellett esznek, tudják oldani, tényleg gyönyörű kampuszokba laknak, úgyhogy az jó. Nagyon sokat hallanak erről a szülők, meg látják. Én ezt látom, hogy a nő a lányoknál ez egy járhatóbb út, meg őket ez valahogy jobban érdekli ilyen szempontból. Tehát, ha csak a Macot nézem, már 6 vagy 7 lány eljutott ilyen szintre, és ott az egyetemi jégkorongban játszottak, van, aki már végzett is, vagy most játszik ott. Fiúknál azért ez még kevesebb, tehát 3-4 országosan 3-4 férfi jutott el idáig oda.
0: Még egy fontos kérdés talán, hogy ha valaki nem tartozik a leges legjobbak közé, de a csapatban ott van, akkor őt hogy lehet motiválni és bent tartani? Mert hallani ilyeneket, hogy későn érő típus valaki, nem tudom, 12 évesen szupersztár, de utána már 16-7 évesen már nem. Igen. Sikerül neki olyan szinten maradni. Gondolom, ez is egy nagyon fontos kérdés.
1: Nagyon, sőt, nagyon sok olyan játékos van, hogyha visszagondolok az én pályafutásomra, aki szuper játékos volt U14-es korába, vagy U12-es, 12 éves korába, és most már egész mással foglalkozik, vagy aki akkor nem volt akkora nagy tehetség. Hát nyilván azért különbséget kell tenni a klubok között, tehát hogyha mondjuk nézem a Macot, akkor ott azért kell lenni.
0: Te a Budapest Jégkorong Akadémia edzője vagy, de ezt korábban Macnak hívták, ezt a csapatot. És mindenki úgy is mondja a Jégkorongon belül, csak hogy zárójelben.
1: Igen, meg 14 év alatt még Macnak is hívják, mert Akadémia az 16 éves kortól van, hogy azért kell tartani egy nívót. Én azt gondolom, hogy az lehet azt mondani, hogy ez egy top klub. Tehát egyfelől én azt gondolom, hogy a Jégkorongnak mindenki számára elérhetőnek kell lenni. Kellene egy olyan klubnak, ahol esetleg nem gondolják annyira komolyan, meg kevesebb az edzés, meg kell lenni ilyen top kluboknak. És visszatérve arra, hogy azért a Jégkorongban különböző szerepek vannak. Tehát vannak olyan szerepek, ami nem feltétlenül az ügyességről szól, hanem arról, hogy valaki borzasztóan jó ember hátrányban, vagy borzasztó jó abba, hogy a védekező szerepeket ellássa, és nagyon sok játékos jutott el így, én azt gondolom, hogy top szintre. Tehát nem mindig csak a legtechnikásabb és a legjobb játékosokból lesznek szuper jégkorongozók.
0: De minden esetre ez a cél, gondolom, a Budapest Jégkorong Akadémiánál és az összes klubnál, hogy minél jobb jégkorongozókat neveljenek, de a szülőknek az a célja is teljesülhet, hogy egészséges fiatalok legyenek, és az életben megállják a helyüket. Nagyon szépen köszönöm vendégem, Marton Tibor, a Budapest Jégkorong Akadémia edzője, korábbi női szövetségi kapitány volt, nagyon sok mindent megtudhattunk a gyermeksportról, így a jégkorongozáson keresztül. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzá.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Kedves hallgatóink, most Werner Eszter, Varga Ramona és Csák Éva nevében is köszönöm a figyelmet, szép hétvégét kívánok önöknek, Gadácsi János búcsúzik. Viszont hallásra!

0: Az Au Revoir zenekar felvételét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 4 óra van. Vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofon mögött Berec Renátát hallják. Mai összeállításunkban először a Múltunk pillérei című műsorunkat hallhatják, melyben folytatjuk beszélgetésünket Bakócz Tamás egri püspökről, Budapéter teológiai tanárral, a rádió elnökével, a riporter Klész Beáta. Összeállításunk végén a nap imája hangzik el. Jó vételt és hasznos időtöltést kívánunk Önöknek!
4: Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen Ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
5: Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm

0: A stúdióban Buda Péter atya teológiai tanárt és a rádió elnöke, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Gyorsan rögtön frissen köszöntöttelek, Péter atya, csak nehogy belekavarodjak a felvezetőmbe, hiszen ugye mi most frissen benne vagyunk az előző adás végében, amikor is ugye Bakócz Tamás kalandos útját, bel- és külpolitikai szerepét beszéltük, és nagyjából indulunk abba az irányba, amikor ő odaérkezik arra a bizonyos pápa választó konklávéra, ahol őt tudomásunk szerint majdnem pápává választották. Tehát körülbelül hol vagyunk mi most években, ez 1500-as évek elején, egészen pontosan mikor?
1: Hát már a 10-es évek elején vagyunk, amikor is a pápa, II. Gyula egy érdekes politikai manővert hajt végre. Tehát az a célkitűzése, hogy ki kell a barbárokat űzni Itáliából. A barbárok azok az északiak. Most már korábban sikerült megszabadulni a német befolyástól, viszont éppen a franciák azok, akik betették a lábukat, ugye elfoglalják Milánót, Észak-Itáliában terjeszkednek, a pápa pedig ugye korábban Velencével háborúzott, hogy visszaszerezze a Velence által a kontinensen, vagy illetve a szárazföldön megszerzett korábbi egyházi birtokokat, ezeket ő visszaszerzi, és utána pedig gyorsan békét köt Velencével, meg szövetséget köt a spanyolokkal, hogy kiűzzék a franciákat. És akkor igen ám, de a franciák, ugye 12. Lajos azonban, mondhatjuk így, hogy ellentámadásba megy át, mert hogyha a pápa támadja őt a politikai ambícióiban, hogy Itáliában kiterjessz a francia hatalmat, akkor ő pedig megpróbálja megtorpedózni a pápának az egyházi hatalmát. Ezért egy zsinatot hívat össze néhány francia püspökkel, méghozzá Pízába, tehát Itáliába. Most ugye ez a zsinat, ez nem egyetemen zsinat, ez mondhatjuk azt, hogy tényleg egy szakadár zsinat, ami politikai érdekeket szolgál, és ugye arra megy ki a dolog, hogy minél több püspököt azért oda bevonzanak, és a pápa ellenes hangulatot keltsenek. Persze második Gyulát sem kell félteni, mert hogy ő pedig akkor összehív a Lateránba egy egyetemen zsinatot, 1512-re. Na, nézzük meg gyorsan, hogy hol is van ebben az egészben Bakócz Tamás. Tehát ő már elindult, hogy azon a határozaton volt, hogy elmegy erre a pízai zsinatra, és akkor a pízai zsinaton ő lesz majd a pápa ellenzékének a vezére. Ugye francia kapcsolatai vannak, azt már láttuk, tekintélye van, és akkor ő tulajdonképpen pápának az ellenzékévé tud lenni. Igen ám, de amikor a pápa meghirdeti a lateráni egyetemes zsinatot, ugye ez az 5. lateráni zsinat, 1512-től 17-ig, akkor egy fordulat áll be, mert közben Gyula pápa seregei győzedelmeskednek a francia király fölött, hogy a francia király visszavonul, így aztán a Bakócz Tamás se a pízai zsinatra megy, hanem arra a zsinatra, amit a pápa hívott össze, és amire ő is természetesen, mint katolikus püspök, sőt ugye az Anyaszentegyház bíborosa, meghívást kapott. Ráadásul Rómában, ahol azért szintén vannak már beépített emberei, onnan már üzeneteket kap, hogy jöjjön, mert itt most már annyira kaotikus a helyzet, itt a politikai és az egyházi helyzet, hogy ki kivel van, jöjjön és tegyen rendet, mert itt már csak egy nagyon erőskező ember tud rendet teremteni ebbe az egész káoszba. Úgyhogy amikor ő megérkezik, akkor viszont úgy jelenik meg Rómában, mint a béke angyala, aki próbálja a pápát is rábeszélni arra, hogy a legjobb dolog lenne, hogyha megegyezne a franciákkal, tehát mindenképpen békét kötnének, nem folytatnák tovább ezt a háborúskodást. És közben elkezdődik a zsinat is, május 10-én, ahol szintén ő nagy tekintélynek örvend, azt még nem is mondtam, hogy amikor bevonult Rómába, akkor az ő bevonulása az külön egy népünnepé volt, tehát már elindult itthonról 1511 októberébe, és csak januárban érkezik meg Rómába, de ez a bevonulás ez egy nagy-nagy népünnepély volt.
0: 3 hónapig tartott az út akkori viszonyok között is?
1: Egyrészt tél volt, tehát ez lényegesen akadályozza, másrészt nem sietett annyira, mert ha útközben különböző helyeken megállt, akkor
0: egy-két napokat eltölthetett.
1: Igen,
0: akár.
1: Uh-huh. Igen, igen. Tehát nem volt lényeges, hogy most gyorsan érkezzen oda. Tehát amikor megérkezik január 26-án, akkor tényleg óriási ovációval fogadják, már csak azért is, mert aranyat szórt a nép közé. Tehát az óriási vagyonát azt például erre fordított. A későbbiekben ezt mondják is történészek, hogy igazából itt hibázta el a dolgot, mert megnyerte a római népet. A római nép imádta Bakósz Tamást.
0: De én ezt értem, de ugye nem a római nép választ pápát.
1: Így van, hogy az aranyait inkább a bíborosok megkenésére kellett volna fordítani. Most persze nem, ezt nem én mondom, nem az én véleményem, ez a kortársak véleménye, hogy rossz helyre költötte el a vagyonát.
0: Amúgy ezt nem tudhatjuk, hogy ő olyan irányú lépéseket tette.
1: Nem tudjuk, arról nem maradt fönn, hát ugye vannak bíborosok, akikről fönn maradt, őróla ez nem. Nyilván megpróbált ő is befolyásolni azért a bíboros társait, különböző ígéretekkel és így tovább, ez teljesen szokásos dolog volt. Tehát egyelőre még nem tartunk itt,

0: hogy ő januárban bevonul, ő ott nagyon komoly pozícióban van, hogy a pápa kénytelen őt fogadni, a béke törekvéseivel nagy népszerűségre tesz szert, közben elkezdődik az egyetemen zsinat, amit a pápa meghirdetett, hogy ez elkezdődik májusban, azonban olyan nagy dolog nem történik, a zsinat csak úgy lassan csordogál, nincsenek is túl sokan, komoly határozatok nem születtek egyébként az egész zsinat alatt, néhány gyenge reformhatározat. A franciákat sikerül közben kiűzni Itáliából, viszont 1513-ban, februárban a pápa hirtelen meghal. És akkor érkezik meg ugye a lehetőség, hogy akkor konklávét kell tartani, ugye ő maga ott tartózkodik, sőt, ugye akkor a tekintélye van, hogy az interregnum idejére, tehát amíg nem választanak új pápát, addig Bakócz Tamás az egyik a három bíboros közül, aki átveszi az ügyeknek az intézését és az egyházi államnak a kormányzását. A bíborosok közül 25 volt jelen ezen a konklávén, több is volt, csak ugye nem mindegyik tartózkodott Rómába, de a lényeg az, hogy ezen a konklávén amennyire tudni lehet, egy kicsit mi néha eltúlozzuk a dolgot, tehát Bakócz Tamás sosem vezetett a szavazatok számánál, hanem igazából a legtöbb szavazatot már az elején a Medici jelölt, ugye a Medici bíboros Giulio Medici szerezte.
1: És a későbbi tizedik Leó.
0: Így van, és a második legtöbb szavazatot szerezte Bakócz Tamás, és innen még bármerre dőlhetett volna egyébként a dolog, de végül is azért az itáliai bíborosok nem akartak kockáztatni, tehát azért ők úgy vontak vele, hogy az egyházi állam most viszonylag biztonságban van, és akkor jobb lenne, hogyha mégis egy itáliai, egy olasz pápa lenne.
1: Na most igen, ezek olyan érdekes dolgok, hogy mennyi esélye van arra, mert hogy akkoriban azért főleg itáliai pápák voltak, nem? Tehát azért ritka volt az, hogy egy francia vagy nem tudom én, tehát hogy igen, van egy olyan politikai háttér, ami nem biztos, hogy beengedett volna egy közép-európait, vagy nem tett volna jót a pápai államnak.
0: Hát,
1: tehát maradjanak inkább úgy határon belül, vagy házon belül.
0: Igen, de azért ez sem mindig így volt. Tehát az előző 100 évvel korábban Temérdek francia pápa volt, Avignoni fogság alatt, de már előtte is volt. Nem sokkal ezután, a tizedik Leó után pontosan egy külföldi, egy német alföldi, Hadrián következik. Hadrián, uh-huh. Igen, mondjuk ő az utolsó aztán, aki nem itáliai, mert legközelebb az már csak Szent II. János Pál lesz. Uh-huh. De abban az időben, tehát az egyház annyira nemzetközi volt. Tehát nem, igazából nem probléma, hogy honnan jön. Egyház, mindenki tud latinul, az egyház jog mindenhol ugyanúgy érvényes. Tehát a nemzetiség abban a korban nem számított annyit, mint most. Ugye most viszont már azt mondjuk, hogy azért lehetséges az, hogy mindenféle pápák követik egymást, mert hogy közben az egyház annyira kitágult, és tényleg annyira globálissá lett, hogy az egész földön elterjedt az egyház.
1: Jó, akkor inkább úgy fogalmazok, hogy ugye itt most azért a Borgia meg a Medici pápák itt azért, ahogy váltogatták egymást, tehát azért helyi szinten is.
0: A Rovéreket se felejtsük, a második Gyula pápa, ő a Della Rovere családból származott.
1: Ami szintén egy
0: nagy család, igen.
1: Olasz család,
0: igen.
1: Itáliai család. De hogy, tehát hogy azért ilyen helyi szinten azért nekik lényegesen
0: pillanat,
1: nagyobb...
0: Pillanat, a Borgiák, ők spanyolok?
1: Azt tudom, hogy spanyolok.
0: Hát azért mondom, ők nem itáliaiak.
1: Nem csak, hogy a Mediterráneum, tehát hogy ilyen értelemben mondom, de hogy azért nekik lényegesen nagyobb a helyi befolyásuk, mint mondjuk azt, hogy hirtelen ide jön magyar honból egy pápa, nem? Szóval én azt gondolom, hogy azért itt a Medici meg az olasz hatás, én nem tudom, tehát hogy én nagyon csodálkoztam volna, hogyha akkor ott, itt, ebben az évben, tehát 1513-ban a Bakócz nyer.
0: Pedig tényleg nem volt esélytelen, mert hogy ő már a korábbi pápákkal is komoly kapcsolatban volt, tehát hatodik Sándorral, második Gyulával, a bíborosokat, azokat ismerte. Ugye, hát voltak, akikkel problémája is volt, ugye például az Ascanius Sforzával, hát azért, mert ő is akarta az egri püspökséget. Uh-huh. Hatodik Sándor is akarta az egri püspökséget, úgyhogy ővelük azért annak idején konfliktusba is került, de aztán utána ezek kiegyenlítődtek. Ugye a Sforzák az megint egy nagyon jelentős család, hiszen övék Milánó. A Mediciek, ugye most azok Firenze.
1: Firenze, igen.
0: Igen, bár Firenze néha elűzi a Mediciéket, tehát nem mindig olyan kedvesek a firenzeiek számára. A rovérékük Észak-Itáliából valók, de mondom, az egész Borgia família, amely azért ugye két pápát csak adott az egyháznak, és hát utána is, ugye második Gyulának még meggyűlt a baja a Borgia családdal, hiszen amikor őt megválasztják pápának, akkor az egyházi államban úgy is rendet kellett tenni, hogy hatodik Sándornak a gyermeke, Cesare Borgia, az egy kvázi önálló fejedelemséget szervezett az egyházi államnak az északi részében, tehát uh-huh. először őt is ki kellett onnan verni, tehát az annyira bonyolult, de az, hogy most ki honnan jön, annyira abban az időben nem volt probléma.
1: Nem, csak én nagyon úgy értem, hogy a helyi befolyás azért, tehát hogy most Itáliában vagyunk, nem tudom, hogy akkoriban...
0: Alapvetően én is ezt mondtam, hogy nem akartak kockáztatni, igen, az itáliai bíborosok.

0: Akkoriban a pápai állam, meg Itália valahogy így jobban együtt volt, tehát az ilyen anyaországa, vagy csak az van hozzá közel, és hát csak az befolyásolja.
1: Benne van. Igen. Tehát Itália, ugye az a mai Olaszország, a Csizma, ott Európa déli részén, és annak a középső sávjában létezett az egyházi állam, vagy pápai állam, illetve még hozzátartozott ugye Avignon környékén a Venaissant nevezetű terület. De az öt jelentős itáliai állam közül az egyik volt az egyházi állam, ugye Milánó, Velencei köztársaság, Toszkána, a Firenzei köztársaság, az egyházi állam, és délen a nápoly-szicíliai királyság. Tehát ez az öt is, ez egy tulajdonképpen az 1400-as évek második feléig ez egy nagyon jól működő társaság volt, úgy többé-kevésbé kiegyensúlyozták egymást. Most azt mondanánk, hogy a fékek és ellensúlyok rendszere, az egymással kötött állandó szövetségek és háborúk, azok úgy jól kiegyenlítették egymást. A változást az hozta meg, hogy a 15. században elindulnak az inváziós hadjáratok Itália ellen. Tehát részben a német-római császárság is újra igényt tart Itáliára. A franciák is kiszemelték maguknak, hogy Itáliába pozíciót szereznek, illetve hát a spanyol királyság is, ugye, amely ebben az időben emelkedik föl, hiszen akkor születik meg az egységes Spanyolország, és ugye ne felejtsük el, hogy a déli királyság, ugye a Nápoly-Szicília, az aragóniai, tehát spanyol gyökerű. Úgyhogy így aztán az öt itáliai kisállam és a három nagyhatalom, európai nagyhatalomnak a küzdőterévé válik Itália. És ilyen szempontból ugye ez még Bakósznak kedvezett is, hogy igazából ő egy, mondhatjuk így, hogy egy semleges, egy külsős, akinek nincsen közvetlen érdekeltsége, bár azért láttuk, hogy igen, mert Velence egyértelműen őt támogatta, a német-római császárság is támogatta őt.
0: Az előbb említetted, Péter Atya, hogy ezen az ominózus pápaválasztó konklávén 25 kardinális vett részt, és ugye hát nyilván több fordulós volt, mire az a bizonyos...
1: Összesen három.
0: Három. Jó, a harmadik ez, mondjuk forduló... az több, mint egy, tehát igen. Hogy végül is mire az a bizonyos fehér füst felszállt. Amikor pápaválasztó konklávé van, csak és kizárólag azokból a kardinálisokból lehet választani, akik ott vannak, tehát aki mondjuk nem tudom, betegség vagy bármilyen akadályoztatás miatt nincs ott, akkor azt nem is választhatják meg?
1: De megválaszthatják, sőt.
0: Volt is már olyan, hogy valaki távollétében
1: választottak? Sőt, olyat is választottak, aki nem is volt kardinális. Tehát a pápa választásnál a lehetőségek azok sokkal nagyobbak, mint ahogy azt
0: mi gondolnánk.
1: Hát azért, mert hogy hát végülis így alakult, hogy általában egymás közül választanak a bíborosok.
0: Milyen alacsonyabb pozícióval lehet valaki pápa?
1: Hát mindenképpen, tehát egyrészt férfinak kell lenni, igen, papnak.
0: Akkor esélytelen vagyok.
1: Így van, most már ugye, most az is benne van, hogy papnak kell lenni.
0: Ja, mert volt olyan, hogy nem volt benne.
1: Még olyat is választhattak, aki korábban, aki nem volt pappá szentelve, aztán utána gyorsan intézik. Uh-huh. De ez már, ezek korábban voltak.
0: De minimum érsek legyen?
1: Nincs ilyen.
0: És akkor egy nagyon bátrat kérdezek, tehát akár Péter, hogyha téged is megválasztottának egyszer pápának? Elvisíkon?
1: Tehát én jelen pillanatban mondhatom is, hogy papábil is vagyok. Tehát, igen, tehát nem csak én itt a körülöttem lévő, egerben lévő atyáknak a többsége szintén.
0: Mert hogy férfiak vagytok és felszentelt papok, tehát ennyi már elég ahhoz, hogy valaki esélyes legyen pápának.
1: Igen.
0: Most 2026.
1: Hát persze hozzá kell tenni, hogy egy a nem tudom hány millióhoz az esélye, de nincs megkötve. Tehát nem szükségszerű, hogy maguk közül válasszanak. Uh-huh. Még csak az se kell, hogy püspök legyen. Tehát az egyház történelemben vannak olyan pápák, akik úgy kerültek oda, hogy nem a bíborosi gyűlésen résztvevő személy, hanem egy külsőst választottak meg. Uh-huh. És akkor utána gyorsan küldenek követet, hogy na hát akkor ő van megválasztva.
0: Tudjon már róla, hogy
1: jöjjön,
0: mert valami történt, igen.

0: Jó, minden esetre itt most két esélyesről beszéltél, Péter, hogy tulajdonképpen a harmadik választás egy egyértelmű.
1: Igen, a harmadik forduló az meghozta az eredményt, és akkor Giulio Medici-t megválasztották pápává, és akkor ilyenkor ugye az a kérdés, hogy na, de akkor mi lesz Bakósz Tamással, aki azért továbbra is nagyon nagy tekintélynek örvend.
0: Hát jó, de az eredmények azt mutatták, hogy nem ő kapta a több voksot, tehát ezt tudomásul kell venni, nem?
1: Igen, de hát ilyenkor jön az osztozkodás, hogy igen, most ugye az egyházi államot azt újraosztják idézőjelbe. Ugye az előző pápa halálával a viselt tisztségek azok elévülté váltak, hogy kinek mi a dolga a pápai államon belül. Úgyhogy szépen sorshúzással újra elosztották a jelentős városokat, hogy kinek lesz a kormányzója.
0: És ilyenkor az esélyesek, tehát hogy most nem tudom, hogy a Bakóc is a tizedik León kívül volt-e még egy-két szavazat másoknak, tehát akiknek bizalmat szavaztak, azok között osztják szét a tisztségeket?
1: Nem, a bíborosok.
0: Tehát a 25 bíboros között.
1: Hát ugye most már csak 24, mert hogy egy már pápa lett, ugye ő fölemelkedik, és akkor onnantól kezdve itt most ugye kiosztják az egyházi állam tisztségeit. Tehát például Bakósz Tamás is megkapja Viterbónak és Bolognának a kormányzását. Ezek fontos városok, ugye Bologna elsősorban a tudományosság, meg a nagysága miatt. Viterbó, ez ugye sokkal közelebb van Rómához, egy nagyon szép vidéken, tehát egyszerűen ezeket megkapja, és azon kívül még ugye egyéb tisztségeket is osztogatnak. Viszont azért nyilvánvaló, hogy tizedik Leó számára Bakósznak a személye az...
0: Nem kívánatos ott sokáig.
1: Kényelmetlen.
0: Igen.
1: Bakósz pedig úgy döntött, hogy hát ő most már az Anyaszent Egyház bíborosa, most kuriális bíboros lesz, ott marad Rómába.
0: Amúgy mit tudna tenni? Most én értem, hogy ő volt a legnagyobb ellenlábasa, de onnantól fogva, hogy megvan választva pápának, akkor a másik intelligens annyira, hogy tudomásul vegye, mert mit tudna tenni? Vagy miért kell félni, vagy tartani esetleg egy olyantól, aki mellettem mondjuk majdnem nyert?
1: Hát azért kell tartani, mert a bíborosokat tudja hangolni ellenem, mármint a pápa ellen.
0: Hát jó, de nem ölik meg, és már pedig azért újabb pápa választás nem lehet csak
1: meg,
0: a halálával.
1: De, hát de kormányozni kell az egyházi államot és az egyházat, és nem mindegy, hogy ez flottul megy, simán.
0: Vagy pedig a széthúzás
1: vagy pedig mindig van valaki, aki kerékkötőként mindenbe beleköt és akadályozza a munkát.
0: Ez amúgy szörnyű.
1: Igen.
0: Haza akarta inkább küldeni, gondolom.
1: Így van, tehát el kell távolítani. Na most ez azzal jár, hogy akkor ugye különféle megbízatásokat kell neki adni, úgyhogy ki is állított 3 bullát a számára. Az egyik az, hogy ugye megerősíti őt az esztergomi érseki székbe, vagy privilégiumokat ad neki, és így tovább. A második bulla, ugye ez egy érdekes dolog, mert hogy a püspökségeket adományoz még neki, méghozzá olyanokat, amik itt vannak a környéken, ugye a zengi püspökség, Zeng ez most azt hiszem Szeny, vagy valami ilyesmi nevet visel, Horvátországban található a Dalmát tengerparton, egy nagyon kedves kis város, de nagyon ősi püspökség. Azon kívül az Otocsászi és a Milkói püspökséget hivatalosan is neki adományozza, és utolsó ilyen bulla pedig arról szól, hogy fölhatalmazza őt arra, hogy keresztes hadjáratot indítson a török ellen, és hogyha ezt megindította, akkor utána visszatérhet Rómába. Tehát azért ez egy fontos bulla, mert mutatja azt, hogy a pápák, talán az európai uralkodók közül, Magyarország királyát leszámítva, komolyan veszi a török veszélyt. Tehát az, hogy na itt van most egy ilyen nagy tekintélyű bíboros, aki ráadásul otthon is nagy tekintélynek örvend a király mellett, tehát ezt föl kell használni arra, hogy a török ellen egy komoly támadást szervezzen meg, és hogy ráadásul még Európát is mozgósítani lehessen jobban, ezért legátusnak nevezi ki, pápai küldöttnek. És akkor, hogy hova nevezik ki pápai küldöttnek, hát tulajdonképpen...
0: Fél Európának.
1: Így van. Tehát nem csak Magyarországra, hanem Csehországra, Morvaországra, Lengyelországra, Poroszországra, Svédországra, Horvátországra, azon kívül Dánia, Norvégia, Litvánia, Oláország, tehát a Vlachia, ugye az ős Románia, Szilézia, Lausitz, Erdély, Szlavónia, Dalmácia és Moszkva. Tehát gyakorlatilag Európa közepétől kezdve Csehországtól Moszkváig, Norvégiától a Vlahokig meg Szlavóniáig. Ő a pápai megbízott, a pápai legátus, a pápai küldött. Ez azért fontos, mert mint pápai legátus, akkor ezekben az országokban is tud mozgósítani. Akarják.
0: Tehát gyakorlatilag ez a pápai legátusi cím, ez őt arra jogosítja fel jelen esetben, hogy ezekben a említett, tehát Európa kétharmadában körülbelül, tényleg úgy közép és kelet és északi részen, ő keresztes hadjáratba szólítsa az embereket a török ellen? Tehát tulajdonképpen ez most jelen esetben erre jogosította őt fel?
1: Erre is. Ugyanis a legátusság, ez több dolog, tehát tulajdonképpen a pápának a jobb keze, uh-huh. A pápának a megbízottja.
0: A pápa helyi
1: tartója. A pápa nevében jár el ezekben az országokban, bár nem tudjuk azt, hogy Bakócz elment volna valaha is ezekbe az országokba.
0: Norvégiába mondjuk, hogy
1: valahogy. Magyarországra eljött, uh-huh. Tehát a következő év elején már megérkezik Budára, tehát 1514 elején már itt van. Hozza magával a pápai bullákat, ugye, ami egyben ugye mindenki számára mutatja, hogy esztergomi érseksége tovább van erősítve újabb püspökségekkel, illetve hát, hogy a pápának a bullája a keresztes hadjárat meghirdetésére, ami ugye elsősorban Magyarországot illeti, de hát a többi országban is meg lehet hirdetni, de mint látjuk majd erre, aztán már nem kerül sor egyáltalán, mert hogy ez a magyarországi török elleni pápai bulla sem azt az eredményt hozta, amire számítani lehetett volna, hanem ugye április 16-án kihirdetik a bullát, kijelölik a gyülekezési helyet, ugye Pest mellett Rákosmezőn, kinevezik a hadjáratnak a parancsnokát, ugye Dózsa György személyében, és akkor utána pedig gyülekeznek a hadak, csak hát ugye tudjuk, hogy ez nem egészen úgy sült el, ahogyan azt szándékoztak, mert hogy nem a török ellen indult a sereg, hanem egy országos kiterjedésű parasztlázadás lesz belőle.
0: Így van, hát nyilván a nemesség és hát a helyi viszonyok, illetve a szegénység ellen történik. Hát amit utána elfolytanak, elég véres körülmények között, de gyakorlatilag ez a keresztes hadba hívás, akkor innentől fogva meghiúsult.
1: Igen.
0: Tehát ez nem történt meg.

0: Bakóc Tamás megkapja ezt a pápai legátusi kinevezést, hazajön, mondjuk ezt a keresztes hadjáratot nem tudja elindítani. Arról esetleg van információ, hogy ő ezt a eredménytelen, tehát számára nem kedvező pápa választást hogy élte meg, vagy erről így nem nagyon szólnak a források? Tehát ezt, hogy mennyire veszi tudomásul, vagy...
1: Hát tudomásul veszi, de végülis itt nincs mit tenni. Tehát ez már faktum. Viszont, tehát 1513-14-ben ő még mindig jó erőben van, tehát jó, a Medici pápa sokkal fiatalabb, viszont azért sokkal, hát elnézést a kifejezésért, de puhányabb is. Hát, hogyha az ember megnézi a róla készült képeket, úgyhogy még az sincs kizárva, hogy ő még arra is számíthatott, hogy esetleg a következő konklávén is van esélye. De jó, de ezt még nem tartunk. Meg ezt úgyis kivágod, ezt a kis megjegyzést így majd.
0: Persze.
1: Jó, tehát igazából a fontos, ami itt ővele kapcsolatos, hogy sokkal izgalmasabb, hogy hogyan éli meg ezt a parasztháborút. Ugyanis ennek következményei vannak. Nem csak a parasztokra nézve, hanem Bakóc Tamásra nézve is. Ugyanis a keresztes hadjáratnak a félre sikerült voltát, azt egyesek Bakóc Tamásnak tulajdonítják. Nem felejtik el, hogy Bakóc Tamás maga is jobbágy származású. Tehát alulról jött ember, és bár nyilván a parasztháborút azt ő is elítéli, meg az egyházi hadak is, például az egri püspöknek, akkor már Hippolita püspök, hada is részt vesznek a parasztok leverésében, de mégis kialakul az a hangulat, hogy aki alulról jön, az veszélyes. Mert hogy az nem közénk való, nem az arisztokráciához tartozik.
0: Elfelejti, hogy honnan jött, és túl magasra vágyik, igen.
1: Épp az, hogy nem felejti el, hogy honnan jön, és azokra szimpatizál.
0: És akkor úgy gondolták, hogy Bakóc...
1: Összejátszott a parasztokkal. Meg is vádolják, tehát úgy érződik egy ilyen hangulat, hogy nem kellő hatásossággal lépett föl, meg az ő ügyetlensége az, ami tévútra vezette a keresztes hadjáratot, és ezért 1514-es országgyűlés a parasztháború leverése után kimondja egy törvénycikkben, hogy a jobbágyi származású szemét nem lehet magas egyházi pozícióba tenni. Ezt előírja ez a törvénycikk a királynak, hogy a király ne nevezhessen ki se püspökké, se érsekké olyan szemét, aki a jobbágy sorból származik.
0: Oké, de aki már ki van nevezve,
1: az marad,
0: csak innentől
1: aki van,
0: fogva.
1: Így van. Uh-huh. Így van. Tehát, hogy nem kell nekünk több ilyen, mint amilyen ez a Bakóc Tamás. Ha mégis megtenni a király, akkor viszont lehetőség van arra, hogy meg lehet tőle tagadni a tized megfizetését. Most magyarul anyagilag akkor ellehetetlenítik. Uh-huh. Úgyhogy ez a törvény, tehát egyértelműen, hogy Bakóc ellen irányul, tehát olyan szempontból, hogy a közhangulat ellene fordul. Tehát ez igazából egy hangulatkeltés Bakóc Tamás ellen, és éppen ezért ő észre is veszi ezt a dolgot, hogy emögött elsősorban Szapolyai János meg Verbőci Istvánnak a gondolatai nyilvánulnak meg, úgyhogy ő veszi a lapot, és ezután ő szépen fogja magát, és vissza is vonul. Ugye ebben még belejátszik az is, hogy 1516-ban meghal második Ulászló, akinek ő nagyon sokat köszönhet. Hozzá kell tenni, hogy Ulászló is nagyon sokat köszönhetett Bakóc Tamásnak, de Ulászló azért ő nagyon sokszor védte Bakócot a nemesség hangulatával szemben. Amikor azonban a király is meghal, akkor tényleg visszavonul, és bár névlegesen ott van még a királyi tanácsban, de gyakorlatilag Esztergomban éli le az életét, és egészen 1521-es haláláig ott tartózkodik. Tehát a későbbiekben, életének az utolsó 5 éveiben már nem vesz részt tevőlegesen a nagy politikában.
0: De esztergomi érsekként hal meg.
1: Esztergomi érsekként hal meg, így van. És ami még érdekes, hogy amikor meghal, akkor a végrendeletében elrendeli azt, hogy amennyiben az ő családja, tehát ez az erdődi Bakóc família kihal, akkor a birtokok azok nem szállhatnak vissza a királyra, hanem az esztergomi káptalanra. Tehát, hogy még egy ilyen utolsó gesztussal próbál az egyházzal jót tenni, tehát az egyházat jutalmazni.
0: Arról még nem beszéltünk, hogy az esztergomi érseksége alatt ő az esztergomi érsekséghez építkezéssel hozzájárult-e.
1: Elérkezünk talán a legszebb részhez Bakócz Tamással kapcsolatban, mert azt már említettük, hogy ugye nagy formátumú politikus, azt is említettük, hogy ugyanakkor az egyházi mecenatúrának is egy fontos tagja. Tehát ő nem véletlenül tanult Itáliában, hozza magával a reneszánsz kultúrát. Tehát ő nem az a kifinomult humanista, mint korábban Vitéz János vagy Janus Pannonius. De mindenképpen a reneszánsz életstílust és a reneszánsz kultúrát mégiscsak hozza magával, leginkább nem annyira irodalmi szinten, mint inkább a matéria szintjén, az anyag szintjén, vagyis, hogy ő maga is az építkezéseit azt már reneszáns stílusban fejti ki, és ugye a legfontosabb az, hogy az akkori esztergomi székesegyházhoz épített a szűzene tiszteletére egy kápolnát, amely ugye Magyarországnak a legszebb reneszánsz emléke, ami hála Istennek megmaradt, tehát túlélte az esztergomi várnak a többszöri ostromát, sőt, még azt is túléli, hogy amikor ugyebár a régi székesegyház helyett a 19. században fölépítik ezt a mostani új esztergomi székesegyházat, akkor ezt a kápolnát, ezt átmentik, és helyet kap az új székesegyházban, ugye méghozzá ugye Bakócz kápolna néven.
0: Tehát ez igen, a nevét őrzi. Még annyit olvastam itt a Sugárféle könyvben, hogy a kincseit a halála után a török ellenes háborúkra fordították, de fennmaradt a főpapi keresztje, lánca, kejhe, miseruhája, graduáléja, valamint Mátyás király úgynevezett kálváriája.
1: Így van.
0: Ezeket hol, ott Esztergomban őrzik?
1: Igen, az Esztergomi Keresztény Múzeumban van ezekből a legtöbb. Ugye a Mátyás kálvária, hát ez egy nagyon különleges darab, tehát nem csak azért, mert hogy ugye nemes fémből van, hanem szép tűzománcokkal, meg egyéb dolgokkal van, zománcokkal van díszítve, gyönyörű, gyönyörű. Hát azt is mondhatjuk, hogy tényleg az egyik ebből az időszakból származó, fennmaradt, csodálatos emlékünk ez a Mátyás kálvária.
0: Tehát én azt gondolom, Bakócz Tamás tényleg így sumázva azt az eltelt három adást, hogy azért nyilvánvalóan az ő nevét sokan ismerhették azok is, akik talán nem annyira mélyülnek el a történelemben, vagy egyház történelemben, hiszen ő volt az első bíborosunk, aki majdnem pápa lett. Anyagiakban sokat adott, de egy törtető volt, tehát mondjuk nem egy humánus bíboros volt, de azt gondolom, hogy nem véletlenül maradt fent a neve, hiszen azért nagyon kalandos és nagyon gazdag történetet hagyott maga után, de a következő adásban kanyarodjunk vissza majd arra az esztei Hippolitra, aki ugye az esztergomi széket átadta neki, és az egri püspökök sorát gyarapította, és ő az, aki miatt mi visszamegyünk egy kicsit az időben, és 1497-től töltötte be az egri püspöki széket, hogy itt mit tett, mi fűződik a nevéhez, erről már csak a következő adásban fogunk beszélni.

A mai adásban Bakócz Tamás egri püspökről, Budapéter teológiai tanárral, a rádió elnökével beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt.

0: A nap imája.
1: Szűz Mária, te vagy az én királynőm. Testemet és lelkemet ma, minden nap és halálom óráján a te oltalmadba, különös gondviselésedbe, anyai szívedbe ajánlom. Neked ajánlom minden reményemet, minden örömömet, minden gondolatomat és esendőségemet, életemet és halálomat. Közbenjárásod és érdemeid által eszközölt ki nekem a kegyelmet, hogy minden gondolatomban, szavamban és tettemben a te isteni fiadnak akaratát teljesítsem. Ámen.

0: a Dire Straits muzsikált.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Öt óra van. Körkép, vidéki stúdiónk összeállítása következik.

Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól. Óriási az érdeklődés a Vulkánsilt Hungary Békés Csabai álláshelyei iránt. A Vulkánsilt Hungaryhoz már mintegy 1700 önéletrajz érkezett, és más nagyvárosokból sikerült szakembereket hazacsalni. Április elején tették le a cég Békés Csaba üzemének alapkövét. A gyár az ultramagas hőmérsékletnek is ellenálló szigetelőanyagokat gyártó szingapúri gyár 2500 új munkahelyet teremt a városban. Takács Árpád országgyűlési képviselő a Facebook oldalán tett közzé friss videót arról, hogyan halad a beruházás. A Postban Komjáti Loránd, a Vulkánsilt Hungary ügyvezetője elmondta, nagyon jól haladnak a Békés Csabai toborzással, nagyon nagy az érdeklődés. Kitért arra, hogy sikerült helyi kötődési kollégákat elcsalniuk, hazacsalniuk Budapestről, Szegedről, illetve Debrecenből is. Már 1700 önéletrajz érkezett hozzájuk, akik magyar állampolgáruk, és rájuk is alapoznak a jövőben. Előzetesen nem várták, hogy ekkora érdeklődés mellett zajlik majd az első állásbőrze, ahogy arra sem számítottak, hogy három tájékoztatást kell majd tartaniuk. Komjáti Loránd elmondta, hogy a betanított munkástól a karbantartón át a minőségellenőrzőn keresztül a mérnökig és a felső vezetőig

A teljes munkavállalói spektrum tagjai jelen voltak az első állásbörzén, és jelentkeztek a lehetőségre. Takács Árpád videójában szó esett arról, hogy kínai nyelvtudás csupán egyetlen beosztás, egyetlen pozíció betöltéséhez szükséges, aki az építkezési projektet vezeti majd, annak a szakembernek kell kínaiul tudnia. Komjáti Lóránt megerősítette, hogy évvégéig 200-300 munkavállalót fognak foglalkoztatni, és a teljes cél, hogy 2030-ra elérjék a 2500 fős munkavállalói számot. Utóbbit a szakember tartható ütemnek nevezte. Az ügyvezető kitért arra, hogy az új gyárcsarnok tervezése folyamatban van, amit egy magyar cég végez. A gyárcsarnok héjáról már látványterveket is tudnak mutatni. A belső rész, a gépészet és a bekötések tervezése jelenleg is zajlik. Ez a csarnok 20-25 ezer négyzetméteres lesz. A második ütemben egy 4000-5000 négyzetméteres üzem készül majd el, ennek tervezése a későbbiekben kezdődik el. Komjáti Lóránt hangsúlyozta, mind a környezetvédelemre, mind az iparbiztonságra kiemelten maximálisan figyelnek majd. A videó végén Takács Árpád úgy fogalmazott, a beruházás ütemterv szerint halad. Biztos alapokon, biztató tempóban épül Békés Csaba 2500 új munkahelyet teremtő jövője. A Bélmegyer mezőberény útszakaszról a Total Car videót közölt. Mint a felvételen elhangzott, idén is meghirdették a Total Car-on a Magyarország legrosszabb útszakasza címet, aminek keretében választottak egy budapesti és egy vidéki helyszínt is. A vidékiek közül a Bélmegyer mezőberény út nyert. Kitértek arra, hogy a szakasz valamikor hadi útvonal volt, a Magyar Honvédség építette, illetve használta. Mintegy 25 éve volt aszfaltozás az úton, ami azonban azóta tönkrement. 2021-ben elkészült egy körülbelül 3,5 kilométeres szakasz felújítása, amelynek 1 kilométere Bélmegyerhez, 2,5 kilométere mezőberény közigazgatási területét érintette, a közút kezelésében lévő úton. Utóbbi település irányában azonban még szükség lenne a rekonstrukció folytatására. A felújításra váró részen a Total Car húg kis túlzással autóméretű lyukokat is levideózott. A szakportál anyagában kitértek arra, hogy a kamionok és a mezőgazdasági gépek kiszélesítették a szakaszt, mert az út szélén, a földön sokkal könnyebb közlekedni, mint a valaha volt útburkolaton, ahol gyakorlatilag nincs mind közlekedni. A szakportál szerint ez alapján a Bélmegyer mezőberény út lett Magyarország legrosszabb útszakasza. Kiskonhalas és Karocsa volt a Nyugdíjas Pedagógusok Orosházi Egyesülete által szervezett kirándulás két úti célja. A május 19-i utazáson 41 fő vett részt, és járta be a Duna-Tisza közének két neves városát. Makuláné Gulicska Valéria, az egyesület elnöke elmondta, a szűkre szabott időben választani kellett a látnivalók közül. Így végül egy igazi hungarikumot és egy történelmi emlékhelyet kerestek fel. A Nyugdíjas Pedagógusok Orosházi Egyesülete minden évben több ilyen alkalmat szervez, hiszen hazánk rengeteg kincset rejt magába. Az egyesület tagjai megismerhetik ezeket az értékeket, újra ellátogathatnak egy rég nem látott településre, valamint minőségi időt tölthetnek együtt, ami tovább erősíti a közösséget. A május 19-i alkalommal Kiskunhalas és Kolocsa voltak az úti célok, két igen híres város Magyarországon. Kiskunhalason a halasi csipkét ismerhették meg, egy igazi hungarikumot, mely elsősorban technikája miatt számít igazi különlegességnek. Ez a varrott csipke 60 különböző öltéssel készülhet, aminek elsajátításához kell egy év is. A tapasztalat szerint nem is mindenki tudja megtanulni, és a készítése alaposan próbára teszi az ember türelmét. Egy-egy termék akár több évig is készülhet napi 8 órás munkaidőben. A hajszálvékony cérnával dolgozó varrónők egyedi megjelenést adnak munkáiknak, így amit elkezdtek, azt be is kell fejezniük. Megdöbbentek a kiállított tárgyak mellett feltüntetett munkaórák számát látva. A legnagyobbak 1500-4500 óra alatt készültek el, és ez az értéküket is meghatározta, hiszen 2000 forint óradíja lehet számolni. Nem csoda, hogy államfők, uralkodók rendeltek vagy kaptak ajándékba halasi csipkét, mondta Makuláné Gulicska Valéria. A városközpontban tett séta után indultak tovább Kalocsára, ahol az első megálló az érseki látogatóközpont volt, mely rengeteg értéket, különleges erekét tartogatott a csoport számára. Az Orosházi Egyesület ezután a Nagyboldogasszony főszékes egyházba indult,
mely szintén impozáns, felejthetetlen látványt nyújtott. Az egyházmegye tavaszi bérmálási rendje szerint május 30-án szombaton 17 órakor szentesen, a Jézus szíve templomban 18 órakor Orosházán, Újszegeden és Mórahalmon május 31-én, vasárnap 8 óra 30-kor, május 31-én vasárnap 8 óra 30-kor Gerendáson, 10 órakor Zákányszéken, 10 óra 30-kor Szentesen a Szent Anna templomban, 11 órakor Battonyán, 18 órakor Szeged Felsővároson lesz bérmálás. Az International Karate Union fennállása 5. országos bajnokságát rendezte meg, ezúttal Zalaegerszegen, ahol a Békés Csabai Tic Nándor magyar bajnoki bronzérmes lett. Első mérkőzését hosszabbításban nyerte. A döntőbe jutásért pedig szoros küzdelemben, de veszített, így bronzérmes lett. Felkészítésében Farkas András, a Jalte Shotokan Karate szakosztályának mestere nyújtott segítséget. Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól.

Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen és térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. Nagy vasúti felújítás kezdődik, egy Hajdú-Bihari vonalon is változás lesz, tudta meg a HAON. A pünkösdi csúcsforgalom után megkezdődött a MÁV-nál a nyári vágányzárak időszaka, két nagy volumenű munkába kezdenek, közölte közösségi oldalán vasárnap a MÁV csoport vezérigazgatója. Mint azt az MTI megírta, Hegyi Zsolt közlése szerint május 26-án indul a Budapest-Pécs fővonalon a karbantartás, Rétszilas és Dombóvár között fognak dolgozni. A munkák körülbelül egy hónapig tartanak, és a vágányzár végeztével mintegy 3 perccel csökken a menetidő ezen a szakaszon. Május 27-től Szerencsés Nyíregyháza között a 100C vasútvonalon kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között nagy volumenű hídkarbantartást végeznek, a pályaszakaszon pedig a korábbi lassú jelek felszámolásával, útátjárók átépítésével fognak tovább haladni. Hozzátettem, igyekeznek új megoldással is segíteni az utasok eljutását Budapestről Pécsre, illetve Miskolcról Debrecenbe. Az autópályán közvetlen autóbuszjáratok is közlekednek majd. Aki ebben az időszakban Budapest és Pécs, illetve Debrecen és Miskolc között tervez utazást, tájékozódjon az eljutási lehetőségekről. 6 milliárdból bővítik a debreceni technikumot, értesült a Civis Hír. A debreceni Hunép építőipari ZRT nyerte azt a pályázatot, amelyet a debreceni szakképzési centrum Brassai Sámuel műszaki technikum bővítésére írt ki a Közlekedési és Beruházási Minisztérium, derül ki a közbeszerzési értesítő május 22-i pénteki számából. A nyertes ajánlattevőnek tanműhelyeket, tantermeket kell kialakítania. A Víztorony utca 3 szám alatti épületben nagyobb tanári szobát, irodákat kell kialakítani, valamint bővíteni kell az éttermet. Az új 3 emeletes épületrészben műhelyek, tantermek kapnak helyet, és egy új tornaterem is épül majd. A kivitelezést 6 milliárd 230 millió forintért vállalta a pályázaton nyertes vállalkozás. Jelentős mérföldkőhöz érkezett a Debreceni Egyetem sürgősségi orvostani képzése, miután a napokban sikeres szakvizsgát tett a 90. sürgősségi szakorvos. Az intézményben 2014-ben útjára indított oxiológia és sürgősségi orvostan szakvizsgáztatás már a meghatározó szerepet tölt be a magas színvonalú sürgősségi betegellátás szakember utánpótlásának folyamatos biztosításában, írja az Unideb. A klinikai központ és az általános orvostudományi kar szakmai együttműködése példaértékű. A közös munkának nagy szerepe van abban, hogy a sürgősségi orvostani tanszék mára az ország egyik legstabilabban működő oktatási egységévé vált. Kiemelkedő eredménynek tekinthető például a szimulációs orvosképzés feltételeinek megteremtése, amely új dimenziót nyitott a gyakorlatorientált oktatásban. Ennek meghatározó eleme az interaktív orvosi gyakorlati központ, melynek kialakításában és fejlődésében a sürgősségi orvostan kezdettől fogva alapvető szerepet vállalt. Idén a Debreceni Egyetem neurológiai tanszéke is csatlakozik az Országos Epilepszia Fórumhoz. A kezdeményezéssel az epilepsziával élők helyzetére és a betegséget övező tévhitekre hívják fel a figyelmet, tudatta az egyetem. Az Országos Epilepszia Fórumot először 2025-ben rendezték meg a Magyar Epilepszia Liga kezdeményezésére. Az országos kezdeményezéshez idén a Debreceni Egyetem általános orvostudományi kar neurológiai tanszéke is csatlakozott, a Kenézi Gyula kampuszon működő neurológiai osztály epilepszia szakrendelésével és a gyermekgyógyászati klinika gyermekneurológiai részlegének együttműködésével. A május 30-ai debreceni rendezvényen a résztvevők az epilepszia számos fontos és gyakorlati kérdéséről hallhatnak előadásokat. Szóba kerülnek a többi között a diagnózis felállításának nehézségei, a kezelés tankönyvekben nem szereplő kérdései, külön előadás foglalkozik az epilepszia különböző élethelyzetekben jelentkező kihívásaival és a gyermek és serdülőkori epilepsziával kapcsolatos mindennapi nehézségekkel. A fórum célja előadások, poszterek, viták segítségével növelni az epilepsziával élők tájékozottságát, valódi társadalmi és szakmai párbeszédet indítani az epilepsziával élők életminőségének javításáért, lehetőséget teremtve érintettek, hozzátartozók és szakemberek találkozására, közös gondolkodásra és tapasztalatcserére. A Debreceni Epilepszia Fórum május 30-án szombaton reggel 8:30-kor kezdődik a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Augusta telepén a 4. emeleti előadóban. Palánki Ferenc megyés püspök 58 fiatal számára szolgáltatta ki a bérmálás szentségét pünkös vasárnap Nyíregyházán.
homíliájában Palánki Ferenc megyés püspök a pünkösdi eseményre utalva emlékeztetett, miként az apostolok egy szívvel, egy lélekkel együtt imádkoztak, úgy készültek a fiatalok is az elmúlt időszakban a Szentlélek befogadására. Hangsúlyozta, hogy a bérmálás nem pusztán egy ünnepi alkalom, hanem tudatos igen kimondása a nagykorú keresztény életre, amely felelősséggel és küldetéssel jár. A főpásztor kiemelte, a keresztény élet nem csupán szabályok megtartása, hanem Isten ajándékainak befogadása. Ha valaki megnyitja a szívét, akkor megtapasztalja, hogy Isten csodákat tesz az életében, fogalmazott. Rámutatott arra is, hogy a Szentlélek ajándékai személyre szabottak. Isten mindannyiunkat külön-külön hív meg, és egyéni képességeinket, karizmáinkat a közösség javára kell kibontakoztatnunk. Egy csodálatos ember festményeiből nyílik kiállítás Debrecenben, írja a De Hír. Az ismert youtuber José atya a vászon előtt is egyedit alkot, ezúttal élet egyik legszemélyesebb szeletét, az általa készített festményeket tárja a nyilvánosság elé a harmadik Zsart festmény kiállításon Debrecenben. A kiállítás május 30-án szombaton a Kölcsei Központban nyílik. Áthelyeztek egy debreceni buszmegállót, tudta meg a Civis Hír, május 26-án kedden 10 órától útburkolatjavítási munkák miatt a Harsona utcán található Nyugati Ipari Park Szervizút 1 elnevezésű megállóhelyet ideiglenesen lezárták, tájékoztatott a DKV ZRT. Mint írják, a munkák végéig előreláthatólag július 31-én pénteken üzemzárásig a nagyállomás irányába közlekedő 21-es és 42-es autóbuszjáratok a 100 méterrel előrébb a Házgyár utca irányában kialakított ideiglenes megállóhelyen végeznek utascserét. Közel állnak a megállapodáshoz az új edzővel a labdarúgó Fizzligában negyedik helyezett DVSC labdarúgó csapatánál, emellett lesznek távozók és érkezők is, írja az MT. Bogdán Ádám, a DVSC sportigazgatója közölte, két kapusnak, Demin Patriknak és Pálfi Donátnak a szerződése lejár, így ezen a poszton biztosan lesz változás, továbbá a klub azt szeretné, ha Dzsuzsák Balázs maradna. Kiemelte, hogy megvannak azok a tervek, amelyek alapján igazolni szeretnének, egy analitikai céggel, a Jamestown Analytics-szel együtt dolgoznak ezen. Az új edzőről elmondtam, sok hazai és külföldi szakember jelentkezett, ami jelzi, hogy mit képvisel a klub, és milyen lehetőség rejlik ebben a pozícióban. Hangsúlyoztam, a távozó Sergio Navarro által alkalmazott emberséges stílus szeretnék megőrizni, ugyanakkor olyan vezetőt látnának szívesen, aki nyitott az újdonságokra is. A Debreceni Labdarúgó Akadémiával kapcsolatban Bogdán kifejtette, hogy ott is lesznek kisebb változások, ugyanakkor, ami eddig is jól működött, azt nem szeretnék megszüntetni. Makarai Balázs, a DVSC Futball ZRT intézményi és stratégiai kapcsolatokért felelős igazgatója a szezont összegezve elmondta, turbulens időszak van a klub mögött, ugyanis új tulajdonosa lett, amit egy gazdaságilag nehezebb időszak előzött meg, mégis az elsők között végzett és nemzetközi kupában, a konferencialigában is szerepelhet a csapat. A hétvégén Miskolcon rendezték meg a magyar korcsoportos egyéni és csapat rapid sakkbajnokságot a Magyar Sakkszövetség szervezésében. A versenyen a Deac fiataljai is asztalhoz ültek, és több szép eredményt értek el, írta a deac.hu. A Debreceni Egyetem sportklubjának versenyzői közül különösen eredményesen szerepelt Sojnócki Anna, aki korcsoportjában az első helyen végzett, ezzel magyar bajnoki címet szerzett. Debrecen és a környék eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: Ismét megrendezik Nagykáló harangodon a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye szervezésében az Egyházmegyei Gyereknapot, amely idén a 20. lesz. Május 30-án várják elsősorban az általános iskolásokat, ahol Assisi Szent Ferenc nyomába erednek, majd lesz akadályverseny, játékudvar, az egyházmegyei középiskolák standjai és közös szentmise is, amelyet Palánki Ferenc a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye megyés püspöke celebrál. Kardos György az egyházmegyei gyereknap főszervezője így mesélt az eseményről, annak történetéről és eszmeiségéről.
1: 20 éves az idén, vagy 20. alkalom lesz az idén. De igazából 21. lenne, 2020-ban a Covid miatt nem volt, de előtte már van egy 10 éves előzménye. Én magam Borbányán kezdtem, Nyíregyháza Borbánya város részében a hitoktatást, még 1994-95-es tanévben, és 96-ban kezdtük ezt a húsvét kedden. Alakult csirázott még az egyházmegyei gyereknap, még ilyen borbányai kirándulása a Sárospatakra erdőbény, aztán utána már harangodra jártunk borbányai gyerekekkel is, és akkor 2003. szeptembertől már a plébánián dolgoztam, és akkor itt 2004-2005-ben a főplébániáról mentünk nyíregyházi gyerekekkel harangodra, és hát a Jóisten kegyelméből ajándékaként pedig 2006-ban már egyházmegyei lett a gyereknap, és hát gyakorlatilag robbant is. Azt látjuk, hogy egy szenzációs dolog. Én legalábbis nagyon szeretem, és ezért beszélek így róla ekkora örömmel.
2: Világban is, hogy gyermeknapot ünneplünk május utolsó hétvégén, és ehhez szerettünk volna mi is kapcsolódni. Rengeteg gyermekkel vagyunk kapcsolatban, a plébániákon, intézményekben, és minden évben megszerveződik nekik ez a lehetőség, hogy ők is talán kimozduljanak, egy kicsit találkozzanak egymással, épüljön egy kicsit a saját egyházközségi, intézményi csapatuk is, találkozzanak a különböző egyházközségek, plébániáknak a gyermekei egymással is, és legyen egy szép élményük, legyen egy jó élményük, hogy ezt a napot úgy töltötték el, hogy volt valami tartalmas program, jól is érezték magukat, és még lehet, hogy talán lelkiekben is tudtak egy kicsit épülni.
1: Hát én magam nagykálói vagyok, úgy mondom, olyan 800 éve keresztény vagyok, az őseim apai ágon nagykálóiak vagyunk, úgyhogy szívem csücske, és mikor Nagykálóban jártam általános iskolába, akkor még ott nem volt a harangodi tó, ott egy rét volt a közepén egy kanálissal, egy nagy mélyvölgyű kanálissal, kicsit mosaras vidék volt az, és azoknak a lecsapolására volt ez az a kiépítve, az a csatorna. Májusban volt ilyen akadályverseny nevű dolgunk akkor már, 1970-es évek eleje, és 5-től minden májusban volt egy ilyen akadályversenyő nap, amikor kiálltunk, és hát akkor még nem egy házi színekben nyilván, úttörő csapatban én voltam az ászlóvivő, úgyhogy én mentem előle az osztályunk élén. Harangodra, ahol útközben voltak akadályversenyállomások, és fenn a dombon pedig főzés, általában paprikás krumpli, vagy valami hasonló ilyen bogrács étel zárta az akkori napot, és mikor gimnazista voltam, akkor készült, ezt lették a tábor, illetve felduzzasztva a tó. Ott működött strand is egy ideig, csónakázótó, ilyen kajakkenu szakosztály. Hát a tó az megvan, rengeteg ürge, gyönyörű vidék, azt gondolom, hogy dombos, ligetes, erdős, kilátós, a csűröket Makovesz tervezte, csűrök és épületek vannak. Én azt gondolom, hogy egy nagyon szép az egész táj, az építmények, jó lehetőség, jó levegő, víz, erdő, tó, domb, kilátó, minden van. Azt gondolom, hogy nagyon szép környezet, és azt gondolom, hogy ezzel egyetért mindenki, aki kijön oda. Ami élménye azóta is a gyereknapnak, vagy a kritikus pontokon az élménye volt, mondjuk mikor szakadt az eső, tehát meghirdettük a gyereknapot, hogy egyházmegyei gyereknap, kiküldtük az atyáknak, hitoktatóknak róla az információt, és hát azért mondtam az elején robbant a dolog, mert hihetetlen, hogy mennyien jöttek el. Tehát közel 900-an voltunk az első gyereknapon, és az a lelkesedés, amit láttam a hitoktatókon, az atyákon, a gyerekeken, hát ez egy fantasztikus élmény, és hogyha ezt be lehet kontrázni, hogy persze hullámzott egy picit esetleg a részvevők száma, tehát 500-alá sose mentünk, de volt 3 kritikus évünk, egy nagyon kritikus, hát ez egész jó arány egyébként, hogy 19 esztendőből akkor 3-szor nehezítette, mint szabadtéri programot az időjárás, és az először, mikor szakadt az eső, és akiket hívtam útközben, 10 fok körüli időben, szélviharban szakadó esőben hívtam a kollégákat, hitoktatókat, atyákat, akik beregisztráltak, és a világ legtermészetesebb módján válaszolták, hogy persze, hogy jövünk.
0: Kardos Györggyel, valamint dr. Németh Istvánnal, a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye hitoktatási referensével, püspöki titkárral egy teljes beszélgetést hallhat a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye weboldalán a dnyen.hu-n.

0: Sting felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a bemondó Tóth Zsófia, köszöntjük hallgatóinkat. Változékony idővel kezdődik a meteorológiai nyár, június első hetében több felé, több hullámban várható zápor, zivatar. A szél sok felé lesz élénk, olykor erős, a hőmérséklet csúcsértéke pedig továbbra is jellemzően 30 fok alatt alakul, derül ki a Hungaromet ZRT előrejelzéséből. Komolyabb rendbontás nélkül zajlott Budapesten a Bajnokok Ligája döntő, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Tájékoztatásuk szerint a sport eseménnyel összefüggésben tömeges verekedés vagy más súlyos bűncselekmény nem történt. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán tudatta, hogy hétfő reggel 8 órakor Görög Márta igazságügyi miniszter társaságában meglátogatja Súlyog Tamás köztársasági elnököt. Mint ismert, Magyar Péter korábban arra szólította fel az államfőt, hogy május 31-éig távozzon hivatalából. Súlyog Tamás köztársasági elnök megismételte, nem mond le, és a kialakult politikai és jogi vita miatt a Velencei Bizottsághoz fordult. Gyermeknap alkalmából 500 gyermeket és kísérőjüket látták vendégül a Karmelita Kolostorban és a Szociális és Családügyi Minisztériumban, közölte a miniszterelnök vasárnap közösségi oldalán. Magyar Péter bejegyzése szerint a meghívott gyermekek a gyermekvédelemből és hátrányos helyzetű, valamint kárpátaljai családokból érkeztek. Közülük sokan speciális nevelési igényűek, fogyatékossággal élők, vagy éppen transzplantáción átesettek. Maradjatok gyerekek, Orbán Viktor is üzent közösségi oldalán gyereknap alkalmából. A Puskás arénában készült és hátulról fotózott képen Orbán Viktor egy gyermek társaságában látható. A Hősök Napja alkalmából a Fiumei úti sírkertben vasárnap Ruszin Szendi Romulus arról beszélt, a Hősök Napja több, mint egy emléknap, mert összeköti a múltat a jelennel, összeköti azokat a magyarokat, akik különböző korokban, különböző egyenruhában, vagy éppen egyenruha nélkül ugyanazért Magyarországért álltak helyt. Az 52-es hősi parcellánál azok előtt hajtanak fejet, akik életükkel vagy sorsukkal fizettek azért, mert a magyar szabadság ügyét szolgálták. A dohányzás továbbra is az egyik legsúlyosabb népegészségügyi kockázat, az új termékek népszerűsége a fiatalok körében pedig különösen aggasztó, hívta fel a figyelmet az MTI-hez eljuttatott közleményében a Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi kara a május 31-i dohányzásmentes világnap alkalmával. Emlékeztettek arra, közel 40 éve nyilvánította május 31-ét a WHO dohányzásmentes világnapnak, hogy ezzel is felhívja a figyelmet a dohányzás veszélyeire, a megelőzés és a leszokás fontosságára. Végül az időjárásról. Hétfőn erőteljes felhőképződés mellett csak néhány órás napsütés valószínű, többfelé várható zápor, zivatar, utóbbiakat keleten felhőszakadás kíséri. A döntően nyugati, északnyugati szél élénk, északnyugaton erős lesz. Zivatarok környékén is megerősödik a szél. Napközben 21-28 fok várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Márk könyvéből. Jézus a szenvedését megelőző napokban példabeszédekben kezdett szólni a főpapokhoz és a nép előjáróihoz. Egy ember szőlőt ültetett, bekerítette sövénnyel, pincét is ásott meg, őrtornyot is épített benne, aztán bérbeadta a szőlőmunkásoknak, és elutazott messze földre. Amikor eljött az ideje, elküldte a szőlőmunkásokhoz egyik szolgáját, hogy beszedje a szőlő terméséből neki járó részt. Ezek azonban nekiestek, megverték, és üres kézzel elkergették. Ekkor másik szolgát küldött oda hozzájuk, annak betörték a fejét, és gyalázatosan elbántak vele. Küldött egy harmadikat is, azt megölték. Küldött aztán még többet. Közülük egyeseket megvertek, másokat pedig megöltek. Ezután már csak az egyetlen fia maradt, akit nagyon szeretett. Végül őt küldte hozzájuk, mert így gondolkodott: a fiamat csak becsülni fogják. A szőlőmunkások azonban így biztatták egymást: itt az örökös, gyerünk, öljük meg, és miénk lesz az öröksége. Nekiestek tehát, megölték és kidobták a szőlőből. Vajon mit tesz majd erre a szőlő ura? Elmegy, elpusztítja a szőlőmunkásokat, és másoknak adja ki a szőlőt. Nem olvastátok az írást? A kő, amelyet az építők félredobtak, szegletkővé lett. Az Úr tette azzá, csodálatos dolog ez a mi szemünkben. Erre el akarták fogni Jézust, de féltek a néptől. Megértették ugyanis, hogy róluk mondta a példabeszédet. Ott hagyták tehát, és eltávoztak. Ezek az evangélium igéi.

Szent Márk evangéliumának 12. fejezetéből az elsőtől a 12. versig tartó szakaszt Varga László atya olvasta fel.

Vivaldi G-moll versenymű Trombitára és vonósokra című művének második tételét Boldocki Gábor, Szergej Nakarjakov és a Capella Gabetta szólaltatta meg. 5:40, megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája: az Isten által teremtett csodálatos emberiség válaszút előtt. Leó pápa enciklikája részletesen. 13. Leó pápa Rerum Novarum kezdetű enciklikája megjelenésének 135. évfordulóján 14. Leó pápa az egyház szociális tanításáról emlékezik a mesterséges intelligencia korában. Enciklikája felhívás az Isten által lakott csodálatos emberiség megőrzésére, az igazság, a munka méltósága, a társadalmi igazságosság és a béke előmozdításával. A digitális korszakban le kell fegyverezni a mesterséges intelligenciát, és túl kell lépni a jogszerű háború elméletén, újjáélesztve a párbeszédet és a multilateralizmust. Az Isten által teremtett csodálatos emberiség ma döntő választás előtt áll. Felépít-e egy új Bábel-tornyot, vagy megépíti azt a várost, ahol Isten és az emberiség együtt él? 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdett első enciklikájának a bevezetője összefoglalja annak alapvető indokait és célját. A május 25-én közzétett enciklikát a pápa május 15-én írta alá. 13. Leó Rerum Novarum kezdetű enciklikája kiirdetésének 135. évfordulóján. Elügye örökségét folytatva, 14. Leó pápa olyan társadalmi enciklikát írt, amely a kortárs világ egyik fő kihívásával, a mesterséges intelligenciával foglalkozik. Az 5 fejezetből, valamint bevezetőből és zárszóból álló enciklika abból az alapfeltevésből indul ki, hogy a technológia nem az emberrel szemben álló erő, sem nem önmagában gonosz. Ugyanakkor nem is semleges, mert felveszi annak az arcát, aki kitalálja, finanszírozza, szabályozza és használja. Ebből fakad a pápa felhívása, hogy a jóra építsünk és maradjunk emberek. A bátor közös felelősség, a szubszidiaritás és a közösség logikáját követve, hogy a világ felismerhesse az ember szívében azt a helyet, ahol Isten lakozni kíván. Az egyháztársadalmi tanítása a közösség teológiája. Az első fejezet az evangéliumhoz hű, dinamikus gondolkodás jegyében áttekinti az egyháztársadalmi tanítását a közelmúlt egyházi tanításában és a II. Vatikáni zsinaton, kiemelve annak dinamikus jellegét. Az egyháztársadalmi tanítása nem elvek és szabályok kézikönyve, hanem inkább a közösségi megkülönböztetés útja. A történelemben megvalósuló közösség teológiája, amely az események értelmezését az evangélium fényében irányítja. 14. Leó emlékeztet elődjei gondolkodására. 12. Piótól, aki elsőként használta a katolikus egyház szociális tanításra kifejezést, az 1950-es Menti Nostrae kezdetű apostoli buzdításban, Ferenc pápáig természetesen áttekintve az 1891-es Rerum Novarumot is, amelyet a szociális tanítás fejlődése mérföldkövének tekintenek. Az utóbbi korszak pápái ennek az egyetlen örökségnek különböző aspektusait emelték ki: az ember méltóságát, a munka értékét, a javak egyetemes rendeltetését, a szolidaritást és a szubszidiaritást, a teremtett világ gondozását, a béke és a testvériség központi jelentőségét. Az emberi méltóság védelme. Az ember nem kizsákmányolandó erőforrás. A második fejezetben Leó pápa felsorolja az egyház társadalmi tanításának alapjait és elveit. Az elsők közt említi az Isten képmására és hasonlatosságára teremtett ember méltóságát. Ezt azért kell hangsúlyozni, mert az új ideológiák és bizonyosan nagyon erős érdekek nyomása az embert felhasználható és kizsákmányolható erőforrásra fokozza le, vagy azzá, amit megvalósít vagy előállít.
Ezzel szemben minden ember alapvető méltósága nem szerzett és nem megérdemelt érték, és amit nem is kell igazolnia neki. Az egyháztársadalmi tanításának második alapja az emberi jogok sérthetetlensége, amelyek közül az első az élethez való jog, a fogantatástól annak természetes végéig. Ezzel kapcsolatban 14. Leó a mesterséges abortuszt, az ártatlanok megölését és az eutanáziát súlyosan törvénytelen döntéseknek nevezi. A harmadik alapelv a kisebbségek jogainak elismerése, különös tekintettel a nőkre. Javukra a pápa konkrét döntéseket kér a törvényekben, a munkavilágában, az oktatásban, a társadalmi és politikai felelősségvállalásban, hogy valóban meghallgassák és értékeljék őket. Erkölcstelen és elfogadhatatlan egy nemzet megsemmisítése vagy leigázása. Az egyház társadalmi tanításának alapelveit illetően 14. Leó 5-öt emel ki. Az első a közjó. Mindenkinek elismert méltóságának társadalmi formája. A pápa erőteljesen hangsúlyozza. A közjó erőmozdítása soha nem választható el a népeknek a létezéshez, saját identitásuk megőrzéséhez és a saját eredetiségükkel a nemzetek családjához való hozzájárulásokhoz való jogának tiszteletben tartásától. Következésképpen bármely kísérlet vagy terv egy nemzet megsemmisítésére vagy leigázására súlyosan erkölcstelen és éppen ezért elfogadhatatlan. A technológia ne összpontosuljon kevesek kezében. A második alapelv a javak egyetemes rendeltetésére vonatkozik. Itt is az enciklika más részeiben 14. Leó hangsúlyozza, hogy a tudás és a technológiák nem összpontosulhatnak kevesek kezében, mert a csak tovább mélyíti a digitális forradalomban részesülők és az abból kizártak közötti szakadékot. Ebből következik a harmadik és negyedik elv, nevezetesen a szubszidiaritás, amely a paternalizmus és az asszisztencializmus leküzdését követeli a közös felelősségvállalás érdekében, és a szolidaritás, vagyis az az elv és erény, amely ellentétben áll a közönösséggel és figyelembe veszi a népeket és a jövő generációit. A társadalmi igazságosság és a migránsok próbája. Az ötödik alapelv a társadalmi igazságosság. A digitális korban ennek biztosítania kell mindenki számára a lehetőségekhez való egyenlő hozzáférést, védenie kell a legkiszolgáltatottabbakat, szembe kell szállni a gyűlöletkeltéssel és a dezinformációval, nyilvános ellenőrzés alá kell vonni az adatok és a technológiák használatát, hogy a kritérium ne csupán a profit legyen, hanem minden ember méltósága és a népek jóléte. Leó pápa döntő próbának jelöli meg ezen a téren a migránsok, menekültek és a lakóhelyüket elhagyni kényszerült emberek iránti viselkedést. Az ugyanis, ahogyan a társadalom bánik velük, megmutatja, hogy az igazságosság eszméjét a félelem, majd a testvériség vezérlie. Ebből fakad a felhívás mind arra, hogy őrizzik meg azok reményhez való jogát, akik kénytelenek elhagyni otthonukat, biztosítva számukra biztonságos és legális útvonalakat, méltóság teljes befogadást és integrációt, mint pedig arra, hogy mozdítsuk elő az otthonmaradáshoz való jogot mindenki számára a saját földjén békében és biztonságban, foglalkozva a migráció mélyebb okaival. A visszaélések és az egyház lelkiismeret vizsgálata. A pápa szerint a fent említett öt alapelv nem csupán a társadalomra vonatkozik, hanem az egyházra is, amelyet lelkiismeret vizsgálatra hív. A pápa arra buzdít, hogy tisztítsuk meg az egyházi kapcsolatokat és struktúrákat azoktól a torzulásoktól, amelyek egyenlőtlenségeket, átláthatatlanságokat és visszaéléseket eredményeznek. A felhívás arra irányul, hogy hallgassunk a szellemi, gazdasági, intézményi, szexuális, hatalmi és lelki visszaélések áldozataira, mivel ez az igazságosság útjának szerves része, amely magában foglalja a kár elismerését, a méltányos jóvátételt és a megelőzést. Közös etikai kódexre van szükség a mesterséges intelligencia területén.
A harmadik fejezet a technika és uralom témáját vizsgálja. Az emberi személy nagysága a mesterséges intelligencia ígéretei előtt kérdéskör a mesterséges intelligencia elevenébe vált. Leó pápa figyelmeztet a technokratikus paradigmára, amelyet Ferenc pápa már korábban is elítélt, és amelynek következtében minden döntés kizárólag a hatékonyság és a profit szempontjai határoznak meg. Ezzel szemben a legerősebb technológia nem feltétlenül a legjobb. A mesterséges intelligencia utánozhatja és szimulálhatja az embert, de nem rendelkezik erkölcsi tudattal, empátiával, érzelmi képességekkel, kapcsolatteremtő és spirituális képességekkel. Ezért a mesterséges intelligenciához józanul és éberen kell hozzáállni, tisztán látva annak minden lépésért való felelősséget és megfelelő politikai és jogi keretekre, független felügyeletre, valamint a felhasználók oktatására kell törekedni. Mindenekelőtt olyan etikai kódexre van szükség, amely a közös társadalmi igazságosság kritériumainak felel meg, mert nincs szükség erkölcsösebb mesterséges intelligenciára, ha ezt az erkölcsöt kevesek határozzák meg. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül az új technológiák környezeti hatását sem, amelyek nagy mennyiségű energiát és vizet igényelnek, befolyásolva a szén-dioxid kibocsátást és károsítva a teremtett világot. A mesterséges intelligencia lefegyverzése és kivonása a versenylogikából. Le kell fegyverezni a mesterséges intelligenciát, kéri Leó pápa, hogy kivonjuk a katonai, gazdasági és kognitív verseny logikájából, hogy megtörjük a technikai hatalom és hatalomgyakorlás jog közötti egyenértékűséget, hogy kivonjuk a monopóliumok hatalmából és megakadályozzuk, hogy az ember felett uralkodjon. Ez a feladat etikai, technikai és ökológiai jellegű, mert a mesterséges intelligencia már is olyan környezet, amelybe belemerültünk, és olyan hatalom, amellyel számolnunk kell. Széles teret szentél a transhumanizmus és a poszthumanizmus kritikájának, amelyek a haladást az emberi korlátok túllépéseként értelmezik. A korlát azonban nem eltávolítandó hiba, hanem a személy alkotó eleme, mert az emberi lény nem a korlát ellenére, hanem gyakran a korláton keresztül virágzik fel, felismerve a törékenységben és a végességben azokat a helyeket, ahol a kapcsolat, a gondoskodás és az Isten és a mások iránti nyitottság érlelődik. A technika fejlődése nevezetesen a szív visszafejlődéséhez. A tét nagy. A technika fejlesztése az emberi korlátok eltávolításával valójában a szív visszafejlődését jelenti. Az emberiség ugyanis, bár csodálatos és mégis megsebzett, nem helyettesíthető és nem is haladható meg. A technológia enyhítheti szenvedéseit és új lehetőségeket nyithat meg előtte, de nem tagadhatja meg azt, ami sajátja, a kapcsolatteremtés és a szeretet képességét. A mesterséges intelligencia kapcsán a valódi választás nem a lelkesedés és a félelem között zajlik, hanem a haladás kétféle építésmódja között, a népek szolgálatában vagy a hatalom logikája szerint. Ez a választás mindenkit érint, Bábel vagy Jeruzsálem építése, az ember és Isten két városa, amelyre Szent Ágoston is utal, mindannyiunkkal kezdődik. A kommunikáció ökológiája és az iskola központi szerepe. Az emberiesség megőrzése az átalakulás során, Igazság, munka, szabadság című negyedik fejezetben az enciklika az igazságot közjóként és a demokrácia alapvető elemeként értelmezi. A digitális környezetben az igazságot a kommunikáció ökológiájának keretében kell értelmezni, hogy az internet által generált kultúra ne váljon egységesítés és uralom eszközévé, hanem a belső szabadság és a kritikus gondolkodás érésének terévé. A pápa néhány eszközt jelöl meg. Átláthatóság a tartalom szelekció logikájában, a személyes adatok védelme, érvelésen és ellenőrzésen alapuló komoly újságírás, új tudatosság a mesterséges intelligencia helyes és kritikus használatában, valamint a tudás integrálása. Az átlátható és őszinte kommunikációt az egyháztól is elvárják, különösen az igazságtalanságok és visszaélések esetében.
Az enciklikában központi szerepet kap a megújult Oktatási Szövetségre való felhívás, hogy a fiatalokban ne aludjon el a kérdések felvetésének vágya a tökéletes gépek miatt, amelyek feleslegesé teszik az emberi gondolkodást. Meg kell tanulnunk bőtölni a mesterséges intelligenciát, hangsúlyozta Leó pápa, megszüntetve az oktatáshoz való hozzáférés egyenlőtlenségeit és az iskolára helyezve a hangsúlyt, mint olyan helyre, ahol megtanulják keresni és szeretni az igazságot, és ahol azt tanítják, amit a digitális világ nem adhat meg, közös időt, a tanulásra és a megbízható kapcsolatokra. A munka középpontjában az embernek kell állnia, nem a profitnak. A digitális átalakulás által jelképezett negyedik ipari forradalomban a pápa kiemeli a munka méltóságának és értéke védelmének fontosságát. Az új munkavégzési módok nem feltétlenül jobbak, magyarázza, mivel a technológia lealacsonyíthatja a munkavállalókat, mellékes feladatokra szoríthatja őket, és automatizált felügyelet alá vetheti őket. Éppen ellenkezőleg, olyan rendszereket kell kidolgozni, amelyek az embert helyezik középpontba, és nem csupán a teljesítményt, mert a technológia ugyan bizonyára megkímélheti az embert a nehéz vagy monoton feladatoktól, de semmiképpen nem vezethet munkanélküliséghez, a költségcsökkenés és a profit növelés nevében. Egy olyan forgatókönyvben, amelyben az ember felváltó automatizált rendszerek miatt növekvő szegénység és egyenlőtlenségek rajzolódnak ki, a pápa a szakszervezetek megújulását is szorgalmazza. A fejlődés nem mérhető kizárólag a GDP alapján. A digitális átalakulást előre kell irányítani stabil társadalmi kritériumok, a munkavállalók számára elérhető és folyamatos képzés, valamint a vállalati felelősségvállalás révén. A pápa emellett rámutat arra, hogy el kell mozdulni a GDP-től, mint

0: széleskörű, inkluzív és fenntartható. A család az elsődleges társadalmi érték. Az enciklikában kiemelt szerepet kap a családra való hivatkozás, amely egy férfi és egy nő közötti tartós kapcsolaton alapul. Ez az elsődleges társadalmi érték, minden közösségi szervezet alapvető és pótolhatatlan sejtje, amelyet a stabilitást és az emberi ritmust erősegítő munkaügyi politikákkal is támogatni kell, hogy biztosítsák az élet megfelelő egyensúlyát és megúvják azt a jövőépítési képességet, amely a társadalmat termékenyé teszi. A láthatóság architektúrája és a szabadságot fenyegető kockázatok. Végül az emberi szabadság kérdése, amelyet meg kell őrizni a függőség és az árucikké válás ellen egy olyan korszakban, amikor a digitális platformokat úgy tervezik, hogy lekössék a felhasználók idejét és kihasználják sebezhetőségüket, sürgősen meg kell erősíteni mindenki belső szabadságát, és szembe kell szállni a hatalmas adatgyűjtésből és az algoritmus rendszerek használatából fakadó társadalmi ellenőrzés kockázatával. A viselkedés profilozása, előrejelzése és irányítása egy új hatalom, amely a leggyengébbek megkülönböztetésének kockázatával jár. A pápa különösen sajnálatosnak tartja a láthatóság architektúráját, amely csak a láthatót jutalmazza és erősíti, formálva a véleményeket és közben konformizmust generál. A Magnifica Humanitas enciklika 5. utolsó pontját és zárszavát egy következő adásunkban ismertetjük. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
1: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Dicsértessék a Jézus Krisztus, 6 óra van.

6 óra 1 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a bemondó Tóth Zsófia, köszöntjük hallgatóinkat. Változékony idővel kezdődik a meteorológiai nyár. Június első hetében több felé, több hullámban várható zápor, zivatar. A szél sok felé lesz élénk, olykor erős. A hőmérséklet csúcsértéke pedig továbbra is jellemzően 30 fok alatt alakul, derül ki a Hungaromet ZRT előrejelzéséből. Komolyabb rendbontás nélkül zajlott Budapesten a Bajnokok Ligája döntő, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Tájékoztatásuk szerint a sport eseménnyel összefüggésben tömeges verekedés vagy más súlyos bűncselekmény nem történt. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán tudatta, hogy hétfő reggel 8 órakor Görög Márta igazságügyi miniszter társaságában meglátogatja Súlyog Tamás köztársasági elnököt. Mint ismert, Magyar Péter korábban arra szólította fel az államfőt, hogy május 31-éig távozzon hivatalából. Súlyog Tamás köztársasági elnök megismételte, nem mond le, és a kialakult politikai és jogi vita miatt a Velencei Bizottsághoz fordult. Gyermeknap alkalmából 5

200 gyermeket és kísérőjüket látták vendégül a Karmelita Kolostorban és a Szociális és Családügyi Minisztériumban, közölte a miniszterelnök vasárnap közösségi oldalán. Magyar Péter bejegyzése szerint a meghívott gyermekek a gyermekvédelemből és hátrányos helyzetű, valamint kárpátaljai családokból érkeztek. Közülük sokan speciális nevelési igényűek, fogyatékossággal élők, vagy éppen transzplantáción átesettek. Maradjatok gyerekek, Orbán Viktor is üzent közösségi oldalán gyereknap alkalmából. A Puskás arénában készült és hátulról fotózott képen Orbán Viktor egy gyermek társaságában látható. A Hősök napja alkalmából a Fiumei úti sírkertben vasárnap Ruszin Szendi Romulus arról beszélt, a Hősök napja több, mint egy emléknap, mert összeköti a múltat a jelennel, összeköti azokat a magyarokat, akik különböző korokban, különböző egyenruhában, vagy éppen egyenruha nélkül ugyanazért Magyarországért álltak helyt. Az 52-es hősi parcellánál azok előtt hajtanak fejet, akik életükkel vagy sorsukkal fizettek azért, mert a magyar szabadság ügyét szolgálták. A dohányzás továbbra is az egyik legsúlyosabb népegészségügyi kockázat, az új termékek népszerűsége a fiatalok körében pedig különösen aggasztó, hívta fel a figyelmet az MTI-hez eljuttatott közleményében a Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi kara a május 31-i dohányzásmentes világnap alkalmával. Emlékeztettek arra, közel 40 éve nyilvánította május 31-ét a WHO dohányzásmentes világnapnak, hogy ezzel is felhívja a figyelmet a dohányzás veszélyeire, a megelőzés és a leszokás fontosságára. Végül az időjárásról. Hétfőn erőteljes felhőképződés mellett csak néhány órás napsütés valószínű, többfelé várható zápor, zivatar, utóbbiakat keleten felhőszakadás kíséri. A döntően nyugati, északnyugati szél élénk, északnyugaton erős lesz. Zivatarok környékén is megerősödik a szél. Napközben 21-28 fok várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Adásunkat Chopin E-moll zongora versenyének második tételével folytatjuk. Előadja Farkas Gábor és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara Vásári Tamás vezényletével.

Chopin E-moll zongora versenyének második tételét Farkas Gábor adta elő, közreműködött a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara Vásári Tamás vezényletével. 6 óra 15 perc. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

felébredhet az emberben az az érzés is, hogy Isten közömbös és nem törődik vele. Távoli világban él, még az ember a földi lét kilátástalanságának van kiszolgáltatva. A sokat szenvedett egyén könnyen jut el ilyen gondolatokig. Különösen, ha hiányzik belőle egyfajta könnyedség, és ezért a dolgok ellenállnak neki, ha a nehézkedélyű néma meggyötört emberek sorába tartozik, akiknek mindig rosszabb színben tűnnek a dolgok. Rajtuk az emberi szeretet segíthet tulajdonképpen. Egyedül ez a szeretet tudná meggyőzni őket, hogy másképp vannak a dolgok, mint ők gondolják. Mindaddig, míg ez meg nem történik, a hitbe kell kapaszkodnia az embernek, amely újra és újra azt mondja, hogy Isten szereti őt. Lehet valakinek olyan benyomása is, hogy Isten tulajdonképpen nincs is. Talán egy jámbor gondolat csak, egy szent hangulat, egy szép, de távoli elillanó dolog, aminek az élet valóságában semmi helye nincsen. Ha így áll a dolog, meg kell tanulnia az embernek, hogy az Úristen valóságos Isten, valóságosabb, mint a dolgok, élő és hatalmas. Természetesen fáradoznia is kell ezért a felismerésért, nem csak az értelmével, hanem a szívével is. Be kell vallania önmagának, hogy gondolatai elvakultak, érzékei eltompultak, szíve megkeseredett, s komoly őszintességgel biztos pontot kell keresnie, mely mindezeket felülmúlja. Isten valóságos létező, de az ő valósága magasabb rendű, mint a miénk. Ő alkotta a minket körülvevő dolgokat és erőket. Igazi alakjukban valóságos létbe helyezte őket. Ebbe a létezésbe ő nem úgy fog betörni, mint egy versenytárs. Ami van, mindaz mégiscsak világ, azaz értelmes és folytonos összefüggés, melynek Isten megadja a maga jogát. Istenben megvan a valódi nagyság tisztelete, s nem türelmetlen, még az érvényre nem jut. Ezért bízik az ember szívében, hogy felismeri valóságát a dolgokban, a dolgok mögött, a dolgok fölött, s meg is tudja tenni ezt, ha megvan az akarata hozzá. Ha valaki megtapasztalta a lét kérlelhetetlenségét, akkor úgy érezheti, mintha Isten gyenge lenne a világgal szemben. Úgy tűnik, hogy minden a maga rendje szerint megy a világban. A természet törvényei megingathatatlanok. A történelemben minden eseménynek megvan a következménye, és ezek a következmények újabb okokat képeznek. Magunk életében is megvan a külső körülményeknek, a belső képességeknek, s a korábbi cselekedeteknek a sajátos hatása. Úgy tűnik, hogy mindezekben nincs hely a tevékeny, ajándékozó, segítő Isten számára, s a kérő imádság nevetséges. Csak hogy itt is meg kell valamit tanulnia az embernek. Be kell látnia, hogy ennek a tapasztalatnak megvan ugyan a maga igazsága, de ez nagyon behatárolt igazság. Meghal az a gyermeki hit, amely talán kicsit rokon a mesék világával, s annak a felnőttnek a magatartása érvényesül, aki csak a realitásokkal foglalkozik. Ennyiben jó is ez, de rombolóvá válhat, ha az ember megkeményedik benne, s lehatárolja önmagát. Be kell látnunk, hogy a valóság minden törvényével együtt Isten kezében van, aki viszont az embert szereti, s ezért összhangban akar maradni az emberi szívvel s akarattal. Ha ez az összhang létrejön, akkor az ember szabadsága új távlatot nyer, amelyben megváltozik a világ. Mégsem jelent ez valami lezártságot, hanem az ember bensejéből fakadóan állandóan tökéletesedik. Minden emberben mindig ez a konkrétum, amelyről éppen szó van, minden emberi sorsban másképpen. S ezen a ponton Isten tevékenysége megtapasztalhatóvá válik, s a kérő ima az a mozzanat, készséges hittel és engedelmességgel párosulva, amelyben az ember mindig összhangot talál Istennel. A hétköznapi tapasztalat szempontjából úgy tűnik, hogy a világ eseményei jelentik az igazi valóságot, a tulajdonképpeni hatalmat, s mintha Istent a képzelet világába űznék és megfosztanák hatalmától. El kell tehát mélyednem a végtelen örök Isten valóságában, s felidéznem, hogy minden csak általa, és ő benne áll fenn.
El kell gondolkodnom azon, hogy Isten miképp működik a világban. Be kell látnom, hogy ő nem úgy dolgozik, mint az ember, aki fogja a szerszámot s neki lát munkájának, hanem az ő tevékenysége ezen rejtett úton, a dolgok lényegén keresztül érvényesül, melyek az ő szolgálatában állnak. És ez a tevékenység az ember szívén, annak élő szeretetében és akaratában lesz nyilvánvalóvá. A saját erejére támaszkodó önhitség is útját állhatja a kérő imának, vagy a csalódottság önmagába visszahúzódó büszkesége épp úgy, mint a szégyen érzékenysége. A büszke ember nem akar kérni, de el kell ismernie, hogy ez veszélyes. A büszke keménység mindent szétrombol, Isten kegyelméből élünk. Ezt elismerni és eszerint cselekedni, igazság és alázat egyszerre. Az ilyen embernek meg kell ezt tanulnia, de egyúttal azt is, hogy helytelenül gondolkodik az engedékeny, ajándékozó, segítő Istenről. Elfelejti, hogy Isten az embert tiszteletben tartja. A jámborság egy bizonyos formája itt nagy károkat okozott. Úgy akarja ugyanis Istent felmagasztalni, hogy közben az embert lealacsonyítja. Amikor Isten irgalmáról beszél, olyan hangsúlyt ad a szavaknak, mintha egy gazdag ember vetne alamizsnát a koldusnak. Az olyan szent szavakat, mint a szeretet, a jóság, kegyelem, meghallgattatás, segítség, adomány, mind megmérgezi a tisztelet nélküli lenézés, amely minden tiszteletet adó és elváró embert felháborít. De téved ez a hamis szemlélet, mert az ember nem hitvány és nem megvetésre méltó. Bár vétkezett, s hogy ez mit jelent, megsejtjük, ha az elesett emberiség történelmébe vagy saját életünk történelmébe pillantunk. Vagy akkor, ha megpróbáljuk egy kissé átélni azt, amit Krisztus ezért a bűnért szenvedett. Mindez igaz, de mégsem oldja ki azt az emberi méltóságot, amelyet a Teremtő adott. Sőt, éppen ez az, ami bűneinek termékenységet ad. És így minden, amit csak Istentől kap az ember, az magán hordja a tiszteletnek bensőséges formáját, s mindennek, ami csak az emberből Isten felé áramlik, magán kell viselnie azt a méltóságot, amely csak Isten tisztelete által lesz lehetséges. Ezért van méltósága a kérő imának is, teljesítése pedig az ember iránti tisztelettel történik.

0: Rachmaninov G-moll szonátájának részletét Pólus László és Körmendi Klára játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Tóth Zsófia, a technikai munkatárs Bójás János, a szerkesztő Reichlin Krisztina. Köszöntjük Önöket. Főbb híreink először röviden. Gyermeknap alkalmából 500 gyermeket és kísérőjüket látták vendégül a Karmelitában és a Szociális és Családügyi Minisztériumban. Május utolsó vasárnapján, a Hősök napján azokra emlékezünk, akik életükkel vagy sorsukkal fizettek azért, mert a magyar szabadság ügyét szolgálták. A Bajnokok Ligája labdarúgó kupa döntőjének hazai megrendezése komoly turisztikai előnyökkel járt. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán tudatta, hogy hétfő reggel 8 órakor Görög Márta igazságügyi miniszter társaságában meglátogatja Súlyog Tamás köztársasági elnököt. Magyar Péter korábban arra szólította fel az államfőt, hogy május 31-éig távozzon hivatalából. Súlyog Tamás köztársasági elnök megerősítette, hogy az eddigieknek megfelelően továbbra is kész együttműködni a kormánnyal, az országgyűléssel és valamennyi alkotmányos szervvel. Az államfő egyúttal egyebek között tudatta, nem mond le, és a kialakult politikai és jogi vita miatt a Velencei Bizottsághoz fordult. Felmentették Böröndi Gábor László vezér ezredest, a Honvéd vezérkar főnökét, olvasható a magyar közlönyben. Helyébe Sándor Zsolt altábornagy, korábbi vezérkari főnök helyettes lép. Sándor Zsolt korábban az aténi nagykövetség vezetőjeként szolgált, a köztársasági elnök ebbéli tisztségéből felmentette. Súlyog Tamás az új vezérkari főnököt egyúttal előléptette altábornagyból vezér ezredessé. Az előléptetést Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter ellen jegyezte. A kinevezés június 1-től hatályos. Gyermeknap alkalmából 500 gyermeket és kísérőjüket látták vendégül a Karmelitában és a Szociális és Családügyi Minisztériumban, közölte a miniszterelnök vasárnap közösségi oldalán. Magyar Péter bejegyzése szerint a meghívott gyermekek a gyermekvédelemből és hátrányos helyzetű, valamint kárpátaljai családokból érkeznek. Közülük sokan speciális nevelési igényűek, fogyatékossággal élők, vagy éppen transzplantációk. Átesettek. Maradjatok gyerekek, Orbán Viktor is üzent közösségi oldalán gyereknap alkalmából. A Puskás arénában készült és hátulról fotózott képen Orbán Viktor egy gyermektársaságában látható. A dohányzás továbbra is az egyik legsúlyosabb népegészségügyi kockázat, az új termékek népszerűsége, a fiatalok körében pedig különösen aggasztó, hívta fel a figyelmet az MTI-hez eljuttatott közleményében a Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi kara a május 31-i dohányzásmentes világnap alkalmával. Emlékeztettek arra, közel 40 éve nyilvánította május 31-ét a WHO dohányzásmentes világnapnak, hogy ezzel is felhívja a figyelmet a dohányzás veszélyeire, a megelőzés és a leszokás fontosságára. Becslésük szerint ma már több mint 100 millió ember használ e-cigarettát világszerte, főként a magas jövedelmű országokban, köztük pedig legalább 15 millió 13-15 éves gyermek és serdülő. A Paris Saint-Germain megvédte európai trónját, miután 11-esekkel győzött az Arsenal ellen a Bajnokok Ligája budapesti döntőjében szombat este. A közlekedési és beruházási miniszter szerint Budapest a legjobb arcát mutatta meg a labdarúgó Bajnokok Ligája döntő megrendezése során. Kövér Tamást hallják.
3: Magyar Péter a helyszínen tekintette meg a Paris Saint-Germain és az Arsenal összecsapását a Puskás arénában. Bejelentette, hogy az UEFA által a kormány részére juttatott jegyeknek köszönhetően 7 a gyermekvédelemben nevelkedő kisgyermek is ott lehetett a Bajnokok Ligája budapesti döntőjén. A korábbi kormányfő is a helyszínen tekintette meg a francia klub sikerével záruló Bajnokok Ligája döntőt. Posztjában arra is felhívta a figyelmet, hogy amennyiben mintegy 15 ezer fővel nagyobb lenne a Puskás Aréna befogadó képessége, akkor abban sokkal több és még ennél is nagyobb volumenű események megrendezésére is lehetőség lenne. Karácsony Gergely főpolgármester szerint a szombati Bajnokok Ligája döntő idején a félvilág Budapestre figyelt, és bár a mérkőzést a párizsi csapat nyerte, a világ egyik legnagyobb sporteseményének zökkenőmentes lebonyolításáért folytatott küzdelmet viszont a magyar főváros. A politikus szerint egy ilyen kiemelt esemény nagy lökést ad a budapesti turizmusnak. A Puskás arénában az országos mentőszolgálat munkatársai 59 embert láttak el, és 8 embert vittek kórházba a labdarúgó Bajnokok Ligája szombati döntője alatt, közölte a szervezet vasárnap reggel. A mentőszolgálat a döntő valamennyi előzetesen kijelölt rendezvény helyszínén is jelen volt, a munkában összesen 62 mentő egység és 200 mentő dolgozó vett részt. Az Andrássy úton 8 ellátásra és 4 kórházi szállításra volt szükség. A Hősök terén 10 embert láttak el, közülük 7-et szállítottak egészségügyi intézménybe. A Városligetben kialakított szurkolói helyszínen 12 esetben nyújtottak segítséget, 5 esetben kórházi szállításra is szükség volt, míg az MTK sportkomplexumnál működő találkozási ponton 2 embert láttak el, közülük 1-et vittek kórházba. Több mint 130 embert előállítottak Párizsban szombat éjjel a helyi Paris Saint-Germain csapatának a labdarúgó bajnokok Európa Ligája budapesti döntőjében aratott győzelme után, közölték a francia főváros hatóságai. A győzelmet több tízezren ünnepelték a város központi részében, és bár a rendre több ezer rendőr vigyázott, az ünneplés néhány helyen garázdaságba ment át. Országszerte 416 embert állítottak elő, és 7 rendőr sérült meg.
0: Nem a hangos szavak, a rang, a címek, hanem a szolgálat, a helytállás és az áldozatvállalás a hősiesség valódi jelentése, mondta a honvédelmi miniszter a Magyar Hősök Emlék ünnepe alkalmából rendezett ünnepségen a Fiumei úti sírkertben vasárnap reggel. Ruszin Szendi Romulus arról beszélt, a Hősök napja több, mint egy emléknap, mert összeköti a múltat a jelennel, összeköti azokat a magyarokat, akik különböző korokban, különböző egyenruhában, vagy éppen egyenruha nélkül ugyanazért Magyarországért álltak helyt. Az 52-es hősi parcellánál azok előtt hajtanak fejet, akik életükkel vagy sorsukkal fizettek azért, mert a magyar szabadság ügyét szolgálták. 1924-ben az országgyűlés törvénybe iktatta a Hősök Emlék ünnepét, amely minden év május hónap utolsó vasárnapját a hősi halottak emlékének szentelte, akiknek helytállása, bátorsága és áldozatvállalása hozzájárult a magyar nemzet fennmaradásához. Reichlin Krisztinát hallják.
4: Már az első világháború idején rendelkeztek a hősi halált halt magyar katonák emlékének méltó megőrzéséről. Az osztrák-magyar monarchia tagállamaként a magyar királyság területéről 3.600.000 férfit mozgósítottak. A veszteségek óriásiak voltak. 1914 és 18 között több mint 530.000 magyar katona halt hősi halált. Nem volt olyan család, amelyet ne érintett volna a háború. Az elesettek emlékének méltó megőrzése ezért hamar nemzeti üggyé vált. Az első világháborút követően országszerte emlékművek százait avatták fel. Trianon után a hősök emlékének ápolása még fontosabbá vált. A szétszakított országban a hősi emlékművek nem csak az elesettek iránti gyászt, hanem az összetartozást és a megmaradást is jelképezték. Szinte minden településen állítottak obeliszket, emlékkövet vagy szobrot a halott hősök tiszteletére. A hősök emlékének megörökítését akkor a teljes magyar társadalom igényelte. Az ünnepségeken egészen 1945-ig egyházi szertartásokkal és koszorúzásokkal emlékeztek meg a háborúban elhunytakról. A II. Világháború után fokozatosan kiépülő kommunista diktatúra egyik intézkedése a nemzeti emlékezet átalakítása volt. A két világháborúban hősi halált halt magyar katonák kultuszát a régi rendszer részének tekintették, ezért fokozatosan háttérbe szorították, majd sok esetben tudatosan felszámolták. Ez különösen súlyosan érintette a katonai temetőket és hősi parcellákat. A hősök emlékünnepét megszüntették, számos emlékművet lebontottak vagy átértelmeztek, a hadisírok pedig sok helyen az enyészetté lettek. 1989 után a hadisírgondozás ismét állami feladattá vált, és megkezdődött az eltűnt vagy elfeledett katonák felkutatása. A magyar hősök kultusza 2001 nyarán vált újra a nemzeti emlékezet részévé. A magyar hősök emlékünnepe egyszerre szól a hősiességről, az emberi önfeláldozásról és arról az erkölcsi kötelezettségről, hogy a nemzet soha ne feledje azokat, akik a hazavédelmében áldozták életüket.
0: Drón csapódott a délkelet-ukrajnai, orosz ellenőrzés alatt álló zaporizsjai atomerőmű egyik turbina csarnokába szombaton, közölte a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség. A NAU tájékoztatása szerint az incidensről az erőmű vezetése értesítette a szervezetet. Az ügynökség szakértői csoportja engedélyt kért a sérült épület első kézből történő megvizsgálására. Az orosz állami atomenergetikai vállalat, a Rosatom vezetője Alekszej Lihacsov szerint az erőmű fontos rendszerei nem sérültek meg. A reaktor tértől 10 méterre lévő gépház homlokzatában keletkeztek károk, az atomerőmű 6. blokkjának északi oldalára mért ukrán drón csapás következtében, közölte az orosz védelmi minisztérium. Az ukrán hadsereg visszautasította a vádakat, és a Telegramon közzétett közleményében az esetet nukleáris zsarolásnak nevezte Oroszország részéről. Az iráni vezetés szerint a Washingtonnal tervezett keret megállapodás előfeltétele, hogy az Egyesült Államok hozzáférést biztosítson a külföldön befagyasztott iráni pénzügyi eszközök egy részéhez. Teherán ragaszkodik ahhoz, hogy az aláírását követően legalább 12 milliárd dollárnyi külföldön zárolt iráni vagyon szabaduljon fel. A pénzek hozzáférhetővé tétele mellett Teherán a tengeri blokád megszüntetését is a megegyezés alapfeltételének tekinti. Becslések szerint több mint 100 milliárd dollárnyi iráni vagyon található külföldi számlákon, amelyeket a nemzetközi szankciók részben vagy teljesen befagyasztottak. Második Rákóczi Ferenc fejedelem születésének 350. a szatmári béke megkötésének 315. évfordulóján avattak emléktáblát jelképes helyszínen a Vécsei ház falán, az egykori békekötés helyszínén. Gáspár Sándor tudósít.
5: Emléktáblát avattak Szatmárnémetiben a kuruc szabadságharcot lezáró békekötés helyszínén a 315. évfordulón, a Szatmári vár egykori raktárépületének telkén, ahol ma a Vécsei ház áll, vagyis a város képzőművészeti múzeuma. Egyúttal tisztelegtek II. Rákóczi Ferenc kuruc fejedelem előtt születésének 350. évfordulója alkalmából. Kereskényi Gábor polgármester különösen időszerűnek érezte a fejedelem jelmondatát Cum Deo pro Patria et Libertate, vagyis Istennel a hazáért és a szabadságért. Kiemelte, Rákóczi nem csak egy korszakot határozott meg, hanem példát mutatott hitből, bátorságból és kitartásból évszázadokon át a mai napig. A résztvevőket, köztük Szatmár németi testvérvárosainak, Nyíregyháza, Beregszász, Ungvár, valamint a felvidéki Nagykapos és a lengyelországi Gorlice és Rezsov küldöttségeit dr. Szőcs Péter Levente történész-régész, a Szatmár megyei múzeum aligazgatója szóban, a református gimnázium diákjai kurusznótákkal köszöntötték. Az emléktábla Deák Árpád szobrász alkotása. Ő készítette a Láncos templom mögött álló bronz mellszobrot is, amelyet 2012-ben avattak föl. A majtényi síkon történt fegyverletételről kiemelték az ünnepségen. Nem fegyvereiket tette le a több mint 12 000 fős kuruc sereg, hanem földbe szúrták zászlóikat. Kereskényi Gábor hangsúlyozta, Rákóczi Ferenc egyike volt azon keveseknek, akik a közös eszményekért való küzdelemben egyesítette a magyarokat, románokat, tótokat és ruszinokat. Ma velünk ünnepelnek azoknak a közösségeknek a képviselői, akik tisztelték a nagyságos fejedelmet, és akiket Rákóczi is szeretett. Kárpátalja, Felvidék, Kelet-Magyarország, Partium és Lengyelország. Az emléktábla leleplezését követően ezért is szavalták el a Rákóczi Ferenc általános iskola diákjai a Pintyá vitéz balladáját, hiszen Pintyá Gligor vezette kuruc seregét, melyel Rákóczi Ferenc számára elfoglalta Nagybánya városát az erdélyi Pénzverdével.
0: Sporthírek következnek. Darja Varfolomev, az egyéni összetett német győztese, labdával és szalaggal is aranyérmet nyert a Várnai Ritmikus Gimnasztika Európa-bajnokságon. Karikával az orosz Sofia Ilcserjakova, buzogánnyal a bolgár Stiliana Nikolova bizonyult legjobbnak a vasárnapi program első felében, amikor a szerdöntőket rendezték. A magyar kéziszer csapat pedig 5 labdával a 4. helyen végzett a Várnában zajló ritmikus gimnasztika Európa-bajnokságon. A Ferencváros címét megvédve története második aranyérmét nyerte a MOL női vízilabda OB1-ben. A zöldfehérek a döntő 3. felvonásán vasárnap délután 19-8-ra győzték le a BVSC-t, ezzel 3-0-ás összesítéssel lezárták a párharcot. Visszavonult az olimpiai bronzérmes karatés Háspataki Gábor, a magyar karate sport legeredményesebb alakja. Kisutcai Miklós Topolya színeiben nyerte meg My Boy Merlin nevű lovával a 14. alkalommal megrendezett vajdasági vágtát Szabadkán szombaton. A Románia csillaga érdemrend nagy keresztjével tüntette ki szombaton a román államfő Nadia Comăneci legendás tornásznőt, aki 50 évvel ezelőtt az 1976-os montreáli olimpián a játékok történetének első maximális 10-es pontszámát kapta a tornasportban. Közlekedési hírek következnek.
6: Jó reggelt kívánok! A fővárosban hétköznapokon este 6:30-től másnap hajnali 5 óráig, illetve hétvégenként lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Rendezvény utómunkálatai miatt továbbra sem járható a Hősök tere az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig, az Állatkerti körutat pedig egyirányosították a Hősök terétől a Gundel-Károly útig, várhatóan csütörtökön estig. Mától a 41-es villamos nem közlekedik a Kamaraerdei Ifjúsági Park és a repülőtér között karbantartás miatt. A Kamaraerdei Ifjúsági Park a Kőérberek megállónál átszállva a 187-es autóbusszal érhető el. A belváros és a Kamaraerdei Ifjúsági Park között a 87-es, a 87-a és a 187-es autóbusz, illetve az M4-es metró igénybevételét is ajánljuk. A villamos a repülőtér és a Balatoni út között egy vágányon közlekedik. Nem működnek a jelzőlámpák, várhatóan 8 órától délután 11 óráig a Hungária körúton az Egresi útnál áramszünet miatt. Varga Etele, BKK Info.
7: Köszöntöm a hallgatókat! A Budapestre tartó tópart Intercity-nél 20-30 perces késésekre kell számítani, mert Nagykanizsa és Balaton-Szentgyörgy között biztosító berendezéséből lassítja a közlekedést. Az ország többi részén nincsenek jelentős forgalmi fennakadások. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani a vonat közlekedésben. Budapesten a déli körvasút fejlesztése miatt a Dunántúra tartó vonatok többsége a keleti pályaudvar helyett csak Budapest-Kelenföldi közlekedik és onnan is indul. A Dunántúlon a pécsi fővonalon dolgoznak a szakemberek. Sárbogárd és Dombóvár között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Fontos változás, hogy az Intercity vonatok a megszokotthoz képest 40 perccel korábban indulnak Budapestről Pécs felé. A Gyesef hálózatán Pápa és Celldömölk között vasárnap estig pótlóbusszal kell utazni. Nógrádban folytatódik a vágányzár. Mától két héten át ismét autóbuszok szállítják az utasokat a Vác és Diósjenő közötti S750-es vonatok helyett. Vác és Magyar Kút között pótlóbuszokkal, Vác és Diósjenő között pedig a sűrűbben közlekedő volánjáratokkal utazhatnak. A keleti ország részben a Szerencs-Nyíregyháza vonalon dolgoznak a vasúti pályán, ezen a szakaszon pótlóbuszok szállítják utasainkat. A kényelmesebb utazás érdekében Miskolc és Debrecen között is közlekednek közvetlen, gyorsjáratú pótlóbuszok. Békésvár megyében Vésztő és Sarkad, valamint Vésztő és Kötegyán között szerda estig pótlóbusszal kell utazni. Az aktuális, valamint az előre tervezett forgalmi változásokról bővebben a mávcsoport.hu weboldalon olvashatnak. Jó utazást kívánok! Jancsurák Bence, MÁV Inform.
0: Végül a várható időjárásról. Hétfőn erőteljes felhőképződés mellett csak néhány órás napsütés valószínű, többfelé várható zápor, zivatar. Utóbbiakat keleten felhőszakadás kíséri. A döntően nyugati, északnyugati szél élénk, északnyugaton erős lesz, míg keleten, északkeleten általában mérsékelt marad a légmozgás. Zivatarok környékén is megerősödik a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul. Főbb híreink még egyszer röviden. Gyermeknap alkalmából 500 gyermeket és kísérőjüket látták vendégül a Karmelitában és a Szociális és Családügyi Minisztériumban. Május utolsó vasárnapján, a Hősök napján azokra emlékezünk, akik életükkel vagy sorsukkal fizettek azért, mert a magyar szabadság ügyét szolgálták. A Bajnokok Ligája labdarúgó kupa döntőjének hazai megrendezése komoly turisztikai előnyökkel járt. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a technikai munkatárs Bójás János, a bemondó Tóth Zsófia volt. Köszönjük figyelmüket!
8: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat! A mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Múlt idéző, Iványi Balást hallják.
9: 2026. június 1-je van hétfő, Isten éltesse Tünde és Konrád nevű hallgatóinkat. A Tünde Vörös Marti Mihály alkotta név a Tündér szóból a Csongor és Tünde című drámai költeményben. A Konrád egy germán eredetű név, jelentése merész és tanács. Június 1-én ünnepli az egyház Szent Justin vértanú emléknapját, akit gyakran az első keresztény filozófusok egyikeként emlegetnek. A második században élt gondolkodó fiatal korában szenvedélyesen kereste az igazságot. Egymás után járta a kor filozófiai iskoláit, míg nem egy idős keresztényel folytatott beszélgetés hatására a hit felé fordult. Meggyőződésévé vált, hogy Krisztus tanítása az egyetlen igaz és hasznos filozófia. Ettől kezdve filozófus köpenyben járta a városokat, vitázott, tanított és a kereszténységet védelmezte a polgári világgal szemben. Rómában saját iskolát alapított, írásaiban pedig a hit és az értelem összhangját próbálta megmutatni. Végül hitéért letartóztatták és tanítványaival együtt lefejezték. Justin alakja azért is különleges, mert a korai kereszténységben ő volt az elsők egyike, aki a görög filozófia nyelvén próbálta megszólítani a világot. 1485. június 1-én a már fél éve ostrom alatt álló Bécs védői letették a fegyvert Hunyadi Mátyás előtt. Az 1482-ben kirobbant osztrák háborút hosszú ellenségeskedés előzte meg harmadik Frigyes császár és Mátyás között. A császár korábban maga is igényt tartott a magyar trónra, támogatta Mátyás ellenfeleit, és a török támadások idején is gyakran támadta a nyugati határvidéket. Mátyás végül fegyverrel kényszerítette a Habsburgokat arra, hogy tudomásul vegyék a Hunyadi dinasztia hatalmát. Bécs elfoglalása uralkodásának egyik legnagyobb sikere lett. A király a következő évek jelentős részét is a császárvárosban töltötte, és ekkor már a német-római császári cím megszerzésének gondolata is foglalkoztatta. 1828. június 1-én Budán, a mai Mikó és Attila utca sarkán álló házban Brunswick Terész kezdeményezésére, angol minták alapján, Angyalkert néven, megnyitotta kapuit Magyarország és a Habsburg Birodalom első kisdedóvó intézménye. Az első óvoda pártolóiból hamarosan létrejött az Intézetek Egyesülete, amely később több budai és pesti óvodát is összefogott. Brunswick Teréz munkájának köszönhetően 1832-re már 10 óvoda működött a Magyar Királyság területén. A gyerekek nem csak játszottak, írást, olvasást, számolást, elemi geometriát, éneket, természetismeretet és gyakorlati tudnivalókat is tanultak. A korabeli óvodások heti 48 órát töltöttek az intézményben, délben azonban hazamentek ebédelni. 1911. június 1-én alakult meg az első magyar filmvállalat, a Hunnia Biográf Társaság. A filmgyárat a Víg Színház mellék üzemákaként hozták létre Budapesten, a mai Pannónia és Radnóti Miklós utca környékén. A Pannónia műterem az első olyan korszerű csarnok volt Magyarországon, amelyet eleve filmgyártás céljára építettek. A vállalkozás a Víg Színház művészeire támaszkodott, igazgatója Faludi Miklós, rendezője Góth Sándor lett. Rövid működése alatt 14 rövid filmet készítettek, ám a vállalkozás hamar csődbe jutott, részben a szakmai tapasztalat hiánya, részben pedig a külföldi filmek érdekeit védő forgalmazók ellenállása miatt. Mindezek ellenére a Hunnia Biográf a magyar filmgyártás egyik fontos úttörője lett. 1913. június 1-én jelentek meg az első taxik Budapest utcáin. Miután a főváros kidolgozta a géperejű bérkocsik működésének szabályait, elhárult az akadály a taxi közlekedés megindítása elől. A budapestiek először két vállalat, sötétzöld és mélykék színű autóival találkozhattak. A gépkocsik hamar a modernizálódó nagyváros jelképeivé váltak, és néhány év alatt teljesen átalakították a fővárosi közlekedés világát. 1951. június 1-én a Magyar Honvédség hivatalos nevét Magyar Néphadseregre változtatták. Ezzel párhuzamosan megkezdődött a hadsereg teljes szovjet mintájú átszervezése. Új egyenruhákat vezettek be, szovjet fegyverrendszereket rendszeresítettek, és jelentősen növelték a haderő létszámát. A korszak katonai fejlesztéseit erősen meghatározta a Jugoszláviával való feszült viszony és egy esetleges déli katonai konfliktus lehetősége. A rendszerváltás folyamata a hadseregben már 1989-ben megindult,

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Szent misénkben imádkozunk élő Irénért és Imréért. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltó módon vegyünk részt a szent áldozatban. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Könyörögjünk! Istenünk, Te Szent Justinus vértanút arra tanítottad, hogy a világ szemében botrányt jelentő keresztet

0: Hallja, és így Jézus Krisztus mindent felülmúló ismeretére eljusson. Közben járására engedd, hogy a tévedések veszélyeit legyőzve erősek maradjunk a hitben. Ami Úrunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Szent Lecke, Szent Péter apostol második leveléből, testvéreim, töltsön el titeket kegyelemmel és békességgel Istennek, az Úrunk Jézus Krisztusnak ismerete, az Úr az istenfélő életre szolgáló ajándékait isteni erejével Krisztus megismerése által juttatta nekünk, aki dicsőségével és hatalmával meghívott minket, így váltotta be fenségesen nagyszerű ígéreteit, hogy ezek által az isteni természet részesei legyetek, és elmeneküljetek a romlottság elől, amely a bűnös kívánság által uralkodik a világon. Éppen ezért legyetek igen buzgók, és mutassátok meg hitetek által az erényt, az erény által a tudás által az önuralmat, az önuralom által az állatotosságot, az állatotosság által az Isten félelmet, az Isten félelem által a testvéri jóindulatot, testvéri jóindulatot által pedig a felebaráti szeretetet. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Jézus a szenvedését megelőző napokban példabeszédekben kezdett szólni a főpapokhoz és a nép elöljáróihoz. Egy ember szőlőt ültetett, bekerítette sövénnyel, pincét is ásott, meg őrtornyot is épített benne. Aztán bérbe adta a szőlő munkásoknak, és elutazott messze földre. Amikor eljött az ideje, elküldte a szőlő munkásokhoz egyik szolgáját, hogy beszedje a szőlő terméséből neki járó részt. Ezek azonban nekiestek, megverték, és üres kézzel elkergették. Ekkor másik szolgát küldött oda hozzájuk, annak betörték a fejét, és gyalázatosan elbántak vele, küldött egy harmadikat is, azt megölték. Küldött aztán még többet, közülük egyeseket megvertek, másokat pedig megöltek. Ezután már csak az egyetlen fia maradt, akit nagyon szeretett. Végül őt küldte hozzájuk, mert így gondolkodott. A fiamat csak becsülni fogják. A szőlőmunkások azonban így bíztatták egymást, itt az örökös, gyerünk, öljük meg, és még lesz az öröksége. Nekiestek tehát, megölték és kidobták a szőlőből. Vajon mit tesz majd erre a szőlő ura? Elmegy, elpusztítja a szőlőmunkásokat, és másoknak adja ki a szőlőt. Nem olvastátok az írást? A kő, amelyet az építők félre dobtak, szegletkővé lett, az Úr tette azzá. Csodálatos dolgoz ez a mi szemünkben. Erre el akarták fogni Jézus, de féltek tőle. Megértették ugyanis, hogy róluk mondja a példabeszédet. Ott hagyták tehát, és eltávoztak. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban szeretett testvéreim! Az Úr Jézus Krisztus példabeszédeket mondott nagyon sokszor, ahhoz azért, hogy elgondolkodjunk jobban, és talán mélyebben megértsük Jézus mondani valóját. Itt hallottunk egy olyan példabeszédről, amelyben sok rosszat, emberelleni bűnt követtek el a bérlők. Mi indította ezeket a bérlőket a gonosz tettekre? Valamiképpen egyetlenben egy dolog. Életüket és életüknek az értékét a haszonban, a kézzelfoghatóban látták megvalósulni. Itt és most birtokoljunk, fogyasszunk, ahogyan a latinok mondták, a nem keresztény latinok, még a rómaiak birodalomban, carpe diem, szakítsd le a napot, élvezd ki a napot. Ezt nevezi Szent Péter apostol, bűnre hajló, rosszra hajló magatartásnak, amelyről azt mondja, hogy minden romlottság ebből folyásozik. Miként lehet ettől a sok haszonleséstől, evilági dologtól megszabadulni, hogy egészen másfajta életet éljünk. Erről az Úr Jézus azt mondja, hogy aki jobban, aki ezt a világot, ebben a világban szereti az életét, elveszíti azt, de aki elveszíti életét érettem, megmenti azt. Vagyis meg kell tanulnunk a végtelenben gondolkodni, a végtelen jóban, a végtelen és örök, cáfolhatatlan igazságban, és a boldog örök életben. Ehhez azonban nekünk meg kell tagadnunk mindent, ami ehhez a világhoz úgy köt, hogy megköti a jó cselekedeteinknek az indítékait. Ezt az önmegtagadást, ha nem tűzzük ki célul, akkor soha el nem érjük. Erénygyakorlatnak nevezik ezt, és akkor felteszem a kérdést, mi az erény? Sokféle meghatározása van, én egyetlenben egyet szoktam mondani, különösen a fiataloknak, az erény szerzett jó tulajdonság. Jó tulajdonság. Nem egyszer teszek jót, nem kétszer, hanem addig teszem a jót, amíg az lesz a jó szokásom. Így lett ma Talbotból, döblini részegesből a józanság szentje. Kortonai Szent Margitból a tisztaság szentje. Péterből, a félénkből a szikla, melyre Jézus építette egyházát. Bármit felfedezünk magunkban, ami leköt ehhez a világhoz, annak az ellentétét gyakorolva erényre juthatunk. Lehetünk fegyelmezett beszédűek, adakozók, szorgalmasak, megértők, megbocsátók, bocsánatkérők, bármit felfedezünk magunkban negatívot, annak az ellenkezőjét állandóan gyakorolva kialakul lelkünkben a jó tulajdonság. És ezt nevezzük erénynek, amelyet Jézus Krisztus termésnek levez. Lelkiekben termést hozó ember. Kérjük Istentől ezt a bátorságot és ezt a feladatvállalást. Amen. Imádkozzunk testvéreim a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki a vértanúk hősiessége által mutatja meg a világnak az igaz hit értékét, és az áldozatvállalás magasztosságát.
1: Vértanúidért, akik mind halálig hűségesek maradtak hozzád, őrizd meg népedet az igaz hitben, hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Vértanúidért, akik szabad lélekkel tettek tanúságot rólad, add meg az egész világnak a lelkiismereti szabadság ajándékát, hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Vértanúidért, akik téged követve keresztjüket vállalták, add, hogy az élet minden baját mi is erős lélekkel viseljük, hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Vértanúidért, akik tisztára mosták lelkük köntösét szent véredben, add, hogy legyőzzük a test és a világ csábításait, hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Vértanúidért, add, hogy Irén és Imre testvérünk is egyre gyarapodik az erényekben, és egykor majd eljussanak hozzád az örök boldogságba, hallgass meg, Urunk, kérünk téged,
0: hallgass meg minket. Élő Irénért és Imréért, hogy életük erényekben gazdagodjék, hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Győzelmes királyunk, Jézus Krisztus, látod, hogy nélküled mennyire gyengék vagyunk. Állj híveid mellett a megpróbáltatás idején, és add meg nekik erősítő kegyelmedet, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a diétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Urunk Istenünk, add meg nekünk, hogy méltón vegyünk részt a szentmise áldozatban, amelyet Szent Justinus lankadatlan erővel védelmezett, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a telekedben.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Ölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert Szent Justinus hitünkért vérét ontotta, a megváltó nyomába lépett, és kegyelme csodálatos erejét hirdeti, mely gyöngeségében is hősi avatja értett szenvedő hívedet, és bátor tanúságtételre ad erőt néki Krisztus, a mi Urunk által. Ezért a mennyei hatalmas angyalokkal együtt a földön mi is szüntelenül magasztalunk téged, fölségedet dicsérjük, és hangos szóval zengjük.

Valóban szent vagy, Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hitbe valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk, mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanításán felbátorodva, így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökkön.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nékünk.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a mennyei lakomában megerősödve kérünk téged, hogy Szent Justinus vértanú intelmeit követve ajándékaidért hálásak legyünk mindenkor. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A szentmise áldozatot bemutattuk, járjatok békével.
1: Istennek legyen hála.

0: Szentmisét közvetítettünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A Szentmisét bemutatta Csató Béla nyugalmazott plébános. Orgonán közreműködött Budai Tamás kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai Szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 32 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó reggelt kívánok! Változékony idővel kezdődik a meteorológiai nyár. Június első hetében többfelé, több hullámban várható zápor, zivatar. A szél sokfelé lesz élénk, olykor erős, a hőmérséklet csúcsértéke pedig továbbra is jellemzően 30 Celsius fok alatt alakul. Derül ki a Hungaromet ZRT előrejelzéséből. Komolyabb rendbontás nélkül zajlott Budapesten a Bajnokok Ligája döntő, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Tájékoztatásuk szerint a sporteseménnyel összefüggésben tömeges verekedés vagy más súlyos bűncselekmény nem történt. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán tudatta, hogy hétfő reggel 8 órakor Görög Márta igazságügyi miniszter társaságában meglátogatja Súlyog Tamás köztársasági elnököt. Mint ismert, Magyar Péter korábban arra szólította fel az államfőt, hogy május 31-ig távozzon hivatalából. Súlyog Tamás köztársasági elnök megismételte, hogy nem mond le, és a kialakult politikai és jogi vita miatt a Velencei Bizottsághoz fordult. Gyermeknap alkalmából 500 gyermeket és kísérőjüket látták vendégül a Kármelita Kolostorban és a Szociális és Családügyi Minisztériumban, közölte a miniszterelnök vasárnap közösségi oldalán. Magyar Péter bejegyzése szerint a meghívott gyermekek a gyermekvédelemből és hátrányos helyzetű, valamint kárpátaljai családokból érkeznek. Közülük sokan speciális nevelésű igényűek, fogyatékossággal élők vagy éppen transzplantáción átesettek. Maradjatok gyerekek! Orbán Viktor is üzent közösségi oldalán gyereknap alkalmából. A Puskás Arénában készült és hátulról fotózott képen Orbán Viktor egy gyermek társaságában látható. A Hősök napja alkalmából a Fiumei úti sírkertben vasárnap Ruszinszendi Romulus arról beszélt, hogy a Hősök napja több, mint egy emléknap, mert összeköti a múltat a jelennel, összeköti azokat a magyarokat, akik különböző korokban, különböző egyenruhában, vagy éppen egyenruha nélkül ugyanazért Magyarországért álltak helyt. Az 52-es hősi parcellánál azok előtt hajtanak fejet, akik életükkel vagy sorsukkal fizettek azért, mert a magyar szabadság ügyét szolgálták. A dohányzás továbbra is az egyik legsúlyosabb népegészségügyi kockázat, az új termékek népszerűsége a fiatalok körében pedig különösen aggasztó. Hívta fel a figyelmet az MTI-hez eljuttatott közleményében a Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi kara a május 31-i dohányzásmentes világnap alkalmával. Emlékeztettek arra, hogy közel 40 éve nyilvánította május 31-ét a WHO dohányzásmentes világnapnak, hogy ezzel is felhívja a figyelmet a dohányzás veszélyeire, a megelőzés és a leszokás fontosságára. Drón csapódott a délkelet-ukrajnai orosz ellenőrzés alatt álló zaporizsjai atomerőmű egyik turbina csarnokába szombaton, közölte a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség. A NAU tájékoztatása szerint az incidensről az erőmű vezetése értesítette a szervezetet. Az orosz állami atomenergetikai vállalat, a Rosatom vezetője, Alekszej Lihacsov szerint az erőmű fontos rendszerei nem sérültek meg. Hazánk időjárásáról. Erőteljes felhőképződés mellett csak néhány órás napsütés valószínű. Többfelé várható zápor, zivatar, utóbbiakat keleten felhőszakadás kíséri. A döntően nyugati, északnyugati szél élénk, északnyugaton erős lesz, míg keleten, északkeleten általában mérsékelt marad a légmozgás. Zivatarok környezetében is megerősödik a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 Celsius fok között alakul, az Alföldön lesz a legmelegebb az idő. Híreink végén megköszönöm figyelmüket, a következő híradást 8 órakor hallhatják. Közlekedési hírek következnek.
4: Jó reggelt kívánok! A fővárosban hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig, illetve hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lassú az előrejutás az M1-es M7-es közös bevezető szakaszán a Virágpiactól, aztán a folytatásban a Budaörsi úton szintúgy telítettek a sávok, a 6-os főúton befelé az M0-ásnál, a 10-es főúton pedig Solymártól az Ürömi körforgalomig számítsanak lassulásra. Szintén fennakadást tapasztalhatnak a 11-es főút bevezető szakaszán a Pünköstfürdő utca előtt. Egybefügg a sor a budai alsórakparton, észak felé a Petőfi hídnál, továbbá a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként, a Szilágyi Erzsébet fasorhoz közeledve és erős a forgalom a Szél-Kálmán tér környékén is. Csak lassan járható a Hungária körgyűrű a nagyobb csomópontok közelében, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál számítsanak torlódásra, míg az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, az M5-ösön befelé pedig a Nagy Sándor József utcai felüljárótól. Varga Etele, BKK Info.
5: Köszöntöm a hallgatókat! A Budapestre tartó tópart Intercity-nél 20-30 perces késésekre kell számítani, mert Nagykanizsa és Balaton-Szentgyörgy között biztosító berendezési hiba lassítja a közlekedést. Az ország többi részén nincsenek jelentős forgalmi fennakadások. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani a vonat közlekedésben. Budapesten a déli körvasút fejlesztése miatt a Dunántúra tartó vonatok többsége a keleti pályaudvar helyett csak Budapest-Kelenföldi közlekedik és onnan is indul. A Dunántúlon a pécsi fővonalon dolgoznak a szakemberek. Sárbogárd és Dombóvár között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Fontos változás, hogy az Intercity vonatok a megszokotthoz képest 40 perccel korábban indulnak Budapestről Pécs felé. A Gyesef hálózatán Pápa és Celldömölk között vasárnap estig pótlóbusszal kell utazni. Nógrádban folytatódik a vágányzár. Mától két héten át ismét autóbuszok szállítják az utasokat a Vác és Diósjenő közötti S750-es vonatok helyett. Vác és Magyar Kút között pótlóbuszokkal, Vác és Diósjenő között pedig a sűrűbben közlekedő volánjáratokkal utazhatnak. A keleti ország részben a Szerencs-Nyíregyháza vonalon dolgoznak a vasúti pályán, ezen a szakaszon pótlóbuszok szállítják utasainkat. A kényelmesebb utazás érdekében Miskolc és Debrecen között is közlekednek közvetlen, gyorsjáratú pótlóbuszok. Békés vármegyében Vésztő és Sarkad, valamint Vésztő és Kötegyán között szerda estig pótlóbusszal kell utazni. Az aktuális, valamint az előre tervezett forgalmi változásokról bővebben a mávcsoport.hu weboldalon olvashatnak. Jó utazást kívánok! Jancsurák Bence, MÁV Inform.
0: Lapszemle. Szokatlan állampolgári törvény készül Szerbiában, írja a Magyar Szó nyomán a Magyar Hírlap. Ha átmegy a szocialista mozgalom képviselői által javasolt új törvény, elég lesz, ha egy külföldi korábban azt nyilatkozta magáról, hogy szerb. Bizonyítékként különféle források és dokumentumok szolgálhatnak, mint például valamelyik ősük állampolgársági igazolása. De szolgálhat egy olyan nyilatkozat is, amelyet például egy külföldi egyetemre való beiratkozáskor tettek. Magyarázta meg a helyzetet egy nyugalmazott jogász professzor. Mindazok, akik a szerb nemzethez való tartozás alapján szereznek állampolgárságot, de nem Szerbiában élnek, belgrádi lakosként fognak szerepelni a nyilvántartásban. Ugyanez vonatkozik majd a leszármazottaikra és a leszármazottaik házastársaira is, tette hozzá a lap. A Mandiner írja, demens gondozás, z-generációs kortárstánc, gyászfeldolgozó csoport, közösségi zeneterápia, avagy így fölöslegesek az egyházak. Ezzel a címmel közli Francesca Rivafinoli írását a Mandiner. Ne vezessük félre a híveket azzal a tévhittel, hogy nem ők tartják el az egyházat. Az egyház ne hatalmi szereplőként, hanem szolgáló közösségként akarjon jelen lenni. Mutatott rá mindeközben a HVG-nek a Pannonhalmi főapát. Utóbbi gondolattal csak egyet lehet érteni, ugyanakkor, mintha a közönség körében volna némi ismerethiány azt illetően, hogy mennyiben volt az egyház, azaz az eklézia, a meghívottak, megkereszteltek közössége, tehát nem egy-két püspök, hanem az egyes keresztények összessége, az utóbbi években hatalmi szereplő, és mennyiben szolgáló közösség. Ahogyan, az sem mindenki számára ismert, hogy mi is az, amit az állam fizetett, és mit finanszíroztak és finanszíroznak mindig is a hívek. Erőfitoktatás és megfélemlítés a célja a polgármesteri fizetések csökkentésének. Vili Máté Zsuzsa, a KDNP parlamenti képviselője a gondol a hasábjain. Miközben Magyar Péter jelentősen csökkenteni a polgármesterek fizetését, és a törvény szerint járó végkielégítéseket sem kívánja kifizetni az általa eltávolított embereknek, a Diákhitel Központ vezérigazgatójaként 2022-ben 3,5 millió forintos fizetése volt, mutatott rá a KDNP országgyűlési képviselője. Emellett a szervezet igazgató tanácsi tagjaként 400 ezer forint havi apanást is felvett. Egy pillanatig sem tiltakozott a juttatások elfogadása miatt a mostanra démonizált NER oszlopos tagjaként. Ma egy megyei jogú város első emberének keresete bőven elmarad a Diákhitel Központ egykori vezérigazgatójának évekkel korábbi jövedelmétől. Olvashatjuk a gondola.hu oldalon. A lapszemlét Reichlin Krisztina szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: Jó reggelt kívánok! 2026. június 1-e hétfő van. Önök a Magyar Katolikus Rádió zenés napköszöntőjét hallják. Hangtechnikus kollégám Urbán Péter, a zenei szerkesztő Varga Ramóna és valamennyi munkatársam nevében szeretettel köszöntöm Önöket. A mikrofonnál a műsorvezető Harcsik Róbert. A zenés napköszöntő 9 óráig tart, ízelítő következik most a tartalomból. A 8 órai híradás után a reggeli riport hangzik el. Egyre több ágazatban jelent kihívást a képzett munkaerő hiánya, miközben a technológiai változások is átalakítják a munkaerőpiacot. Hogy milyen folyamatok állnak a háttérben és mire számíthatunk a következő években, arról Balázs Zsanett, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzőjével, Kéri Endrével beszélget. Most őt hallják.
6: Az elmúlt években, az elmúlt évtizedben jelentős sikereket ért el Magyarország a foglalkoztatottság tekintetében, gyakorlatilag a munkanélküliségünk 4,5-5% között mozog, ami azt jelenti, hogy valóban többen dolgoznak Magyarországon, mint 10-15 évvel ezelőtt, viszont ez azzal is együtt jár, hogy rendkívül módon leszűkült az a munkaerő tartalék, amely Magyarországon még bevonható, ez körülbelül 300 ezer fő, de különböző okok miatt ezt a 300 ezer fős munkaerő tartalékot már nem tudjuk aktívan a munkaerőpiacba csak részben bevonni, és itt érkezünk el a elemzés egyik fő témájához, hogy ami még fontos ebben a kérdésben, hogy strukturális probléma is van a munkaerőpiacban e tekintetben, és ez pedig a magasan képzett munkaerő Magyarországra vonzásának, illetve a magasan képzett munkaerőnek a hiánya Magyarországon.
0: Fél kilenckor rövid hírekkel, közlekedési információkkal, lapszemlével jelentkezünk. 8:45-kor pedig a nemzetközi lapszemlét és Kövér Tamást hallhatják. Ha tehetik, tartsanak velünk! Most következő zenei összeállításunkban elsőként Tim McGraw felvétele szól.

Kormorán felvételét hallották itt a Magyar Katolikus Rádió zenés nap köszöntőjében. 8 órakor hírekkel jelentkezünk, most 7 óra 53 perc van. Márkó Mászéni és Santana felvétele következik.

0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
1: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
2: 8 óra van. Most tehát a hírek következnek. Magyar Péter kormányfő bejelentése szerint ma reggel 8 órakor Görög Márta igazságügyi miniszter társaságában meglátogatja Súlyog Tamás köztársasági elnököt. Mint ismert, Magyar Péter korábban arra szólította fel az államfőt, hogy május 31-éig távozzon hivatalából. Súlyog Tamás köztársasági elnök megerősítette, hogy az eddigieknek megfelelően továbbra is kész együttműködni a kormánnyal, az országgyűléssel és valamennyi alkotmányos szervvel. Az államfő egyúttal egyebek között tudatta, hogy nem mond le, és a kialakult politikai és jogi vita miatt a Velencei Bizottsághoz fordult. A miniszterelnök bejelentésére az ellenzéki pártok is reagáltak. Semmilyen jogszerű ok nincs a köztársasági elnök elmozdítására, írta a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője vasárnap este Facebook oldalán. Rétvári Bence úgy fogalmazott, nem a kormánynak van köztársasági elnöke, hanem a nemzetnek, és soha egyetlen köztársasági elnök sem mondott le egy kormányváltás miatt. Ez most sem indokolt, hangsúlyozta. A KDNP frakcióvezetője kiemelte, Súlyog Tamás minden alkotmányos kötelezettségének eleget tett a választás előtt és azután is, semmilyen jogszerű ok nincs az elnök elmozdítására. A Fidesz kiáll a Magyar Péter által alkotmányellenesen támadott államfő mellett, közölte a párt vasárnap este az MTI-vel. Azt írták, Magyar Péter tovább masírozik a diktatúra és a törvénytelen ultimátumok útján. A magyar alkotmányos rendben nem a Magyar Péteri önkény szabja meg a közjogi tisztségviselők hivatali idejét. Ennél fogva semmiféle határidő nincs, és nem így nem is járhat le. A miniszterelnök hétfő reggelre tervezett látogatása a Súlyog Tamás hivatalában újabb nyílt zsarolás, írta közleményében a Fidesz. Gulyás Gergely, a párt parlamenti frakciójának vezetője a Facebookon úgy fogalmazott, hogy egy köztársasági elnököt hivatalából erőszakkal eltávolítani diktatúrában szokás. Komolyabb rendbontás nélkül zajlott Budapesten a Bajnokok Ligája döntő, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Tájékoztatásuk szerint a sporteseménnyel összefüggésben tömeges verekedés vagy más súlyos bűncselekmény nem történt. Gyermeknap alkalmából 500 gyermeket és kísérőket látták vendégül a Kármelita Kolostorban és a Szociális és Családügyi Minisztériumban, közölte a miniszterelnök vasárnap közösségi oldalán. Magyar Péter bejegyzése szerint a meghívott gyermekek a gyermekvédelemből és hátrányos helyzetű, valamint kárpátaljai családokból érkeztek. Közülük sokan speciális nevelési igényűek, fogyatékossággal élők vagy éppen transzplantáción át esettek. Maradjatok gyerekek, Orbán Viktor is üzent közösségi oldalán gyereknap alkalmából. A Puskás Arénában készült és hátulról fotózott képen Orbán Viktor egy gyermek társaságában látható. A Hősök Napja alkalmából a Fiumei úti sírkertben vasárnap Ruszin Szendi Romulus arról beszélt, hogy a Hősök Napja több, mint egy emléknap, mert összeköti a múltat a jelennel, összeköti azokat a magyarokat, akik különböző korokban, különböző egyenruhában vagy éppen egyenruha nélkül ugyanazért Magyarországért álltak helyt. Az 52-es hősi parcellánál azok előtt hajtanak fejet, akik életükkel vagy sorsukkal fizettek azért,

0: mert a magyar szabadság ügyét szolgálták. Hazánk időjárásáról: felhős időre számíthatunk néhány órás napsütéssel, és többfelé alakulhat ki eső, zápor, zivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is lehet. Az északnyugati-nyugati szél a Győr-Szeged vonal széles sávjában időnként megerősödik, de a zivatarokat másutt is kísérhetik erős széllökések. A hőmérséklet délután 20-26, késő este 15-20 Celsius fok között várható. Legközelebb 8:30-kor rövid hírekkel jelentkezünk.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: 8 óra 8 perc van. Egyre több ágazatban jelent kihívást a képzett munkaerő hiánya, miközben a technológiai változások is átalakítják a munkaerőpiacot. Hogy milyen folyamatok állnak a háttérben és mire számíthatunk a következő években, arról Kéri Endrével, az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzőjével Balázs Zsanett beszélget.
1: Demográfiai szempontból sajnos tudjuk azt, hogy nagyon súlyos demográfiai tendenciák vannak, nem csak Magyarországon, hanem Nyugat-Európában, a nyugati fejlett világban, de most már azt láthatjuk, hogy akár a Távol-Keleten és akár Dél-Amerikában is azok a demográfiai folyamatok indultak el, hogy egyre kevesebb gyermek születik, egyre inkább öregedik el a társadalom. Ennek már nem csak hosszú távon, hanem középtávon is jelentős hatásai vannak az egész életünkre, az egész társadalmi berendezkedésünkre, és fokozottan a munkaerőpiacra, ami a magyarországi adatokat illeti. Sajnálatos módon most a legfrissebb statisztikák szerint Magyarország lakossága már 9,5 millió fő alá csökkent. Ez azt jelenti, hogy ha ezeket a tendenciákat nem sikerül fékezni, megállítani, és reményeink szerint talán megfordítani hosszú távon, akkor 2045-2050-re akár 1 millió fővel is csökkent Magyarország lakossága. Nőhet mintegy 2,4 millió fő felé a 65 év felettiek, tehát a szépkorúak aránya, és ugye ez radikális átalakulásokat fog eredményezni a munkaerőpiacon. Azon a munkaerőpiacon egyébként, amely már jelenleg is rendkívül kifeszített Magyarországon, mire gondolok? Az elmúlt években, az elmúlt évtizedben jelentős sikereket ért el Magyarország a foglalkoztatottság tekintetében, gyakorlatilag a munkanélküliségünk 4,5-5% között mozog, ami azt jelenti, hogy valóban többen dolgoznak Magyarországon, mint 10-15 évvel ezelőtt, viszont ez azzal is együtt jár, hogy rendkívül módon leszűkült az a munkaerő tartalék, amely Magyarországon még bevonható, ez körülbelül 300 ezer fő, de különböző okok miatt ezt a 300 ezer fős munkaerőtartalékot már nem tudjuk aktívan a munkaerőpiacba csak részben bevonni, és itt érkezünk el a elemzés egyik fő témájához, hogy ami még fontos ebben a kérdésben, hogy strukturális probléma is van a munkaerőpiacban e tekintetben, és ez pedig a magasan képzett munkaerő Magyarországra vonzásának, illetve a magasan képzett munkaerőnek a hiánya Magyarországon.
2: Ez nagyon érdekes szempont, az elemzésben is szóba kerül, hogy nem dolgozóból van csupán kevés, hanem képzett munkaerőből. Nemrég beszéltem az egyik ismerősömmel, aki hosszú hónapok óta keres szakembert a cégéhez. Mi lehet ennek az oka annak, hogy dolgozóból akkor ezek szerint még van elég, de képzett dolgozóból már kevesebb fő?
1: Igen, tehát hogyha kifejezetten ugye a képzett és magasan képzett munkaerő tekintetében vizsgálódunk, akkor ugye azt láthatjuk, ahogy az elemzésben is igyekeztem erre rávilágítani, hogy például 2025-ben, tehát a tavalyi évben rekordszámú működő tőke befektetés érkezett Magyarországra, 108 projekt, 108 egyedi kormánydöntéssel, és valami egészen elképesztően magas, közel 7 milliárd euró összegben. Ezek a beruházások, ez a működő tőke beáramlás, ez keletkeztetett egy több mint 18 ezer fős munkaerő igényt, amely többségében ugye magasan képzett munkaerőket igényel. És az a tapasztalat, hogy ahogy ön is említette, hogy egyszerűen nem lehetséges kielégíteni kizárólag a magyar munkaerőpiacról ezt a magasan képzett munkaerő szükségletet, ezért szükséges lenne kitekintenünk azokra a lehetőségekre, hogy hogyan tudnánk bevonzani a magasan képzett munkaerőt, legyen az akár Európai Uniós állampolgár, az ő esetükben ugye a jogi és foglalkoztatási akadályok a jelenlegi szabályozás szerint lényegesen enyhébbek és sokkal könnyebben megugorhatóak, vagy akár a harmadik országbeli állampolgárok esetében hogyan tudnánk megteremteni azokat a feltételeket, hogy ők szívesen jöjjenek Magyarországra és itt dolgozhassanak.
2: Lát egyébként összefüggést abban, hogy mondjuk drága a munkaerő, vagy a bérek, vagy a munkaerő hiány?
1: Itt két dolgot szeretnék szétválasztani, mert az előbb már utaltam, az egyik ugye az Európai Uniós állampolgárok, illetve a harmadik országbeli állampolgárok. Ebben a tekintetben Magyarországon ugye 2023-ban született a bevándorlás és állampolgársági törvénynek az a fajta komplex módosítása, amely különböző foglalkoztatási esetekben, akár az EU-s, akár a harmadik országbeli állampolgárok esetében meghatározta a foglalkoztatás szabályait. Itt beszélhetünk úgynevezett magyar kártyáról, beszélhetünk nemzeti kártyáról, az előbbi kifejezetten a magasan képzett felsőfokú végzettségűek foglalkoztatására teszi lehetővé, a nemzeti kártya pedig általános foglalkoztatást tesz lehetővé, illetve 2025-től létezik az úgynevezett kék kártya, ami kifejezetten az Európai Uniós állampolgárokét. Ami viszont nagyon érdekes, és szeretném erre felhívni a figyelmet, az az, hogy az Európai Uniós állampolgárok esetében például önmagában a szabad mozgásnak a lehetősége, hogy ugye az Európai Unión belül, illetve a schengeni országokon belül szabadon áramolhat a munkaerő, ez nem elégséges ahhoz, hogy mondjuk egy akár egy osztrák, akár egy bulgár, akár egy román, akár egy szlovén munkavállaló egy másik országban gondolkodjon, vagy egy másik országban, akár Magyarországban képzelje a magasan képzett munkaerőként a boldogulását, és egészen meglepő, hogy ez az arány, ez a belső mobilitási arány, ez az uniós állampolgárok esetében mindössze 3,5-4,5% között magozok, tehát valamilyen más ösztönzőket kell ahhoz találnunk, hogy ezeket a magasan képzett embereket ide tudjuk csábítani.
2: Találhatunk.
1: Magyarország adottságai ebben a tekintetben nagyon jók, és ezért vizsgáltuk is a nemzetközi példákat, Lengyelországot, Portugáliát, Észtországot, Litvániát. Azt tapasztalható, hogy önmagában a pénzügyi ösztönző rendszer Magyarország adottságai nagyon jók. Tehát az általános személyi jövedelemadó 15%. Ezen túl egy nemzetközi rangsor szerint például az úgynevezett digitális nomádok esetében ez azt jelenti, hogy ugye azok a magasan képzett szakemberek, akik ugye a digitalizáció információ technológia területén dolgoznak, és effektíve ugye az ő tekintetükben addig is hívjuk őket digitális nomádoknak, hiszen ők bárhol tudják ezt a tevékenységet folytatni. Magyarország az 5. a rangsorban. Egyrészt a viszonylag kedvező megélhetési költségek, a 15%-os jövedelemadó, az internet elterjedtsége és az internet sebessége, ezeket mind megalapozzák. Itt a probléma általában sokkal inkább az, hogy ők egyrészt nem értesülnek róla, hogy Magyarországon ilyen lehetőségek vannak, másrészt pedig a Magyarországon történő munkavállalásukkal kapcsolatosan legfontosabb az lenne, hogy az adminisztratív akadályokat bontsuk le. Uh-huh. Tehát egyrészt az, hogyha valaki itt szeretne dolgozni, akkor ne az engedélyezési eljárás, hogyha mondjuk harmadik országbeli állampolgárról van szó, hosszú volt, illetve az úgynevezett relokációnak a hosszú ideje kösse le a munkavállalót, hiszen ahogy fogalmaztam az elemzésben is, akinek egy konkrét ajánlata van, mert megtalálja Magyarországot ebből a szempontból, az már sokkal inkább egy teljesen más döntési mátrixban van, mint aki az engedélyezés és az adminisztráció útvesztőjében van. Tehát mindenképpen az engedélyezési eljárásokat, például a portugál példa alapján, ahol 20 napos garancia van arra, hogyha valaki ott szeretne dolgozni, mondjuk a pénzügyi informatikai szektorban, vagy a startup vállalkozási szektorban, akkor garantálják, hogy ez meg fog történni, illetve utána következik az a pénzügyi ösztönző rendszer, akár az adórendszer, az adókedvezmény tekintetében, amely segíti azt, hogy a munkavállaló minél gyorsabban tudjon váltani, és minél gyorsabban elfoglalhassa az új, jó értelembe vett szolgálati helyét, és megkezdhesse a munkáját.
2: A mesterséges intelligencia és az automatizmus, hiszen nagyon sokat beszélünk ma erről, ebben lehetőséget vagy veszélyt látik?
1: Én ebben abszolút lehetőséget látok, ez mindenféleképpen könnyíthetné a dolgot, akár abban a tekintetben is, hogy ha ezeket a folyamatokat, amiket az előbb beszéltünk és beszéltem, egyfajta Welcome to Hungary projektbe lehetne összegyűjteni, akkor akár a mesterséges intelligencia segítségével is, egy automatizmussal, egy biztonságos protokoll szerint, amire például Lengyelországban szintén van példa, amikor az állam és a magánszektor e tekintetben egy szoros összefonódásban, együttműködésben van, és úgy segíti a munkavállalót abban, hogy tudjon róla, tehát ismerje,
2: egyáltalán eljusson
1: hozzá. Tehát ez egyfajta országimézs is, és ebbe Észtország elképesztő módon élen jár. Ugye van ez az úgynevezett Észt Residency program, ami egyfajta országimázs is, és több mint 80 ezer harmadik országbeli állampolgár számára tette lehetővé az észtországbeli foglalkoztatást, egy rendkívül gyors angol nyelvű adminisztrációs felülettel, egy rendkívül gyors letelepedéssel, illetve azzal, hogy az ott letelepülő cégek, például amennyiben a nyereségüket visszaforgatják a vállalkozásba, 0%-os társasági jövedelemadót kell fizetniük, tehát magyarul nem kell fizetniük, És ezek az elemek, ezek mind egybeépítve segíthetik ezt a folyamatot. Kifejezetten például Budapest tekintetében azt tudnám megemlíteni, hogy Budapestnek nagyon jó a lokációja, nagyon jó az elhelyezkedése, 4 órán belül bárhonnan Európából el lehet jutni Budapestre repülővel. Egyfajta regionális hub pozíciót betölthetne Budapest is, de akár azok a vidéki nagyvárosaink, Debrecen, Kecskemét, Szeged, ahol például a jelentős beruházások történtek. Tehát ezek köré ki lehetne építeni azokat a regionális hub központokat, ahol akár a pénzügyi technológiai szektorban, az információ, informatikai technológiai szektorban, vagy például a biotech szektorban is be tudnánk vonzani azokat a magasan képzett munkavállalókat, akik így módon tudnának részt venni, és tudnák kielégíteni ezeket az igényeket, tehát az adottságok megvannak, ezeket kellene úgy finom hangolni, mert ha ezt nem tesszük meg, akkor abban az esetben sajnálatos módon egyre nagyobbá fog nőni az a rés, amiben a régiós versenytársaink lehagyhatnak minket.
0: Kéri Endrével, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzőjével a verseny a képzett munkaerőért Magyarország lépéskényszerben című elemzésről Balázs Zsanett beszélgetett.

0: Ennyi a felvételét hallották. 8 óra 22 perc van, műsorajánló következik. Hamarosan messzelátó turisztikai rovatunkkal jelentkezünk. A következő percekben Szentirmai Ágnes foglalja össze, hogy milyen témával várjuk Önöket a 9 órai hírek után.
1: Tartunk a Mohácsi Busó udvarba. A kiállított elemek segítségével visszaidézzük a februári télűző karnevál hangulatát. Megtudjuk többek között azt is, hogy hogyan látnak ki a busó maszkon keresztül a beöltözött résztvevők. Ezt követően a Kanizsai Dorottya Múzeum látványraktárának különleges darabjaival és a déli szláv népcsoportok hagyományaival ismerkedünk.
2: A fejére úgy rögzítik, hogy a belsején olyan alakú, mint az emberi arc, az orrnál is ki van alakítva, és oda szivacsokat ragasztanak, és akkor úgy tudjuk viselni, hogy hátra, van egy bőr, amit hátradobunk, meg egy ilyen páncszerű valami, a homlok megtartja, és nagyon érdekes, mert a szemnél csőlátásuk van a busóknak. Tehát nagyon vigyázni kell a busóval, mert nem látnak jobbra-balra. Ők csak mint két lyukon kinézve egyenesen látnak.
1: Egy Nepomuki Szent János szobor, ugyanilyet láttam nem messze a múzeumtól.
3: Igen, hát a Nepomuki Szent János szobor ugye a Szent Mihály téren. Gyakorlatilag ez volt a város talán első köztéri szobra, amit felállítottak. Ugye a jánoskázásnak nagyon nagy hagyománya van itt Mohácson, és ezzel a kiállítás résszel visszatértünk gyakorlatilag a Mohács helytörténetét bemutató gyűjteményi anyaghoz. Ugye Nepomuki Szent János ünnepét mi is megtartjuk minden évben. A vízi körmenet főhajójának ugye az élén ezt a szobrot vitték körbe. Ebben a vízi körmenetben részt vettek a vízenjárók, a mohácsi vízenjárók, ugye a molnárok, a hajósok, a halászok, tehát minden olyan foglalkozást űzők, akiknek a foglalkozása a vízhez kapcsolódott, és hát természetesen a város lakossága pedig a partról figyelte ezt a gyönyörű körmenetet, ugye a zöldágakkal feldíszített hajókat, később pedig ugye a parton is tartottak egy körmenetet, és este pedig egy halászlé főzéssel ünnepeltek tovább. Ugye a népek találkozása a Mohácsi Dunánál, ennek az az apropója, hogy a Duna Európa második leghosszabb folyójaként 10 országot köt össze, és ugye itt a térképen látjuk ezt a vízmérő pontot Mohácsnál, hát ez körülbelül pont a Duna folyásának a felénél található, és ugye nem csak az országokat köti össze, hanem az ott élő népcsoportokat, és erre azért Mohács egy kitűnő példa, mert évszázadok óta élnek együtt békésen, ugye magyarok, horvátok, szerbek, németek, cigányok, illetve hát a második világháború zsidók is a városban együttműködve a mindennapoknak a búját, örömét egymás közt megosztva, tényleg azt gondolom, hogy ez a mai világunkban azért talán egy unikális dolognak is tekinthető.
1: A messzelátóban Mohácsi témákkal várom majd Önöket.

0: Sting felvételét hallották. 8:30 van. Rövid hírek következnek. 2026-ban, a ferences centenáriumi évben Assisi városa arra készül, hogy Európa minden részéről érkező fiatalok ezreit fogadja a Go Franciscan Youth Meeting elnevezésű nemzetközi találkozón. Tette közzé a görög katolikus metropólia. A találkozó 2026. augusztus 3-a és 6-a között lesz, és minden 18 és 33 év közötti fiatal számára nyitott. A találkozó különleges lehetőség, hogy a résztvevők Szent Ferenc lelkületében találkozzanak egymással, éppen abban az évben, amikor Szent Ferenc tranzitusának 800. évfordulójára emlékezünk. Augusztus 4-én és 5-én tematikus műhelyekre kerül sor, amelyek célja, hogy inspirálják és aktívan bevonják a fiatalokat a személyes elmélyülésbe. Célunk, hogy megosszuk Assisi Szent Ferenc életét és örömét, és segítsünk másoknak személyesen megtapasztalni azt az örömöt, amely az evangélium köré gyűlve fakad. Ez a lelkület inspirálja és vezeti minden előkészületünket, mondják a szervező ferences testvérek. A szállást helyi létesítményekben, például tornatermekben biztosítják. Komolyabb rendbontás nélkül zajlott Budapesten a Bajnokok Ligája döntő, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Tájékoztatásuk szerint a sporteseménnyel összefüggésben tömeges verekedés vagy más súlyos bűncselekmény nem történt. A dohányzás továbbra is az egyik legsúlyosabb népegészségügyi kockázat. Az új termékek népszerűsége a fiatalok körében pedig különösen aggasztó, hívta fel a figyelmet az MTI-hez eljuttatott közleményében a Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi kara a május 31-i dohányzásmentes világnap alkalmából. Emlékeztettek arra, közel 40 éve nyilvánította május 31-ét a WHO dohányzásmentes világnapnak, hogy ezzel is felhívja a figyelmet a dohányzás veszélyeire, a megelőzés és a leszokás fontosságára. Drón csapódott a délkelet-ukrajnai orosz ellenőrzés alatt álló zaporizsiai atomerőmű egyik turbina csarnokába szombaton, közölte a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség. A NAÜ tájékoztatása szerint az incidensről az erőmű vezetése értesítette a szervezetet. Az orosz állami atomenergetikai vállalat, a Rosatom vezetője, Alekszej Lihacsov szerint az erőmű fontos rendszerei nem sérültek meg. Felhős időre számíthatunk néhány órás napsütéssel, és többfelé alakulhat ki eső, zápor, zivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is lehet. Az északnyugati nyugati szél a Győr-Szeged vonal széles sávjában időnként megerősödik, de a zivatarokat másutt is kísérhetik erős széllökések. A hőmérséklet délután 20 és 26, késő este pedig 15 és 20 Celsius fok között várható. Híreket legközelebb 9 órakor mondunk. Budapest közlekedési híreit hallják.
1: Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset miatt változatlanul araszolásra kell számítani a Róbert Károly körúton a Rákóczi híd felé, a Lehel utcától a Kacsó-Pongrácz úti felüljáróig, illetve már a Váci úttól is akadozik a haladás. A Könyves-Kálmán körúton a Mester utcánál szintén a Rákóczi híd felé számítsanak lassulásra, a Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében mindkét irányban telítettek a sávok, a Dózsa-György úton pedig a Hősök terénél a Kerepesi út felé készüljenek fennakadásra. A Váci úton befelé szakaszonként a Fóti úttól, az Üllői úton befelé pedig a Határ úttól szintén lassulást tapasztalhatnak. Az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utca és a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt nehéz az előrejutás, az M5-ösön befelé pedig az autópiactól. Továbbra is zsúfolt az M1-es, M7-es közös bevezető szakasza és a folytatásban a Budaörsi út is, mint ahogyan az Egér út a Balatoni úttól befelé. Varga Etele, BKK Info.
0: Lapszemle. Szokatlan állampolgári törvény készül Szerbiában, írja a Szabad Magyar Szó nyomán a Magyar Hírlap. Ha átmegy a szocialista mozgalom képviselői által javasolt új törvény, elég lesz, ha egy külföldi korábban azt nyilatkozta magáról, hogy szerb. Bizonyítékként különféle források és dokumentumok szolgálhatnak, mint például valamelyik ősük állampolgársági igazolása. De szolgálhat egy olyan nyilatkozat is, amelyet például egy külföldi egyetemre való beiratkozáskor tettek. Magyarázta meg a helyzetet egy nyugalmazott jogász professzor. Mindazok, akik a szerb nemzethez való tartozás alapján szereznek állampolgárságot, de nem Szerbiában élnek, belgrádi lakosként fognak szerepelni a nyilvántartásban. Ugyanez vonatkozik majd a leszármazottaikra és a leszármazottaik házastársaira is, tette hozzá a lap. A Mandiner írja, demens gondozás, z-generációs kortárstánc, gyászfeldolgozó csoport, közösségi zeneterápia, avagy így fölöslegesek az egyházak. Ezzel a címmel közli Francesca Rivafinoli írását a Mandiner. Nevezessük félre a híveket azzal a tévhittel, hogy nem ők tartják el az egyházat. Az egyház ne hatalmi szereplőként, hanem szolgáló közösségként akarjon jelen lenni. Mutatott rá mindeközben a HVG-nek a pannonhalmi főapát. Utóbbi gondolattal csak egyet lehet érteni, ugyanakkor, mintha a közönség körében volna némi ismerethiány azt illetően, hogy mennyiben volt az egyház, azaz az eklézia, a meghívottak, megkereszteltek közössége, tehát nem egy-két püspök, hanem az egyes keresztények összessége, az utóbbi években hatalmi szereplő, és mennyiben szolgáló közösség. Ahogyan, az sem mindenki számára ismert, hogy mi is az, amit az állam fizetett, és mit finanszíroztak és finanszíroznak mindig is a hívek. Erőfitoktatás és megfélemlítés a célja a polgármesteri fizetések csökkentésének, Vili Máté Zsuzsa, a KDNP parlamenti képviselője a gondola hasábjain. Miközben Magyar Péter jelentősen csökkenteni a polgármesterek fizetését, és a törvény szerint járó végkielégítéseket sem kívánja kifizetni az általa eltávolított embereknek, a Diákhitel Központ vezérigazgatójaként 2022-ben 3,5 millió forintos fizetése volt, mutatott rá a KDNP országgyűlési képviselője. Emellett a szervezet igazgató tanácsi tagjaként 400 ezer forint havi apanást is felvett. Egy pillanatig sem tiltakozott a juttatások elfogadása miatt a mostanra démonizált NER oszlopos tagjaként. Ma egy megyei jogú város első emberének keresete bőven elmarad a Diákhitel Központ egykori vezérigazgatójának évekkel korábbi jövedelmétől. Olvashatjuk a gondola.hu oldalon. A lapszemlét Reichlin Krisztina szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádió.

0: some other men.
1: Peggy Lee énekelt, 8 óra 39 perc van, műsorajánló következik.
2: Kulturális palettánk mai adásában.
1: A ma 15 óra 4 perckor kezdődő akvarelt Szent Imrei Kristóf ajánlja figyelmükbe.
2: A nyár első heteire ajánlunk programokat szokásos rovatunkban, a Kultúrmorzsában. Valamint kiemelten foglalkozunk a Várkert Bazárban immár harmadik alkalommal megrendezendő Várkert Fesztel és annak színes program kínálatával. Mindemellett bővebben szólunk majd egy különleges évfordulóról, amely a Magyar Katolikus Rádió és az Anyanyelv Ápolás közös történetébe enged mélyebb betekintést. Március 3-án volt 50 éve, hogy elindult a Magyar Rádióban a legendás Beszélni Nehéz című műsor, amelynek a szellemi örököseként talált otthonra a Magyar Katolikus Rádió 2004-es indulását követően a Szóról Szóval. Kovács Zsuzsannával, a műsor egyik társszerkesztőjével, Fülöp Tamás készített interjút, ebből következik most egy rövid részlet.
3: Anyanyelvünk folyamatosan változik, alakul, különböző hatások érik. Gondolok itt az angol gyövevényszavakra, mozaikszavakra, különböző rövidítésekre, szlengekre. Egy példamondatot is hoztam. A szó a flex, a flexelés, a példamondat pedig úgy hangzik, csak flexel az új kocsijával. Vagyis felvág, henceg, kérkedik, ticsekszik, mennyi sok szép szinonimánk van erre a szóra. Én vagyok lemaradva, vagy úgynevezett generációs különbségek miatt természetes az idegenkedésem. Ha és amennyiben ezt a szót inkább a mai gimnazista korosztály érzi a sajátjának. Őri Vilma említette, hogy nem kell védeni a nyelvet, de figyelni kell nagyon. Mit gondol ezekről a különböző változásokról, hatásokról, amik a szép magyar nyelvet érintik?
4: Szokták mondani, hogy veszélyben van-e az anyanyelvünk pontosan az említett hatások miatt, és erre szoktuk azt mondani, hogy nincs veszélyben, és nem romlik, a nyelv használó romlik, és veszélyezteti maga a nyelvhasználó, de elsősorban a saját nyelvi igényességét és nyelvhasználati kultúráját. Az, hogy kerülnek be ilyen kifejezések, azt gondolom, hogy természetes, hisz azok a fiatalok, de nem csak fiatalok, mindjárt mondok rá egy példát, akik az iskolai közösségben a média különböző felületein találkoznak hírekkel, óhatatlanul átveszik. Időnként talán azért is, hogy nehogy már azt higgyék, hogy én nem vagyok annyira művelt, hogy ezt nem ismerem, ezt a kifejezést, de ahogy Szakonyi Károly, a Kazinczy Díj Alapítvány elnöke, Kossuth Díjas író, és nagyon jó barátságban van az Anyanyelvápolók Szövetségével is, zsűrizik minden rendezvényünkön, egy írásában mondta, hogy a nyelv megtisztul, olyan, mint a folyó. Ami hordalék, ami nem jó, azt kihordja a szélére, azt elhagyja, és úgy megy tovább. Már azokat a szavakat, azokat a gondolatokat, azokat a nyelvi formákat tovább víve, amik viszont igényesek és megőrzésre és továbbadásra is érdemesültek.
2: Kovács Zsuzsannával, a Katolikus Rádió Szóról Szóval című műsorának egyik társszerkesztőjével, Fülöp Tamás beszélgetett, melyet teljes egészében a ma 15 óra 4 perckor kezdődő akvarelben hallgathatnak meg.

0: Zorán énekelt a Magyar Katolikus Rádió zenés napköszöntőjében. 8 óra 46 perc van. A nemzetközi lapszemle következik. A mikrofonnál a szerkesztő Kövér Tamás.
1: Irán szerint az Egyesült Államok súlyosan megsértette az április 8-a óta életben lévő tűzszünetet, azzal, hogy újabb légi csapásokat hajtott végre az ország ellen. Az akció hatással lehet a két ország között jelenleg is zajló béketárgyalásra. Az amerikai központi parancsnokság, az úgynevezett CENTCOM közlése szerint a múlt hétfőn iráni rakéta állásokat és akna telepítésre készülő hajókat vettek célba Dél-Iránban, az akciót magát pedig önvédelmi csapásoknak nevezték. A The New York Times egyik forrása szerint Bandar Abbas térségét érte csapás, ez a déli kikötőváros ad otthont egy iráni haditengerészeti bázisnak, és közvetlenül a Hormuzi szoros mellett fekszik, írta mindenről a BBC. Az iráni külügyminisztérium a támadásra reagálva közölte, az Egyesült Államokat teszi felelőssé az agresszív és indokolatlan lépéseinek következményeiért a Hormozgán tartományban, amely a stratégiai jelentőségű Hormuzi szoros mentén fekszik. Irán lezárta ezt a kulcsfontosságú vízi útvonalat, ami a világ energia árainak emelkedését idézte elő. Az iráni forradalmi gárda később közölte, hogy lelőtt egy amerikai drónt, valamint tüzet nyitott egy iráni légtérbe behatoló vadászgépre, bár azt nem pontosították, hogy mikor történt az incidens. Amerikai sajtóértesülések szerint a lehetséges megállapodás nem végleges békeszerződés lenne, hanem egy egyetértési memorandum, amely 60 napos tűzszünet hosszabbítást, a Hormuzi szoros újranyitását, valamint további tárgyalásokat tartalmazna Irán nukleáris programjáról. A NATO főtitkára Mark Rutte brüsszeli megbeszélésén értékelte Magyarország szerepét a szövetség elrettentő és védelmi erejének erősítésében a Magyar Péterrel folytatott találkozóján. A brüsszeli közlemény szerint Rutte és a magyar kormányfő találkozóján a NATO főtitkár dicsérte Magyarország hozzájárulását a katonai szövetség egyik előre tolt szárazfői erőinek vezetéséhez, a székesfehérvári több nemzetiségű hadosztály központjának főparancsnokságát, valamint a Nyugat-Balkán biztonságának támogatását jelentős mértékben hozzájárulva ehhez, mint mondta a NATO koszovói béketfenntartó missziójához, a KFOR-hoz. A Katonai Szövetség közösségi oldalán azt hangsúlyozta, a NATO több nemzetiségű erői Magyarországon készen állnak a védelemre bármilyen fenyegetéssel szemben. Harckocsik, páncélozott gyalogsági harcjárművek, tüzérség és légvédelem tartja biztonságban a magyarokat és a szövetség keleti részét. Az erő az egységben rejlik, tették hozzá. A NATO főtitkárral folytatott megbeszéléséről Magyar Péter miniszterelnök Facebook bejegyzésében úgy számolt be, elmondtam a főtitkár úrnak, hogy Magyarország nem küld sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba, ezt hangsúlyozta Magyar Péter. A miniszterelnök kitért arra is, hogy Mark Rutte tájékoztatta őt a július 7-i és 8-ai ankarai NATO csúcs előkészületeiről, valamint a Hormuzi szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről. Robert Fico megüzente Zelenszkijnek, ha Ukrajna uniós tagságot akar, akkor békét kell kötnie. A szlovák miniszterelnök szerint nem lehet kivételezni Kijevvel. Ha Ukrajnának ilyen státuszt akarnak adni, akkor elvárjuk, hogy ők is adjanak valamit. Szükségünk van arra, hogy Ukrajna bizonyos lépéseket tegyen a béke irányába, mondta Fico a Peter Pellegrini államfő részvételével tartott sajtótájékoztatón. Fico azt is kijelentette, hogy Szerbiát, Albániát és Montenegrót előbb kellene felvenni az Unióba, mint Ukrajnát, mivel ezek az országok már hosszú ideje várnak a csatlakozásra. A szlovák miniszterelnök korábban kijelentette, hogy nem támogatja Friedrich Merz német kancellár ötletét arról, hogy Ukrajna úgynevezett részleges uniós tagságot kapjon. A Liga teljes mértékben ellenzi Ukrajna csatlakozását az Európai Unióhoz, ezt hangoztatta a Matteo Salvini miniszterelnök helyettes vezette olasz jobboldali párt a múlt szerdán, miközben Antonio Tajani külügyminiszter támogatja Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának elindítását, de a balkáni országok csatlakozását nevezte elsőrendűen fontosnak. Az olasz kormánypártok azt követően nyilatkoztak, hogy Ursula von der Leyen, uniós bizottsági elnök, a közösségi oldalán bejelentette, Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel Ukrajna uniós csatlakozásáról is beszéltek telefonon, és a következő hetek döntőek lesznek a csatlakozási folyamatban való előrelépésben. A Liga közleményben hangoztatta, hogy Ukrajna a csatlakozáshoz szükséges semmilyen követelménynek nem tesz eleget. Utóbbiakkal kapcsolatban a párt megjegyezte, hogy azokat más országok is évekig tartó munkával teljesítették. Kijev az EU-ban hatalmas méretű gazdasági és társadalmi kárt okozna, írta mindenről a Matteo Salvini vezette Liga, amely az olasz kormánykoalíció tagja. A kérdésben Antonio Tajani külügyminiszter, a szintén kormányerő Hajrá Olaszország vezetője is véleményt mondott. Az olasz kormány és pártja álláspontját ismertetve Tajani kijelentette, hogy támogatja annak a folyamatnak az elindítását, amely Ukrajnát az Európai Uniós tagság felé vezeti. Ugyanakkor kiemelte, nem szabad elfeledkezni a többi jelölt országról sem. Mint fogalmazott, számukra a Balkán számít prioritásnak. A Politico által ismertetett Odoxa felmérés szerint Jordan Bardella jelenleg megnyerhetné a 2027-es francia elnökválasztást. A kutatás alapján a nemzeti tömörülés politikusa a második fordulóban 52%-kal győzné le Edouard Philippe korábbi miniszterelnököt, aki 48%-ot érne el. A felmérés különösen azért keltett nagy figyelmet Franciaországban, mert két hónappal korábban még Philippe számított esélyesebbnek ugyanebben a felállásban. Franciaországban tehát a nemzeti tömörülés lehet a legnagyobb nyertese a következő választásnak. Ugyanakkor a választás legnagyobb kérdése, hogy egyáltalán ki juthat be Bardellával szemben a második fordulóba. Az Odoxa adatai ugyanis azt mutatják, hogy Jean-Luc Mélenchon támogatottsága meredeken emelkedik, és szinte teljesen utolérte Edouard Philippet az első fordulóban. A Politico szerint Franciaország politikai középjobbja és középbaloldala számára az egyik legrosszabb forgatókönyv lenne, ha Mélenchon jutna be a második fordulóba Bardella ellen. A felmérések ugyanis azt mutatják, hogy a radikális baloldali politikus súlyos vereséget szenvedne a nemzeti tömörülés vezetőjétől. Végül arról, hogy Joe Biden, korábbi amerikai elnök, pert indított a Szövetségi Igazságügyi Minisztérium ellen, és azt kérte a bíróságtól, hogy az akadályozza meg egy 2017-es vele készült hangfelvétel és az arról készült jegyzetek nyilvánosságra kerülését. a Heritage Foundation, konzervatív elemzőközpont még 2024-ben a szövetségi információszabadsági törvényre hivatkozva fordult az igazságügyi minisztériumhoz, hogy megszerezze a dokumentumokat. Akkor a kérést elutasították. Az álláspontot a közelmúltban a Trump adminisztráció irányítása alatt álló minisztérium vezetése felülvizsgálta és módosította. A szövetségi igazságügyi minisztérium még Joe Biden elnökségének idején került a dokumentumok birtokába, amikor különleges ügyészi vizsgálat zajlott az akkori elnök magán ingatlanában talált minősített iratok ügyében. John Haar, különleges ügyész, a 2017-ben rögzített visszaemlékezéseket használta fel bizonyítékként a nyomozáshoz, amelynek végén nem javasolt vádemelést.
0: A nemzetközi lapszemlét és Kövér Tamást hallották.

Kedves hallgatóink, a zenés napköszöntő már a véget ért. A műsort Urbán Péter hangtechnikus, Varga Ramón a zenei szerkesztő és a műsorvezető Harcsik Róbert készítette. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmet. Jó napot kívánok Önöknek! A Genesis felvételével búcsúzunk.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a Mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
3: 9 óra. Jó napot kívánok, híreket mondunk. A mikrofonnál Harcsik Róbert. Magyar Péter megérkezett a Sándor palotába. A miniszterelnök 8 órakor érkezett meg a Sándor palotába Görög Márta igazságügyi miniszterrel. Szondi Vanda kormány szóvivő a Telex helyszínen tartózkodó kollégájának azt mondta, hogy a tárgyalás várhatóan fél óráig tart. Magyar Pétert érkezésekor a helyszínen szimpatizánsok és ellentüntetők is felsorakoztak, tudósította a Telex. Mint ismert, Magyar Péter korábban arra szólította fel az államfőt, hogy május 31-ig távozzon hivatalából. Súlyog Tamás köztársasági elnök megerősítette, hogy az eddigieknek megfelelően továbbra is kész együttműködni a kormánnyal, az országgyűléssel és valamennyi alkotmányos szervvel. Az államfő egyúttal egyebek között tudatta, hogy nem mond le, és a kialakult politikai és jogi vita miatt a Velencei Bizottsághoz fordult. Semmilyen jogszerű ok nincs a köztársasági elnök elmozdítására, írta a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője vasárnap este Facebook oldalán. Rétvári Bence úgy fogalmazott, nem a kormánynak van köztársasági elnöke, hanem a nemzetnek, és soha egyetlen köztársasági elnök sem mondott le egy kormányváltás miatt. Ez most sem indokolt, hangsúlyozta. A KDNP frakcióvezetője kiemelte, Súlyog Tamás minden alkotmányos kötelezettségének eleget tett a választás előtt és azután is, semmilyen jogszerű ok nincs az elnök elmozdítására. A Fidesz kiáll a Magyar Péter által alkotmány ellenesen támadott államfő mellett, közölte a párt vasárnap este az MTI-vel. Azt írták, Magyar Péter tovább masírozik a diktatúra és a törvénytelen ultimátumok útján. A magyar alkotmányos rendben nem a Magyar Péteri önkény szabja meg a közjogi tisztségviselők hivatali idejét. Ennél fogva semmiféle határidő nincs, és így nem is járhat le. A miniszterelnök hétfő reggelre tervezett látogatása a Súlyog Tamás hivatalában újabb nyílt zsarolás, írta közleményében a Fidesz. Gulyás Gergely, a párt parlamenti frakciójának vezetője a Facebookon úgy fogalmazott, hogy egy köztársasági elnököt hivatalából erőszakkal eltávolítani diktatúrában szokás. Komolyabb rendbontás nélkül zajlott Budapesten a Bajnokok Ligája döntő, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Tájékoztatásuk szerint a sporteseménnyel összefüggésben tömeges verekedés vagy más súlyos bűncselekmény nem történt. Gyereknap alkalmából 500 gyermeket és kísérőjüket láttak vendégül a Kármelita Kolostorban és a Szociális és Családügyi Minisztériumban, közölte a miniszterelnök vasárnap közösségi oldalán. Magyar Péter bejegyzése szerint a meghívott gyermekek a gyermekvédelemből és hátrányos helyzetű, valamint kárpátaljai családokból érkeztek. Közülük sokan speciális nevelési igényűek, fogyatékossággal élők vagy éppen transzplantáción átesettek. Maradjatok gyerekek, Orbán Viktor is üzent közösségi oldalán gyereknap alkalmából. A Puskás Arénában készült és hátulról fotózott képen Orbán Viktor egy gyermek társaságában látható. A Hősök napja alkalmából a Fiumei úti sírkertben vasárnap Ruszinszenti Romulus arról beszélt, hogy a Hősök napja több mint egy emléknap, mert összeköti a múltat a jelennel, összeköti azokat a magyarokat, akik különböző korokban, különböző egyenruhában, vagy éppen egyenruha nélkül ugyanazért Magyarországért álltak helyt. Az 52-es hősi parcellánál azok előtt hajtanak fejet, akik életükkel vagy sorsukkal fizettek azért, mert a magyar szabadság ügyét szolgálták. Hazánk időjárásáról. Felhős időre számíthatunk néhány órás napsütéssel, és többfelé alakulhat ki eső, zápor, zivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is lehet. Az északnyugati nyugati szél a Győr-Szeged vonal széles sávjában időnként megerősödik, de a zivatarokat másutt is kísérhetik erős széllökések. A hőmérséklet délután 20 és 26, késő este 15 és 20 C.

Celsius fok között várható. Híreink végén megköszönöm figyelmüket. A következő híradással 10 órakor jelentkezünk. Kilenc óra 4 perc. Messzelátó, hazai turisztikai magazin.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Varga Ramóna nevében is. Szent Irmai Ágnes vagyok. Messzelátunk mai adásában Mohács közgyűjteményeibe hívom Önöket. Bár az UNESCO világörökség listáján 2009 óta jelenlévő februári busójárás télvégi rendezvény, a busóudvarban egész évben visszaidézhető a karneváli hangulat. Megcsodálhatjuk a jellegzetes kellékeket, kipróbálhatjuk a hangot adó eszközöket, a kereplőket, kolompokat. Életnagyságú babákon viseletek, a terem közepén mágia, az enteriőrökben a készülődés mozzanatai és a hagyomány gyökerei elevenednek meg. A háttérben népzene szól, és vetítésen követhetjük a felvonulást. A busóudvarban Lőrinc Árpád történelemtanár kalauzol.
1: Az udvaron már rögtön három busószobor fogad bennünket, nagyon jó fotózási lehetőség. Ott vannak a hagyományos eszközök a kezeibe, a kereplő, az obramennyice, a vízhordófa, a favella és a buzogány, a fabuzogány. Ez egy jellegzetes eszközeik a busóknak.
2: Milyen hang lehet itt? Itt, ugye, amikor ezeket megmozgatják, igen, kerepelnek, igen, csörögnek.
1: Az olyan hangerő, tényleg egy magával ragadó, és az ember úgy érzi magát, hogy felszabadul, és együtt tud örülni a busokkal, és örvendeni a tavasznak. Meg a termékenység varázs, ezt nem szokták elmondani, de hát amikor a busó, három busó, és mindig ez a három busó, körbeveszik a hölgyet. Átölelik, és együtt táncolnak vele, termékenységet varázsolnak neki. Amikor hamut szórtak a földre, bementek egy házba, akkor a földnek varázsoltak termékenységet. Bementek az állatok közé, beszórták a szalmát, akkor az állatoknak varázsoltak termékenységet. Utána ugye ez pont a tavaszforduló, ez pont erre a hamvazószerda, húshagyókedd és hamvazószerda időszakra telepedett, és akkor itt már akkor belevonódott ez a tavaszvárás és tél űzés, búcsúztatás. Igen. Belépünk a kiállító térbe, és egy monumentális tér tárul elénk, mint hogyha a busójárásra jönnénk be.
2: Életnagyságú.
1: Ott a mágia maszkok. A Széchenyi tér közepén, a mágia felállítva, előtte ugye a fogadalmi templom. Tehát maga úgy érzi az ember, hogy egy pillanatra belépett abba a közegbe. Itt állnak körülöttünk a busók, szól a kóló, itt az ördögszekér, aminek a szobrát ugye az előbb megnéztük. Itt vannak a lovak, amelyek a szekereket és a kereket húzzák. Interaktív dolgok vannak, ahol a gyerekek kólózhatnak együtt a busókkal, hogyha akarnak. Apró kis sokac házaknak a makettjeit láthatók.
2: És itt úgy interaktív, hogy itt lehet is hallgatni bizonyos dolgokat, vagy zenét, vagy
1: igen,
2: a történetét.
1: Sőt, együtt táncolni, mert a képen megjelenik a zenéhez a tánc is, és az ember, aki áll a képernyőn, megpróbálhatja azokat a tánclépéseket. Igen. Aztán ugye az egyik attrakciója a busójárásnak az ágyúdörgés.
2: Itt van a bejáratnál is az ágyú.
1: Igen, ezekkel az ágyúkon lőnek is. Tehát tényleg rongyal, lőporral, rongyal megtömekelik, elzavarják a jankelék az embereket az útból, és oda lőnek, akkor csak rongy repül ki. Tehát nagyon érdekes. Ott bepillanthatunk egy sokac háznak a belsejébe, ahol készülődnek a busók, mindjárt látható. Itt egy sokac udvar, ahol a kinti pad, a fészer látható, és hogyha benézünk az ablakon, éppen készülődnek a sokacok, és öltözködnek föl.
2: Igen, itt a sarokban a bubos kemence, az asztalnál férfiak ülnek, már félig fel vannak öltözve, igen, tehát most kerül majd rájuk a suba, illetve a különböző maszk, fejfedő, cipő, tehát minden kolomb, igen, itt épp a gyermek szállt le az előbb.
1: És a kolomb a derekán. És pedig ott a monitoron láthatjuk is azt a folyamatot, ahol a gyerekek, felnőttek készülődnek, hogy vonulnak ki az utcára.
2: Hány éves kortól viselhették, vagy léphettek be?
1: Amikor járni tud a gyerek, én már olyat is láttam, addig botladozott, de föl volt öltözve busónak.
2: És a hölgyek öltöztetik,
1: igen,
2: a fiúkat.
1: Igen, a hölgyek öltöztetik a kisfiúkat, igen, az anyukák. Még a sparhelt is, ugye a kemence még megvan, de már a modern tudomány csodája a sparhelt is működik, és olyan, mintha égne benne a tűz, tehát tényleg nagyon hangulatos és romantikus a dolog. És ha visszatérünk, akkor azt a jelenetet is megnézhetjük itt, és akár be is ülhetünk a csónakba. Ugye az a legenda, hogy a busók a szigetbe bujkáltak a törökök elől, a sokácok, és egyszer kaptak egy aranyos alaktól egy viharos éjszakán egy feladatot, hogy majd nekik kell felszabadítani Mohácsot. És ez az alak mondta, hogy vágjanak el birkákat, a bőrüket készítsék ki, készítsenek a dunaparti fűszfákból maszkokat, fessék meg a birkák vérével, hogy ijesztő legyen, készítsenek kereplőt, kolompot, és várják a jelet, amikor áttérnek a mohácsi oldalra, és elzavarják. És hát ez az alak nem jött, ők már elkészítették, hát de mindig akkor, amikor megjelent az alak, körbetáncolták a tüzet, innen van a hagyománya tűz körbetáncolásáról, és nem jött. És egyszer csak eltelik 10 év, 50 év, 60 év, adják tovább a történetet, várják, és egyszer csak 150 év múlva megjelenik ez a fényes alak, fehér lovon, és azt mondta, hogy most jött el az időtök. Üljetek be a bödöncsónakjaitokba, evezetek át a viharos éjszakán. Megint egy viharos éjszakáról van szó a törökhöz, az babonás, meglát benneteket, mintha ördögök bújtak volna elő a föld alól, és majd szépen el tudjátok őket űzni. Meg is történik, átkelnek kolompolással, kerepléssel, ütögetéssel, tehát nem gyilkolással, ütögetéssel. Azt hiszik tényleg a törökök, hogy megjelent az ördög, és kimenekülnek Mohácsról. Nincs semmiféle történelmi alapja, de ezt olyan úgy mesélték 1526 utántól a sokácok egymásnak, és ez beleívódott az életükbe. Én először egy kocsmában Tuna bácsitól hallottam ezt a történetet, de akárkitől meghallgattam, mindig valamelyik része kiszínezve, szerelmi történettel, egyéb dolgokkal, gyilkosságokkal, tehát úgy adták elő. Na, és itt van egy ilyen dolog, mintha az ember beül a csónakba, evezhet, és akkor ő evez ki tulajdonképpen a másik oldalra, a sokac révbe, úgy is hívják a sokacok után ezt a révet, és ott gyújtanak először egy kis mágiát, mennek gyülekezni a kólótérre. A kólótéren gyűlik össze az a 72 busócsoport 1200-300 busóval és egy 100 különleges járművel. Tehát ezek föl vannak díszítve kukoricaszárral, egyéb dolgokkal, és ez a tömeg elindul, és végigvonul a Széchenyi térig, és ott van a találkozási hely. Tehát ez így történik.

0: Az emeleten a régi maszkfaragók munkáit, a faragás folyamatát, festés, díszítés mozzanatait kisfilmeken mutatják be. Üvegvitrinekben több száz busó maszkot is láthatunk, közöttük nincs két egyforma alkotás. Hamarosan megtudjuk, hogy hogyan rögzítik a fejhez, és milyen anyagokkal színeznek. De azt is, hogy mit viselnek a lábukon, milyen ruhában vannak, milyen eszközöket visznek magukkal, miért kenik be az arcukat korommal, s hogy ki volt Jankele.
1: Tehát az első maszkok csupaszok, aztán utána valahogy rákerült a szarv, és onnantól kezdve már a szarvnak a formája, ugye kosszarvat használnak, egyenes és csavart szarvot, és ott azok a mesterek, akik készítik, és a mai napig is van több mint 10 maszkfaragó mester a Mohácson, és ők ilyen időben elkészítik tömegesen a maszkaikat, és jön a busójárás, akkor árulják. Nagyon érdekes például ez a maszk, ami mellett most elmegyünk, 4 arca van. 4 évszak, 4 arc, mindenfelé 4 égtáj. Kulutác Matyi bácsi volt, aki ezt az egészet elkezdte 40 évvel ezelőtt, egy hatalmas garázsa volt melléképülete, sokasz volt, és ő neki volt egy busócsoportja, ő volt az első között a busócsoport, és amikor a busók nem viselték azon az egy héten a felszerelésüket, addig ki volt így állítva. És itt pedig meg tudjuk nézni a régi mestereknek a munkáiból.
0: Fényképek vannak a falon, igen. És a busómaszkok is. Igen. Fa, ez általában fa, és mindig fa.
1: Akkor a legrégibb maszkok. Egészen furcsa formában. Egyébként az elsőt, amit találtak így a lebontott sokac házba, azokon derült ki, hogy nem voltak szarvak. Megjelentek fából hozzá, és utána egy idő után kezdik a mesterek, és itt van mindig a mestereknek a neve, Kalkán Matyi bácsi egy nagyon híres maszkfaragó volt, itt a folyamat is, ahogy készítette ezeket a maszkokat. Körbe pedig a busójárásról képek láthatók, színes és fekete-fehér képek.
0: Még az ablakokon is.
1: Ugye még az ablakok is úgy vannak elkészítve nagyon szépen. És akkor néhány interaktív játék van a gyerekeknek, be tudnak menni egy-egy ilyen fülkébe, és akkor a kereplőt kell tekerni, és akkor ott mutatja, hogy milyen erővel, és akkor, amikor már nagyon jól szól, meg nagyon nagyot kerepel, akkor megdicséri a gyereket a monitor, hogy nagyon ügyes voltál, elérted a célt, és ott van lenne a kereplő.
0: Megforgatja neki, persze. Tanár úr?
1: Hát ide beállunk, leemeljük a kereplőt.
0: Ez ilyen süket szoba itt be.
1: És akkor igen, szembe ott látszik, és majd...
0: És már mosolygott is az imént.
1: Igen.
0: Na, hát érdekes. Ez egy érdekes. Na, érdekes itt aztán dolog, lehet zajongani. Na, és még hogyha meg... Egy busó memory, ami megkeresgetni a párokat.
1: Úgy van, el lehet forgatni, és utána megkeresni a párokat.
0: Igen, mert nagyon változatosak, tehát nagyon sok részlet van egy-egy maszkon.
1: Nincs két egyforma maszk. Elvileg nincs két egyforma maszk. Nem is lehet. Mert a mester is törekszik arra, és két mester meg egymást nem tudja utánozni, és nem is akarja.
0: És hogy áll meg ez a fején? Tehát rá kötik?
1: Igen, rá rögzítik, tehát magát a szarvat azt most már csavarokkal régebben dróttal és ragasztással csinálták, most már csavarokkal magához a fához, ami mondtuk, hogy dunaparti fűszfából készül. Ma már használnak pálcot is a színezésre, de aki az elején, ha megnéztük, ott még vérrel, eredetileg vérrel, most már különböző színű pálcokkal csinálják.
0: De az ember fejére hogyan rögzítik?
1: A fejére úgy rögzítik, hogy a belsején olyan alakú, mint az emberi arc, az orrnál is ki van alakítva, és oda szivacsokat ragasztanak, és akkor úgy tudjuk viselni, hogy hátra, van egy bőr, amit hátradobunk, meg egy ilyen páncszerű valami, a homlok megtartja, és nagyon érdekes, mert a szemnél csőlátásuk van a busóknak. Tehát nagyon vigyázni kell a busóval, mert nem látnak jobbra-balra. Ők csak mint két lyukon kinézve egyenesen látnak. Tehát oldalt nagyon nekünk kell figyelni a busókra, mert ők nem látnak oldalt. Tehát amikor közelbe megyünk egy busóhoz, mindig szemből közelítsük meg. Oldalt meg figyelni kell, hogyha elkezdi a kereplőt, ott nem látja, hogy ott mellette állnak. Tehát ez a mi felelősségünk.
0: Mi van a lábukon, és igen. Itt látjuk ezt a kürtöt is, amit megszólaltatnak.
1: Ezek a sokacoknak a viselete. Ugye a bocskor, akkor a bütykös harisnya, itt vannak a bütykök is. Rajta, a bütykös harisnya, akkor van egy bő gatyájuk, amit régen szalmával, ma már inkább rongyal tömnek ki, akkor van maga a bunda, ami vagy lánccal, vagy kötéllel van megkötve, illetve van a maszk, aminek hátul is van egy bőr, ami eltakarja a tarkót, meg a hajat is. És akkor az eszközök azok, ugye a favella, amivel régen a szénát dobálták, akkor a a kolomb, kereplő, akkor használják a lopótököt, akkor rászúrnak farsangi fánkot a szarvra. Tehát annyira változatos, annyi mindenféle van, ugye a fabuzogány, azért van az arcuk vagy eltakarva, vagy bekenve korommal, mert nem szabad látni, hogy ki van a maszk alatt. Tehát ebben az időszakban nem szabad. Ehhez fűződnek azok a történetek, hogy ilyenkor játszották le egymás között a verekedéseket, a haragot. Ilyenkor hiába jelentették a rendőrségen, na és akkor adjon személyleírást, bunda volt rajta, szarva volt az állarcnak, tehát ilyenkor a haragosok néha-néha, volt egy-két, régebben volt egy-két gyilkosság is, de aztán az egész, hála Istennek, most már elszelidült. És akkor nem beszél valahogy, hogy van a busoknak egy segítője, a Jankele. Ján Kele, két, ugye ő segíti a busót, előtte megy, és a tömeget szétzavarja, mert a busó nem lát, csinálja a helyet. Most sokan azt mondják, itt pontosan nem tudjuk, de sokan azt mondják, Kele János, Ján Kele, az egy német származású felvásárló volt, aki rongyokat vásárolt fel, és utána újra hasznosította, és ő egy kicsit, úgy mondjuk, hogy zavaros volt, tehát nem volt teljesen normális, és ő mindig csatlakozott, és ő rongyokat húzott magára, az arcára is harisnyát húzott, azon átlátott, és ő ment a busokkal ilyenkor, és zavart el. És ez megmaradt, és a gyerekeknek lett ez a feladatuk, hogy ők öltöztek később ilyen rongyos ruhába, végezték ezt a feladatot.
2: Igen, és a jellegzetes táncok, a kóló, igen, a körtáncok.
1: Jó, nagyon. És ugye kólóból is rengetegféle van. Táncház alakul ki a mágia körül, meg a Széchenyi téren, és hát hatalmas látványosság. És úgy jó, ha bemegy az ember közéjük.
2: Van itt egy napi menet is, hogy elindulnak reggel, és egész estig tart a dolog, vagy...
1: Igen, hát most már tulajdonképpen nem csak a vasárnap, mert eredetileg vasárnap és kedd, a húshagyó kedd volt, amikor a sokácok mentek házhoz. De most már kialakult egy olyan, hogy van a kis farsang csütörtökön, ami a gyerekek farsangja, és akkor jön szépen csütörtök, péntek, szombat, emelkedik, egyre több busó jelenik meg, sok árus, stb. Vasárnap a nagy felvonulás, az 2 órakor indul a kólótérről, előtte átkelnek a busok, ahogy mondtam, a Dunáról, a kólótérre mennek, onnan elindulnak 2 óra körül, és a vége az egésznek a mágián elégetik a telet. Egy hatalmas látványosság, ez egy vasárnapi felvétel, ember-ember hátán. És akkor jön egy kicsit pihenő a hétfő, akkor csak ilyen egymás látogatása, sebek nyalogatása sok minden után, és kedd, ugyanez lejátszódik, kedden megint átjönnek a Dunán, kólótér, de akkor már csak a mohácsiak vannak itt, meg a vidékiek a környező falvakból, és akkor nem 80 ezer ember van itt, hanem csak 8000. Na és akkor sokkal emberibb, sokkal közelebbi, és ugyanaz lejátszódik, szintén a mágia égetéssel megfejeződik be.
2: Igen. A mohácsi busó udvar látvány elemeiről, a hagyomány gyökereiről és a jelenéről Lőrinc Árpád történelemtanárral beszélgettünk. A muzsika után a Kanizsai Dorottya Múzeumban folytatjuk utunkat. Ha tehetik, maradjanak velünk.

0: Népek találkozása a Mohácsi Dunánál. A Kanizsai Dorottya Múzeum állandó kiállítása 4 tematikát ölel fel. A mohácsi csata emlékei, a sokszínű mohács, a busójárás és a magyarországi déli szlávok tárgyi kultúráját, szokásait ismerhetik meg a betérők. A rendkívül gazdag és színes tárgyanyaggal rendelkező intézmény idén 103 éves. Dr. Haszanovics Kolutác Andrea igazgatóval beszélgetünk.
1: 1923-ban alakult meg. Ugye Mohácson már nagyon korán megfogalmazódott az az igény, hogy ennek a városnak egy önálló múzeuma legyen. Ugye ezt a környéken talált, főleg római kori régészeti leletek is erre predesztinálták a várost, illetve a város és környékének a néprajzi gazdagsága, illetve hát magának a mohácsi csatának a történése, és 1923-ban a Magyar Néprajzi Társaság Mohácson tartotta az aktuális vándorgyűlését, és ott ezeknek a tudós embereknek a helyi iskolaigazgató Brandede septében összeállított egy kis kiállítást, illetve egy magyar, horvát sokat és egy szerb lakodalmat is bemutattak nekik, és már ott javasolták ezek a tudós emberek is, hogy hát ide egy múzeumot kellene alapítani. Erre nyilván a város lakossága is hát érzékenyen reagált, úgy értem, hogy támogatólag, és 1923-ban alakult meg a II. Lajos Múzeum egylet, és 25-ben pedig az ugyanezt a nevet viselő múzeum is, tehát a múzeum jogelődjének tekinthető intézmény II. Lajos királyunk nevét viselte. Ez egészen 1949-ig tartott, ugye, amikor a múzeumokat államosították, és később 1953-tól pedig már Kanizsai Dorottya Múzeum néven szerveződhetett újjá ez az intézmény. És 2022 és 24 között újítottuk meg a kiállításunkat. A címet megtartottuk, nem véletlenül, mert úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon találó és frappáns cím ennek a kiállításnak. Ezt tudja leginkább megmutatni a gyűjteményünknek a jellegét, illetve a sokszínűségét. Ugye a népek találkozása a Mohácsi Dunánál, ennek az az apropója, hogy a Duna Európa második leghosszabb folyójaként 10 országot köt össze, és ugye itt a térképen látjuk ezt a vízmérő pontot Mohácsnál, hát ez körülbelül pont a Duna folyásának a felénél található, és ugye nem csak az országokat köti össze, hanem az ott élő népcsoportokat, és erre azért Mohács egy kitűnő példa, mert évszázadok óta élnek együtt békésen, ugye magyarok, horvátok, szerbek, németek, cigányok, illetve hát a második világháború zsidók is a városban együttműködve a mindennapoknak a búját, örömét egymás közt megosztva, tényleg azt gondolom, hogy ez a mai világunkban azért talán egy unikális dolognak is tekinthető.
0: Egy kiállítás általában akkor élményszerű, ha sok a látványos elem. Jól olvashatóak az információk, a színhasználat és a fények természetesek, vannak kipróbálható, szemléltető egységek, és úgy vannak megfogalmazva az ismeretek, hogy azok könnyen befogadhatók legyenek. Itt mindegyik megvan, kiegészülve a tér kiváló kihasználásával, mely átlátható, mégis szinte minden zugában izgalmas látványos pontok várják a vendégeket.
1: Igen, hát erre nagy hangsúlyt fektettünk a kollégáinkkal, hogy a gyűjteményi anyagot próbáljuk meg valóban befogadhatóvá tenni, érdekes módon bemutatni, interaktív módon. Én nekem kifejezett célom volt, hogy ne tegyük tele digitális, nem tudom, ilyen okos eszközökkel, vagy ilyen húzigálós felületekkel a kiállítás, mert lehet, hogy az is egy interakció, hogy a busókat bemutató kiállítás részben kézbe veheti a látogató a tárgyakat, hát tárgymásolatokat természetesen, ezeket demonstrációs tárgyaknak hívjuk, vagy mondjuk egy busó buzogányt szét tudnak szerelni, össze tudnak szerelni, vagy egy kereplőt ugyanúgy, meg tudják szólaltatni, a busó állarcot ugye fel tudják próbálni, tehát mi inkább ilyen interaktív elemekre koncentráltunk ugye a megújítás során, és ugye hát a sokszínű mohács a második nagy blokja ennek a tematikai elrendezésnek. Évszázadok óta több nemzetiség él egymás mellett, azt mondhatjuk, hogy a török időket megelőzően főként katolikus magyarok lakták ezt a vidéket. A törökök voltak azok, akik már szerbeket, illetve cigányokat telepítettek be, mint segéd hadtest, és a nemzetiségeknek a megindulása valójában a török kiűzése után kezdődött be nagyobb tömeggel. Ugye akkor tértek vissza erre a őslakosságnak tekinthető katolikus magyarok, református magyarok, majd őket követték a horvátok, akiket mi sokacoknak nevezünk, a 17. század végén, 18. század elején több hullámban telepedtek meg a mai Bosznia-Hercegovina területéről, és az ő ide településükben nagy szerepe volt a ferences rendi szerzeteseknek is, akik ugye itt egyházat is alapítottak, az árdájuk is megvan a mai napig itt Mohácson. Őket követték a szerbek, például ez a városrész, ahol éppen a múzeum áll, a szerbek által lakott városrész volt korábban.
0: Térképen is szemléltetik azt, hogy a különböző nemzetiségek Mohácson belül hol telepedtek meg, ugye a németek szinte a város ugye nyugati szélén, a szerbek sokácok inkább a Dunához közele, a zsidók ugye a város központban, reformátusok, cigányok és a katolikus magyaroknak is megvolt a város része.
1: Típus ábrán próbáltuk ezt szemléltetni. Ez is egy unikális dolognak tekinthető, hogy a nemzetiségek ilyen kis kerületekbe telepedtek meg Mohácson, de ennek nem az volt az oka, hogy nem jöttek volna ki egymással, vagy bármiféle ilyen etnikai ellentét lett volna köztük. Egyszerűen az volt az oka, hogy Mohács határa annyira széles volt, olyan nagy területtel rendelkezett a város, hogy az újonnan beköltözőknek volt külön helyük, ahova ők letelepedhettek, de nyilván ez az elkülönülés azért nem volt egy ilyen szigorúan vett, nem tudom, határokkal lekerített, mert ugye a mindennapok azért összehozták a különböző nemzetiségeket, és nagyon gyorsan meg is indultak a vegyes házasságok. Főként ugye a katolikus magyarok és a katolikus horvátok között kezdődtek ezek meg, és például az egyik vitrínbe próbáltuk is ezt bemutatni.
0: A népviseletek, ugye a hagyományos ruhák, ládák, tárgyak, tehát ami például a katolikusokhoz, a sokácokhoz, a református magyarokhoz kapcsolható volt.
1: Igen, próbáltunk minden népcsoportot, hát nyilván a rendelkezésünkre álló tárgyi anyagon keresztül bemutatni, és főleg a vallási és az etnikai sajátosságaikra koncentrálni. A díszítő művészetüket, tehát a népművészet remekeit, a motívumokat, a sokszínűséget, a különböző használati tárgyakat, valóban viseleteket, kerámiákat, dokumentumokat helyeztünk el, mindennapi használati tárgyakat, de azért az ünnepeket is próbáltuk bemutatni, ez leginkább ugye a magyarországi déli szlávokkal foglalkozó kiállítás részben, hát érhető leginkább tettem.

0: A Kanizsai Dorottya Múzeum bejárását Ecsényi Bosnyák Éva Mirjána néprajzos muzeológussal folytatjuk.
1: Egy következő területrészbe vagy egységbe érkeztünk, ez pedig a magyarországi délszlávok bemutatása.
2: Itt nem csak a mohácsi népcsoportokat mutatjuk be, tehát mi országosan egyedülálló, egyetlen déli szláv bázis gyűjtemény vagyunk, tehát ez azt jelenti, hogy a magyarországi horvátok, szerbek és szlovének néprajzi, illetve történeti kulturális hagyatékát mutatjuk be, nem csak tárgyi, hanem tehát a szöveges folklór, vagy a hangfelvételekből visszaidézhető lejegyzéseknek köszönhetően fotográfiákból is, tehát a segédgyűjteményeink, úgy a hangtár, mint a fotótár rendelkezésre állásával lehet ezt minél teljesebbé tenni. Színekkel próbáltuk bemutatni, mert hogy azért ez elég szertágazó. Ha most csak ugye a magyarországi szerbeket vesszük például, ugye nem csak Baranyában, hanem mondjuk Csongrád-Csanád megyében, tehát Szeged környékén is találhatóak, illetve Budapest környékén is. És ugye ezt mind így földrajzilag is elhelyezni, meg tehát hogy ez egy nagyon sokszínű, tehát történetileg is, földrajzilag is nagyon gazdag hagyomány, amit ugye a magyar kultúrában egy, ugye a sok nemzetiség együttélése, akár ha mondjuk mohácsi helyi viszonyokat tekintjük, ugye, hogy sok nemzetiség együttél, ez itt ilyen kibővített változatban a magyarországi délszlávokra koncentrálva nagyon szépen megmutatkozik. Akár a sokacokról beszélünk, akiknek ugye 4 alcsoportját különböztette meg ez a gyűjtés és közlés is, és szerettük volna valóban bemutatni őket, mindannyiukat így egy helyen. Tehát ezt a gazdag kultúrát a hasonlóságokkal, különbségekkel együtt, hogy így minél szemléletesebben, igazából mondhatni egy földrajzi irányból közelítve, ha lehet így mondani, tehát inkább a keleti irányból, tehát a dunamenti horvátok és bunyavácok, akik ugye a Bácskában éltek korábban is, aztán ugye a bácskai sokacok, akik ma a mai Magyarország területén mindösszesen egy településen, Hercegszántó településen találhatók meg, és mégis ugye a hasonlóság, azonosság, a vitrínben látható menyecske lány, illetve idősebb asszonyviseletekben is szépen megmutatkozik, ugye, hogy még fedetlen fővel, hajadonként, amit a magyar nyelv gyönyörűen körülír, vagy bekötött fejjel, miután már férjhez megy, bekötik ugye a lány fejét, és asszony lesz. Ez gyönyörűen megmutatkozik, és ez cél is volt, és hát nagyon különleges a helyzete így az intézménynek és a gyűjteménynek, hogy ilyen gazdag textil anyaggal rendelkezik, és hogy ennek mind ilyen pompás lehetősége adódott, hogy így bemutatkozhat.
1: Élet a házban. És olyan tényleg, mintha egy régi házba lépnénk, egy konyha, ugye ez fogadja, ez az első hely. Olyan kemence vagy tűzhely van kialakítva, ahol látjuk, hogy világít a tűz, tehát mondjuk minthogyha melegítene igaziból, és olyan edényekkel, használati eszközökkel van berendezve, amit egykor használtak. Ez most itt független a nemzetiségektől, vagy úgy általában ez egy mohácsi szoba belső.
2: Ez is folytatása igazából a déli szláv bázis gyűjteményi kiállítás résznek, illetve úgymond a kettős profilnak a másik részének, tehát a múzeum ugye kettős profillal működik. Tehát azon túl, ahogy már azt igazgató asszony is elmondta, tehát Mohácsváros egyetlen múzeuma, illetve Mohács környékének egyetlen helytörténeti és néprajzi múzeuma, illetve ugye a magyarországi déli szlávok egyetlen bázis gyűjteménye. Nagy vágyunk volt, és korábbi múzeumigazgatóm, akinek köszönhető ugye az új múzeum épülete is, szerette volna megvalósítani, hogy valamilyen módon ugye a hagyományos életmód, a falusi életmód, ugye ami a magyarországi népcsoportokra egyébként jellemző volt, de hogy ez itt speciálisan, pontosan egy mohácsi sokac, de itt azért a baranyai régióban a rokon népcsoportok között is jellemző volt még a 20. század közepéig is, és egy konyha történeti fejlődés is, tehát hogy ugye maga a táplálkozás kultúra is a néprajzi kutatásoknak, illetve a hagyományos népi életben való mindennapoknak szerves része volt.
1: Mi miatt fejlődés? Itt most pont megfordultam, és egy régi konyha belsőt látok, de ez mondjuk képen van. Ez a kemence, vagy tűzhely, nem tudom, ez ilyen tapasztott tűzhelynek, gondolom én. Itt viszont már épített a tűzhely, tehát ez is egy fejlődési irány volt.
2: Tehát itt a képen láthatóan még a földre épített kemence látszik.
1: Ami... És a bogrács bent volt egy tűzhely, egy kis ilyen tűztér fölé?
2: Igen, mert hogy a bogrács is egy jellegzetes főzési technológiának, és nem csak ahogy manapság kint az udvaron, mert hogy ugye ha alkalmatlan az esős szeles idő, akkor is meg kell valahogy főzni. Tehát ez a balkáni népcsoportoknál azért évszázadok óta jellemző volt.
1: És tehát ez... nem is főztek bográcsban ugyanúgy.
2: Igen, de hogy ugye ez egy külön... konyhai részlege a lakótérnek, hogy úgy mondjam. Tehát ugye itt még konkrétan füstelvezetés nincs is, tehát szabadon árad a füst. Nyilván nem ebben a helységben aludtak ilyen formán, tehát hogy, de hogy a melegítést és a főzést és a konyha lelke, vagy a lakás lelke, úgymond azért a konyha mai napig is sok esetben, tehát ahol a család összegyűl, ahol meleg is van, meg étel is van, tehát nyilván a táplálkozásnak így nem csak fizikai, hanem azért szellemi üzenete is van, vagy hogy valóban a család hogy készíti el. De magában a konyhában ugye ez egy füstös kemence, ami ugye a füstelvezetés a kürtön keresztül zajlik, de hogy ott hagyományosan ugye a húst füstölték, tehát tartósították. És azért is van az, többször megkérdezik a látogatók is, hogy miért van itt a kemence előtt egy fagerenda, ami milyen van, és hogy ilyen alacsonyak voltak az emberek. Hát, hogy alacsonyabbak is lettek, de hogy a füst ne kerüljön be a lakótérbe, mert hogy ez már ugye egy külön helysége a hagyományos paraszti lakásberendezésnek, és hogy méretarányosan pontosan akkor a Kársát településen Magyarország legdélebbi pontján, ahol hagyományosan drámamenti sokacok éltek, ott található egy tájház, ahol meg lehet nézni teljes eredetiben a használati tárgyakkal együtt, hogy ott az abban a régióban, de hogy egyébként ott is ugyanilyen kemence, illetve volt lehetőségünk pár évvel ezelőtt még a kiállítás megújítása előtt itt Mohácson is egy lakóházban lemérni, megnézni, tehát szemrevételezni, helyszínbejárás, igazából néprajzi gyűjtés során egy kemencét, és a méretarányok annak megfelelően a kialakítás, az elhelyezkedés, minden, és hát magának a lakóháznak a bejárata is teljesen méretarányosan, szélességben, magasságban minden, és igazából a fal is egy ilyen tapasztott fal. Tehát, hogy egy nagyon szép rekonstrukció született, és nagyon szokták szeretni a látogatók,

0: A látványraktár háromszintes polcain faragott festett ládák, szekrények, komódok százai sorakoznak. A galérián a mohácsi fazekasság fekete és színes kerámiáit csodálhatjuk. A darabszámot itt megbecsülni is nehéz lenne. Ezek alapján elképzelhetjük, mekkora belmagasságú helyiségbe érkeztünk.
1: Ez éppen egy muramenti horvát, tehát zalai horvát, sifonér vagy stafirungos láda. Ugye ez már egy asztalos láda, a szép színekből a festett, asztalos mester által kialakított esztergát, rátétes díszek, porcelán gombok. Hát és ez egy, bevallom most akkor, elárulom a titkot, álfiók, mert hogy alul van a ládán egy fiók, és a felső kettőnek tűnő fiók nem fiók, mert hogy fölülről nyitható a láda. Ezek a stafirungos ládák a házasság kötéskor voltak főszereplői a leány hozományát, ugye ebben akár feldíszített lovaskocsin szállították és megmutatták, hogy milyen gazdagsággal, és igen, muramenti horvát női viselet látható benne, illetve hát maga a ládafia is, múzeumpedagógiai foglalkozásokon, meg egyébként is csak cérnakesztyűben érintjük, de hogy nagyon szokták szeretni egyébként a résztvevők, hogy
0: amikor kinyílik egy ilyen láda, hogy mi
1: is zajlik, mi is történik, és hogy funkciójában a ládafia teteje valóban megtartja a ládának a felső részét, ami ugye vaspántokkal van ráerősítve, hogy valóban lehessen két kézzel a ládában szépen elrendezni minden textét, mert hogy hagyományosan ugye a teljes hozományt, a textilárut, azt otthon elkészítették, míg a lány férjhez nem ment, ugye kihímezték, megszőtték, illetve létrehoztak minden olyat, amire szükség volt, hogy legyen miből. Ez volt a teljes vagyona tulajdonképpen egy leánynak.
0: Két oldalt van füle a ládának, legalábbis ennek, és akkor így tudták emelni. Nincs két egyforma láda. Most fölsétálunk az emeletre, és itt jelennek meg a kerámia tárgyak, tányérok, korsók, szilkék, fekete és színes kerámiák, már ugye a díszített tányérok. Ez a nagyon fekete, nagyon sötét kerámia, ez egy tájegységre volt jellemző?
1: Igazából Mohács fazekas központ volt, úgyhogy ez nagyon jellegzetes volt évszázadokon keresztül.
0: Kifejezetten ez a fekete kerámia? Ez a sötét szín?
1: Is, igen, tehát ez egy külön eljárás, egy külön technika, amivel a fekete kerámia korsókat is készítették. Tehát ez úgymond a mohácsi sokacok szintén az őshazából hozták magukkal ezt a tudást. Tehát sok esetben a balkáni formák is megmutatkoznak, de maga ez a redukciós eljárás, amivel ugye a agyagból a kerámia kiégetése során az utolsó fázisban a füstöt a fatüzelésű kemencében visszaszorítják, és az ég tulajdonképpen bele az edényekbe. Ezek általában hagyományosan máz nélkül készült kerámiák, de mondjuk a 20. században itt Mohácson folyamatosan alakul, folyamatosan változik a piac igényeihez, illetve piac igényeit is alakítva, tehát egy nagyon szép párbeszéd alakul ki, és ott már jelentkeznek olyan korábban nem jellemző mázas fekete kerámiák, de hagyományosan egyébként a vízhordáshoz, tároláshoz használták.
0: Ez ahol... mi? Ilyenből többet is látok. Igen. Négy füle van, most én fülnek nevezem, nem biztos, tehát négy füle igen, van, igen. Mind a négy fülén is, mintha ivó, kiöntő cső lenne, igen. És még a tetején egy...
1: annak
0: igen, igen. És a tetején pedig egy tároló, vagy szűrő, nem tudom, mi az?
1: Igazából ez egy királykorsó, vagy koronás korsó. Hát nagyon jól néz ki, és ez a fő funkciója pontosan. Ez a jellegzetessége. Igazából ezt lehetne úgy nevezni, hogy ez a mindenkori mester remek műve. Tehát aki létre tudott hozni egy ilyen korsót, az tulajdonképpen a fizika törvényeivel majdhogy nem szemben ment, mert ha megnézzük, ugye a felső rész, ami a négy kecses, vékony kis fülön vagy száron áll, az nem érintkezik a korsó alsó részével, tehát nincs összeillesztve, és ezt például képzeljük el, hogy ezt a nyers agyagból, amikor kialakítja a mester, még az égetés előtt, olyan pontos tudással, mértani precizitással, meg gyakorlattal kell rendelkezzen, hogy ugye még ezeken a kis füleken vagy szárakon látható kis csúcsdíszek is plusz súlyt tesznek rá, és hogy hogy ez ne törjön, ne roppanjon, ne repedjen, és gyönyörűen ki van díszítve. Tehát aki ezt meg tudta csinálni, létre tudta hozni, az valóban mestere volt a szakmájának. Tehát elég volt a mindenkori vásárban, piacon, mint egy cégért kitenni, és mindenki tudta, látta, hogy ő egy olyan mester, akitől bátran lehet vásárolni, mert itt semmiféle probléma nem fogja akadályozni a sikeres beszerzést, és hát több helyen láthatunk, ebből sincs két egyformat.
0: A látványraktár után ismét a földszinten folytatjuk. A múzeum pedagógiai sarokban szó lesz Kersics Ankáról, a Sokác fülemüléről, a vízi körmenetről és a fiók zene élményelemről.

0: És hát ugye Anka, Kersics Anka a kiállítás, megújított kiállítás házi asszonya, aki ugye mohácsi születésű, sokat származású operaénekes lett egyébként Kodály Zoltán tanítványaként. Tehát ő a múzeumunkkal szinte egyidős, 1921-ben született, és az ő élete is nagyon szépen párhuzamban van, úgymond a múzeumi gyűjteménnyel, és itt egyébként egy zenei rész is ki van alakítva, úgyhogy az ő zeneisége és az egész kultúrához, a hagyományos népi kultúrához, itt most Mohácsot illetően a Sokac kultúrához kezdetektől, de onnantól kezdve egyébként ugye nemzetközi folklórénekes, tehát 6 nyelven beszél és énekel, és külön küldetésének éli meg azt, hogy az egyes népek, népcsoportok népzenei gazdagságát, hagyatékát más nyelvű népcsoportok felé közvetítse, közelítse, úgyhogy valóban nagy hatású művész volt. Ugyanakkor sajnos saját korának el nem ismert művésze is volt, a történelmi és az ő származási helyzete tulajdonképpen az 1950-es években nem tette lehetővé, hogy a hazai színpadokon akkora sikereket érjen el, mint mondjuk a nemzetközi színpadokon, úgyhogy ez az Ankalan nagyon szépen be is mutatja. Egyébként a kiállítás fogadó, vagyis a múzeum fogadó terében is látható egy kis képregény az ő életéről, amint visszatér, illetve teljes állandó kiállításhoz kapcsolódó társasjáték is, kis kártyákkal, illetve itt is egy nagyon izgalmas interaktív elem látható, ami egyébként a rádióhallgatók számára külön élmény.
1: Megszólalnak a jellegzetes dallamok. Ez milyen muzsika most? Melyik?
2: Hát ez mohácsi Sokac népzene.
1: És ezt lehet állítani, lehet váltani?
2: Hát egy helyi zenekar, a Poklede fiataljai játszották fel nekünk ezeket a dallamokat, és itt a fiókokba pedig meg tudják nézni, hogy az egyes gombhoz, ugye melyik hangszer lett rendelve, egy rövid leírás, illetve a forma.
1: Például egy bass primtambura volt, ez pedig a primtambura.
2: Primtambura, igen.
1: Megnézhetik a hangszert,
2: igen,
1: hogy van,
2: igen,
1: ugye,
2: igen.
1: Milyen a kialakítása, és róla néhány leírás.
2: Elnevezésű interaktív elemünk a kiállításban.
1: Igen, igen, ki kell húzni a fiókot ahhoz, hogy, hogy lássuk ezeket a hangszereket. Ami ugye a tárlóban is megjelenik, van itt is néhány, megnézhetjük. A katolikusok, illetve az ortodoxok vallási ünnepei, vallási szokásai jelennek meg, kegytárgyak, templomi berendezési tárgyak, az ünnepekhez kapcsolható elemek.
0: Az emberi élet fordulói, tehát a három nagy alap jellemző, ugye a születés, a házasságkötés és az elmúlás. Magának a naptári évnek a jeles napjai, ünnepei, évszakokhoz kapcsolódóan, tehát tavaszi, nyári, őszi és téli ünnepkör, illetve hát maga a vallási ünnepek, tehát a különbözőségek, vagy akár a Mária Gyüdi kegyhely, amit a környékbeli katolikusok és a helyi sokacok, illetve a környékbeli sokacoknak is, vagy bácskaiaknak is jellegzetes búcsújáró helye volt, vagy akár a mohácsi szerbtemplom, az ortodox hit hasonlóságai, különbségei is bemutatásra kerülnek.
1: Egy nepomuki Szent János szobor, ugyanilyet láttam nem messze a múzeumtól.
2: Igen, hát a Nepomuk Szent János szobor ugye a Szent Mihály téren. Gyakorlatilag ez volt a város talán első köztéri szobra, amit felállítottak. Ugye a János kázásnak nagyon nagy hagyománya van itt Mohácson, és ezzel a kiállítás résszel visszatértünk gyakorlatilag a Mohács helytörténetét bemutató gyűjteményi anyaghoz. Ugye Nepomuki Szent János ünnepét mi is megtartjuk minden évben, ha az időjárási dolgok úgy alakulnak, igen, kedvezőek. Ez a szobor, amit itt láthatunk, ezt 1842-ben készítette egy magyar család, és ez volt gyakorlatilag a vízi körmenet főhajójának ugye az élén, ezt a szobrot vitték körbe. Ebben a vízi körmenetben részt vettek a vízenjárók, a mohácsi vízenjárók, ugye a molnárok, a hajósok, a halászok, tehát minden olyan foglalkozást űzők, akiknek a foglalkozása a vízhez kapcsolódott, és hát természetesen a város lakossága pedig a partról figyelte ezt a gyönyörű körmenetet, ugye a zöldágakkal feldíszített készített hajókat, később pedig ugye a parton is tartottak egy körmenetet, és este pedig egy halászlé főzéssel ünnepeltek tovább.
1: A mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeumban dr. Haszanovics Kolutác Andrea igazgató és Ecsényi Bosnyák Éva Mirjána néprajzos múzeológus kalauzolt. Messzelátunk mai adása ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is köszönöm a figyelmüket, és további kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 10 óra. Jó napot kívánok, híreket mondunk. A mikrofonnál Harcsik Róbert. Május 31-én, Szentháromság vasárnapján délben a Szent Atya a vatikáni apostoli palotában található dolgozószobájának ablakából imádkozta el az úrangyalát a Szent Péter téren összegyűlt hívőkkel és zarándokokkal, tudósított a Magyar Kurír. Leó pápa a beszédében a napi evangéliumból kiindulva hangsúlyozta, hogy minden teremtmény közösségre, kapcsolatra, találkozásra rendeltetett. És a Szentháromság misztériumának fényében azt is megérthetjük, hogy a megosztottság, a szembenállás, a különbözőségek megvetése pusztulást, szomorúságot és sivárságot hoz a világba. Módosítani fogják a szükséges módon az alaptörvényt, nem személyre szabott jogalkotással fognak élni, nyilatkozta a Telex tájékoztatása szerint Magyar Péter a Sándor palota előtt, miután hétfő reggel felkereste a köztársasági elnököt a hivatalában. Azt mondta, azért ment el súlyokhoz, hogy beszéljenek a felelősségéről, mert a Magyar Köztársaság egyik legfontosabb intézményének tekintélyét szeretnék helyreállítani. Magyar Péter azt mondta, több a feladata a köztársasági elnöknek annál, hogy protokoll eseményeken jelenjen meg és törvényeket írjon alá. Mint kifejtette, Súlyog Tamás elnökségének története semmi másról nem szól, mint hogy amikor a nemzet egysége sérül, veszélybe kerül, amikor a demokratikus intézménybe vetett bizalom megrendült, a köztársasági elnök Súlyog Tamás minden esetben kivétel nélkül a hallgatást választotta. Mint ismert, Magyar Péter korábban arra szólította fel az államfőt, hogy május 31-ig távozzon hivatalából. Az államfő tudatta, hogy nem mond le, és a kialakult politikai és jogi vita miatt a Velencei Bizottsághoz fordult. Súlyog Tamás köztársasági elnök megerősítette ugyanakkor, hogy az eddigieknek megfelelően továbbra is kész együttműködni a kormánnyal, az országgyűléssel és valamennyi alkotmányos szervvel. Semmilyen jogszerű ok nincs a köztársasági elnök elmozdítására, írta a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője vasárnap este Facebook oldalán. Rétvári Bence úgy fogalmazott, nem a kormánynak van köztársasági elnöke, hanem a nemzetnek, és soha egyetlen köztársasági elnök sem mondott le egy kormányváltás miatt. Ez most sem indokolt, hangsúlyozta. A KDNP frakcióvezetője kiemelte, Súlyog Tamás minden alkotmányos kötelezettségének eleget tett a választás előtt és azután is, semmilyen jogszerű ok nincs az elnök elmozdítására. A Fidesz kiáll a Magyar Péter által alkotmány ellenesen támadott államfő mellett, közölte a párt vasárnap este az MTI-vel. Azt írták, Magyar Péter tovább masírozik a diktatúra és a törvénytelen ultimátumok útján. A magyar alkotmányos rendben nem a Magyar Péteri önkény szabja meg a közjogi tisztségviselők hivatali idejét. Gulyás Gergely, a párt parlamenti frakciójának vezetője a Facebookon úgy fogalmazott, hogy egy köztársasági elnököt hivatalából erőszakkal eltávolítani diktatúrában szokás. Hazánk időjárásáról. Felhős időre számíthatunk néhány órás napsütéssel, és többfelé alakulhat ki eső, zápor, zivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is lehet. Az északnyugati nyugati szél a Győr-Szeged vonal széles sávjában időnként megerősödik, de a zivatarokat másutt is kísérhetik erős széllökések. A hőmérséklet délután 20 és 26, késő este 10 és 20 Celsius fok között várható. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 11 órakor jelentkezünk.

0: Antonio Vivaldi 93-as jegyzékszámú D-dur versenymű Trombitára és vonósokra című szerzeményének második tételét előadta Boldocki Gábor és a Capella Gabetta. Vezényelt Andrés Gabetta.
1: 10 óra 8 perc. Heti zene. Magyar Kornél rovata.
2: Köszöntöm hallgatóinkat. Ha van 20. századi magyar opera klasszikus, akkor az 1900-as évek második felének 3-4 olyan dalművére gondolunk, amelyet a Magyar Állami Operaház a sikeres bemutatót követően többször is felújított, időről időre újból műsorra tűz, azaz repertoáron tart. Ismerve a hazai opera rajongó tábort, ez egyáltalán nem könnyű feladat, és minden tisztelet azoké a komponistáké, akik annak idején megpróbáltak és mertek olyan zenés színpadi művet alkotni, amely kiállta az idők próbáját és a műfaj kedvelői újabb generációinak fogyatkozó számú közönsége ízlését is képesek megnyerni. Régi sok évszázados tapasztalat, hogy egy-egy megszületett kompozíció premierjét követő 50 esztendőt talán eldöntheti, hogy a maradandó lesz-e, vagy a publikum feledésébe merül. A világ dalszínházai számára nem csak a kiegyensúlyozott műsorpolitika és a jó értelemben vett ízlésformálás döntő szempont. Saját jól felfogott üzleti érdeke is az diktálja, hogy nagyobb arányban domináljon egy-egy évad összeállításában a közönség siker és a biztos jegybevétel. Ezek a sivár, érzelemmentes üzleti tények épp úgy igazolják, mint a folyamatos teltházas előadások azt a négy szerzőt és operáit, amelyek fél évszázados pályafutásuk révén kiérdemelték a 20. századi magyar klasszikus jelzőt. Ránki György Pomádé király új ruhája című meseoperája 1953, Petrovics Emil Szelagerje 1961, Szokolai Sándor Vérnásza 1964 és Vajda János egyfelvonásosa a Mário és a Varázsló 1980 óta van jelen a Magyar Állami Operaház repertoárján. Már ez utóbbi is több mint 45 esztendeje, Ránki Pomádia pedig ezen a héten 73 éve került bemutatásra, és mindkettő többször is megújult az eltelt évtizedek során. A Pomádé király új ruhája eredetileg rádióoperának készült, e sajátos műfaj magyarországi úttörőjeként. A színházi látvány hiánya különös feladat elé állította a zeneszerzőt, gyakorlatilag nem jutott tér és idő a szereplők jellemábrázolására, dramaturgiai fejlődésére. A híres dán író Hans Christian Andersen Mesék és Történetek című 156 darabot tartalmazó gyűjteménye több mint 3 évtized munkája 1925-ben jelent meg magyar nyelven. Különös, hogy a Pomádé király története már korábban napvilágot látott, 1856-ban publikálta Petőfi Sándor özvegye Szendrei Júlia. Ránki György számára Károlyi Ami készített librettót az Andersen meséből. Az 1950-ben kimondottan gyermekek számára készült rádiós mese opera sok prózát tartalmazott, és a könnyebb érthetőség kedvéért narrátort, mesemondót is foglalkoztatott. A siker arra késztette a Magyar Állami Operaházat, hogy megbízza a komponistát a színpadi változat elkészítésével is. A három felvonásos verzió Nádasdy Kálmán és Olá Gusztáv közreműködésével 1953. június 2-án került bemutatásra Székely Mihállyal a címszerepben. Szabolcsi Bence zenetörténész a Színház és Filmművészet 1953. június-júliusi számában a kor hangvételének is megfelelő lelkes kritikát írt róla. Ránki fölényesen biztos kezű, bámulatosan sokoldalú, sőt sokarcú muzsikus, aki úgy ért anyagához, mint kortársai közül a lehető legkevesebben. Zenekari színfantáziája valósággal kimeríthetetlen. Úgy komédiázik, csúfolódik, bukfencezik és sziporkázik, úgy mutat orrot és szamárfület, hogy a hallgató minden aggáját feledve örömmel, hálásan követi és cinkos élvezettel adja át magát a bűvész mutatványainak. De Ránki többet, jóval többet tud e bűvész mutatványoknál. Ahol magyar népdalhoz nyúl, mert a népdalt nem csak az ironikus és groteszk, hanem az érzelmesen idillikus jelenetekben és bővérű népi életképekben is megszólaltatja, igazi költőnek bizonyul. Költőnek, aki a nagy melódiák titkát is ismeri, és érett, felszabadult biztonsággal kormányozza őket. mindenek felett pedig színpadra termett művésznek, akinek zenéje a legfőbb pillanatokban valóban alakot formál és helyzetet teremt, de hát betölti, mozgatja, szányra emeli a színjátékot, a színházat, a drámát. Ránki György Pomádé király új ruhája című meseoperájának részleteit a Dallamív ma délutáni műsorában 16 óra 30 perctől hallhatják. Most az első Pomádé király Székely Mihály előadásában archív felvételről idézzük áriáját a második felvonásból.

Ránki György mese operája a Pomádé király új ruhája második felvonásának részletével, Székely Mihály archív felvételével véget ért a heti zene, Magyar Kornél rovata.

0: Johann Peter Salomon D-dur románcát az angol koncertkamara zenekar játszotta. Közreműködött Trevor Pinnock. Vezényelt Simon Standage. 10 óra 22 perc. A hivatás lesz a középpontban június 6-án a Pilisboros Jenői családi napon, amelyet idén második alkalommal rendeznek meg. Családokból születik a népek jövője mottóval. Az egésznapos rendezvényről Wilhelm Péter esperes plébánossal beszélgetünk a 17 órai híreket követően a Hitéletünk krónikájában.
1: 14. Leó pápának a bíztatásából, pontosabban beszédéből választottam az idei mottót, hogy családokból születik a népek jövője. Ez még tavaly hangzott el 2025. június 1-én a családok jubileumán. És a Szent Atya itt arra hívta meg a családokat, és arra biztatott bennünket ezzel, hogy mindannyian váljunk ugye hidakká embertársaink között, és hogy a családok azok olyan bölcsői az Isten szeretetnek, amiből kisugározhat az egész világ fele. Tehát, hogyha a családban jelen van, az az elköteleződés Isten irányában megjelenik, a család mint kis mikroközösségben a szeretet megvalósulás, amire Isten maga tanított bennünket, akkor ezek tudnak egy bölcsői lenni magának a hit megtartásának és a hit megújulásának. És ezért olyan fontosnak érzem a családi napban, hogy egyrészt kapjon teret a családi szülői hivatás és a család mint közösség. A délelőtt az erről fog szólni, és délután pedig a papi és szerzetesi hivatásokból lesz szemelvény. Most inkább a papi hivatásra fókuszálunk, de abban az érdekességben, hogy görög katolikus atya és felesége lesz többek között a délutáni vendégünk, és a papi hivatásról az ő szemszögükből beszélgetünk, illetve az egész délutánnak a fő vendége Martos Levente Balázs, az Esztergom budapesti főegyházmegye segédpüspöke lesz. Ő fog még ebben a beszélgetésben beülni velem együtt, és így fogunk erről beszélni.
0: Június 6-án rendezik meg a Pilisboros Jenői családi napot, amelyről bővebben a Hitéletünk krónikájában hallhatnak a 17 órai híreket követően.

0: Elhangzott Johann Sebastian Bach 1051-es jegyzékszámú numero 6-os B-dur brandenburgi versenyének harmadik tétele a Capella Savaria előadásában. A művészeti vezető Kalló Zsolt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
3: Derék Jankó meg a kemény kenyér.

0: Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy igen szegény asszony. Annyia volt, amennyi a hátán csüngött, akár a csigának. Három kis gyermekét hurcolta a szegény asszony, amerre dologra járt. Letette őket a föld szélén a napraforgó árnyékába, és kapált, kendert nyűtt, meg mikor minek a sorja volt. Bizony elég gond sanyargatta a szegény asszonyt, de oda gondolt, majd csak felnőnek a kis pulyák, és még segítségére lehetnek. Hát jól van, felnőtt a három legényke, akár három szálbúza kalász. Halljátok-e, szólt hozzájuk egy napon az anyjuk, kinőtt már a bajuszotok. Jobb, ha elindultok szerencsét próbálni, mert aki nem próbál, nem nyer az semmit. Hanem amikor a tarisznyalkasztás ideje eljött, igen elbúsulta magát a szegény asszony. Három gyereket neveltem, hárman ráncigálták a szoknyámat eddig. Már meg senki se legyen körülöttem, gondolta, és végül is csak a legnőttebb legényt engedte útnak. Hát, ha meghozná a szerencsét a legnagyobbik. A legényt hiába marasztalták a falu végi kertek és sírónádasok, ment hét világ ellen. Ki tudja, mennyit ment, míg egyszer csak igen megéhezett. Leült hát egy árokszérre, ölébe kanyarította a tarisznyáját, hogy falatozzék. De hiába harapta volna az anyja sütötte cipóját, bizony egy falatot sem tudott lekínlódni. Száraz volt az, mint a kemence patka. Méregbe jött a legény, kapta, odavágta az árokszéli csalán közé a cipót, és tovább ballagott. Talán egy-két nótányi időt ment, amikor nagyugatva egy kutya szaladt elébe. Ahol kutya van, ott embernek is kell lennie, vélte a legény. Valóban. Egy tanya elé ért. A nagy kutya ugatásra egy vénséges vén anyóka jött ki a tornácra, és hátra zavarta a kutyát. Jól készülnek fogadni, gondolta a legény. Ide bemegyek. Itt biztosan lágy cipó is akad. Kapta magát, be is fordult a tanyába, és beköszönt illő tisztességgel. Isten hozott, vándorlegény, szólt az öreg anyó. Na, kerülj beljebb. Bizonyosan elfáradtál, és megéheztél. Ami igaz, az igaz, öreg anyám, megfáradtam, és megéheztem. Nagy útról jövök. Amikor belől került a legény a pitvarba, akkor látja csak, milyen virágfiatal és szépséges unokája van az öreg anyónak. Bizony rajta felejtette a szemét. Na, jól van. Hát aztán úgy evés közben, meg utána szóba kerül a legény vándorlása és szerencse keresése. Hallod-e? Mondta az anyóka. Nálam feleségre lesz, meg hottig való szép életre. Csak hát mihez értesz?
1: Mindenhez, öreg anyám, állította a legény.
0: Na, jól van, bólogatott az anyó. Majd megválik. Most előjáróban csak arra kérnélek meg, ha már erre vetődtél. Tisztítsd ki ezt a kutat, sok benne a csillag. Azt gondoltam, ha ebből a kútból kimered a csillagokat, hát akkor fiammá fogadlak. A többit majd meglátjuk. Kimered-e, hé?
1: Ki én? Ha addig élek is, fogadkozott a legény. Ki, még ha ezer annyi volna is?
0: Mikor a nyári este telehullatta a kutat lobogó csillagokkal, neki gyűrközött a legény, megkapta a sodárfát, és rajta. Merítgette a vedret százszor, meg ezerszer, ki tudná azt megszámolni. Csorgott, patakokban folyt róla az izzadság, lehányt ujjast, lajbit, inget, de minden hiába. Öreg este volt már, tán éjszaka is, amikor megállt a legény. Lenézett a kergetőző csillagokra, és nagy indulattal így szólt.
1: Bolondá tett engem ez a vénasszony. Ki győzi kimerni ezt a teménytelen csillagot? Most is annyi van benne, mint amikor elkezdtem. Még kinevettetem magam?
0: Azzal kapta magát, és szégyenletében megszökött. Amikor hazaért, elpanaszolta viselt dolgát. Az anyja csak csóválta a fejét, de semmit sem szólt. Most a közbülső legény indult el szerencsét próbálni. Ment, mendegélt ő is. Megéhezett. Elővette a tarisznyát, belőle a kemény cipót. De Béz ő is úgy tett, mint a bátyja. Mérgében az árok menti bokrok közé hajította a cipót, mert igen keményen lette. Ő is elért a tanyához, a vénséges vén anyóhoz, meg virág fiatal unokájához. Ő is megkezdte a csillagmerést, de bizony éjfél felé abba hagyta a hasztalan munkát, és szégyen szemre megszökött. Mikor hazaért, elpanaszolta dolgát. Édesanyja csak csóválta a fejét, de nem szólt egyet sem. Na most már a legkisebb legényem volt a sor. Jankót, mert így hívták a kislegényt, feltarisznyázta az anyja. Derék ember legyél, fiam, nehogy szégyent valljak veled is, mondta neki a jó asszony búcsúzáskor. Úgy lesz, édesanyám, mondta Jankó, és elindult a hajnallal. Igen, csak dél lehetett, ha több nem, mire Jankó megéhezett. No, nyomban leült egy kis dedd dombra, ölébe kanyarította a tarisznyát. Meglelte benne az anyja sütötte cipót. De bíz olyan száraz volt, mint a kemencepatka, tám még annál is keményebb. Még ilyet soha, véresre törte a száját, míg belerágott. Ha nem, akkor megszólal a cipó. Hallod-e, te deréklegény, ember vagy te, mert nem hagytad abba, amit elkezdtél. Mert ne hidd, hogy az embert szerencse várja valahol a világon. Munka várja, amiben ki kell tartani. Ki a könnyig, ki a vérig, ki az utolsó lehelletig. Most menj utadra. De ne felejtsd el soha, amit most hallottál. Elámult a legényke a beszéden. Né, hogy mi minden meg nem történik az emberrel a világon. Tűnődött. Na, de gyerünk! És elindult újfent. Ment, mendegélt, amíg ő is rálelt a tanyára, benne az anyókára és virág fiatal unokájára. Mikor megvacsoráztak az eperfa alatt, őt is megfogadta az anyóka, őt is elindította csillagot merni. Amikor úgy esti harangszó után telehullott a kút csillagokkal, neki gyűrközött a meregetésnek. Ő is lehányt ujjast, mellényt, inget, patakzott róla a sós verejték, lihegett, lohogott, haja a szemébe hullott, szeme tüzes karikákat hányt, de csak nem hagyta abba. Nem és nem. Rajta, rajta. Ha felkötöttem a harangot, hát húznom kell. Így bíztatta, ösztökélte magát. És íme egyszerre roskadozó inakkal, kókat fejjel, dagadt karral, úgy éjfél fele, ha jól láttán azt látja, hogy mintha fogynának a csillagok. Na most, még egyszer, bíztatta magát. Azt mondta a kemény kenyér, hogy kitartani, kitartani! És csak mert, és mert. Mikor eljött a hajnal, ott állt a csillagmerő legény a kút előtt verejtékesen és diadalmasan. Nem volt egy fia csillag sem a kútban. A kút körül az udvar és a kert mind-mind tel is tele volt aranyos, ezüstös csillagos virággal. Hát még ilyet sose látott. Szerelmetes fiam, szólt az anyóka, deréklegény vagy. Tied a házam, földem, s tied világszép unokám. No hát mindent el tudnék én mesélni nektek, csak derék Jankó örömét nem. Örült világszép mátkájának, és hálával gondolt az édesanyja sütötte kemény cipóra. Nem is várt sokáig, hanem nyomban hintót szalajtott édesanyjáért, meg két bátyjáért. Csaptak is olyan hetet hét országra szóló lakodalmat, hogy szerte az ér mellékén még ma is beszélik.

0: Derék Jankó meg a kemény kenyér. A magyar népmesét Zsurs Kati olvasta fel. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendezte E. Román Kata.
1: A három kívánság.

0: Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl volt, még az óperenciás tengeren is túl, volt egy szegény ember, s a felesége. Fiatalok voltak mind a ketten. Szerették is egymást, de a nagy szegénység miatt sokszor összeperlekedtek. Egyszer egy este az asszony tüzet rak. Gondolja magában, mire az ura hazajön, főz valami vacsorát. Még a víz jóformán fel sem forrott, jön haza az ember, s mondja az asszonynak nagy örömmel. Hely, feleség, ha tudnád, mi történt! Vége a nagy szegénységnek lesz ezután mindenünk, amit szemünk szánk kíván. Ugyan ne tréfáljon, Kend, mondta az asszony, talán bizony kincset talált. Meghiszem azt, hallgassak ide, amint jövök ki az erdőből, mit látok az út közepén? Belerekedt a sárba egy kis aranyos kocsi, a kocsi előtt négy szép fekete kutya befogva. A kocsiban olyan szép asszony ült, amilyet világ életemben nem láttam. Biztosan tündér lehetett. Mondja nekem, te jó ember, segíts ki a sárból, bizony nem bánod meg? Gondoltam magamban, hogy bizony jó lesnék, ha segítene a szegénységünkön, és segítettem, hogy a kutyák kihúzzák a sárból. Kérdi az asszony, hogy házas vagyok-e. Mondom neki, hogy igen. Kérdi, hogy gazdagok vagyunk-e. Mondom neki, hogy bizony szegények vagyunk, mint a templom egere. Azt mondja. Na, ezen segíthetünk. Mondd meg a feleségednek, hogy kívánjon három dolgot, teljesülni fog a kívánsága. Azzal elment, mint a szél. Ugyan rászedte Kendet? Majd meglátjuk. Próbálj csak valamit kívánni, édes feleségem. Erre az asszony hamarjában kimondta. Bárcsak volna egy kolbászunk, ezen a jó parázson hamar megsülne. Alig mondta ki, már le is szállt a kéményből egy lábas, benne akkora kolbász, hogy akár kertet lehetett volna keríteni vele. Látod, hogy igazam volt, mondta a szegény ember, hanem most már valami okosabbat kívánjunk, két tinót, két lovat, egy malacot. Közben a szegény ember elővette a pipáját, volt még egy kicsi dohánya, megtömte. Benyúl a tűzbe, hogy parazsat tegyen a pipájára, de olyan ügyetlenül talált benyúlni, hogy a lábast a kolbásszal feldöntötte. Az Istenért, a kolbász mit csinál, Kend? Bár az orrára nőtt volna Kendnek, kiáltotta ilyetten a felesége, s ki akarta kapni a kolbászt a tűzből, de bizony az akkor már az ember orrán lógott le egészen a lába ujjáig. Látod, bolond, oda a második kívánság, vegyük le! Próbálja az asszony, de bizony a kolbász egészen oda nőtt. Hát bizony ezt le kell vágni, egy kicsit az orrából is lecsippentünk, nem olyan nagy baj az.
1: De azt nem engedem.
0: Bizony, ha nem, élete végéig így fog sétálni a kolbásszal.
1: Dehogy fogok, a világ minden kincséért sem. Tudod mit, asszony? Van még hátra egy kívánság, kívánt, hogy a kolbász menjen vissza a lábosba.
0: Hát a tinó, meg a ló, meg a malac akkor hol marad?
1: Már hiába, feleség, én ilyen bajusszal nem járok. Kívánt hamar, hogy a kolbász menjen vissza a lábosba.
0: Mit volt mit tenni? A szegény asszonynak csak azt kellett kívánni, hogy a kolbász essék le az ura orráról. Megmosták, megsütötték, s jó ízűen az utolsó falatig megették. Evés közben szépen megbékültek, s elhatározták, hogy többet nem pörölnek, hanem inkább dolgoznak szorgalmasan. Jobban is ment dolguk, idővel tinót is, lovat is, malacot is szereztek, mert szorgalmasak és takarékosak voltak.

A három kívánság. A magyar népmesét Feszban Béla mondta el. Hangmérnök Liszkai Károly, zenei szerkesztő Bögös Henrietta, rendezte E. Román Kata. A varázsdobozt hallották. Szerkesztette Varga Andrea.

0: kőkemény, közösségre, kapcsolatra, találkozásra rendeltetett. És a Szent Háromság misztériumának fényében azt is megértjük, hogy a megosztottság, a szembenállás, a különbözőségek megvetése pusztulást, szomorúságot és sivárságot hoz a világba. Ha Súlyog Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről, a Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt, mondta a miniszterelnök hétfőn Budapesten a Sándor Palota előtt tartott sajtótájékoztatón az MTI közlése szerint. Hozzátette, az alaptörvény szerint több lehetőség van a köztársasági elnök leváltására, ezek között van a megfosztási eljárás, de a Tisza párt a köztársasági elnöki hivatal védelme megmaradt tekintélye érdekében nem ezt, hanem az alaptörvény módosítását választja. Magyar Péter kiemelte, Magyarország érdeke az, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje azt a tekintélyt, amelyet az elmúlt évek hallgatása és mulasztásai vállalhatatlan döntései megtépáztak. Tájékoztattam az elnököt arról, hogy ha nem mond le önként, ma a döntéséről tájékoztatom a Tisza párt frakcióját, és haladéktalanul megkezdjük a szükséges eljárásokat, jelentette ki a miniszterelnök. Közölte, az alkotmánymódosítás mindenkire vonatkozik, akinek a leváltását kezdeményezte miniszterelnökként. Mint ismert, Magyar Péter korábban arra szólította fel az államfőt, hogy május 31-ig távozzon hivatalából. Az államfő tudatta, hogy nem mond le, és a kialakult politikai és jogi vita miatt a Velencei Bizottsághoz fordult. Súlyog Tamás köztársasági elnök megerősítette ugyanakkor, hogy az eddigieknek megfelelően továbbra is kész együttműködni a kormánnyal, az országgyűléssel és valamennyi alkotmányos szervvel. A köztársasági elnök leváltása nem okoz késedelmet az uniós források hazahozatalánál. Közölte a közmédia kérdésére a miniszterelnök hétfőn a Sándor Palota előtt tartott sajtótájékoztatóján, miután Görög Márta igazságügyi miniszterrel felkereste az államfőt. Magyar Péter arra a kérdésre, hogy veszélybe kerülne-e az uniós források hazahozatala, ha a köztársasági elnök nem tudja ellenjegyezni a szükséges törvényeket, rámutatott, a köztársasági elnök leváltása vagy lemondása esetén az alaptörvény szerint az új köztársasági elnök megválasztásáig az országgyűlés elnöke látja el a hivatalát, abban az időben ő tudja aláírni a jogszabályokat. Július 1-től megújul a budapesti és agglomerációs éjszakai közlekedés. Vitézi Dávid ígérete szerint sűrűbben és összehangoltabban járnak majd a járatok, közvetlenebb lesz a kapcsolat a belváros, a külső kerületek és a környező települések között, közölte a Telex. A közlekedési és beruházási miniszter arról írt, hogy az új rendszerben majd könnyebb lesz eljutni Budapesten a külső kerületekbe, a rendszer pedig illeszkedni fog a metró üzemidejéhez. Hazánk időjárásáról. Felhős időre számíthatunk néhány órás napsütéssel, és többfelé alakulhat ki eső, zápor, zivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is lehet. Az északnyugati-nyugati szél a Győr-Szeged vonal széles sávjában időnként megerősödik, de a zivatarokat másutt is kísérhetik erős széllökések. A hőmérséklet délután 20 és 26, késő este 15 és 20 Celsius fok között várható. Híreink végén megköszönöm figyelmüket. A következő híradással a déli ima után jelentkezünk. Kedves hallgatóink, a következő egy órában a Szociális Testvérek podcast sorozatát hallgathatják meg.
1: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, én Krúdi Tamás vagyok, feleségemmel, Zsófival, mi vagyunk a Lélekszava podcastnak a házigazdái. Ez a Szociális Testvérek Társaságának a podcast sorozata. Mai vendégünk pedig Szabó József atya, Diósgyőri, Miskolc Diósgyőri plébános. József atya, Isten hozott a podcast
2: stúdióba. Köszönöm szépen a meghívást.
1: Veled kezdtük, és nem veled fejezzük be, de három év után ismételten itt vagy a stúdióban. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél velünk beszélgetni. És a téma, amiről beszélgetünk, az, hogy te 2008 óta a Szent Ferenc kis nővéreivel együtt tartasz egy lelki gyakorlatot, hogy Jézus hogyan gyógyít. És mi egy kicsit utána néztünk ennek, és azt láttuk, hogy ebbe te az egyik történet, amit felhasználsz, bibliai történet, az a szamáriai asszonynak az esete. És ugye nagyon megérintett az egész történet, és az a megközelítés, ahogy te megközelíted ezt, mert szerintem arról van szó nagyjából, de aztán majd javíts ki, hogyha nem így gondolod, hogy az emberi önértékre is hogyan tudja elrontani az Istenhez való kapcsolódásunkat, és mondjuk a sátán hogyan tudja az embert lehúzni a saját önértékelésében, és hogy ez hogyan nehezíti meg aztán az életre jutást. És

0: Az első kérdés mindjárt az lenne, hogy tapasztalod-e azt? Mert én azt gondolom, hogy tulajdonképpen ma, ahogyan élünk, mindenkinek van valami problémája az önértékelésével. Tehát nem ismerek olyan embert, akinek ez teljesen rendjén lenne. És olyat se ismerek, ez az érdekes, hogy mindenki egy kicsit általában alul értékeli magát. És szerintem definíciószerűen így van, mert hogy a jó Isten értékel minket a legnagyobbra, és hozzá képest mi csak alul tudjuk értékelni magunkat. No, hát ez tudom, nagyon komplex kérdés, de hát szét is szeretelhetjük.
1: Sokszor nem is úgy mondják el, hogy most te rossz vagy, hanem nonverbálisan, ahogy viszonyulnak hozzám, ahogy kezelnek engem, ahogy én megnyilvánulok, ahogy arra reagálnak, ebből alakul ki, ez is emberenként változik, tehát nincs itt kaptafa a kialakulásában, de itt életérzésekről van szó, ami nagyon meg tudja határozni az egész életünket, a döntéseinket, tehát nagyon nagy hatással tud lenni az életünkre, és egyrészt a mai világban ez úgymond eléggé úgymond divatos téma is. Meg sokan arra is hivatkoznak, hogy nehéz volt gyerekkorom, és úgy sok mindenből úgy kibúvót keresnek, és hogy kétségtelen van, de hogy tudok felelősséget vállalni magamért, ez a következő, hogy megérteni, hogy mi történik velem, és utána hogyan tudok változtatni, és sokszor már érzelmeken nem lehet, tehát valami már megmarad, már úgy halok meg, hogy bizonyos érzelmek bennem maradnak, de az, hogy azt tudatosítom, tudom kezelni, vagy a döntéseimben nem ezek határoznak meg, azon viszont nagyon sokat tudok változtatni, és minőségi életet tudok élni, meg úgy is tudok szeretni, és viszont ez egy óriási dolog.
2: Egy 2000 évvel ezelőtti történetet hozol erre példaként, és hogy ez azt jelenti, hogy nem változunk semmit, tehát hogy ezek a sérülések, ezek ugyanúgy megvannak az emberi természetünkben, vagy a családunkban, vagy az egész társadalom egy kicsit ebben, mert hogy ezek annyira alapvető dolgok?
1: Igen, meg hogy az antropológia annyira nem változik, tehát hogy sok minden változik, technika, meg sok minden dolog változik, de mi az Isten teremtményei vagyunk, egy alapvető benső működés. Meg itt az ősbűnek a következményeivel mindenképpen számolni kell, ami 2000 évvel ezelőtt, meg most is jelen van, és van, aminek a működési mechanizmusa nem nagyon változik, és itt igazából azért is a Szentírásból hoztam részt, mert lehetett volna rengeteget a mai korból is, hogy itt tulajdonképpen egy találkozásról van szó, tehát az első rész ennek a elmélkedésnek, hogy megérteni, hogy az asszonnyal mi történt. És a lelki gyakorlaton megérteni azt, hogy velem mi történt. Nem elítélni, pálcát törni, megérteni, és a következő, hogy az asszony találkozott Jézus Krisztussal. És ez nem véletlen, hogy Jézus pont oda ment, pont hozzá, pont abban az időben, déltájban, és hogy Jézussal való találkozás hogyan változtatta meg az életét. Tehát igazából ez benne a kulcs, megérteni is, hogy Jézus hogyan találkozott, meg mondhatni azt, hogy Jézusnak a pedagógiája. Tehát használjuk ezt a szót, hogy gyógyítás, de igazából az asszony nem beteg, tehát hogy egészséges, de mégis az egész élete elég rossz irányba ment, már a hatodik élettársa van, és a Jézussal való találkozása pedig meghozta neki azt, amire igazából egész életében vágyódott, csak rossz helyen kereste. És a Jézussal való találkozás, és ezért lelki gyakorlat, hogy az az asszonynak hogyan mentette meg az életét, és hogyan változtatta meg, és ezért annyira fontos számomra ez a szentírási rész.
0: De akkor ugyanaz tulajdonképpen mindahányan tudnánk azonosítani magunkat a szamáriai asszonnyal. Tehát mindenki, mindahányunknak ugye megtérésre van szüksége, és hogy ugye az ember úgy érzi, hogy van ez az életérzés akkor, amiről beszéltél, tehát akkor nem nevezzük önértékelésnek, hanem mondjuk életérzésnek, és hogy ez én magamra ismertem abban, amiket te leírtál, ugye itt van egy nagyon szép lista, meg szerintem is nagyon sokan magukra ismernek, gondolom a lelki gyakorlatozók többsége magára ismer, sőt, gyanítom, hogy mindenki, abban, ahogyan ez a szamáriai asszony él, és ahogyan az élethez viszonyul. Ugye, mert abból keresik ők valójában a gyógyulást is. Ezen fog tudni változtatni Jézus Krisztus. Akkor beszéljünk már arról, hogy mi ez az életérzés, amiben ő benne volt, ez a szamáriai asszony, ami egyébként tulajdonképpen mindannyiunké lehet.
1: Igazából, tehát az is hozzátartozik azért, hogy de nagyon hosszan le van írva ez a János Evangélium 4. fejezetében az asszonynak a története, igazából már a gyümölcsöket látható, és persze én írtam le, hogy az önértékelés, a másokkal való viszonya, aminek egy része benne van a Szentírásban, valamit igazából én tettem hozzá, azt hiszem, hogy a történeten nem torzítottam, és a másik még a metódushoz hozzátartozik, hogy van, meg ezt nekem egy kedvenc iskolám, az Erik Berne, az a sorskönyvi játszmák, és tulajdonképpen ez a helyettesítő rendszer, amit már nem ő alkotott, ez már később jött létre, és ez bemutatja, hogy hogyan működik a sorskönyv. Ez a sorskönyv, ez egy magyar értelmező fordítás, igazából az eredeti címe az írás kisbetűvel, és pont az, hogy a kisbetűs írás, hogy emberek, körülmények hogyan hatnak ránk, és mi hogyan írunk magunkba egy sorskönyvet, amilyen tele van ilyen túlélési program ez igazából, de tele van nagyon sok hazugsággal, és utána a nagybetűs írás, az már az evangélium, a szentírás, hogyan tudja átírni ezt a kisbetűs írás. Tulajdonképpen ez a logikája, és erre építettem fel, és hogy úgy is, hogy magának a mechanizmust is meg tudjuk érteni. Tehát vannak életérzés, és ezekkel foglalkozom, sokszor ezek ilyen szétfolynak, hogy most ezt is érzek, azt is érzek, rosszul érzem magam, most mit csináljak vele. Igen, imádkozom, igen, akkor is érzem magam. Igen, és jobban. Ebben a, tulajdonképpen ez egy rendszer, amiben én ezt elhelyeztem, felépítettem, ezt hívtam segítség, ezt a helyettesítő rendszer, ebben építettem fel, hogy hogy épül fel tulajdonképpen ilyen sorskönyvi játszma, hogy mikre épül, és hogy tulajdonképpen ez négy lábon áll, és ezt a négy lábat, hogy ez nem csak ilyen hip-hop kijövök belőle, hanem hogy ezt a négy lábat hogy lehet legalább egyet meggyengíteni, tehát gyakorlatilag ez egy metódus is,
0: amíg mindenkinek megérteni, az életében.
1: Igen, megérteni igen. Azt, hogy ez hogyan történik, de a kilépés szempontjából is fontos az, hogy sokszor mi az, ami visszahúz. Tehát megérteni igazából itt egy rendszert megérinteni, és azért szeretem ezt az iskolát, akár itt a én állapotokat is, mert tulajdonképpen olyan képeket hoz, és hát persze az élet nem ilyen egyszerű, meg grafikonok, meg táblázatok alapján működik, de jól lehet vele modellezni az, hogy mi történik, és úgy segít abból, hogy megértsük saját magunkat, meg elég ilyen plasztikusan mutatja be. És erre építettem fel magát az első rész, a Szamuel asszony tragédiája, tehát a sorskönyvi rész hogyan épül fel, ez a négy láb, és utána a másik oldal tulajdonképpen ez a, ugyanaz a táblázat, de hogy Jézus mit tett az asszonya, és hogyan, mi változott meg, és az asszony hogyan idézőjelben gyógyult meg, hangsúlyozva nem volt beteg, de az élete mégis gyökeresen megváltozott.
2: Ez a gyógyulás, ez olyan nehéz ezt, mert mondod, hogy nem konkrét gyógyulásról van szó, de engem nagyon megérintett, van egy atya, egy Sarudlan Kármenita atya, a Father Mark Foley, és ő elemezte a kis Szent Teréznek az életét, így spirituális, meg pszichológiai szempontokból, és ő azt írja, hogy ezt a mondatot, hogy mikor fogok végre megszabadulni a félelmeimtől, mindig ez volt benne kis Szent Terézbe, és amikor hallottam, hogy soha hatalmas kő esett le a szívemről, nem kell másnak lennem, mint aki vagyok. Tehát, hogy ezek a mi sérüléseink, igen, meg amiket hordozunk magunkban ezeket, hogy ezeket tényleg az a Jézus, meg kicsit ezt az Istent ilyen, kicsit ez a gyógyító, a terapeuta, akinek az a dolga, hogy megjavítson minket, és hogy ezt a szemléletet, hogy ez hogyan lehet, hogy mi nem javításra szorulunk, hanem mi vagy pedig, hogy ezt...
0: Megtérésre, megváltásra, igen.
1: Hát igen, mert valami nem múlik, itt kis Szent Terézre az önéletrajzában ír az úgynevezett karácsonyi megtérésről. És hát én 4 éves voltam, amikor az édesanyja meghalt, és hogy ő írja le, hogy mondták is neki, hogy annyit sírt, hogy már idősebb korára nem lesz könnye, hogy mind elfogy, és karácsonyi ő nevezi megtérésnek, igazából vallásos család, tehát hogy nem az a fajta megtérés, hogy valaki ateistából úgy hívő lesz, hanem egy megtért személy, és hogy a karácsony esték elmentek az éjféli misére, az édesapa kikészítette a lányoknak az ajándékot, a kandallóra, és akkor utána vették az ajándékot, játszottak, a kis terész pedig akkor, hogy úgy kicsit bevágta a durcit, elkezdett így sírni, és ment a szobába, tehát gyakorlatilag elvonult, és megint ez a sebzettség, hogy ő most árva, meg tulajdonképpen ez volt benne, és a megtérés a sorskönyvben is nagyon fontos, hogy van valami érzelem, ami erősen visz bennünket. Ez a fajta, hogy nincs édesanyám, meghalt nekem, milyen nehéz, milyen rossz, sírok is, elvonulok, és itt már öröm nem lesz, ha karácsony, hanem itt már öröm nem lesz, és utána a karácsonyi megtérésnek nevezi, hogy ugyanez a forgatókönyv, megy a szobája fel, és megáll, és most ezt abba hagyom, visszafordulok, és édesapámnak szépé teszem a karácsony estét. Visszament, és oda ment az édesapjához úgy kedveskedni, és hát néztek, hogy ez egy új elem a karácsony ünneplésében, de persze örültek, és ezt nevezi ő megtérésnek, hogy az érzelmeire igazából nem az érzelmei vezették, az érzelmek ugyanúgy megmaradtak, az a fájdalom, hanem ő hogyan tudok szeretni, kilépek ebből a önmagam körül való forgásból, hogyan tudom őt szeretni. És benne is megmaradtak, meg hát ezek a fájdalmak végkísérték ezt a rövid életét, de gyakorlatilag ez a tudat kilépni magából is tudat szeretni, és az érzelmei megmaradtak, de mégis szenté tudat lenni. Vagy a Chantal Szent Franciska is leírja, hogy a halálos ágyán, hogy olyan, mint akit karddal ketté vágtak. És arra, hogy gyakorlatilag neki is a pszichéje vitte volna el, de a Krisztushoz való ragaszkodás, az kettő egymásnak úgy ellentmondott erősen, és ezt érte meg sokszor, hogy a pszichém másfelé vinne. És a másik, az a Jézus parancsa pedig megint másfelé, és hogy sok fájdalom árán, de döntött az evangélium mellett, és igazán érezte a pszichének a fájdalmát, és igazából úgy mondjuk nem gyógyult meg, mégis szent lett, az pedig a legmélyebb gyógyulás, amikor valaki szenté válik. És ez is nagyon fontos tisztázni, hogy vannak dolgok, amik nem múlnak el, enyhülhetnek, a hozzáállásom változik, de a legnagyobb egészség is, a nagybetűs egészség, hogyha valaki szenté válik. És gyakorlatilag Lézői kiszentelés, Chantal Szent Franciska is, mind szenté váltak, és akkor meg sok szent is, hogy mondjam úgy, ha a pszichológus megnézte volna őket, azért talált volna náluk sok minden, de gyakorlatilag mégis, hogy a pszichi ellen tudtak dönteni, az érzelmek az megmaradtak, de mégis az evangélium szerint tudtak élni, és ezáltal a teljes egészséget elnyerték, és az a léleknek az egészsége úgy, hogy a pszichés fájdalmak sok minden megmarad. És akkor persze nem is volt akkor pszichológus, tehát nem is volt ilyen kezelés, meg terápia, meg gyógyszer, de mégis tudtak dönteni.
0: Borzalmas nehéz lehet a mai embernek ezt megérteni, hogy hogyan lehetek én úgy boldog, hogyha mondjuk boldogtalan vagyok. Tehát tudom, hogy ellentmondásnak tűnik a kérdés, de hogy pont nagyjából erről van szó, azt mondjuk, hogy hogyan tudom én úgy teljes életet élni, hogy közben én szörnyen érzem magam a bőrömben. Ez elképzelhetetlen a mai ember számára, amiről most beszéltél pont, hogy a szentek ezt hogyan oldották meg.
1: Hát igazából hogy volt egy nagyon erős Isten kapcsolat, akinek nincs onnantól tényleg bajban van, meg hát attól, hogy milyen szinten. Valaki, mert tényleg pszichés beteg, ott már az egy más kategória.
0: Igen, tehát, igen.
1: De ha valaki hívő, meg jól ismeri az Istent, akkor gyakorlatilag mindenképpen nagyon sokat segít abban, hogy lehet, hogy sokat szenved, vagy sokat, de mégis az életszentség felé el tud menni, és igazából az a teljes élet. Persze az Isten azt akar, hogy legyünk boldogok érzelmeinkben, mindenben, meg tegyünk is, meg érte mindent, de van a másik oldal is, hogy már itt néztük a szenteket, valaki például halálos bűnben van, de amúgy meg testben, pszichésen egészséges, mindent, tehát gyakorlatilag sikeres valaki, és hogy ő egészségesnek mondjuk, mert még boldognak is, mert mindene megvan, viszont az Istennel való kapcsolata, vagy a lelkének az állapota, és most itt külön választom, a pszichológia sokszor szinoném kifejezésként használja a lélek és a psziché, de most itt külön, az egyházi szóhasználatban, a lélek az Istennel való kapcsolat, a halhatatlan lélek, a psziché meg tulajdonképpen az agyunknak a működése, összetett folyamat, meg az érzelmek, meg minden, ami ebből fakad, tehát valaki úgy egészséges, mégis lelkileg halott. A szentek is, hogy lelkileg egészségesek, pszichésen meg sokszor testileg is, hát eléggé sok keresztet vagy fájdalmat hordoztak. Ez is így külön választani, és érdemes így is megnézni, és hangsúlyozom, mindent meg kell tenni a testi egészségünkért, a pszichés egészségért, most a mentál higién ez egy nagyon divatos kifejezés, tehát hogy mindent megtenni, de a lélek egészsége tulajdonképpen az első és a legfontosabb. De nem a többi helyet van.
0: És akkor ez a szamáriai asszony, ez tulajdonképpen akkor lelkileg halott volt, ugye? Tehát ezt lehet azt mondani, és úgy találkozik Jézussal?
1: Hát igazából azt nehéz erre mondani, de mindenképpen gyakorlatilag, hogy kiderül menet közben, hogy ez az asszony a közösségből úgy kitaszították. Igen. És hogy hatodik élettársa van, Mózes megengedte a válást, de már a hat az már csak sok volt nekik is, és tulajdonképpen őt ilyen bűnös asszonyként kezelték, mondhatnánk, hogy házasság, szédelgő, valami, de akkor a közösség, mivel mindenki vallásos volt, most már a mai világban ez nem tűnik fel, akkor tulajdonképpen őt a közösségben sem álltak szóba vele, mint nyilvános bűnössel, nem is beszélve arról se a zsinagógába, se az akkori templomot, a Garizim hegyén volt a szamaritánusoknak, de igazából oda sem mehetett. Tehát a kultikus közösségből is egy kitaszítat, meg kiderül az is a történetből, hogy ő délben megy vízért. És hát azon a vidéken, ott van Mózes történetében is, hogy Jetró lány is, vagy hajnalban mentek, és sokan, főleg nők sokan mentek, hogy megvédjék egymást, meg segítsenek is egymásnak, vagy este. Tehát ott keleten sziesta időbe pihenünk, tehát akkor nem, és ő egyedül is sziesta időbe ment, ami azt jelenti, hogy ő nem mehetett a többiekkel közösségbe, és tulajdonképpen ezek úgy is van felépítve, hogy tényleg hármas oszlopba a Szamariasszony története, és a középső, az a Szamariasszony tragédiája, az olyan, mint a jéghegy csúcsa. A jéghegy csúcsa, hogy az asszonynak igazából a cselekedetei, hogy nem mert a közösségbe, délbe megy vízért, tehát hogy ami konkrét cselekedetek. Akkor a testébe hogy éri meg magát, mik erről nincsen semmi, de aki nagy terheket hordoz, sokszor a lapockája, gyomra, görcső, tehát ez sok ilyen szomatikusan is jelentkező dolog, itt nincs erről szó, akkor például az érzelmeiben hogy éri meg magát. Itt az élet érzés, a domináns érzelmei, itt akár a bűntudat, a szégyen, egyfajta harag is lehet, de saját magára, hogy hogyan lehet az, hogy más férhez megy, mit tudom, elsőre is szép családja van, én meg már a hatodik van, és az se normális elnézést, tehát hogy valami baj van, és akkor én meg itt a selejtet kiszerem itt a faluból, hogy miért velem történik ez, ez amit a sorskönyvi mondatok, hogy mindig velem történik, vagy nekem soha semmi jó, ez a mindig soha az ilyen sorskönyvi szavak vagy mondatok, és akkor utána pedig meg a következő, hogy, és ez sincs így benne, persze én kiegészítettem, de a fantáziák, ami elhárító mechanizmus, hogy ilyen ember miről álmodik. És sokszor a sorskönyvben is ez a bipoláris gondolkodás. Tehát egyrészt, hogy ilyen nagyon-nagyon szép álmok, hogy hatodik van, ez most még nem sikerült, de már olyan tapasztalataim vannak, már én profi vagyok a megkülönböztetésben, és majd a hetedik, nyolcadik, az már olyan kiváló ember lesz, hogy az álmaim férfia megtalálom. Ez az egyik, ami nem reális, pláne akinek már hatodik, már ilyen rendes embert nehezen talál, vagy a másik pedig ez a fajta önsajnálat. Amikor is tulajdonképpen ez a, ebbe is van egyfajta keserédes, tehát valami miatt van benne valami úgymond haszon, hogy elsiratom magam, engem nem szeret senki. Az világ ilyen hálátlan, de majd, ha meghalok, majd megtudják, de nem is lesz a temetésen senki, csak ott a kutyám, meg valaki, és olyan, mintha a koporsóban én feküdnék, meg én is siratnám. Tehát a kettőt együtt, és tulajdonképpen egyfajta önsajnálat, és ez ilyen drámai fordulat, de ez is tulajdonképpen a fantáziának lehet egy része. Tehát itt is látható, hogy fantázia, ez tulajdonképpen a valóság elő való menekülés, meg egyik sem reális. Tehát mind a kettő rossz, és hogy ez nem fog utat mutatni. És ez a jéghegy csúcsa, tehát a viselkedés, szomatikus érzelmek, és a fantáziálás, hogy mi a gondolataimban mi van, és ezt ha valakitől megkérdezem, úgy, mint most a riporterek, hogy akkor mondd meg, hogy érzed magad, ezekre rákérdezek, vagy magamnak, ezeket el tudom mondani, és le tudom érni. Ez a jéghegy csúcsa. De ez már valaminek a következménye. És mindig először a lelki gyakorlaton is, hogy először ezekre a kérdésekre válaszolok, viselkedésem, amit úgy érzem, hogy hát ez nem teljesen egészséges, vagy nem normális, vagy nem ez lenne az ideális. Akkor a testi, szomatikus, akkor az érzelmeimben mi az, ami dominál, rosszul érzem magam, nem akarok közösségbe menni, rossz az önértékelésem, sok minden, ami kijönnek, a fájdalmak, érzések, tehát ez ilyen vegyes dolog, meg ezek a miről álmodozom, miről gondolkodom. Akkor magam vagyok, tulajdonképpen a gondolataim, érzelmeim, a vágyaim mifelé visznek el, és hogy az miből is áll. És itt nem gondolkodom túl, hanem spontán leírom, hogy ezzel hogy vagyok. Ez a jéghegynek a csúcsa.
2: De itten akkor teljesen egy ilyen áldozatnak a szerepében vagyok, nem? Aki ott van tehetetlenül délben a kútnál, és a jelenén semmit nem tud változtatni. A múltján kesereg, és a jövőjén meg majd hát egy koborsót lát.
1: Hát nem biztos, hogy akkor úgy éli meg, mert úgy is megérheti, hogy most még nem jó, de majd lesz ez jobb is. Igazából emberenként változik. Tehát mindenképpen ez, úgy veszük, ez egy tulajdonképpen ez egy rendszer. Most én egy azt mondja, ráhúztam, amiből vannak persze, amit én tettem úgy hozzá, vagy ebből következhetne az, hogy... És hogy erre igazából a saját életemet teszem rá, és lehet, hogy valakinek az, hogy már a koporsóját látja, valaki még reménykedik, hogy majd az, de belegondol, azért már sok realitása nincs annak, tehát hogy, és pont ez, hogy van egy alap, és utána mindenki saját életét, a saját tapasztalatát és saját életérzését írja le, és onnantól kezdve már az az enyém. Hogy milyen is lesz, és akkor valakinek van az, hogy minek élek, én minek születtem meg, ilyen is van. Valakinek ez még úgy nem szempont, vagy olyan is volt fiatal valaki, aki mesélte, hogy ment át a zebrán, és egy kocsi utolsó pillanatban állt meg, és mondta, hogy ez csak egy centi volt a kocsi meg közötte, és egy kis csend után azt mondta, hogy kár, hogy ott volt az egy centi. És egy egyetemista fiatal, tehát igazából szép is, úgy mondhatni, sikeres valaki, és ez már egy elég komoly életérzés. És mindenképpen egyfajta a jel. Tehát embereként változik, én itt leírtam valamit, ami az asszony kapcsán, meg valamit mondom, én tettem hozzá, mert nincs benne a Szentírásba, de ez alapján ki lehet indulni, hogy milyen kategóriákba gondolkodjak. És utána következik a másik oszlop, ahol tulajdonképpen a hiedelmek vannak leírva. A hiedelmek olyan hazugságok, és nem az a hazugság, hogy direkt nem mondom meg az igazat, hanem ilyen élethazugságok, életérzések, amiket én fixnek veszek természetesnek, és úgy gondolkodom, hogy ezt érzem, akkor ez az igazság. Sőt, sokszor olyan életérzések, hogy meg sem fogalmazom azt, hogy mi is van bennem. Hanem csak érzek olyan rosszul, minek menjek olyan, mit tudom én, mi bajom van, és akkor de inkább nem megyek el, nem is fogalmazom meg, hogy ez pontosan miről szól, és itt a pszichológiában itt három kategória van, én, mint vallásos, mint cselekedettet, négyet tettem bele, itt a hiedelmek magamról, másokról, az életről, meg az Istenről, itt az Isten kép. Mert a pszichológia az empirikus tudomány, én azért túlléptem, és hát nekem, hogy mint teológus vagy papnak, így mindenképpen ez a kompetenciám, meg vagy milyen Isten képe volt a szamari asszonynak. És így néhányat beírtam, és hát persze, amikor valaki a lelki gyakorlaton részt vesz, akkor magának tölti ki. És itt az önkép, a másokról való kép, az élet, hogy az élet az milyen. Hogy a szegény embert az ág is húzza. Valakinek ez a fő, és akkor ez a velem soha nem történik semmi, és még ez a sorskönyvi mondatok, soha, mindig velem élnek vissza, mindig engem használnak ki, ez a mindig soha mondatok milyen értelemben, és egyfajta az életérzés is, meg az élethez való hozzáállás, hogy én gyakorlatilag, és hogy valahogy úgy is van, hogy az élet ilyen, nem hogy ezt én csinálom magamnak, mert ha valahogy másképp működne, és tehát mindenképpen idejük adok ki, ez én is generálom valamilyen módon, hanem az élet ilyen, nem tudok mit tenni, ennek az áldozata vagyok, és az asszonynak is igazából az Isten képe, mert van egy rész, amikor Jézus rákérdez, hogy a férjedet hívd ide, és az asszony nincs férjem, Jézus mondta, hogy jól mondtad, hogy aki most van a hatodik, az sem az, és az asszony terelte a témát, beszélgessünk a vallásról. És igazából én már minden templomból ki vagyok rúgva, tehát nekem igazából a téma majdnem az, hogy semleges, és akkor beszélgetnek, hol van az igazi, és Jézus mondta, hogy a jeruzsálemi templom az igazi, de utána arról is beszél, hogy majd lerombolják a Jeruzsálemet is, meg a Garizim hegyén is, és hogy az Isten, az Atya lélekben is igazságban imádókat akar. Tehát Jézus válaszol a kérdéseire, erről is beszél, és a végén kinyilatkoztatja magát, hogy a messiás én vagyok, és mondhatni azt, hogy ezt már én teszem hozzá, hogy sziesta időben a falu csúfjához megy el, azért, hogy a messiás bemutatkozzon és kinyilatkoztassa magát.
2: De ez elég egyedülálló is a Bibliában, tehát, hogy Jézus önmagáról ezt azért nem sokszor mondja.
0: Az, hogy én vagyok az, akivel beszélsz.
1: Igen.
0: A Krisztus, ugye, a felkent. Igen. Nem is tudom, hogy mondja máshol így.
1: Hát igazából végül mondja, hogy Péter is, hogy kinek tartanak az emberek, és akkor is tehát, hogy...
0: Igen,
1: és az asszony, de mindenképpen ez egyértelmű, hogy Jézus az ő a messiás, akit várnak, hogy kinyilatkoztatja a magát ennek az asszonynak, és majd ez a következő rész az, amikor már Jézus gyógyít, csak most még a rendszernek a felvázolása, hogy a léke csúcsa, ezek az alapprogramok, és itt az önkép is, hogy igazából nagyon sok minden beletartozik, hogy az önképemet hol húzom le, és amit itt én le is írok, amit általában az ember nem tesz meg. Hogy azt érzem, hogy vagy én mit mások nélkül fél ember vagyok. Vagy el kell, hogy valaki elismerjek, hogy érezzem magam valakinek, mert sok ilyen mondat, vagy csak pár úgy ötlet, vagy ami szokott, de hát írtam néhány sort, és igazából ebből már egy is sok. És hogy itt meg jó párat értem, meg hogy az emberek is milyenek, tehát hogy én az emberekkel kapcsolatban hogyan vagyok, és persze itt sem úgy működik, hogy fekete-fehér, ezek nem olyan kategóriák, hanem elég bennek is van az a sorskönyvben olyan, mint egy ablak, és hogy igazából négy kategória van, és itt nem, hogy csak ez vagyok, csak az vagyok, hogy én meg a másokhoz való viszonyom. Hogy én ez a oké vagyok, te is oké vagy, ez a normális, hogy én oké vagyok, te nem vagy oké, tehát, hogy, hanem például csinálok napközben, hogy hogyan élem meg magam munkájában, családon, itt-ott, és hogy ilyen szonda ipszos, tehát veszek ilyen pontokat, és kialakul egy felhő, hogy ezeket összekötöm, és akkor például az lesz a legtöbb, hogy mások jók, én meg rossz vagyok. Az lesz a domináns. A többi bőr is van, olyan is, hogy én vagyok a jó, tehát nem csak fekete-fehér, de a domináns, a felhőnek a nagy része abban az ablakban van, hogy mások jók, én pedig rossz vagyok.
2: És ez miből alakul ki? Tehát, hogy ezek a mondatok, amiket hallunk, ezek azért sokszor úgy van vele az ember, hogy ezt mondta az anyukám is, ezt mondta a nagyanyám is, és valahogy egy idő után én is elkezdtem mondani. És hogy ezek, ez hogy lehet ezt megszakítani, vagy hogy lehet ezt, vagy miért van az, hogy én, mert általában az is van, hogy azt mondom, hogy mindenki hülye, vagy bocsánat, mindenki, és hogy én meg az áldozat. És mégis azt mondod, hogy az jön ki a felhőből, hogy a többiek valamiért mégiscsak jobbak.
1: Tehát az is egy kategória, olyan is van, az a legrosszabb, hogy én sérek semmit, meg ti sem. Tehát ez a legnehezebb. Tehát tehát igazán négy kategória, és persze mondom, az élet nem ilyen ablakos meg, hanem de mindenképp ott egy felhők, dominanciák vannak, ebből is van, a helyzettől is változik, sok minden, de olyan is van, hogy én is rossz vagyok, meg ti is rossz vagytok. Most kicsit lefordítva a műsorra, én eljöttem ide, de már megbántam útközben, úgysem tudok okosat mondani, meg ezt úgysem nézi majd senki ezt a műsort, és igazából itt eltöltjük az időt, de gyakorlatilag nem jó semmire. Tehát még ez egy most így sarkítva például ez a tendencia, meg utána az asszonynak is az Isten képe, hogy az Isten személy válogató. Egy gyakori zsidókat jobban szereti, mint a szamaritánusokat. A férfiakat jobban szereti, mint a nőket, és a bűnösöket meg külön lenézi, tehát igazából az asszony halmozottan hátrányos helyzetben van. És tulajdonképpen itt ez a nagyjából ilyen istenkép van, a zsinagógában nem mehetek, mert bűnös vagyok. A Garizim hegyére, a templomban nem mehetek, mert bűnös vagyok. A közösségben sem mehetek, a kultikus közösségben, mert bűnös vagyok. És tulajdonképpen az emberek taszítanak ide, ez az Isten akarat, és valószínűleg azért taszítanak ki, mert hogy én beszennyezném azt a közösséget, akihez én megyek.
0: Nekem nagyon úgy tűnik, hogy ebbe a négy pontba, ugye magunkról, másokról, az élet minőségéről, az Istenről, hogy mit gondolunk, itt minden mindenkinek, szóval hogy univerzális, itt mindenkinek van magán dolgozni valója, hogy valamit tennie. Nem feltétlenül pontosan ugyanazoknak, de hogy nagyon-nagyon ugyanarra a mintázatra lehet felhúzni ezt az egészet, de hogy minek köszönhető az, hogy érzékenyebbek, vagy kiélezettebbek vagyunk a rólunk szóló negatív képekre, meg benyomásokra. Miért gondoljuk magunkat rosszabbnak, mint amilyenek egyébként vagyunk?
1: Hát igazából valószínűleg neveltetés és a kultúrától is függ, például, hogy akár nézzük itt a magyarságot is, hogy akár itt a különböző rendszerekben, ahol nevel a családban is, hogy mennyi pozitívat kapok, vagy azt kimondják-e, vagy csak a negatívat mondják ki. Itt a teljesítményrendszer is, hogy minden egyfajta versenyhelyzet van, kiszavar szebben, vagy valami, és hogy aki ezt nem tudja tenni, ő neki mit mondanak. És nem csak a mondatok, még az a kisebb, hogy mit mondanak, hanem zsigeri szinten mit adnak tovább. Tehát sokszor az sokkal mélyebben hat, és az is rossz benne, hogy ez a zsigeri szintű hatás, ezt nem lehet megfogalmazni. Tehát elég bennek is van az úgynevezett sorskönyvi mátrix, az a sorskönyvben, ahol van a szülőimből jövő üzenetek, azokat vissza is tudom idézni. Nagyapám mindig azt mondta. Édesanyámnak az volt a szava járása. Ez most jó volt, rossz volt, ez egy dolog, de emlékezzek rá, tehát vannak kész mondatok, amiket esetleg át tudok írni. Hogy azt mondta, hogy mit tudom én, minden ember gazember, és hogy hát ezt nagyapám mondta, de tudom, lehet, hogy volt rossz tapasztalata, de nem igaz, ezt át tudom fordítani. De ami a gyermekémből jön a zsigeri szinten, hogy sokszor nincsenek hozzá mondatok, legfeljebb csak ilyen nagy sóhajok, vagy mit tudom én, hozok valamit, és akkor nagy levegőt vesz, mit tudom én, apám, és akkor ebben már benne van az, hogy fiam, úgy vagy hülye, ahogy vagy. És igazából nem mond semmit, nincsenek mondatok hozzá, hanem érezzek egyfajta megsemmisülést, nonverbálisan jön át, és ezt nehéz megfogalmazni, hanem valahogy érzem magam, de nincs hozzá mondat például. És ez sokkal mélyebben hat, és ezekből tevődik össze, de itt megint, hogy testvérekre is ugyanaz a nevelés például, teljesen másképp volt, más személyiségek, de sokszor így visszafelé keresünk, mert hát igazából annak kell ezzel foglalkozni, aki jól érzi magát, az ne is olvasson ilyesmit, hanem ahol már eléggé az életét olyan eléggé, hogy mondjam, ez a sorskönyvi játszma eléggé megkötözi, vagy sokféle tragédiát, vagy bajt okoz, vagy szenvedést, ott mindenképpen érdemes foglalkozni, ahol már nagyon sok a rossz gyümölcs. És ott mindenképp akár családban is, hogy valaki nézzen szembe, hogy a gyereknevelés miatt is, mert nem csak róla szó lesz, hanem minél hamarabb szedjem magam rendbe, hogy jól tudjak szeretni feleségemet, családomat, tehát hogy ott meg kvázi kötelesség is, hogy én amilyen rossz mintákat, azokat kitegyem, és a nagybetűs írással, az pedig az evangélium szerint azt átírjam.
2: Tehát az, hogy én sem érzem magam jól a bőrömben, valami baj van, és a környezetemben sem működik semmi. Tehát, hogy ez a kettő dolog, vagy nem működnek a dolgok.
1: Meg az, hogy viselkedem, meg rossz visszajelzések is, tehát mit tudom mindig, hogy megbántok, mindig, nem tudom, mindig valahová kiukadik. Ez a sorskönyv játszma, és a sorskönyv itt kifejezi, mint az éj, a sors, hogy mindig valahova, mindig azt ugyanaz történik velem. Mindig velem történik ugyanaz. Valami rossz is, ami már nekem is rossz, meg másoknak is szenvedést okoz. Tehát állandóan mindig valahogy vissza-vissza köszön, és hogy mondhatnám, hogy ilyen az élet, de utána, hogy ez valahogy visszaköszön, és hogy tehát a jéghegy csúcsa, akkor a jéghegy alatt, a víz alatt, ezek a hiedelmek, ez a négy kategóriában, amit megfogalmazok, de sokszor ezek nem csak úgy, hogy ezek nem csak ilyen lexikális dolgok, hanem ezek mindig érzelmekkel is járnak. És ezért is igazából nehéz életérzések is, de azért lehet címet adni neki, hogy mi is ez. És van a harmadik oszlop, az pedig az úgynevezett helyettesítő rendszerben, amikor úgy elképzeljük, hogy van rajtam egy szemüveg, és ami van egy szűrő, és hogy ami a hiedelmem, ez a szemüveg ezt megerősíti, tehát ha én azt mondom, hogy rossz vagyok, és akkor mit tudom, hogy te megdicsérsz engem, akkor hazudsz, de jól esik. Vagy most te jó keresztény, vagy tudom, hogy te mindenkit így mondasz szépeket, jókat, de otthon majd azért elmondod, hogy mi a helyzet, de nekem szépeket mondasz, de nem igaz, csak tudsz viselkedni, meg keresztény vagy. Tehát magyarul, hiába mondanak rólam jót, az, kik becsomagolom ki a szemétbe, az nem igaz. Vagy nincsen jelentősége, nem tulajdonítok jelenségét. Mondják, hogy jó, persze, de valaki mond egy rosszat, az pedig ott felháborodok, hogy miért mond meg, még ő beszél meg, hogy ilyeneket mond, de igazából azt viszont felteszem a polcomra, annak jelentősége van. Ha ti mondtatok, nem tudom, 10 jót, az ilyen semmi, az ilyen, de ha valaki egy rosszat, na az. Tehát ez a szemüveg úgy van beállítva, most ez egy persze egy kép, hogy ami a hiedelmemnek megfelel, az befogadom, akár fel is erősítem, ami nem felel meg, azokat kiszűröm, vagy ez a szemüveg tud torzítani is, hogy valamit eltorzítok. Például, mint amit ti kedvesek vagytok, szerettek engem is, mosolyogtok. Az én sorskönyvemben pedig az, hogy most csak mondom, hogy Rúfi mosolyog, és hogy te meg csúnyán nézel, de legalább őszinte. Ő tisztelem, mert legalább őszinte. Nem szeret engem, de legalább őszinte. Ezek a veszélyesek, akik mosolyognak. Ki tudja, mit akarnak, meg hazudnak. És hogy te mit érzel, vagy mit gondolsz, vagy hogy szeretsz, az nincs jelentősége, az én értelmezésem van, az én szemüvegemben, te igazából képmutató vagy, aki még ki is gúnyolsz, mert azt mutatod, hogy kedves vagy, meg szeretsz engem, közben még nagy hazugság. Tamás legalább őszinte, azt tisztelem az ilyen embert. Bocsánat, csak egy példa volt erre.
0: Igen. Egyébként ez megint univerzálisnak tűnik nekem, tehát nyilván nem vagyok benne más embernek a fejébe, de nekem úgy tűnik, hogy azok a belső monológok, amiket magunkkal folytatunk, azok inkább negatívak, mint pozitívak. Az ember nem dicséri magát, hogy halálra, hogy az aztán milyen ügyes volt, meg milyen hogy hívják volt. Inkább azt mondja, hogy hú, de hülye volt, ezt nem így kellett volna. Mindegy, most már hozzuk erre, amit tudunk. És hogy ez nekem megint univerzálisnak tűnik, hogy minden ember így beszél magával.
1: De vannak fokozatok, van, amíg igazából elbeszélgetek, de azért tudok, hogy mondjam, jó kapcsolataim vannak.
0: Meg
1: valamikor
0: persze,
1: már tényleg igen. Olyan, ami már tényleg az életet akadályozza, és már nagyon sok bajt okoz a kapcsolataimban, a családomban. Ezt azért mondom, hogy nem kell ezzel mindenkinek foglalkozni, hanem ahol már tényleg olyan annyira zavaró a viselkedésem, érzésvilágom, gondolataim, és a Szamari asszony történetében pedig ez úgy működik, hogy az asszony is persze fiatal asszony, vagyis hát még akkor lány, és hogy férjhez akar menni, hogy végre ezen a kerekvilágon szeressen már valaki. Férhez megy, és utána itt megint különböző módok vannak, vagy eleve olyanhoz megy férhez, aki mellett ő bűnhődhet. Vagy gyakorlatilag, hogy egy valaki rendes emberhez megy férhez, de belőle meg ez kihozza azt, hogy addig gyakorlatilag, persze ez nem szakkifejezés, olyan utálatos lesz vele, hogy egyszerűen a másikból kihozza azt, hogy te tényleg nem vagy normális. Volt egy ilyen az eset is, persze és nagyon sok ilyen eset is, amikor valaki fiatal volt, szép volt is, mert igazából minden jó elmondható róla, és hogy bárhová ment a közösségekbe, mindig azt mondták egy idő után, hogy te milyen nehéz eset vagy, utálatos vagy, nem vagy normális, különböző pecséteket kapod, és persze ő, hogy na, ezek is ilyenek, meg azok is olyanok, egyrészt el is fogadta, másrészt tiltakozott is ellene, jött egy fiú, szerelmesek lettek, és utána úgy tűnt, hogy kivirágzott, utána egy nem tudom hány pár hónap múlva jött a fiú, hogy ez a nő, ez nem normális, most már tudja így tapasztalatból, és akkor beszélgettünk róla, és kiderült, hogy ennek a lánynak a, azt mondjam, amit az apjától kapott, úgy mondjam, tehát a értékességéről üzeneteket, az már nem is nulla, hanem mínusz. Amilyen megalázóan beszélt róla, az édesanyja az meg nem volt súly az ő személyének, hogy ő mit mond, és majdnem mínusz, és gondoljunk bele itt megint ez a megerősítő emlékekre, hogy az apa, aki az első férfi lánynak az életében, olyan szempontból, hogy ő mondja meg először, hogy nekem van a világon a legszebb kislányom, tehát hogy aki büszke rá meg, tehát hogy ő az, aki először mondja a kislánynak meg, nagyon sokat meghatároz az első férfinak, hogy ő hogyan néz rám, mint lány, de még a világ legszebb kislányára, és hogy hát így nézett rá, és jött a fiú, és igazából nagy a kontraszt. Ez a gondoljunk bele, hogy nem tudok nélkület élni, csak rád gondolok, így szeretlek, úgy szeretlek, és ilyenkor persze erre ez a mély vágya ennek a lánynak, meg ezeknek az embereknek, de közben még az, hogy túl nagy a kontraszt. Ez most vagy nem ismer engem, vagy szórakozik. És ezért kicsit úgy megtúráztatom, hogy bemutatkozzam, hogy ki is vagyok. És nem rossz szándékkal, hangsúlyozom. És itt is van a keresztény szeretetnek is, hogy valaki lehet, hogy utálatos velem, de nem azért, mert ő rossz ember, hanem igazából ő a hiedelmét akarja rajtam behozni, benne is mondja, hogy vannak-e zsetonok vagy pontok, és ahhoz, hogy a hiedelmemet, mit tudom én napi, most én mondom, 10 fekete pontot be kell szereznem, hogy a hiedelmemben megerősödjek, ez a valaki meg piros pontot osztogat. És hát most mit csináljak vele, akkor elkezdem őt bántani, vagy utalatos lenni vele, és utána egy idő után adja a fekete pontokat, és na hát hány hónap, hogy kellett dolgozni, mi végre kimondják, hogy mi vagyok, miért nem lehetett elsőre kimondani. És utána megbeszélik a fiúval, hogy ez erről szól, az is lehet, hogy persze, hogy ott hagyod, vagy a másik, majdnem mint a mesékben, hogy kiállod a 7 próbát, és gyakorlatilag, amikor a lány jön azért, hogy a fekete pontot kiad neki, akkor még jobban szereted. Én lányban sokszor ilyen elvonási tünetek lesznek, mert a hiedelmét nem erősítik meg. És így igazából az életre szeretni. És utána a fiú, mint a mesébe kiállta a próbát, és a valóságban négy gyermekük született, és nagyon szépen élnek, és olyat is látom sajnos, ahol a lány azt kihozta, a másikból két év után a fiúnak elment, és egyszerűen a fiúnak minden megfelelt, szerette, de a lánya engem nem lehet szeretni, meg ilyen vagyok, olyan vagyok, és egyszerűen elmart a saját maga mellől, pedig arra vágyódott, hogy őt szeressék. Most csak egy két példa, azt hiszem, sok ilyen példa van, és az asszony is először férhez megy, akkor utána valami miatt elválnak, utána az asszony nem érdekes, akkor majd a második férfi, majd a harmadik férfi, utána jön a kockázat, hogy a közösség ki fog taszítani, de nem baj, inkább bevállalom, csak végre ezen a kerek világon szeressen már valaki, azt is bevállalom, és utána majd hátra megkapom, és 4, 5, 6, és itt megállt, és nem tudjuk, hogy megállt volna, hogyha nem jön Jézus. Na, valamire szomjazik, Jézus. Valamire szomjazik, és még egyet hagyd mondjak hozzá, hogy van ez a fajta táblázat, tehát a jéghegy csúcsa, a hiedelmek, az egész programot vezérli, megerősíti emlékek, és igazából megerősíti ezeket a hiedelmeket, és még van ez, mi csak 3 lába a széknek, még van egy 4. lába, amikor a középső részhez visszatérve, vannak az úgynevezett a helyettesítő érzelmek. Ez azt jelenti, hogy bizonyos kritikus helyeken az érzelmeim másképp működnek, mint ahogy kellene. Például haragot kellene éreznem, és közben szégyen és bűntudat van bennem, vagy egyik, vagy másik, és igazából, tehát ahelyett, hogy megvédeném magamat, ahelyett igazából magamat teszem meg hibásnak, és engedem, hogy emberek árgázoljanak rajta. És valamikor, amikor látom ezt valakinél, akkor mondom is neki, hogy mit szólnál hozzá, hogyha most levágnálak a föld, és jó megtaposnálak. Az én ember gondolkodik, hát semmit. Vagy volt, aki azt mondta, hogy hát atya a pap, hogy a papnak lehet. Ha mondom, ilyen dokumentum nem igen van, hogy a papnak, és a dagárkit, úgy még nem is mondja meg, hogy mi baja van. És igazából látszik, hogy nem érzi a határait. Itt haragudni kellene, hogy mi az, hogy bántasz engem, neked megyek, ütök, vágok, harapok, és helyette pedig, hát ha biztos okod van rá, én meg megérdemlem, és hogy megtapostál, és még amiatt tagódom, hogy közben, hogy megtapostál engem, lehet, hogy leizzadtál, és még megfázol. Nagyon furcsának hangzik, aki benne van ennek, ez egy halálos komoly dolog. Aki nincs benne, annak ilyen nevetséges az egész, de aki benne van, az egy nagyon súlyos dolog, és nehéz is innen kihozni. És igazából, tehát nem azt érzem, amit kellene, és így épül fel a 4. Még egyszer a jéghegy csúcsa, a hiedelmek, a megerősítő emlék, amik a hiedelmet erősítik meg, ez a fajta szemüveg, és az érzéseim legalább egy helyen nem úgy működnek, és igazából ez mindig visszahúz, és ez 4 láb azért az egy szék, vagy asztalba is az nem olyan könnyű fellökni, mert az eléggé meg van alapozva.
2: És ezt mennyire látod egy kortünetnek, vagy hogy ez így van, és hogy miért van így? Miért alakul így? Mi ennek az oka?
1: Hát mindenképpen egyfajta neveltetés, a sorskönyv tulajdonképpen ezt úgy definiálják, hogy ez egy túlélési program, ami gyermekkorban külső hatásokra, de én írtam. Igaz, hogy utána akkor még úgy tűnt, hogy működik, és utána benne maradtam. És utána kell megint, ez a lényege igazából, mert nem pszichológus vagyok, hanem pap, hogy a Szentírással, Krisztus tanításával, hogy az Isten engem néz, annak a nagybetűs írásra, Szentírásra átírni ezeket a hazugságokat. Ezeket úgy is lehet nevezni, meg itt említettek a sátánt, és igazából ide már nem kell a sátán, ezek igazából az önműködő, vagy önmagát gerjesztő hazugságok. És hogy gyakorlatilag itt a hazugság az, ami visz, de nem csak ilyen lexikális hazugságról van szó, hanem életérzésről, és utána Erik Benes úgy is nevező, hogy családi díszszemle, nemzedékről nemzedékre, míg valaki meg nem áll, és most már elég van, és éleszek a tűzfal, és most már ezt nem adom tovább.
2: Igen, csak itt jön be az, hogy az ember azt, hogy azoknak van igaza, akik azt mondják, hogy hát én olyan rossz környezetben nőttem föl, meg olyan rossz struktúrákba születtem, meg az én életem sem működik, akkor tényleg minek vállalja a gyereket, csak továbbadom ezt, és csak ezt viszem tovább.
1: Ez egyik variáció, a másik az, hogy felelősséget vállalok magamért, és igenis vállalok, igenis komolyan veszem saját magam életét, felelősséget vállalva mindent megteszek a gyógyulásomért. Sok minden nem múlik el, de gyakorlatilag minőségi életet tudok élni, meg továbban is felnövök ahhoz, hogy önzetlenül tudjak szeretni. Ez egy döntés kérdése is igazából, tehát bele lehet itt feküdni itt a, hogy mondjam, mint a mocsárba, és akkor sajnáltatom magamat, és igazából ez egy döntés, és pont ez benne a szép, hogy az Úr erre a döntésre hív, mi kis szenterést is erre a döntésre hív. Tehát ez is valaki ezt így magyarázza, és akkor ezzel magyarázza, ez nagyon szépnek hangzik, hát Istenem, ő így döntött. De nem kell így dönteni, hanem akarok élni, és itt még nem is az életszentségnél tartunk, hanem még, hogy legyen családom, gyermeke, meg mi közben szennek is az élet teljességét élni.
0: Mert valószínűleg ugye minden szenvedés a bűnnek a következménye. Ez, ahogyan beszéltünk erről, lehet, hogy generáció-generációra adódik át ez a negatív szemlet. Tehát itt valahol úgy tűnik, hogy az elején történt valami bűn, és aminek, én nem is tudom, hogy ki volt az, aki ezt a bűnt elkövette, és annak tulajdonképpen a levét iszom meg én, mert kapom a szüleimtől, a nagyszüleimtől, nem tudom, ezeket a mintázatokat, vagy ezeket a programokat, és én magam is elhiszem, hogy én ilyen meg olyan vagyok, és mondok magam.
1: Így van, így van.
0: Igen.
2: De hogy itt van a Szamária asszonynak a példája, aki most már azt tudjuk, hogy bűnben él? Tehát, hogy a bűnt választotta, vagy hogy a bűnbe sodródott bele? És akkor azt mondja, hogy persze, hát jogosan magamat is elítélem, és a világ is jogosan ítél el. De akkor itt már azonosult a bűnével. Tehát, hogy én már egy bűnös asszony vagyok, és én minden rossz, ami van, azt én meg is érdemlem.
1: Hát igen, egyrészt azért, hogy valaki ezt megéli, egyrészt, hogy a közösség lenéz, bűnös asszony vagyok, de valamire annyira szomjazom, hogy azt mindenképpen, tehát azt mindenképpen meg akarom élni, mert ha lenézem, még az a kisebbik baj. De ezt a szomjúságot valami nem oltja, az a nagyobbik baj. Tehát igazából van itt egy erkölcsi kategória, és sok ember azzal nem foglalkozik, hanem én éltem valamennyire boldog akar lenni, vagy nem is annyira boldog, de akarok valahogy élni, vagy mi szomjúság van bennem, vagy valami szeretetet, vigasztalás, valamit kapni, és már azt is bevállalom, hogy ez bűnnel jár. Igazából azért vannak kategóriák, hogy most valaki teljesen hideg fejjel önzés, vagy valaki szomjazik valamit, és itt a szomjúság lesz egy kulcsfogalom. A szomjúság is, hogy Jézus megmutatja neki, hogy a Szent Lélek az, amire te szomjazol. És a Szent Lelket megígér, és mettől megváltozik az élete. Tehát igazából ki, hogy Jézus a legmélyebb vágyát arra vezeti rá, és azt adja meg neki, és az lesz neki a gyógyulása. És hogy nem a férfiak fognak téged boldoggá tenni, persze, ha van egy rendes család, az mindenképpen jó, de hogy te a Szent Lélekre szomjazol, és amire ő igazából szomjazott, azt Jézus megadja neki.
0: József Atya, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél a beszélgetésre, amit most nem fejezünk be, csak abba hagyunk, mert ez egy olyan téma, amit nagyon hosszan lehet folytatni, és a következő héten ugyanezzel a témával fogjuk folytatni. Eddig beszélgettünk ugye a Szamária asszonynak a helyzetéről, hogy milyen életszemlélettel érkezett meg a kúthoz, és a jövő héten meg azzal folytatjuk, hogy mi történik vele akkor, amikor Jézus Krisztussal találkozik.
3: Elhangzott a Lélek szava. A Szociális Testvérek podcast sorozatában Szabó József, Miskolc Diósgyőri plébánossal beszélgetett Kródi Tamás és Kródi Zsófia. Új műsorral legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk.

Antonio Vivaldi 14-es jegyzékszámú opus 2 numero 3-as D-moll szonátájának első tételét hallották a London Barokk előadásában. Vezényelt Charles Medlem. Kedves hallgatóink! A harangszó után déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: te igéd szerint. Üdvözlégy, légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az ige testélőn, és mi köztünk lakozék, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyal üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése is keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.

12 óra 3 perc. Jó napot kívánok, híreket mondunk, a mikrofonnál Harcsik Róbert. A katolikus Caritas május 30-án Bodajkon a segítő Szűz Mária kegyhelyen ünnepelte országos zarándoklat keretében alapításának 95. újjáalakulásának 35. évfordulóját. A Caritas intézményeiből összesen 850 vezető, munkatárs és önkéntes érkezett a nagyszabású eseményre, amelyen Fekete Szabolcs Benedek püspök, a katolikus Caritas elnöke mutatott be szentmisét, közölte a Magyar Kurír. A jubileumi alkalomra készülve a Caritas munkatársaiból és önkénteseiből összeállt egy csapat, amely vállalta, hogy a 35 évnek megfelelően 35 kilométert gyalogolnak a kegyhelyre a katolikus Caritas zászlójával és egy feldíszített zarándok keresztel. Fekete Szabolcs Benedek püspök beszédében Máriáról, mint a segítő szeretet példaképéről beszélt, rámutatott, sokszor egy jól működő családban, a Caritas csoportban és a plébániai közösségben is hat a szétdobáló, megosztó erő, nekünk azonban a jóságos édesanyánk példaképére kell formálódnunk. Ha Súlyog Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről, a Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt, mondta a miniszterelnök hétfőn Budapesten a Sándor palota előtt tartott sajtótájékoztatón az MTI közlése szerint. Magyar Péter kiemelte, Magyarország érdeke az, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje azt a tekintélyt, amelyet az elmúlt évek hallgatásai és mulasztásai, vállalhatatlan döntései megtépáztak. Mint ismert, Magyar Péter korábban arra szólította fel az államfőt, hogy május 31-ig távozzon hivatalából. Súlyog Tamás köztársasági elnök tudatta, hogy nem mond le, és a kialakult politikai és jogi vita miatt a Velencei Bizottsághoz fordult. A Hősök napja alkalmából a Fiumei úti sírkertben vasárnap Ruszinszendi Romulus arról beszélt, hogy a Hősök napja több, mint egy emléknap, mert összeköti a múltat a jelennel, összeköti azokat a magyarokat, akik különböző korokban, különböző egyenruhákban, vagy éppen egyenruha nélkül ugyanazért Magyarországért álltak helyt. Az 52-es hősi parcellánál azok előtt hajtanak fejet, akik életükkel vagy sorsukkal fizettek azért, mert a magyar szabadság ügyét szolgálták. Petrasovszky Manó festményeiből nyílt kiállítás május 27-én a Görögkatolikus Múzeumban. Petrasovszky Manó a 20. századi magyar görögkatolikus művészet egyik meghatározó alakja, akinek életműve most különleges kiállításon tárul a látogatók elé. A papcsaládból származó művész már fiatalon a templomfestészet világában találta meg hivatását. Korai munkái után országos ismertséget hozott számára a Mária Pócsi kegytemplom monumentális falképciklusa, amely a magyar Mária tisztelet egyik legszebb vizuális megfogalmazása. Művészeti

Ebben a bizánci hagyomány és a modern egyházi megújulás harmonikusan találkozik, olvasható a hajdúdorogi főegyházmegye honlapján. A kiállítás célja, hogy a látogatók átéljék azt a spirituális és művészi gazdagságot, amely Petrasovszky Manó több évtizedes munkásságát jellemzi. A tárlat egyszerre tisztelgés az 50 éve elhunyt kivételes alkotó előtt és meghívás a magyar szakrális művészet mélyebb megismerésére. Hazánk időjárásáról. Felhős időre számíthatunk néhány órás napsütéssel, és többfelé alakulhat ki eső, zápor, zivatar, a keleti országrészben felhőszakadás is lehet. Az északnyugati-nyugati szél a Győr-Szeged vonal széles sávjában időnként megerősödik, de a zivatarokat másutt is kísérhetik erős széllökések. A hőmérséklet délután 20 és 26, késő este 15 és 20 Celsius fok között várható. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 13 órakor jelentkezünk.

Evangélium Szent Márk könyvéből. Jézus a szenvedését megelőző napokban példabeszédekben kezdett szólni a főpapokhoz és a nép előjáróihoz. Egy ember szőlőt ültetett, bekerítette sövénnyel, pincét is ásott meg, őrtornyot is épített benne, aztán bérbeadta a szőlőmunkásoknak, és elutazott messze földre. Amikor eljött az ideje, elküldte a szőlőmunkásokhoz egyik szolgáját, hogy beszedje a szőlő terméséből neki járó részt. Ezek azonban nekiestek, megverték, és üres kézzel elkergették. Ekkor másik szolgát küldött oda hozzájuk, annak betörték a fejét, és gyalázatosan elbántak vele. Küldött egy harmadikat is, azt megölték. Küldött aztán még többet. Közülük egyeseket megvertek, másokat pedig megöltek. Ezután már csak az egyetlen fia maradt, akit nagyon szeretett. Végül őt küldte hozzájuk, mert így gondolkodott. A fiamat csak becsülni fogják. A szőlőmunkások azonban így biztatták egymást. Itt az örökös, gyerünk, öljük meg, és miénk lesz az öröksége. Nekiestek tehát, megölték és kidobták a szőlőből. Vajon mit tesz majd erre a szőlő ura? Elmegy, elpusztítja a szőlőmunkásokat, és másoknak adja ki a szőlőt. Nem olvastátok az írást? A kő, amelyet az építők félredobtak, szegletkővé lett. Az Úr tette azzá, csodálatos dolog ez a mi szemünkben. Erre el akarták fogni Jézust, de féltek a néptől. Megértették ugyanis, hogy róluk mondta a példabeszédet. Ott hagyták tehát, és eltávoztak. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Márk evangéliumának 12. fejezetéből az elsőtől a 12. versig tartó részletet Varga László atya olvasta fel. 12 óra 10 perc. Most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája: az Isten által teremtett csodálatos emberiség válaszút előtt. Leó pápa enciklikája részletesen. 13. Leó pápa Rerum Novarum kezdetű enciklikája megjelenésének 135. évfordulóján 14. Leó pápa az egyház szociális tanításáról emlékezik a mesterséges intelligencia korában. Enciklikája felhívás az Isten által lakott csodálatos emberiség megőrzésére, az igazság, a munka méltósága, a társadalmi igazságosság és a béke előmozdításával. A digitális korszakban le kell fegyverezni a mesterséges intelligenciát, és túl kell lépni a jogszerű háború elméletén, újjáélesztve a párbeszédet és a multilateralizmust. Az Isten által teremtett csodálatos emberiség ma döntő választás előtt áll. Felépít-e egy új Bábel-tornyot, vagy megépíti azt a várost, ahol Isten és az emberiség együtt él? 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdett első enciklikájának a bevezetője összefoglalja annak alapvető indokait és célját. A május 25-én közzétett enciklikát a pápa május 15-én írta alá, 13. Leó Rerum Novarum kezdetű enciklikája kiirdetésének 135. évfordulóján. Elődje örökségét folytatva, 14. Leó pápa olyan társadalmi enciklikát írt, amely a kortárs világ egyik fő kihívásával, a mesterséges intelligenciával foglalkozik. Az 5 fejezetből, valamint bevezetőből és zárszóból álló enciklika abból az alapfeltevésből indul ki, hogy a technológia nem az emberrel szemben álló erő, sem nem önmagában gonosz. Ugyanakkor nem is semleges, mert felveszi annak az arcát, aki kitalálja, finanszírozza, szabályozza és használja. Ebből fakad a pápa felhívása, hogy a jóra építsünk és maradjunk emberek. A bátor közös felelősség, a szubszidiaritás és a közösség logikáját követve, hogy a világ felismerhesse az ember szívében azt a helyet, ahol Isten lakozni kíván. Az egyház társadalmi tanítása a közösség teológiája. Az első fejezet az evangéliumhoz hű, dinamikus gondolkodás jegyében áttekinti az egyház társadalmi tanítását a közelmúlt egyházi tanításában és a II. Vatikáni zsinaton, kiemelve annak dinamikus jellegét. Az egyház társadalmi tanítása nem elvek és szabályok kézikönyve, hanem inkább a közösségi megkülönböztetés útja. A történelemben megvalósuló közösség teológiája, amely az események értelmezését az evangélium fényében irányítja. 14. Leó emlékeztet elődjei gondolkodására. 12. Piótól, aki elsőként használta a katolikus egyház szociális tanítása kifejezést, az 1950-es Menti Nostrae kezdeti apostoli buzdításban, Ferenc pápáig természetesen áttekintve az 1891-es Rerum Novarumot is, amelyet a szociális tanítás fejlődése mérföldkövének tekintenek. Az utóbbi korszak pápái ennek az egyetlen örökségnek különböző aspektusait emelték ki, az ember méltóságát, a munka értékét, a javak egyetemes rendeltetését, a szolidaritást és a szubszidiaritást, a teremtett világ gondozását, a béke és a testvériség központi jelentőségét. Az emberi méltóság védelme. Az ember nem kizsákmányolandó erőforrás. A második fejezetben Leó pápa felsorolja az egyház társadalmi tanításának alapjait és elveit. Az elsők közt említi az Isten képmására és hasonlatosságára teremtett ember méltóságát. Ezt azért kell hangsúlyozni, mert az új ideológiák és bizonyosan nagyon erős érdekek nyomása az embert felhasználható és kizsákmányolható erőforrásra fokozza le, vagy azzá, amit megvalósít vagy előállít. Ezzel szemben minden ember alapvető méltósága nem szerzett és nem megérdemelt érték, és amit nem is kell igazolnia neki. Az egyháztársadalmi tanításának második alapja az emberi jogok sérthetetlensége, amelyek közül az első az élethez való jog, a fogantatástól annak természetes végéig. Ezzel kapcsolatban 14. Leó a mesterséges abortuszt, az ártatlanok megölését és az eutanáziát súlyosan törvénytelen döntéseknek nevezi. A harmadik alapelv a kisebbségek jogainak elismerése, különös tekintettel a nőkre. Javukra a pápa konkrét döntéseket kér a törvényekben, a munkavilágában, az oktatásban, a társadalmi és politikai felelősségvállalásban, hogy valóban meghallgassák és értékeljék őket. Erkölcstelen és elfogadhatatlan egy nemzet megsemmisítése vagy leigázása. Az egyház társadalmi tanításának alapelveit illetően 14. Leó 5-öt emel ki. Az első a közjó. Mindenkinek elismert méltóságának társadalmi formája. A pápa erőteljesen hangsúlyozza. A közjó erőmozdítása soha nem választható el a népeknek a létezéshez, saját identitásuk megőrzéséhez és a saját eredetiségükkel a nemzetek családjához való hozzájárulásokhoz való jogának tiszteletben tartásától. Következésképpen bármely kísérlet vagy terv egy nemzet megsemmisítésére vagy leigázására súlyosan erkölcstelen és éppen ezért elfogadhatatlan. A technológia ne összpontosuljon kevesek kezében. A második alapelv a javak egyetemes rendeltetésére vonatkozik. Itt is az enciklika más részeiben 14. Leó hangsúlyozza, hogy a tudás és a technológiák nem összpontosulhatnak kevesek kezében, mert a csak tovább mélyíti a digitális forradalomban részesülők és az abból kizártak közötti szakadékot. Ebből következik a harmadik és negyedik elv, nevezetesen a szubszidiaritás, amely a paternalizmus és az asszisztencializmus leküzdését követeli a közös felelősségvállalás érdekében, és a szolidaritás, vagyis az az elv és erény, amely ellentétben áll a közönösséggel és figyelembe veszi a népeket és a jövő generációit. A társadalmi igazságosság és a migránsok próbája. Az ötödik alapelv a társadalmi igazságosság. A digitális korban ennek biztosítania kell mindenki számára a lehetőségekhez való egyenlő hozzáférést, védenie kell a legkiszolgáltatottabbakat, szembe kell szállni a gyűlöletkeltéssel és a dezinformációval, nyilvános ellenőrzés alá kell vonni az adatok és a technológiák használatát, hogy a kritérium ne csupán a profit legyen, hanem minden ember méltósága és a népek jóléte. Leó pápa döntő próbának jelöli meg ezen a téren a migránsok, menekültek és a lakóhelyüket elhagyni kényszerült emberek iránti viselkedést. Az ugyanis, ahogyan a társadalom bánik velük, megmutatja, hogy az igazságosság eszméjét a félelem, majd a testvériség vezérlie. Ebből fakad a felhívás mind arra, hogy őrizzük meg azok reményhez való jogát, akik kénytelenek elhagyni otthonukat, biztosítva számukra biztonságos és legális útvonalakat, méltóság teljes befogadást és integrációt, mint pedig arra, hogy mozdítsuk elő az otthonmaradáshoz való jogot mindenki számára a saját földjén békében és biztonságban, foglalkozva a migráció mélyebb okaival. A visszaélések és az egyház lelkiismeret vizsgálata. A pápa szerint a fent említett öt alapelv nem csupán a társadalomra vonatkozik, hanem az egyházra is, amelyet lelkiismeret vizsgálatra hív. A pápa arra buzdít, hogy tisztítsuk meg az egyházi kapcsolatokat és struktúrákat azoktól a torzulásoktól, amelyek egyenlőtlenségeket, átláthatatlanságokat és visszaéléseket eredményeznek. A felhívás arra irányul, hogy hallgassunk a szellemi, gazdasági, intézményi, szexuális, hatalmi és lelki visszaélések áldozataira, mivel ez az igazságosság útjának szerves része, amely magában foglalja a kár elismerését, a méltányos jóvátételt és a megelőzést. Közös etikai kódexre van szükség a mesterséges intelligencia területén. A harmadik fejezet a technika és uralom témáját vizsgálja. Az emberi személy nagysága a mesterséges intelligencia ígéretei előtt kérdéskör a mesterséges intelligencia elevenébe vált. Leó pápa figyelmeztet a technokratikus paradigmára, amelyet Ferenc pápa már korábban is elítélt, és amelynek következtében minden döntés kizárólag a hatékonyság és a profit szempontjai határoznak meg. Ezzel szemben a legerősebb technológia nem feltétlenül a legjobb. A mesterséges intelligencia utánozhatja és szimulálhatja az embert, de nem rendelkezik erkölcsi tudattal, empátiával, érzelmi képességekkel, kapcsolatteremtő és spirituális képességekkel. Ezért a mesterséges intelligenciához józanul és éberen kell hozzáállni, tisztán látva annak minden lépését való felelősséget és megfelelő politikára és jogi keretekre, független felügyeletre, valamint a felhasználók oktatására kell törekedni. Mindenek előtt olyan etikai kódexre van szükség, amely a közös társadalmi igazságosság kritériumainak felel meg, mert nincs szükség erkölcsösebb mesterséges intelligenciára, ha ezt az erkölcsöt kevesek határozzák meg. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül az új technológiák környezeti hatását sem, amelyek nagy mennyiségű energiát és vizet igényelnek, befolyásolva a széndioxid kibocsátást és károsítva a teremtett világot. A mesterséges intelligencia lefegyverzése és kivonása a versenylogikából. Le kell fegyverezni a mesterséges intelligenciát, kéri Leó pápa, hogy kivonjuk a katonai, gazdasági és kognitív verseny logikájából, hogy megtörjük a technikai hatalom és hatalomgyakorlás jog közötti egyenértékűséget, hogy kivonjuk a monopóliumok hatalmából és megakadályozzuk, hogy az ember felett uralkodjon. Ez a feladat etikai, technikai és ökológiai jellegű, mert a mesterséges intelligencia már is olyan környezet, amelybe belemerültünk, és olyan hatalom, amellyel számolnunk kell. Széles teret szentél a transhumanizmus és a poszthumanizmus kritikájának, amelyek a haladást az emberi korlátok túllépéseként értelmezik. A korlát azonban nem eltávolítandó hiba, hanem a személy alkotó eleme, mert az emberi lény nem a korlát ellenére, hanem gyakran a korláton keresztül virágzik fel, felismerve a törékenységben és a végességben azokat a helyeket, ahol a kapcsolat, a gondoskodás és az Isten és a mások iránti nyitottság érlelődik. A technika fejlődése nevezetesen a szív visszafejlődéséhez. A tét nagy. A technika fejlesztése az emberi korlátok eltávolításával valójában a szív visszafejlődését jelenti. Az emberiség ugyanis, bár csodálatos és mégis megsebzett, nem helyettesíthető és nem is haladható meg. A technológia enyhítheti szenvedéseit és új lehetőségeket nyithat meg előtte, de nem tagadhatja meg azt, ami sajátja, a kapcsolatteremtés és a szeretet képességét. A mesterséges intelligencia kapcsán a valódi választás nem a lelkesedés és a félelem között zajlik, hanem a haladás kétféle építésmódja között, a népek szolgálatában vagy a hatalom logikája szerint. Ez a választás mindenkit érint, Bábel vagy Jeruzsálem építése, az ember és Isten két városa, amelyre Szent Ágoston is utal, mindannyiunkkal kezdődik. A kommunikáció ökológiája és az iskola központi szerepe. Az emberiesség megőrzése az átalakulás során, Igazság, munka, szabadság című negyedik fejezetben az enciklika az igazságot közjóként és a demokrácia alapvető elemeként értelmezi. A digitális környezetben az igazságot a kommunikáció ökológiájának keretében kell értelmezni, hogy az internet által generált kultúra ne váljon egységesítés és uralom eszközévé, hanem a belső szabadság és a kritikus gondolkodás érésének terévé. A pápa néhány eszközt jelöl meg. Átláthatóság a tartalomszelekció logikájában, a személyes adatok védelme, érvelésen és ellenőrzésen alapuló komoly újságírás, új tudatosság a mesterséges intelligencia helyes és kritikus használatában, valamint a tudás integrálása. Az átlátható és őszinte kommunikációt az egyháztól is elvárják, különösen az igazságtalanságok és visszaélések esetében. Az enciklikában központi szerepet kap a megújult oktatási szövetségre való felhívás, hogy a fiatalokban ne aludjon el a kérdések felvetésének vágya a tökéletes gépek miatt, amelyek feleslegesé teszik az emberi gondolkodást. Meg kell tanulnunk bőtölni a mesterséges intelligenciát, hangsúlyozta Leó pápa, megszüntetve az oktatáshoz való hozzáférés egyenlőtlenségeit és az iskolára helyezve a hangsúlyt, mint olyan helyre, ahol megtanulják keresni és szeretni az igazságot, és ahol azt tanítják, amit a digitális világ nem adhat meg, közös időt, a tanulásra és a megbízható kapcsolatokra. A munka középpontjában az embernek kell állnia, nem a profitnak. A digitális átalakulás által jelképezett negyedik ipari forradalomban a pápa kiemeli a munka méltóságának és értéke védelmének fontosságát. Az új munkavégzési módok nem feltétlenül jobbak, magyarázza, mivel a technológia lealacsonyíthatja a munkavállalókat, mellékes feladatokra szoríthatja őket, és automatizált felügyelet alá vetheti őket. Éppen ellenkezőleg, olyan rendszereket kell kidolgozni, amelyek az embert helyezik középpontba, és nem csupán a teljesítményt, mert a technológia ugyan bizonyára megkímélheti az embert a nehéz vagy monoton feladatoktól, de semmiképpen nem vezethet munkanélküliséghez a költségcsökkenés és a profit növelés nevében. Egy olyan forgatókönyvben, amelyben az ember felváltó automatizált rendszerek miatt növekvő szegénység és egyenlőtlenségek rajzolódnak ki, a pápa a szakszervezetek megújulását is szorgalmazza. A fejlődés nem mérhető kizárólag a GDP alapján. A digitális átalakulást előre kell irányítani stabil társadalmi kritériumok, a munkavállalók számára elérhető és folyamatos képzés, valamint a vállalati felelősségvállalás révén. A pápa emellett rámutat arra, hogy el kell mozdulni a GDP-től, mint egy ország fejlettségi szintjének mércéjétől, és helyette a munka méltóságára, a megosztott jólétre, az egyenlőtlenségek csökkentésére és a környezet védelmére kell összpontosítani. A pénzügy a pénzügyért valóban eltér a fejlesztését való pénzügyektől. Hatodipán nyomán kiemeli a béke és a fejlődés közötti kölcsönös függőséget és olyan nemzetközi együttműködés szorgalmaz, amely képes közös stratégiánkat meghatározni, elsősorban a legsebezhetőbb országok és csoportok javára, mert a jólét csak akkor járul hozzá a békéhez, ha széleskörű, inkluzív és fenntartható. A család az elsődleges társadalmi érték. Az enciklikában kiemelt szerepet kap a családra való hivatkozás, amely egy férfi és egy nő közötti tartós kapcsolaton alapul. Ez az elsődleges társadalmi érték, minden közösségi szervezet alapvető és pótolhatatlan sejtje, amelyet a stabilitást és az emberi ritmust erősegítő munkaügyi politikákkal is támogatni kell, hogy biztosítsák az élet megfelelő egyensúlyát és megúvják azt a jövőépítési képességet, amely a társadalmat termékenyé teszi. A láthatóság architektúrája és a szabadságot fenyegető kockázatok. Végül az emberi szabadság kérdése, amelyet meg kell őrizni a függőség és az árucikké válás ellen egy olyan korszakban, amikor a digitális platformokat úgy tervezik, hogy lekössék a felhasználók idejét és kihasználják sebezhetőségüket, sürgősen meg kell erősíteni mindenki belső szabadságát, és szembe kell szállni a hatalmas adatgyűjtésből és az algoritmus rendszerek használatából fakadó társadalmi ellenőrzés kockázatával. A viselkedés profilozása, előrejelzése és irányítása egy új hatalom, amely a leggyengébbek megkülönböztetésének kockázatával jár. A pápa különösen sajnálatosnak tartja a láthatóság architektúráját, amely csak a láthatót jutalmazza és erősíti, formálva a véleményeket és közben konformizmust generál. A Magnifica Humanitas enciklika 5. utolsó pontját és zárszavát egy következő adásunkban ismertetjük. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus. Thank you.
0: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
2: A Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
0: 12 óra 30 perc. Mai gozsajasunkban Majorosi Marianna felvételeit hallják.

0: Elhangzott a Guzsajas, Majorosi Marianna felvételeit hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 13 óra. Hallgassák meg híreinket, a mikrofonnál Harcsik Róbert, jó napot kívánok! Május 27-én a hajdúdorogi főegyházmegyei Karitász munkatársai közel egy tonnányi adományt szállítottak Kárpátaljára, tette közé a hajdúdorogi főegyházmegye. Az átadott adományok nagy részét a hajdúdorogi főegyházmegyei Karitász fenntartásában működő gondoskodó szeretett szociális és adománybolt készleteiből, valamint a debreceni Attila téri szolgáltató ponton leadott felajánlásokból válogatták össze. Az adományokat a parókiák részére, valamint a belső menekültek és a helyi nehéz életkörülmények között élők megsegítésére fogják felhasználni. Ha Sulyog Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről, a Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt, mondta a miniszterelnök hétfőn Budapesten a Sándor palota előtt tartott sajtótájékoztatón az MTI közlése szerint. Magyar Péter kiemelte, Magyarország

0: Fiai lárvagyérítés zajlott, az ilyenkor megszokottnál kisebb területeken volt erre szükség, tették hozzá. A folyók holtágait, illetve az állandó vizek növényzettel borított szegélyeit légi és földi technológiával kezelték. Az alkalmazott biológiai készítményt a vízbe juttatják, amely csak a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el. Ilyen biológiai kezelés lesz a Békésvár megyében lévő holtágaknál. 150 hektárnyi vízfelületre juttatják ki repülőről a lárvák elleni biológiai készítményt, közölték. Komolyabb rendbontás nélkül zajlott Budapesten a Bajnokok Ligája döntő, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Tájékoztatásuk szerint a sporteseménnyel összefüggésben tömeges verekedés vagy más súlyos bűncselekmény nem történt. A sokat keresett törökkori Palánkvár külső védműrendszerének részletére bukkanhattak a Tűr István Múzeum régészei Baja belvárosában, ahol egy építkezést megelőző feltárás során egy csaknem 3 kilós épp ágyú golyót is felszínre hoztak, tájékoztatták a szakemberek az MTI-t. Az erődítmény pontos elhelyezkedése eddig ismeretlen volt. Létezésére szinte csak Evliya Cselebi, a híres 17. századi török utazó leírásai utaltak, amelyek alapján nagyjából a mai belváros a Szentháromság tér környékére lokalizálható a vár. A most talált monumentális árok az első kézzel fogható régészeti bizonyítéka lehet az erődítmény pontos helyének, hangsúlyozta Csuvár Andrási Réka, régész muzeológus. Hazánk időjárásáról: felhős időre számíthatunk néhány órás napsütéssel, és többfelé alakulhat ki eső, zápor, zivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is lehet. Az északnyugati nyugati szél a Győr-Szeged vonal széles sávjában időnként megerősödik, de a zivatarokat máshogy is kísérhetik erős széllökések. A hőmérséklet délután 20 és 26, késő este 15 és 20 Celsius fok között várható. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 14 órakor jelentkezünk. 13 óra 4 perc. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
1: Dicsertessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mai válogatásunkban hamarosan Mesterségem címere című műsorom szól, amelyben ezúttal a pünkösdi ünnephez kapcsolódó népi szokásokról, hagyományokról beszélgetek dr. Tóth Arnolddal, a Miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzosával. Majd a folytatásban a mustár magadásában Buda Péter egyháztörténész, a Szent István Rádió és Televízió alapítványának elnöke, templomok, egyháziak, Eszterházi püspök korában címmel Eszterházi püspök tevékenységének legfontosabb eredményeiről beszél. Végül válogatásunkat a napimájával zárjuk. Nos, így hangzik az előttünk álló közel egy óra műsor kínálata. Ha tehetik, maradjanak velünk! További jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok!
2: Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
3: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Ha tehetik, maradjanak velünk!
1: Műsorunk elején kérem most hallgassák meg Pióván Győző Pünköstkor című versét. Piros pünkös napján, mikor gyümölcs érik, életet kalászát angyal szemek nézik. Ezüstös harmatot csorgatnak tövérem, hogy termésen nőjön, s vihar ki ne tépjen. Piros pünkös napján az Úr keres téged. Zúgó szelek szárnyán lelkét küldi néked. Fogadd szeretettel a mennyei lángot, növeljen szívedben hitet, boldogságot. Így szól tehát Pióván Győző Pünköstkor című versem. Portréműsorom pünkösdi külön kiadásához is kellemes rádiózást kívánok önöknek.
3: A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm dr. Tóth Arnoldot, a Miskolci Herman Ottó Múzeum

0: muzeológusát, a húsvét utáni fontos egyházi ünnepünk a pünkösd. Na de mit is tudhatunk ezen szó jelentéséről, mit mondhatunk el pünkösd ünnepéről?
1: A pünkösd elnevezés egy görög szóból származik, a pentekosztész, vagyis 50. szóból, ami arra utal, hogy húsvét utáni 50. napon ünnepli az egyház a Szentlélek kitöltetését, amikor a Szentlélek az apostolokra kiáradt, és ezáltal megerősödve tulajdonképpen létrejön az ősegyház, az egyház születésnapja is ebben az értelemben. És a három nagy ünnep, amelyet a népi hagyományok, a néprajztudomány is számon tart, a karácsony, húsvét, pünkösd, ez az a nagy hármasság, ami az egész esztendőt leginkább meghatározza. És a néprajzi gondolkodásban ez egyúttal a tavaszi ünnepkör végét is jelenti, mint mozgó ünnep, tehát ennek az időpontja nyilván húsvéthoz kapcsolódóan elég széles határok között változhat. Többnyire májusban, június első felében van pünkösd, és ez a tavaszi ünnepkörnek a lezárása, és a nyári nagy mezei munkák mindig pünkösd után kezdődtek, az aratás és egy más időszaka már az esztendőnek. Nagyon sokféle egyházi és világi szokás, hagyomány kapcsolódik pünkösdhöz. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy talán az egyik legszínesebb ünnepe az esztendőnek, abban az értelemben is, hogy a Kárpát-medence egészére, ha rátekintünk, akkor a különböző tájegységeken rendkívül sokféle mozaikszerű, nagyon színes és nagyon összetett hagyományokkal találkozunk. Sok-sok vidéken csak egy-egy pici elem, csak egy-egy pici apró szokás maradt fenn, aminek a rokonsága, párhuzama esetleg a Kárpát-medence túlsó végén bukkan fel hasonló formában. Tehát egy rendkívül izgalmas időszaka ez az esztendőnek.
0: Javaslom, hogy akkor most a beszélgetésünk folytatásában említsünk is meg jó néhányat ezen népi szokások és hagyományok közül. Melyikkel kezdjük?
1: Talán azt érdemes elsőként említeni, hogy milyen érdekes módon vált el régen egymástól az egyházi és a világi hagyomány. Az egyházi rendelkezések a 16.-18. század között kifejezetten tiltották azoknak a világi szokásoknak a gyakorlását, mint a pünkösdi királyné ültetés vagy királyválasztás, a májusfák állítása, vagy a pünkösdi táncolás, táncmulatságok, így fogalmaztak a 17. század végén, hogy mely pogányoktól maradt szokás ezután is tilalmas. Tehát kifejezetten ezekből a tiltó rendelkezésekből tudjuk azt, hogy mi mindenféle szokásokat gyakoroltak. Talán a királyválasztás az egyik legismertebb, szoktuk is mondani a magyar nyelvben, hogy rövid, mint a pünkösdi királyság, ami nem pusztán egy szimbolikus dolog volt, hiszen a legények a saját közösségükből különböző erőpróbákkal, versenyekkel, leginkább lovas versenyekkel, vagy birkózással, erőpróbákkal kiválasztott pünkösdi király rendelkezett valós, úgymond hatalommal, előjogokkal is. Például az ő családjának az állatait a mezőn egész évben ingyen őrizték, a bálban elsőként táncolhatott vagy rendelhetett nótát a zenészektől, a kocsmában egyes vidékeken egész évben a közösség fizette az ő fogyasztásának a számláját. Tehát azt gondolom, hogy egy nagyon fontos pozíció volt a legény társaságokban a pünkösdi király. Az eredete egyébként a katonaságra megy vissza. A 18. században tudjuk, hogy a huszár ezredekben választottak május királyt, és nagyon érdekes ennek a szokásnak a további élése. A 20. századra, ahogyan a királyválasztás szokása már kiveszett, megkopott, csak egy-egy vidéken maradt meg, a gyermekjátékok között nagyon szépen továbbélt az emléke. Így például a Bodrogközi Cigándon népi gyermekjáték formájában átalakult változata él, ahol már nem lovas versenyt rendeznek a nem legények, hanem kisfiúk, hanem egész egyszerűen kis vesszőparipákat, fa játékokat használva eljátsszák a királyválasztást, és kis egyszerű gyermekdalokat énekelnek hozzá. Ez talán az egyik legismertebb pünkösdi szokásunk.
0: És akkor valóban rövid volt az a pünkösdi királyság?
1: Általában ez egy esztendeig tartott, tehát minden évben újabb és újabb pünkösdi király választására került sor, és nagyon sok vidéken összekapcsolódott a legény társaságba való befogadásnak a rítusával, a legény avatással.
0: Ez mit jelent?
1: Nagyon sok helyen nem királyt választottak, hanem az erőpróbák végeredményeképpen avatták fel az új legényeket és fogadták be a társaságba. ami azt jelenthette, hogy most már a korosztálybeli cimborákkal együtt ők is járhattak mulatságokba, bálokba, fölkérhettek lányokat táncolni, járhattak udvarolni, és fogyaszthattak a kocsmában. Ez volt a legénységnek a fokmérője, és a pünkösdi királyválasztáshoz kapcsolódhatott sok vidéken a legény közösségbe való befogadás.
0: Ha már pünkösdi királyválasztás, akkor beszélnünk kell a pünkösdi királyné járásról is. Sőt, voltak pünkösdi királynők is, nem csak pünkösdi királyok?
1: Ennek már csak az írott emlékei maradtak meg, a néprajzkutatás már élő formájában ezt nem tudta rögzíteni a 19.-20. században, de tudjuk azt, hogy a pünkösdi király mellé Gömörben és a Csalló közben, tehát a Felvidék két tájegységén választottak pünkösdi királynét is, akinek a külsőségei tulajdonképpen egy menyasszonyra emlékeztettek, és ők tulajdonképpen mint egyfajta bálkirály és bálkirálynő a pünkösdi táncmulatság alkalmával kaptak ilyen kitüntetett szerepet, és azok a gyermekjátékként továbbélő szokások, amiket pünkösdi királyné járás formájában ismerünk, hogy a kis királyné fölé tartanak egy kendőt a lányok, és így körbe járják a falut, és eléneklik az ide kapcsolódó éneket, aztán a kis királynét a magasba dobják, és azt mondják, hogy ilyen magasra nőjön a kentek kendere, vagy ilyen nagy legyen a kis királynénk. Szóval mindezek az elemek eredetileg és valamikor a felnőtt nagylányok, nagylegények valós igazi szokásai voltak, és aztán gyermekjáték formájában érték meg azt a 20. századot, amikor a néprajzkutatók ezt már filmezni vagy hangfelvételre rögzíteni is tudták. A királyné járásnak ez a gyermekjáték változata a leggazdagabb formában a Dunántúlon élt, egészen a közelmúltig a Rába köz falvaiban, még az 1960-as években is eredeti formájában házról házra járó és ilyen adománygyűjtő népszokásként gyakorolták, és ma is talán leginkább ez épült be a pünkösdről való tudásunkba, annak köszönhetően, hogy az általános iskolákban, óvodákban, a pedagógiai munkában nagyon nagy szeretettel foglalkoznak ezzel a szokással. Talán azért is, mert nagyon szép az ének hagyomány, ami hozzá kötődik. Hát csak egyet, ha megemlítünk, a pünkösnek jeles napján kezdetű közismert ének, 1675-ben a Cantus Catholici már úgy említi, mint régi ének. Vagy a szövegekben felbukkan Szent Erzsébet, a rózsacsoda kapcsán, ugye a pünkösd egyik jelképe a pünkösdi rózsa, így kötődik össze a nép képzeletében pünkösd és Szent Erzsébet alakja, tehát nem véletlen, hogy a királyné járás folklor hagyománya egészen a közelmúltig, sőt napjainkig is nagyon népszerű a pedagógusok munkájában.
0: Az énekekből pedig hát többet is tudunk idézni, ugye elhozta Isten piros pünkösd napját, vagy mi van ma piros pünkösd napja. Olyan érdekes, hogy a pünkösdhöz mindig hozzátársul a piros, mint egyfajta jelzős szerkezet. Piros pünkösd napja. Miért?
1: Ennek igazából három okát is megemlíthetjük. Az egyik oka a katolikus hagyományból származik, hogy a mise színe, a piros, mint az ünnepi szín használata, a liturgikus színekre való visszavezethetése ennek a fogalomnak. A másik pedig a pünkösdi rózsa, amelynek az egyik leggyakoribb színe a piros. A harmadik pedig a szerelem, a szerelmi ajándékok és a párválasztás kapcsolódó színe szintén a piros, úgyhogy több ok is van, ami indokolja, hogy piros pünköstként emlékezünk erről.
0: Ha már népi szokások és hagyományok, akkor egy érdekes népi szokás a török vasázás. Ez mit jelent?
1: Ez egy zárványszerűen fönnmaradt szokás a nyugati határszélen, Sopron megyében, ahol néhány településen a török kiűzésének emlékére, vagy legalábbis arra utaló eredetmondákkal összekapcsolva, végigjárják a falut egy török basának beöltöztetett figurával, egy legény, akinek a lepedőből készült ruháját szalmával kitömik, és egy nagy kövér törököt jelképez, akit aztán végighurcolnak a falun, és mindenütt megvesszőzik, mint egy büntetésképpen azért, amit a törökök a magyaroknak okoztak. Érdekes ez a figura azért, mert bár itt a Sopron megyében pünkösdi időszakban jelenik meg ez az alak, a legtöbb vidéken a farsangi hagyománynak része. Ez a török figura, a szalma török, például a mohai tikverőzésnek nevezett Fejér megyei farsangi népszokásnak is egyik központi figurája, egy ugyanilyen török basa, és a felvidéken is a tejfalusi csallóközi dőrejárás során föl szokott bukkanni ez az alak. Érdekes módon Sopron megyében ez a pünkösdi időszakra maradt ennek a figurának a megjelenése a szokásokban.

0: Ha pünköst, akkor táncmulatságok és párválasztás, mint ahogy már ön is említette. Nos, milyen szép népi hagyományok és szokások is kapcsolódnak ehhez az ünnephez a párválasztás terén?
1: A párválasztás kapcsán azért kitüntetett időpont a május, mert ilyenkor volt lehetősége a fiataloknak a régi hagyomány rendje szerint az egész közösség számára nyilvánvalóvá tenni az ő kapcsolatukat, és ez általában májusfa állítása, május kosár küldése, mátkatál vagy virág küldése, vagy szerelmi ajándékok küldése formájában nyilvánult meg. Érdekes, hogy a májusfa, mint szokás, nagyon sokféle időponthoz kapcsolódhat, és többféle formáját ismerjük. Az egyik formája az, amikor a legény a lánynak a kapujára, vagy a házra, vagy az ablak elé májusfát állít. Ez történhet május 1-én is, de nagyon sok vidéken pedig pünköstkor történik ennek a májusfának a fölállítása, illetve ugyanilyen többféle időponthoz kapcsolódó szokás a kosár küldése. Ez már egy újabb divat, egy polgáriasabb, városiasabb divat, amikor vásárolnak a legények már pénzért egy hatalmas nagy virágcsokrot vagy kosarat állítanak össze a virágkötők, és ezt a kosarat küldik el a kedvesüknek pünkösd hajnalán, vagy május 1-e hajnalán, illetve a különböző szerelmi ajándékok. Például egy nagyon érdekes szokás a Sárközben, Dunamenti Sárközben, Szeremle községben, az úgynevezett ladikázás, a pünkösdi ladikázás, amikor a Dunára kimennek csónakázni, zöldága a földíszített csónakban csónakáztatja meg a legény a kedvesét pünköstkor, és ehhez kapcsolódik az úgynevezett lány evező, amit a fiúk faragnak, egy nagyon szépen, díszesen kicifrázott népművészeti tárgy ez a bizonyos evező, amelynek magyarországi múzeumokban, különösen ott azon a vidéken nagyon sok szép példánya fönnmaradt. Ehhez hasonló volt például a mi vidékünkön a úgynevezett mancsozó botoknak a szokása. A mancsozás az egy tavaszi lányjáték, egy labdajáték, egy pici, rövid, körülbelül 30-40 cm-es fából készült bottal egy bőrlabdát ütnek, különböző szabályok szerint. Nem is a labdajáték, inkább a közösségi együttlét a lényeg ebben a játékban. És itt magát a labdát is, illetve magát az ütőfát, ezt a mancsozó botot, a legények különös műgonddal készítették, vagy készítették fafaragó specialistákkal, vagy bőrös mesterekkel, és vásárolták a kedvesüknek szerelmi ajándékképpen az év ilyen időszakában.
0: Májusfaállítás és zöldághordás. Hogyan kapcsolódik egymáshoz ez a két szokás?
1: A zöldágjárás vagy zöldághordás, ez kifejezetten a felvidéknek a szokása, tehát a Kárpát-medence északi részében egy úgynevezett falu feljáró szokás, ami azt jelenti, hogy a falu széléről elindulva a település valamennyi utcáján végigjárnak a lányok, és zöldágakat hoznak magukkal, és viszik aztán körbe az egész falun, és énekelnek olyan énekeket, amelyek a szerelemről, párválasztásról és a tavasz érkezéséről szólnak. A májusfa és a zöldág érdekes módon jelent meg, vagy jelenik meg az egyházi hagyományokban is. Tessedik Sámuel, a 18. századi evangélikus lelkész, például kifejezetten tiltja a májusfáknak és zöldágaknak a templomba való behordozását, mert amint írja, szegény gazdák ilyenkor viszont látták a legkedvesebb gyümölcsfáikat is kivágva. És ennek igyekezett a felvilágosult szellemiségű evangélikus lelkész véget vetni. Jól mutatja ez, hogy azok a szokások, amelyeket tiltanak, azok bizony nagyon élőek lehettek abban a korban. Érdekes módon megérte ez a szokás a 20. századot, sőt a 21-et is, hiszen napjainkban ismerjük Pest megyében, Budapest környékén, Maglódon, Mendén és azon a vidéken az evangélikus szlovák nemzetiség köréből a pünkösdi templom díszítésnek a hagyományát, mert pontosan ez a lényege, hogy pünköst szombatján a férfiak az erdőről, a falu határából nyírfákat hoznak, zöld ágakat, amelyek az egész templom belsejét beborítják, a nők és a gyermekek pedig horgolt és hímzett kendőket akasztanak, kötnek ezekre az ágakra, és ezzel a díszítéssel készül el a pünkösdi ünnepi istentiszteletre és úrvacsora vételre a templom belseje, és aztán ünneplő, nagy ünneplő népviseletben vesznek részt ma is azon a vidéken a szlovák közösség tagjai az istentiszteleten. Tehát ez a sok száz éves szokás olyannyira élő maradt ezen a vidéken, hogy a szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékére is fölkerült néhány évvel ezelőtt a pünkösdi templom díszítés hagyománya.
0: Párválasztás, a párválasztáshoz pedig a mátkatál szép szokása is kapcsolódik.
1: Igen, ez kifejezetten Heves megye, Eger környéke, Dél-Borsodi, Bükkalja szokása volt. A mátkatál, mint egymás megajándékozásának formája, többféle változatban létezett. Talán ismertebb, amikor a lányok küldenek egymásnak mátkatálat, ez általában húsvéthoz szokott kapcsolódni. Itt a pünkösdhöz kötődően viszont kifejezetten szerelmi ajándék volt, és a párválasztást jelentette, amikor a fiatalok fiú a lánynak, a lány pedig a fiúnak küldött mindenféle finomságokkal megrakott mátkatálat, jelezvén a választásuknak a komolyságát, és azok a kislegények, akik ezt házhoz vitték és kézbesítették, ők pedig néhány krajcár apró pénz ajándékot is kaptak ezért.
0: Megfigyelések is kapcsolódnak ehhez a szép ünnephez, akár az időjárás terén, akár a pünkösdi harmat, ugye, hogy hogyan szépíti meg a lányok arcát, milyen megfigyeléseket is emelhetünk ki?
1: Ezek közül talán a vízhez kapcsolódóak a legfontosabbak. A víz, mint a termékenység és az élet szimbóluma. A pünkösdi eső aranyatér szoktuk ma is mondani. Ezek fontos elemei a időjárás jóslásnak, és a zöld ágakhoz kapcsolódott olyan hiedelem is, hogy a jó időjárást, a termékenységet és az ártó gonosz erőknek, boszorkányoknak a távoltartását is szolgálta a házakra tett zöld ág. Tehát nem csak a szerelmi ajándék, hanem egy kicsit az időjárás varázslás is benne volt ebben a régi gondolatban.
0: Pünkösd ünnepen, búcsújárás. Ez a két fogalom is egymáshoz társítható, és véleményem szerint a leghíresebb, az egyik leghíresebb pünkösdi búcsújáró hely Csíksomjó. Beszéljünk akkor most a búcsújárás és pünkösd kapcsolatáról.
1: A csíksomjói búcsút valóban mindenképpen említenünk kell, mint az összmagyarság talán legfontosabb pünkösdi eseménye napjainkban, és évről évre azt látjuk, tapasztaljuk, hogy egyre erősebb Csíksomjónak a vonzereje és a szűzanya kultusza, nem csak a Kárpát-medencében, hanem a világ magyarsága körében mindenfelé. Tudni kell azt, hogy Csíksomjó kiemelkedik a Mária kegyhelyek közül, de az egész Kárpát-medencében 130 Máriás búcsújáró helyet ismerünk. A pünkösdi időszak nyilván Csíksomjóhoz kapcsolódik, más-más helyeken, más-más Mária ünnepeken tartanak búcsút, azonban ezek a búcsújáró helyek egy nagyon sűrű, szövésű hálózattá alakultak már napjainkra. Jól jelzi ezt például a Mária útnak a zarándok hagyománya. Mária Celből Csíksomjóra gyalogosan zarándokolnak a legvállalkozóbb szellemű zarándokok, és a csíksomjói búcsú pedig a televíziós közvetítéseknek is köszönhetően ma már valóban az egész magyarságnak a legfontosabb és legnagyobb pünkösdi ünnepe lett, olyannyira, hogy a már említett szellemi kulturális örökségben ez a búcsújáró hagyomány is bizony ott szerepel, és az UNESCO védettségét ma már élvezi, és kitüntetett figyelemmel kíséri ezt az egész világ folklorista és néprajzos közvéleménye.
0: Nagyon sokféle fajta népi hagyományról és szokásról beszéltünk, de jogosan merül fel az emberben a kérdés, ezek közül a szokások közül melyek azok a népi hagyományok, amelyek mind a mai napig élnek a különböző tájegységeken?
1: Azt gondolom, hogy az egyházi szokások közül a bérmálás és a konfirmáció az nagyon fontos, ugye pünkösdhöz kötődő esemény, és azért nevezhetjük ezt most idézőjelesen tulajdonképpen mai kortárs népszokásnak, vagy velünk együtt élő közösségi hagyománynak, mert azon túl, hogy a templomban a bérmálásnak, illetve a konfirmációnak az ünnepélyes része megtörténik, szinte minden családban családi ünneplés, események, rokonlátogatások kapcsolódnak hozzá, tehát megélik az emberek az egyházba való befogadásnak az ünnepét a saját személyes életükben is. És ez azért fontos, mert ezek a hagyományok ezáltal válnak igazán élővé. Ugye a katolikus egyházban a bérmálás kifejezés egy egyházi szláv kifejezésből, szóból származik, latin szóval ezt konfirmációnak, vagyis megerősítésnek nevezzük, ezt a kifejezést pedig a protestáns egyházak tartják, és ők használják. De mind a kettő tulajdonképpen a felnőtt egyháztaggá válás és a Szentlélek kiáradásának a személyes eseménye az egyén életében. Érdekes az, hogy régebben, amíg a közlekedés nehéz volt, addig a bérmálásra sokkal ritkábban került sor. Tehát ugye a püspök atya körül jár, hogy egy-egy településre mikor jutott el még a régi nehéz közlekedésű időkben, hát bizony-bizony sok-sok évet kellett várni egy-egy faluban, egy-egy közösségben, hogy ott bérmálásra kerülhessen sor. Ma már azért ez nem így van. Pünkösdöt megelőző vagy azt követő a körüli vasárnapokon, gyakorlatilag minden egyházközségben, minden templomban ennek az ünnepnek elkövetkezik az ideje.
0: Beszélgetésünk végén akkor minden túlzás nélkül kijelenthetjük, hogy a harmadik legnagyobb ünnepünk, Pünköst Szent ünnepe, tényleg egy színes és népi hagyományokban gazdag ünnep.
1: Igen, és talán a mozaik szerűsége a legérdekesebb. Nevezetesen az, hogy az ország különböző pontjain mindenütt egy-egy kis, apró színfolt, nagyon sokféle színes szokáselem maradt meg a 20. századra, és ebből aztán egy ilyen nagyon érdekes, változatos képet kaphatunk a pünkösdi hagyományok megünnepléséről.
0: Köszönöm szépen dr. Tóth Arnoldnak, a Miskolci Herman Ottó Múzeum muzeológusának a riportot. Köszönöm szépen, hogy felelevenítettük a szavak segítségével pünkösd ünnepéhez kapcsolódó népi hagyományainkat, és önnek is áldott pünkösdi ünnepeket kívánok.
1: Köszönjük szépen!
0: Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is velünk, hiszen összeállításunkat hamarosan a mustár magadásával folytatjuk.
2: Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
0: Kedves hallgatóink, műsorunkban Buda Péter egyháztörténész, a Szent István Rádió és Televízió alapítványának elnöke, Templomok, Egyháziak, Eszterházi püspök korában címmel Eszterházi püspök tevékenységének legfontosabb eredményeiről beszél.
3: Az ember számára nagyon fontos a múlt ismerete is, hiszen ebből értjük meg, hogy hol vagyunk most, és ugyanakkor pedig a múltból, hogyha jól értelmezzük, mindig tudunk erőt meríteni a jövőhöz. Sokan most úgy vannak, hogy jaj, milyen nehéz helyzetben van az egyház, kevesen vagyunk, fogyunk, papok is kevesebben vannak, és néha úgy tűnik, hogy ilyen kétségbeesés lesz úrrá rajtunk, azonban, hogyha ránézünk a történelemre, látjuk azt, hogy bizony voltak ettől nehezebb helyzetek is, akár az Egri Egyház megye életében is. Eszterházy Károly püspökre, aki 1761-től 99-ig töltötte be a főpásztori tisztet, ő volt az egyházmegye utolsó püspöke, utána már érsekek következnek. Az ő idejét úgy tekintjük, mintha valami aranykor lenne. Ugyanakkor azonban, ha kicsit mögé nézünk, akkor azt látjuk, hogy nagyon sok gonddal kellett neki megküzdenie, és pontosan megmutatta azt is, hogyha az ember oda teszi magát, komolyan veszi azt a feladatot, amivel megbízza őt az egyház. Őt megbízta Szentatya püspökséggel, ő megbízta plébánosokat a plébánosi tevékenységgel, azok választottak maguknak munkatársakat, sekrestéseket, harangozókat, kántorokat, képviselőtestületet, és hogyha mindenki jól végzi a munkát, akkor az Isten áldása azt kísérni fogja, és ez előbb-utóbb meg fog mutatkozni. Tekintsünk egy pillantást az egyházmegyére. 18. században Magyarország egész észak-keleti régiója az egri püspöknek a fennhatóságához tartozott. Ami fontos, hogy egy ekkora terület, amely gyakorlatilag Szent István kora óta nem változott, jó, itt délen a pankotai főesperesség a középkorban még ide tartozott, a török után azonban már nem, de ez most nem fontos számunkra. Látjuk, hogy ez az óriási terület a középkorban virágzó kereszténységgel, katolikus egyházzal rendelkezett. 1332-37-es pápai tizedjegyzék 878 plébániát sorol föl, ahonnan begyűjtötték a pápai tizedet. A 16. század elejére ez még tovább nőtt, körülbelül 1200-1300 plébánia volt az egyházmegyénk területén. És utána következett a két súlyos válság, ami megrendítette a mi egyházmegyénket is, egyrészt a töröknek az előnyomulása, amely az egyházmegyének a déli részét foglalta el. Ugye tudjuk, hogy 1596-ban maga Eger is a törökök áldozatává lesz, illetve a reformációnak az előretörése, és ehhez hozzátartozik az, hogy Szatmár, az az egész terület az annak idején, amikor Magyarország három részre szakadt, az az erdélyi fejedelemséghez tartozott, amely egyértelműen a protestantizmust támogatta. Tehát délen a török pusztítása, keleten a reformáció előretörése, és az igazából a királyi Magyarország, amelyhez az egyházmegyének az egyharmada tartozott, az volt az, amin a püspökök úgy, ahogy tudtak még működni, az egri püspök is Kassára és Jászóra volt kénytelen távozni. Telekesi püspök visszatérése után 1699-ben készít egy gyors fölmérést, ahol 110 plébániát tud az egyház megyében találni. És gondoljunk bele, 200 évvel korábban 1200-1300 plébánia volt, most 110. 119 pap dolgozott ezen a területen, és 16 szerzetes. 313 templomról tudunk, ami mutatja, hogy azért a templomok száma nagyobb volt, mint a plébániák száma, hiszen voltak filiális egyházközségek, és azon kívül természetesen az is látszik, hogy a papok száma is nagyon alacsony. Barkóczi püspök idejében már 241 plébániáról tudunk, plébánosról tudunk, és 13 káplánról, ekkor már érződik az egri szemináriumnak az üdvös hatása, hogy növekszik a papságnak a létszáma. 1761-ben, amikor Eszterházy elfoglalja az egri püspöki széket, akkor 258 plébánia, plébános és 28 káplán működött ezen az óriási területen. 1773-ban készült egy érdekes fölmérés, amiben összeszámolták, hogy 2404 település van az egyházmegye területén, és ebben a papoknak a számát is fölmérték. Ekkor 350 római katolikus pap volt, görög katolikusból 673, nem véletlen, hogy ennyi, hiszen az egész kárpátaljai rész, Kelet-Szlovákia, ezen a területen nagyon sok görög katolikus volt. Evangélikusból 17-et számoltak, reformátusból pedig 565-öt, ami ez is jó kétharmaddal megharadja a római katolikus papoknak a számát. Igazából a legtisztábban katolikus vidék Heves és Külső-Szolnok vármegye volt, ami szinte teljesen katolikus maradt, viszont már a szomszéd Borsod megye vagy Szabolcs megye, ezekben a megyékben a római katolikusoknak a száma az már kevesebb volt, mint a reformátusoké vagy a görög katolikusoké. De azért elindul szépen lassan egy növekedés, hogy az ő püspöksége alatt a főjegyzések, amelyik években maradtak ránk főjegyzések, hogyan is alakul a plébániáknak és a papoknak a száma. 1761-ben 258 plébánia volt, a püspökségének a végén ez már a másfélszeresére növekedett, hiszen már 357, illetve a papok száma is szépen lassan gyarapodni kezdett. A plébániáknak a száma is növekszik, 99 új plébánia alakult az ő püspöksége alatt. Most a plébániáknak az alapítása azonban nem csak a püspökökön múlott, hanem nagyon sokszor a kegyurakon is, amelyek között voltak egyházi kegyuraságok és voltak világi kegyuraságok, ugyanis a plébániának meg kellett teremteni az anyagi alapját, és ehhez volt szükség egy bizonyos fundusra. Tehát a plébániák száma szépen lassan növekszik, és látjuk azt, hogy vannak azért kiugró időszakok, tehát a 60-as évek vége, 70-es évek eleje az egy nagyobb plébánia szám alapítást mutat, illetve hát az 1780-as évek vége. Itt meg kell említenünk egyébként az uralkodóinkat is, Mária Teréziát és második Józsefet. Második Józsefről sok rosszat is lehet mondani, de volt egy csomó mert nagyon beleszólt az egyháznak az ügyeibe, de volt egy csomó jó intézkedése. Például az rossz volt, hogy feloszlatta a nem tanítással, plébániai lelkipásztorkodással vagy egészségügyel foglalkozó szerzetes rendeket, viszont ezeket a vagyonokat, amiket így megszerzett, azokat nem saját javára fordította, nem is az állam kasszába tette be, hanem létrehozott egy külön egyházi alapot, és ebből az egyházi alapból támogatta új plébániák alapítását, új templomoknak a megépítését, illetve a szegény sorú vidéki papságnak és az elaggott, tehát az idős nyugdíjas papoknak a támogatását. Plébániák mellett egy csomó új templom is épült. A hagyomány szerint 100 templomot építetett Eszterházi püspök, ami csak részben igaz. Mondhatjuk azt, hogy körülbelül 100-hoz volt köze. Voltak olyanok, amelyeket ő maga építetett az egyházmegyének a költségén, vagy éppen a saját jövedelméből, hiszen azért ne felejtsük el, hogy ő püspökként saját jövedelemmel is rendelkezett, plusz még, mint gróf, saját családi vagyonnal is, és Eszterházi püspök ezeket a jövedelmeket, még a saját privát jövedelmét is valóban az egyház javára fordította. Csak felsorolnám, hogy melyek azok a templomok, amelyeket konkrétan ő építetett, amiről dokumentációnk van, tehát Besenyszög, Bükzsérc, Demjén, Egerbakta, Felsőtárkány, Kápolna, Kerecsend, Keresztespüspöki, Kisköre, Kömlő, Maklár, Sarud, Borsod-Szirák, Tiszanána, Tiszaőrs, és nagy mértékben támogatta korábbi templomoknak a felújítását, például Füzesabonyban, Harsányban, Gyöngyös-Solymoson, vagy éppen Tiszakürtön.

0: A példája azonban ragadós volt, és ahogy mondtam, a kegyurak is építettek templomokat, ezek közül ki kell emelni az egri székes káptalant, hiszen a káptalan maga is komoly kegyúrnak számított. Templomokat építettek, plébániákat, és támogatták azokat az egyházközségeket, ahol a plébánia fenntartása anyagilag nehézségekbe ütközött. Emellett természetesen, hát egyébként egyházi kegyúrnak számított még az egri szeminárium is, ugye Bélapád falvának is ostorosnak volt a kegyurasága. Azon kívül voltak, ahol a falu közösségek fogtak össze, hogy plébániát és templomot építsenek maguknak, illetve hát a világi kegyurak is mindig figyeltek arra, hogy az ő falvaikban a hívek számára meglegyen a lelki épülésekhez szükséges infrastruktúra, tehát plébánia és templom, azon kívül fenntartsák a temetőket és így tovább. Csak néhányat említek meg, például az almási család Török-Szent Miklóson, vagy éppen a Butler família Erdőtelken, és itt megemlíthetjük Grassalkovics első Antalt, aki hát az akkori Magyarországnak talán a leggazdagabb földesura volt, és hát őt leginkább a Gödöllői kastély, a Hatvani kastély, vagy éppen a Pozsonyi kastély révén ismerjük, de voltak neki az egri egyházmegyében is érdekeltségei, úgyhogy például Apcon, Feldebrőn, Kálban, Kompolton, Tófaluban támogatta az egyházközségeket. A plébánosoknak meg kellett élni. Miből származott a plébánosok jövedelme? És itt most érdekes módon a plébánia jövedelem és a plébánosi jövedelem az nem választható szét konkrétan, mert hogy tulajdonképpen a javadalom és a jövedelem az egyházközségé volt. A plébános az tulajdonképpen, mondhatjuk így, hogy a haszonélvezője volt mindezeknek, de nem volt teljesen szétválasztva ez a két kassa. Hát elsősorban a földből volt jövedelem, a plébánia mellett általában volt egy holdnyi terület, ahol a gazdasági épületek álltak, illetve a falu határában 30-40 holdnyi földterület, szántó, rét, erdő formájában, de mondom, ez az egyházközségé volt, nem a plébánosé. Ebből tartották fönn az egyházközséget, tehát a templomi szükségletek, gyertyák, stb., amire szükség van, onnan ebből tudták finanszírozni, és ugyanakkor a plébánosnak a megélhetősége is. Ezeket a földeket általában a közösség műveli. Azon kívül ott volt a stóladíj. Abban az időben más volt a stóladíj szabás, mint most. Még a keresztelésért is kértek stólát, 2 krajcárt. Az anya megáldása, az 12 krajcárba került. A házassági hirdetések, ugye, amit 3-szor kellett megejteni, azok 3 krajcárba kerültek minden egyes alkalommal. És hát a házasság kötés, ugye, az még drágább volt. Egy zsellér esetében ez 1 rajnai forint. Ha jobbágy volt, tehát telkes telekkel rendelkezett, akkor az már 2 rajnai forint. Ha polgár volt, tehát még magasabb társadalmi kaszba tartozott, akkor maximum 2-szeresét kérhették el, ha pedig nemes szemét kellett esketni a papnak, meg így az összes többi stólával kapcsolatban, ha nemes szemét kellett valamilyen szentségben részesíteni, akkor akár a többszörösét is elkérhette. Tehát volt egy ilyen megkülönböztetés a vagyoni osztályok szerint. A temetés az 24 krajcár volt, ha zsellért temettek, hogyha jobbágyot, akkor 30 krajcár. Egy temetési beszéd az 1 rajnai forintba került. Azon kívül volt még a párbér, amelyet nem minden esetben pénzben fizettek, hanem ugye főleg az özvegyek azok inkább terményben, vagy szőttesbe, tehát egy végvásznat adott, és így tovább. Volt a püspöknek járó tized, amiből az 1/8 rész, tehát az oktáva, a tizednek a 1/8 része, az is ott maradt az egyházközség számára. Azon kívül különféle adományok voltak még, amelyekből hozzájuthatott a plébánia valamelyes jövedelemhez. Arról beszámolnak, hogy a templomi persely az szinte a nullával egyenlő, nem jellemző ebben a korban. Ahogy mondtam, minden, ami a plébániához tartozott, ezek az ingó és ingatlan dolgok, ezek általában fundusok voltak, a bútoroktól kezdve a könyvekig, és a plébános használta azokat. Tehát tulajdonképpen magán dolgai alig voltak, hogyha áthelyezték egy másik plébániára, akkor igénybe vette az ottani plébániának a felszerelését és vagyonát, abból élt. Ezen kívül volt még a Cassa Parochorum, amelyet a püspökök alapítottak. Eszterházi püspök például minden évben 6000 rajnai forintot tett be ebbe, és ebből tudták támogatni a szegény plébániákat. Néhány szót szóljunk a kántorokról is. A kántorokról viszonylag kevés följegyzés van, de azt leírják, hogy régi könyvekből próbálják vezetni az éneket, és a kántor és az orgonista az nem mindig volt ugyanaz a személy. Voltak olyan helyek, ahol orgona sem volt, hiszen az orgonák száma ebben az időszakban csak Heves, Külső Szolnok vármegye, Borsod és Szabolcs vármegyében összesen 126-ról van följegyzésünk. Tehát voltak templomok, ahol ez sem volt, viszont érdekes az, hogy voltak olyan helyek, ahol például trombitások is voltak, akik segítették a liturgiát. Eszterházi püspök próbál rendet tenni az énekek között, 1771-ben megbízza Szent Mihályi Mihályt, a későbbi patai főesperest, hogy gyűjtse össze ezeket az énekes könyveket és az énekeket, és egy egységes énektárat kellene létrehozni, amely azonban csak 1797-98-ban jelent meg egyházi énekes könyv címmel két kötetben, de kották nélkül, mert a líciumi nyomda nem tudott kottás könyveket nyomtatni. Miből származott a kántorok jövedelme? Általában a közösségnek volt olyan földbirtoka, amit a kántor használt, azon kívül pedig hát az egyházi szolgálatoknál külön ilyen stólaszerű jövedelmet kapott, tehát például a libera éneklésért, vagy éppen a halott búcsúztatóért. A sekrestyések és a harangozókról is kevés följegyzésünk van, a legtöbb templom rendelkezett egyébként, nagyon sokszor úgy, hogy egy személy látta el ezt a két funkciót. A sekrestyéseknek a dolga volt, hát amit most is általában végeznek, a takarítás, a templomi ruháknak a rendben tartása, ami abban az időben sokkal kevesebb volt. Volt olyan egyházközség, ahol egyetlen egy darab miseruha volt, minden szertartást abba végeztek, sőt olyanról is tudunk, hogy olyan miseruhát használtak, aminek nem bélése volt, hanem belül egy másik színű miseruha, tehát ilyen kétszínű, és akkor amire éppen szükség volt, azt használtak. Természetesen a módosabb egyházközségekben és a városokban ott megvolt a teljes készlet, tehát minden színű miseruha volt. Azon kívül a sekrestyések feladata volt elkísérni a plébánost vagy a papot, amikor a szent útravalót vitte a betegekhez, a haldoklókhoz. Hát a harangozó dolga nyilván a napi háromszori harangszó, azon kívül a misékre való harangozás, továbbá az úrfelmutatási harangszó, és azon kívül, hogyha halott volt, akkor annak megfelelő módon harangozni, és ebből származott a legfőbb jövedelme is. A javadalmazásuk egyébként változó, tehát a sekrestyéseknek és a harangozóknak. Voltak egyházközségek, ahol kisebb földterületek voltak számukra is fönntartva, azon kívül természetbeli juttatásokban részesültek a hívektől, tehát például kaptak tűzifát, vagy az alföldön nádat, vagy egyéb dolgokat. Azon kívül ilyen stóla jellegű pénzösszeghez tudtak még hozzájutni, illetve az, hogy adómentesek voltak. Nagyon sok helyen az állami adók alól is fölmentést kaptak, illetve nekik nem kellett befizetni sem a tizedet, sem a kilencedet a földes uraknak. Amit mindenképpen érdemes észrevenni, hogy ez egy szegény időszak volt, és az egyház túlélte. És az is látszott, hogy az egyház önmagában azért nehezen tudja ezt megfinanszírozni, a fennmaradását. Szükség van a kegyurakra, szükség van az uralkodókra, tehát ne gondolja senki azt, hogy az egyház akkor olyan gazdag volt, hogy teljesen el tudott látni mindent. Szükség van külső segítségre, bár hozzá kell tenni, hogy akkor ezek a kegyuraságok, vagy ezek a hatalmasságok, ezek mind ugye maguk is katolikus hívőként fontosnak érezték az egyházközségnek a működését, a papnak a meglétét, és éppen ezért nagyobb anyagi áldozatokat is hoztak az egyházért. És éppen ezért van az, hogy ebben az időben tényleg annyi templom tudott épülni, hát körülnézünk itt az egyházközségeinkben, azt kell mondani, hogy az 1700-as évek voltak a legnagyobb templomépítési időszak, török után, illetve hát a reformáció után az elvett templomok helyett, és mégis az egyház túlélte, sőt, mondhatjuk azt, hogy virágzásnak indult. Úgyhogy kedves testvérek, bármilyen érzületek is vannak most bennünk, hogy fogyunk, vagy hogy mi lesz a jövővel, bízzunk a Jóistenben, bízzunk az emberek jó akaratában, és az egyház az szépen általunk és bennünk élni fog tovább.
1: Buda Péter egyháztörténészt, a Szent István Rádió és Televízió alapítványának elnökét hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: A nap imája.
1: Boldog Kolumba Marmion imája. Add Uram, hogy a mai napon teremtő és boldogító erővel tudjak azok sorába állni, akik jót tesznek, akik munkájukat és kötelességüket teljesítik, akik az emberekkel úgy érintkeznek és úgy bánnak, mint a te gyermekeiddel. Tartozzam én is azok közé, akik jót tesznek, akik irgalmasak és megértők. Szavaim ne sötétítsék el a napot, ne mondjak rosszat, és ne sebezzek meg senkit. Ne mondjak valótlant, és ne vezessek félre másokat. Dicsérjelek szüntelen téged, és emeljem föl, bátorítsam azokat, akiknek lelkére a sötétség éjjele szállt. Amen.

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai válogatásunk végéhez értünk. Munkatársaim Papildikó, Somosvári Eszter Anna, Németh Tamás és Tompos Péter nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek. A viszont hallásra!
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Tolcsvai László felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra. Hallgassák meg híreinket, a mikrofonnál Harcsik Róbert, jó napot kívánok! Ha Sulyog Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről, a Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt, mondta a miniszterelnök hétfőn Budapesten a Sándor Palota előtt tartott sajtótájékoztatón az MTI közlése szerint. Magyar Péter kiemelte, Magyarország érdeke az, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje azt a tekintélyt, amelyet az elmúlt évek hallgatásai és mulasztásai vállalhatatlan döntései megtépáztak. Mint ismert, Magyar Péter korábban arra szólította fel az államfőt, hogy május 31-ig távozzon hivatalából. Sulyog Tamás köztársasági elnök tudatta, hogy nem mond le, és a kialakult politikai és jogi vita miatt a Velencei Bizottsághoz fordult. A következő héten a Békés vármegyében lévő holtágaknál lesz szúnyogírtás, közölte a katasztrófavédelem hétfőn az MTI-vel. Az elmúlt hetekben a katasztrófavédelem koordinálásával a nagyobb tenyészőhelyeken biológiai lárvagyérítés zajlott, az ilyenkor megszokottnál kisebb területeken volt erre szükség, tették hozzá. A folyók holtágait, illetve az állandó vizek növényzettel borított szegélyeit légi és földi technológiával kezelték. Az alkalmazott biológiai készítményt a vízbe juttatják, amely csak a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el. Ilyen biológiai kezelés lesz a Békés vármegyében lévő holtágaknál. 150 hektárnyi vízfelületre juttatják ki repülőről a lárvák elleni biológiai készítményt, közölték. Komolyabb rendbontás nélkül zajlott Budapesten a Bajnokok Ligája döntő, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság.

látható a vár. A most talált monumentális árok az első kézzel fogható régészeti bizonyítéka lehet az erődítmény pontos helyének, hangsúlyozta Csuvár Andrási Réka, régész múzeológus. Május 27-én a hajdúdorogi főegyházmegyei Karitász munkatársai közel egy tonnányi adományt szállítottak Kárpátaljára, tette közé a hajdúdorogi főegyházmegye. Az átadott adományok nagy részét a hajdúdorogi főegyházmegyei Karitász fenntartásában működő gondoskodó szeretett szociális és adománybolt készleteiből, valamint a debreceni Attila téri szolgáltató ponton leadott felajánlásokból válogatták össze. Az adományokat a parókiák részére, valamint a belső menekültek és a helyi nehéz életkörülmények között élők megsegítésére fogják felhasználni. Hazánk időjárásáról: felhős időre számíthatunk néhány órás napsütéssel, és többfelé alakulhat ki eső, zápor, zivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is lehet. Az északnyugati nyugati szél a Győr-Szeged vonal széles sávjában időnként megerősödik, de a zivatarokat máshogy is kísérhetik erős széllökések. A hőmérséklet délután 20 és 26, késő este 15 és 20 Celsius fok között várható. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 15 órakor jelentkezünk. 14 óra 4 perc. Hangárium. Szerkesztő műsorvezető Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a zenés beszélgetést büszkeségünkkel Halper Lászlóval, a kiváló jazzgitárossal, több is annál, hiszen a bluesban, a rockban, a világzenében, a jazzben otthon van, sőt, hát a klasszikus zenével kezdte, kis legényként hegedűvel, úgyhogy nem lehet mondani, hogy a mesterségbeli tudás hiányzik, de ezen a szinten is, ebben a stílusban, műfajban nem is küszöbölhető ki, vagy nem is úszható ez meg. Még a punk rockot is jobban játsza az, aki tud a hangszerén muzsikálni, úgymond tegezi, nemhogy a jazzt, vagy a klasszikust, vagy a progresszív rockot. No, hát a Halper László, tehát a jelszavunk, és nem mesélek most róla, és nem beszéltetem arról, hogy hány száz évre visszamenőleg milyen híres a családi, a családfa, ezt meg lehet keresni, meg lehet nézni, van mire büszkének lennie, és boldognak, és hát ugye ő sem úszta meg, mondom idézőjelesen, hogy már kisgyerekkorától kezébe kerültek a remek hangszerek, és nagyon hamar kikötött a hegedű után ugye a gitár, mert hogy jöttek a feketék, jött a jó kis néger blues, jött a Jimi Hendrix, jött a hard rock, a rock, és persze jött a jazz, hiszen Babos Gyula boldogult mesterünk, mestered gondoskodott róla, hogy a konziban is tovább bontogasd szárnyaidat, úgyhogy ezért mondtam, hogy a mesterségbeli tudás az ott van, meg van, ahogy kell is, Kőszeg Imrétől kezdve, aztán ugye a Bécs iskolák, Agnus Thomas, Miles Davis munkatársával, zenésztársával játszottál, ugye Orszácki Jackivel is, John Scofield-del is Ausztráliában, úgyhogy nincs mese. Ezért is olyan jó az új lemezed is, mert végül is ide akartam kiukadni, hogy erről fogunk mesélni, zenélni, a Tipsit már meghallgattuk, és ahogy mondtam is, ugye nem csak a Jimi Hendrix és a Beatles és a nagy magyar jazz legendák szellemében élsz és tevékenykedsz és dolgozott föl sokszor az ő műveiket, hanem hát kiváló zeneszerző vagy és remek vezető, vezéregyéniség is, ezért van szuper kvintetted, akivel ugye friss anyag is készült nagy örömünkre, úgyhogy még aktualitásunk is van, annak ellenére persze, hogy a minőség soha nem megy ki a divatból, de azért mindig örülünk egy-egy friss dobásnak. Halper Laci, mutasd be magatokat, az új lemezt, és aztán persze jön még egy remek dal a végére is. Na is, te hozott.
1: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Igen, ugye a kvintettemnek az a lényeg, tökben saját kompozíciómat játszom, kiváló zenésztársaim vannak hozzá. Ez a második lemeze egyébként ennek a kvintetnek, az első volt a Blues from Angeland, ugye angyalföldi vagyok, és azért lett ez a címe. Ott nagyon sok vendégzenész volt, Randy Brecker fújt rajta, Eddie Gomez bőgőzött, Szakcsi Lakatos Béla, Tony Lakatos, nem is sorolom, kiváló zenészek. Most ez a második lemez, aminek For My Parents, tehát a szüleimnek a címe, ez abban más, és nagyon szerettem volna egy ilyen lemezt készíteni, amin kifejezetten ez a kvintet játszik. Itt nincs vendégzenész, mi bementünk öten a stúdióba, és fölvettük a számokat, Kolman Gábor szaxofonozik az együttesben, Bér Zsolt trombitál, Kosztyú Zsolt basszusgitárzik, és Ramko János, ugye, aki már nagyon-nagyon régen a magyar jazz élvonalában játszik, ő dobol, ugye még egész fiatal srác volt, amikor ő már a legnagyobbakkal játszott. Tényleg mondhatjuk, hogy egy legendás muzsikus. Tehát nagyon szeretem. Most ez érdekes, hogy ez a cím a lemeznek, hogy ezt miért pont majdnem 60 évesen csináltam. Érdekes módon ez egy nagyon-nagyon régi kompozícióm, a For My Parents, amiköré aztán csoportosítottam ezt az albumot, majd a Wait a Minute című számot fogjuk most meghallgatni itt a műsor végén. Tehát ez egy nagyon régen írtam, és még bőven, tehát nem úgy volt, hogy szüleim emlékére írtam, hanem én akkor 25 éves voltam, és már akkor is tudtam, hogy milyen sokat köszönhetek a szüleimnek. Tehát ez nekem mindig nyilvánvaló volt, hogy én ugye választottam egy nagyon furcsa pályát, hát mi az, pláne még 87-ben, amikor én bekerültem a jazz tanszakra, hogy most azt mondtam, hogy én jazzgitár akarok tanulni, és nem tudom micsoda, hogy apukám egy kiváló órásmester volt, amikor szegény meghalt, úgy írtak róla, hogy meghalt a szakma egyik legnagyobbja. Tehát, hogy neki volt egy biztos megélhetés, egy nagyon biztos szakma, akkor az még egy nagyon jó szakma volt, hát ma már egy picit más helyzet. Tehát, hogy ennek ellenére, hogy ők azt látták, hogy én egy nagyon bizonytalan dologba vágom a fejszémet, maximálisan támogattak ebben. És én azt gondolom, hogy ez mindenféle egy olyan tartást ad az embernek egész életére, amire nagyon hálás lehet az ember. Hál' Isten, ők hallották is ezt a számot többször, mert koncerten többször eljátszottam, most került lemezre. És ezt úgy gondoltam, hogy ennek a lemeznek legyen ez a címe.
0: Hát csodálatos, és maximálisan egyetértek. Aztán persze Nyilván itt ugye van egy ilyen alap gondolatsor, amit az ember a gyermekeinek igyekszik átadni, hogy kicsikém jól időbe próbálj meg ráébredni, hogy mi az a te igazi szíved, lelked, hivatásod, ami boldoggá tesz majd, amit szeretsz, és amit nem érzel melónak.
1: Igen, igen.
0: De azért tudjál is megélni belőle, mert aztán savanyú lesz a kenyér hamar, hogyha többel le a kínlódás, és megkeseredik az a csodálatos hozzáállás, hogy Isten ne adja, de szóval ezek a dolgok így összefüggnek, úgyhogy nem csodáltam volna azt se, hogyha a drága Halper apuka ugye próbál kicsit ugye terelgetni a szakma
1: abszolút,
0: felé
1: abszolút.
0: Inkább.
1: Igen.
0: De hát progresszív jó fejek voltak, és
1: abszolút.
0: Nem csoda, hogy ez. De hát milyen jó, hogy nem volt hiába való, mert vitte valamire a gyerek, hogy az ő szavait találjam igen. most ki.
1: Igen, egyébként ezt hozzá kell tennem, hogy apukám nagyon értékelte, nagyon szerette a zenét, egyébként ő is, ugye anyukám a zenész család, apukám nem, de eznek ilyen értelme volt jelentősége, apukám a zenét borzasztóan szerette, és azért meg kell mondani, hogy nagyon értékelte azt, hogy én ezt a dolgot csinálom, és hogy komolyan csinálom. Tehát azért ez az is kellett, hogy azért mindig letettem az asztalra azt, amivel mutattam. Hát ugye a jazz tanszakra gitárból jelentkeznek a legtöbben mindig, most nem tudom, hogy van abban az időben így volt. 30 valányan jelentkeztünk arra a három helyre, ahova be kellett kerülni. És én voltam abban az évben az egyik a háromból, tehát azért ezt hozzá kell azt is tennem, hogy azért azt látták a szüleim, hogy valami hihetetlen elszántsággal csinálom én ezt a dolgot. Tehát én nem csavarogtam, én játszottam.
0: Nem kellett taslival a gitárhoz terelni, nem. Hogy addig nincs vacsora, amíg a két órát zenem gyakorol.
1: Nem.
0: Hát ez egy csodálatos dolog. Az biztos, úgyhogy nagyon örülünk neki. Mi pedig ugye szagajtjuk a gyümölcseit a több évtizedes termésnek, munkádnak, és hát reméljük ez még jó sokáig így lesz ebben a porhüvelyben is. Úgyhogy hát akkor az van, hogy itt a csodálatos új lemez, és csak még annyit mondj el róla, hogy ez manapság hogy néz ki? Egy művész, ugye, aki... hát nem Porsche-val érkezett ide se, mert ugye a minőség fordítottan arányos a népszerűséggel, ahogy ezt megjegyeztem már évtizedekkel ezelőtt, Lauksz Józsi mondta is, hogy hú, ez nagyon jó mondás, védesd le. Hát mondom, jó, de elég szomorú, hogy így van, és velem is az élet mondatta ezt, bár ne így lenne, hogy minél értékesebb, értelmi, izgalmasabb, minőségi valami, annál kevesebb nyilvánosságot kap, mert a gagyi megy, ugye. Tehát, hogy ez most ugye félhetően nincs LP-n, nincs vinilen,
1: nincs CD-n. Hát a streaming felületeken lehet, igen.
0: Jó, ez most ugye öreg urassa hangzik, nem baj, a lényeg az, hogy elérjék, és főleg igen. ugye a fiatalok is minél előbb megismerjék, hogy mi a jó. Az egy más kérdés aztán persze, hogy most ez milyen hordozon élvezi az ember maga, a lényeg az, hogy meglegyen és hozzáférhess, ugye. Úgy Halper László. Mi a lemez címe, mert azért van neki a For My Parents, ugye?
1: Az van, a Halper Quintet For My Parents, így a streaming felületeken meg lehet találni. Nos, ugye alakulnak meg az idei koncertek, de ami már biztos, hogy a Debreceni Jazz Fesztiválon augusztus 8-án fogunk játszani, esetleg valaki a fesztiválon ott lesz, és kíváncsi ránk.
0: Na látod, éppen ezt akartam kérdezni, hogy a streamelés mellett élőben is, játszunk. Ugye, ami mondjuk pont százszor nagyobb élmény azért Holne. Persze, hogy ott is ott lesztek. És a jelszó Halper László, rákeresvén mindent megtalálhatunk, és meg is hallgathatunk. Köszönöm szépen, örülünk, hogy vagy, és további ilyen boldogsággal és szenvedéllyel fogod csinálni. Nem is mondom, hogy csináld, mert tudom, hogy így lesz.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehettem.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 14 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
3: Guillaume Nándor, virágos katona. 7. rész.

Gilike, a kanász, minden nap, amikor kihajtotta a disznókat a legelőre, elment a szélmalomhoz, és ha Rézi egyedül dolgozott, bement és segített neki. Vagy leült a forgó malomkövek mellé, és az ujjaival játszott. Rengeteg történetet eljátszott Rézinek, aki már nem is figyelt rá. Sokszor még arról is megfeledkezett, hogy Gilike a malomban van. De Gilike ezt nem vette észre. Az ujjaival játszott, semmit sem vett észre. Jól érezte magát Rézi mellett, és napról napra jobban ragaszkodott hozzá. A nyár hátra levő részét, meg az őszt ott töltötte a szélmalomban. Aztán leesett a hó, a disznókat nem lehetett többé kihajtani a legelőre. Gilike azonban okos, fekete kutyájával továbbra is kijárt a Szegedi út melletti rétre. Akármilyen hideg volt, Gilike odament a szélmalomhoz, és várta, hogy Rézi megjelenjék. Mert a tél beálltával megnövekedett a forgalom. Stefán is többnyire otthon tartózkodott, és Gilike most már nem mert bemenni a malomba. Megvárta, amíg Rézi kijön a havat tisztogatni, és akkor ebben segített neki. Egymást váltogatva túrták a havat a szélmalom elől, és amikor a kezei felszabadultak, vörösre fagyott ujjaival Gilike újabb és újabb történeteket játszott el Rézinek. Rézi már régen nem figyelt ezekre a történetekre, egyszer azonban mégis észrevette, hogy az öreg változtatott a mese befejezésén, illetve hozzáadott valamit. Elment, mondta az öreg. Ennél többet nem árulhatok el. Senkinek sem szabad megtudnia, hogy hova ment. Gilike elment egy olyan helyre, ahol várja őt valaki. Mi volt ez? Kapta fel a fejét Rézi. Gilikét várja valaki? Igen. Ugyanki várja? Nem mondhatom meg. Ezt sem mondhatod meg? Nem. Ide figyelj, mondta Rézi. Engem nem érdekel, hogy Gilikét hova viszi a kopasz halász, de azt tudni akarom, hogy ki várja. Nem mondhatom meg, tördelte kétségbe esetten a kezeit Gilike. Soha sem mondod meg? Kérdezte fenyegetően Rézi. Egyszer. Egyszer majd megmondom. Megígéred? Megígérem, nyögte Gilike. Neked meg fogom egyszer mondani.

A tél egy kicsit magához térítette Stefan Krebset. Ritkán járt el a faluba, beállt ismét a malomba dolgozni, de a régi lelkesedés, mintha végképp kiveszett volna belőle. Többé már nem emlegette, hogy egyszer majd gazdagok lesznek. Komor arccal, szótlanul végezte munkáját, és a tanyasiakat, akik szánon hozták a búzát, olyan barátságtalanul fogadta, hogy azok alig várták, hogy kikerüljenek a szélmalomból. Pedig most sokkal többen jöttek búzát őrletni, mint a nyáron. A gazdák rendezték a betakarított termést, a cselédek is kivették a gabonarészüket, megélénkült a szegedi út. A hideg, téli szél meg állandóan forgatta a malomvitorláját. Stefán azonban ennek sem tudott örülni. Inkább úgy látszott, hogy bosszankodik a felgyőlemlett munka miatt. Lassabban, nehézkesebben dolgozott, mintha a sorozatos kocsmázások után állandóan másnapos lenne. Még a kedélyes Johann Schanknak sem tudott örülni, aki, amióta hó betakarta a téglagyárat, és így nem volt semmi dolga, majdnem minden nap ellátogatott a szélmalomba. Johann Schank kis, egylovas szánon szokott jönni. Mindig jókedvű volt, tréfálkozott a gyerekekkel, és Stefánt is megpróbálta felvidítani. Szólj már valamit, Stefán, nógatta folyton. Németül akarok beszélgetni. Azok között a rongyos tégla égető között elfelejtettem németül. De Stefánt ezzel sem tudta felrázni. Továbbra is lógó orral végezte a munkáját, és kurtán, rosszkedvűen válaszolgatott. Johann Schank végül megunta a dolgot, felhagyott a kedélyeskedéssel. Egy reggel a malom bejáratához hajtotta a lovát, le sem szállt a szánról, csak bekiáltott Stefánnak. Öltözz fel, és ülj fel a szánra! Stefán előbújt a malomból, lisztes kezét a nadrágjába törölte, és megkérdezte. Messzire megyünk? Majd meglátod, mondta Johann Schank. Mutatni akarok neked valamit. Stefan vállat vont, bement a téli kabátjáért, és szó nélkül fellépett a szánra Johann Schank mellé. Johann Schank akkor elindította a lovat a devecseri dombok felé. Lassan, lépésben haladta keresztül a sima, fehér legelőn. Nem beszélgettek. Johann Schank most komoly volt nagyon. Összeszűkült szemekkel nézett előre, Stefan meg lehorgasztott fejjel ült mellette, mint akinek teljesen mindegy, hogy hova viszik. Fél óra múlva beértek a devecseri dombok közé. Johann Schank a hóborította, félig lerombolt téglaégető kemencékhez hajtotta a lovat, és ott megálltak. Évekig itt dolgoztam, mondta Stefánnak. Tudom. Ezt akartad megmutatni. Évekig gyúrtam itt a rengeteg vályogot. Tudom. Szépen kupacba raktam őket, szalmát raktam közéjük, az egészet körül tapasztottam, aztán meggyújtottam a szalmát. Tovább. Büdös. Sárszagú füst jött ki ebből az összetákolt, nyomorúságos kemencéből. Folytogatott és vörösre marta a szemet. De ezzel igazán nem lehetett törődni. Újabb vályókupacot kellett csinálni, azt is körül tapasztani, meggyújtani a szalmát, aztán az elsőt szétbontani, kiszedni a meleg téglákat. Minden nap füstös és koszos voltam. Még a fogaim is kormosak voltak. Nagyon nehéz és nagyon piszkos munka volt, elhiheted. Elhiszem. Évekig csináltam. Most pedig téglagyárad van. Igen, mondta Johann Schank. Most téglagyáram van. Nézd meg azt is. Nekem nincs téglagyáram, mondta Stefan. Nekem van egy feleségem, akinek azt ígértem, hogy gazdagok leszünk, és aki most naphosszat a kezeit siratja. Ezen kívül van két lányom, akiket egy-két év múlva tisztességesen férhez kellene adni. És van két kicsi fiam, és valamennyien ott ülnek egy átkozott szélmalomban. Még jó, hogy néha eszedbe jutnak. Szégyellem magam előttük. Nem tudom, hogyan történt. A nyár elején egyszer csak szégyelni kezdtem magam, el kellett szöknöm a malomból. Én sohasem szöktem el a kocsmába innen a dombok közül, mondta Johann Schank. Egyszer berúgtam,
Elmentem a szívhez, és órák hosszat kódorogtam a Gavanszki féle vízimalom körül. Az öreg lestárt, a Molnárt lestem, és azt kívántam, hogy bárcsak halna meg. Johann Sank leugrott a szánról, odament az egyik téglaégető kemencéhez, lekotorta a havat a tetejéről, és elgondolkozva nézegette. Aztán elnevette magát, lassan visszajött Stefánhoz, és azt mondta. Néha egymás keze ügyébe csempésztük a még tüzes téglákat, ilyesmivel szórakoztunk. Muszáj volt néha valamivel szórakozni. Persze. Elmehetünk a Gavanszkihoz, mondta Johann Sank. Tartozik nekem egy kis pénzzel. Tudom, mondta Stefan. Még a nyáron hallottam valakitől a kocsmában. El fogunk menni hozzá. Stefan összehúzta magán a téli kabátját, és megrázta a fejét. Most nem vagyok részeg. Nem akarok senkit sem kitúrni a helyéről. Látod ezt a rengeteg nyomorúságos kemencét? Kérdezte Johann Sank. Látom. Sokan dolgoztak itt a dombok között. Hozzám hasonló szegény téglaégetők. Egyszer sikerült valamennyi pénzt összekaparnom, és akkor elkezdtem itt helyben felvásárolni tőlük a téglát. Keveset fizettem nekik, de ők adták szívesen. Örültek, hogy nem kell a szállítással meg az eladással bajlódniuk. Még hálásak is voltak. És tavasszal majd ismét kijönnek ide vályogot gyúrni és téglát égetni. A szerencsésebbek meg az én téglagyáramban kapnak munkát. Ha szívességet akartam volna kérni tőle, nem teszek szívességet. Legfeljebb kicsit tovább várok a pénzemre. És az öreg lestár? Kérdezte Stefan. És a kormos pofájú tégla égetők? Stefan Krebs elhallgatott. Felemelte a fejét, körülnézett. A fehér devecseri dombok között nagy hóbuckák jelezték a téglaégető kemencéket. Sokáig nézte őket, aztán megnézte a téglagyárat is. Később mosolyogni kezdett. Te, behemót német ökör, mondta nevetve Johann Sank. Mégsem hoztalak ide hiába.

Elköltözünk innen, mondta Rézi egy reggel Gillikének, amikor a havat tisztogatták a malom elől. Szerb karácsony után elköltözünk ebből az átok szélmalomból. Hová? Kérdezte ijedten Gillike. A szívhez, mondta Rézi. Az apám nagyon boldog. Mindig vízi malomban szeretett volna dolgozni. Sok ember szokott lenni a szívnél, mondta Gillike sápadtan. Az apám azt mondja, hogy most már biztosan gazdagok leszünk. Nem jöttök többet ide vissza? Soha többet, mondta Rézi. Nagyon rossz volt nekünk ebben az átok szélmalomban. Alig várjuk már a szerb karácsonyt. Szerb karácsonykor ide mindig lovasok jönnek, mondta Gillike halkan. Lovasok? Miféle lovasok? Szerbek. Náluk ez a szokás. Lóra ülnek, kijönnek ide és rohangásznak a legelőn meg a szélmalom körül. Gondolod, hogy most is kijönnek ide? Biztosan kijönnek. Tavaly is itt rohangáztak. Nagyon érdekes lehet, újjongott Rézi. Szerettem a lovasokat, majd megmondom az apámnak, és várni fogjuk őket. Gillike ettől kezdve egyre szomorúbb lett. Továbbra is kijött minden nap a szélmalomhoz, segített Rézinek a havat tisztogatni, de a lapát folyton megállt a kezében, és halkanul motyogott még akkor is, ha nem játszott az ujjaival. És amikor Rézi bement a malomba, ő ott maradt még sokáig a havas legelőn, mintha várna valamire. Sok hó esett azon a télen. De Gillikét azt sem tudta elűzni. Okos, fekete kutyája dühösen futkosott a hópelyhek után, ő meg álltott mozdulatlanul órák hosszat, és a szélmalmot nézte. Olyan volt a hóesésben, mint egy nagyra nőtt, szomorú varjú. És egy reggel megjelentek a lovasok. Sokan voltak. Az arcuk kipirult a hidegtől, vidáman megcsapkodták a lovakat, és szágoldoztak keresztül kasul a Szegedi úti réten. Elmentek a szélmalomhoz is, ott körbefuttatták a lovakat, Rézi kiállt a malom elé. Nevetve integetett nekik, azok meg kúrjongattak és visszaintegettek. Aztán versenyeztek. Hajszolták a lovaikat, a vastag hótakaró felkavarodott a nyomukban, és már nem is vágtattak, hanem fehér felhőben úsztak a nagy sima réten. Vagy egy óra hosszat szágúdoztak ott a szélmalom közelében, és akkor ismét eltűntek a falu irányában. Rézi sajnálta, hogy ilyen hamar elmentek. Sokáig nézett utánuk, szerette volna, ha még egyszer visszafordulnak, de a lovasok már nem jöttek vissza. Helyettük egyszer csak megjelent Gillike. Kétségbe esett, bánatos arccal jött a szélmalomhoz, és várakozóan megállt Rézi előtt. Az meg ellenségesen végigmért, és megkérdezte tőle. Te tudsz lovagolni? Nem tudok, mondta Gillike. Gondolhattam volna, mondta Rézi. Elbigyeztette a száját, és bement a malomba. Gillike még sokáig ácsorgott kint. Várta, hogy megjelenjen Rézi, és hogy segítsen neki havat lapátolni. De Réziék akkor már csomagoltak. Nem törődtek a szélmalommal, és a havat sem tisztogatta el senki. A karácsony utáni napon átköltöztek a szívhez, a Gavanszki féle vízimalomba, ahová, miután berendezkedtek, egy vasárnap este meghívták az összes német ismerőseiket. Nagyon vidámok voltak mindannyian. Valaki még egy verklist is kerített, aki egész este zenélt nekik.

A Gavanszki féle vízi malomnál hosszú földgát állta útját a folyónak, és a gát és a malom között volt a szív. Téglából épített egy méter magas, csúcsos emelkedő, amolyan kezdetleges zsilip, amely alacsony vízálláskor teljesen elzárta a folyót, és a vizet a malom lapátjai felé terelte. A krivaja azonban itt ritkán apadt le egy méter alá. A víz többnyire keresztül zúdult a szív alakú emelkedőn, fehér habokat vetve csapódott le a másik oldalon, és a szív tulajdonképpen olyan volt, mint egy szép kis természetes vízesés. Tiszta, átlátszó víz csobogott itt. A halak is szépen látszottak, szinte átrepültek a szív felett. A másik oldalon néhány pillanatig zavartan forgolódtak a habok között, aztán méltóság teljesen elúsztak a kálvária felé. Az egész krivaján talán itt lehetett a legkönnyebben halat fogni. Nem nagy halakat, mert azok elkerülték a vízesést, és inkább a vízimalom lapátjai alatt úsztak, hanem az apróbbakat, amelyek nem tudtak kimenekülni a víz sodrásából, és tehetetlenül hullottak át a csúcsos emelkedő másik oldalára. Török Ádámmal rengeteg apró halat fogtunk a szívnél. Odaálltunk a vízeséshez, és elkapdostuk őket, amikor a zuhanástól megzavarodva hirtelen nem tudták, hogy merre ússzanak. Illetve jobbára csak én fogdostam a halakat, Török Ádám meg mögöttem állt a bicskájával, elszedegette tőlem, és ott helyben kibelezte, megtisztogatta és megmosta őket. Aztán elmentünk a kálváriára, a kápolna mögötti teraszon száraz gajakból tüzet gyújtottunk, és megsütöttük a halakat. Török Ádám azután, hogy a szegélyek elbocsátották, vagy fél évig alig evett mást ezeken az apró halakon kívül. Nem akart dolgozni, de nem akart a szülei és a testvérei nyakán sem élni, mert két bátyja kivándorolni készült Brazíliába, és az egész csoszogó török család ezeknek gyűjtötte az útravalót. Így hát Török Ádám a halat ette. Még tőlem is csak ritkán fogadott el valami más ennivalót, pedig minden nap együtt voltunk. Ő is eljárt minden nap a kálváriára. Reggelenként velem együtt nézte a Tuki és a Kálvária utcai vakond emberek munkába vonulását. Utána meg a kőoszlopokba épített képeket nézegettük, és együtt találgattuk, vajon miért is boldog a virágos katona. Mert istenes Bibic Mihálynál tett rossz emlékezetű látogatásunk után ő is észrevette, hogy a virágos katona különbözik a többiektől. Hogy nem csak a korbácsot tartja ügyetlenül a kezében, hanem egyáltalán mindent ügyetlenül csinál, és kimondottan boldognak látszik. Tehát a nagy, sárga virággal együtt nem illik oda a képekre. Igaz, Török Ádám gyorsan megtalálta erre a maga magyarázatát. Szerinte a virágos katonának bizonyára nagy pénzeket kínáltak fel, amiért a megváltót korbácsolta, és ennek örül, ezért látszik boldognak. Én azonban tudtam, hogy ez nem lehet igaz. A Bibliában egy szó sincs arról, hogy bárki sok pénzt kapott volna a megváltó megkínzásáért. Meg aztán láttam én már néhány olyan embert, akinek sok pénze volt, de egyik sem hasonlított a virágos katonára. Sokat vitatkoztunk ezen, és én most már örültem, hogy Török Ádám is eljárt a kálváriára, mert szépen elvitatkozott velem, és többi semmiféle rablást nem emlegetett. Istenes Bibic Mihályról is csak egyszer beszélgettünk. Mindketten megegyeztünk abban, hogy annak a nyomorult tolvajnak egész biztosan nincs pénze, mert ha volna, akkor nem kötözni a gyerekeit az ágy lábához. Aztán igyekeztünk minél gyorsabban elfelejteni istenes Bibic Mihályt is, meg a gyerekeit is. Reggelenként egyszerűen csak elnézegettük a Tuki dombot, a Kálvária utcát és a 14 képet. Később pedig elmentünk a szívhez halat fogni. Segítettem összefogdosni és megsütni az apró halakat, bár kezdetben elleneztem, hogy a Kálváriára vigyük őket, de Török Ádám vigyorogva megnyugtatott, hogy a megváltó is halakon élt, és hogy nem gyalázzuk meg azzal, ha a lábainál mi is halat fogyasztunk. Ott gyújtottunk hát tüzet a kápolna mögötti teraszon. Sütöttük minden nap az apró halakat, amelyeknek két hét múlva én már a szagát is alig bírtam elviselni. Török Ádám azonban mohón falta őket, és időnként a három feszületre vigyorgott, ahonnan szenvedő arccal nézett le ránk a fekete megváltó, és a két fehér lator.
A feszületek mellett megvártuk, amíg hazajönnek a földekről a vakond emberek. És amikor behúzódtak a házaikba, és elcsendesedtek az utcák, felkerekedtünk, és megint elmentünk a szívhez. Akkor már nem fogtunk halat. Sötét volt. Leültünk a gátra a kis vízesés fölé, lógattuk a lábunkat, és beszélgettünk mindenféléről. Jó hely volt a szív, majdnem olyan jó hely, mint a Kálvária. Különösen esténként, amikor egyre hangosabban zuhogott a víz, úgy látszott, mintha sokkal gyorsabban folyna, mint a napvilágnál, és a vízesés is egészen magasra nőtt.

Virágos katona. Gion Nándor regényéből Serer Zoltán olvasott fel. A hetedik rész hangzott el. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, dramaturg Sáros Pataki Zsuzsanna, rendező E. Román Kata. Szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: A Trio Concertante Budapest előadásában csendült fel Lajta László szerzeményének harmadik tétele.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
3: 15 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! Magyar Péter miniszterelnök hétfőn reggel Görög Márta igazságügyi miniszterrel felkereste Súlyog Tamás államfőt a Sándor palotában. A találkozó után tartott sajtótájékoztatón a kormányfő közölte, ha a Súlyog Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről, a Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt. A kormányfő közölte, az alkotmánymódosítás mindenkire vonatkozik, akinek a leváltását kezdeményezte miniszterelnökként. Elmondta azt is, körülbelül egy hónapot vesz igénybe ez a jogalkotás. Közölte, a találkozón nem mondott le Súlyog Tamás köztársasági elnök. Az államfő szerint eltávolítása hatással lehet a jogállamisági feltételekhez kötött uniós források lehívására is. Azt írta, megbeszélésük alapján megerősítést nyert, hogy a kormányzat az alaptörvénytől eltérő, egyoldalú politikai elvárások szerint értékeli és értelmezi a köztársasági elnöki tisztség alkotmányos szerepét. Hozzáfűzte, hogy a miniszterelnök által az igazságügyi miniszter jelenlétében tett nyilatkozat alapján a kormány a törvényesen betöltött tisztségéből való eltávolítás céljából személyre szabott jogalkotással tervezi módosítani az alaptörvényt. Ezt a folyamatot az alkotmányok politikai zsákmányszerzésnek nevezi. Emelte ki. A köztársasági elnök aláhúzta, az ennek folytán kialakuló alkotmányos válsághelyzet mélyíti a társadalmi megosztottságot és károsítja a magyar demokrácia nemzetközi megítélését, ami hatással lehet például a jogállamisági feltételekhez kötött uniós források lehívására is. Csak diktatúrákban szokás egy köztársasági elnököt erőszakkal és zsarolással, fenyegetéssel eltávolítani a hivatalából, reagált a Fidesz az MTI-hez eljuttatott közleményében. Az ellenzéki párt Magyar Péter ultimátumát törvényellenesnek, alkotmányjogilag semmisnek, emberileg szánalmasnak és nevetségesnek nevezte. Azt írták, Magyar Péter miniszterelnökként politikai és büntetőjogi felelősséget visel erőszakos fellépés

A NAV éjfélig mintegy 400 ezer cégtől várt társasági adó, TAO és több mint 100 ezer társaságtól kisvállalati adó, KIVA bevallást. A bevallások mellett az adót is június 1-ig kell megfizetni, figyelmeztetett hétfőn a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az élelmiszerlánc felügyeleti díjról szóló bevallást is a NAV-hoz kell benyújtani, szintén hétfő éjfélig. A bevalláshoz szükséges ELMDIU lap legegyszerűbb elektronikusan az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban tölthető ki és küldhető be. A NAV 1 millió forintos mulasztási bírságot is kiszabhat arra a cégre, amely nem nyújtja be bevallását, figyelmeztetett az adóhatóság. Hazánk időjárásáról általában csak néhány órás napsütés várható, többfelé záporral, zivatarral. A hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul. Kedves hallgatóink, a következő híradás 16 órakor lesz. 15 óra 4 perc.

Kedves hallgatóink, kulturális palettánk az akvarell következik. A zenéket válogató Varga Ramóna, valamint a szerkesztő Szent Imre Kristóf nevében is köszönti Önöket a műsorvezető Harcsik Róbert. A mai adásban a nyár első heteire ajánlunk programokat a figyelmükbe szokásos rovatunkban, a Kultúrmorzsában, valamint kiemelten foglalkozunk a Várkert bazárban immár harmadik alkalommal megrendezendő Várkert Fesztel és annak színes program kínálatával. Mindenek előtt azonban bővebben szólunk egy különleges évfordulóról, amely a Magyar Katolikus Rádió és az Anyanyelv Ápolás közös történetébe enged mélyebb betekintést. Tartsanak velünk!

0: Az előzményt is figyelembe véve fél évszázados jubileumát ünnepli a Katolikus Rádió anyanyelv ápoló műsora, a Szóról szóval. Március 3-án volt 50 éve, hogy elindult a Magyar Rádióban a legendás Beszélni nehéz. Ennek az 1976-ban indított műsornak a szellemi örököseként talált otthonra a Magyar Katolikus Rádió 2004-es indulását követően Kerekes Barnabás és Kovács Zsuzsanna szerkesztésében a Szóról szóval. A műsor készítői azóta is hűek maradtak az alapításkori célokhoz. Az adás az általános beszédkultúra fejlesztését, a szép magyar beszéd, a helyes kiejtés és a pontos hangsúlyozás jelentőségének hirdetését szolgálja, vagyis az anyanyelv ápolását tűzte ki feladatául. A jeles évforduló ünneplésére a Petőfi Irodalmi Múzeumban került sor, ahol Kovács Zsuzsannával, a Szóról szóval társszerkesztőjével Fülöp Tamás készített interjút.
1: A műsor maga Beszélni nehéz címmel, ezt Pécsi Blanka művésznő indította el, Deme László professzor úr, nyelvész professzor úr segítségével, és a céljuk az volt, hogy szépen, helyesen beszélni mindenkinek elvárható és kívánalom, de egy pedagógusnak, egy színművésznek elengedhetetlen követelmény. A műsorban annak idején 12 felnőtt ember egyéni levelezőként úgymond vett részt, és küldte megfejtéseit a rádióhoz. Később aztán rájöttek, hogy a fiatalokat bevonzani pedagógus körvezetők segítségével nagyon szükséges lenne, aktuális lenne, hisz ők viszik tovább. Ahogy Deme László professzor úr szokta mondani, az ifjúság a jövő. Hát így a jövő úgy került be ebbe a műsorba, hogy rövides

0: Gombamód szaporodtak a beszélni nehéz körök, nem csak országszerte, hanem Kárpát-medence szerte, hisz határon túli területeken is, felvidéken, délvidéken, Erdélyben több közösség is működött. A műsor egészen hosszú ideig és zavartalanul nagyon kedvelt, nagyon rendszeresen működő beosztással, tematikával dolgozott. A rádió úgy indította el, hogy a kritikus és önkritikus műsora a rádiónak. Tehát a példamondatok, amiknél közösségek azon dolgozhattak, hogy hogyan hangzik helyesen, és mi a hibája az elhangzó mondatnak, a rádió hangarchívumából kerültek ki. Ezeknél a mondatoknál általában volt egy közös beszélői hiba, például a fordított szórendű igekötőségek rossz hangsúlyozása, hangsúlycsúszások, a minősítő és a kijelölő szerepű jelzők összecserélése. Amikor 2007. május 23-án hangzott el az utolsó adásunk, a Magyar Rádióból el kellett jönnünk, illetve ott megszüntették a műsorunkat, akkor gyakorlatilag olyan választási lehetőségeink voltak, hogy valahol, valamilyen rádiónál esetleg elhelyezni a műsort, vagy hát elbúcsúzni tőle, elköszönni tőle. Akkor már Juhász Judit alapításával működött a Magyar Katolikus Rádió. Juhász Judit akkor még eleinte csak az Anyanyelvápolók Szövetsége elnökségének volt a tagja, aktív tagja, később aztán több cikluson át az elnöke volt az Anyanyelvápolók Szövetségének, és Demme professzor úr és Kerekes Barnabás tanár úr, a főszerkesztő és szerkesztő, akkor Juhász Juditot felkeresték azzal a kéréssel, kérdéssel, hogy elképzelhetőnek tartja-e, hogy ez a műsor ott folytatódjon a Magyar Katolikus Rádióban. Judit lelkesen első szóra, mivel ismerte azokat az embereket is, akik előtte dolgoztak a műsorban, zöld utat engedett, és akkor mi körvezetők minden évben egy-egy táboron veszünk részt a nyár folyamán. Úgy mentünk el a tokai táborba, hogy na, akkor még egyszer utoljára együtt, és akkor egy könnyes öleléssel elbúcsúzunk egymástól, műsortól. És ott jelent meg Juhász Judit, Szabó Csilla volt, aki elkísérte, szintén a Magyar Katolikus Rádiótól, és bejelentette, hogy szeptembertől a műsor a Magyar Katolikus Rádióban folytatódhat. Nagyon nagy volt az öröm, és egy kicsit izgultunk is. Ugyanis mindig fennáll, hogyha pár hónap, pár hét szünet van, az a veszély, hogy vajon megmaradnak-e azok az emberek, akik eddig velünk voltak. Illetve még egy változás volt, ami nem is kis változás. Említettem, hogy a Magyar Rádióban a rádió hangarchívumából kaptuk a példamondatokat, azokkal dolgoztunk. Demme professzor úrnak kikötése volt, hogy Magyar Katolikus Rádiónál nem válogatunk hangarchívumból, nem keresünk példamondatokat. Mi kell, hogy példamondatokat állítsunk elő valahonnét. Néhány hónapig maga Demme professzor úr szolgáltatta ezeket a példamondatokat, utána rám bízta, és az én feladatom lett egyrészt a példamondatok megkeresése, megtalálása, másrészt közösen bejelölve Kerekes Barnabás tanár úr, hogy mi hogy gondoljuk helyesen a hangsúlyokat, szüneteket, hanglejtést, ezeket elemezni, és a műsorban egy blokként ezeket hallgatókkal megosztani. El kell mondanom, hogy egyetlen egy szakkör sem morzsolódott le. Mindenki követett bennünket, mindenki velünk maradt, és hát ez egy életforma nekünk, akik a beszélni nehéz mozgalomhoz tartoztunk. Aki nyugdíjba ment, és nem tudott maga helyett az iskolában körvezetőt találni, az vagy egyéni levelezőként folytatta, vagy baráti társaságok, könyvtári olvasókörök alakultak, és ők kapcsolódtak be, és éltetik a műsorunkat, hisz a műsor nem attól él, hogy mi hárman, három vendégnyelvésszel felváltva, akik megszólalnak, illetve Kerekes tanár úr és én megszólalunk a rádióban, hanem attól, hogy kapjuk a leveleket, nem keveset, 90-100 levél érkezik két hetente, ezekben mindben a jelölés mellett, amit beküldenek, beszámolnak azokról az eseményekről, ami az adott régióban fontos az anyanyelvápolás szempontjából. Kazinci versenyek, az édesanya nyelvünk nyelvhasználati verseny, táborok, konferenciák, számos eseményünk van. Nagyon gazdag, nagyon szép programok azok, amik így aztán a rádió hullámhosszán keresztül megosztásra kerülnek egy-egy levélíró kapcsán, a közösségek más helyszínére is eljutnak ezek az örömhírek.
1: Anyanyelvünk folyamatosan változik, alakul, különböző hatások érik. Gondolok itt az angol jövevényszavakra, mozaikszavakra, különböző rövidítésekre, szlengekre. Egy példamondatot is hoztam. A szó a flex, a flexelés, a példamondat pedig úgy hangzik, csak flexel az új kocsijával. Vagyis felvág, henceg, kérkedik, ticsekszik, mennyi sok szép szinonimánk van erre a szóra. Én vagyok lemaradva, vagy úgynevezett generációs különbségek miatt természetes az idegenkedésem. Ha és amennyiben ezt a szót inkább a mai gimnazista korosztály érzi a sajátjának. Őri Vilma említette, hogy nem kell védeni a nyelvet, de figyelni kell nagyon. Mit gondol ezekről a különböző változásokról, hatásokról, amik a szép magyar nyelvet érintik?
0: Szokták mondani, hogy veszélyben van-e az anyanyelvünk, pontosan az említett hatások miatt, és erre szoktuk azt mondani, hogy nincs veszélyben, és nem romlik, a nyelv használó romlik, és veszélyezteti maga a nyelvhasználó, de elsősorban a saját nyelvi igényességét és nyelvhasználati kultúráját. Az, hogy kerülnek be ilyen kifejezések, azt gondolom, hogy természetes, hisz azok a fiatalok, de nem csak fiatalok, mindjárt mondok rá egy példát, akik az iskolai közösségben a média különböző felületein találkoznak hírekkel, óhatatlanul átveszik. Időnként talán azért is, hogy nehogy már azt higgyék, hogy én nem vagyok annyira művelt, hogy ezt nem ismerem, ezt a kifejezést, de ahogy Szakonyi Károly, a Kazinczy Díj Alapítvány elnöke, Kossuth Díjas író, és nagyon jó barátságban van az Anyanyelvápolók Szövetségével is, zsűrizik minden rendezvényünkön, egy írásában mondta, hogy a nyelv megtisztul, olyan, mint a folyó. Ami hordalék, ami nem jó, azt kihordja a szélére, azt elhagyja, és úgy megy tovább. Már azokat a szavakat, azokat a gondolatokat, azokat a nyelvi formákat tovább víve, amik viszont igényesek és megőrzésre és továbbadásra is érdemesültek. Mondtam az előbb, hogy egy példát én is mondok rá. A kisunokám 11 éves a gyerek, és mondta, hogy milyen lehetőségek vannak egy-egy programhoz. És én a program lehetőségek közül kiválasztottam kettőt, és mondtam, hogy hát szerintem ez nem rossz kombó. És mondta, hogy mama, hát ez nem olyan nagymamás így mondani, hogy nem rossz kombó. De Melászló professzor urat nagyon sokszor idézzük, emlegetjük. Egyszer azt mondta, hogy leányom, amit nem lehet kimondani magyarul, azt nem érdemes kimondani. A magyar nyelv megmaradása a nyelvhasználók kezében van. Ezért aztán nekünk pedagógusoknak, akik gyerekekkel dolgozunk, akik hallgatók elé tárunk gondolatokat, mondatokat, ez a felelősségünk megvan, hogy ezt így adjuk tovább. A nyelv, az köszöni szépen, jól van. Nekünk kell, akik használjuk a nyelvet, úgy használni, hogy ne mondhassa más azt, hogy veszélyben van a magyar nyelv. Mert mondjuk teletüzdeljük angol kifejezésekkel, teletüzdeljük szlenggel. Szoktam mondani, hogy a beszélt nyelvet is az emojikkal meg lehet tüzdelni. Amikor egy olyan egy szót mondok, amiről azt hiszem, hogy három gondolat eszébe jut a másiknak. Nem, illetve ha igen, akkor nem kell három mondatot mondani, hanem annyit, amennyiben azt a gondolatot tudom közölni. Talán a szépkiejtési versenyeknek, a Kazinczy versenyeknek a kulcsszava, hogy értő és értető felolvasás. Na hát a beszédnél is az értő és értető. Tehát én megértsem, amit a másik mond, és értessem meg a másikkal azt, amit én gondolok. És az összes többi az már színesítő elem lehet, de nem lehúzó, nem ólomsúly nehezék, hogy ne tudjon úgy lebbenni tovább az egyik embertől a másikig, mint ahogy azt a nyelv képes rá, hogy megtegyen.
2: Kovács Zsuzsannával, a Szóról szóval című műsor társszerkesztőjével Fülöp Tamás beszélgetett. Egy rövid zene után folytatjuk az akvarell kulturális palettát, méghozzá a hétvégén megrendezendő Várkert Fest programjaival. Maradjanak velünk!

0: Kovács Katitól Lakatos Mónika folk trióján át Pál István szalonna és bandájáig, koncertekkel, gyermek és családi programokkal, budai vársétákkal, mozival és táncházzal várja idén is a látogatókat a Várkertfest. A június 6-án és 7-én megvalósuló programsorozatot immár harmadik alkalommal rendezik meg, a hétvégi nyitányt követően pedig elindulnak a rendszeres nyári programok is a Várkert bazárban. A beharangozó sajtótájékoztatón Zsoldos Szilvia járt, aki elsőként Sikota Krisztinát, a várkapitányság turisztikai, kulturális és kommunikációs vezérigazgató helyettesét kérdezte.
1: Az idei a harmadik Várkertfest. Ilyenkor mindig elindítjuk azokat a nyári programsorozatainkat, amelyek rendszeresen lesznek majd láthatóak a Várkert bazár kertjében, a neoreneszánsz kertben, az Öntőház udvaron. Ilyen például az a táncest és táncház sorozat, ahol szalonna és bandája, illetve az általuk meghívott népzenészek és néptáncosok segítségével a hozzánk látogató magyar és külföldi vendégek is egy-egy táncot megtanulhatnak, és ez egy rendkívül hangulatos táncház, hiszen kint a kertben, a panoráma teraszon zajlik. Tavaly indítottuk el ezt a programsorozatot, és nagy sikerű volt. Ugye, hogy elindul a Várkertfesten a Várkert mozi is, illetve a Várkert kertmozia, hiszen a Szárazárok színpadon vetítjük a filmeket. A Várkertfesten két kultfilmmel indítjuk ezt a sorozatot, a Moszkva térrel és a Made in Hungáriával. Aztán két hetente jelentkezik majd a Várkert mozi, aminek a különlegességét az is adja, hogy ide akár a kutyussal, a házi kedvenceinkkel is érkezhetünk. Ugyanilyen sorozat a nyárnak azok az esti DJ szettek, amit DJ Meta vezet nálunk itt a Várkert bazárban, ez is elindul a Várkertfesten. Rendkívül hangulatos esti zárásra lehet egy forró nyári napnak.
2: Az egész évadnak az összefoglaló színessége mind megjelenik ezen a két napon is, ami maga a Várkert Fest.
1: A Várkert Fest tulajdonképpen mindig megmutatja azt, hogy mennyire gazdag műfajokban a Várkert bazár kulturális program kínálata, úgyhogy idén is lesznek gyerekprogramok, kézműves foglalkozások, ingyenes gyerek zenei produkciók, vagy bábelőadás is, aztán ezeken a napokon indítjuk el azt a szintén sorozatot, ami a Mama Néz címre hallgat, olyan édesanyáknak, vagy szülőknek, nagyszülőknek kínál tematikus sétát itt a Várkert bazárban, ahova nyugodtan elhozhatják babakocsiban, vagy éppen babahordozóban is. A gyerekeket mindenki kisgyerekkel érkezik, úgyhogy talán, ha egy-egy kisbaba sír, az nem annyira zavaró. Tehát június 6-án és 7-én. A gyerekprogramok mellett természetesen várjuk a felnőtteket, a fiatalokat is különböző programokkal. Lesznek nagy koncertek, hiszen a Várkert bazár színpadán lesz látható és hallható Kovács Kati, vagy hogyha a népzenét említjük, Lakatos Mónika folklor tiója, de a műfajok fúziója vagy keveredése is megjelenik, hiszen Bogi és Petruska formációja különleges élményt nyújt majd a népzene és a gitár fúziójával, de a színpadon látható majd Ripoff, Raskolnikov bandája is, akik pedig a blues világából hoznak majd produkciót a Várkert bazárba.
3: Mucsai Zoltán vagyok, a Group & Sing zenekar frontembere, énekese.
2: Jubileumi lesz ez a nagy koncert, mire számíthatunk?
3: Amikor egy születésnapi, ugye 20 éves jubileumi koncertről beszélünk, akkor ugye nagyon-nagyon nehéz, hogy a pályafutásunk alatt, tehát a 20 év alatt melyek azok a dalok, amiket nem hagyhatunk ki, és minél színesebben próbáljuk ezt a repertoárt ugye összeállítani. Mivel 5 nagy lemezünk van, azért a koncertnek a 80%-a az saját repertoárba fog állni, a saját dalainkat fogjuk eljátszani.
2: Említette, hogy egy garázsban kezdték 2006-ban. Honnan, hova jutottak el itt a 20 év alatt?
3: Igen, egészen Budapest legpatinásabb rendezvénytermeibe, illetve külföldre is eljutottunk. Volt szerencsénk a 2025-ös Oszakai Világexpon fölépni Japánban. Erre nagyon-nagyon büszkék vagyunk, hogy az országunkat képviselhettük, illetve voltunk néhány évvel ezelőtt Dubajban is, és Hollandiában, illetve Németországban is többször voltunk. Szóval a jazz, a swing az egy olyan stílus, amilyen azt gondolom, hogy nemzetközi, és emiatt a külföldi közönség is nagyon-nagyon nyitottan fogad.
2: Például a japánok ezt hogy fogadták, mert ugye ez mégsem egy távol-keleti stílus.
3: Azt kell, hogy mondjam, hogy a magyar dalainkra tomboltak, és a végén álló ováció fogadott minket, és utána körülbelül 200 ember még gratulált, és én bevallom őszintén, hogy el is érzékenyültem, annyira extázisban voltunk, annyira tetszett az ottani közönségnek, úgy, hogy nem is értették. És ezért szoktam mondani, hogy a zenének ugye valami olyan érzésvilága van, olyan empátiát ébreszt az emberekben, hogy a zenében mindenki egy nyelven beszél.
2: A Várkert bazárban mikor lépnek föl, mi lesz a helyszín, illetve voltak-e már itt korábban?
3: Így a Gruppenswinggel még nem voltunk. Én néhány évvel ezelőtt a Széchy Pál emlékestet tartottam, ott a vendégem volt Tóth Vera, illetve tavaly az Ulágandi vendége voltam a Nagy Találkozások című koncerten. A mi koncertünk is, a 20 éves jubileumi koncert is a rendezvény nagy teremben lesz, és hát mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk, aki szereti a swinges zenéket, szereti a populári zenéket, ugyanis ebben vagyunk kicsit különbözőek a többi formációnál, hogy mi a stílusokat ötvözzük, és ha legyen az egy popdal is, swingesítve adjuk elő, és egy teljesen új köntösbe új értelmet nyer ugyanaz a dal.
2: Említsük meg párat, ami biztos, hogy el fog hangozni.
3: Tőlünk a Swing, amíg élek lemezről a Amíg élek című dal, akkor a saját repertoárban Játszom tovább című dal is el fog hangzani, és akkor mondok pár feldolgozást, itt New York, New York, vagy például a Musk filmbetét dal a Hey Pachuco, ez egy nagyon-nagyon különleges feldolgozásba fogjuk eljátszani, illetve lesz a Feeling, az talán Michael Bublé vitte újra sikerre, tehát ilyen emblematikus dalok is lesznek, illetve lesznek olyan dalok is, ami nagy hatást gyakorolt ránk, mint például a Don't Stop Me Now, a Queen egyik dala, vagy például az Elton Johnnak a I'm Still Standing. Szóval egy eklektikus, nagyon-nagyon színes koncertet fogunk adni, és a mi koncertünk is szerintem lesz 2 óra legalább.
4: Vég Mátyás, Meta. Ez a metamorfózisból jött, mert én először vizuállal foglalkoztam, ami azt jelenti, hogy a koncertek alatt, ami volt vetítés, azt mi csináltuk, és mellette elkezdtem zenélni, és akkor a kép és a hang hogyan alakítja át az érzéseket. A metamorfózis volt először a koncepció, és abból lett a meta.
2: Naplemente előtt és után milyen különlegességek várják majd a Várkert Festen, és utána a közönséget?
4: Naplementéig egészen könnyed, ilyen családbarát zenék lesznek, és ahogy megy le a nap és indul be a tánc, úgy kezdünk mi is egy picit a dögösebb elektronikus zenébe elmozdulni. Szerintem ez olyan, mint egy házi buli, hogy amíg nagyon világos van, az emberek egy picit szégyenlősek, és ahogy egy picit kezd sötétebb lenni, úgy kezd mindenki feloldódni.
2: Milyen zenéket fog válogatni?
4: Több kedvenc zeném is van, de nem tudatos listával jövök, hanem próbálok reagálni arra, hogy mire van igény. Amúgy ezek olyan elektronikus zenék, amiket rádióban nem lehet hallani, és ettől is különleges, hogy olyan zenével táncoltatni az embereket, amiket nem ismernek. Ez számomra a kihívás. Nyilván van egy-kettőször olyan, amit esetleg ismerhetnek, de a célom az, hogy olyan zenékkel bulit csinálni, amit sokan nem ismernek. Az mindig egy győzelem.
2: Ez nagyon nehéz szerintem.
4: Igen, ez egyre nehezebb amúgy, csak egy ikonom mondta azt, hogy slágerekkel minden bohóc tud csinálni bulit, de olyan zenékkel, amiket nem ismernik, azzal valami újat létrehozni, az tényleg az kihívás.
2: Akkor azt jelenti, hogy folyamatosan zenét hallgat?
4: Igen, éjjel-nappal keresem, és egyre nehezebb amúgy. Nehéz inspirálódni, mert kicsit olyan érzésem van, mintha már mindent hallottam volna, de azért keresem a gyöngyszemeket.
2: Nem lehet, hogy azért meg kicsit egyformák?
4: De nagyon egyformák, pont ez a baj. Tehát, hogy nehéz olyat találni, ami mondjuk időtálló zene. Nem véletlenül van ez, hogy most orba szájba a régiek feldolgozását lehet ilyen gagyiba hallgatni, mert már nem tudnak újat kitalálni.
2: És ezt hogyan dönti el, hogy melyik a gyöngyszem?
4: Ja, hát nagyon egyszerű, amelyik jó zene, toliba bőrös leszek. És igazából az érzéseimre hagyatkozom, meg az ízlésemre, de van jó zene, meg rossz zene is. Az idő általában bebizonyítja, hogy melyik milyen, és ha visszanézek az elmúlt 25 évre, nagyon sokszor beigazolódott, hogy amire én azt gondoltam, hogy jó lesz, az valóban utána felépült, és ugyanígy fordítva.
2: Ez már 25 éve csinálja?
4: Igen, de már 7 éves koromtól vegyes kazettákat csináltam, úgyhogy már az általános iskolában is azt szólt, amit én csináltam.
2: Nyáron milyen időközönként lehet majd jönni bulizni?
4: Minden hónapban egyszer leszünk hallhatóak. Castle Session, budavári sorozat a sorozat neve. És július 4 lesz utána, aztán augusztus 29 és szeptember. Minden hónapban találkozunk.
2: Indul a nyár a Várkert Festtel, és azt mondta itt a sajtótájékoztatón, hogy aznap van a születésnapja. A születésnapi ajándék lesz ez a június 7-i koncert.
5: Pál István Szalonna vagyok, a Szalonna és Bandája művészeti vezetője. Hát nekem biztosan, mert van egy kisbabánk, aki 5 hónapos, és ugye nagyokat nem tudunk vele utazni, ezért őt is ki tudom hozni a koncertre, és már ez ajándék, hogy ott lesz a kisfiam is, és neki is tudok muzsikálni. Meg az, hogy tényleg egy gyönyörű szép helyen játszhatunk a zenekarral, ez nekünk mindig öröm itt a Várkertbazárban muzsikálni, ha táncház, ha koncert. Tavaly is azt élveztem irgalmatlanul, hogy elkezdesz muzsikálni, és így a domboldaltól egészen a széksorokig ugye elkezd megtelni. És ugye a várlata, hogy végignézel, annyira szép az egész.
2: Mit hallhat a közönség aznap este?
5: Ugye nekünk a Szalonna bandával a repertoárunk az az autentikus népzene, tehát a hagyományos népzene, mi nem nagyon játszunk feldolgozásokat. Lényegében azt lehet mondani, hogy a moldvai csángók muzsikájától egészen a Pest megyei Galgamente népzenéjén keresztül a Rába közig minden meg fog szólalni. Hát igyekszünk a nyár folyamára egy újdonság repertoárt játszani, amelynek ez lesz a nyitó alkalma.
2: Azt mondta, hogy nem annyira kötött ez a repertoár, hogyan befolyásolja a közönség azt, hogy mit fognak játszani.
5: Az elmúlt 20 pár év tapasztalata alapján, mikor elkezdünk játszani, tehát itt mondjuk a régi stílusú és az új stílusú népzenéket, vagy a tánzenésebbeket, vagy igazából a hajnali muzsikákat, tehát amik lassúbb tempójukat, annak a változatossága meg még tájegységet választom. Tehát ezt látom a közönségen, hogy hozzá kell rámozdulni, vagy milyen hangulatban van, és akkor igyekszem egy kicsit abba az irányba vinni, tehát az elmúlt éveknek a szempillantásai alapján alakulnak ki tényleg ezek az érzések, amiket én a koncerten szoktam változtatgatni.
2: Ez egy nyitány, és utána még nyáron is folytatódik a táncház sorozatuk, ami igen sikeres volt akár a külföldiek körében is.
5: Az, hogy visszatérő külföldi vendégek is lesznek ezekben a táncházakban, az tényleg szerintem csodaszámba ment, és pontosan megértették azt, hogy ez mitől egyedi egy vár árnyékába.
2: Ugye a táncház az egy hungarikum, mondhatjuk így is. Nem csoda, hogy szabadtéren egy nyári este ez egy különleges lehetőség.
5: Amikor nem táncolsz, és csak kinézel onnan föntről, kapsz egy gyönyörű vizuális élményt. És ahogy megy le a nap, szól a muzsika, élő zene szól, és ha kedved van, táncolsz, ha nincs kedved, nem táncolsz, ha kedved van, énekelsz, ha nincs kedved, nem énekelsz. Tehát itt senki nem kötelez bármit is csinálni, de mégis a hangulat az az embereket bevonza, és elkezdenek részesei lenni. Ma azt érzik, hogy ez egy olyan fajta közösségi élmény, maga ez a táncház módszer, ami, ahogy említette is, nem véletlenül az UNESCO világörökség listájára is fölkerült, maga a táncház és a táncház módszer, és hát azért 50 jó néhány esztendeje beivódott a világ nagyon sok helyén az emberek szívébe.
2: Milyen zenészként megélni a nyári estéket?
5: Én nagyon szeretem. Igazából egy ilyen táncházat muzsikálni, mint hogyha kiülnél egy teraszra, és a barátaiddal találkoznál és sütögetnél. És ennek a terasznak pontosan megvan ez a hangulata, hogy mi szabadon muzsikálgatunk, a táncmester az emberekkel foglalkozik, nincsenek megkötések, egyedül csak annyi, hogy egyszer vége van. Bármikor, amikor egy ilyen alkalmat kimozdítunk a természetbe, és teljesen mindegy az, hogy ezt egy erdőbe csináljuk, egy csűrbe csináljuk, vagy itt a teraszon, akkor az ember úgy egy kicsit kiereszt a bezártságból, és valóban természetes közegébe kerül, lehevernénk a fűbe, és ténylegesen csak megvárnánk a napfelkeltét, és szóljon a muzsika.
2: Mikor várják a közönséget a Várkertfesten?
5: Június 7-én fogunk a Szalonna bandával muzsikálni, és utána már meg is indítjuk az első táncházat, amelyek 2 hetente, 3 hetente fognak egész nyáron megvalósulni.
0: Sikota Krisztinát, a Várkapitányság vezérigazgató helyettesét, Mudzsahid Zoltán énekest, Vég Mátyást, vagyis DJ Metát, valamint Pál István Szallonnát hallották a Várkertfestet bemutató sajtótájékoztató kapcsán. A fesztivál most szombaton és vasárnap lesz, sok ingyenes programmal és néhány fizetős esti koncerttel. A nyáron több program sorozatként valósul meg a Várkert bazárban, de mások mellett fellép majd Király Viktor énekes is, ősszel pedig Kis Tibi és az Arany Akkord. További részletekért keressék fel a várkertbazár.hu weboldalt.

0: Az Akvarell hátralévő idejében a Kultúrmorzsa rovatunkat hallhatják, amelyben a nyár első heteire ajánl programokat a figyelmükbe a szerkesztő Szent Imrei Kristóf.
1: Június 6-án és 7-én újra életre kell a FIX, azaz a Független Iparművészeti Kortárs Szalon, ezúttal nyári kiadásban. A FIX June névre hallgató program a Petőfi Irodalmi Múzeum kertjében, passzázsában és emeleti dísztermeiben várja a látogatókat egy kétnapos, szabadtéri, kulturális élményre. A múzeum kertben elhelyezett piknik takarók ezúttal nem csupán a piknik részei lesznek, hanem a FIX iparművészeinek különleges alkotásai is. A résztvevő művészek saját vizuális világukon, stílusukon és eszköztárukon keresztül formálnak egy-egy takarót egyszerre használható tárgyá és szabadtéri kortárs installációvá. A két nap során közel 100 kortárs alkotó mutatja be munkáit, a szombati programot pedig egy szabadtéri pódiumbeszélgetés zárja, amely a hazai kortárs iparművészet és dizájn, valamint az újrahasznosítás aktuális kérdéseit járja körül. A rendezvény díjmentesen látogatható, amelyről bővebben a fix.hu weboldalon tájékozódhatnak. Május végén ismét megnyitotta műtermeit és különleges alkotótereit a Magyar Képzőművészeti Egyetem. A képző tanévvégi kiállításai közel két héten át engednek bepillantást abba a sokszínű és intenzív művészeti munkába, amely az egyetem falai között egész évben zajlik. A hagyományos évvégi osztálykiállítások idején az egyetem műtermei, műhelyei és folyosói mini galériákká alakulnak, így a nagy közönség is megcsodálhatja a különböző tanszékeken született hallgatói alkotásokat. Az esemény ritka lehetőséget kínál arra, hogy a látogatók beléphessenek az egyetem máskor zárt műtermeibe és ikonikus tereibe. Az érdeklődők egy élő, folyamatosan formálódó művészeti közegben barangolhatnak, az Andrássy úti főépület historikus termeitől az Epres kert sajátos atmoszférájáig nem csak készművekkel találkozhatnak, hanem magával az alkotói folyamattal és gondolkodással is. A Magyar Képzőművészeti Egyetem évvégi kiállításai ingyenesen látogathatók a hétvégéig. Egész napos szabadtéri rendezvényre várják az érdeklődőket június 7-én a budapesti Liszt-Ferenc térre. A Liszt Piknik elnevezésű programon bemutatkozik a Zeneakadémia 2026-os őszi évada, melynek keretében fellép többek között Farkas Gábor, Simon Izabella, Karasszon Eszter, Balázs János, valamint a Zeneakadémia ének, fúvós, ütő és jazz tanszékének hallgatói. A vasárnap 10 órakor kezdődő rendezvényhez családi programok, gasztronómiai kínálat, nyereményjátékok és kedvezményes jegyvásárlási lehetőség is kapcsolódik. A Liszt Pikniken való részvétel ingyenes, a részletekért keressék fel a koncert.zeneakadémia.hu oldalt. Már a jövő hétvégén, június 13-án egy különleges, gondolatébresztő zenei estel várja az érdeklődőket az Udvari Kamaraszínház. A Bolondulásig szeretni volna jó című koncert a magyar film történetének emblematikus dalait idézi meg Orbán Bori és Páncél Kristóf előadásában. A két részes örömzenélés programjában Karádi, Jávor, Sota, Páger, Latinovics és mások szellemét idézik színpadra a Kelecsényi László szerkesztésében és moderátori közreműködésével felcsendülő örökzöld dallamok. Az este során elhangzik többek között a Meseautó, a Mindig az a perc a legszebb perc, a Holnap ki tudja holnap látsz-e még című dal, valamint az Ez lett a veszted, mind a kettőnk veszte, és a Nincs kegyelem. Ezek a dalok nem csak a magyar film aranykorát idézik meg, hanem egy korszak hangulatát, lelki állapotát is megjelenítik. A Bolondulásig szeretni volna jó című zenei est szombaton 19 órakor kezdődik Budapest 13. kerületében a Pozsonyi út 58-as szám alatt található Udvari Kamaraszínházban. Szintén június 13-án egy rendhagyó francia dokumentumfilmet láthatnak az érdeklődők az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A Sacré-Cœur, a Szent Szív csodálatos hatalma című alkotás már a május elején megrendezett keresztény film és könyvnapokon is terítéken volt, amely a legnagyobb érdeklődést kiváltó film volt a magyar közönség körében. Eközben Franciaországban egyfajta megtérési lázat indított el, melynek köszönhetően több mint 500 000 tekintették meg a mozikban, és még a fiatalokból is olyan hatást váltott ki, hogy mélyen megérintődve távoztak a vetítésekről. A Sabrina és Steven J. Gönel házaspár által rendezett dokumentumfilm Isten bekorlátozhatatlan szeretetéről és a Szent Szív tiszteletéről szól, bemutatva többek között a 17. században élt Alakok Szent Margit Mária alakját. Az alkotók filmjük mottóját Ferenc pápa Dilexit Nos, azaz Szeretett bennünket kezdetű enciklikájából vették, az ő nyílt szíve előttünk áll, és feltétel nélkül vár. A kifejezés Szent Pál apostol rómaiaknak írt leveléből származik, és Krisztus irántunk tanúsított határtalan szeretetére utal. A Szent Szív csodálatos hatalma című dokumentumfilm tehát jövő szombaton is várja a közönséget 11 órai kezdettel az Uránia dísztermében. Ha pedig előzetesen is többet meg szeretnének tudni a különleges alkotásról, akkor keressék fel a Magyar Kurír katolikus hírportált, ahol egy hosszabb ajánlót olvashatnak róla.
0: Az Akvarell program ajánló rovatát, a Kultúrmorzsát hallották.

Kedves hallgatóink, az Aquarell kulturális paletta a végéhez ért. Technikai munkatársunk Csák Éva, a zenei szerkesztő Varga Ramóna, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is megköszöni figyelmüket a műsorvezető Harcsik Róbert.

0: A hivatás lesz a középpontban június 6-án a Pilisboros Jenői családi napon, amelyet idén második alkalommal rendeznek meg. Családokból születik a népek jövője mottóval. Az egésznapos rendezvényről Wilhelm Péter esperes plébánossal beszélgetünk a 17 órai híreket követően, hitéletünk krónikájában.
1: 14. Leó pápának a bíztatásából, pontosabban beszédéből választottam az idei mottót, hogy családokból születik a népek jövője. Ez még tavaly hangzott el 2025. június 1-én a családok jubileumán. És a Szent Atya itt arra hívta meg a családokat, és arra biztatott bennünket ezzel, hogy mindannyian váljunk ugye hidakká embertársaink között, és hogy a családok azok olyan bölcsői az Isten szeretetnek, amiből kisugározhat az egész világ fele. Tehát, hogyha a családban jelen van, az az elköteleződés Isten irányában megjelenik, a család mint kis mikroközösségben a szeretet megvalósulás, amire Isten maga tanított bennünket, akkor ezek tudnak egy bölcsői lenni magának a hit megtartásának és a hit megújulásának. És ezért olyan fontosnak érzem a családi napban, hogy egyrészt kapjon teret a családi szülői hivatás és a család mint közösség. A délelőtt az erről fog szólni, és délután pedig a papi és szerzetesi hivatásokból lesz emelvény. Most inkább a papi hivatásra fókuszálunk, de abban az érdekességben, hogy görög katolikus atya és felesége lesz többek között a délutáni vendégünk, és a papi hivatásról az ő szemszögükből beszélgetünk, illetve az egész délutánnak a fő vendége Martos Levente Balázs, az Esztergom budapesti főegyházmegye segédpüspöke lesz. Ő fog még ebben a beszélgetésben beülni velem együtt, és így fogunk erről beszélni.
0: Június 6-án rendezik meg a Pilisboros Jenői családi napot, amelyről bővebben a hitéletünk krónikájában hallhatnak a 17 órai híreket követően.

Johann Sebastian Bach D-moll koncertójának részletét hallották. Előadta Jean Rondeau régi zenei együttese.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! Magyar Péter miniszterelnök hétfő reggel Görög Márta igazságügyi miniszterrel felkereste Súlyog Tamás államfőt a Sándor palotában. A találkozó után tartott sajtótájékoztatón a kormányfő közölte, ha Súlyog Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről, a Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt. A kormányfő közölte, az alkotmánymódosítás mindenkire vonatkozik, akinek a leváltását kezdeményezte miniszterelnökként. Elmondta azt is, a találkozón nem mondott le Súlyog Tamás köztársasági elnök. Az államfő szerint eltávolítása hatással lehet a jogállamisági feltételekhez kötött uniós források lehívására is. Azt írta, megbeszélésük alapján megerősítést nyert, hogy a kormányzat az alaptörvénytől eltérő egyoldalú politikai elvárások szerint értékeli és értelmezi a köztársasági elnöki tisztség alkotmányos szerepét. Hozzáfűzte, hogy a miniszterelnök által az igazságügyi miniszter jelenlétében tett nyilatkozat alapján a kormány a törvényesen betöltött tisztségéből való eltávolítás céljából személyre szabott jogalkotással tervezi módosítani az alaptörvényt. Ezt a folyamatot az alkotmányok politikai zsákmányszerzésnek nevezi. A köztársasági elnök aláhúzta, az ennek folytán kialakuló alkotmányos válsághelyzet mélyíti a társadalmi megosztottságot és károsítja a magyar demokrácia nemzetközi megítélését, ami hatással lehet például a jogállamisági feltételekhez kötött uniós források lehívására is. A spanyol központi büntetőbíróság jogsegélykérelem keretében információkat kért 14 feltételezett egykori ETA terroristáról Venezuelától, közölte az El País hétfőn. A spanyol bíróság abban bízik, hogy a Venezuelában a közelmúltban bekövetkezett politikai változás lehetővé teszi számukra, hogy együttműködésre következtessenek. Venezuela eddig elutasította Spanyolország együttműködésre vonatkozó kérelmeit, azzal érvelve, hogy a már feloszlott Baszk Hazai Szabadság, az ETA volt tagjai, egy az 1980-as évekből származó kétoldalú megállapodás alapján tartózkodnak a dél-amerikai országban, és politikai menekültként fogadták be őket. A Baszkföld függetlenségéért küzdő, 1959-ben alakult terrorista csoporta több mint 800 ember haláláért tartják felelősnek. A terrorista csoport utolsó merényletét Franciaországban hajtotta végre 2010-ben. Egy magyar rendszámú autóbusz és egy szlovák személy

0: amely sok helyen fákat csavart ki, villany és telefon vezetékeket rongált meg. Fővárosi közlekedési hírekkel folytatjuk.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten lezárták a Hősök terét az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig. Az Állatkerti körutat egyirányosították a Hősök terétől a Gundál Károly útig, valamint lezárták az Olof Palme sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között csütörtök estig rendezvényutó munkálatai miatt. A második kerületben a Szemlőhegy utcában a Vérhalom utca előtt a forgalom egy sávon váltakozva haladhat jelzőlámpás irányítással, mert vízvezetéket javítanak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Hazánk időjárásáról este felé is több felé várható záporzivatar. Utóbbiakat keleten felhőszakadás kíséri. A döntően nyugati, északnyugati szél élénk, északnyugaton erős lesz. Zivatarok környezetében is megerősödik a szél. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. A következő híradás 17 órakor lesz. 16 óra 5 perc. Támasz és talpkő. Megfontolások a morálról. Erkölcs teológiai sorozat Néhai Tarjányi Zoltán professzorral. A felvétel 2006-ban készült. A szerkesztő Szikora József.
2: A 10 parancsról szóló elmélkedéseink során elérkeztünk a 10. parancshoz, de szokás szerint végig kell pörgetnünk az összes parancsnak az útmutatását röviden, mert, mint már sokszor elmondtam, minden parancs az első parancsnak a részterülete, annak a következménye. Az első parancssal az ember Istent állítja élete centrumába. Csak őt fogadjuk el Istenként az életünkben. Vele szőjük össze az életünket. A második parancs, hogy ezt az Isten kapcsolatot belevisszük a beszédünkbe. A harmadik parancs, hogy az Isten kapcsolatot belevisszük az ünneplésünkbe. Negyedik parancs, ezt az Isten kapcsolatot belevisszük a szüleinkkel való viszonyba. Ötödik parancs, az Istennel való kapcsolatunkat belevisszük az emberi élettel való tiszteletteljes kapcsolatba. Hatodik parancs, az Isten viszonyunkat belevisszük a másik nemmel való kapcsolatunkba. Hetedik parancs, az Isten kapcsolatunkat megéljük az anyagi javakkal szembeni viszonyban. Nyolcadik parancs, az Istennel való szövetségünket megéljük a másik ember becsületével kapcsolatban. Kilencedik parancs, legutóbb ezt láttuk, hogy az Isten kapcsolatunkat, az Isten iránti hűségünket meg kell, hogy jelenítsük a házastársi hűséggel, a válásnak az elkerülésével. És most a 10. parancs azt mondja, hogy ne csak, hogy ne vegyük el a másik tulajdonát, hanem ne is irigykedjünk rá. Nagyon érdekes, hogy ezek szerint a 10 parancs közül ugye 2 is foglalkozik a szexualitással, és 2 is foglalkozik az anyagi javakkal. Tehát valahogyan Isten azt üzeni, hogy ez az a 2 olyan területe az életünknek, ahol nagyon kell vigyáznunk, hogy az Istennel való szövetséget megéljük, hűségesek legyünk. Hogy ez az a 2 terület, ahol a legtöbb hiba lehetőségünk, vagy hibázási alkalmunk van. Na most a 7. parancsnál már láttuk az anyagi javaknak a helyét, szerepét az életünkben. Hangsúlyoztuk azt, hogy ugye Isten teremtménye a valóság, és Isten teremtménye jó. Tehát az, hogy az ember, mint Isten képmása, birtokolja, uralja ezt, az nem rossz, az nem gyanús, hanem Isten helyetteseként kell az embernek uralkodnia a világon és az anyagi javakon, és ez adja meg az erkölcsi feladatainkat. Most eredetileg a 10. parancs így szólt a mózesi könyvekben, hogy fele barátod házát, rabszolgáját, rabszolganőjét ne kívánd, se marháját, se szamarát, se semmijét, ami a fele barátodé. Tehát abban az időben ezek voltak az embernek a legfontosabb tulajdonai. A háza, az ingatlana, a szolgái, az állatai. Most ezt a mózesi parancsot Szent Ágoston lerövidítésében úgy ismerjük, úgy tanítjuk a gyerekeknek, hogy fele barátod tulajdonát ne kívánd. Így szoktuk még egyszerűsíteni, hogy ne legyünk irigyek. Most ez az isteni követelés 2

0: programot ad egy keresztény embernek. Az első az, hogy ki kell tépni magunkat a földi értékeknek olyan értelmezéséből, hogy ezeknek a birtoklása valamiféle üdvösséget ad nekünk. Egyszer meglátogattak barátaim, házaspár, velük volt a 7-8 éves gyerekük, sétáltunk, és én akkor láttam közelről, hogy a gyermek mennyire spontán módon mindent birtokolni akar. Hogy elmentünk a vattacukros mellett, ő azt akar enni, nem lehet majd ebéd után, stb. Nem sokára ott volt ilyen papír árus, ilyen papír madarakat lehetett ott kapni, amiket az ember eldobott, akkor egy darabig röpültek, ő azt akarja. A gyerek állandó nyomás alatt tartja a szüleit, mert mindent megkíván, mindent birtokolni akar. Az óvodában egy kislány azt mondja a szüleinek, hogy minden óvodás barátnőmnek, csoporttársamnak van Barbie babája, nekem is kell. És a szülő megveszi, hogy az ő gyereke ne szenvedjen hiányt, és kicsit nagyobb lesz, akkor már azt mondja, hogy kisiskolás korában, hogy minden osztálytársamnak van, nem tudom, milyen pittyegős karórája, nekem is kell, és a szülő kielégíti ezt a vágyat. És aztán jön nagyobb korában, hogy mindenkinek van ilyen walkmanje, zenehallgató készüléke, nekem is kell, azután, hogy ilyen divatos csizmánt kell nekem, mint a többieknek van, hogy bicikli kell, és így tovább. Tehát a gyerek nem is veszi észre, meg a kis kamasz nem is veszi észre, hogy állandóan egy ilyen fogyasztási terrorban tartja a szüleit, és hogy úgy néz ezekre a dolgokra, ahogyan a média manipulálja a gyereket, hogy ha ezt nem szerzed meg, akkor nem leszel boldog. Ha ezt megszerzed, akkor boldog leszel. Tehát valamiféle üdvösség, idézőjeles üdvösség a tulajdon. Azt ígéri, hogy ha én ezt birtokolni fogom, akkor boldog leszek, ha nem birtoklom, akkor nem leszek boldog. Isten pótlékká tud válni. Az anyagi javaknak a valósága. Néhányszor, amikor középiskolásokhoz meghívtak lelki napra vagy beszélgetésre, akkor azért mindig láttam a szemükben a megdöbbenést, hogy szóba hoztam, hogy csak arra gondoljatok 15-6 évesek, hogy az elmúlt mondjuk 2 évben mennyi butaságot ki préseltetek, vagy ki hízelektetek, vagy ki tapostatok a szüleitekből, és hogy ezeket mikor megszereztétek, nem lettetek boldogok, és ott van, nem is törődtök velük, hogy a horgászbot, meg a gitár, meg a nem tudom milyen póló, meg a milyen ruha. És benne vagytok ebben a sodrásban, hogy akkor leszek boldog, ha ez az enyém lesz. Na most mi ennek a következménye? Nagyon gyakran látjuk azt, hogy egy szülő életében épp azért sorvad el a vallásgyakorlás, mert a családnak az igényeit ki akarja elégíteni, és vasárnap is dolgoznia kell, hogy legyen annyi pénze, hogy a gyerekeknek azt a színvonalat nyújtsa, mint az osztálytársak szülei tudják nyújtani, és nem jut Istennek hely vasárnap az egy órás időtartamot kitevő szentmisére, vagy fordítottját is lehet látni, hogy annyira kizsigereli magát a szülő a munkában, mert szükséges ezeknek az anyagi javaknak a megteremtése, fenntartása, így ítéli meg, hogy ezek szükségesek, és akkor vasárnap azt mondja, hogy én annyira fáradt vagyok, ez az egy napon van, amikor végre kialszom, kipihenem magam, és megint kimarad emiatt az ember életéből a szentmise. Tehát az első gondolatunk, amivel az irítséget le kell győznünk, az, hogy Istennek kell első helyet adnunk az életünkben, és hogyha Isten áll az első helyen, akkor ez a sokféle földi érték, mert ezek értékek, majd még mindjárt szóba hozom, ez a sok földi érték, ez mind relatív érték lesz. Relatív érték, tehát nem abszolutizálódik egyiknek sem a jelentősége. A második nagyon fontos gondolat, amivel mi az irítségnek a spontán lendületéből ki tudjuk tépni magunkat, az, hogy meg kell tanulnunk lefelé is tekinteni. Minden ember spontán a nálánál gazdagabbakra figyel, hogy ők mit birtokolnak, milyen autójuk van, milyen házuk van, milyen bútoruk van, milyen szabadidő kitöltésük van, és az ember spontán módon megpróbálja őket utánozni. A keresztény gondolat azt mondja, hogy tessék megtanulni lefelé is tekinteni. Észre kell vennünk a nálunknál szegényebbeket. És velük szemben pedig, ha észrevesszük őket, akkor ott van az erkölcsi kötelesség, a valamiféle segítségadás. A világ az elmúlt évszázadokban, de főleg az elmúlt évszázadban hihetetlen sok ragyogó technikai találmánnyal, felismeréssel valóban kényelmesebbé és még hosszabbá is tette az emberi életet. Gondoljunk arra, hogy ezelőtt 100 évvel hogyan mostak az emberek, hogy vizet kellett hozni a kútról, és utána nagy katlanokban fölmelegíteni, és utána kézzel mosni. Most az ember beteszi az automata mosógépbe, és majdnem, hogy szárazan kiveszi. A technika az emberi életet segíti, megkönnyíti, és most már nem görbülnek el az idősebb nőknek az ujjai, akik még kézzel mostak, csavartak. Gazdagabb és emberibb lett az életük. Vagy hogy 100 évvel ezelőtt hogyan fűtöttek, fát szerezni, szenet szerezni, azt levinni a pincébe, onnan apránként fölhordani, és aztán begyújtani, kisalakolni, stb. Most úgy fűtünk, hogy egy csapot arrébb kapcsolunk, és már is jön a meleg. Ez mind érték, ez mind jó. Az emberi életet valóban emberebbé, emberibbé változtatja. No de valami határa azért kell, hogy legyen ennek. Egyrészt az a határ, hogy nem zsigerelhetjük ki a természetet, nem csinálhatjuk azt, hogy ami nekünk jó és kényelmes, az kipusztítja az erdőket, és tönkreteszi a levegőt, stb. Hát gondolnunk kell az unokáknak a korszakára. Nem szabad a világot tönkretenni azért, mert hogy mi technikailag gazdagabb és könnyebb életet élünk. De kérem, nem szabad az embert sem kizsigerelni azért, hogy elején felül dolgozzon, és utána látjuk a tragédiákat, hogy 41 pár évesen szívrohamot kap és meghal. Nem szabad kizsákmányolni se az embert, se az ember körülötti világot. Azt mondjuk, hogy ez mind érték, sőt, még hozzáteszem, hogy ez a fogyasztói logika, ez még a kutatást is, az emberi fejlődést is szolgálja. Hogy tényleg csak olyan példát mondok, ami praktikus, hogy kitalál valaki egy jó minőségű, megbízható porszívót, és ezzel tényleg gyorsabban, hatékonyabban a lakást ki lehet takarítani. És mivel ez jó, ezért nagyon sok ember megveszi. Most ebből a sok pénzből, amit a gyártó kap, ebből még jobb porszívót tud megterveztetni a szakemberekkel. Tehát igenis, hogy ebben a fogyasztói modellben ugye van logika, van érték benne, csak azt mondjuk, hogy ez nem megváltó erő. Nem innen jön az embernek az üdvössége, és adott esetben kiderül, hogy ez a technikai apparátus, ami az életünket megkönnyíteni, gyakorlatilag inkább kiszolgáltatottá teszi az embert, mert valami apró meghibásodás van, és csak magasan kvalifikált szakember tudja megjavítani majd valamikor. Vagy a másik véglet, hogy ez a technikai apparátus az embert rabszolgává teszi, és nem tud az illető naponta X óra számító gépezés nélkül meglenni, rabszolga lett belőle. Az evangéliumi gondolkodás, amelyik ugye a világot értéknek kezeli, anyagi javaival együtt azt mondja nekünk, hogy valami okos önmérsékletet a szeretet és a hitnek a látásmódjával ki kell tudnunk alakítani, és az is beletartozik, tehát ez a második szempont, hogy ha észreveszem a nálamnál szegényebbet, akkor tulajdonképpen megélem a Jézustól jövő ember szeretet parancsát. Tehát az irítséget, mint láttuk az első vonatkozásban, úgy tudjuk az életünkből száműzni, hogy nem engedjük, hogy bármelyik dolog Isten helyére lépjen. Tehát megtartjuk életünkben Istent és Isten imádásának, és Isten imádásának a közösségi vonatkozásának a prioritását megtartjuk elsőként, első helyen. És a másik szempont pedig, hogy kitépjük magunkat a spontán fölfelé való gondolkodásból vagy viszonyításból, és ezáltal a másik ember is, az nálunknál kevésbé jó anyagi helyzetben élő ember is életünknek az élő tartozéka tud lenni. Igen ám, de előfordul, hogy az ember nem tud ellenállni az anyagi javak csábításának, és kialakulhatnak a bűnök. Milyen bűnök is vannak az anyagi javakkal kapcsolatban. Először is a lopást kell megemlítenünk, aminek ugye az a lényege, hogy elveszek egy olyan értéket mástól titokban, ami nem az enyém, akár egy személytől, akár egy közösségtől. Most tudnunk kell, hogy a lopás sajnos olyan erős ingert tud adni az embernek, hogy néha a legerősebb is elesik, vétkezik. És ezért már a jóvátételt és a Biblia kellett, hogy szabályozza, és úgy állapította meg Mózes törvénye, hogy a korabeli viszonyok szerint mondjuk valaki ellopott egy birkát egy másik embertől, és megtalálták nála, akkor nem csak, hogy vissza kellett adnia az ellopott jószágot, hanem még egy másik birkát is kellett adnia, vagy annak az árát. Ha pedig az illetőnél már nem találták meg az ellopott értéket, meg közben megette vagy eladta, akkor pedig négyszeresen kellett visszatéríteni. Ez volt az ószövetségi jóvátétel, és csak egy rövid utalás az újszövetségi Zakeusra, a vámosra, aki megtérése után bejelenti, hogy ő önként a nehezebbet, a négyszeres megtérítést választja, annyira mutatni akarja az ő életének és gondolkodásának a megváltozását. A lopással kapcsolatban egy rövid idézetet felolvasok 20. századi nagy opera énekesnőnknek az önéletrajzából, Sándor Judit. A 30-as években ilyen családi ismeretség által, amikor ő 11 pár éves volt, minden nyáron 2 hónapot Ausztriában töltött el, egy olyan családnál, ahol egy vele nagyjából egyidős kislány volt szintén a családban, és leírja a Zene zarándok útján című önéletrajzi munkájában, hogy körülbelül 7 éves volt, amikor lopott. Szó szerint idézem. Életem első és egyetlen lopásának ez a szégyenletes története. A lakás ebédlőjében csak vasárnap étkeztünk, és néha, amikor egy-egy rokon megérkezett. Egyik alkalommal valami családi elszámolás zajlott, és utána a félig leszedett asztal sarkán egyszer csak egy ott felejtett 2 shillingest pillantottam meg, és szinte gondolkodás nélkül magamhoz vettem. Úgy látszik, a csábítás olyan nagy volt, hogy nem tudtam ellenállni. Csak következményeket nem gondoltam végig. A szegény néni feltúrta a szobát a pénzt keresve, és nekem még hazudnom is kellett, hogy nem láttam. Akkor már nem volt visszaút, a pénzt valahogyan el kellett költeni, ami nem volt egyszerű dolog, mert mindig Edittel mentünk mindenhova. Úgy emlékszem, hogy egy ideig a hálószobában levő játékok között tároltam, aztán a felét elköltöttem fagylaltra. A pénz maradékát úgy emlékszem, hogy egy templomi persejbe dobtam. A történetnek azonban még nincs vége. Évekig éltem a nyomasztó érzéssel, annélkül, hogy meg tudtam volna szabadulni tőle. Néhány évvel később mi hívtuk meg Editet egy nyári hónapra, időközben pedig meghalt az édesanyja. Tavasszal írtuk a levelet, és hamarosan ki is volt tűzve életem első zongora vizsgája. Már napokkal előbb rosszul aludtam, de a vizsga előtti estén végképp nem tudtam elaludni. Az évek óta gyötrő lelki furdalás egy pillanat alatt ment át egy kényszer neurózisos állapotba. Meg voltam győződve, hogy ha nem szabadulok meg a bűnöm terhétől, nem fogok tudni zongorázni. Talán már 11 óra is elmúlt, hogy anyukámat hívtam, és mindent elmondtam neki nagy sírás közepette. Anyunak jó ötlete támadt, azt tanácsolta, hogy ha Edit nálunk lesz, és majd, ha alkalmilag elhunyt édesanyjáról beszélünk, adunk neki néhány pengőt, hogy annak megfelelő shillingből vigyen a nevemben virágot az édesanyja sírjára. Persze ez egy szimbolikus gesztus volt csak, de meghozta a pillanatnyi nyugalmat. Igazi bűnhődés tehát nem történt, de az a néhány évnyi szenvedés is bűnhődés volt nekem, és nem is akármilyen. Egy tiszta gondolkodású ember bármilyen picike értékben is megsérti a tiszta kezűséget, az nyomasztó lelki ismereti teherré változik, és addig, amíg valahogyan nem hozzuk helyre, addig az nem is enged lelki nyugalomhoz minket. Másik tulajdona elleni bűn még a csalás, amely főleg a gazdasági életben fordul elő, ahol azért a keresztény vállalkozóknak komoly feladat, hogy persze sikeresek akarnak lenni a piaci versenyben, de azért nem csak a büntethetőség határán át nem lépést kell megvalósítaniuk, hanem a tisztességes versenyt. A rablás az azért súlyosabb bűn, mert nem csak, hogy elveszem a másét, hanem még erőszakkal a jelenlétében veszem el. A sikkasztás tulajdonképpen az egy bizalmi pozícióval való visszaélés, hogy egy tanárt megbíznak az iskolában a kirándulásra, pénzgyűjtéssel, és akkor ő elsikkasztja. Nyilván ez felháborító. Tehát a sikkasztás az mindig azért súlyos bűn, mert valaki olyan élt vissza, akinek a tudását, szakértelmét a jóra kellett volna fordítania. Na és végül ide tartozik a károkozás. Ha az ember utazik vonaton, hány szétszabdalt vonatfülkét lát, vagy amíg még pénzes telefonok voltak, nem kártyás telefonok, addig hány telefon volt tönkretéve, azért ne kifosztották a perselyt. Szörnyű dolog tud lenni a vandalizmus, ami biztos, hogy önfegyelem hiányra és lelki éretlenségre vezethető vissza. Az erkölcs teológusok a jóvátétellel kapcsolatban mindig is hangoztatták, hogy akár lopás, csalás, rablás, stb. Bármilyen bűnt követünk el, akkor nem elég ezeket meggyónnunk, hanem a gyónásunk is csak akkor érvényes, ha a jóvátételnek a szándéka megvan bennünk. A módjával kapcsolatban pedig a három klasszikus moralista kérdés, hogy kinek kell a jóvátételt megcsinálnunk, kifelé. Nyilvánvaló afelé, akitől elvettük, akit megkárosítottunk, akár egyén, akár közösség. Mikor kell megcsinálnunk? A válasz minél hamarabb. Nem szabad hagynunk, hogy a lelki furdalás sokáig morzsoljon minket. A harmadik kérdés, hogy hogyan. Itt viszont erkölcsileg jogosnak és megengedhetőnek ítélik meg a moralisták, hogy nem vagyunk kötelesek nyíltan megvalósítani a jóvátevést. Tehát valakitől titokban loptunk, nem kell nyilvánosság előtt megvalva visszaadnunk, hanem titokban is visszacsempészhetjük azt az értéket, vagy annak a megfelelő árát. Láttuk azt, hogy a mózesi törvény az a Mózes korabeli viszonyokat tartja szem előtt. Milyen tulajdon volt akkor, ugye ház, mező, állat. Ha Mózes most élne, akkor bizonyára a szellemi tulajdonnal is kiegészítené, mert közben kialakult ez a fogalom is, ez a valóság is. Igenis van szellemi tulajdon, hogy valaki szakdolgozatot ír, akkor tisztességesen idéznie kell, hogy ez a gondolat honnan való, tehát szellemi lopás is van, nem beszélve a szabadalmaknak a jogtalan átvételéről. És végezetül azt is mondhatjuk, hogy kérem szépen lelki tulajdon is van, másoknak a jó híre, erre sem szabad irigykednünk, vagy mások sikerére, papoknak mások lelkipásztori sikerére. De hát ez a vonatkozás azért a 8. parancsnál a mások becsületének a védelménél megfelelő isteni határokat már megkapott. Összefoglalva, mit mondunk? Az anyagi javak jók. Minden kereszténynek ki kell alakítania azt a prófétai látásmódot, hogy mi a szerepe az anyagi javaknak az ember életében. Szükségünk van ruhára, étkezésre, pénzre, vagyonra, de prófétai módon kell látnunk. A próféta a látnok, aki Isten szemével lát, és ha látom a pénznek a fontosságát Isten szemével, akkor a pénz érték lesz az életemben, de relatív érték marad. Látom az öltözködés fontosságát, de soha nem lesz a ruha abszolút érték, és így tovább. Azt mondja Szent Pál, hogy keresztények, minden érték értetek van, de vigyázat keresztények, mert ti viszont Krisztuséi vagytok. Ez a keresztény látásmód. Mindent értéknek tekintek, de életemnek az első vonatkozása az, hogy én Krisztushoz tartozom. Szent Pál, mint láttuk legutóbb, ezt úgy fogalmazza meg, hogy tudok bővelkedni, tudok nélkülözni. Tehát, aki megtartja a 10. parancsot, és nem irigykedik, az nem valósít meg mást, mint hogy Istent tartja életének az első helyén. Az első parancsot éljük meg, tehát az anyagi javakkal való viszonyunkban, azt az első parancsot, hogy csak Istent tartjuk Istennek, és csak a vele való szövetségben tudjuk elképzelni az életünket. A legközelebbi utolsó alkalommal a 10 parancsot utólag áttekintjük és összefoglaljuk.
1: Néhai Tarjányi Zoltán professzor erkölcsteológiai sorozatát hallották. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a Katolikus Rádió honlapján, valamint a Spotify Támasz és Talpkő című podcastján. Új műsorral 2 hét múlva jelentkezünk.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: Fél öt van. Ránki György meseoperája a Pomádé király újruhája ősbemutatójának évfordulója alkalmából részleteket hallanak a műből. Elsőként a bevezetőt játssza a Magyar Rádió szimfonikus zenekara Pál Tamás vezényletével.

Most a címszereplő áriáját énekli az első Pomádé király, Székely Mihály, az opera második felvonásából. A Magyar Állami Operaház zenekarát Ferencsik János vezéli.

Ránki György mese operájából az Operaházi ős bemutató sikerének köszönhetően 1954-ben két szvitet is írt a legnépszerűbb melódiákból. Most az első részleteit hallják a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának felvételéről, Pál Tamás vezényletével.

Ránki György Pomádé király új ruhája című operájának részleteit hallották a Dallamív most elhangzott adásában, operaházi bemutatójának évfordulója alkalmából. Szerkesztette Magyar Kornél.

0: Nyikolaj Rimszkij-Korszakov a Mély röpte Dongó című szerzeményét Horgas Eszter és Víg Andrea szólaltatta meg. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
4: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
5: Magyar Katolikus Rádió.
6: Örömhír mindenkinek.
0: 17 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Udvardi Erzsébet, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! Csaknem 200 ezer hallgató sorsa vesz jobb irányt az Erasmus Plus program korlátozásának feloldásával, közölte hétfőn az MT-vel a Nemzeti Ifjúsági Tanács. Üdvözölve az Európai Bizottság bejelentését, amely szerint a 2026-27-es tanévtől a magyar hallgatók ismét teljes körűen részt vehetnek a programban, valamint újra nyithat az út a Horizont Európa kutatási együttműködésekhez is. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés hétfői ülésén napirend előtti felszólalásában a programmal összefüggésben jelezte, a brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé, amely lehetővé teszi a magyar felsőoktatás nemzetközi kapcsolatainak helyreállítását, a kutatásfejlesztési programok újraindítását, valamint a magyar hallgatók teljes körű részvételét az Erasmus programokban. Az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak csökkentését kezdeményező törvényjavaslatot tárgyalja a hétfői egynapos ülésén a parlament. A TISZA frakció vezetője Bújdosó Andrea és frakciótársa Kalázdi Kerekes Kinga által benyújtott előterjesztés az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatások, valamint az országgyűlési képviselő csoportoknak járó költségvetési források jelentős csökkentését javasolja. Ennek alapján a képviselők tiszteletdíja 40%-kal csökkenhet. Annak kapcsán, hogy a Tisza párt csökkenteni a polgármesterek fizetését, Torockai László, a Mi Hazánk elnöke és egyben frakcióvezetője azt javasolja, hogy előbb legalább egyeztessenek a település vezetőkkel. Torockai László nehezményezte, hogy egyik parlamenti vizsgálóbizottságot sem vezeti ellenzéki politikus. Válaszában Magyar Péter azt mondta, hogy egyeztetni fognak a polgármesterek fizetéséről, és elmondta, Torockai László a Mi Hazánk elnöke lehet majd a végrehajtók visszaéléseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság vezetője. Feltéve, hogy arra az időre idézzük, felfüggeszti a Mi Hazánk alakuló együttműködését a Fidesz-szel és a KDNP-vel. Lemondott a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány kuratóriumának elnökségéről Csizmadia László. A testület ifjabb Lomnici Zoltánt a Civil Összefogás Fórum Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány korábbi szóvivőjét választotta a testület új vezetőjévé. Erről a visszavonuló elnök tájékoztatott hétfőn. Csizmadia László, aki a békemeneteket szervező CÖF alapítója is egyben, hangsúlyozta, közel 80 esztendős és előre haladott kora miatt döntött úgy, hogy távozik a CÖK a kuratóriumának éléről. A NAV éjfélig mintegy 400 ezer cégtől vár társasági adó és több mint 100 ezer társaságtól kisvállalati adóbevallást. A bevallások mellett az adót is június 1-jéig kell megfizetni, figyelmeztetett hétfőn a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az élelmiszerlánc felügyeleti díjról szóló bevallást is a NAV-hoz kell benyújtani, szintén hétfő éjfélig. A bevalláshoz szükséges RMD űrlap legegyszerűbben elektronikusan az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban tölthető ki és küldhető be. A NAV 1 millió forintos mulasztási bírságot is kiszabhat arra a cégre, amely nem nyújtja be bevallását, figyelmeztetett az adóhatóság.

Bárhol. Este felé többfelé várható záporzivatar, keleten felhőszakadás. Zivatarok környezetében a szél megerősödik, többnyire mérsékelt lesz a légmozgás, nyugaton lehet csak zápor. A hőmérséklet hajnalban 10-17, holnap délután 23 és 29 fok között alakul. Kedves hallgatóink, a következő híradás 18 órakor lesz. Tizenhét óra öt perc. Magvetés, hitéletünk krónikája.

A hivatás lesz a középpontban a Pilisboros Jenői családi napon, melyet idén második alkalommal rendeznek meg. Hivatás a családban, hivatás a papságban. Köszöntöm Önöket, Kékes Jenikő vagyok. Családokból születik a népek jövője, mottóval készülnek az egésznapos nyári rendezvényre, ahol minden korosztály megtalálhatja a számára kedves programot. Wilhelm Péter, Esperes plébánossal beszélgetünk.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. A tavalyi évben egy hosszú évek folyamán megvalósult álom született meg, hogy az Ürömi és Pilisboros Jenői Egyházközségek meg tudták szervezni a családi napjukat, és olyan nagy sikere volt ennek, hogy 200-an vettek részt a nap folyamán. Ugye ez egy egész napos program, délelőtt kezdődött, és egy délután 5 órai szentmisével zárózott, és ez még inkább biztatott bennünket arra, hogy idén is fussunk neki. Ez a családi nap 2026. június 6-án lesz, és 14. Leó pápának a biztatásából, pontosabban beszédéből választottam az idei mottót, hogy családokból születik a népek jövője. Ez még tavaly hangzott el 2025. június 1-én a családok jubileumán. És a Szent Atya itt arra hívta meg a családokat, és arra biztatott bennünket ezzel, hogy mindannyian váljunk ugye hidakká embertársaink között, és hogy a családok azok olyan bölcsői az Isten szeretetnek, amiből kisugározhat az egész világ fele. Tehát, hogyha a családban jelen van, az az elköteleződés Isten irányában megjelenik, a család mint kis mikroközösségben a szeretet megvalósulás, amire Isten maga tanított bennünket, akkor ezek tudnak egy bölcsői lenni magának a hit megtartásának és a hit megújulásának. És ezért olyan fontosnak érzem a családi napban, hogy egyrészt kapjon teret a családi szülői hivatás és a család mint közösség. A délelőtt az erről fog szólni, és délután pedig a papi és szerzetesi hivatásokból lesz emelvény. Most inkább a papi hivatásra fókuszálunk, de abban az érdekességben, hogy görög katolikus atya és felesége lesz többek között a délutáni vendégünk, és a papi hivatásról az ő szemszögükből beszélgetünk, illetve az egész délutánnak a fő vendége Martos Levente Balázs, az Esztergom budapesti főegyházmegye segédpüspöke lesz. Ő fog még ebben a beszélgetésben beülni velem együtt, és így fogunk erről beszélni.
1: Visszakanyarodnék még egy kicsit a beszélgetés elejére, illetve a családoknak a fontosságára, mert a plébánián különböző közösségek működnek, különböző korosztályoknak. Itt mégis egy olyan nap lesz, amikor egészen a kisgyerekektől az idősebb korosztályig talán mindenki megtalálja a maga kedvére való előadást, foglalkozást, mert hogy a hivatás, ahogy mondta, nem csak a felnőttek életében jelenik meg.
0: Így van, rögtön egy nagy sóval fogunk indítani. Az Ürömi Duhai Dombi Kutyaiskola és Állatotthon vállalta, hogy egy kutyás bemutatót tart nekünk. Ez egy fél órában fog történni, 10 órakor kezdődik a nap, és ők fogják ezt elkezdeni ezzel a kutya bemutatóval, ami nagyon izgalmas lesz, mert ugye a kutyák csomóféle trükköket fognak bemutatni, de másik oldalon ennek egy nagyon fontos üzenete a felelős állattartás. Ugye itt kapcsolódunk a teremtésvédelemhez, ami az otthoni állattartásnak is beletartozó része, hogy ha én örökbefogadok egy kutyát, macskát, akkor én azért felelős vagyok. Többek között ez lesz egy nagyon fontos üzenet ennek a bemutatónak, amellett, hogy csomó érdekességet fognak mutatni a kutyák, hogy bizony az ember felelős azért az állatért, amit örökbefogadott, ki kell tartani mellette, és jó meg kell gondolni, hogy én tudom-e valóban vállalni az állat befogadását, és akkor indítsuk el az örökbefogadási folyamatot.
1: Nem csak ünnepnapokon, hanem minden nap.
0: Így van, arra is ugyanakkor lesz lehetőség a kilátogatóknak egészen délig, hogy kutyákat simogassanak, mert a bemutató után egy külön sátorban kapnak majd helyet, és lehet találkozni örökbefogadásra váló kutyákkal, segítséget is kérni adott esetben, hogyha valami probléma van otthon az örökbefogadott állatkával, kutyanevelés, kutyatréningeket tartanunk, tehát hogy erről tudnak ők bőve felvilágosítást és segítségnyújtást is adni. Azért is közel áll egy kicsit a szívemhez ez a téma, mert nekem is van egy örökbefogadott kutyám, tőlük fogadtam örökbe, így is próbálok nekik segíteni, és innen is van velük ez a jó kapcsolatom.
1: Reggel 10 órakor kezdődik a program a templom és környékén, mert nem csak egy helyszín lesz a színpad vagy pódium, hanem nyitva lesz a templom, illetve sátor is lesz.
0: Igen, annyiban visszaugranék még a színpadra, hogy a kutyás bemutató után az apakulcs és anyakulcs előadás következik, amire Süveges Gergő és dr. Párc Orsolya fog érkezni hozzánk, és ők fognak foglalkozni a szülőkkel, és ez alatt lesz lehetőség, ahogyan mondta, a gyerekekkel rábízni a munkatársainkra, hiszen a templom körül egészen délig, 10:30-tól megindul a gyerekbirodalom, és ennek az a célja, hogy a játszva tanulás, azaz különböző játékos feladatok által szeretnénk közelebb hozni a gyerekekhez a Bibliában szereplő családokat. Lesznek különböző ügyességi játékok, például célba dobás, párosítás, képkirakó, lesz színezés és kézműveskedés. Egész délelőtt pecsétgyűjtése lesz a lehetőségük a gyerekeknek, és ezek a pecsétek igazi vattacukorra válthatóak be, még vár rájuk a garantált tombola nyeremény. Reményeink szerint számukra az egész délelőtt egy igazi móka és kacagás lesz. A templomban pedig kiállításra várjuk a kedves odalátogatókat. Ennek a címe Te Deum, hála a mindennapokért. Ez egy installáció lesz, aminek az az érdekessége, hogy nem egy kész kiállítás fogja várni az oda érkezőket, hanem ők lehetnek részei ennek a kiállításnak abban a tekintetben, hogy ott kirakott képekből, ami őket megfogja, ami az ő hálájukat, ami az ő ottani jelenlétükben érzett gondolatukat ábrázolja a legjobban, az fölcsíptethetik egy csipesszel egy nagy hálóra, ami az oltár előtt lesz kitéve, sőt még mécsest is gyújthatnak hálából a mennyei atyának.
1: Bár ez egy kötetlen, szabad családi nap, mégis játszva tanulhatnak, információkat, ismereteket szerezhetnek, akik ellátogatnak.
0: Igen, nagyon nagy küldetésnek érezzük azt, hogy megszólítsuk egyrészt a saját közösségünket. Legyen egy olyan nap, egy olyan lehetőség, ahol találkoznak. Mert mindenki megy a maga útjára, és a misék után ugyan látszódik az, hogy igény van a beszélgetésre, mert szoktak is beszélgetni a családok, a hívő testvérek egymással a misék után, de ennyi időt ugye nem tudnak együtt tölteni. Viszont itt találkozhatnak, és nem csak az, hogy az ürömiekkel, a pilisboros jenőiek, a pilisboros jenőiekkel, hanem egymással is tudnak találkozni. Ez az egyik célunk. A másik, hogy ez egy nyitott rendezvény. Meg van hirdetve mind az ürömi, mind a pilisboros jenői ott élők közösségében is. Tavaly is volt tapasztalat, hála Istennek, hogy jöttek olyanok is, akik nem hozzánk kötődnek, nem templomba járók. Volt, aki kifejezetten visszajelzésként azt mondta, hogy milyen jó, hogy most nem a templomban volt a mise, bár én bevallom őszintén jobban szeretem, hogyha ott van, és ezt preferálom, de most egy kicsit ennek a napnak a különlegessége az volt, hogy a színpadon volt a mise, és lesz most is ugyanúgy a szentségimádás. És így elmert jönni, mert azt mondta, hogy én még nem merek bemenni a templomba, én nem érzem méltónak magamat arra, hogy belépjek a templomba. De így tudtam találkozni az Úrral, és most már segítőként állt be egyébként tudomásom szerint az egyik csapatba, és velünk lesz, és köztünk lesz, annak ellenére, hogy ő lazábban kötődik hozzánk.
1: Tehát minden közös étkezés egy lehetőség a találkozásra, beszélgetésre.
0: Így van, mi erre nagy lehetőséget teremtünk, hiszen délben kezdődik meg az ebédszünet, és 13:30-ig fog tartani, és vendégül látjuk minden oda betérőt egy nagyon-nagyon finom gulyáslevesre, úgyhogy még így a házi asszonyoknak is szeretnénk ezzel levenni a terhet a vállukról, hogy ne kelljen aznap főzni. Hogyha hoznak süteményt magukkal, azt mindig megköszönjük, meg reménykedünk is benne, hogy legyen az ebéd után desszert, de a plébánia biztosítja így az ebédet ezzel az egy tál gulyáslevessel.
1: Délelőtt a családoké, a szülőké, a hivatás szerep, az ebéd utáni időszakban viszont papi hivatás kerül reflektorfénybe.
0: Igen, nagyon nagy öröm az, hogy délutánra is fogadhatunk vendéget. Az idei évben arra gondoltam, hogy ha már részben Ürömön minden hónapban van görög-katolikus liturgia, ez volt az egyik gondolat, amiért ezt a témát választottam, hogy megismerkedni a görög-katolikus hitvilággal. Ugye ők testvéreink, nagyon szorosan kapcsolódnak hozzánk, ám de liturgiájuk bizonyos megközelítési formájuk más, ugye ő nekik nagyon fontos az ikonokon keresztül való közelség is, ennek a megközelítése és a hitoktatásukban, és ez nagyon erősen képviselve van, illetve maga a papi életformájuk is más, hiszen ők megházasodhatnak. Ebből a szemszögből és erről az oldalról járjuk körbe most idén a papi hivatást. Ugye délután a fő vendégünk Martos Levente Balázs püspök atya lesz, és mellé csatlakozik majd a kerekasztal beszélgetésben Debreceni András atya, ő egy görög-katolikus atya, és Tombácz Dóra, ő meg a felesége. Tehát, hogy egy különleges ajándék lesz, hogy egy igazi házas pár, egy papi házas pár lesz a vendégünk, és szerény személyem fog még hozzájuk csatlakozni, és Barlai Tamás lesz ennek a beszélgetésnek a moderátora. Én nagyon bízom benne, hogy egy szép képet tudunk adni, nem csak a papi hivatásról, és biztatni azon gondolkodókat, hogy ez mindig téma, és mindig vágyunk az, hogy fölmutassuk annak az értékét, hogy meg kincs mi voltát, és lehetőségét, hogy igenis lehet papként is élni, és megélni ezt az életet, és hogy Isten hív bennünket, és milyen fontos és szép hivatás is, ugye a szülői hivatás és a papi szerzetesi hivatás is, de hogy görög-katolikusként, ugye egy különlegesség, tényleg nem lehet más szót mondani szerintem mindannyiunk számára, hogy ők ezt hogyan élik meg. Tehát, hogy egy házas ember, gyerekük van nekik is, született már gyerekük, hogy ők miként látják, élik meg a papi hivatásukat. És ott különleges az, hogy a feleségek mindig bekapcsolódnak a pap, férj és édesapa életébe, különös módon is, hogy ők sütik a liturgiához szükséges kenyeret. Rájuk van bízva sokszor a kórus vezetése, tehát én ennyit tudok, de majd a András atyáik elmondják a többit, hogy a feleségnek egy nagyon-nagyon különleges hivatása van. Tehát, hogy megvan a feleség, az anyai hivatás, de mellette van az, hogy ő pap feleségként hogyan miként éli meg ezt a belekapcsolódását a férjének az életébe, és közösen miként élik meg a papi hivatásnak az örömeit, és adott esetben kihívásait.
1: 2027 a hivatás éve, de hát akkor ez a júniusi családi találkozó már egy megelőlegezett lehetőség a hivatáson való gondolkodásra. Ennek az a legfontosabb üzenet, hogy a hivatás az mindannyiunk életének a része. Most kiemelt figyelmet fog kapni jövőre, de ez egy elengedhetetlen, ahogy az ember leéli az életét, hogy az egzisztenciális kérdések megfogalmazódnak benne, hogy ki vagyok én, mi a hivatásom az életben. Ezek nagyon fontos kérdések.
0: Elengedhetetlen kérdések. Úgy érzem, hogy ha valaki ezt nem válaszolja meg, belenő korban, abba, hogy én felnőtt lettem, mert elmúltam 18 éves, elmúltam 20 éves, 30 éves, és akkor elméletben testileg felnőtt vagyok. De nagyon fontos az, hogy a fejemben, és előtte leginkább a szívemben, lelkemben is hozzánőjek és felnőjek. Nagyon sokszor érzem azt, hogy ezek el tudnak választódni sajnos egymástól. Egyrészt a hitünk is fejlődik. Tehát 30 évesen nem lehetünk 4 éves gyerek szintjén a hitünkben, hanem utána kell nőni, föl kell nőni ahhoz is, és Isten biztat is minket, és előre is visz, és újra föltevődnek ezek a kérdések, hogy én miért hiszek Istenben, ki ő nekem, hogyan miként élem meg az ő vele való kapcsolatomat. Családi napnak is, de szerintem minden napunknak az egy nagyon-nagyon-nagyon fontos része is, és kérdése, hogy én a napomat kivel élem, és elsődlegesen Istennel, hogy ő az én életem központja, ő neki kéne az életemnek a központjának lenni. És bármelyik hivatást élem meg, hogy én szülők vagyok, férj, feleség, vagy pap vagyok. Ebből a szempontból szerintem teljesen mindegy, hogy mindegyikünknél Isten a középpont. És ebből fog aztán tovább jönni és tovább lépni az, hogy én megélem a saját magam hivatását. Jegyes oktatásban is ezt mindig nagyon igyekszem kihangsúlyozni, hogy valóban egy pár vagytok, ketten egy test és egy lélek vagytok. És nagyon fontos az, hogy őrizzeitek meg saját magatokat, mert hiszen nem tudom magamat kívül hagyni az ajtón. A házasságba én lépek be, meg a feleségem lép be a saját személyiségével, és a saját Isten kapcsolatával is. Tehát, hogy fontos, hogy építgessék, legyen meg az egyéni imádságnak, az egyéni Isten kapcsolatnak a helye, ideje és módja. És emellett ugye ők éljék meg ezt az Isten kapcsolatot közösen is. Tehát, hogy legyen egy közös imádság, közösen tudják megélni azt, hogy elmennek templomba, de hogy otthon is akárhány gyerekük van, hogyha 2 millió gyerekük van, akkor is legyen meg az az idő, hogy ők együtt imádkoznak, együtt vannak, mint házaspár az Úr előtt, és együtt táplálkoznak, együtt kapcsolódnak ezáltal Istenhez és egymáshoz. És papként is ugyanez van, hogy fontos, hogy meglegyen az egyéni ima életünk, és nekünk a közös, családos, úgymond ima életünk az meg a híveinkkel van, hiszen ők a ránk bízottak, ők a mi családunk, ahol éppen helyben vagyunk. Tehát az, hogy egy ember ne fogalmazza meg ezt, hogy én nekem mi a hivatásom, mi az én életutam, ez szerintem elkerülhetetlen, szinte már-már lehetetlen. Akkor fog ő állandóan keresővé válni, és akkor fog nyugtalanná válni. Ahogyan Szent Ágoston mondja, hogy nyugtalan a mi szívünk, ameddig meg nem nyugszik benned Istenünk, hogyha nem válaszolom meg ezeket a kérdéseket. És akkor tudunk nagyon könnyen kiégni, kisiklani erről az útról, amiről Isten meghívott minket, és amire vár bennünket.
1: És hát a nap úgy épül fel, hogy délelőtt a családi programra fókuszál az ember, és ahogy haladunk az estébe, úgy egyre inkább Isten kerül a középpontba, és majd a beszélgetést, dicsőítés és szentmise zárja.
0: Igen, de az idei évnek még lesz egy különlegessége abban a tekintetben, hogy még a színpadon ez a kerekasztal beszélgetés lesz, meghívjuk a fiatalokat egy külön sátorba, aminek az a címe vagy témája, hogy fiatalok egymás közt jelen lenni, de hogyan. Ide a 14 évtől 25 éves fiatalokat fogjuk várni. Ez kifejezetten az ő sátruk lesz, idézőjelben le lesz zárva nekik, mert a hittanosaink, fiataljaink készülnek. Külön kérés is volt egyébként, fölmerült a tavalyi után, hogy mi lenne, hogyha lenne lehetőségük a helyi fiataloknak kapcsolódni egymáshoz, találkozni egymással, és megismerni egymást, és ennek a 3:30-tól 3:45-ig tartó sátornak ez lesz a célja, hogy egy kötötlenebb beszélgetős rész a fiataloknak, egy előadással övezve, minden fiatalt érintő témák, amik a sima hétköznapokban foglalkoztatja őket, hogyan legyünk jelen, mint fiatalok a kapcsolatokban, akár a családot tekintjük, akár párkapcsolatot tekintjük, akár mint sima embertársainkkal, felbarátainkkal való találkozás, és hogy a hitünket hogyan lehet az emberi kapcsolatokban megélni. Bele fog a végén kerülni, természetesen az is, hogy Istennel való kapcsolatunkat hogyan tudjuk megélni, de azért indul innen ez a gondolat az embertársi kapcsolatokból, mert ide is nagy szeretettel várjuk azokat, akik esetleg nem hívők, akik érdeklődnek fiatalként az irányunkban, és szeretnének valahogy segítséget kapni. Ebben a fiatalokat, valljuk meg őszintén, mindig nagyon érdeklő és mindig nagyon nehezen érintő kérdésben, hogy hogyan tudok kapcsolódni a másikhoz, hogyan tudunk kapcsolódni egymáshoz, embertársainkhoz. Ennek a kornak ez egy hatalmas nagy kérdése, és a segítőinkkel együtt ebben szeretnénk segíteni az ide betérő fiatalokat.
1: Egyáltalán a kapcsolódás, és nem az elmagányosodás, az elszigetelődés, mert az együtt való munkálkodás visz előbbre bennünket.
0: mind fiatalként, mind idősként az elmagányosodás, az úgy érzem, nagyon jelen van a életünkben. Itt az egyik segítő említette meg még egy korábbi hittanúrral való találkozáskor, hogy ő neki annyira nehéz az, hogy ő nem katolikus iskolában jár, és annyira nehéz az, hogy szeretné megélni a hitét az ő kortársaival. És hogy ilyen szempontból egy picit irigyli a talán a katolikus iskolában járó társait, hogy ők nekik ugyanaz a nézetük, ugyanúgy katolikusok, ugyanúgy élik meg a hitüket, és hogy ő neki nagyon nehéz így kapcsolódni azokhoz a társaihoz, akik nem hívők, nem lehetetlen, de hogy mindig van ott valami kis választóvonal a kettőjük között. És nagyon vágyódott arra, hogy legyen végre egy olyan közösség a plébánián, ahol az ő korosztályával és az ő hitében élőkkel tud találkozni. Mert hogy ez egy teljesen másik találkozás. És mindegyikükkel lehet kapcsolódni, a nem hívő embertársaival is, de ott él benne a vágy. És azt hiszem, ennek a családi napnak ez egy fontos üzenete, hogy tudjunk egymásnak hidakat építeni, ahogyan 14. Leó pápa már rögtön az elején erre hívott meg bennünket, hogy kapcsolódjunk egymáshoz, hogy a családok is kapcsolódjanak egymáshoz, hogy az emberek emberrel kapcsolódjon egymáshoz, mert a hitünket, a jövő reménységét így tudjuk megtartani, megőrizni és átmenteni. Tehát ennek a napnak ez egy fő üzenete, hogy kicsit nyitogassunk egymás felé, mert hívő, katolikus, plébániai közösségekként is, valljuk meg őszintén, nagyon be tudunk záródni. Egymással mi nagyon jól érezzük magunkat. A mi csoportunk, a mi közösségünk az a világ legjobb közössége, és leghívőbb közössége, ahogy szoktuk gondolni, de ha már valaki máshonnan be akar jönni, vagy észreveszünk magunk mellett egy másik hívőt, akkor néha furcsán nézünk rájuk. De egy ilyen lehetőség, amikor együtt vagyunk egy nap, gyerekek, felnőttek egyaránt, a saját korosztályunk, az idősebb korosztály, akkor rá tudunk döbbenni arra, hogy nem csak egy kicsi, mini, zárt közösség vagyunk. És ez ilyenkor mindig egy, úgy érzem talán, és remélem, hogy tágítja a látókörünket és a perspektívánkat, hogy azért az egyház, ez valóban azért egy világegyház, egy világméretű közösség. És van egy feladata mindig mindannyiunknak, minden plébánosnak, hogy megerősítsük a saját egyházközségünket, a saját közösségeinket, de valahogy nyissuk ki egy kicsit tágabbra a szemünket. És vegyük észre, és ezért is örültem, hogy ennyi vendégünk volt tavaly, akik hívők, nem hívők, hogy nem csak 10-20-an vagyunk, hanem tényleg sokan vagyunk. És azért ez egy megtartó erő, egy biztató erő, és egy küldetést ad mindannyiunk számára, hogy igenis, nagyon nem mindegy, hogy én miként élem meg a saját magam családjában az életemet, Isten kapcsolatomat, a saját magam életében, mert ezekből tudok táplálkozni én, és ebből az általam megszerzett erőforrásból, és erőből és szeretetből, Isten kapcsolatból tudok majd utána kifelé nyitni mások felé, és tudok tanújává válni Istennek és Krisztusnak a világban. És pont ebből fakadóan nagyon fontosnak érzem, hogy a családi napnak két záró programja van. Az egyik egy dicsőítő szentségimádás, a másik a záró szentmise. Tehát, hogy az egész napnak a főszervezője és középpontja nem más, mint Isten. Ha a programok 4 órakor, akkor kezdődik a dicsőítő szentségimádás, amit a püspökatya fog vezetni, meg a saját gitáros kórusunk fog szolgálni. Ugyanígy a szentmisét is püspökatya celebrálja meg, ők énekelnek, de hogy az egész napnak a mozgatórugója és középpontja Isten. És lezáródik minden program délután 4-kor, és összegyűlünk a színpadnál az Úr Jézus előtt a szentségimádásban, és utána a szentmisében, ami a csúcs és forrás. Tehát, hogy összegyűlünk, mint hívő közösség, kicsik és nagyok egyaránt, hívők és nem hívők egyaránt, és a színpadon ő fog állni utána középpontban. mert ő belőle tudunk mi magunk is erőt meríteni. Mi magunknak is ő az erőforrása, és ő az életünknek a lényege, maga Isten. És az egész hálaadás, az egész köszönet az ő felé fog irányulni, mindazokért a kegyelmekért, és bízom benne lelki gyümölcsökért, amiket kaptunk tőle azon a napon, élményekért, hogy ezt oda gyűlünk eléje, és ezt mindelé letesszük, és neki köszönjük meg. Nagyon nagy szeretettel hívok és várunk ezúton is a kedves rádióhallgatókat, bárhonnan is érkeznek, kapcsolódjanak be bátran, Pilisboros Jenőn 2026. június 6-án a templom plébánia kertjében, egyébként templom tér egy a pontos címe ennek. Várunk szeretettel benneteket. Jöjjetek, legyetek vendégeink erre a csodálatos családi napra.

Wilhelm Péter, esperes plébános volt a vendégünk. A családi napról bővebben a Pilisboros Jenői és Ürömi plébánia honlapján és közösségi oldalán találnak információt. Megköszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető, Kékes Jenikő.

0: Az Atya dicsőségének fénye, ki fényből fény sugározol, fény fénye, fényforrás, ki a nappalt, nappal világítod meg. Igaz nap kérünk, száj közénk, örök ragyogással tündökölve, és a Szentlélek sugarát árazd érzékeink mélyére. Könyörgő szóval hívjuk az Atyát, az örök dicsőség Atyát, a hatalmas kegyelem Atyát. Üzzel ingatag vétkeinket. Formálja erőssé tetteinket, törje meg az irigy marását, segítse a nehéz bukásokat, adja a helyes cselekvés kegyelmét. Kormányozza és vezesse lelkünket tiszta hű testben. A hit szeretettől izzó legyen, és ne ismerje a csalás mérgét. Krisztus legyen eledelünk és italunk a hit. Örvendezve igyük a józan, Szentlélek mámor italát. Örvendezve múljék el a nap, a szemérem legyen hajnalunk, a hit legyen déli ragyogásunk, és lelkünk ne ismerjen alkonyt. Ím előre haladt a hajnal útja, teljes fényében jelenjék meg a hajnal, az Atyában egészen a Fiú, és teljesen az igében az Atya. Ámen. A Splendor Paterne Gloriae himnusz a latin keresztény költészet egyik legjelentősebb és legtömörebb teológiai alkotása, amelyet a hagyomány Szent Ambrus milánói püspök művének tekint. Bár a modern kutatás az egyes ambrosiánus himnuszok szerzőségét gyakran óvatosan kezeli, e mű tekintetében különösen erős a patrisztikus hagyomány tanúsága. Fulgentius Ruspensis két alkalommal is kifejezetten Ambrus műveként idézi, míg Szent Ágoston a vallomásokban utal rá és bizonyítja, hogy a himnusz képei már a késő ókorban széles körben ismertek és kedveltek voltak. A költemény a klasszikus ambrosián strófa szerkezetet követi. Minden verszak négy jambikus diméterből áll. Ez a tiszta, felesleges sallangoktól mentes, ritmikus forma tette lehetővé, hogy a közösség könnyen tanulja és énekelje. A sűrített sorokat teológiai koncentráltság jellemzi. Nincs túlburjánzó, öncélú retorika, minden sor dogmatikai súlyt hordoz. A himnusz belső dinamikáját a liturgikus zeneiséget biztosító ellentét párok és párhuzamok is segítik. Fény és fény, de lúcel, lúcem, nap, nappal, diem, die, Krisztus, lélek, illetve hajnal, dél, alkonyat. A himnuszt a reggeli dicséret részeként énekeljük. Ez meghatározza teljes képrendszerét. Fény, hajnal, napfelkelte, ragyogás, világosság és a lelki ébredés. Témáit a következő szerkezetben követhetjük. Az első két versszakban Krisztusról, a világosságról éneklünk, a harmadik versszakban megszólítjuk az Atyát és a Szent Lelket, a negyedik és az ötödik versszak erkölcsi és aszketikus kérések megfogalmazása, a hatodik versszak misztikus, eukarisztikus, spirituális beteljesedés tematikájában mozog, míg a hetedik és a nyolcadik versszak az eszkatolikus hajnal képét nyújtja nekünk. Költemény rendkívül tudatos. A teremtett fénytől az örök, isteni világosságig vezet. A himnusz első verszaka teljes egészében a fény metafizikájára épül. Ahogy már említettük, de luce lucem proferens, fényből fényt előhozó. Ez egyrészt közvetlen utalás a níceai hitvallásra, világosság a világosságtól, lumen de lumine. A himnusz nyelvezete tehát nem pusztán költői, hanem dogmatikai. A lux lucis et fons luminis, fény fénye és a világosság forrása egyszerre metafizikai kép, krisztológiai hitvallás és liturgia. A dies, aurora, meridies, crepusculum szavak valóságos időszimbolikát alkotnak. A hajnal Krisztus megjelenése, a dél, a hit teljessége, fides velut meridies, a hit tehát nem puszta meggyőződés, hanem teljes világosság. Az alkony hiánya, crepusculum mens nesciat, vagyis a lélek ne ismeri a sötétedést, Ambrus himnuszában a bűn, a hit elvesztésének, a lelkiresség, az eretnekség és a halálfélelem jelképe. A himnusz legismertebb sora a Leti bibamus sobriam ebrietatem spiritus. Örvendezve ígyük a lélek józan mámorát. A józan mámor nem extázis vagy önkívület, hanem a kegyelem túláradása. A lélek mámora megtisztít és felemel. Valójában ez egy költői antitézis a pogány Dionysos kultusz extázisával szemben. Most vegyük sorra a himnusz teológiai témáit. A himnusz első verszak a teljes egészében fény metafizikájára épül, ahogy ezt már említettük. Ez közvetlen utalás a hitvallásra, amelyet az első níciai zsinaton fogalmaztak meg, amely az ariánus eretnekséggel szemben kimondja, hogy a fiú egy lényegű az atyával. Lumen de lumine. Ambrus Milánójában a himnusz éneklés a hitvédelem fegyvere volt. A lux lucis et fons luminis kifejezés egyszerre metafizikai kép és krisztológiai hitvallás. Különösen fontos a Szentlélek szerepe. A lélek nem pusztán érzelmi vigasztaló, hanem az értelmet megvilágosító, az érzékeket megtisztító isteni ágens. A záró doxológia in patre totus filius et totus in verbo pater, az atyában egészen a fiú és teljesen az igében az atya, gyönyörű költői megfogalmazása a Szent Háromságon belüli kölcsönös és tökéletes egymásban létezésnek, amelyet a teológia perikorézisnek nevez. Krisztológia. Ahogy azt már említettük, a himnusz első sorai egyértelműen a níciai zsinat utáni krisztológiát tükrözik. A hitvallás és a himnusz mögötti szentírási alap, ő Isten dicsőségének kisugárzása, lényegének képmása és mindent fenntart hatalmas szavával, olvassuk a zsidókhoz írt levélben. Vagy a jánosi teológia. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Benne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogta föl. Föllépett egy ember, akit Isten küldött, János volt a neve. Tanúságot tenni jött azért, hogy a világosságról tanúskodjék, és mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, csak tanúságot kellett tennie a világosságról. Az igazi világosság, aki minden embert megvilágosít, a világba jött. Nézzük az eukarisztikus és szentség dimenziót. Christus que nobis sit cibus. Krisztus legyen táplálékunk. Ambrusnál potusque noster sit fides, a hit nem pusztán intellektuális aktus, hanem életelv. Az aszketikus és antropológiai dimenziójában a himnusz nem pusztán szemlélődés. Ambrus a következőkért könyörög. A bűn eltávolításáért, a cselekvés erejéért, az irigység megtöréséért, az erkölcsi álhatatosságért. Ez a téma különösen is fontos. Mentem gubernet et regat casto fideli corpore, vagyis a test nem ellenség, hanem a megszentelt élet hordozója. Ezen középső strófák kifejezetten aszketikusak. A keresztény élet Ambrus szerint tehát küzdelem, önuralom, megtisztulás, a kegyelemmel együttműködő erényes élet. Ilyen értelemben a kulcsszavai, culpa, a bűn, lubrika, csúszékonyság, erkölcsi ingatagság, invidus, az irigy, akár sátáni ellenség, és fraudis venena, a csalás mérgei. A himnusz antropológiai realizmusa is figyelemre méltó. Az egyházatja szerint az ember nem autonóm erkölcsi lény, hanem kegyelemre szoruló teremtmény. Most áttérünk a misztikára, a józan mámor kérdésére. A himnusz teológiailag legmerészebb sora: Leti bibamus sobriam ebrietatem spiritus. A józan mámor egy alexandriai gyökerű, misztikus oximoron, megtalálható Filonnál és Origenésznél. Nem kontrollvesztett extázist jelent, hanem a kegyelem és az isteni szeretet olyan túláradását, amely felemeli és megtisztítja az embert. Ez a kép egyben tudatos keresztény válasz és alternatíva a korabeli pogány dionysoszi kultuszok pusztító testi extázisával szemben. Az eszkatológikus dimenzió. Az utolsó verszakban a hajnal már nem csak reggeli kép, a teljes hajnal. Krisztus végső eljövetele, az örök világosság és a mennyei állapot előképe. A crepusculum mens nesciat, a lélek ne ismerjen alkonyt, ez a gondolat az örök boldogság egyik legszebb költői megfogalmazása. A lélek soha többé nem kerül homályba, sötétségbe. Tehát összefoglalhatjuk a himnusz lelkiségét. Először is világosság központú, szemlélődő, dogmatikailag rendkívül tömör, mégis mélyen személyes. Tanít és egyben bevezet az isteni világosság megtapasztalásába. A keresztény ember útja a hajnalból délbe, a hitből látásba, kegyelemből dicsőségbe vezet. Ezért ez a himnusz nem csak egy reggeli ima, hanem úgy is mondhatnánk az egész keresztény élet metaforája is. Szent Ambrus himnusza ezért bemutatja az ember egzisztenciális útját. A Splendor Paterne Gloriae nem pusztán egy reggeli ima a sok közül, hanem a keresztény életút és misztika sűrítménye.
1: Hitvallás sorozatunkban Stankó Attila katolikus pap gondolatait hallották. Szerkesztette Kékes Jenikő, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt.

Antonio Vivaldi F-dur koncertójának Allegro tétele hangzott el. Előadta Roll Diltins és az Ensemble Explorations.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 18 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Lázár Csaba. Jó estét kívánok! Magyar Péter miniszterelnök hétfő reggel Görög Márta igazságügyi miniszterrel felkereste Súlyog Tamás államfőt a Sándor palotában. A találkozó után tartott sajtótájékoztatón a kormányfő közölte, ha a Súlyog Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről, a Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt. A kormányfő közölte, az alkotmánymódosítás mindenkire vonatkozik, akinek a leváltását kezdeményezte miniszterelnökként. Elmondta azt is, a találkozón nem mondott le Súlyog Tamás köztársasági elnök. Az államfő szerint eltávolítása hatással lehet a jogállamisági feltételekhez kötött uniós források lehívására is. Azt írta, megbeszélésük alapján megerősítést nyert, hogy a kormányzat az alaptörvénytől eltérő, egyoldalú politikai elvárások szerint értékeli és értelmezi a köztársasági elnöki tisztség alkotmányos szerepét. Hozzáfűzte, hogy a miniszterelnök által az igazságügyi miniszter jelenlétében tett nyilatkozat alapján a kormány a törvényesen betöltött tisztségéből való eltávolítás céljából személyre szabott jogalkotással tervezi módosítani az alaptörvényt. Ezt a folyamatot az alkotmányjog politikai zsákmányszerzésnek nevezi. A köztársasági elnök aláhúzta, az ennek folytán kialakuló alkotmányos válsághelyzet mélyíti a társadalmi megosztottságot, és károsítja a magyar demokrácia nemzetközi megítélését, ami hatással lehet például a jogállamisági feltételekhez kötött uniós források lehívására is. Annak kapcsán, hogy a Tisza párt csökkenteni a polgármesterek fizetését, Torockai László, a Mi Hazánk elnöke és egyben frakcióvezetője azt javasolja, hogy előbb legalább egyeztessenek a településvezetőkkel. Torockai László hétfőn nehezményezte, hogy egyik parlamenti vizsgálóbizottságot sem vezeti ellenzéki politikus. Válaszában Magyar Péter azt mondta, hogy egyeztetni fognak a polgármesterek fizetéséről, és elmondta, Torockai László, a Mi Hazánk elnöke lehet majd a végrehajtók visszaéléseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság vezetője, feltéve, hogy arra az időre, idézzük, felfüggeszti a Mi Hazánk alakuló együttműködését a Fidesszel és a KDNP-vel. Életben van a székesfehérvári épületomlás áldozata. A kiszabadítására érkező mentők kapcsolatban állnak vele, írta Cserpalkovics András polgármester a Facebookon. A katasztrófa védelem munkatársai megtalálták az illetőt, kapcsolatot tudtak létesíteni vele, a kiszabadítása folyamatban van. A baleset körülményei egyelőre tisztázatlanok. A székesfehérvári hivatásos tűzoltóság egységei megkezdték a mentési munkálatokat, továbbá a helyszínre érkeztek a Pest vármegyei kutató mentőszolgálat és a Hunor hivatásos katasztrófavédelmi mentőszervezet munkatársai is. Végül hazánk időjárásáról. Többfelé várható zápor, zivatar, utóbbiakat keleten felhőszakadás kíséri. Zivatarok környezetében megerősödik a szél. A hőmérséklet hajnalban 10 és 17, holnap napközben 23 és 29 fok között várható. Kedves hallgatóink, bővebb hír összefoglalóval fél hétkor az esti hírtükörben jelentkezünk. A teljességünk felé.

Mit kezdjünk a testvér féltékenységgel? Ezzel a címmel jelent meg Deli Ága Éva és Lovász Hajnalka könyve. Ez a Mit kezdjünk sorozat legújabb darabja, a negyedik rész.

0: szülők segítséget.
1: Nekem az a tapasztalatom, hogy abban a családban, ahol vannak gyerekek, ott bizony a testvérféltékenység is felüti a fejét, és lehet, hogy nem konkrétan ezzel a nehézséggel keres meg engem az adott szülőpár, de időközben, ahogy beszélgetünk az ő családjukról, ez a sajátosság is elő szokott kerülni, hogy hogy vannak a testvérek egymással, és hogy tudják ők kezelni ezeket a cseppet sem könnyű helyzeteket.
2: Mennyire múlik a szülőn az, hogy kialakul-e egyáltalán a testvérféltékenység? Itt érdemes az okokat egy ilyen látószögből is keresni?
1: Én szeretném levenni a bűntudatot a szülőkről, mert hogy nem ők tehetnek arról, hogy féltékenység alakul ki a gyermekeik között. Ez egy nagyon természetes folyamat, ami szinte minden egyes családban felüti a fejét, ahol egynél több gyermek nevelkedik. Én inkább azt tudom megragadni szakemberként, hogy a testvérféltékenység intenzitása már jobban múlik azon, hogy milyen hangulatot, milyen környezetet tudnak teremteni a gyerekek számára.
2: Hogyha megnézzük azt a közeget, ahol kevéssé alakul ki a testvérféltékenység, akkor mi az, amit láthatunk?
1: Szerencséjük van. Tényleg, szóval vannak olyan tényezők, amik a szülőn kívülálló faktorok. Például ide tudnám azt is számítani, amikor több mint kettő gyermek van egy családban, és mondjuk adott két testvér között már nagy a korkülönbség. Ugye ott nem szoktunk látni ilyen borzasztó intenzív testvérféltékenységet, mert mondjuk 12 évnyi korkülönbséggel azért már inkább ilyen tyúkanyósan szokott viselkedni a nagy testvér. És hogy ez most véletlen, hogy így alakult, vagy pont van egy ilyen élethelyzet a családban, attól még elképzelhető, hogy vannak olyan testvérek, akik életkorban közelebb vannak egymáshoz, és akkor itt megint vannak olyan tényezők, amikről a szülő nem tehet. Tehát, hogy milyen a temperamentuma annak az adott gyermeknek, lehet, hogy nagyon versengő alkat, vagy borzasztóan ki van élezve az igazságérzete. Előfordulhat, hogy van egy első szülött a családban, és akármit megtett a szülő azért, hogy nehogy bármilyen szinten sérüljön az első szülött, őt mégis nagy érvágásként érte a testvér születése. Szóval, hogy van néhány ilyen nem teljesen megtervezhető tényező.
2: Hogyha visszamegyünk az időben ennek a könyvnek az írásához, akkor mi volt az első pont, ami miatt úgy érezted, hogy ezzel a témával érdemes foglalkozni?
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés, ugye itt egy sorozatról van szó, a Mit kezdjünk a sorozatnak része az akaratosság, a szorongás és az agresszió kezelése is, és azért ezekkel a témákkal dolgozunk, kolléganőmmel, Lovász Hajnalkával, mert mi készítettünk egy felmérést még 2017 előtt, amiben a lehető legtöbb szülőt megpróbáltuk bevonni, tehát végül is több száz szülő résztvételével készült el ez a kutatás, és ezeket a témákat próbáltuk meg tulajdonképpen megtalálni, ami a legtöbb családban elakadást vagy diszharmóniát okoz. És akkor hát torony magasan vezetett az akaratosság, így lett ez az első könyv, de fej-fej mellett haladt a testvérféltékenységgel, csak úgy előfordul olyan család, ahol még nincsen testvér, ezért inkább azokat a témákat vettük előre, ami egy gyermek esetében is megjelenhet, akár a gyermeki agresszió, akár a gyermeki szorongás, és rögtön ezután nagyon dédelgetett tervünk volt, amit évekig terveztünk, hogy hát muszáj előrukkolni a testvérféltékenység könyvvel, mert nagyon nagy rá az igény.
2: Ugye a könyvnek a felépítése olyan, hogy van egy edukatív rész az elején, ami kimondottan a szülőknek szól, és mesék vannak a könyvnek a második felében, amelyeket Lovász Hajnalka írt, és az adott téma feldolgozásához nyújthatnak segítséget, és hát ne felejtsük el, hogy egészen tüneményes rajzok is díszítik ezt a könyvet. Várkonyi Mária készítette ezeket az illusztrációkat, és nagyon kedves kis figurák, állatok azok, akik szerepelnek ezekben a mesékben, és hát egy nagyon szerethető helyzeteket láthat mind a szülő, mind a gyermek, hogyha ezeket a meséket olvassa. Az kezdetektől egyértelmű volt, hogy ennek a sorozatnak egy ilyen felépítést szeretnétek adni, ahol van egy olyan tartalmi rész, ami kimondottan a szülőket edukálja, és van egy olyan rész, ami pedig a gyerekekkel való kapcsolatfelvételt segíti?
1: Igen, legelőször a figurancsok világa, ilyen kis kitömött zokni állatkákról van szó, akik aztán életre kelnek, és mindenféle kaland történik velük. Ugye,

0: Nalka álma volt ez a mesesorozat, és ő mindenképpen azt érezte, hogy nagyon jó lenne ezt társítani valamivel. És így jöttem én a képbe, amikor együtt kezdtünk dolgozni, de ez még a 2010-es évek elején volt, most már nagyon régen, és sikerült kidolgozni ezt a koncepciót, ez a kettő az egyben segítő mesék. És valóban, ugye ez a pszichológiai útmutató rész az elején, ennek vagyok én a szerzője, és maguk a mesék is ezt közül szolgálnak a szülőknek, mert hogy én szakemberként nagyon sokszor látom azt, hogy azt fogalmazzák meg a szülők, hogy tehetetlennek érzik magukat. És egyfelől, ahogy te is említetted, van egy ilyen pszichoedukációs rész, hogy jobban ki tudjanak igazodni a témában, ezt igyekeztem nagyon könnyen emészthetővé tenni, tehát ez nem hosszú, nem bonyolult, nincsen teletömve szakmai kifejezésekkel, ez bárki számára tényleg a metrón olvasható, és ez is volt a cél. És ott vannak a mesék, amik a gyakorlatba ültetik ezeket a módszereket. A mesén belül, mint probléma feloldás, mint konfliktus kezelés, megjelennek azok a technikák, módszerek, amiket én a szülőknek javasolok a pszichológiai útmutató részben.
1: Mennyire szükségszerű, hogy romboló hatása legyen hosszú távon annak, hogyha a testvérek között féltékenység van? Tehát mennyire fontos azon dolgozni, hogy ez kisebb mértékű legyen?
0: Nagyon jó a kérdés, mert hogy azt mondtuk, hogy ez egy természetes jelenség, tehát minden családban felüti a fejét, ahol testvérek vannak, és nagyon nehéz rátenni szerintem az ujjunkat arra, hogy mikortól romboló. Ez inkább egy olyan mérőszám, amit a szülő tud saját magában megérezni, tehát ilyen intuitív megélése van arról, hogy ez még belefér, hogy kicsit piszkálódnak, kicsit frocrizzák egymást. Ugye a testvérkapcsolat mindig ambivalens. És hogyha azt látjuk, hogy nagyon nagy szeretet kapcsolat is van a testvérek között, időnként nagyon jól eljátszanak, megjelenik egy védés-dacszövetség, kiállnak egymásért mondjuk egy közösségi helyzetben, és emellett van egy kis kakaskodás, meg egy kis balhé időnként, akkor a szülő általában úgy érzi, hogy hát ez egy normál testvérkapcsolat, ez belefér. De lehetnek olyan szélsőséges helyzetek, amikor kialakulnak szerepek. Tehát van egy olyan gyermek, aki mindig domináns, van egy olyan gyermek, aki ilyen elnyomott pozícióba kerül, nagyon sok családban sajnos megfigyelhető egyfajta verbális, olyan típusú szóhasználat, ami már nagyon bántó tud lenni, maradva ennél a példánál, ugye van egy irányító, domináns gyermek, és ő mindig összehasonlítja mondjuk saját magával a kicsit, és mindig az a vége, hogy kap a kicsi egy ilyen negatív címkét, hogy hát te olyan ügyetlen vagy, te olyan lusta vagy, te még ezt se bírod megcsinálni, és ebben a légkörben felnőni, aminek nyilván a hátterében ott lehet a testvérféltékenység, én azt gondolom, hogy már kihatással lehet a gyerekek személyiség fejlődésére. Tehát vannak olyan, hogy is mondjam, a rossz irányba tartó családi dinamikák, amikor a szülőben már ott van az a felkiáltó jel, hogy ezt már nem érzem természetesnek, itt jó lenne valahogy segíteni a gyerekeknek beavatkozni.
1: Lehet megelőző lépéseket tenni? Meg lehet azt előzni, hogy kialakuljon a testvérféltékenység?
0: Ugye egyfelől nem baj az, hogyha van egy kis úgymond testvérféltékenység, vagy hogyha lebontjuk ennek a motivációs hátterét, akkor a gyerekek szeretnének figyelmet kapni, mindenki szeretne külön-külön a szülővel időt tölteni, és ez gyakran nehéz megtenni egy olyan családban, ahol több gyerkőc is van. De hogy vannak olyan élethelyzetek, vagy berögzült családi dinamikák, amik fokozzák a testvérféltékenységet, úgyhogy valóban én a könyvben megpróbáltam összeszedni néhány olyan dolgot, ami segíti azt, hogy tényleg ilyen normál, alacsony szinten maradjon ez a testvérféltékenység. Talán kezdeném azokkal a dolgokkal, hogy mit nem szabad csinálni. Ugye ez nagyon fontos, hogy jó hangulatú környezet legyen a gyerekek számára kialakítva, és ilyenkor jó az, hogyha a szülő például nem hasonlítja össze a gyerekeket.
1: Ez ugye, a bezzeg a testvéret kezdeti
0: hát,
1: mondat,
0: igen,
1: ugye?
0: Ez a bezzegezés, ezt külön említem is a könyvben, mert az már egy olyan összehasonlítás, hogy az egyik gyerek egyértelműen jól jön ki belőle, a másik meg lám-lám, te miért nem tudsz olyan lenni. Sokkal inkább arra biztatnám a szülőket, hogy minden gyermek egyedi jó tulajdonságait vegye észre, és lehet, hogy az egyik szuper szép rendet tart a szobájában, de a másiknak meg, nem tudom, nagyon jó stílus érzéke van, és egyből megdicséri anyát, hogy milyen csinosan öltözött fel. Szóval, hogy különböző dolgokban jók a gyerekek, és ezzel nagyon nehéz szembesülni egyébként szülőként, mert hogy amikor van egy szófogadó, szabálykövető gyermekünk, akkor általában saját magunknak szoktuk tulajdonítani ezt az erényt, hogy biztos a mi jó nevelésünk hatására lett ilyen jó ez a gyerek, és akkor a testvéreknél gyakran szembesülünk azzal, hogy a két testvér olyan, mint a tűz és a víz. Szóval, hogy természetükben, temperamentumukban, reakcióikban gyökeresen eltérnek egymástól, és azért azt is be kell vallani a szülőnek, hogyha mélyen magában néz, hogy előfordul olyan, hogy az egyik valamiért könnyebben érthető a számára. Esetleg azért, mert könnyebben kezelhető, esetleg azért, mert hasonlít a szülőre saját magára, és akkor így van egy ilyen megélése a szülőnek, hogy igen, én ehhez jól tudok kapcsolódni. És van egy másik gyermek, aki meg egy ilyen teljesen ismeretlen terep. És ilyenkor fontos az, hogy ne legyen egy címkézés, ugye ez már szól a családon belüli szerepekről is, hogy ne az legyen, hogy az egyik a nem tudom, kitűnő tanuló, élsportoló, a család szeme fénye, a másik meg a hát igen, ő is itt van, még róla annyira nem szoktunk beszélni, benne nincs semmi különleges, egyébként meg ő a család fekete báránya. Tehát ezek ilyen nagyon merev címkék, és igen, lehet, hogy az egyik feltűnően kiemelkedő valamiben, de akkor is érdemes egy olyan dolgot találni a másikban is, ami szintén legalább annyira felhozható, hogy őt meg ezért szeretjük, ezért értékeljük, és hát nyilván nem ilyen merev kategóriákról van szó, hanem hogy nagyon fontos, hogy a gyerekek érezzék ezt az egyéni bánásmódot, és azt, hogy nem szó szerint ugyanazt kapják, de hogy mégis egyformán szeretik őket.
1: Azért jó, hogy erről beszélünk, mert ugye az is egy fontos megkülönböztetés a könyvben, hogy itt azért a gyerekeknek eltérő igényeik lehetnek. És ugye a testvérféltékenység hátterében nagyon sokszor a szülő figyelméért való küzdelem áll, miközben lehet, hogy másfajta figyelmet igényelne az egyik gyerek, és másfajtát a másik.
0: Igen, ez egy nagyon nehéz szülői helyzet, ahogy sokat beszélgetek szülőkkel ilyen tanácsadási keretben. Látom azt, hogy bűntudata van a szülőknek amiatt, hogy megfogalmazzák, hogy az egyik gyermekkel annyira nehéz, hogy ő a figyelem 90%-át elviszi. És a másik gyerek lehet, hogy teljesen tünetmentes és problémamentes, de érzi a szülő, hogy teljesen aránytalan, hogy mennyit tud a két gyermekkel foglalkozni, és ezt úgymond nem ő csinálja, vagy nem szándékosan csinálja, csak valahogy így alakul. Tehát lehet egy olyan gyermek, aki nagyon jól teljesít, nagyon jól megfelel az óvodában, majd később az iskolában is, és mondjuk születik egy olyan testvére, akinek van egy ilyen idegrendszeri éretlensége, aki nagyon nehezen tud késleltetni, az indulatait nehezen szabályozza, és végül is az történik, hogy tulajdonképpen azért is, mert kicsi, de azért is, mert nagyon könnyen kibillen az egyensúlyából, kifárad, ilyen úgynevezett leolvadása van, ugye látunk ilyen hosszantartó dűkitöréseket, hogy erre megy el rengeteg energia.
1: Ez a leolvadás, ez mit jelent tulajdonképpen?
0: A külföldi szakirodalom kezdte ezt használni angol nyelvterületen, jelent meg először ez a meltdown kifejezés, és ez pont arra utal, hogy ezek a gyerekek nem feltétlenül lázadnak és ellenkeznek, és csak azért is direkt akaratosságból, makacságból keresztbe tesznek a szülőnek, hanem sokkal inkább az történik, hogy túlterhelődnek. Tehát van egy idegrendszeri sérülékenység, érzékenység, és ha egy nap túl sok program van, ha az óvónéni hangosabban beszél, és esetleg nem is rá, de valaki másra rákiabál, ha túl sokat nézett mondjuk mesét a tévében. Tehát lehetnek olyan idegrendszerre ható tényezők, amik őt kibillentik a lelki egyensúlyából. És bizony ennek, hát a sima megfogalmazása az azt szokott lenni, hogy egy ilyen óriási hisztit látnak a szülők. Én nem szoktam használni ezt a kifejezést, de a szülők esetenként így fogalmazzák meg. Tehát, hogy a leolvadás hátterében az áll, hogy az ő idegrendszere túlterhelődött, és bizony ennek a tünete az egy ilyen nagyon nehezen megnyugtatható, hosszantartó kiborulás szokott lenni. És gondoljunk abba bele, hogy nem csak a felnőttnek megy el arra az idejének és az energiájának a nagy része, hogy ezt a gyermeket valamilyen módon megnyugtassa, hanem ennek szemtanúja a testvér is.
1: Ezeket a helyzeteket hogyan érdemes kezelni? Lehet szakember segítsége nélkül kialakítani olyan stratégiákat, ahol annak dacára, hogy egy ilyen helyzettel állunk szemben, mégsem fognak sérülni a testvérkapcsolatok?
0: Igen, ugye innen is indultunk, hogy a különböző igények, és én azt látom, hogy a szülők tényleg mindent megtesznek, hogy kompenzálják ezeket a kevésbé kedvező körülményeket vagy hatásokat. Például én gyakran szoktam tanácsolni szülőknek, mert úgy veszem észre, hogy nagyon-nagyon hatásos, hogy töltsenek kettesben időt azzal az adott gyermekkel. Ez persze a családban lévő összes gyermekkel érdemes csinálni, de ha egy ponton azt érzik, hogy egy gyermek kevesebb figyelmet kapott, lehet, hogy pont azért, mert ő a kevésbé problémás, és vele úgymond minden rendben van, akkor is érdemes kikerekíteni olyan időket, mikor azt mondjuk, hogy csak az ő igényeire rá tudunk hangolódni, és nem ilyen irreálisan hosszú időt, mert ezt egy családi életben nagyon nehéz megvalósítani, de ha mondjuk rendszeresen, hetente, két hetente tud lenni egy vagy két óra, amikor az az adott szülő azzal az egy gyermekkel van együtt, én azt látom, hogy nagyon jól helyre tudja billenteni a gyerekeket. Szóval a gyerekeknek is van énvédelme, megküzdési mechanizmusa, lelki rezilienciája, ellenálló képessége, és érti ő, hogy ő ennek a családi rendszernek a része, és ez így működik, akár azzal együtt, hogy a testvér ilyen kiemelten sok figyelmet kell, hogy kapjon egy adott életszakaszban, de ha ő is megkapja időnként ezeket a feltöltekezési lehetőségeket, akkor ő is jól lesz összességében.
1: Egyáltalán a testvérféltékenység kezelésében ez lehet egy hatékony módszer, hogy egy gyermekkel töltsön egy szülő meghatározott időt, tehát hogy úgy kapjon figyelmet az adott gyermek, hogy az csak az ő figyelme legyen?
0: Szerintem érdemes ilyen időket minden családban rendszeresíteni, és valóban arról számolnak be a szülők, hogy azok a legnehezebb helyzetek, mikor mind a kettő szülő jelen van, plusz egy vagy annál több gyermek. Valahogy akkor olyan komplex családi dinamikák kezdenek el mozogni, hogy valahogy nem tudnak úgy egymásra hangolódni. És a gyerekek is azt leszik, hogy ő mit mond, a két szülő nem tud egymással szót váltani, mert a gyerekek rögtön kérik a figyelmet, és tényleg belebeszélnek a felnőtt szavába akár, és úgy tűnik, hogy sokkal jobban működnek azok a helyzetek, mikor egy szülő egy gyerekkel van. Valószínűleg benne van a gyermek figyelmi kapacitása is, hogy jobban tud igazodni, jobban tudja, hogy kire figyeljen, mi a szabály, mit szabad az adott szituációban, mit nem. És hát persze nem kell tepernie a figyelemért, hanem ez adott. Úgyhogy igen, ezt szoktam javasolni, mert olyan sodró tud lenni a családi élet, meg olyan dolgok beemelődnek prioritásnak, hogy nem tudom, megszületik a kicsi, ugye ez egy nagyon-nagyon fontos és nagyon nehezített élethelyzet a családoknak, és akkor tényleg, mivel a kicsit csak az anyuka tudja megnyugtatni, és mondjuk szoptatja a kicsit, el tudjuk képzelni, hogy hónapok alatt micsoda hiány tud felgyűlni abból, hogy a baba nélkül ő időt töltsen a családban lévő nagyobb gyerekekkel.

Deli Ága Éva tanácsadó szakpszichológussal, integratív gyermekterapeutával beszélgettünk. Köszöni a hallgatók figyelmét a szerkesztő Tóth Zsófia.

that my whisper in your

0: Peter Lipa muzsikált. Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Június 1-e, 18 óra 30 perc van. Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál.
0: A bemondó Lázár Csaba, a technikai munkatárs Bixa Levente, a szerkesztő Udvari Erzsébet. Köszöntöm Önöket. Főpireink röviden. Ha Súlyog Tamás köztársasági elnök nem mond le, a Tisza párt módosítja az alaptörvényt. A Fidesz alkotmányjogilag semmisnek és törvényellenesnek nevezte Magyar Péter ultimátumát. Súlyog Tamás köztársasági elnök úgy véli, eltávolítása hatással lehet az uniós források lehívására. Magyar Péter miniszterelnök kedden Berlinben Friedrich Merz német kancellárral, szerdán Párizsban Emmanuel Macron francia köztársasági elnökkel találkozik. A francia haditengerészet újabb Oroszországból érkező olajszállító hajót állított meg az Atlanti-óceánon. Olaszország a köztársaság 80 évét ünnepli. Magyar Péter miniszterelnök hétfőn bejelentette, módosítják az alaptörvényt a köztársasági elnök leváltására. Súlyog Tamás köztársasági elnök elmondta, a kormány személyre szabott jogalkotással tervezi módosítani az alaptörvényt. Kiemelte, ezt a folyamatot az alkotmányok politikai zsákmányszerzésnek nevezi. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
2: Ha Súlyog Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről, a Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt, mondta a miniszterelnök hétfőn Budapesten a Sándor Palota előtt tartott sajtótájékoztatón, miután Görög Márta igazságügyi miniszterrel felkereste az államfőt. Véleménye szerint a rendszerváltás akkor válik teljessé, amikor az állam intézményei is visszatalálnak az alkotmányos demokrácia által kijelölt szerepükhöz. A kormányfő közölte, az alkotmánymódosítás mindenkire vonatkozik, akinek a leváltását kezdeményezte miniszterelnökként. Közölte, az alaptörvény szerint több lehetőség van a köztársasági elnök leváltására, ezek között van a megfosztási eljárás. De a Tisza párt a köztársasági elnöki hivatal védelme megmaradt tekintélye érdekében nem ezt, hanem az alaptörvény módosítását választja. Elmondta azt is, körülbelül egy hónapot vesz igénybe ez a jogalkotás. A közvetlen elnök választás lehetőségét felvető kérdésre úgy válaszolt, mindenképpen erősíteni a részvételiséget a köztársasági elnök kiválasztásánál is. Úgy fogalmazott, nem személyre szabott jogalkotással fognak élni, hanem helyreállítják sok millió magyar egyértelmű, erős felhatalmazása alapján a magyar jogállamot és a demokráciát. Közölte, a találkozón nem mondott le Súlyog Tamás köztársasági elnök. A miniszterelnök azt is kiemelte, a köztársasági elnök leváltása nem okoz késedelmet az uniós források hazahozatalánál. Rámutatott, a köztársasági elnök leváltása vagy lemondása esetén az alaptörvény szerint az új köztársasági elnök megválasztásáig az országgyűlés elnöke látja el a hivatalát. Abban az időben ő tudja aláírni a jogszabályokat. Súlyog Tamás köztársasági elnök a Facebook közösségi oldalon azt írta, a megbeszélésük alapján megerősítést nyert, hogy a kormányzat az alaptörvénytől eltérő egyoldalú politikai elvárások szerint értékeli és értelmezi a köztársasági elnöki tisztség alkotmányos szerepét. Azt is elmondta, ismételten egyértelművé tette, hogy ez nem nyújt alkotmányos indokot a lemondásához, az alaptörvény betartására és betartatására tett esküjének megfelelve nem tehet eleget az erre vonatkozó felszólításnak. Hozzáfűzte, hogy a miniszterelnök által az igazságügyi miniszter jelenlétében tett nyilatkozat alapján a kormány a törvényesen betöltött tisztségéből való eltávolítás céljából személyre szabott jogalkotással tervezi módosítani az alaptörvényt. Ezt a folyamatot az alkotmányjog politikai zsákmányszerzésnek nevezi. Az ennek folyamán kialakuló alkotmányos válsághelyzet véleménye szerint mélyíti a társadalmi megosztottságot és károsítja a magyar demokrácia nemzetközi megítélését, ami hatással lehet például a jogállamisági feltételekhez kötött uniós források lehívására is.
0: A Fidesz Magyar Péter ultimátumát törvényellenesnek, alkotmányjogilag semmisnek, emberileg szánalmasnak és nevetségesnek nevezte. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
2: Csak diktatúrákban szokás egy köztársasági elnököt erőszakkal és zsarolással, fenyegetéssel eltávolítani a hivatalából. Így reagált a Fidesz az MTI-hez eljuttatott közleményében. Magyar Péter ultimátumát törvényellenesnek és alkotmányjogilag semmisnek, emberileg szánalmasnak és nevetségesnek nevezte az ellenzéki párt. Azt írták, Magyar Péter miniszterelnökként politikai és büntetőjogi felelősséget visel erőszakos fellépéséért, amellyel a magyar demokráciát és az államberendezkedést fenyegeti, mint ahogy azért is, hogy közterületen rendőrökkel akarta eltávolítatni a szólás és véleménynyilvánítási szabadságukkal élő állampolgárokat. A közleményben megszólították Görög Márta igazságügyi minisztert is, emlékeztettek arra, hogy parlamenti meghallgatásán jogász professzorként magas szakmai színvonalú és alázatos munkát ígért. Olyan államot, ahol a törvény ereje mindenki számára egyenlő mércét jelent. Kiemelték, az igazságügyi miniszter alkotmányos stabilitást ígért és jogállamiságot. Ma az egész ország élőben láthatta a miniszterelnök álmok futását és az igazságügyi miniszter kínos zavarát a Sándor palota előtt. A Fidesz jó szégyenkezést kívánt az igazságügyi miniszternek. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője hétfőn méltatlannak nevezte, ahogy az új kormány és annak vezetője a köztársasági elnökhöz viszonyul. Gulyás Gergely a Facebook oldalára feltöltött videóban azt mondta, alkotmányos demokráciában nem képzelhető el, hogy megbízatási idejét megelőzően egy köztársasági elnököt erőszakkal eltávolítsanak hivatalából. Az államfő távozását alkotmánymódosítással, visszamenőleges hatályú döntéshozatallal nem lehet kikényszeríteni. Ha ilyen útra téved az új kormánytöbbség, akkor felhatalmazását rosszra használja, nem ígéreteit valósítja meg, hanem egy olyan hatalmi játszmába megy bele, ami meggyengíti a köztársasági elnöki intézményt, aláássa a magyar állam méltóságát, lefejezi a magyar állami struktúrában a legfontosabb közjogi tisztségek vezetőit, és olyan hosszú távú kárt okoz, ami messze túlnyúlik a saját kormányzati ciklusán.
0: Ősztől összesen 16,4 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forintos uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé Magyarország számára, mutatott rá Magyar Péter miniszterelnök hétfőn az országgyűlésben. Kifejtette, hozzáférhetővé válik 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás, amely lehetővé teszi a kutatásfejlesztési programok újraindítását, valamint a magyar hallgatók teljes körű részvételét az Erasmus programokban. Elérhetővé válik a korábban befagyasztott 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás, amely a közlekedési infrastruktúra azon belül a vasúti rendszer, a vízgazdálkodás és a környezetvédelmi fejlesztések korszerűsítését szolgálja majd. Hozzátette, Magyarország hozzáférhet a helyreállítási alapból származó 10 milliárd eurónyi, azaz majd 4000 milliárd forintnyi forráshoz. A kormányfő kiemelte, a Tisza kormány a 6000 milliárd forintos uniós források hazahozataláért cserébe semmilyen vállalást nem tett. Az illegális migráció, a migrációs paktum, Ukrajna vagy éppen ideológiai kérdések kapcsán. A KDNP részéről Juhász Hajnalka hétfőn a parlamentben jelezte, hogy nemmel szavaztak a migrációs paktumra. Kiemelte, hogy a miniszterelnök semmilyen részletet nem mondott arról, hogy a migrációs paktum vonatkozásában milyen kötelezettség vonatkozik majd hazánkra. Magyar Péter hangsúlyozta, jelentősen szigorítják a vagyonnyilatkozati rendszert, bővítik az integritás hatóság jogköreit. Azt is közölte, Magyarország benyújtotta a csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez, amely 2021-ig visszamenőleg tud majd vizsgálódni. Magyar Péter kedden Berlinben Friedrich Merz német kancellárral, szerdán Párizsban Emmanuel Macron francia köztársasági elnökkel találkozik. Hétvégén sem csökkent a harcok intenzitása az ukrajnai háborúban. Tovább nőtt a civil áldozatok száma. Nyílik a jelenti.
3: A dél-ukrajnai Herszon megyébe meghalt egy helyi lakos orosz dróntámadás következtében hétfőre virradóra. Az egymilliós megyeközpont Harkív és a Fekete-tengeri kikötőváros Odessa is célpont volt. A nagyvárosokban, gyárépületekben és lakóházakban keletkeztek jelentős károk. Az ukrán légierő arról számolt be, hogy válaszcsapásként eltaláltak egy olyan kulcsfontosságú oroszországi olajszállító csomópontot, amely Szibériát köti össze Európával. A jelentés szerint a nagy hatótávolságú ukrán drón 1200 km mélyen hatolt be Oroszország területére, és a Kirovi régióban tudott jelentős kárt okozni. A kijevi vezérkar is a drón hadviselés kulcsszerepét hangsúlyozta a háborúban. Közleményükben kiemelték, az orosz megszállás alatt lévő kelet-ukrajnai Luhanszk megye minden kulcsfontosságú útszakaszát nyomás és támadás alatt tartják a katonai repülőszerkezetekkel, így kevesebb katonára van szükségük a hadműveletek kivitelezéséhez.
0: A francia haditengerészet újabb Oroszországból érkező olajszállítóhajót állított meg az Atlanti-óceánon. Mindeközben Teherán leszögezte, az Irán és az Egyesült Államok közötti háború lezárásának alapvető feltétele a libanoni tűzszünet betartása. Iráni katonai célpontokat támadott a hétvégén az Egyesült Államok és az Irán forradalmi gárdája válaszcsapására sem kellett sokat várni. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
2: A bizalmatlanság, az ellentmondásos amerikai álláspontok és Izrael Libanon elleni folytatódó támadásai miatt húzódik el az Irán és az Egyesült Államok közötti háború lezárását célzó diplomáciai folyamat. Erről beszélt hétfőn Esmail Baghaei, iráni külügyi szóvivő. A szóvivő azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy továbbra is megsérti az Iránnal kötött ingatag tűzszünetet. A felek múlt hét végén kölcsönösen katonai csapásokat hajtottak végre egymás ellen. Baghaei leszögezte, hogy az Irán és az Egyesült Államok közötti háború lezárásának alapvető feltétele a libanoni tűzszünet betartása. Megerősítette, hogy pillanatnyilag az atomprogram kérdése nincs a tárgyalások napirendjén. Kuwait, valamint az ott állomásozó amerikai haderő hiányában kilőtt iráni ballisztikus rakétákat semmisített meg hétfőn az Egyesült Államok katonasága, közölte a középső parancsnokság. Mindeközben az Európai Bizottság illetékes szóvivője hétfőn Brüsszelben felszólította Izraelt, hogy hagyjon fel a katonai eszkalációval Libanonban, és tartsa tiszteletben Libanon szuverenitását és területi integritását. Izrael hétfőn csapásokat rendelt el Beirut déli külvárosai ellen, miután a Hezbollah rakétákat lőtt ki Észak-Izraelre, köztük Haifa térségére. Az izraeli hadsereg előző nap 26 év óta legmélyebbre hatolt be dél-libanoni területekre. Mindeközben az amerikai-iráni béketárgyalás lassan halad, és a tűzszüneti megállapodás továbbra is gyenge lábakon áll. Amerika csapást mért egy iráni kommunikációs toronyra, amire válaszul az iráni hadsereg hétfőn lebombázott egy amerikai bázist a régióban. Az Egyesült Államok és Irán között április 11-én kezdődtek meg a tárgyalások a 6 hétig tartó fegyveres konfliktus után.
0: Sergio Mattarella olasz államfő a Quirinale elnöki palotában személyesen fogadta a látogatókat hétfőn, így indítva az olasz köztársaság két napon át tartó ünneplését, amely idén rendkívülinek számít a 80. évforduló miatt. Idén a meghívottak a fogyatékkal élők, idősek és hátrányos helyzetű családok. Az olaszok 1946. június 2-án népszavazással választottak a monarchia és a köztársaság államformája között. Az olasz városokban megnyitották az intézmények székházait, 80 évvel ezelőtt volt az első alkalom, hogy olaszországi választásokon a nők is részt vehettek. Magyar Péter miniszterelnök konstruktív, előremutató, a felelősségi köröket tiszteletben tartó megbeszélésként értékelte a Varga Mihállyal a Magyar Nemzeti Bank elnökével hétfő délelőtt folytatott megbeszélését. Jelezte, a kormány stratégiai partnerként tekint a Magyar Nemzeti Bankra. A miniszterelnök rögzítette, a kormány az uniós források hatékony és átlátható felhasználásával erősíteni kívánja a magyar gazdaság versenyképességét, különös tekintettel a hazai kis- és középvállalkozásokra. A miniszterelnök beszámolója szerint Varga Mihály tájékoztatta őt a Nemzeti Bank korábbi vezetésének tevékenysége miatt elindított büntető eljárás állásáról és a polgári peres eljárásokról is. Az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak csökkentését kezdeményező törvényjavaslatot tárgyalta hétfői egynapos ülésén a parlament. A Tisza frakció vezetője Bújdos Andrea és frakciótársa Kalázdi Kerekes Kinga által benyújtott előterjesztés alapján a képviselők tiszteletdíja 40%-kal csökkenhet. Annak kapcsán, hogy a Tisza párt csökkenteni a polgármesterek fizetését, Torockai László, a Mi Hazánk elnöke és egyben frakcióvezetője azt javasolja, hogy előbb legalább egyeztessenek a település vezetőkkel. Torockai László nehezményezte, hogy egyik parlamenti vizsgálóbizottságot sem vezeti ellenzéki politikus. Magyar Péter miniszterelnök válaszában kijelentette, a Mi Hazánk elnöke fogja vezetni végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter előterjesztésére június 1-jei hatállyal a honvéd vezérkar főnökévé nevezte ki, valamint vezérezredes rendfokozatba léptette elő Sándor Zsolt altábornagyot, Súlyog Tamás köztársasági elnök hétfőn. Az államfő közölte azt is, hogy altábornagy rendfokozatba léptette elő Kunszabó István vezérőrnagyot, a honvéd vezérkar főnökének helyettesét, valamint vezérőrnagyi rendfokozatba Apáti Zoltán dandártábornokot, a honvéd vezérkar törzsigazgatóját. Több mint 3,2 milliárd forintos bevételre tett szert tavaly a Tisza párt, amely a 2024-es veszteséges év után 180 millió forintos nyereséggel zárt. A párt pénzügyi beszámolója szerint főleg adományokból gazdálkodtak. A párt az egy évvel korábbi jelentős pénzügyi erősödést mutat a Tisza párt 2025-ös gazdálkodása. A párt az egy évvel korábbi 36 millió forintos veszteség után tavaly már mintegy 180 millió forintos nyereséggel zárta az évet, tájékoztatta a Magyar Nemzetet a Tisza. Lemondott a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány kuratóriumának elnökségéről Csizmadia László. A testület ifjabb Lobnici Zoltánt, a Civil Összefogás Fórum Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány korábbi szóvivőjét választotta a testület új vezetőjévé. Erről a visszavonuló elnök tájékoztatott hétfőn.

0: Kárpát-medencei sajtófigyelő. Több százan gyűltek össze vasárnap délután az erdélyi Büdösfürdőn, ahol Kovács Gergely érsek megáldotta a teljesen újjáépített boldogságos Szűz Mária királynő kápolnát a közösségi összefogás jelképeként. Olvasható a Székely Hon honlapján. A történelmi jelentőségű eseményen Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatta be az ünnepi szentmisét, amelynek keretében megáldotta a teljesen újjáépített szakrális épületet. Homiliájában Kovács Gergely érsek a nap liturgikus üzenetére építette gondolatait. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal, idézte Szent Pál apostol szavait, rámutatva, ebben a rövid köszöntésben benne van a keresztény hit lényege. Az érsek hangsúlyozta, hogy a Szent Háromság nem pusztán teológiai fogalom, vagy nehezen érthető hittani tétel, hanem az élő Isten valósága, aki szeretetből és közösségből él, és erre hívja az embert is. A legfontosabb nem az, hogy Isten három személy és egy természet, hanem az, hogy Isten szeretet. Aki szeret, az kapcsolatban él másokkal, fogalmazott. Bényben a szabadtéri színpadon tartották meg 2026. május 30-án az 5. népviseleti találkozót, amelyet a Kurta Szoknyás Falvak és Barátaik címmel szerveztek meg. A rendezvényen a népviselet, a népdal, a népzene és a néptánc került a középpontba, miközben a fellépők és a közönség együtt idézték meg a térség élő hagyományait. Olvasható a felvidék.ma beszámolójában. A délután során népdalok, népzene, néptánc és népviseletek segítségével elevenedett meg az elődök világa. A szervezők célja az volt, hogy megmutassák, a hagyomány nem múzeumi emlék, hanem ma is élő érték, amely közösségeket köt össze, és a következő nemzedékek számára is kapaszkodót jelent. Struhár Izrael Diana, a Csemadok érsekújvári területi választmányának elnöke ünnepi köszöntőjében a kurta szoknyás viselet különleges jelentőségéről beszélt. Mint mondta, előfordulhat, hogy a Kárpát-medence más részein nem mindenki tudja pontosan elhelyezni a térképen Bényt, Kémindet, Bartot, Garampáldot, Kőhídgyarmatot vagy Kisgyarmatot, de ha elhangzik a kurta szoknyás viselet kifejezés, sokak lelki szemei előtt azonnal megjelenik a gyönyörű öltözet, a piros csizma és az a tájegység, amelyhez mindez kötődik. A Kárpát-medence lapszemléjét és Harcsik Róbertet hallották.
1: Végül hazánk időjárásáról. Este felé is több felé várható zápor, zivatar, keleten felhőszakadás. Zivatarok környezetében megerősödik a szél. Kedden, keleten egyre több helyen napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel. Nyugaton néhol lehet zápor, többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. Hajnalban 10-17, délután 23-29 fok között alakul a hőmérséklet. Főpirenk még egyszer, röviden. Ha a Súlyog Tamás köztársasági elnök nem mond le, a Tisza párt módosítja az alaptörvényt. A Fidesz alkotmányjogilag semmisnek és törvényellenesnek nevezte Magyar Péter ultimátumát. Súlyog Tamás köztársasági elnök úgy véli, eltávolítása hatással lehet az uniós források lehívására. Magyar Péter miniszterelnök kedden Berlinben Friedrich Merz német kancellárral, szerdán Párizsban Emmanuel Macron francia köztársasági elnökkel találkozik. A francia haditengerészet újabb Oroszországból érkező olajszállítóhajót állított meg az Atlanti-óceánon. Olaszország a köztársaság 80 évét ünnepli. Elhangzott a hírtükör, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a technikai munkatárs Viksa Levente, a bemondó Lázár Csaba volt. Köszönjük figyelmüket! Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
5: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
1: Multidéző Iványi Balást hallják.
6: 2026. június 1-e van, hétfő. Isten éltesse Tünde és Konrád nevű hallgatóinkat. A Tünde Vörös Marti Mihály alkotta név a Tündér szóból a Csongor és Tünde című drámai költeményben. A Konrád egy germán eredetű név, jelentése merész és tanács. Június 1-én ünnepli az egyház Szent Justin vértanú emléknapját, akit gyakran az első keresztény filozófusok egyikeként emlegetnek. A második században élt gondolkodó fiatal korában szenvedélyesen kereste az igazságot. Egymás után járta a kor filozófiai iskoláit, míg nem egy idős keresztényel folytatott beszélgetés hatására a hit felé fordult. Meggyőződésévé vált, hogy Krisztus tanítása az egyetlen igaz és hasznos filozófia. Ettől kezdve filozófus köpenyben járta a városokat, vitázott, tanított és a kereszténységet védelmezte a polgári világgal szemben. Rómában saját iskolát alapított, írásaiban pedig a hit és az értelem összhangját próbálta megmutatni. Végül hitéért letartóztatták és tanítványaival együtt lefejezték. Justin alakja azért is különleges, mert a korai kereszténységben ő volt az elsők egyike, aki a görög filozófia nyelvén próbálta megszólítani a világot. 1485. június 1-én a már fél éve ostrom alatt álló Bécs védői letették a fegyvert Hunyadi Mátyás előtt. Az 1482-ben kirobbant osztrák háborút hosszú ellenségeskedés előzte meg harmadik Frigyes császár és Mátyás között. A császár korábban maga is igényt tartott a magyar trónra, támogatta Mátyás ellenfeleit, és a török támadások idején is gyakran támadta a nyugati határvidéket. Mátyás végül fegyverrel kényszerítette a Habsburgokat arra, hogy tudomásul vegyék a Hunyadi dinasztia hatalmát. Bécs elfoglalása uralkodásának egyik legnagyobb sikere lett. A király a következő évek jelentős részét is a császárvárosban töltötte, és ekkor már a német-római császári cím megszerzésének gondolata is foglalkoztatta. 1828. június 1-én Budán, a mai Mikó és Attila utca sarkán álló házban Brunswick Terész kezdeményezésére, angol minták alapján, Angyalkert néven, megnyitotta kapuit Magyarország és a Habsburg Birodalom első kisdedóvó intézménye. Az első óvoda pártolóiból hamarosan létrejött az Intézetek Egyesülete, amely később több budai és pesti óvodát is összefogott. Brunswick Teréz munkájának köszönhetően 1832-re már 10 óvoda működött a Magyar Királyság területén. A gyerekek nem csak játszottak, írást, olvasást, számolást, elemi geometriát, éneket, természetismeretet és gyakorlati tudnivalókat is tanultak. A korabeli óvodások heti 48 órát töltöttek az intézményben, délben azonban hazamentek ebédelni. 1911. június 1-én alakult meg az első magyar filmvállalat, a Hunnia Biográf Társaság. A filmgyárat a Víg Színház mellék üzemákaként hozták létre Budapesten, a mai Pannónia és Radnóti Miklós utca környékén. A Pannónia műterem az első olyan korszerű csarnok volt Magyarországon, amelyet eleve filmgyártás céljára építettek. A vállalkozás a Víg Színház művészeire támaszkodott, igazgatója Faludi Miklós, rendezője Gót Sándor lett. Rövid működése alatt 14 rövid filmet készítettek, ám a vállalkozás hamar csődbe jutott, részben a szakmai tapasztalat hiánya, részben pedig a külföldi filmek érdekeit védő forgalmazók ellenállása miatt. Mindezek ellenére a Hunnia Biográf a magyar filmgyártás egyik fontos úttörője lett. 1913. június 1-én jelentek meg az első taxik Budapest utcáin. Miután a főváros kidolgozta a géperejű bérkocsik működésének szabályait, elhárult az akadály a taxi közlekedés megindítása elől. A budapestiek először két vállalat, sötétzöld és mélykék színű autóival találkozhattak. A gépkocsik hamar a modernizálódó nagyváros jelképeivé váltak, és néhány év alatt teljesen átalakították a fővárosi közlekedés világát. 1951. június 1-én a Magyar Honvédség hivatalos nevét Magyar Néphadseregre változtatták. Ezzel párhuzamosan megkezdődött a hadsereg teljes szovjet mintájú átszervezése. Új egyenruhákat vezettek be, szovjet fegyverrendszereket rendszeresítettek, és jelentősen növelték a haderő létszámát. A korszak katonai fejlesztéseit erősen meghatározta a Jugoszláviával való feszült viszony és egy esetleges déli katonai konfliktus lehetősége. A rendszerváltás folyamata a hadseregben már 1989-ben megindult, majd 1990. március 15-től ismét a Magyar Honvédség lett a Magyar Haderő hivatalos neve.
1: A múltidézőt Iványi Balázs készítette.

Kedves hallgatóink, az esti harangszó után rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádióban. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké! Amen!
0: Szeretettel köszöntjük a kedves rádióhallgatókat a Budapesti Kalász csoport nevében. Köszönjük, hogy velünk imádkoznak. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen! Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban. Kifogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzunk azért, hogy Krisztus igazsága érvényesüljön az egész világon. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

0: Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Most pedig imádkozzunk mindazok testi és lelki egészségéért, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, malasztal vagy teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, malasztal vagy teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, malasztal vagy teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, malasztal vagy teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,

0: életünk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal vagy teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal vagy teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal vagy teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal vagy teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal vagy teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal vagy teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Imádkozzunk azért, hogy mindenféle agitáció és mellébeszélés ellenére meg tudjuk őrizni a józan paraszti eszünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal vagy teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal vagy teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal vagy teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal vagy teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal vagy teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdődött

0: gyerekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Kérjük Szűz Mária közbenjárását Jézus Krisztusnál, hogy irgalmazzon a súlyos beteg embertársainknak. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzunk új papi és szerzetesi hivatásokért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűza templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűza templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit a Szent Szűza templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit a Szent Szűza templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit a Szent Szűza templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit a Szent Szűza templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit a Szent Szűza templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit a Szent Szűza templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit a Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.
3: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásra nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
2: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Köszönjük, ha velünk imádkoztak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19:32 perc. Jó estét kívánok! Hírek a Magyar Katolikus Rádióban, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Lázár Csaba. Ősztől összesen 16,4 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forintos uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé Magyarország számára, mutatott rá Magyar Péter miniszterelnök hétfőn az országgyűlésben. Kifejtette, hozzáférhetővé válik 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás, amely lehetővé teszi a kutatásfejlesztési programok újraindítását, valamint a magyar hallgatók teljes körű részvételét az Erasmus programokban. Elérhetővé válik a korábban befogyasztott 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás, amely a közlekedési infrastruktúra, azon belül a vasúti rendszer, a vízgazdálkodás és a környezetvédelmi fejlesztések korszerűsítését szolgálja majd. Hozzátette, Magyarország hozzáférhet a helyreállítási alapból származó 10 milliárd eurónyi, azaz majd 4000 milliárd forintnyi forráshoz. A kormányfő kiemelte, a Tisza kormány a 6000 milliárd forintos uniós források hazahozataláért cserébe semmilyen vállalást nem tett az illegális migráció, a migrációs paktum, Ukrajna vagy éppen ideológiai kérdése kapcsán. A KDNP részéről Juhász Hajnalka hétfőn a parlamentben jelezte, hogy nemmel szavaztak a migrációs paktumra. Kiemelte, hogy a miniszterelnök semmilyen részletet nem mondott arról, hogy a migrációs paktum vonatkozásában milyen kötelezettség vonatkozik majd hazánkra. Orbán Anita külügyminiszter elsőként holland partnerét Tom Berendsent fogadta hivatalos látogatáson a külügyminisztériumban hétfőn. A tárcavezető Facebook bejegyzésében azt írta, a holland diplomácia vezetőjével Helsingborgban a külügyminiszterek NATO konferenciáján már találkozott. Kiemelte, a beszélgetés legfontosabb témái között az Erasmus ösztöndíjak szerepeltek. Emlékeztetett, az uniós forrásokat hazahozták, így szeptembertől újraindul az Erasmus program is. Több tüntetőt őrizetbe vett a rendőrség az Egyesült Államokbeli New Jersey-ben a bevándorlási hatóság fogdájánál, mert a kijárási tilalom ellenére folytatták a tiltakozást vasárnap éjszaka a Newark városban működő Delaney Hall előtt. Az épület együttesnél több mint egy hete tart egy tüntetés sorozat a bevándorlási és vámügyi hivatal tevékenysége és ügynökei ellen. A megmozdulások azután kezdődtek, hogy a létesítményben őrzött, illegálisan az Egyesült Államokban tartózkodó külföldieket csoportja éhségsztrájkot kezdett. Newark város polgármestere vasárnap határozatlan időre éjszakai kijárási tilalmat vezetett be, este 9 és reggel 6 óra között. Kimentették a férfit az összeomlott bontás alatt lévő 4 emeletes ipari épület romjai alól Székesfehérváron. Állapota instabil, súlyos, életveszélyes, közölte a mentést követően Jackovics Péter, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság veszélyhelyzet kezelési főosztályának vezetője, a Hunor Mentő Szervezet parancsnoka. Hangsúlyozta, hogy sikeres életmentésen vannak túl, a romok alatt rekedt személy kimentése több órán keresztül zajlott, hivatásosok és önkéntesek bevonásával. Hazánk időjárásáról: este felé több felé várható záporzivatar, utóbbiakat keleten felhőszakadás kíséri. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás, hajnalban 10 és 17 fok között alakul a hőmérséklet. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket! Varázsdoboz. Mesés irodalom.
3: Derék Jankó meg a kemény kenyér.

Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy igen szegény asszony. Annyia volt, amennyi a hátán csüngött, akár a csigának. Három kisgyermekét hurcolta a szegény asszony, amerre dologra járt. Letette őket a föld szélén a napraforgó árnyékába, és kapált, kendert nyűtt, meg mikor minek a sorja volt. Bizony elég gond sanyargatta a szegény asszonyt, de oda gondolt, majd csak felnőnek a kis puják, és még segítségére lehetnek. Hát jól van, felnőtt a három legényke, akár három szál búza kalász. Halljátok-e, szólt hozzájuk egy napon az anyjuk, kinőtt már a bajuszotok. Jobb, ha elindultok szerencsét próbálni, mert aki nem próbál, nem nyer az semmit. Hanem amikor a tarisznyalkasztás ideje eljött, igen elbúsulta magát a szegény asszony. Három gyereket neveltem, hárman rán cigálták a szoknyámat eddig. Már meg senki se legyen körülöttem, gondolta, és végül is csak a legnőttebb legényt engedte útnak. Hát, ha meghozná a szerencsét a legnagyobbik. A legényt hiába marasztalták a falu végi kertek és sírónádasok, ment hét világ ellen. Ki tudja, mennyit ment, míg egyszer csak igen megéhezett. Leült hát egy árokszélre, ölébe kanyarította a tarisznyáját, hogy falatozzék. De hiába harapta volna az anyja sütötte cipóját, bizony egy falatot sem tudott lekinlódni. Száraz volt az, mint a kemence patka. Méregbe jött a legény, kapta, odavágta az árokszéli csalán közé a cipót, és tovább ballagott. Talán egy-két nótányi időt ment, amikor nagyugatva egy kutya szaladt elébe. Ahol kutya van, ott embernek is kell lennie, vélte a legény. Valóban. Egy tanya elé ért. A nagy kutya ugatásra egy vénséges vén anyóka jött ki a tornácra, és hátra zavarta a kutyát. Jól készülnek fogadni, gondolta a legény. Ide bemegyek. Itt biztosan lágycipó is akad. Kapta magát, be is fordult a tanyába, és beköszönt illő tisztességgel. Isten hozott, vándorlegény, szólt az öreg anyó. Na, kerülj beljebb! Bizonyosan elfáradtál, és megéheztél. Ami igaz, az igaz, öreg anyám, megfáradtam, és megéheztem. Nagy útról jövök. Amikor belől került a legény a pitvarba, akkor látja csak, milyen virágfiatal és szépséges unokája van az öreg anyónak. Bizony rajta felejtette a szemét. Na, jól van. Hát aztán úgy evés közben, meg utána szóba kerül a legény vándorlása és szerencse keresése. Hallod-e? Mondta az anyóka. Nálam feleségre lesz, meg hottig való szép életre. Csak hát mihez értesz? Mindenhez, öreg anyám, állította a legény. Na, jól van, bólogatott az anyó. Majd megválik. Most előjáróban csak arra kérnélek meg, ha már erre vetődtél, tisztítsd ki ezt a kutatni, sok benne a csillag. Azt gondoltam, ha ebből a kútból kimered a csillagokat, hát akkor fiammá fogadlak. A többit majd meglátjuk. Kimered-e, hé? Ki én? Ha addig élek is, fogadkozott a legény. Ki, még ha ezer annyi volna is? Mikor a nyári este telehullatta a kutat lobogó csillagokkal, neki gyűrközött a legény, megkapta a sodárfát, és rajta. Merítgette a vedret százszor, meg ezerszer, ki tudná azt megszámolni. Csorgott, patakokban folyt róla az izzadság, lehányt ujjast, lajbit, inget, de minden hiába. Öreg este volt már, tán éjszaka is, amikor megállt a legény. Lenézett a kergetőző csillagokra, és nagy indulattal így szólt. Bolondá tett engem ez a vénasszony. Ki győzi kimerni ezt a teménytelen csillagot? Most is annyi van benne, mint amikor elkezdtem, még kinevettetem magam. Azzal kapta magát, és szégyenletében megszökött. Amikor hazaért, elpanaszolta viselt dolgát. Az anyja csak csóválta a fejét, de semmit sem szólt. Most a közbülső legény indult el szerencsét próbálni. Ment, mendegélt ő is. Megéhezett, elővette a tarisznyát, belőle a kemény cipót. De Béz ő is úgy tett, mint a bátyja.
mérgében az árok menti bokrok közé hajította a cipót, mert igen keményen lette. Ő is elért a tanyához, a vénséges vén anyóhoz, meg virág fiatal unokájához. Ő is megkezdte a csillagmerést, de bizony éjfél felé abba hagyta a hasztalan munkát, és szégyen szemre megszökött. Mikor hazaért, elpanaszolta dolgát. Édesanyja csak csóválta a fejét, de nem szólt egyet sem. Na most már a legkisebb legényem volt a sor. Jankót, mert így hívták a kislegényt, feltarisznyázta az anyja. Derék ember legyél, fiam, nehogy szégyent valljak veled is, mondta neki a jó asszony búcsúzáskor. Úgy lesz, édesanyám, mondta Jankó, és elindult a hajnallal. Igen, csak dél lehetett, ha több nem, mire Jankó megéhezett. No, nyomban leült egy kis dedd dombra, ölébe kanyarította a tarisznyát, meglelte benne az anyja sütötte cipót. De bíz olyan száraz volt, mint a kemencepatka, tám még annál is keményebb. Még ilyet soha, véresre törte a száját, míg belerágott. Ha nem, akkor megszólal a cipó. Hallod-e, te deréklegény, ember vagy te, mert nem hagytad abba, amit elkezdtél. Mert ne hidd, hogy az embert szerencse várja valahol a világon. Munka várja, amiben ki kell tartani. Ki a könnyig, ki a vérig, ki az utolsó lehelletig. Most menj utadra. De ne felejtsd el soha, amit most hallottál. Elámult a legényke a beszéden. Né, hogy mi minden meg nem történik az emberrel a világon, tűnődött. Na de gyerünk! És elindult újfent. Ment, mendegélt, amíg ő is rálelt a tanyára, benne az anyókára és virág fiatal unokájára. Mikor megvacsoráztak az eperfa alatt, őt is megfogadta az anyóka, őt is elindította csillagot merni. Amikor úgy esti harangszó után telehullott a kút csillagokkal, neki gyürkőzött a meregetésnek. Ő is lehányt ujjast, mellényt, inget, patakzott róla a sós verejték, lihegett, lohogott, haja a szemébe hullott, szeme tüzes karikákat hányt, de csak nem hagyta abba. Nem és nem. Rajta, rajta. Ha felkötöttem a harangot, hát húznom kell. Így bíztatta, ösztökélte magát. S íme egyszerre roskadozó inakkal, kókat fejjel, dagadt karral, úgy éjfél fele, ha jól láttán azt látja, hogy mintha fogynának a csillagok. Na most még egyszer bíztatta magát. Azt mondta a kemény kenyér, hogy kitartani, kitartani! És csak mert és mert. Mikor eljött a hajnal, ott állt a csillagmerő legény a kút előtt verejtékesen és diadalmasan. Nem volt egy fia csillag sem a kútban. A kút körül az udvar és a kert mind-mind tel is tele volt aranyos, ezüstös csillagos virággal. Hát még ilyet sose látott. Szerelmetes fiam, szólt az anyóka, deréklegény vagy. Tied a házam, földem, s tied világszép unokám. No hát mindent el tudnék én mesélni nektek, csak derék Jankó örömét nem. Örült világszép mátkájának, és hálával gondolt az édesanyja sütötte kemény cipóra. Nem is várt sokáig, hanem nyomban hintót szalajtott édesanyjáért, meg két bátyjáért. Csaptak is olyan hetet hét országra szóló lakodalmat, hogy szerte az ér mellékén még ma is beszélik.

0: Derék Jankó meg a kemény kenyér. A magyar népmesét Zsúzs Kati olvasta fel. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendezte Eromán Kata.
1: A három kívánság.

0: Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl volt, még az óperenciás tengeren is túl, volt egy szegény ember, s a felesége. Fiatalok voltak mind a ketten. Szerették is egymást, de a nagy szegénység miatt sokszor összeperlekedtek. Egyszer egy este az asszony tüzet rak. Gondolja magában, mire az ura hazajön, főz valami vacsorát. Még a víz jóformán fel sem forrott, jön haza az ember, s mondja az asszonynak nagy örömmel. Hely, feleség, ha tudnád, mi történt! Vége a nagy szegénységnek lesz ezután mindenünk, amit szemünk szánk kíván. Ugyan ne tréfáljon, Kend, mondta az asszony, talán bizony kincset talált. Meghiszem azt, hallgassak ide, amint jövök ki az erdőből, mit látok az út közepén? Belerekedt a sárba egy kis aranyos kocsi, a kocsi előtt négy szép fekete kutya befogva. A kocsiban olyan szép asszony ült, amilyet világ életemben nem láttam. Biztosan tündér lehetett. Mondja nekem, te jó ember, segíts ki a sárból, bizony nem bánod meg? Gondoltam magamban, hogy bizony jól esnék, ha segítene a szegénységünkön, és segítettem, hogy a kutyák kihúzzák a sárból. Kérdi az asszony, hogy házas vagyok-e. Mondom neki, hogy igen. Kérdi, hogy gazdagok vagyunk-e. Mondom neki, hogy bizony szegények vagyunk, mint a templom egere. Azt mondja. Na, ezen segíthetünk. Mondd meg a feleségednek, hogy kívánjon három dolgot, teljesülni fog a kívánsága. Azzal elment, mint a szél. Ugyan rászedte Kendet? Majd meglátjuk. Próbálj csak valamit kívánni, édes feleségem. Erre az asszony hamarjában kimondta. Bárcsak volna egy kolbászunk, ezen a jó parázson hamar megsülne. Alig mondta ki, már le is szállt a kéményből egy lábas, benne akkora kolbász, hogy akár kertet lehetett volna keríteni vele. Látod, hogy igazam volt, mondta a szegény ember, hanem most már valami okosabbat kívánjunk, két tinót, két lovat, egy malacot. Közben a szegény ember elővette a pipáját, volt még egy kicsi dohánya, megtömte. Benyúl a tűzbe, hogy parazsat tegyen a pipájára, de olyan ügyetlenül talált benyúlni, hogy a lábast a kolbásszal feldöntötte. Az Istenért, a kolbász mit csinál, Kend? Bár az orrára nőtt volna Kendnek, kiáltotta ilyetten a felesége, s ki akarta kapni a kolbászt a tűzből, de bizony az akkor már az ember orrán lógott le egészen a lába ujjáig. Látod, bolond, oda a második kívánság, vegyük le! Próbálja az asszony, de bizony a kolbász egészen oda nőtt. Hát bizony ezt le kell vágni, egy kicsit az orrából is lecsippentünk, nem olyan nagy baj az.
1: De azt nem engedem.
0: Bizony, ha nem, élete végéig így fog sétálni a kolbásszal.
1: Dehogy fogok, a világ minden kincsért sem. Tudod mit, asszony? Van még hátra egy kívánság, kívánt, hogy a kolbász menjen vissza a lábosba.
0: Hát a tinó, meg a ló, meg a malac akkor hol marad?
1: Már hiába, feleség, én ilyen bajusszal nem járok. Kívánt hamar, hogy a kolbász menjen vissza a lábosba.
0: Mit volt mit tenni? A szegény asszonynak csak azt kellett kívánni, hogy a kolbász essék le az ura orráról. Megmosták, megsütötték, s jó ízűen az utolsó falatig megették. Evés közben szépen megbékültek, s elhatározták, hogy többet nem pörölnek, hanem inkább dolgoznak szorgalmasan. Jobban is ment dolguk, idővel tinót is, lovat is, malacot is szereztek, mert szorgalmasak és takarékosak voltak.

0: a három kívánság. A magyar népmesét Festbaum Béla mondta el. A hangmérnök Liszkai Károly, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta, a rendező Eromán Kata volt.
1: Fáradt vagyok, lenyugszom, álmos szemem bezárom. Én Istenem, tarts szemmel, őrizd meg egész éjjel. Ami rosszat ma tettem, bocsásd meg én Istenem. Jézus véres kegyelmed, minden jóvá tegyenek. Amen.
0: Elhangzott a varázsdoboz. Jó éjszakát, gyerekek!

0: Solaris muzsikát. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra. Jó estét kívánok! Hírek a Magyar Katolikus Rádióban, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Lázár Csaba. Ősztől összesen 16,4 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forintos uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé Magyarország számára, mutatott rá Magyar Péter miniszterelnök hétfőn az országgyűlésben. Kifejtette, hozzáférhetővé válik 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás, amely lehetővé teszi a kutatásfejlesztési programok újraindítását, valamint a magyar hallgatók teljes körű részvételét az Erasmus programokban. Elérhetővé válik a korábban befogyasztott 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás, amely a közlekedési infrastruktúra, azon belül a vasúti rendszer, a vízgazdálkodás és a környezetvédelmi fejlesztések korszerűsítését szolgálja majd. Hozzátette, Magyarország hozzáférhet a helyreállítási alapból származó 10 milliárd eurónyi, azaz majd 4000 milliárd forintnyi forráshoz. A kormányfő kiemelte, a Tisza kormány a 6000 milliárd forintos uniós források hazahozataláért cserébe semmilyen vállalást nem tett az illegális migráció, a migrációs paktum, Ukrajna vagy éppen ideológiai kérdése kapcsán. A KDNP részéről Juhász Hajnalka hétfőn a parlamentben jelezte, hogy nemmel szavaztak a migrációs paktumra. Kiemelte, hogy a miniszterelnök semmilyen részletet nem mondott arról, hogy a migrációs paktum vonatkozásában milyen kötelezettség vonatkozik majd hazánkra. Orbán Anita külügyminiszter elsőként holland partnerét Tom Berendsent fogadta hivatalos látogatáson a külügyminisztériumban hétfőn. A tárcavezető Facebook bejegyzésében azt írta, a holland diplomácia vezetőjével Helsingborgban a külügyminiszterek NATO konferenciáján már találkozott. Kiemelte, a beszélgetés legfontosabb témái között az Erasmus ösztöndíjak szerepeltek. Emlékeztetett, az uniós forrásokat hazahozták, így szeptembertől újraindul az Erasmus program is. Több tüntetőt őrizetbe vett a rendőrség az Egyesült Államok beli New Jersey-ben a bevándorlási hatóság fogdájánál, mert a kijárási tilalom ellenére folytatták a tiltakozást vasárnap éjszaka a Newark városban működő Delaney Hall előtt. Az épület együttesnél több mint egy hete tart egy tüntetés sorozat a bevándorlási és vámügyi hivatal tevékenysége és ügynökei ellen. A megmozdulások azután kezdődtek, hogy a létesítményben őrzött, illegálisan az Egyesült Államokban tartózkodó külföldieket csoportja éhségsztrájkot kezdett. Newark város polgármestere vasárnap határozatlan időre éjszakai kijárási tilalmat vezetett be, este 9 és reggel 6 óra között. Kimentették a férfit az összeomlott bontás alatt lévő 4 emeletes ipari épület romjai alól Székesfehérváron. Állapota instabil, súlyos, életveszélyes, közölte a mentést követően Jackovics Péter, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság veszélyhelyzet kezelési főosztályának vezetője, a Hunor Mentő Szervezet parancsnoka. Hangsúlyozta, hogy sikeres életmentésen vannak túl, a romok alatt rekedt személy kimentése több órán keresztül zajlott, hivatásosok és önkéntesek bevonásával. Hazánk időjárásáról: este felé több felé várható záporzivatar, utóbbiakat keleten felhőszakadás kíséri. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás, hajnalban 10 és 17 fok között alakul a hőmérséklet. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket! Húsz óra 4 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Szabó András.
2: Nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit innen a Rádió Déli Báb utcai stúdiójából. Kedves hallgatóink, miért szeretem? Ez műsorunk címe. Két verset tettem egymás mellé. Két rövid terjedelmű, de annál jelentősebb verset. Az egyik vers Babits Mihályé. Ismert vers, önök is nagyon jól ismerik. Első kötetének, a Levelek Íris koszorújából című 1909-ben megjelent kötetének záró költeménye. A lírikus epilógiáról van szó. A középiskolában is tanítják. 1903-as korai verse Babicsnak, kedves hallgatóink, és mindent elmond a szerzőjéről. Szerzője akkori világ és életszemléletéről, és a költészet szerepéről. Bevezet arszpoétikájába, költészet felfogásába, kulcsot ad belső vívódásának megértéséhez. Úgy gondolom, hogy létértelmező, bölcseleti vers ez a javából. A másik vers, amivel majd összevetem, Vörös Sándor ugyancsak rövid terjedelmű, de annál hatalmasabb verse, a Rongy szőnyeg ciklus 13. darabja. A televízióban látott interjúban így nyilatkozott Vörös Sándor. Oltárom mennykárpitja előtt, három költő előtt borul le ház.

hogyha van is, Isten tudja, hogy van. Vakdióként dióba zárva lenni, störésre várni, bemegundorodtam. Bűvös körömből nincs mód kitörnöm, csak nyilam szökhet rajta át, a vágy, de jól tudom, vágyam sejtése csalfa, én maradok magam számára börtön, mert én vagyok az alany és a tárgy, jaj, én vagyok az omega s az alfa. Eddig a vers, szonett formájú verse, nagyon ismert verse Babicsnak. A költő elemi vágya elmondani mindent arról a viszonyról, mely őt az univerzumhoz köti. Ez jut eszembe erről a versről. De vajon képes-e erre a feladatra? Van-e ereje, tehetsége, küldetése hozzá? És a költészet eszközei mennyire támogatják őt ebben a szándékában? Ez a kérdés lapul a vers mögött. Kant, a nagy német filozófus azt írja, két dolog tölti el újra és újra növekvő csodálattal a lelkemet. A csillagos ég felettem, és az erkölcsi törvény bennem. Az egyik azzal a hellyel kezdődik, amelyet az érzéki világban elfoglalok, és kiszélesíti a kapcsolatoknak azt a hálózatát, amelyben állok, világok és világok, bolygórendszerek és bolygórendszerek beláthatatlan méreteiben. A másik láthatatlan énemmel, személyiségemmel veszi kezdetét, és beállít egy világba, amelynek valódi ugyan végtelensége, de csupán az értelem számára érzékelhető. Az első látvány a számtalan világoké megsemmisíti szinte egész jelentőségemet. A másik ellenben emeli egész értékemet. Örökérvényűek ezek a kanti mondatok, kedves hallgatóink. Hányszor vagyunk úgy nyáron a csillagos ég alatt, hányszor érezzük ezt a kanti gondolatot. Babics verse a kételyé. Alapérzést fogalmaz meg. Lehetetlen a világot versbe fogni. Az ember ben van zárva vakdióként önmagába, és nem tudja saját határait túllépni. Verseinek tárgya egyedül önmaga, s nincs más világ rajta kívül, sugallja a vers. Börtönként szorít ez a magány, a saját magányom. Ugye a görög ABC első és utolsó betűje az alfa és az omega. Ez jelöli ki Babics számára élete határait. Nagyon szép ez a vers, és a benne foglalt életérzés végig kíséri Babics egész költészetét, költői pályáját. Koronként hullámokban erősödik meg benne ez az érzés. És akkor tegyük mellé Vörös Sándor versét, a Rongyszőnyek 13. darabját. Így szól ez a vers. Én is világot hódítani jöttem, s magamat meg nem hódíthatom. Csak ostromolhatom nehéz kövekkel, vagy ámíthatom és becsaphatom. Valaha én is úr akartam lenni, ó, bár jó szolga lehetnék, de jaj, szolga csak egy van, az Isten, s uraktól nyüzsög a végtelenség. A magyar irodalomnak, kedves hallgatóink, nagyon sok olyan verse van, mely terjedelmében szűk, ám hatalmas. Hát az egyik ilyen vers, ez a Vörös Sándor vers, akárcsak korábban elhangzott Babics vers. Annyi gondolatiságot tartalmaz ez a vers, hogy még egyszer elmondom. Én is világot hódítani jöttem, s magamat meg nem hódíthatom, csak ostromolhatom nehéz kövekkel, vagy ámíthatom és becsaphatom. Valaha én is úr akartam lenni, ó, bár jó szolga lehetnék, de jaj, szolga csak egy van, az Isten, s uraktól nyüzsög a vég.

0: közönség. Mi az, ami meghökkent első olvasásra minket? A gondolati párhuzam, a Babits vers harmadik és negyedik sora, és Vörös Sándor versének első két sora között. A mindenséget vágyom versbe venni, de még tovább magamnál nem jutottam, írja Babits. Én is világot hódítani jöttem, s magamat meg nem hódíthatom, írja Vörös Sándor. Észrevették, kedves hallgatóink, ugyanaz a gondolat. Gondolkodtam, hogy honnan ismerős nekem ez a vörös vers. Hát innen, Babits Mihálytól, és megerősített benne ez a televízió interjú is, hogy három nagy személyre emlékezem, Adira, Babitsra és Kosztolányira, nyilatkozta Vörös Sándor. Csak hogy a vörös vers nem várt irányba kinyílik. Tehát valaha én is úr akartam lenne, ó, bár jó szolga lehetnék, de jaj, szolga, csak egy van az Isten, s uraktól nyüzsög a végtelenség. A szolga jelentését leszűkíthetem akár a pásztor fogalmára is. A pásztor a szolga személyzet egyik legalacsonyabb foka egyrészről. Gondoljuk meg, ott van fölötte a kasznár, az uradalmi intéző, a földesúr. Másrészt felelős a nyájáért, tehát egy nagyon felelős munka. Amit rábíztak, azt végre kell hajtania. A Szentírásban a pásztor, a jó pásztor, maga az Isten. Ő a szolga, az álhatatos szolga, aki nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másokat. Aki mérhetetlen szeretettel őrködik nyája felett. Így is értelmezhető ez a szép Vörös Sándor vers. Kedves hallgatóink, Babits Mihály és Vörös Sándor egy-egy költeményéről beszéltünk. Köszönöm, hogy meghallgattak. Minden jót kívánok önöknek.
1: Szabó Andrást hallották.

0: Goldmark Károly cselló zongora szonátájának első és második tételét hallották. Előadta Szabó Péter és Krausz Adrien.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra 30 perc. A most következő hangolóban jazz standardeket hallanak Yehudi Menuhin és Stefan Grappelli előadásában. A szerkesztő Varga Ramona.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket. Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a Sándor Palota előtt sajtótájékoztatón bejelentette, ha Súlyog Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről, módosítják az alaptörvényt a köztársasági elnök leváltására. Hétfő reggel a miniszterelnök Görög Márta igazságügyi miniszterrel felkereste Súlyog Tamás államfőt a Sándor Palotában. Elmondta azt is, a találkozón nem mondott le Súlyog Tamás köztársasági elnök. Súlyog Tamás köztársasági elnök hétfőn Facebook oldalán aláhúzta, a kormányzat az alaptörvénytől eltérő egyoldalú politikai elvárások szerint értékeli és értelmezi a köztársasági elnöki tisztség alkotmányos szerepét, és a kormány személyre szabott jogalkotással tervezi módosítani az alaptörvényt. Kiemelte, ezt a folyamatot az alkotmányok politikai zsákmányszerzésnek nevezi. A köztársasági elnök aláhúzta, az ennek folytán kialakuló alkotmányos válsághelyzet mélyíti a társadalmi megosztottságot, és károsítja a magyar demokrácia nemzetközi megítélését, ami hatással lehet például a jogállamisági feltételekhez kötött uniós források lehívására is. A Fidesz közleményében hétfőn Magyar Péter ultimátumát törvényellenesnek, alkotmányjogilag semmisnek nevezte, és kiemelte, csak diktatúrákban szokás egy köztársasági elnököt erőszakkal és zsarolással, fenyegetéssel eltávolítani hivatalából. Az ellenzéki párt azt írta, Magyar Péter miniszterelnökként politikai és büntetőjogi felelősséget visel erőszakos fellépéséért, amellyel a magyar demokráciát és az államberendezkedést fenyegeti. Emlékeztettek, hogy Görög Márta igazságügyi miniszter jogász professzorként alkotmányos stabilitást és jogállamiságot ígért. Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője úgy véli, az államfő távozásának alkotmánymódosítással visszamenőleges hatályú döntéshozatallal történő kikényszerítése meggyengíti a köztársasági elnöki intézményt, és a kormányzati cikluson messze túlnyúló, hosszú távú kárt okoz. Ősztől összesen mintegy 6000 milliárd forintnyi uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé Magyarország számára, mutatott rá Magyar Péter miniszterelnök hétfőn az országgyűlésben. Kifejtette, hozzáférhetővé válik 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás, amely lehetővé teszi a kutatásfejlesztési programok újraindítását, valamint a magyar hallgatók teljes körű részvételét az Erasmus programokban. Elérhetővé válik a korábban befagyasztott 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás. Hozzátette, Magyarország hozzáférhet a helyreállítási alapból származó 10 milliárd eurónyi, azaz majd 4000 milliárd forintnyi forráshoz. A kormányfő kiemelte, a Tisza kormánya 6000 milliárd forintos uniós források hazahozataláért cserébe semmilyen vállalást nem tett az illegális migráció, a migrációs paktum, Ukrajna, vagy éppen ideológiai kérdések kapcsán. A KDNP részéről Juhász Hajnalka hétfőn a parlamentben kiemelte, hogy a miniszterelnök semmilyen részletet nem mondott arról, hogy a migrációs paktum vonatkozásában milyen kötelezettség vonatkozik majd hazánkra. Hazánk időjárásáról. Kedden reggel az ország nyugati kétharmadán zömmel derült lehet az ég. Napközben keleten egyre több helyen napos idő valószínű fátyol és gomoly felhőkkel. Nyugaton néhol lehet zápor. Mérsékelt lesz a légmozgás. Hajnalban 10-17, délután 23-29 fok várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

Evangélium Szent Márk könyvéből. Jézus a szenvedését megelőző napokban példabeszédekben kezdett szólni a főpapokhoz és a nép előjáróihoz. Egy ember szőlőt ültetett, bekerítette sövénnyel, pincét is ásott meg, őrtornyot is épített benne, aztán bérbeadta a szőlőmunkásoknak, és elutazott messze földre. Amikor eljött az ideje, elküldte a szőlőmunkásokhoz egyik szolgáját, hogy beszedje a szőlő terméséből neki járó részt. Ezek azonban nekiestek, megverték, és üres kézzel elkergették. Ekkor másik szolgát küldött oda hozzájuk, annak betörték a fejét, és gyalázatosan elbántak vele. Küldött egy harmadikat is, azt megölték. Küldött aztán még többet. Közülük egyeseket megvertek, másokat pedig megöltek. Ezután már csak az egyetlen fia maradt, akit nagyon szeretett. Végül őt küldte hozzájuk, mert így gondolkodott. A fiamat csak becsülni fogják. A szőlőmunkások azonban így biztatták egymást. Itt az örökös, gyerünk, öljük meg, és miénk lesz az öröksége. Nekiestek tehát, megölték és kidobták a szőlőből. Vajon mit tesz majd erre a szőlő ura? Elmegy, elpusztítja a szőlőmunkásokat, és másoknak adja ki a szőlőt. Nem olvastátok az írást? A kő, amelyet az építők félredobtak, szegletkővé lett, az Úr

Az elsőtől a 12. versig tartó részletet Varga László olvasta föl. 21 óra 7 perc, a Vatikáni Rádió adását hallják.

0: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői műsorunk tartalmából válaszoljunk igennel a Szent Háromság szeretetére. Leó pápa úrangyala imája. A Szent Atya fohásza, Isten irányítsa a hatalmon lévők döntéseit az igazságos és tartós béke felé. A pápa beszéde a szombatesti rózsafüzér imán. A béke mindig lehetséges, mert Isten ajándéka. Leó pápa Villa Názáret közösségéhez. Legyete a keresztény gondolkodás műhelye. Válaszoljunk igennel a Szent Háromság szeretetére. Leó pápa úrangyala imája. Vasárnap délben az úrangyala erimádkozása előtt mondott beszédében Leó pápa a Szent Háromság misztériumáról emlékedett, arra buzdítva, hogy fedezzük fel újra, a Szent Háromság arra készített bennünket, hogy mindent és mindenkit szeressünk. Minden teremtmény a közösségre, a kapcsolatra, a találkozásra lett teremtve. Ezzel szemben megértjük, miért hoz pusztítást, szomorúságot és siválságot a világba a megosztottság, a polarizáció és a sokszínűség megvetése, fejtette ki tanításában a Szent Atya. Kedves fivérek és nővérek, szép vasárnapot kívánok!
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Köszöntötte a dolgozószobája ablakából 14. Leó pápa, a Szent Péter téren megjelent mintegy 20 000 hívőt, emlékeztetve rá, hogy egy héttel ezelőtt pünkösd ünnepével véget ért a húsvéti időszak, majd Szent Háromság vasárnapjához fűzte tanítását. Amikor ezen a vasárnapon a Szent Háromság misztériumát ünnepeljük, lehetőség nyílik arra, hogy visszatekintsünk az eddig megtett útra, kiindulva annak középpontjából, vagyis Isten életéből, aki Jézus Krisztusban ajándékozta magát nekünk. Ez az élet egy dinamikus, kimeríthetetlen, gyümölcsöző közösség, amely már most minket is magában foglal, az atyát és a fiút összekötő Szentlélek ugyanis kiáradt a szívünkbe, így a világban formát ölt az egyház, a közösség szentsége, a találkozás, a szeretet és az élet tere, ahol az ég és a föld már érintkezik egymással, mutatott rá katekizésében a Szent Atya. A pápa utolt Szent Háromság vasárnapjának evangéliumi szakaszára, amely Nikodémust
1: ci presenta Nikodémo.
0: Izrael egyik kiemelkedő személyiségét mutatja be, akit mély vonzalom fűzött Jézushoz. Hogy ne lássák meg, Nikodémus ének idején kereste fel Jézust, mert jobban meg akarta ismerni ezt a titokzatos mestert, és kérdéseket akart feltenni számára. Az Úr fontosnak tartotta Nikodémus keresését, vendégül látta őt, és meglepte azzal a kijelentésével, hogy egy felnőttnek is lehetséges újjá születnie. Jézus szavai azt sejtették Nikodémussal, hogy Isten élete képes lenne átalakítani életét. Jézus a Szentlélekről beszélt Nikodémusnak, és megvilágította sötét éjszakáját azzal az igazsággal, amely a mai ünnepen minden templomban visszhangzik, mondta Leó pápa idézve János evangéliumának szavait. Úgy szerette Isten a világot,
1: Dio ha tanto amato il mondo,
0: hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindazt, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. És továbbá, Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy erítélje a világot, hanem hogy üdvözöljön általa a világ. Leó pápa azt emelte ki Szent Háromság vasárnapjának ünnepén, hogy otthon vagyunk Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek misztériumában, ahogy Nikodémus is otthon érezte magát Jézus mellett. Isten élete csodálatos és magában ragadó, békét ad gyakran olyan nyugtalan szívünknek, és a Szentlélek örömében fivérként és nővérként találkoztatunk egymással. A Szent Háromság arra készített bennünket, hogy mindent és

0: Mindenkit szeressünk. Felfedezzük, hogy minden teremtmény a közösségre, a kapcsolatra, a találkozásra lett teremtve. Ezzel szemben megértjük, miért hoz pusztítást, szomorúságot és sivárságot a világba a megosztottság, a polarizáció és a sokszínűség megvetése. Nikodémus a Sanhedrin, azaz Izrael főtanácsának tagja volt.
1: Nikodémo faceva parte del Sinedrio.
0: Amikor a Sanhedrinben megvető szavakat hallott Jézusról, arra buzította a többieket, hogy hallgassák meg őt, mielőtt elítélik. Magán Krisztuson keresztül kapta meg Istentől a közösség lelkét, amely megnyitja a szívet az új igazság és az igazi újdonság előtt. Aki nem fogadja be ezt a lelket, hamar megöregszik, panaszkodik, magányos lesz, és lelke soha nem ünnepel, mondta a pápa, majd így folytatta. Ma viszont, kedves testvéreim, ünnep van. Isten ünnepe a mi ünnepünk. Ezért írja Szent Pál a korintusiaknak, örvendjetek és tökéletesedjetek.
1: Siate gioiosi, tendete alla perfezione.
0: Buzdítsátok egymást, éljetek egyetértésben és békében. Akkor veletek lesz a szeretet és a béke Istene. Idézett a Szent Atya a vasárnapi szenteszkéből, Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből. Végül Szent Háromság vasárnapján délben az Úrangyala elimádkozás előtt mondott beszédében Leó pápa azért fohászkodott Szűz Máriához, hogy az Isten akaratára adott igényében virágozzon fel a mi igenünk is, amellyel válaszolunk a Szent Háromság szeretetére.
1: Angelus Domini nunciavet Marie.
0: A Szent Atya fohásza. Isten irányítsa hatalmon lévők döntéseit az igazságos és tartós béke felé. Szent Háromság vasárnapján délben, az Urangyalra elimádkozása után Leó pápa ismét a békéért fohászkodott, majd megemlékezett a fájdalom csillapítás napjáról, amelyet Itáliában május utolsó vasárnapján tartanak. Május hónapjában az egész egyházból egységes fohász hangzott fel a békért, különösen a rózsafizér imán keresztül, mint egy szakadatlan lánc. A háború sújtotta a népeket Szűz Mária közbenjárására bízta, mondta Leó pápa, majd azért fohászkodott, hogy az isteni bölcsesség világosítsa meg a hatalmon lévő lelkismeretét és irányítsa a döntéseiket az igazságos és tartós béke őszinte keresése felé. A pápa utalt rá, hogy Olaszországban ezen a vasárnapon ünneplik 25. alkalommal a fájdalom csillapítás napját. A Szent Atya közelségét fejezte ki a betegeknek és gondozóiknak, köszönettel és bátorításra fordult mindazokhoz, akik terjesztik a közelség és a gondoskodás kultúráját. A Szent Péter téren összegyűlt római híveket és nemzetközi zarándó sereget üdvözölve, a pápa kiemelte a kameruni Kumba egyházmegye püspökét és zarándokait, valamint a szlovákiai Dunalusma plébánia kórusát. Leó pápa beszéde a szombatesti rózsafüzér imán. A béke mindig lehetséges, mert Isten ajándéka. 14. Leó pápa május 30-án szombaton este 19 órakor a vatikáni kertek Lourdi miasszonyunk barlangjánál imádkozt el a rózsafüzért online kapcsolatban a világ Mária kegyhelyeinek jelentős részével, akik együtt kérték a szűzanya közbenjárását a világ békéért. Amikor őszinte szívvel keressük a békét, az inkább élet mindennapi elkötelezettségét jelenti, ez a béke igazságosságból és szeretetből fakad, mint az embereket, családokat, közösségeket és népeket összekötő harmónia. Meghallgatom, mit mond Isten, az Úr. Békét hirdet népének.
1: Egli annuncia la pace per il suo popolo.
0: Híveinek, azoknak, akik bizalommal térnek vissza hozzá. A Zsoltán szavai jól illenek ma esti rózsafüzér imádságunkhoz, mert kifejezik azt a reményt, amelyre szükségünk van, különösen a jelenkor nehézségei és erőszakosságai miatt, kezdte beszédét Leó pápa. Nyissuk meg tehát a szívünket Isten igényének meghallgatására, hogy imádságunkban megértsük a történelemben zajló események értelmét, felismerve Isten gondviselését, amely mindig irányítja azt és segít minket. Szűz Mária a hívő példaképe, aki szívével fülel arra, hogy meghallja, mit mond Isten. Ő példát mutat nekünk engedelmességével, amely befogadja méhébe Isten fiának megtestesülését. Ha Máriával együtt emlékezünk a rózsafüzér titkairól, felismerjük, hogy Jézus Krisztusban az Atya egyetlen és végleges igéje valósul meg, a béke igéje mindazok számára, akik bűnbánó szívvel térnek vissza hozzá. Az Úr soha nem hagy el minket, ha mi elfelejtjük őt, még akkor sem, ha utat tévesztünk. Ő eljön értünk, és örök szeretetével mellettünk áll. Ahogy Izaiás próféta emlékeztet minket, ajkamra veszem őt, béke, békesség a távoliaknak és a közelieknek.
1: Pace ai lontani e ai vicini.
0: Aki bízik Istenben, megérti ezt a békességről szóló üzenetet, és annak alkotó mesterévé válik, saját kezével építve meg azt. A béke ugyanis nem laboratóriumban igazolható elmélet, nem naív illúzió, sem pedig érdekből kezelt ügy. Amikor őszinte szívvel keressük, inkább élet mindennapi elkötelezettségét jelenti. Az igazságosságból és a szeretetből fakad, mint az embereket, családokat, közösségeket és népeket összekötő harmónia. Még ebben a feszültségekkel és konfliktusokkal teli időben is lehetségessé válik a béke, ha hajlandók vagyunk meghallgatni azok kiáltását, akiktől megvonták. Ártatlan gyermekek, szorongó anyák és apák, bántalmazott foglyok, menekültek, minden korosztályból származó szenvedő emberek. Mindannyiuk ajkán egyetlen szó van, béke. Mi tudjuk, a béke mindig lehetséges, mert Isten ajándéka.
1: La pace è sempre possibile, perché è dono di Dio.
0: Ez a béke, az ő békéje, Jézus Krisztus, Isten fia arcát viseli, aki az értünk feláldozott életével kiengesztelte az eget és a földet. Ahogy Pál apostol írja, ő a mi békességünk. Ő az, aki lerombolja az ellenségeskedés falait, aki alázatosságával győzi le az arroganciát, és aki az egész teremtést megváltja a bűntől. Amikor az Úr Jézus velünk van, folytatta Leó pápa, és az ő szeretetének igaz tanítmányaként viselkedünk, akkor a Szentlélek megvalósítja azt, ami emberi szemmel nézve lehetetlennek tűnik. Amikor viszont eltávolodunk Istentől, eltávolodunk az embertől, a fele barátunktól is, és közömbösebb maradunk a fájdalmával szemben. Valahányszor visszatérünk az Úrhoz, az ő békéje a mi elkötelezettségünké válik mindannyiunk feladatai és felelősségei szerint. Imádságunk így küldetéssé és proféciává válik, többé nem lesz ártatlanok sírás a városainkban, senkinek nem kell majd bombafenyegetés miatt elmenekülnie otthonából. A hatalomvágy és a szavak erőszakossága helyet ad az igazságosság és az igazság szonnyúságának. De mindenki teheti és köteles is megtenni a magáit, kezdve a kicsi, de fontos dolgokkal, tartózkodva minden verbális vagy fizikai erőszaktól, a mindennapi életben és a közösségi médiában egyaránt. Kedves testvéreim, az igazi béke a szerető szívben kezdődik, és azt a megbékélés szavait kimondó ajkak tanúsítják. A szemekben tükröződik, amelyek szerítséggel és bölcsességgel tekintenek a világra. Ez az igazi erő, az igazság és a szeretet ereje. Isten béketeremtőket keres. Szent anyánk segítsen nekünk, hogy minden nap válaszoljunk neki így, íme itt vagyok.
1: Il nostro, eccomi.
0: De ne csak szavakkal, hanem tettekkel is. Zárta beszédét 14. Leó pápa a vatikáni kertekben tartott világméretű rózsafüzér ima után. Leó pápa beszéde a Villa Názáret közösségéhez. Legyet a keresztény gondolkodás műhelye. Leó pápa szombat délután 5 órakor fogadta a Villa Názáret egyetemi kollégium közösségének mintegy 1000 tagját az áldások termében. A 80 évvel ezelőtt a tehetséges szegény diákok támogatására létrehozott egyetemi közösség mai diákjait és tanárait arra buzdította, hogy elkötelezetten járuljanak hozzá egy olyan kultúra elmélyítéséhez, növekedéséhez és terjesztéséhez, amelyet egyre inkább az evangélium tanítása világít meg. Leó pápa beszéde kezdetén megemlékezett a Villa Názáret történetének jelentősebb személyiségeiről, az alapító Domenico Tardini bíborosról, Antonio Samori bíborosról első utódjáról, és Achille Silvestrini bíborosról, aki megújította és tovább vitte a kezdeményezést. 1946-ban a II. Világháború befejezése után alapították a názáreti villát, az oktatás és a béke szimbólumaként és eszközeként. Az alapító megértette, hogy a tartós béke elmódítása szükséges a fiatalokat vezetőké képezni,
1: formare i giovani
0: a jó megcselekvésében, és felruházni őket megfelelő eszközökkel, hogy az evangélium értékeit megélhessék családjukban, tanulmányaikban, szabad idejükben és szakmai gyakorlatukban. Ezért a názáreti villa széles körű lelki, intellektuális és erkölcsi oktatási programot indított azzal a konkrét céllal, hogy ezt a lehetőséget elérhetővé tegye azok számára is, akik tehetségben és jó akaratban gazdagok, de nem rendelkeznek a tanulmányok folytatása a szükséges eszközökkel. Az alapító Silvestrini bíboros a Villa Názáret közösségének formálására bibliai elveken és képeken nyugvó programot teremtett, melyek között a lábbosásról szóló evangéliumi történet és az irgalmas szamaritánus példázata segít megérteni, hogy milyen legyen az Úr tanítmányainak életmódja. Leó pápa idézte elődje buzdítását: akkor válunk teljesen emberré, amikor több mint ember vagyunk, amikor engedjük, hogy Isten önmagunkon túl vezessen minket, hogy elérjük legigazibb lényünket. Ezt hangsúlyozta Leó pápa is most megjelent enciklikájában. Nem egy felfokozott önellátás üdvözít minket, hanem egy felszabadító kapcsolat, egy átalakító közösség. Az emberiség ma döntő választás előtt áll. Vagy felépíti egy új Bábel tornyát, vagy felépíti azt a várost, ahol Isten és az emberiség együtt lakozik, és amelyben minden ember méltósága védelemben részesül, az igazságosságot előmutatják, és a testvériséget lehetővé teszik. Leó pápa azt kérte a Villa Názáret közösségétől, hogy tegyék azt a keresztény gondolkodás otthonává és alkotó műhelyévé, ahol a különböző generációkhoz és életkörülményekhez tartozó tagok közös erőfeszítése hozzájárul egy olyan kultúra elmélyítéséhez, növekedéséhez és terjesztéséhez, amelyet egyre inkább az evangélium tanítása világít meg. A közösség alapításának 50. évfordulója alkalmával Szent II. János Pál pápa arra buzdított, hogy sajátítsák el, és adják tovább azt a bölcsességet, amely megtisztít, kiegészít, teljessé teszi az emberi értelem és cselekvés legnemesebb törekvéseit, kiszabadítva azokat a gőg és az uralom logikájának fogságából, és megnyitja őket a szeretet és a szolgálat perspektívája előtt. Néhány évvel később 16. Benedek pápa a názáreti villában megismételte felhívását, hogy neveljék a fiatalokat a döntéshozatal bátorságára, a párbeszédre való nyitottságra, a hit olvasztó tégeiben megtisztult értelemre hivatkozva. Ezek a felhívások ma érvényesebbek, mint valaha, egy olyan időszakban, amikor a fiataloknak csodálatos lehetőségeik és eszközeik vannak, a tudásra és a fejlődésre, de nagy szükségük van világosságra és útmutatásra is, különösen az elme és a lélek, a hit, a tanulás, a hivatás és az élet közötti egység megteremtéséhez. Ezért Leó pápa is elődjeihez hasonlóan arra buzdítja a diákokat és a tanárokat, hogy megújult elkesedéssel folytassák munkájukat. Szívből köszöni mindnyájuk hozzájárulását, amellyel nap mint nap gazdagítják az egyházat és a társadalmat.
1: La chiesa e la società.
0: Végül Máriára, a bölcsesség anyjára bízta őket, és apostoli áldását adta rájuk. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
2: A Vatikáni Rádió adását hallották.

0: Georg Friedrich Händel F-dur koncertójának negyedik tételét hallották, Cidra László és a Liszt Ferenc kamarazenekar felvételéről. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra 30 perc, rádiós regénytár.
2: Gion Nándor, Virágos katona. 7. rész.

Gilike, a kanász, minden nap, amikor kihajtotta a disznókat a legelőre, elment a szélmalomhoz, és ha Rézi egyedül dolgozott, bement és segített neki. Vagy leült a forgó malomkövek mellé, és az ujjaival játszott. Rengeteg történetet eljátszott Rézinek, aki már nem is figyelt rá. Sokszor még arról is megfeledkezett, hogy Gilike a malomban van. De Gilike ezt nem vette észre. Az ujjaival játszott, semmit sem vett észre. Jól érezte magát Rézi mellett, és napról napra jobban ragaszkodott hozzá. A nyár hátra levő részét, meg az őszt ott töltötte a szélmalomban. Aztán leesett a hó, a disznókat nem lehetett többé kihajtani a legelőre. Gilike azonban okos, fekete kutyájával továbbra is kijárt a Szegedi út melletti rétre. Akármilyen hideg volt, Gilike odament a szélmalomhoz, és várta, hogy Rézi megjelenjék. Mert a télbeáltával megnövekedett a forgalom. Stefán is többnyire otthon tartózkodott, és Gilike most már nem mert bemenni a malomba. Megvárta, amíg Rézi kijön a havat tisztogatni, és akkor ebben segített neki. Egymást váltogatva túrták a havat a szélmalom elől, és amikor a kezei felszabadultak, vörösre fagyott ujjaival Gilike újabb és újabb történeteket játszott el Rézinek. Rézi már régen nem figyelt ezekre a történetekre, egyszer azonban mégis észrevette, hogy az öreg változtatott a mese befejezésén, illetve hozzáadott valamit. Elment, mondta az öreg. Ennél többet nem árulhatok el. Senkinek sem szabad megtudnia, hogy hova ment. Gilike elment egy olyan helyre, ahol várja őt valaki. Mi volt ez? Kapta fel a fejét Rézi. Gilikét várja valaki? Igen. Ugyan ki várja? Nem mondhatom meg. Ezt sem mondhatod meg? Nem. Ide figyelj, mondta Rézi. Engem nem érdekel, hogy Gilikét hova viszi a kopasz halász, de azt tudni akarom, hogy ki várja. Nem mondhatom meg, tördelte kétségbe esetten a kezeit Gilike. Soha sem mondod meg? Kérdezte fenyegetően Rézi. Egyszer. Egyszer majd megmondom. Megígéred? Megígérem, nyögte Gilike. Neked meg fogom egyszer mondani.

A tél egy kicsit magához térítette Stefan Krebset. Ritkán járt el a faluba, beállt ismét a malomba dolgozni, de a régi lelkesedés, mintha végképp kiveszett volna belőle. Többé már nem emlegette, hogy egyszer majd gazdagok lesznek. Komor arccal, szótlanul végezte munkáját, és a tanyasiakat, akik szánon hozták a búzát, olyan barátságtalanul fogadta, hogy azok alig várták, hogy kikerüljenek a szélmalomból. Pedig most sokkal többen jöttek búzát őrletni, mint a nyáron. A gazdák rendezték a betakarított termést, a cselédek is kivették a gabonarészüket, megélénkült a szegedi út. A hideg, téli szél meg állandóan forgatta a malom vitorláját. Stefán azonban ennek sem tudott örülni. Inkább úgy látszott, hogy bosszankodik a felgyőlemlett munka miatt. Lassabban, nehézkesebben dolgozott, mintha a sorozatos kocsmázások után állandóan másnapos lenne. Még a kedélyes Johann Schanknak sem tudott örülni, aki, amióta a hó betakarta a téglagyárat, és így nem volt semmi dolga, majdnem minden nap ellátogatott a szélmalomba. Johann Schank kis, egylovas szánon szokott jönni. Mindig jókedvű volt, tréfálkozott a gyerekekkel, és Stefánt is megpróbálta felvidítani. Szólj már valamit, Stefán, nógatta folyton. Németül akarok beszélgetni. Azok között a rongyos tégla égető között elfelejtettem németül. De Stefánt ezzel sem tudta felrázni. Továbbra is lógó orral végezte munkáját, és kurtán, rosszkedvűen válaszolgatott. Johann Schank végül megunta a dolgot, felhagyott a kedélyeskedéssel. Egy reggel a malom bejáratához hajtott a lovát, le sem szállt a szánról, csak bekiáltott Stefánnak. Öltözz fel, és ülj fel a szánra! Stefán előbújt a malomból, lisztes kezét a nadrágjába törölte, és megkérdezte. Messzire megyünk? Majd meglátod, mondta Johann Schank. Mutatni akarok neked valamit. Stefan vállat vont, bement a téli kabátjáért, és szó nélkül fellépett a szánra Johann Schank mellé. Johann Schank akkor elindította a lovat a devecseri dombok felé. Lassan, lépésben haladta keresztül a sima fehér legelőn. Nem beszélgettek. Johann Schank most komoly volt nagyon. Összeszűkült szemekkel nézett előre, Stefan meg lehorgasztott fejjel ült mellette, mint akinek teljesen mindegy, hogy hova viszik. Fél óra múlva beértek a devecseri dombok közé. Johann Schank a hóborította félig lerombolt téglaégető kemencékhez hajtotta a lovat, és ott megálltak. Évekig itt dolgoztam, mondta Stefánnak. Tudom. Ezt akartad megmutatni. Évekig gyúrtam itt a rengeteg vályogot. Tudom. Szépen kupacba raktam őket, szalmát raktam közéjük, az egészet körül tapasztottam, aztán meggyújtottam a szalmát. Tovább. Büdös. Sárszagú füst jött ki ebből az összetákolt, nyomorúságos kemencéből. Folytogatott és vörösre marta a szemet. De ezzel igazán nem lehetett törődni. Újabb vályókupacot kellett csinálni, azt is körül tapasztani, meggyújtani a szalmát, aztán az elsőt szétbontani, kiszedni a meleg téglákat. Minden nap füstös és koszos voltam. Még a fogaim is kormosak voltak. Nagyon nehéz és nagyon piszkos munka volt, elhiheted. Elhiszem. Évekig csináltam. Most pedig téglagyárad van. Igen, mondta Johann Schank. Most téglagyáram van. Nézd meg azt is. Nekem nincs téglagyáram, mondta Stefan. Nekem van egy feleségem, akinek azt ígértem, hogy gazdagok leszünk, és aki most naphosszat a kezeit siratja. Ezen kívül van két lányom, akiket egy-két év múlva tisztességesen férhez kellene adni. És van két kicsi fiam. És valamennyien ott ülnek egy átkozott szélmalomban. Még jó, hogy néha eszedbe jutnak. Szégyellem magam előttük. Nem tudom, hogyan történt. A nyár elején egyszer csak szégyelni kezdtem magam, el kellett szöknöm a malomból. Én sohasem szöktem el a kocsmába innen a dombok közül, mondta Johann Schank. Egyszer berúgtam.
Elmentem a szívhez, és órák hosszat kódorogtam a Gavanszki féle vízimalom körül. Az öreg lestárt, a Molnárt lestem, és azt kívántam, hogy bárcsak halna meg. Johann Sank leugrott a szánról, odament az egyik téglaégető kemencéhez, lekotorta a havat a tetejéről, és elgondolkozva nézegette. Aztán elnevette magát, lassan visszajött Stefánhoz, és azt mondta. Néha egymás keze ügyébe csempésztük a még tüzes téglákat, ilyesmivel szórakoztunk. Muszáj volt néha valamivel szórakozni. Persze. Elmehetünk a Gavanszkihoz, mondta Johann Sank. Tartozik nekem egy kis pénzzel. Tudom, mondta Stefan. Még a nyáron hallottam valakitől a kocsmában. El fogunk menni hozzá. Stefan összehúzta magán a téli kabátját, és megrázta a fejét. Most nem vagyok részeg. Nem akarok senkit sem kitúrni a helyéről. Látod ezt a rengeteg nyomorúságos kemencét? Kérdezte Johann Sank. Látom. Sokan dolgoztak itt a dombok között. Hozzám hasonló szegény téglaégetők. Egyszer sikerült valamennyi pénzt összekaparnom, és akkor elkezdtem itt helyben felvásárolni tőlük a téglát. Keveset fizettem nekik, de ők adták szívesen. Örültek, hogy nem kell a szállítással meg az eladással bajlódniuk. Még hálásak is voltak. És tavasszal majd ismét kijönnek ide vályogot gyúrni és téglát égetni. A szerencsésebbek meg az én téglagyáramban kapnak munkát. Ha szívességet akartam volna kérni tőle, nem teszek szívességet. Legfeljebb kicsit tovább várok a pénzemre. És az öreg lestár? Kérdezte Stefan. És a kormos pofájú tégla égetők? Stefan Krebs elhallgatott, felemelte a fejét, körülnézett. A fehér devecseri dombok között nagy hóbuckák jelezték a téglaégető kemencéket. Sokáig nézte őket, aztán megnézte a téglagyárat is. Később mosolyogni kezdett. Te behemót német ökör, mondta nevetve Johann Sank. Mégsem hoztalak ide hiába.

Elköltözünk innen, mondta Rézi egy reggel Gillikének, amikor a havat tisztogatták a malom elől. Szerb karácsony után elköltözünk ebből az átok szélmalomból. Hová? Kérdezte ijedten Gillike. A szívhez, mondta Rézi. Az apám nagyon boldog. Mindig vízi malomban szeretett volna dolgozni. Sok ember szokott lenni a szívnél, mondta Gillike sápadtan. Az apám azt mondja, hogy most már biztosan gazdagok leszünk. Nem jöttök többet ide-vissza? Soha többet, mondta Rézi. Nagyon rossz volt nekünk ebben az átok szélmalomban. Alig várjuk már a szerb karácsonyt. Szerb karácsonykor ide mindig lovasok jönnek, mondta Gillike halkan. Lovasok? Miféle lovasok? Szerbek. Náluk ez a szokás. Lóra ülnek, kijönnek ide és rohangásznak a legelőn meg a szélmalom körül. Gondolod, hogy most is kijönnek ide? Biztosan kijönnek. Tavaly is itt rohangáztak. Nagyon érdekes lehet, újjongott Rézi. Szeretem a lovasokat, majd megmondom az apámnak, és várni fogjuk őket. Gillike ettől kezdve egyre szomorúbb lett. Továbbra is kijött minden nap a szélmalomhoz, segített Rézinek a havat tisztogatni, de a lapát folyton megállt a kezében, és halkanul motyogott még akkor is, ha nem játszott az ujjaival. És amikor Rézi bement a malomba, ő ott maradt még sokáig a havas legelőn, mintha várna valamire. Sok hó esett azon a télen. De Gillikét azt sem tudta elűzni. Okos, fekete kutyája dühösen futkosott a hópelyhek után, ő meg álltott mozdulatlanul órák hosszat, és a szélmalmot nézte. Olyan volt a hóesésben, mint egy nagyra nőtt, szomorú varjú. És egy reggel megjelentek a lovasok. Sokan voltak. Az arcuk kipirult a hidegtől, vidáman megcsapkodták a lovakat, és szágoldoztak keresztül kasul a Szegedi úti réten. Elmentek a szélmalomhoz is, ott körbefuttatták a lovakat, Rézi kiállt a malom elé. Nevetve integetett nekik, azok meg kúrjongattak és visszaintegettek. Aztán versenyeztek. Hajszolták a lovaikat, a vastag hótakaró felkavarodott a nyomukban, és már nem is vágtattak, hanem fehér felhőben úsztak a nagy sima réten. Vagy egy óra hosszat szágúdoztak ott a szélmalom közelében, és akkor ismét eltűntek a falu irányában. Rézi sajnálta, hogy ilyen hamar elmentek. Sokáig nézett utánuk, szerette volna, ha még egyszer visszafordulnak, de a lovasok már nem jöttek vissza. Helyettük egyszer csak megjelent Gillike. Kétségbe esett, bánatos arccal jött a szélmalomhoz, és várakozóan megállt Rézi előtt. Az meg ellenségesen végigmért, és megkérdezte tőle. Te tudsz lovagolni? Nem tudok, mondta Gillike. Gondolhattam volna, mondta Rézi. Elbigyeztette a száját, és bement a malomba. Gillike még sokáig ácsorgott kint. Várta, hogy megjelenjen Rézi, és hogy segítsen neki havat lapátolni. De Réziék akkor már csomagoltak. Nem törődtek a szélmalommal, és a havat sem tisztogatta el senki. A karácsony utáni napon átköltöztek a szívhez, a Gavanszki féle vízimalomba, ahová, miután berendezkedtek, egy vasárnap este meghívták az összes német ismerőseiket. Nagyon vidámok voltak mindannyian. Valaki még egy verklist is kerített, aki egész este zenélt nekik.

A Gavanszki féle vízi malomnál hosszú földgát állta útját a folyónak, és a gát és a malom között volt a szív. Téglából épített egy méter magas, csúcsos emelkedő, amolyan kezdetleges zsilip, amely alacsony vízálláskor teljesen elzárta a folyót, és a vizet a malom lapátjai felé terelte. A krivaja azonban itt ritkán apadt le egy méter alá. A víz többnyire keresztül zúdult a szív alakú emelkedőn, fehér habokat vetve csapódott le a másik oldalon, és a szív tulajdonképpen olyan volt, mint egy szép kis természetes vízesés. Tiszta, átlátszó víz csobogott itt. A halak is szépen látszottak, szinte átrepültek a szív felett. A másik oldalon néhány pillanatig zavartan forgolódtak a habok között, aztán méltóság teljesen elúsztak a kálvária felé. Az egész krivaján talán itt lehetett a legkönnyebben halat fogni. Nem nagy halakat, mert azok elkerülték a vízesést, és inkább a vízimalom lapátjai alatt úsztak, hanem az apróbbakat, amelyek nem tudtak kimenekülni a víz sodrásából, és tehetetlenül hullottak át a csúcsos emelkedő másik oldalára. Török Ádámmal rengeteg apró halat fogtunk a szívnél. Odaálltunk a vízeséshez, és elkapdostuk őket, amikor a zuhanástól megzavarodva hirtelen nem tudták, hogy merre ússzanak. Illetve jobbára csak én fogdostam a halakat, Török Ádám meg mögöttem állt a bicskájával, elszedegette tőlem, és ott helyben kibelezte, megtisztogatta és megmosta őket. Aztán elmentünk a kálváriára, a kápolna mögötti teraszon száraz gajakból tüzet gyújtottunk, és megsütöttük a halakat. Török Ádám azután, hogy a szegélyek elbocsátották, vagy fél évig alig evett mást ezeken az apró halakon kívül. Nem akart dolgozni, de nem akart a szülei és a testvérei nyakán sem élni, mert két bátyja kivándorolni készült Brazíliába, és az egész csoszogó török család ezeknek gyűjtötte az útravalót. Így hát Török Ádám a halat ette. Még tőlem is csak ritkán fogadott el valami más ennivalót, pedig minden nap együtt voltunk. Ő is eljárt minden nap a kálváriára. Reggelenként velem együtt nézte a Tuki és a Kálvária utcai vakond emberek munkába vonulását. Utána meg a kőoszlopokba épített képeket nézegettük, és együtt találgattuk, vajon miért is boldog a virágos katona. Mert istenes Bibic Mihálynál tett rossz emlékezetű látogatásunk után ő is észrevette, hogy a virágos katona különbözik a többiektől. Hogy nem csak a korbácsot tartja ügyetlenül a kezében, hanem egyáltalán mindent ügyetlenül csinál, és kimondottan boldognak látszik. Tehát a nagy, sárga virággal együtt nem illik oda a képekre. Igaz, Török Ádám gyorsan megtalálta erre a maga magyarázatát. Szerinte a virágos katonának bizonyára nagy pénzeket kínáltak fel, amiért a megváltót korbácsolta, és ennek örül, ezért látszik boldognak. Én azonban tudtam, hogy ez nem lehet igaz. A Bibliában egy szó sincs arról, hogy bárki sok pénzt kapott volna a megváltó megkínzásáért. Meg aztán láttam én már néhány olyan embert, akinek sok pénze volt, de egyik sem hasonlított a virágos katonára. Sokat vitatkoztunk ezen, és én most már örültem, hogy Török Ádám is eljárt a kálváriára, mert szépen elvitatkozott velem, és többi semmiféle rablást nem emlegetett. Istenes Bibic Mihályról is csak egyszer beszélgettünk. Mindketten megegyeztünk abban, hogy annak a nyomorult tolvajnak egész biztosan nincs pénze, mert ha volna, akkor nem kötözni a gyerekeit az ágy lábához. Aztán igyekeztünk minél gyorsabban elfelejteni istenes Bibic Mihályt is, meg a gyerekeit is. Reggelenként egyszerűen csak elnézegettük a Tuki dombot, a Kálvária utcát és a 14 képet. Később pedig elmentünk a szívhez halat fogni. Segítettem összefogdosni és megsütni az apró halakat, bár kezdetben elleneztem, hogy a Kálváriára vigyük őket, de Török Ádám vigyorogva megnyugtatott, hogy a megváltó is halakon élt, és hogy nem gyalázzuk meg azzal, ha a lábainál mi is halat fogyasztunk. Ott gyújtottunk hát tüzet a kápolna mögötti teraszon. Sütöttük minden nap az apró halakat, amelyeknek két hét múlva én már a szagát is alig bírtam elviselni. Török Ádám azonban mohón falta őket, és időnként a három feszületre vigyorgott, ahonnan szenvedő arccal nézett le ránk a fekete megváltó, és a két fehér lator.
A feszületek mellett megvártuk, amíg hazajönnek a földekről a vakond emberek. És amikor behúzódtak a házaikba, és elcsendesedtek az utcák, felkerekedtünk, és megint elmentünk a szívhez. Akkor már nem fogtunk halat. Sötét volt. Leültünk a gátra a kis vízesés fölé, lógattuk a lábunkat, és beszélgettünk mindenféléről. Jó hely volt a szív, majdnem olyan jó hely, mint a Kálvária. Különösen esténként, amikor egyre hangosabban zuhogott a víz, úgy látszott, mintha sokkal gyorsabban folyna, mint a napvilágnál, és a vízesés is egészen magasra nőtt.

Világos katona, Guillaume Nándor regényéből Serez Zoltán olvasott fel. A hetedik rész hangzott el. A hangmérnök Horváth János, a zenei szerkesztő Dévény Mária, a dramaturg Sáros Pataki Zsuzsanna, a rendező Elekné Román Katalin, a szerkesztő Varga Andrea volt. Elhangzott a rádiós regénytár.

0: Lajta László szerzeményét Mathuz István, Vas Katalin és Szilvási Júlia szólaltatta meg. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 22 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket. Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a Sándor Palota előtt sajtótájékoztatón bejelentette, ha Súlyog Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről, módosítják az alaptörvényt a köztársasági elnök leváltására. Hétfő reggel a miniszterelnök Görög Márta igazságügyi miniszterrel felkereste Súlyog Tamás államfőt a Sándor Palotában. Elmondta azt is, a találkozón nem mondott le Súlyog Tamás köztársasági elnök. Súlyog Tamás köztársasági elnök hétfőn Facebook oldalán aláhúzta, a kormányzat az alaptörvénytől eltérő egyoldalú politikai elvárások szerint értékeli és értelmezi a köztársasági elnöki tisztség alkotmánya szerepét, és a kormány személyre szabott jogalkotással tervezi módosítani az alaptörvényt. Kiemelte, ezt a folyamatot az alkotmányok politikai zsákmányszerzésnek nevezi. A köztársasági elnök aláhúzta, az ennek folytán kialakuló alkotmányos válsághelyzet mélyíti a társadalmi megosztottságot, és károsítja a magyar demokrácia nemzetközi megítélését, ami hatással lehet például a jogállamisági feltételekhez kötött uniós források lehívására is. A Fidesz közleményében hétfőn Magyar Péter ultimátumát törvényellenesnek, alkotmányjogilag semmisnek nevezte, és kiemelte, csak diktatúrákban szokás egy köztársasági elnököt erőszakkal és zsarolással, fenyegetéssel eltávolítani hivatalából. Az ellenzéki párt azt írta, Magyar Péter miniszterelnökként politikai és büntetőjogi felelősséget visel erőszakos fellépéséért, amellyel a magyar demokráciát és az államberendezkedést fenyegeti. Emlékeztettek, hogy Görög Márta igazságügyi miniszter jogász professzorként alkotmányos stabilitást és jogállamiságot ígért. Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője úgy véli, az államfő távozásának alkotmánymódosítással, visszamenőleges hatályú döntéshozatallal történő kikényszerítése meggyengíti a köztársasági elnöki intézményt, és a kormányzati cikluson messze túlnyúló, hosszú távú kárt okoz. Ősztől összesen mintegy 6000 milliárd forintnyi uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé Magyarország számára, mutatott rá Magyar Péter miniszterelnök hétfőn az országgyűlésben. Kifejtette, hozzáférhetővé válik 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás, amely lehetővé teszi a kutatásfejlesztési programok újraindítását, valamint a magyar hallgatók teljes körű részvételét az Erasmus programokban. Elérhetővé válik a korábban befagyasztott 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás. Hozzátette, Magyarország hozzáférhet a helyreállítási alapból származó 10 milliárd eurónyi, azaz majd 4000 milliárd forintnyi forráshoz. A kormányfő kiemelte, a Tisza kormánya 6000 milliárd forintos uniós források hazahozataláért cserébe semmilyen vállalást nem tett az illegális migráció, a migrációs paktum, Ukrajna, vagy éppen ideológiai kérdése kapcsán. A KDNP részéről Juhász Hajnalka hétfőn a parlamentben kiemelte, hogy a miniszterelnök semmilyen részletet nem mondott arról, hogy a migrációs paktum vonatkozásában milyen kötelezettség vonatkozik majd hazánkra. Hazánk időjárásáról. Kedden reggel az ország nyugati kétharmadán zömmel derült lehet az ég. Napközben keleten egyre több helyen napos idő, valószínű fátyol és gomoly felhőkkel. Nyugaton néhol lehet zápor. Mérsékelt lesz a légmozgás. Hajnalban 10-17, délután 23-29 fok várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket! 22 óra 4 perc, magvetés, hitéletünk krónikája.

hivatás lesz a középpontban a Pilisboros Jenői családi napon, melyet idén második alkalommal rendeznek meg. Hivatás a családban, hivatás a papságban. Köszöntöm Önöket, Kékes Jenikő vagyok. Családokból születik a népek jövője, mottóval készülnek az egésznapos nyári rendezvényre, ahol minden korosztály megtalálhatja a számára kedves programot. Wilhelm Péter, Esperes plébánossal beszélgetünk.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. A tavalyi évben egy hosszú évek folyamán megvalósult álom született meg, hogy a Szürömi és Pirisboros Jenői egyházközségek meg tudták szervezni a családi napjukat, és olyan nagy sikere volt ennek, hogy 200-an vettek részt a nap folyamán. Ugye ez egy egésznapos program, délelőtt kezdődött, és egy délután 5 órai szentmisével zárózott, és ez még inkább biztatott bennünket arra, hogy idén is fussunk neki. Ez a családi nap 2026. június 6-án lesz, és 14. Leó pápának a biztatásából, pontosabban beszédéből választottam az idei mottót, hogy családokból születik a népek jövője. Ez még tavaly hangzott el 2025. június 1-én a családok jubileumán. És a Szent Atya itt arra hívta meg a családokat, és arra biztatott bennünket ezzel, hogy mindannyian váljunk ugye hidakká embertársaink között, és hogy a családok azok olyan bölcsői az Isten szeretetnek, amiből kisugározhat az egész világ fele. Tehát, hogyha a családban jelen van, az az elköteleződés Isten irányában megjelenik, a család mint kis mikroközösségben a szeretet megvalósulás, amire Isten maga tanított bennünket, akkor ezek tudnak egy bölcsői lenni magának a hit megtartásának és a hit megújulásának. És ezért olyan fontosnak érzem a családi napban, hogy egyrészt kapjon teret a családi szülői hivatás és a család mint közösség. A délelőtt az erről fog szólni, és délután pedig a papi és szerzetesi hivatásokból lesz emelvény. Most inkább a papi hivatásra fókuszálunk, de abban az érdekességben, hogy görög katolikus atya és felesége lesz többek között a délutáni vendégünk, és a papi hivatásról az ő szemszögükből beszélgetünk, illetve az egész délutánnak a fő vendége Martos Levente Balázs, az Esztergom budapesti főegyházmegye segédpüspöke lesz. Ő fog még ebben a beszélgetésben beülni velem együtt, és így fogunk erről beszélni.
1: Visszakanyarodnék még egy kicsit a beszélgetés elejére, illetve a családoknak a fontosságára, mert a plébánián különböző közösségek működnek, különböző korosztályoknak. Itt mégis egy olyan nap lesz, amikor egészen a kisgyerekektől az idősebb korosztályig talán mindenki megtalálja a maga kedvére való előadást, foglalkozást, mert hogy a hivatás, ahogy mondta, nem csak a felnőttek életében jelenik meg.
0: Így van, rögtön egy nagy sóval fogunk indítani. Az Ürömi Duhaj Dombi Kutyaiskola és Állatotthon vállalta, hogy egy kutyás bemutatót tart nekünk. Ez egy fél órában fog történni, 10 órakor kezdődik a nap, és ők fogják ezt elkezdeni ezzel a kutya bemutatóval, ami nagyon izgalmas lesz, mert ugye a kutyák csomóféle trükköket fognak bemutatni, de másik oldalon ennek egy nagyon fontos üzenete a felelős állattartás. Ugye itt kapcsolódunk a teremtésvédelemhez, ami az otthoni állattartásnak is beletartozó része, hogy ha én örökbe fogadok egy kutyát, macskát, akkor én azért felelős vagyok. Többek között ez lesz egy nagyon fontos üzenet ennek a bemutatónak, amellett, hogy csomó

0: hülyeséget fognak mutatni a kutyák, hogy bizony az ember felelős azért az állatért, amit örökbe fogadott, ki kell tartani mellette, és jól meg kell gondolni, hogy én tudom-e valóban vállalni az állat befogadását, és akkor indítsuk el az örökbefogadási folyamatot.
1: Nem csak ünnepnapokon, hanem minden nap.
0: Így van, arra is ugyanakkor lesz lehetőség a kilátogatóknak egészen délig, hogy kutyákat simogassanak, mert a bemutató után egy külön sátorban kapnak majd helyet, és lehet találkozni örökbefogadásra váló kutyákkal, segítséget is kérni adott esetben, hogyha valami probléma van otthon az örökbefogadott állatkával, kutyanevelés, kutyatréningeket tartanak, tehát hogy erről tudnak ők bőve felvilágosítást és segítségnyújtást is adni. Azért is közel áll egy kicsit a szívemhez ez a téma, mert nekem is van egy örökbefogadott kutyám, tőlük fogadtam örökbe, így is próbálok nekik segíteni, és innen is van velük ez a jó kapcsolatom.
1: Reggel 10 órakor kezdődik a program a templom és környékén, mert nem csak egy helyszín lesz a színpad vagy pódium, hanem nyitva lesz a templom, illetve sátor is lesz.
0: Igen, annyiban visszaugranék még a színpadra, hogy a kutyás bemutató után az apakulcs és anyakulcs előadás következik, amire Süveges Gergő és dr. Párc Orsolya fog érkezni hozzánk, és ők fognak foglalkozni a szülőkkel, és ez alatt lesz lehetőség, ahogyan mondta, a gyerekekkel rábízni a munkatársainkra, hiszen a templom körül egészen délig, 10:30-tól megindul a gyerekbirodalom, és ennek az a célja, hogy a játszva tanulás, azaz különböző játékos feladatok által szeretnénk közelebb hozni a gyerekekhez a Bibliában szereplő családokat. Lesznek különböző ügyességi játékok, például célba dobás, párosítás, képkirakó, lesz színezés és kézműveskedés. Egész délelőtt pecsétgyűjtése lesz a lehetőségük a gyerekeknek, és ezek a pecsétek igazi vattacukorra válthatóak be, még vár rájuk a garantált tombola nyeremény. Reményeink szerint számukra az egész délelőtt egy igazi móka és kacagás lesz. A templomban pedig kiállításra várjuk a kedves odalátogatókat. Ennek a címe Te Deum, hála a mindennapokért. Ez egy installáció lesz, aminek az az érdekessége, hogy nem egy kész kiállítás fogja várni az oda érkezőket, hanem ők lehetnek részei ennek a kiállításnak abban a tekintetben, hogy ott kirakott képekből, ami őket megfogja, ami az ő hálájukat, ami az ő ottani jelenlétükben érzett gondolatukat ábrázolja a legjobban, az fölcsíptethetik egy csipesszel egy nagy hálóra, ami az oltár előtt lesz kitéve, sőt még mécsest is gyújthatnak hálából a mennyei atyának.
1: Bár ez egy kötetlen, szabad családi nap, mégis játszva tanulhatnak, információkat, ismereteket szerezhetnek, akik ellátogatnak.
0: Igen, nagyon nagy küldetésnek érezzük azt, hogy megszólítsuk egyrészt a saját közösségünket. Legyen egy olyan nap, egy olyan lehetőség, ahol találkoznak. Mert mindenki megy a maga útjára, és a misék után ugyan látszódik az, hogy igény van a beszélgetésre, mert szoktak is beszélgetni a családok, a hívő testvérek egymással a misék után, de ennyi időt ugye nem tudnak együtt tölteni. Viszont itt találkozhatnak, és nem csak az, hogy az ürömiekkel, a pirisboros jenőiek, a pirisboros jenőiekkel, hanem egymással is tudnak találkozni. Ez az egyik célunk. A másik, hogy ez egy nyitott rendezvény. Meg van hirdetve mind az ürömi, mind a pirisboros jenői ott élők közösségében is. Tavaly is volt tapasztalat, hála Istennek, hogy jöttek olyanok is, akik nem hozzánk kötődnek, nem templomba járók. Volt, aki kifejezetten visszajelzésként azt mondta, hogy milyen jó, hogy most nem a templomban volt a mise, bár én bevallom őszintén jobban szeretem, hogyha ott van, és ezt preferálom, de most egy kicsit ennek a napnak a különlegessége az volt, hogy a színpadon volt a mise, és lesz most is ugyanúgy a szentségimádás. És így elmert jönni, mert azt mondta, hogy én még nem merek bemenni a templomba, én nem érzem méltónak magamat arra, hogy belépjek a templomba. de így tudtam találkozni az Úrral, és most már segítőként állt be egyébként tudomásom szerint az egyik csapatba, és velünk lesz, és köztünk lesz, annak ellenére, hogy ő lazábban kötődik hozzánk.
1: Tehát minden közös étkezés egy lehetőség a találkozásra, beszélgetésre.
0: Így van, mi erre nagy lehetőséget teremtünk, hiszen délben kezdődik meg az ebédszünet, és 1:30-ig fog tartani, és vendégül látjuk minden oda betérőt egy nagyon-nagyon finom gulyáslevesre, úgyhogy még így a házi asszonyoknak is szeretnénk ezzel levenni a terhet a vállukról, hogy ne kelljen aznap főzni. Hogyha hoznak süteményt magukkal, azt mindig megköszönjük, meg reménykedünk is benne, hogy legyen az ebéd után desszert, de a plébánia biztosítja így az ebédet ezzel az egy tál gulyáslevessel.
1: Délelőtt a családoké, a szülőké, a hivatás szerep, az ebéd utáni időszakban viszont papi hivatás kerül reflektorfénybe.
0: Igen, nagyon nagy öröm az, hogy délutánra is fogadhatunk vendéget. Az idei évben arra gondoltam, hogy ha már részben Ürömön minden hónapban van görög-katolikus liturgia, ez volt az egyik gondolat, amiért ezt a témát választottam, hogy megismerkedni a görög-katolikus hitvilággal. Ugye ők testvéreink, nagyon szorosan kapcsolódnak hozzánk, ám de liturgiájuk, bizonyos megközelítési formájuk más, ugye ő nekik nagyon fontos az ikonokon keresztül való közelség Istennek a megközelítése és a hitoktatásukban, és ez nagyon erősen képviselve van, illetve maga a papi életformájuk is más, hiszen ők megházasodhatnak. Ebből a szemszögből és erről az oldalról járjuk körbe most idén a papi hivatást. Ugye délután a fő vendégünk Martos Levente Balázs püspök atya lesz, és mellé csatlakozik majd a kerekasztal beszélgetésben Debreceni András atya, ő egy görög-katolikus atya, és Tombácz Dóra, ő meg a felesége. Tehát, hogy egy különleges ajándék lesz, hogy egy igazi házas pár, egy papi házas pár lesz a vendégünk, és szerény személyem fog még hozzájuk csatlakozni, és Barlai Tamás lesz ennek a beszélgetésnek a moderátora. Én nagyon bízom benne, hogy egy szép képet tudunk adni, nem csak a papi hivatásról, és biztatni az azon gondolkodókat, hogy ez mindig téma, és mindig vágyunk az, hogy fölmutassuk annak az értékét, hogy meg kincs mi voltát, és lehetőségét, hogy igenis lehet papként is élni, és megélni ezt az életet, és hogy Isten hív bennünket, és milyen fontos és szép hivatás is, ugye a szülői hivatás és a papi szerzetesi hivatás is, de hogy görög-katolikusként, ugye egy különlegesség, tényleg nem lehet más szót mondani szerintem mindannyiunk számára, hogy ők ezt hogyan élik meg. Tehát, hogy egy házas ember, gyerekük van nekik is, született már gyerekük, hogy ők miként látják, élik meg a papi hivatásukat. És ott különleges az, hogy a feleségek mindig bekapcsolódnak a pap, férj és édesapa életébe, különös módon is, hogy ők sütik a liturgiához szükséges kenyeret. Rájuk van bízva sokszor a kórus vezetése, tehát én ennyit tudok, de majd a András atyáik elmondják a többit, hogy a feleségnek egy nagyon-nagyon különleges hivatása van. Tehát, hogy megvan a feleség, az anyai hivatás, de mellette van az, hogy ő pap feleségként hogyan miként éli meg ezt a belekapcsolódását a férjének az életébe, és közösen miként élik meg a papi hivatásnak az örömeit, és adott esetben kihívásait.
1: 2027 a hivatás éve, de hát akkor ez a júniusi családi találkozó már egy megelőlegezett lehetőség a hivatáson való gondolkodásra. Ennek az a legfontosabb üzenet, hogy a hivatás az mindannyiunk életének a része. Most kiemelt figyelmet fog kapni jövőre, de ez egy elengedhetetlen, ahogy az ember leéli az életét, hogy az egzisztenciális kérdések megfogalmazódnak benne, hogy ki vagyok én, mi a hivatásom az életben. Ezek nagyon fontos kérdések.
0: Elengedhetetlen kérdések. Úgy érzem, hogy ha valaki ezt nem válaszolja meg, belenő korban, abba, hogy én felnőtt lettem, mert elmúltam 18 éves, elmúltam 20 éves, 30 éves, és akkor elméletben testileg felnőtt vagyok. De nagyon fontos az, hogy a fejemben, és előtte leginkább a szívembe, lelkembe, és hozzánőjek, és felnőjek. Nagyon sokszor érzem azt, hogy ezek el tudnak választódni sajnos egymástól. Egyrészt a hitünk is fejlődik. Tehát 30 évesen nem lehetünk 4 éves gyerek szintjén a hitünkben, hanem utána kell nőni. Föl kell nőni ahhoz is, és Isten biztat is minket, és előre is visz, és újra föltevődnek ezek a kérdések, hogy én miért hiszek Istenben, ki ő nekem, hogyan miként élem meg az ő vele való kapcsolatomat. Családi napnak is, de szerintem minden napunknak az egy nagyon-nagyon-nagyon fontos része is, és kérdése, hogy én a napomat kivel élem, és elsődlegesen Istennel, hogy ő az én életem központja. Ő neki kéne az életemnek a központjának lenni. És bármelyik hivatást élem meg, hogy én szülő vagyok, férj, feleség, vagy pap vagyok, ebből a szempontból szerintem teljesen mindegy. Hogy mindegyikünknél Isten a középpont. És ebből fog aztán tovább jönni és tovább lépni az, hogy én megélem a saját magam hivatását. Jegyes oktatásban is ezt mindig nagyon igyekszem kihangsúlyozni, hogy valóban egy pár vagytok, ketten egy test és egy lélek vagytok. És nagyon fontos az, hogy őrizzeitek meg saját magatokat, mert hiszen nem tudom magamat kívül hagyni az ajtón. A házasságba én lépek be, meg a feleségem lép be a saját személyiségével, és a saját Isten kapcsolatával is. Tehát, hogy fontos, hogy építgessék, legyen meg az egyéni imádságnak, az egyéni Isten kapcsolatnak a helye, ideje és módja. És emellett ugye ők éljék meg ezt az Isten kapcsolatot közösen is. Tehát, hogy legyen egy közös imádság, közösen tudják megélni azt, hogy elmennek templomba, de hogy otthon is akárhány gyerekük van, hogyha 2 millió gyerekük van, akkor is legyen meg az az idő, hogy ők együtt imádkoznak, együtt vannak, mint házaspár az Úr előtt, és együtt táplálkoznak, együtt kapcsolódnak ezáltal Istenhez és egymáshoz. És papként is ugyanez van, hogy fontos, hogy meglegyen az egyéni ima életünk, és nekünk a közös, családos, úgymond ima életünk az meg a híveinkkel van, hiszen ők a ránk bízottak, ők a mi családunk, ahol éppen helyben vagyunk. Tehát az, hogy egy ember ne fogalmazza meg ezt, hogy én nekem mi a hivatásom, mi az én életutam, ez szerintem elkerülhetetlen, szinte már-már lehetetlen. Akkor fog ő állandóan keresővé válni, és akkor fog nyugtalanná válni, ahogyan Szent Ágoston mondja, hogy nyugtalan a mi szívünk, ameddig meg nem nyugszik benned Istenünk, hogyha nem válaszolom meg ezeket a kérdéseket. És akkor tudunk nagyon könnyen kiégni, kisiklani erről az útról, amiről Isten meghívott minket, és amire vár bennünket.
1: És hát a nap úgy épül fel, hogy délelőtt a családi programra fókuszál az ember, és ahogy haladunk az estébe, úgy egyre inkább Isten kerül a középpontba, és majd a beszélgetést, dicsőítés és szentmise zárja.
0: Igen, de az idei évnek még lesz egy különlegessége abban a tekintetben, hogy még a színpadon ez a kerekasztal beszélgetés lesz, meghívjuk a fiatalokat egy külön sátorba, aminek az a címe vagy témája, hogy fiatalok egymás közt jelen lenni, de hogyan. Ide a 14 évtől 25 éves fiatalokat fogjuk várni. Ez kifejezetten az ő sátruk lesz, idézőjelben le lesz zárva nekik, mert a hittanosaink, fiataljaink készülnek. Külön kérés is volt egyébként, fölmerült a tavalyi után, hogy mi lenne, hogyha lenne lehetőségük a helyi fiataloknak kapcsolódni egymáshoz, találkozni egymással, és megismerni egymást, és ennek a 3:30-tól 3:45-ig tartó sátornak ez lesz a célja, hogy egy kötötlenebb beszélgetős rész a fiataloknak, egy előadással övezve, minden fiatalt érintő témák, amik a sima hétköznapokban foglalkoztatja őket, hogyan legyünk jelen, mint fiatalok a kapcsolatokban, akár a családot tekintjük, akár párkapcsolatot tekintjük, akár mint sima embertársainkkal, felbarátainkkal való találkozás, és hogy a hitünket hogyan lehet az emberi kapcsolatokban megélni. Bele fog a végén kerülni természetesen az is, hogy Istennel való kapcsolatunkat hogyan tudjuk megélni, de azért indul innen ez a gondolat az embertársi kapcsolatokból, mert ide is nagy szeretettel várjuk azokat, akik esetleg nem hívők, akik érdeklődnek fiatalként az irányunkban, és szeretnének valahogy segítséget kapni. Ebben a fiatalokat, valljuk meg őszintén, mindig nagyon érdeklő és mindig nagyon nehezen érintő kérdésben, hogy hogyan tudok kapcsolódni a másikhoz, hogyan tudunk kapcsolódni egymáshoz, embertársainkhoz. Ennek a kornak ez egy hatalmas nagy kérdése, és a segítőinkkel együtt ebben szeretnénk segíteni az ide betérő fiatalokat.
1: Egyáltalán a kapcsolódás, és nem az elmagányosodás, az elszigetelődés, mert az együtt való munkálkodás visz előbbre bennünket.
0: Mind fiatalként, mind idősként az elmagányosodás, az úgy érzem, nagyon jelen van a életünkben itt. Az egyik segítő említette meg még egy korábbi hittanúrán való találkozáskor, hogy ő neki annyira nehéz az, hogy ő nem katolikus iskolában jár, és annyira nehéz az, hogy szeretné megélni a hitét az ő kortársaival. És hogy ilyen szempontból egy picit irigyli a talán a katolikus iskolában járó társait, hogy ők nekik ugyanaz a nézetük, ugyanúgy katolikusok, ugyanúgy élik meg a hitüket, és hogy ő neki nagyon nehéz így kapcsolódni azokhoz a társaihoz, akik nem hívők, nem lehetetlen, de hogy mindig van ott valami kis választóvonal a kettőjük között. És nagyon vágyódott arra, hogy legyen végre egy olyan közösség a plébánián, ahol az ő korosztályával és az ő hitében élőkkel tud találkozni. Mert hogy ez egy teljesen másik találkozás. És mindegyikükkel lehet kapcsolódni, a nem hívő embertársaival is, de ott él benne a vágy. És azt hiszem, ennek a családi napnak ez egy fontos üzenete, hogy tudjunk egymásnak hidakat építeni, ahogyan 14. Leó pápa már rögtön az elején erre hívott meg bennünket, hogy kapcsolódjunk egymáshoz. Hogy a családok is kapcsolódjanak egymáshoz, hogy az emberek emberrel kapcsolódjon egymáshoz. Mert a hitünket, a jövő reménységét így tudjuk megtartani, megőrizni és átmenteni. Tehát ennek a napnak ez egy fő üzenete, hogy kicsit nyitogassunk egymás felé, mert hívő, katolikus, plébániai közösségekként is, valljuk meg őszintén, nagyon be tudunk záródni. Egymással mi nagyon jól érezzük magunkat. A mi csoportunk, a mi közösségünk az a világ legjobb közössége, és leghívőbb közössége, ahogy szoktuk gondolni. De ha már valaki máshonnan be akar jönni, vagy észreveszünk magunk mellett egy másik hívőt, akkor néha furcsán nézünk rájuk. De egy ilyen lehetőség, amikor együtt vagyunk egy nap, gyerekek, felnőttek egyaránt, a saját korosztályunk, az idősebb korosztály, akkor rá tudunk döbbenni arra, hogy nem csak egy kicsi, mini, zárt közösség vagyunk. És ez ilyenkor mindig egy, úgy érzem talán, és remélem, hogy tágítja a látókörünket és a perspektívánkat, hogy azért az egyház, ez valóban azért egy világegyház, egy világméretű közösség. És van egy feladata mindig mindannyiunknak, minden plébánosnak, hogy megerősítsük a saját egyházközségünket, a saját közösségeinket, de valahogy nyissuk ki egy kicsit tágabbra a szemünket. És vegyük észre, és ezért is örültem, hogy ennyi vendégünk volt tavaly, akik hívők, nem hívők, hogy nem csak 10-20-an vagyunk, hanem tényleg sokan vagyunk. És azért ez egy megtartó erő, egy biztató erő, és egy küldetést ad mindannyiunk számára, hogy igenis, nagyon nem mindegy, hogy én miként élem meg a saját magam családjában az életemet, Isten kapcsolatomat, a saját magam életében, mert ezekből tudok táplálkozni én, és ebből az általam megszerzett erőforrásból, és erőből és szeretetből, Isten kapcsolatból tudok majd utána kifelé nyitni mások felé, és tudok tanújává válni Istennek és Krisztusnak a világban. És pont ebből fakadóan nagyon fontosnak érzem, hogy A családi napnak két záró programja van. Az egyik egy dicsőítő szentségimádás, a másik a záró szentmise. Tehát, hogy az egész napnak a főszervezője és középpontja nem más, mint Isten. Ha a programok 4 órakor, akkor kezdődik a dicsőítő szentségimádás, amit a püspökatya fog vezetni, meg a saját gitáros kórusunk fog szolgálni, ugyanígy a szentmisét is püspökatya celebrálja meg, ők énekelnek, de hogy az egész napnak a mozgatórugója és középpontja Isten, és lezáródik minden program délután 4-kor, és összegyűlünk a színpadnál az Úr Jézus előtt a szentségimádásban, és utána a szentmisében, ami a csúcs és forrás. Tehát, hogy összegyűlünk, mint hívő közösség, kicsik és nagyok egyaránt, hívők és nem hívők egyaránt, és a színpadon ő fog állni utána középpontban. Mert ő belőle tudunk mi magunk is erőt meríteni. Mi magunknak is ő az erőforrása, és ő az életünknek a lényege, maga Isten. És az egész hálaadás, az egész köszönet az ő feléje fog irányulni, mindazokért a kegyelmekért, és bízom benne lelki gyümölcsökért, amiket kaptunk tőle azon a napon, élményekért, hogy ezt oda gyűlünk eléje, és ezt mindelé letesszük. És neki köszönjük meg. Nagyon nagy szeretettel hívok és várunk ezúton is a kedves rádióhallgatókat, bárhonnan is érkeznek, kapcsolódjanak be bátran, Pilisboros Jenőn 2026. június 6-án a templom plébánia kertjében, egyébként templom tér egy a pontos címe ennek, várunk szeretettel benneteket, jöjjetek, legyetek vendégeink, erre a csodálatos családi napra.

Wilhelm Péter, esperes plébános volt a vendégünk. A családi napról bővebben a Pilisboros Jenői és Ürömi plébánia honlapján és közösségi oldalán találnak információt. Megköszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető, Kékes Jenikő.

0: Az Atya dicsőségének fénye, ki fényből fény sugározol, fény fénye, fényforrás, ki a nappalt, nappal világított meg. Igaz nap kérünk, száj közénk, örök ragyogással tündökölve, és a Szentlélek sugarát árazd érzékeink mélyére. Könyörgő szóval hívjuk az Atyát, az örök dicsőség Atyát, a hatalmas kegyelem Atyát. Üzzel ingatag vétkeinket. Formálja erőssé tetteinket, törje meg az irigy marását, segítse a nehéz bukásokat, adja a helyes cselekvés kegyelmét. Kormányozza és vezesse lelkünket tiszta hű testben. A hit szeretettől izzó legyen, és ne ismerje a csalás mérgét. Krisztus legyen eledelünk és italunk a hit. Örvendezve igyük a józan, szent lélek mámor italát. Örvendezve múljék ele nap, a szemérem legyen hajnalunk, a hit legyen déli ragyogásunk, és lelkünk ne ismerjen alkonyt. Ím előre haladt a hajnal útja, teljes fényében jelenjék meg a hajnal, az Atyában egészen a Fiú, és teljesen az igében az Atya. Ámen. A Splendor Paterne Gloriae himnus a latin keresztény költészet egyik legjelentősebb és legtömörebb teológiai alkotása, amelyet a hagyomány Szent Ambrus milánói püspök művének tekint. Bár a modern kutatás az egyes ambrosiánus himnuszok szerzőségét gyakran óvatosan kezeli, e mű tekintetében különösen erős a patrisztikus hagyomány tanúsága. Fulgentius Ruspensis két alkalommal is kifejezetten Ambrus műveként idézi, míg Szent Ágoston a vallomásokban utal rá és bizonyítja, hogy a himnusz képei már a késő ókorban széles körben ismertek és kedveltek voltak. A költemény a klasszikus ambrosián strófa szerkezetet követi. Minden verszak négy jambikus diméterből áll. Ez a tiszta, felesleges sallangoktól mentes, ritmikus forma tette lehetővé, hogy a közösség könnyen tanulja és énekelje. A sűrített sorokat teológiai koncentráltság jellemzi. Nincs túlburjánzó, öncélú retorika, minden sor dogmatikai súlyt hordoz. A himnusz belső dinamikáját a liturgikus zeneiséget biztosító ellentét párok és párhuzamok is segítik. Fény és fény, de lúcel, lúcem, nap, nappal, diem, die, Krisztus, lélek, illetve hajnal, dél, alkonyat. A himnuszt a reggeli dicséret részeként énekeljük. Ez meghatározza teljes képrendszerét. Fény, hajnal, napfelkelte, ragyogás, világosság és a lelki ébredés. Témáit a következő szerkezetben követhetjük. Az első két versszakban Krisztusról, a világosságról éneklünk, a harmadik versszakban megszólítjuk az Atyát és a Szent Lelket, a negyedik és az ötödik versszak erkölcsi és aszketikus kérések megfogalmazása, a hatodik versszak misztikus, eukarisztikus, spirituális beteljesedés tematikájában mozog, míg a hetedik és a nyolcadik versszak az eszkatolikus hajnal képét nyújtja nekünk. Költemény rendkívül tudatos. A teremtett fénytől az örök, isteni világosságig vezet. A himnusz első verszaka teljes egészében a fény metafizikájára épül, ahogy már említettük, de luce lucem proferens, fényből fényt előhozó. Ez egyrészt közvetlen utalás a níciai hitvallásra, világosság a világosságtól, lumen de lumine. A himnusz nyelvezete tehát nem pusztán költői, hanem dogmatikai. A lux lucis et fons luminis, fény fénye és a világosság forrása egyszerre metafizikai kép, krisztológiai hitvallás és liturgia. A dies, aurora, meridies, crepusculum szavak valóságos időszimbolikát alkotnak. A hajnal Krisztus megjelenése, a dél, a hit teljessége, fides velut meridies, a hit tehát nem puszta meggyőződés, hanem teljes világosság. Az alkony hiánya, crepusculum mens nesciat, vagyis a lélek ne ismeri a sötétedést, Ambrus himnuszában a bűn, a hit elvesztésének, a lelkiresség, az eretnekség és a halálfélelem jelképe. A himnusz legismertebb sora a Leti bibamus sobriam ebrietatem spiritus. Örvendezve igyük a lélek józan mámorát. A józan mámor nem extázis vagy önkívület, hanem a kegyelem túláradása. A lélek mámora megtisztít és felemel. Valójában ez egy költői antitézis a pogány Dionysos kultus extázisával szemben. Most vegyük sorra a himnusz teológiai témáit. A himnusz első verszaka teljes egészében fény metafizikájára épül, ahogy ezt már említettük. Ez közvetlen utalás a hitvallásra, amelyet az első níciai zsinaton fogalmaztak meg, amely az ariánus eretnekséggel szemben kimondja, hogy a fiú egy lényegű az atyával. Lumen de lumine. Ambrus Milánójában a himnusz éneklés a hitvédelem fegyvere volt. A lux lucis et fons luminis kifejezés egyszerre metafizikai kép és krisztológiai hitvallás. Különösen fontos a Szentlélek szerepe. A lélek nem pusztán érzelmi vigasztaló, hanem az értelmet megvilágosító, az érzékeket megtisztító isteni ágens. A záró doxológia in patre totus filius et totus in verbo pater, az atyában egészen a fiú és teljesen az igében az atya, gyönyörű költői megfogalmazása a Szent Háromságon belüli kölcsönös és tökéletes egymásban létezésnek, amelyet a teológia perikorézisnek nevez. Krisztológia. Ahogy azt már említettük, a himnusz első sorai egyértelműen a níciai zsinat utáni krisztológiát tükrözik. A hitvallás és a himnusz mögötti szentírási alap, ő Isten dicsőségének kisugárzása, lényegének képmása és mindent fenntart hatalmas szavával, olvassuk a zsidókhoz írt levélben. Vagy a jánosi teológia. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Benne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogta föl. Föllépett egy ember, akit Isten küldött, János volt a neve. Tanúságot tenni jött azért, hogy a világosságról tanúskodjék, és mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, csak tanúságot kellett tennie a világosságról. Az igazi világosság, aki minden embert megvilágosít, a világba jött. Nézzük az eukarisztikus és szentség dimenziót. Christus que nobis sit cibus. Krisztus legyen táplálékunk. Ambrusnál potusque noster sit fides, a hit nem pusztán intellektuális aktus, hanem életelv. Az aszketikus és antropológiai dimenziójában a himnusz nem pusztán szemlélődés. Ambrus a következőkért könyörög. A bűn eltávolításáért, a cselekvés erejéért, az irigység megtöréséért, az erkölcsi álhatatosságért. Ez a téma különösen is fontos. Mentem gubernet et regat casto fideli corpore, vagyis a test nem ellenség, hanem a megszentelt élet hordozója. Ezen középső strófák kifejezetten aszketikusak. A keresztény élet Ambrus szerint tehát küzdelem, önuralom, megtisztulás, a kegyelemmel együttműködő erényes élet. Ilyen értelemben a kulcsszavai, culpa, a bűn, lubrika, csúszékonyság, erkölcsi ingatagság, invidus, az irigy, akár sátáni ellenség, és fraudis venena, a csalás mérgei. A himnusz antropológiai realizmusa is figyelemre méltó. Az egyházatja szerint az ember nem autonóm erkölcsi lény, hanem kegyelemre szoruló teremtmény. Most áttérünk a misztikára, a józan mámor kérdésére. A himnusz teológiailag legmerészebb sora: Leti bibamus sobriam ebrietatem spiritus. A józan mámor egy alexandriai gyökerű, misztikus oximoron, megtalálható Filonnál és Origenésznél. Nem kontrollvesztett extázist jelent, hanem a kegyelem és az isteni szeretet olyan túláradását, amely felemeli és megtisztítja az embert. Ez a kép egyben tudatos keresztény válasz és alternatíva a korabeli pogány dionysoszi kultuszok pusztító testi extázisával szemben. Az eszkatológikus dimenzió. Az utolsó verszakban a hajnal már nem csak reggeli kép, a teljes hajnal. Krisztus végső eljövetele, az örök világosság és a mennyei állapot előképe. A crepusculum mens nesciat, a lélek ne ismerjen alkonyt, ez a gondolat az örök boldogság egyik legszebb költői megfogalmazása. A lélek soha többé nem kerül homályba, sötétségbe. Tehát összefoglalhatjuk a himnusz lelkiségét. Először is világosság központú, szemlélődő, dogmatikailag rendkívül tömör, mégis mélyen személyes. Tanít és egyben bevezet az isteni világosság megtapasztalásába. A keresztény ember útja a hajnalból délbe, a hitből látásba, kegyelemből dicsőségbe vezet. Ezért ez a himnusz nem csak egy reggeli ima, hanem úgy is mondhatnánk az egész keresztény élet metaforája is. Szent Ambrus himnusza ezért bemutatja az ember egzisztenciális útját. A Splendor Paterni Glorie nem pusztán egy reggeli ima a sok közül, hanem a keresztény életút és misztika sűrítménye.
1: Hitvallás sorozatunkban Stankó Attila katolikus pap gondolatait hallották. Szerkesztette Kékes Jenikő, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt.

0: Antonio Vivaldi Évdur koncertójának első tétele hangzott el. Előadta Roldi Thins és az Ensemble Explorations. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
4: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra. Megismételjük korábbi adásunkat. A teljességünk felé.

0: Mit kezdjünk a testvér féltékenységgel? Ezzel a címmel jelent meg Deli Ága Éva és Lovász Hajnalka könyve. Ez a Mit kezdjünk sorozat legújabb darabja, a negyedik rész, pszichológiai útmutató és kapcsolatjavító mesék alcímmel. Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Tóth Zsófia vagyok. Ugye a Kulcsuk kiadónak ez a sorozata döntően családoknak szól, szülőknek, de mindig van benne valami olyan rész, ami a gyerekeket is megszólítja. Ezúttal tehát a testvérféltékenység a téma, és Deli Ága Éva tanácsadó szakpszichológussal, integratív gyermekterapeutával beszélgetünk. A saját praxisodban hogy látod, mennyire gyakori, hogy ilyen típusú problémákhoz kérnek a szülők segítséget?
1: Nekem az a tapasztalatom, hogy abban a családban, ahol vannak gyerekek, ott bizony a testvérféltékenység is felüti a fejét, és lehet, hogy nem konkrétan ezzel a nehézséggel keres meg engem az adott szülőpár, de időközben, ahogy beszélgetünk az ő családjukról, ez a sajátosság is elő szokott kerülni, hogy hogy vannak a testvérek egymással, és hogy tudják ők kezelni ezeket a cseppet sem könnyű helyzeteket.
0: Mennyire múlik a szülőn az, hogy kialakul-e egyáltalán a testvérféltékenység? Itt érdemes az okokat egy ilyen látószögből is keresni?
1: Én szeretném levenni a bűntudatot a szülőkről, mert hogy nem ők tehetnek arról, hogy féltékenység alakul ki a gyermekeik között. Ez egy nagyon természetes folyamat, ami szinte minden egyes családban felüti a fejét, ahol egynél több gyermek nevelkedik. Én inkább azt tudom megragadni szakemberként, hogy a testvérféltékenység intenzitása már jobban múlik azon, hogy milyen hangulatot, milyen környezetet tudnak teremteni a gyerekek számára.
0: Hogyha megnézzük azt a közeget, ahol kevéssé alakul ki a testvérféltékenység, akkor mi az, amit láthatunk?
1: Szerencséjük van. Tényleg, szóval vannak olyan tényezők, amik a szülőn kívülálló faktorok. Például ide tudnám azt is számítani, amikor több mint kettő gyermek van egy családban, és mondjuk adott két testvér között már nagy a korkülönbség. Ugye ott nem szoktunk látni ilyen borzasztó intenzív testvérféltékenységet, mert mondjuk 12 évnyi korkülönbséggel azért már inkább ilyen tyúkanyósan szokott viselkedni a nagy testvér. És hogy ez most véletlen, hogy így alakult, vagy pont van egy ilyen élethelyzet a családban, attól még elképzelhető, hogy vannak olyan testvérek, akik életkorban közelebb vannak egymáshoz, és akkor itt megint vannak olyan tényezők, amikről a szülő nem tehet, tehát hogy milyen a temperamentuma annak az adott gyermeknek, lehet, hogy nagyon versengő alkat, vagy borzasztóan ki van élezve az igazságérzete, előfordulhat, hogy van egy első szülött a családban, és akármit megtett a szülő azért, hogy nehogy bármilyen szinten sérüljön az első szülött, őt mégis nagy érvágásként érte a testvér születése, szóval hogy van néhány ilyen nem teljesen megtervezhető tényező.
0: Hogyha visszamegyünk az időben ennek a könyvnek az írásához, akkor mi volt az első pont, ami miatt úgy érezted, hogy ezzel a témával érdemes foglalkozni?
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés, ugye itt egy sorozatról van szó, a Mit kezdjünk a sorozatnak része az akaratosság, a szorongás és az agresszió kezelése is, és azért ezekkel a témákkal dolgozunk, kolléganőmmel, Lovász Hajnalkával, mert mi készítettünk egy felmérést még 2017 előtt, amiben a lehető legtöbb szülőt megpróbáltuk bevonni, tehát végül is több száz szülő részvételével készült el ez a kutatás, és ezeket a témákat próbáltuk meg tulajdonképpen megtalálni, ami a legtöbb családban elakadást vagy diszharmóniát okoz. És akkor hát torony magasan vezetett az akaratosság, így lett ez az első könyv, de fej-fej mellett haladt a testvérféltékenységgel, csak úgy előfordul olyan család, ahol még nincsen testvér, ezért inkább azokat a témákat vettük előre, ami egy gyermek esetében is megjelenhet, akár a gyermeki agresszió, akár a gyermeki szorongás, és rögtön ezután nagyon dédelgetett tervünk volt, amit évekig terveztünk, hogy hát muszáj előrukkolni a testvérféltékenység könyvvel, mert nagyon nagy rá az igény.
0: Ugye a könyvnek a felépítése olyan, hogy van egy edukatív rész az elején, ami kimondottan a szülőknek szól, és mesék vannak a könyvnek a második felében, amelyeket Lovász Hajnalka írt, és az adott téma feldolgozásához nyújthatnak segítséget, és hát ne felejtsük el, hogy egészen tüneményes rajzok is díszítik ezt a könyvet. Várkonyi Mária készítette ezeket az illusztrációkat, és nagyon kedves kis figurák, állatok azok, akik szerepelnek ezekben a mesékben, és hát egy nagyon szerethető helyzeteket láthat mind a szülő, mind a gyermek, hogyha ezeket a meséket olvassa. Az kezdetektől egyértelmű volt, hogy ennek a sorozatnak egy ilyen felépítést szeretnétek adni, ahol van egy olyan tartalmi rész, ami kimondottan a szülőket edukálja, és van egy olyan rész, ami pedig a gyerekekkel való kapcsolatfelvételt segíti?
1: Igen, legelőször a figurancsok világa, ilyen kis kitömött zokni állatkákról van szó, akik aztán életre kelnek, és mindenféle kaland történik velük. Ugye Hajnalka álma volt ez a mesesorozat, és ő mindenképpen azt érezte, hogy nagyon jó lenne ezt társítani valamivel. És így jöttem én a képbe, amikor együtt kezdtünk dolgozni, de ez még a 2010-es évek elején volt, most már nagyon régen, és sikerült kidolgozni ezt a koncepciót, ez a kettő az egyben segítő mesék. És valóban, ugye ez a pszichológiai útmutató rész az elején, ennek vagyok én a szerzője, és maguk a mesék is eszközül szolgálnak a szülőknek, mert hogy én szakemberként nagyon sokszor látom azt, hogy azt fogalmazzák meg a szülők, hogy tehetetlennek érzik magukat. És egyfelől, ahogy te is említetted, van egy ilyen pszichoedukációs rész, hogy jobban ki tudjanak igazodni a témában, ezt igyekeztem nagyon könnyen emészthetővé tenni, tehát ez nem hosszú, nem bonyolult, nincsen teletömve szakmai kifejezésekkel, ez bárki számára tényleg a metrón olvasható, és ez is volt a cél. És ott vannak a mesék, amik a gyakorlatba ültetik ezeket a módszereket. A mesén belül, mint probléma feloldás, mint konfliktus kezelés, megjelennek azok a technikák, módszerek, amiket én a szülőknek javasolok.

0: kapcsolat mindig ambivalens. És hogyha azt látjuk, hogy nagyon nagy szeretett kapcsolat is van a testvérek között, időnként nagyon jól eljátszanak, megjelenik egy védés, dacszövetség, kiállnak egymásért mondjuk egy közösségi helyzetben, és emellett van egy kis kakaskodás, meg egy kis balhé időnként, akkor a szülő általában úgy érzi, hogy hát ez egy normál testvér kapcsolat, ez belefér. De lehetnek olyan szélsőséges helyzetek, amikor kialakulnak szerepek. Tehát van egy olyan gyermek, aki mindig domináns, van egy olyan gyermek, aki ilyen elnyomott pozícióba kerül, nagyon sok családban sajnos megfigyelhető egyfajta verbális, olyan típusú szóhasználat, ami már nagyon bántó tud lenni, maradva ennél a példánál, ugye van egy irányító, domináns gyermek, és ő mindig összehasonlítja mondjuk saját magával a kicsit, és mindig az a vége, hogy kap a kicsi egy ilyen negatív címkét, hogy hát te olyan ügyetlen vagy, te olyan lusta vagy, te még ezt se bírod megcsinálni, és ebben a légkörben felnőni, aminek nyilván a hátterében ott lehet a testvérféltékenység, én azt gondolom, hogy már kihatással lehet a gyerekek személyiség fejlődésére. Tehát vannak olyan, hogy is mondjam, a rossz irányba tartó családi dinamikák, amikor a szülőben már ott van az a felkiáltó jel, hogy ezt már nem érzem természetesnek, itt jó lenne valahogy segíteni a gyerekeknek beavatkozni.
1: Lehet megelőző lépéseket tenni? Meg lehet azt előzni, hogy kialakuljon a testvérféltékenység?
0: Ugye egyfelől nem baj az, hogyha van egy kis úgymond testvérféltékenység, vagy hogyha lebontjuk ennek a motivációs hátterét, akkor a gyerekek szeretnének figyelmet kapni, mindenki szeretne külön-külön a szülővel időt tölteni, és ez gyakran nehéz megtenni egy olyan családban, ahol több gyerkőc is van. De hogy vannak olyan élethelyzetek, vagy berögzült családi dinamikák, amik fokozzák a testvérféltékenységet, úgyhogy valóban én a könyvben megpróbáltam összeszedni néhány olyan dolgot, ami segíti azt, hogy tényleg ilyen normál, alacsony szinten maradjon ez a testvérféltékenység. Talán kezdeném azokkal a dolgokkal, hogy mit nem szabad csinálni. Ugye ez nagyon fontos, hogy jó hangulatú környezet legyen a gyerekek számára kialakítva, és ilyenkor jó az, hogyha a szülő például nem hasonlítja össze a gyerekeket.
1: Ez ugye, a bezzeg a testvéret kezdeti
0: hát,
1: mondat,
0: igen,
1: ugye?
0: Ez a bezzegezés, ezt külön említem is a könyvben, mert az már egy olyan összehasonlítás, hogy az egyik gyerek egyértelműen jól jön ki belőle, a másik meg lám-lám, te miért nem tudsz olyan lenni. Sokkal inkább arra biztatnám a szülőket, hogy minden gyermek egyedi, jó tulajdonságait vegye észre, és lehet, hogy az egyik szuper szép rendet tart a szobájában, de a másiknak meg, nem tudom, nagyon jó stílus érzéke van, és egyből megdicséri anyát, hogy milyen csinosan öltözött fel. Szóval, hogy különböző dolgokban jók a gyerekek, és ezzel nagyon nehéz szembesülni egyébként szülőként, mert hogy amikor van egy szófogadó, szabálykövető gyermekünk, akkor általában saját magunknak szoktuk tulajdonítani ezt az erényt, hogy biztos a mi jó nevelésünk hatására lett ilyen jó ez a gyerek, és akkor a testvéreknél gyakran szembesülünk azzal, hogy a két testvér olyan, mint a tűz és a víz. Szóval, hogy természetükben, temperamentumukban, reakcióikban gyökeresen eltérnek egymástól, és azért azt is be kell vallani a szülőnek, hogyha mélyen magában néz, hogy előfordul olyan, hogy az egyik valamiért könnyebben érthető a számára. Esetleg azért, mert könnyebben kezelhető, esetleg azért, mert hasonlít a szülőre saját magára, és akkor így van egy ilyen megélése a szülőnek, hogy igen, én ehhez jól tudok kapcsolódni. És van egy másik gyermek, aki meg egy ilyen teljesen ismeretlen terep. És ilyenkor fontos az, hogy ne legyen egy címkézés, ugye ez már szól a családon belüli szerepekről is, hogy ne az legyen, hogy az egyik a nem tudom, kitűnő tanuló, élsportoló, a család szeme fénye, a másik meg a hát igen, ő is itt van, még róla annyira nem szoktunk beszélni, benne nincs semmi különleges, egyébként meg ő a család fekete báránya. Tehát ezek ilyen nagyon merev címkék, és igen, lehet, hogy az egyik feltűnően kiemelkedő valamiben, de akkor is érdemes egy olyan dolgot találni a másikban is, ami szintén legalább annyira felhozható, hogy őt meg ezért szeretjük, ezért értékeljük, és hát nyilván nem ilyen merev kategóriákról van szó, hanem hogy nagyon fontos, hogy a gyerekek érezzék ezt az egyéni bánásmódot, és azt, hogy nem szó szerint ugyanazt kapják, de hogy mégis egyformán szeretik őket.
1: Azért jó, hogy erről beszélünk, mert ugye az is egy fontos megkülönböztetés a könyvben, hogy itt azért a gyerekeknek eltérő igényeik lehetnek. És ugye a testvérféltékenység hátterében nagyon sokszor a szülő figyelmé

0: ért való küzdelem áll, miközben lehet, hogy másfajta figyelmet igényelne az egyik gyerek, és másfajtát a másik.
1: Igen, ez egy nagyon nehéz szülői helyzet, ahogy sokat beszélgetek szülőkkel ilyen tanácsadási keretben. Látom azt, hogy bűntudata van a szülőknek amiatt, hogy megfogalmazzák, hogy az egyik gyermekkel annyira nehéz, hogy ő a figyelem 90%-át elviszi. És a másik gyerek lehet, hogy teljesen tünetmentes és problémamentes, de érzi a szülő, hogy teljesen aránytalan, hogy mennyit tud a két gyermekkel foglalkozni, és ezt úgymond nem ő csinálja, vagy nem szándékosan csinálja, csak valahogy így alakul. Tehát lehet egy olyan gyermek, aki nagyon jól teljesít, nagyon jól megfelel az óvodában, majd később az iskolában is, és mondjuk születik egy olyan testvére, akinek van egy ilyen idegrendszeri éretlensége, aki nagyon nehezen tud késleltetni, az indulatait nehezen szabályozza, és végül is az történik, hogy tulajdonképpen azért is, mert kicsi, de azért is, mert nagyon könnyen kibillen az egyensúlyából, kifárad, ilyen úgynevezett leolvadása van, ugye látunk ilyen hosszantartó dűkitöréseket, hogy erre megy el rengeteg energia.
0: Ez a leolvadás, ez mit jelent tulajdonképpen?
1: A külföldi szakirodalom kezdte ezt használni angol nyelvterületen, jelent meg először ez a meltdown kifejezés, és ez pont arra utal, hogy ezek a gyerekek nem feltétlenül lázadnak és ellenkeznek, és csak azért is direkt akaratosságból, makacságból keresztbe tesznek a szülőnek, hanem sokkal inkább az történik, hogy túlterhelődnek. Tehát van egy idegrendszeri sérülékenység, érzékenység, és ha egy nap túl sok program van, ha az óvónéni hangosabban beszél, és esetleg nem is rá, de valaki másra rákiabál, ha túl sokat nézett mondjuk mesét a tévében, tehát lehetnek olyan idegrendszerre ható tényezők, amik őt kibillentik a lelki egyensúlyából. És bizony ennek, hát a sima megfogalmazása az azt szokott lenni, hogy egy ilyen óriási hisztit látnak a szülők. Én nem szoktam használni ezt a kifejezést, de a szülők esetenként így fogalmazzák meg. Tehát, hogy a leolvadás hátterében az áll, hogy az ő idegrendszere túlterhelődött, és bizony ennek a tünete az egy ilyen nagyon nehezen megnyugtatható hosszantartó kiborulás szokott lenni. És gondoljunk abba bele, hogy nem csak a felnőttnek megy el arra az idejének és az energiájának a nagy része, hogy ezt a gyermeket valamilyen módon megnyugtassa, hanem ennek szemtanúja a testvér is.
0: Ezeket a helyzeteket hogyan érdemes kezelni? Lehet szakember segítsége nélkül kialakítani olyan stratégiákat, ahol annak dacára, hogy egy ilyen helyzettel állunk szemben, mégsem fognak sérülni a testvér kapcsolatok?
1: Igen, ugye innen is indultunk, hogy a különböző igények, és én azt látom, hogy a szülők tényleg mindent megtesznek, hogy kompenzálják ezeket a kevésbé kedvező körülményeket vagy hatásokat. Például én gyakran szoktam tanácsolni szülőknek, mert úgy veszem észre, hogy nagyon-nagyon hatásos, hogy töltsenek kettesben időt azzal az adott gyermekkel. Ez persze a családban lévő összes gyermekkel érdemes csinálni, de ha egy ponton azt érzik, hogy egy gyermek kevesebb figyelmet kapott, lehet, hogy pont azért, mert ő a kevésbé problémás, és vele úgymond minden rendben van, akkor is érdemes kikerekíteni olyan időket, mikor azt mondjuk, hogy csak az ő igényeire rá tudunk hangolódni, és nem ilyen irreálisan hosszú időt, mert ezt egy családi életben nagyon nehéz megvalósítani, de ha mondjuk rendszeresen, hetente, két hetente tud lenni egy vagy két óra, amikor az az adott szülő azzal az egy gyermekkel van együtt, én azt látom, hogy nagyon jól helyre tudja billenteni a gyerekeket. Szóval a gyerekeknek is van énvédelme, megküzdési mechanizmusa, lelki rezilienciája, ellenálló képessége, és érti ő, hogy ő ennek a családi rendszernek a része, és ez így működik, akár azzal együtt, hogy a testvér ilyen kiemelten sok figyelmet kell, hogy kapjon egy adott életszakaszban, de ha ő is megkapja időnként ezeket a feltöltekezési lehetőségeket, akkor ő is jól lesz összességében.
0: Egyáltalán a testvérféltékenység kezelésében ez lehet egy hatékony módszer, hogy egy gyermekkel töltsön egy szülő meghatározott időt, tehát hogy úgy kapjon figyelmet az adott gyermek, hogy az csak az ő figyelme legyen?
1: Szerintem érdemes ilyen időket minden családban rendszeresíteni, és valóban arról számolnak be a szülők, hogy azok a legnehezebb helyzetek, mikor mind a kettő szülő jelen van, plusz egy vagy annál több gyermek. Valahogy akkor olyan komplex családi dinamikák kezdenek el
0: érdekes.
1: Mozogni, hogy valahogy nem tudnak úgy egymásra hangolódni. És a gyerekek is azt leszik, hogy ő mit mond, a két szülő nem tud egymással szót váltani, mert a gyerekek rögtön kérik a figyelmet, és tényleg belebeszélnek a felnőtt szavába akár, és úgy tűnik, hogy sokkal jobban működnek azok a helyzetek, mikor egy szülő egy gyerekkel van. Valószínűleg benne van a gyermek figyelmi kapacitása is, hogy jobban tud igazodni, jobban tudja, hogy kire figyeljen, mi a szabály, mit szabad az adott szituációban, mit nem. És hát persze nem kell tepernie a figyelemért, hanem ez adott. Úgyhogy igen, ezt szoktam javasolni, mert olyan sodró tud lenni a családi élet, meg olyan dolgok beemelődnek prioritásnak, hogy nem tudom, megszületik a kicsi, ugye ez egy nagyon-nagyon fontos és nagyon nehezített élethelyzet a családoknak, és akkor tényleg, mivel a kicsit csak az anyuka tudja megnyugtatni, és mondjuk szoptatja a kicsit, el tudjuk képzelni, hogy hónapok alatt micsoda hiány tud felgyűlni abból, hogy a baba nélkül ő időt töltsen a családban lévő nagyobb gyerekekkel.

Deli Ága Éva tanácsadó szakpszichológussal, integratív gyermekterapeutával beszélgettünk. Köszöni a hallgatók figyelmét a szerkesztő Tóth Zsófia.

0: Az elmúlt percekben a Mezzo Forte és Kenny G egy-egy felvétele szólt. Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. Hangoló. Hallgassák meg Mendelssohn D-moll kettős verseny hegedűre, zongorára és vonószenekarra című művének első és második tételét. Előadja Kovács Péter, Nyári Jenő és a Mendelssohn Kamarazenekar.

Mendelssohn D-moll kettős verseny hegedűre, zongorára és vonózenekarra című művének első és második tételét hallották. Kovács Péter, Nyári Jenő és a Mendelssohn kamarazenekar előadásában. Kedves hallgatóink, a mai műsorunk véget ért, köszöni megtisztelő figyelmüket. Urbán Péter, Bixa Levente technikai munkatárs, Varga Ramona zenei szerkesztő, valamint Harcsik Róbert és Lázár Csaba bemondó. Az éjszaka folyamán velünk maradóknak kellemes rádiózást, a pihenni térőknek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Éjfél van!

Köszöntöm éjszakai műsorunk minden kedves hallgatóját, a technikai munkatárs Bixa Levente nevében is. A mikrofonnál a bemondó Lázár Csaba.

0 óra 5 perc, benső végtelen. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékes Jenikő olvas fel.

Felébredhet az emberben az az érzés is, hogy Isten közömbös és nem törődik vele. Távoli világban él, még az ember a földi lét kilátástalanságának van kiszolgáltatva. A sokat szenvedett egyén könnyen jut el ilyen gondolatokig. Különösen, ha hiányzik belőle egyfajta könnyedség, és ezért a dolgok ellenállnak neki, ha a nehézkedélyű néma, meggyötört emberek sorába tartozik, akiknek mindig rosszabb színben tűnnek a dolgok. Rajtuk az emberi szeretet segíthet tulajdonképpen. Egyedül ez a szeretet tudná meggyőzni őket, hogy másképp vannak a dolgok, mint ők gondolják. Mindaddig, míg ez meg nem történik, a hitbe kell kapaszkodnia az embernek, amely újra és újra azt mondja, hogy Isten szereti őt. Lehet valakinek olyan benyomása is, hogy Isten tulajdonképpen nincs is. Talán egy jámbor gondolat csak, egy szent hangulat, egy szép, de távoli elillanó dolog, aminek az élet valóságában semmi helye nincsen. Ha így áll a dolog, meg kell tanulnia az embernek, hogy az Úristen valóságos Isten. Valóságosabb, mint a dolgok. Élő és hatalmas. Természetesen fáradoznia is kell ezért a felismerésért, nem csak az értelmével, hanem a szívével is. Be kell vallania önmagának, hogy gondolatai elvakultak, érzékei eltompultak, szíve megkeseredett, s komoly őszintességgel biztos pontot kell keresnie, mely mindezeket felülmúlja. Isten valóságos létező, de az ő valósága magasabb rendű, mint a miénk. Ő alkotta a minket körülvevő dolgokat és erőket. Igazi alakjukban valóságos létbe helyezte őket. Ebbe a létezésbe ő nem úgy fog betörni, mint egy versenytárs. Ami van, mindaz mégiscsak világ, azaz értelmes és folytonos összefüggés, melynek Isten megadja a maga jogát. Istenben megvan a valódi nagyság tisztelete, s nem türelmetlen, még az érvényre nem jut. Ezért bízik az ember szívében, hogy felismeri valóságát a dolgokban, a dolgok mögött, a dolgok fölött, s meg is tudja tenni ezt, ha megvan az akarata hozzá. Ha valaki megtapasztalta a lét kérlelhetetlenségét, akkor úgy érezheti, mintha Isten gyenge lenne a világgal szemben. Úgy tűnik, hogy minden a maga rendje szerint megy a világban. A természet törvényei megingathatatlanok. A történelemben minden eseménynek megvan a következménye, és ezek a következmények újabb okokat képeznek. Magunk életében is megvan a külső körülményeknek, a belső képességeknek, s a korábbi cselekedeteknek a sajátos hatása.

Be kell látnunk, hogy a valóság minden törvényével együtt Isten kezében van, aki viszont az embert szereti, s ezért összhangban akar maradni az emberi szívvel s akarattal. Ha ez az összhang létrejön, akkor az ember szabadsága új távlatot nyer, amelyben megváltozik a világ. Mégsem jelent ez valami lezártságot, hanem az ember bensejéből fakadóan állandóan tökéletesedik. Minden emberben mindig ez a konkrétum, amelyről éppen szó van, minden emberi sorsban másképpen. S ezen a ponton Isten tevékenysége megtapasztalhatóvá válik, s a kérő ima az a mozzanat, készséges hittel és engedelmességgel párosulva, amelyben az ember mindig összhangot talál Istennel. A hétköznapi tapasztalat szempontjából úgy tűnik, hogy a világ eseményei jelentik az igazi valóságot, a tulajdonképpeni hatalmat, s mintha Istent a képzelet világába űznék és megfosztanák hatalmától. El kell tehát mélyednem a végtelen örök Isten valóságában, s felidéznem, hogy minden csak általa, és ő benne áll fenn. El kell gondolkodnom azon, hogy Isten miképp működik a világban. Be kell látnom, hogy ő nem úgy dolgozik, mint az ember, aki fogja a szerszámot, s neki lát munkájának, hanem az ő tevékenysége ezer rejtett úton, a dolgok lényegén keresztül érvényesül, melyek az ő szolgálatában állnak. És ez a tevékenység az ember szívén, annak élő szeretetében és akaratában lesz nyilvánvalóvá. A saját erejére támaszkodó önhitség is útját állhatja a kérő imának, vagy a csalódottság önmagába visszahúzódó büszkesége épp úgy, mint a szégyen érzékenysége. A büszke ember nem akar kérni, de el kell ismernie, hogy ez veszélyes. A büszke keménység mindent szétrombol, Isten kegyelméből élünk. Ezt elismerni és e szerint cselekedni, igazság és alázat egyszerre. Az ilyen embernek meg kell ezt tanulnia, de egyúttal azt is, hogy helytelenül gondolkodik az engedékeny, ajándékozó, segítő Istenről. Elfelejti, hogy Isten az embert tiszteletben tartja. A jámborság egy bizonyos formája itt nagy károkat okozott. Úgy akarja ugyanis Istent felmagasztalni, hogy közben az embert lealacsonyítja. Amikor Isten irgalmáról beszél, olyan hangsúlyt ad a szavaknak, mintha egy gazdag ember vetne alamizsnát a koldusnak. Az olyan szent szavakat, mint a szeretet, a jóság, kegyelem, meghallgattatás, segítség, adomány, mind megmérgezi a tisztelet nélküli lenézés, amely minden tiszteletet adó és elváró embert felháborít. De téved ez a hamis szemlélet, mert az ember nem hitvány és nem megvetésre méltó. Bár vétkezett, s hogy ez mit jelent, megsejtjük, ha az elesett emberiség történelmébe vagy saját életünk történelmébe pillantunk. Vagy akkor, ha megpróbáljuk egy kissé átélni azt, amit Krisztus ezért a bűnért szenvedett. Mindez igaz, de mégsem oldja ki azt az emberi méltóságot, amelyet a Teremtő adott. Sőt, éppen ez az, ami bűneinek termékenységet ad. És így minden, amit csak Istentől kap az ember, az magán hordja a tiszteletnek bensőséges formáját, s mindennek, ami csak az emberből Isten felé áramlik, magán kell viselnie azt a méltóságot, amely csak Isten tisztelete által lesz lehetséges. Ezért van méltósága a kérő imának is, teljesítése pedig az ember iránti tisztelettel történik.

0: Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékesi Enikő olvasott fel. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Nulla óra 15 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Szabó András.
4: Nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, innen a Rádió Déli Báb utcai stúdiójából. Kedves hallgatóink, miért szeretem? Ez műsorunk címe. Két verset tettem egymás mellé. Két rövid terjedelmű, de annál jelentősebb verset. Az egyik vers Babits Mihályé. Ismert vers, önök is nagyon jól ismerik, első kötetének a Levelek Íris koszorújából című 1909-ben megjelent kötetének záró költeménye. A lírikus epilógiáról van szó. A középiskolában is tanítják. 1903-as korai verse Babitsnak, kedves hallgatóink, és mindent elmond a szerzőjéről. Szerzője akkori világ és életszemléletéről, és a költészet szerepéről. Bevezet arszpoétikájába, költészet felfogásába, kulcsot ad belső vívódásának megértéséhez. Úgy gondolom, hogy létértelmező, bölcseleti vers ez a javából. A másik vers, amivel majd összevetem, Vörös Sándor ugyancsak rövid terjedelmű, de annál hatalmasabb verse, a Rongy szőnyeg ciklus 13. darabja. A televízióban látott interjúban így nyilatkozott Vörös Sándor. Oltárom menny kárpitja előtt, három költő előtt borul le hálám. Adi, Babits, Kosztolányi. Hirtelen jegyeztem fel adás közben ezt a mondatot, de azt hiszem, hogy pontosan így szólt. Hát olvassuk el először Babits ismert versét, a lírikus epilógiát. Csak én bírok versemnek hőse lenni. Első s utolsó mindenik dalomban. A mindenséget vágyom versbe venni, de még tovább magamnál nem jutottam. S már azt hiszem, nincs rajtam kívül semmi. De hogyha van is, Isten tudja, hogy van. Vagdióként dióba zárva lenni, störésre várni, be megundorodtam. Bűvös körömből nincs mód kitörnem, csak nyilam szökhet rajta át, a vágy. De jól tudom, vágyam sejtése csalfa, én maradok magam számára börtön, mert én vagyok az alany és a tárgy, jaj, én vagyok az omega, s az alfa. Eddig a vers, szonett formájú verse, nagyon ismert verse Babitsnak. A költő elemi vágya elmondani mindent arról a viszonyról, mely őt az univerzumhoz köti. Ez jut eszembe erről a versről. De vajon képes-e erre a feladatra? Van-e ereje, tehetsége, küldetése hozzá? És a költészet eszközei mennyire támogatják őt ebben a szándékában? Ez a kérdés lapul a vers mögött. Kant, a nagy német filozófus azt írja, két dolog tölti el újra és újra növekvő csodálattal a lelkemet. A csillagos ég felettem, és az erkölcsi törvény bennem. Az egyik azzal a hellyel kezdődik, amelyet az érzéki világban elfoglalok, és kiszélesíti a kapcsolatoknak azt a hálózatát, amelyben állok, világok és világok, bolygórendszerek és bolygórendszerek beláthatatlan méreteiben. A másik láthatatlan énemmel, személyiségemmel veszi kezdetét, és beállít egy világba, amelynek valódi ugyan végtelensége, de csupán az értelem számára érzékelhető. Az első látvány, a számtalan világoké megsemmisíti szinte egész jelentőségemet. A másik ellenben emeli egész értékemet. Örökérvényűek ezek a kanti mondatok, kedves hallgatóink. Hányszor vagyunk úgy nyáron a csillagos ég alatt, hányszor érezzük ezt a kanti gondolatot. Babits verse a kételyé. Alapérzést fogalmaz meg. Lehetetlen a világot versbe fogni. Az ember ben van zárva vakdióként önmagába, és nem tudja saját határait túllépni. Verseinek tárgya egyedül önmaga, s nincs más világ rajta kívül, sugallja a vers. Börtönként szorít ez a magány, a saját magányom. Ugye a görög ABC első és utolsó betűje az alfa és az omega. Ez jelöli ki Babits számára élete határait. Nagyon szép ez a vers, és a benne foglalt életérzés végig kíséri Babits egész költészetét, költői pályáját. Koronként hullámokban erősödik meg benne ez az érzés. És akkor tegyük mellé Vörös Sándor versét, a Rongyszőnyeg 13. darabját. Így szól ez a vers. Én is világot hódítani jöttem, s magamat meg nem hódíthatom. Csak ostromolhatom nehéz kövekkel, vagy ámíthatom, és becsaphatom. Valaha én is úr akartam lenni. Ó, bár jó szolga lehetnék. De jaj, szolga csak egy van, az Isten, s uraktól nyüzsög a végtelenség. A magyar irodalomnak, kedves hallgatóink, nagyon sok olyan verse van, mely terjedelmében szűk, ám hatalmas. Hát az egyik ilyen vers, ez a Vörös Sándor vers, akárcsak korábban elhangzott Babits vers. Annyi gondolatiságot tartalmaz ez a vers, hogy még egyszer elmondom. Én is világot hódítani jöttem, s magamat meg nem hódíthatom, csak ostromolhatom nehéz kövekkel, vagy ámíthatom és becsaphatom. Valaha én is úr akartam lenni, ó, bár jó szolga lehetnék, de jaj, szolga csak egy van, az Isten, s uraktól nyüzsög a végtelenség. Mi az, ami meghökkent első olvasásra minket? A gondolati párhuzam. A Babits vers harmadik és negyedik sora, és Vörös Sándor versének első két sora között. A mindenséget vágyom versbe venni, de még tovább magamnál nem jutottam, írja Babits. Én is világot hódítani jöttem, s magamat meg nem hódíthatom, írja Vörös Sándor. Észrevették, kedves hallgatóink, ugyanaz a gondolat. Gondolkodtam, hogy honnan ismerős nekem ez a vörös vers. Hát innen, Babits Mihálytól, és megerősített benne ez a televízió interjú is, hogy három nagy személyre emlékezem, Adira, Babitsra és Kosztolányira, nyilatkozta Vörös Sándor. Csak hogy a vörös vers nem várt irányba kinyílik. Tehát valaha én is úr akartam lenni, ó, bár jó szolga lehetnék, de jaj, szolga csak egy van az Isten, s uraktól nyüzsög a végtelenség. A szolga jelentését leszűkíthetem akár a pásztor fogalmára is. A pásztor a szolga személyzet egyik legalacsonyabb foka egyrészről. Gondoljuk meg, ott van fölötte a kasznár, az uradalmi intéző, a földesúr. Másrészt felelős a nyájáért. Tehát egy nagyon felelős munka. Amit rábíztak, azt végre kell hajtania. A Szentírásban a pásztor, a jó pásztor, maga az Isten. Ő a szolga, az álhatatos szolga, aki nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másokat. Aki mérhetetlen szeretettel őrködik nyája felett. Így is értelmezhető ez a szép Vörös Sándor vers. Kedves hallgatóink, Babits Mihály és Vörös Sándor egy-egy költeményéről beszéltünk. Köszönöm, hogy meghallgattak. Minden jót kívánok önöknek.
0: Szabó Andrást hallották.

0: A Mirai Musikians Trio felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0:30, Hangárium. A szerkesztő Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a zenés beszélgetést büszkeségünkkel Halper Lászlóval, a kiváló jazzgitárossal, több is annál, hiszen a bluesban, a rockban, a világzenében, a jazzben otthon van, sőt, hát a klasszikus zenével kezdte kis legényként hegedűvel, úgyhogy nem lehet mondani, hogy a mesterségbeli tudás hiányzik, de ezen a szinten is, ebben a stílusban, műfajban nem is küszöbölhető ki, vagy nem is úszható ez meg. Még a punk rockot is jobban játsza az, aki tud a hangszerén muzsikálni, úgymond tegezi, nem hogy a jazzt, vagy a klasszikust, vagy a progresszív rockot. No, hát a Halper László, tehát a jelszavunk, és nem mesélek most róla, és nem beszéltetem arról, hogy hány száz évre visszamenőleg milyen híres a családi, a családfa, ezt meg lehet keresni, meg lehet nézni, van mire büszkének lennie, és boldognak, és hát ugye ő sem úszta meg, mondom idézőjelesen, hogy már kisgyerekkorától kezébe kerültek a remek hangszerek, és nagyon hamar kikötött a hegedű után ugye a gitár, mert hogy jöttek a feketék, jött a jó kis néger blues, jött a Jimi Hendrix, jött a hard rock, a rock, és persze jött a jazz, hiszen Babos Gyula boldogult mesterünk, mestered gondoskodott róla, hogy a konziban is tovább bontogasd szárnyaidat, úgyhogy ezért mondtam, hogy a mesterségbeli tudás az ott van, megvan, ahogy kell is, Kőszegi Imrétől kezdve, aztán ugye a Bécsi iskolák, Agnus Thomas, Miles Davis munkatársával, zenésztársával játszottál, ugye Orszácki Jackivel is, John Scofield-el is Ausztráliában, úgyhogy nincs mese. Ezért is olyan jó az új lemezed is, mert végül is ide akartam kiukadni, hogy erről fogunk mesélni, zenélni, a Tipsit már meghallgattuk, és ahogy mondtam is, ugye nem csak a Jimi Hendrix és a Beatles és a nagy magyar jazz legendák szellemében élsz és tevékenykedsz és dolgozott föl sokszor az ő műveiket, hanem hát kiváló zeneszerző vagy és remek vezető, vezéregyéniség is, ezért van szuper kvintetted, akivel ugye friss anyag is készült nagy örömünkre, úgyhogy még aktualitásunk is van, annak ellenére persze, hogy a minőség soha nem megy ki a divatból, de azért mindig örülünk egy-egy friss dobásnak. Halper Laci, mutasd be magatokat, az új lemezt, és aztán persze jön még egy remek dal a végére is, na is te hozott.
1: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Igen, ugye a kvintettemnek az a lényege, tökben saját kompozíciómat játszom, kiváló zenésztársaim vannak hozzá. Ez a második lemeze egyébként ennek a kvintetnek, az első volt a Blues from Angeland, ugye angyalföldi vagyok, és azért lett ez a címe. Ott nagyon sok vendégzenész volt, Randy Brecker fújt rajta, Eddie Gomez, bőgőzött, Szakcsi Lakatos Béla, Tony Lakatos, nem is sorolom, kiváló zenészek. Most ez a második lemez, aminek For My Parents, tehát a szüleimnek a címe, ez abban más, és nagyon szerettem volna egy ilyen lemezt készíteni, amin kifejezetten ez a kvintet játszik. Itt nincs vendégzenész, mi bementünk öten a stúdióba, és fölvettük a számokat, Kolman Gábor szaxofonozik az együttesben, Bér Zsolt trombitál, Kosztyú Zsolt basszusgitárzik, és Ramko János, ugye, aki már nagyon-nagyon régen a magyar jazz élvonalában játszik, ő dobol, ugye még egész fiatal srác volt, amikor ő már a legnagyobbakkal játszott. Tényleg mondhatjuk, hogy egy legendás muzsikus. Tehát nagyon szeretem. Most ez érdekes, hogy ez a címe a lemeznek, hogy ezt miért pont majdnem 60 évesen csináltam, érdekes módon. Ez egy nagyon-nagyon régi kompozícióm, a For My Parents, amiköré aztán csoportosítottam ezt az albumot, majd a Wait a Minute című számot fogjuk most meghallgatni itt a műsor végén. Tehát ez egy nagyon régen írtam, és még bőve, tehát nem úgy volt, hogy szüleim emlékére írtam, hanem én akkor 25 éves voltam, és én már akkor is tudtam, hogy milyen sokat köszönhetek a szüleimnek. Tehát ez nekem mindig nyilvánvaló volt, hogy én ugye választottam egy nagyon furcsa pályát, tehát mi az, pláne még 87-ben, amikor bekerültem a jazz tanszakra, hogy most azt mondtam, hogy ilyen jazzgitár akarok tanulni, és nem tudom micsoda, apukám egy kiváló órásmester volt, amikor szegény meghalt, úgy írtak róla, hogy meghalt a szakma egyik legnagyobbja. Tehát, hogy neki volt egy biztos megélhetés, egy nagyon biztos szakma, akkor az még egy nagyon jó szakma volt, hát már, ma már egy picit más helyzet. Tehát, hogy ennek ellenére, hogy ők azt látták, hogy én egy nagyon bizonytalan dologba vágom a fejszémet, maximálisan támogattak ebben. És én azt gondolom, hogy ez mindenféle egy olyan tartást ad az embernek egész életére, amire nagyon hálás lehet az ember. Hál' Isten, ők hallották is, tehát a számot többször, meg koncerten többször eljátszottam, most került lemezre. És ezt úgy gondoltam, hogy ennek a lemeznek legyen ez a címe.
0: Hát csodálatos, és maximálisan egyetértek. Aztán persze Nyilván itt ugye van egy ilyen alap gondolatsor, amit az ember a gyermekeinek igyekszik átadni, hogy kicsikém jól időbe próbálj meg ráébredni, hogy mi az a te igazi szíved, lelked, hivatásod, ami boldoggá teszt majd, amit szeretsz, és amit nem érzel melónak.
1: Igen, igen.
0: De azért tudjál is megélni belőle, mert aztán savanyú lesz a kenyér hamar, hogyha többvel le a kínlódás, és megkeseredik az a csodálatos hozzáállás, hogy Isten ne adja, de szóval ezek a dolgok így összefüggnek, úgyhogy nem csodáltam volna azt se, hogyha a drága Halper apuka ugye próbál kicsit ugye terelgetni a szakma
1: abszolút,
0: felé
1: abszolút.
0: Inkább.
1: Igen.
0: De hát progresszív jó fejek voltak, és
1: abszolút.
0: Nem csoda, hogy ez. De hát milyen jó, hogy nem volt hiába való, mert vitte valamire a gyerek, hogy az ő szavait találjam most ki.
1: Igen, egyébként ezt hozzá kell tennem, hogy apukám nagyon értékelte, nagyon szerette a zenét, egyébként ő is, ugye anyukám a zenész család, apukám nem, de eznek ilyen értem volt jelentősége, apukám a zenét borzasztóan szerette, és azért meg kell mondani, hogy nagyon értékelte azt, hogy én ezt a dolgot csinálom, és hogy komolyan csinálom. Tehát azért ez az is kellett, hogy azért mindig letettem az asztalra azt, amivel mutattam. Hát ugye a jazz tanszakra gitárból jelentkeznek a legtöbben mindig, most nem tudom, hogy van abban az időben így volt. 30 halányan jelentkeztünk arra a három helyre, ahova be kellett aztán kerülni. És én voltam abban az évben az egyik a háromból, tehát azért ezt hozzá kell azt is tennem, hogy azért azt látták a szüleim, hogy valami hihetetlen elszántsággal csinálom én ezt a dolgot. Tehát én nem csavarogtam, én játszottam.
0: Nem kellett taslival a gitárhoz terelni.
1: Nem.
0: Addig nincs vacsora, amíg a két órát le nem gyakorol.
1: Nem.
0: Ez egy csodálatos dolog. Az biztos, úgyhogy nagyon örülünk neki. Mi pedig ugye szagajtjuk a gyümölcseit a több évtizedes termésnek, munkádnak, és hát reméljük ez még jó sokáig így lesz ebben a porhüvelyben is. Úgyhogy hát akkor az van, hogy itt a csodálatos új lemez, és csak még annyit mondj el róla, hogy ez manapság hogy néz ki? Egy művész, ugye, aki... hát nem Porséval érkezett ide se, mert ugye a minőség fordítottan arányos a népszerűséggel, ahogy ezt megjegyeztem már évtizedekkel ezelőtt, Lauksz Józsi mondta is, hogy hú, ez nagyon jó mondás, védesd le. Hát mondom, jó, de elég szomorú, hogy így van, és velem is az élet mondatta ezt, bár ne így lenne, hogy minél értékesebb, értelmi, izgalmasabb, minőségi valami, annál kevesebb nyilvánosságot kap, mert a gagyi megy, ugye. Tehát, hogy ez most ugye félhetően nincs LP-n, nincs vinilen,
1: nincs CD-n. Hát az streaming felületeken lehet, igen.
0: Jó, ez most ugye öreg urassa hangzik, nem baj, a lényeg az, hogy elérjék, és főleg ugye a fiatalok is minél előbb megismerjék, hogy mi a jó. Az egy más kérdés aztán persze, hogy most ez milyen hordozon élvezi az ember maga, a lényeg az, hogy meglegyen, és hozzáférhess, ugye. Úgy Halper László. Mi a lemez címe, mert azért van neki a For My Parents, ugye?
1: Az van, a címe. Halper Quintet For My Parents, így a streaming felületeken meg lehet találni. Nos, ugye alakulnak meg az idei koncertek, de ami már biztos, hogy a Debreceni Jazz Fesztiválon augusztus 8-án fogunk játszani, esetleg valaki a fesztiválon ott lesz, és kíváncsi ránk.
0: Na látod, éppen ezt akartam kérdezni, hogy a streaming, streamelés mellett élőben is, játszunk. Ugye, ami mondjuk pont százszor nagyobb élmény azért Holne. Persze, hogy ott is ott lesztek. És a jelszó Halper László, rákeresvén mindent megtalálhatunk, és meg is hallgathatunk. Köszönöm szépen, örülünk, hogy vagy, és további ilyen boldogsággal és szenvedéllyel fogod csinálni. Nem is mondom, hogy csináld, mert tudom, hogy így lesz.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehettem.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is. Szent Irmai Ágnes vagyok. Messzelátunk mai adásában Mohács közgyűjteményeibe hívom önöket. Bár az UNESCO világörökség listáján 2009 óta jelenlévő februári busójárás télvégi rendezvény, a busóudvarban egész évben visszaidézhető a karneváli hangulat. Megcsodálhatjuk a jellegzetes kellékeket, kipróbálhatjuk a hangot adó eszközöket, a kereplőket, kolompokat. Életnagyságú babákon viseletek, a terem közepén mágia, az enteriőrökben a készülődés mozzanatai és a hagyomány gyökerei elevenednek meg. A háttérben népzene szól, és vetítésen követhetjük a felvonulást. A busóudvarban Lőrinc Árpád történelemtanár kalauzol.
1: Az udvaron már rögtön három busószobor fogad bennünket, nagyon jó fotózási lehetőség. Ott vannak a hagyományos eszközök a kezeiben, a kereplő, az obramennyice, a vízhordófa, a favella és a buzogány, a fabuzogány. Ez egy jellegzetes eszközeik a busóknak.
2: Milyen hang lehet itt? Itt, ugye, amikor ezeket megmozgatják, igen, kerepelnek, igen, csörögnek.
1: Az olyan hangerő, tényleg egy magával ragadó, és az ember úgy érzi magát, hogy felszabadul, és együtt tud örülni a busokkal, és örvendeni a tavasznak, meg a termékenység varázslás. Ezt nem szokták elmondani, de hát amikor a három busó, és mindig ez a három busó, körbeveszik a hölgyet. Átölelik, és együtt táncolnak vele, termékenységet varázsolnak neki. Amikor hamut szórtak a földre, bementek egy házba, akkor a földnek varázsoltak termékenységet. Bementek az állatok közé, beszórták a szalmát, akkor az állatoknak varázsoltak termékenységet. Utána ugye ez pont a tavaszforduló, ez pont erre a hamvazószerda, húshagyókedd és hamvazószerda időszakra telepedett, és akkor itt már akkor belevonódott ez a tavaszvárás és tél űzés, búcsúztatás. Igen. Belépünk a kiállítótérbe, és egy monumentális tér tárul elénk, minthogyha a busójárásra jönnénk be.
2: Életnagyságú.
1: Ott a mágia maszkok. A Széchenyi tér közepén, a mágia felállítva, előtte ugye a fogadalmi templom. Tehát maga úgy érzi az ember, hogy egy pillanatra belépett abba a közegbe. Itt állnak körülöttünk a busók, szól a kóló, itt az ördögszekér, aminek a szobrát ugye az előbb megnéztük. Itt vannak a lovak, amelyek a szekereket és a kereket húzzák. Interaktív dolgok vannak, ahol a gyerekek kólózhatnak együtt a busókkal, hogyha akarnak. Aprók is, sokat házaknak a makettjeit láthatók.
2: És itt úgy interaktív, hogy itt lehet is hallgatni bizonyos dolgokat, vagy zenét, vagy
1: igen,
2: a történetét.
1: Sőt, együtt táncolni, mert a képen megjelenik a zenéhez a tánc is, és az ember, aki áll a képernyőn, megpróbálhatja azokat a tánclépéseket. Igen. Aztán ugye az egyik attrakciója a busójárásnak az ágyúdörgés.
2: Itt van a bejáratnál is az ágyú.
1: Igen, ezekkel az ágyukon lőnek is. Tehát tényleg rongyal, lőporral, rongyal megtömekelik, elzavarják a jankelék az embereket az útból, és oda lőnek, akkor csak rongy repül ki. Tehát nagyon érdekes. Ott bepillanthatunk egy sokac háznak a belsejébe, ahol készülődnek a busók, mindjárt látható. Itt egy sokac udvar, ahol a kinti pad, a fészer látható, és hogyha benézünk az ablakon, éppen készülődnek a sokacok, és öltözködnek föl.
2: Igen, itt a sarokban a búboskemence, az asztalnál férfiak ülnek, már félig fel vannak öltözve, igen, tehát most kerül majd rájuk a suba, illetve a különböző maszk, fejfedő, cipő, tehát minden kolomb, igen, itt épp a gyermek szállt le az előbb.
1: És a kolomba derekán. És hátul pedig ott a monitoron láthatjuk is azt a folyamatot, ahol a gyerekek, felnőttek készülődnek, hogy vonulnak ki az utcára.
2: Hány éves kortól viselhették, vagy léphettek be?
1: Amikor járni tud a gyerek, én már olyat is láttam, addig botladozott, de föl volt öltözve busónak.
2: És a hölgyek öltöztetik,
1: igen,
2: a fiúkat.
1: Igen, a hölgyek öltöztetik a kisfiúkat, igen, az anyukák. Még a sparhelt is, ugye a kemence még megvan, de már a modern tudomány csodája a sparhelt is működik, és olyan, mintha égne benne a tűz, tehát tényleg nagyon hangulatos és romantikus a dolog. És ha visszatérünk, akkor azt a jelenetet is megnézhetjük itt, és akár be is ülhetünk a csónakba. Ugye az a legenda, hogy a busók a szigetbe bujkáltak a törökök elől, a sokácok, és egyszer kaptak egy aranyos alaktól egy viharos éjszakán egy feladatot, hogy majd nekik kell felszabadítani Mohácsot. És ez az alak mondta, hogy vágjanak nekem birkákat, a bőrüket készítsék ki, készítsenek a dunaparti fűzfákból maszkokat, fessék meg a birkák vérével, hogy ijesztő legyen, készítsenek kereplőt, kolompot, és várják a jelet, amikor áttérnek a mohácsi oldalra, és elzavarják. És hát ez az alak nem jött, ők már elkészítették, hát de mindig akkor, amikor megjelent az alak, körbetáncolták a tüzet, innen van a hagyománya tűz körbetáncolásáról, és nem jött. És egyszer csak eltelik 10 év, 50 év, 60 év, adják tovább a történetet, várják, és egyszer csak 150 év múlva megjelenik ez a fényes alak, fehér lovon, és azt mondta, hogy most jött el az időtök. Üljetek be a bödöncsónakjaitokba, evezetek át a viharos éjszakán. Megint egy viharos éjszakáról van szó a törökhöz, az babonás, meglát benneteket, mintha ördögök bújtak volna elő a föld alól, és majd szépen el tudjátok őket űzni. Meg is történik, átkelnek kolompolással, kerepléssel, ütögetéssel, tehát nem gyilkolással, ütögetéssel. Azt hiszik tényleg a törökök, hogy megjelent az ördög, és kimenekülnek Mohácsról. Nincs semmiféle történelmi alapja, de ezt olyan úgy mesélték 1526 utántól a sokácok egymásnak, és ez beleívódott az életükbe. Én először egy kocsmában Tuna bácsitól hallottam ezt a történetet, de akárkitől meghallgattam, mindig valamelyik része kiszínezve, szerelmi történettel, egyéb dolgokkal, gyilkosságokkal, tehát úgy adták elő. Na, és itt van egy ilyen dolog, mintha az ember beül a csónakba, evezhet, és akkor ő evez ki tulajdonképpen a másik oldalra, a sokac révbe, úgy is hívják a sokacok után ezt a révet, és ott gyújtanak először egy kis mágiát, mennek gyülekezni a kólótérre. A kólótéren gyűlik össze az a 72 busócsoport 1200-300 busóval és egy 100 különleges járművel. Tehát ezek föl vannak díszítve kukoricaszárral, egyéb dolgokkal, és ez a tömeg elindul, és végigvonul a Széchenyi térig, és ott van a találkozási hely. Tehát ez így történik.

0: Az emeleten a régi maszkfaragók munkáit, a faragás folyamatát, festés, díszítés mozzanatait kisfilmeken mutatják be. Üvegvitrinekben több száz busó maszkot is láthatunk, közöttük nincs két egyforma alkotás. Hamarosan megtudjuk, hogy hogyan rögzítik a fejhez, és milyen anyagokkal színeznek. De azt is, hogy mit viselnek a lábukon, milyen ruhában vannak, milyen eszközöket visznek magukkal, miért kenik be az arcukat korommal, s hogy ki volt Jankele.
1: Tehát az első maszkok csupaszok, aztán utána valahogy rákerült a szarv, és onnantól kezdve már a szarvnak a formája, ugye kosszarvat használnak, egyenes és csavart szarvot, és ott azok a mesterek, akik készítik, és a mai napig is van több mint 10 maszkfaragó mester a Mohácson, és ők ilyen időben elkészítik tömegesen a maszkaikat, és jön a busójárás, akkor árulják. Nagyon érdekes például ez a maszk, ami mellett most elmegyünk, 4 arca van. 4 évszak, 4 arc, mindenfelé, 4 égtáj. Kulutác Matyi bácsi volt, aki ezt az egészet elkezdte 40 évvel ezelőtt, egy hatalmas garázsa volt melléképülete, sokasz volt, és ő neki volt egy busócsoportja, ő volt az első között a busócsoport, és amikor a busók nem viselték azon az egy héten a felszerelésüket, addig ki volt így állítva. És itt pedig meg tudjuk nézni a régi mestereknek a munkáiból.
2: Fényképek vannak a falon, igen. És a busó maszkok is. Igen. Fa, ez általában fa, mindig fa.
1: Akkor a legrégibb maszkok. Egészen furcsa formában. Egyébként az elsőt, amit találtak így a lebontott sokac házba, azokon derült ki, hogy nem voltak szarvak. Megjelentek fából hozzá, és utána egy idő után kezdik a mesterek, és itt van mindig a mestereknek a neve, Kalkán Matyi bácsi egy nagyon híres maszkfaragó volt, itt a folyamat is, ahogy készítette ezeket a maszkokat. Körbe pedig a busójárásról képek láthatók, színes és fekete-fehér képek.
2: Még az ablakokon is.
1: Ugye még az ablakok is úgy vannak elkészítve nagyon szépen. És akkor néhány interaktív játék van a gyerekeknek, be tudnak menni egy-egy ilyen fülkébe, és akkor a kereplőt kell tekerni, és akkor ott mutatja, hogy milyen erővel, és akkor, amikor már nagyon jól szól, meg nagyon nagyot kerepel, akkor megdicséri a gyereket a monitor, hogy nagyon ügyes voltál, elérted a célt, és ott van lenne a kereplő.
2: Megforgatja nekem, persze. Tanár úr?
1: Hát ide beállunk, leemeljük a kereplőt.
2: Ez ilyen süket szoba itt be.
1: És akkor igen, szembe ott látszik, és majd...
2: És már mosolygott is az imént.
1: Igen.
2: Na, hát ez egy érdekes. Na, itt aztán lehet zajongani. Na, és még hogyha meg... Egy busó memori. Megkeresgetni a párokat.
1: Úgy van, el lehet forgatni, és utána megkeresni a párokat.
2: Igen, mert nagyon változatosak, tehát nagyon sok részlet van egy-egy maszkon.
1: Nincs két egyforma maszk. Elvileg nincs két egyforma maszk. Nem is lehet, mert a mester is törekszik arra, és két mester meg egymást nem tudja utánozni, és nem is akarja.
2: És hogy áll meg ez a fején? Tehát rá kötik?
1: Igen, rá rögzítik, tehát magát a szarvat azt most már csavarokkal régebben dróttal és ragasztással csinálták, most már csavarokkal magához a fához, ami mondtuk, hogy dunaparti fűszfából készül. Ma már használnak pálcot is a színezésre, de aki az elején, ha megnéztük, ott még eredetileg vérrel, most már különböző színű pálcokkal csinálják.
2: De az ember fejére hogyan rögzítik?
1: A fejére úgy rögzítik, hogy a belsején olyan alakú, mint az emberi arc, az orrnál is ki van alakítva, és oda szivacsokat ragasztanak, és akkor úgy tudjuk viselni, hogy hátra van egy bőr, amit hátradobunk, meg egy ilyen páncszerű valami, a homlok megtartja, és nagyon érdekes, mert a szemnél csőlátásuk van a busóknak. Tehát nagyon vigyázni kell a busóval, mert nem látnak jobbra-balra. Ők csak mint két lyukon kinézve egyenesen látnak. Tehát oldalt nagyon nekünk kell figyelni a busókra, mert ők nem látnak oldalt. Tehát amikor közelbe megyünk egy busóhoz, mindig szemből közel.

0: Felítsük meg. Oldalt meg figyelni kell, hogyha elkezdi a kereplőt, őt nem látja, hogy ott mellette állnak. Tehát ez a mi felelősségünk.
1: Mi van a lábukon, és igen, itt látjuk ezt a kürtöt is, amit megszólaltatnak.
0: Ezek a sokarcoknak a viselete. Ugye a bocskor, akkor a bütykös harisnya, itt vannak a bütykök rajta, a bütykös harisnya, akkor van egy bő gatyájuk, amit régen szalmával, ma már inkább rongyal tömnek ki, akkor van maga a bunda, ami vagy lánccal, vagy kötéllel van megkötve, illetve van a maszk, aminek hátul is van egy bőr, ami eltakarja a tarkót, meg a hajat is. És akkor az eszközök azok, ugye a favella, amivel régen a szénát dobálták, akkor a kolomb, kereplő, akkor használják a lopótököt, akkor rászúrnak farsangi fánkot a szarvra. Tehát annyira változatos, annyi minden féle van, ugye a fabuzogány, azért van az arcuk vagy eltakarva, vagy bekenve korommal, mert nem szabad látni, hogy ki van a maszk alatt. Tehát ebben az időszakban nem szabad. Ehhez fűződnek azok a történetek, hogy ilyenkor játszották le egymás között a verekedéseket, a haragot. Ilyenkor hiába jelentették a rendőrségen, hogy na is akkor adjon személyleírást. Bunda volt rajta, szarva volt az állarcnak. Tehát ilyenkor a haragosok néha-néha volt egy-két, régebben volt egy-két gyilkosság is, de aztán az egész, hála Istennek, most már elszelidült. És akkor nem beszél valahogy, hogy van a busoknak egy segítője, a Jankele. Ján Kele. Két, ugye ő segíti a busót, előtte megy, és a tömeget szétzavarja, mert a busó nem lát, csinálja a helyet. Most sokan azt mondják, itt pontosan nem tudjuk, de sokan azt mondják, Kele János, Ján Kele, az egy német származású felvásárló volt, aki rongyokat vásárolt fel, és utána újra hasznosította, és ő egy kicsit, úgy mondjuk, hogy zavaros volt, tehát nem volt teljesen normális, és ő mindig csatlakozott, és ő rongyokat húzott magára, az arcára is harisnyát húzott, azon átlátott, és ő ment a busokkal ilyenkor, és zavart el. És ez megmaradt, és a gyerekeknek lett ez a feladatuk, hogy ők öltöztek később ilyen rongyos ruhába, végezték ezt a feladatot.
1: Igen, és a jellegzetes táncok, a kóló,
0: igen,
1: a körtáncok.
0: Kóló, jó, nagyon. És ugye kólóból is rengetegféle van. Táncház alakul ki a mágia körül, meg a Széchenyi téren, és hát hatalmas látványosság. És úgy jó, ha bemegy az ember közéjük.
1: Van itt egy napi menet, és hogy elindulnak reggel, és egész estig tart a dolog, vagy...
0: Igen, hát most már tulajdonképpen nem csak a vasárnap, mert eredetileg vasárnap és kedd, a húshagyó kedd volt, amikor a sokácok mentek házhoz. De most már kialakult egy olyan, hogy van a kis farsang csütörtökön, ami a gyerekek farsangja, és akkor jön szépen csütörtök, péntek, szombat, emelkedik, egyre több busó jelenik, meg sok árus, stb. Vasárnap a nagy felvonulás, az 2 órakor indul a kólótérről, előtte átkelnek a busók, ahogy mondtam, a Dunáról, a kólótérre mennek, onnan elindulnak 2 óra körül, és a vége az egésznek a mágián elégetik a telet. Egy hatalmas látványosság, ez egy vasárnapi felvétel, ember-ember hátán. És akkor jön egy kicsit pihenő a hétfő, akkor csak ilyen egymás látogatása, sebek nyalogatása sok minden után, és kedd, ugyanez lejátszódik, kedden megint átjönnek a Dunán, kólótér, de akkor már csak a mohácsiak vannak itt, meg a vidékiek a környező falvakból, és akkor nem 80 ezer ember van itt, hanem csak 8000. Na és akkor sokkal emberibb, sokkal közelebbi, és ugyanaz lejátszódik, szintén a mágia égetéssel már fejeződik be.
1: Igen. A mohácsi busó udvar látvány elemeiről, a hagyomány gyökereiről és a jelenéről Lőrinc Árpád történelemtanárral beszélgettünk. A muzsika után a Kanizsai Dorottya Múzeumban folytatjuk utunkat. Ha tehetik, maradjanak velünk.

0: Népek találkozása a Mohácsi Dunánál. A Kanizsai Dorottya Múzeum állandó kiállítása 4 tematikát ölel fel. A mohácsi csata emlékei, a sokszínű mohács, a busójárás és a magyarországi déli szlávok tárgyi kultúráját, szokásait ismerhetik meg a betérők. A rendkívül gazdag és színes tárgyanyaggal rendelkező intézmény idén 103 éves. Dr. Haszanovics Kolutácz Andrea igazgatóval beszélgetünk.
1: 1923-ban alakult meg. Ugye Mohácson már nagyon korán megfogalmazódott az az igény, hogy ennek a városnak egy önálló múzeuma legyen. Ugye ezt a környéken talált, főleg római kori régészeti leletek is erre predesztinálták a várost, illetve a város és környékének a néprajzi gazdagsága, illetve hát magának a mohácsi csatának a történése, és 1923-ban a Magyar Néprajzi Társaság Mohácson tartotta az aktuális vándorgyűlését, és ott ezeknek a tudós embereknek a helyi iskolaigazgató Brandede septében összeállított egy kis kiállítást, illetve egy magyar, horvát, sokac és egy szerb lakodalmat is bemutattak nekik, és már ott javasolták ezek a tudós emberek is, hogy hát ide egy múzeumot kellene alapítani. Erre nyilván a város lakossága is érzékenyen reagált, úgy értem, hogy támogatólag, és 1923-ban alakult meg a II. Lajos Múzeum egylet, és 25-ben pedig az ugyanezt a nevet viselő múzeum is, tehát a múzeum jogelődjé ennek tekinthető intézmény II. Lajos királyunk nevét viselte. Ez egészen 1949-ig tartott, ugye, amikor a múzeumokat államosították, és később 1953-tól pedig már Kanizsai Dorottya Múzeum néven szerveződhetett újjá ez az intézmény. És 2022 és 24 között újítottuk meg a kiállításunkat. A címet megtartottuk, nem véletlenül, mert úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon találó és frappáns cím ennek a kiállításnak. Ezt tudja leginkább megmutatni a gyűjteményünknek a jellegét, illetve a sokszínűségét. Ugye a népek találkozása a Mohácsi Dunánál, ennek az az apropója, hogy a Duna Európa második leghosszabb folyójaként 10 országot köt össze, és ugye itt a térképen látjuk ezt a vízmérő pontot Mohácsnál, hát ez körülbelül pont a Duna folyásának a felénél található, és ugye nem csak az országokat köti össze, hanem az ott élő népcsoportokat, és erre azért Mohács egy kitűnő példa, mert évszázadok óta élnek együtt békésen, ugye magyarok, horvátok, szerbek, németek, cigányok, illetve hát a második világháború zsidók is a városban együttműködve a mindennapoknak a búját, örömét egymás közt megosztva, tényleg azt gondolom, hogy ez a mai világunkban azért talán egy unikális dolognak is tekinthető.
0: Egy kiállítás általában akkor élményszerű, ha sok a látványos elem. Jól olvashatóak az információk, a színhasználat és a fények természetesek, vannak kipróbálható, szemléltető egységek, és úgy vannak megfogalmazva az ismeretek, hogy azok könnyen befogadhatók legyenek. Itt mindegyik megvan, kiegészülve a tér kiváló kihasználásával, mely átlátható, mégis szinte minden zugában izgalmas látványos pontok várják a vendégeket.
1: Igen, hát erre nagy hangsúlyt vetettünk a kollégáinkkal, hogy a gyűjteményi anyagot próbáljuk meg valóban befogadhatóvá tenni, érdekes módon bemutatni, interaktív módon. Én nekem kifejezett célom volt, hogy ne tegyük tele digitális, nem tudom, ilyen okos eszközökkel, vagy ilyen húzigálós felületekkel a kiállítás, mert lehet, hogy az is egy interakció, hogy a busókat bemutató kiállítás részben kézbe veheti a látogató a tárgyakat, hát tárgy már természetesen, ezeket demonstrációs tárgyaknak hívjuk, vagy mondjuk egy busó buzogányt szét tudnak szerelni, össze tudnak szerelni, vagy egy kereplőt ugyanúgy meg tudják szólaltatni, a busó állarcot ugye fel tudják próbálni, tehát mi inkább ilyen interaktív elemekre koncentráltunk ugye a megújítás során, és ugye hát a sokszínű mohács a második nagy blokja ennek a tematikai elrendezésnek, évszázadok óta több nemzetiség él egy más mellett azt mondhatjuk, hogy a török időket megelőzően főként katolikus magyarok lakták ezt a vidéket. A törökök voltak azok, akik már szerbeket, illetve cigányokat telepítettek be, mint segéd hadtest, és a nemzetiségeknek a megindulása valójában a török kiűzése után kezdődött be nagyobb tömeggel. Ugye akkor tértek vissza erre a őslakosságnak tekinthető katolikus magyarok, református magyarok, majd őket követték a horvátok, akiket mi sokacoknak nevezünk, a 17. század végén, 18. század elején több hullámban telepedtek meg a mai Bosznia-Hercegovina területéről, és az ő ide településükben nagy szerepe volt a ferences rendi szerzeteseknek is, akik ugye itt egyházat is alapítottak, az árdájuk is megvan a mai napig itt Mohácson. Őket követték a szerbek, például ez a városrész, ahol éppen a múzeum áll, a szerbek által lakott városrész volt korábban.
0: Térképen is szemléltetik azt, hogy a különböző nemzetiségek Mohácson belül hol telepedtek meg, ugye a németek szinte a város ugye nyugati szélén, a szerbek sokácok inkább a Dunához közelebb, a zsidók ugye a város központban, reformátusok, cigányok és a katolikus magyaroknak is megvolt a városrésze.
1: Típus ábrán próbáltuk ezt szemléltetni. Ez is egy unikális dolognak tekinthető, hogy a nemzetiségek ilyen kis kerületekbe telepedtek meg Mohácson, de ennek nem az volt az oka, hogy nem jöttek volna ki egymással, vagy bármiféle ilyen etnikai ellentét lett volna köztük. Egyszerűen az volt az oka, hogy Mohács határa annyira széles volt, olyan nagy területtel rendelkezett a város, hogy az újonnan beköltözőknek volt külön helyük, ahova ők letelepedhettek, de nyilván ez az elkülönülés azért nem volt egy ilyen szigorúan vett, nem tudom, határokkal lekerített, mert ugye a mindennapok azért összehozták a különböző nemzetiségeket, és nagyon gyorsan meg is indultak a vegyes házasságok. Főként ugye a katolikus magyarok és a katolikus horvátok között kezdődtek ezek meg, és például az egyik vitrínbe próbáltuk is ezt bemutatni.
0: A népviseletek, ugye a hagyományos ruhák, ládák, tárgyak, tehát ami például a katolikusokhoz, a sokácokhoz, a református magyarokhoz kapcsolható volt.
1: Igen, próbáltunk minden népcsoportot, hát nyilván a rendelkezésünkre álló tárgyi anyagon keresztül bemutatni, és főleg a vallás és az etnikai sajátosságaikra koncentrálni. A díszítő művészetüket, tehát a népművészet remekeit, a motívumokat, a sokszínűséget, a különböző használati tárgyakat, valóban viseleteket, kerámiákat, dokumentumokat helyeztünk el, mindennapi használati tárgyakat, de azért az ünnepeket is próbáltuk bemutatni, ez leginkább ugye a magyarországi déli szlávokkal foglalkozó kiállítás részben, hát érhető leginkább tettem.

0: A Kanizsai Dorottya Múzeum bejárását Ecsényi Bosnyák Éva Mirjána néprajzos muzeológussal folytatjuk.
1: Egy következő területrészbe vagy egységbe érkeztünk, ez pedig a magyarországi délszlávok bemutatása.
2: Itt nem csak a mohácsi népcsoportokat mutatjuk be, tehát mi országosan egyedülálló, egyetlen déli szláv bázis gyűjtemény vagyunk, tehát ez azt jelenti, hogy a magyarországi horvátok, szerbek és szlovének néprajzi, illetve történeti kulturális hagyatékát mutatjuk be. Nem csak tárgyi, hanem tehát a szöveges folklór, vagy a hangfelvételekből visszaidézhető lejegyzéseknek köszönhetően fotográfiákból is, tehát a segédgyűjteményeink úgy a hangtár, mint a fotótár rendelkezésre állásával lehet ezt minél teljesebbé tenni. Színekkel próbáltuk bemutatni, mert hogy azért ez elég szertágazó. Ha most csak ugye a magyarországi szerbeket vesszük például, ugye nem csak Baranyában, hanem mondjuk Csongrád-Csanád megyében, tehát Szeged környékén is találhatóak, illetve Budapest környékén is, és ugye ezt mind így földrajzilag is elhelyezni, meg tehát hogy ez egy nagyon sokszínű, tehát történetileg is, földrajzilag is nagyon gazdag hagyomány, amit ugye a magyar kultúrában egy, ugye a sok nemzetiség együttélése, akár ha mondjuk mohácsi helyi viszonyokat tekintjük, ugye, hogy sok nemzetiség együttél, ez itt ilyen kibővített változatban a magyarországi délszlávokra koncentrálva nagyon szépen megmutatkozik. Akár a sokacokról beszélünk, akiknek ugye 4 alcsoportját különböztette meg ez a gyűjtés és közlés is, és szerettük volna valóban bemutatni őket, mindannyiukat így egy helyen. Tehát ezt a gazdag kultúrát a hasonlóságokkal, különbségekkel együtt, hogy így minél szemléletesebben, igazából mondhatni egy földrajzi irányból közelítve, ha lehet így mondani, tehát inkább a keleti irányból, tehát a dunamenti horvátok és bunyavácok, akik ugye a Bácskában élnek, éltek korábban is, aztán ugye a bácskai sokacok, akik ma a mai Magyarország területén mindösszesen 1 településen, Hercegszántó településen találhatók meg, és mégis ugye a hasonlóság, azonosság, a vitrínben látható menyecske, lány, illetve idősebb asszonyviseletekben is szépen megmutatkozik, ugye, hogy még fedetlen fővel, hajadonként, amit a magyar nyelv gyönyörűen körülír, vagy bekötött fejjel, miután már férjhez megy, bekötik ugye a lány fejét, és asszony lesz. Ez gyönyörűen megmutatkozik, és ez cél is volt, és hát nagyon különleges a helyzete így az intézménynek és a gyűjteménynek, hogy ilyen gazdag textil anyaggal rendelkezik, és hogy ennek mind ilyen pompás lehetősége adódott, hogy így bemutatkozhat.
1: Élet a házban. És olyan tényleg, mintha egy régi házba lépnénk, egy konyha, ugye ez fogadja, ez az első hely, olyan kemence vagy tűzhely van kialakítva, ahol látjuk, hogy világít a tűz, tehát mondjuk minthogyha melegítene igaziból, és olyan edényekkel, használati eszközökkel van berendezve, amit egykor használtak. Ez most itt független a nemzetiségektől, vagy úgy általában ez egy mohácsi szoba belső.
2: Ez is folytatása igazából a déli szláv bázis gyűjteményi kiállítás résznek, illetve úgymond a kettős profilnak a másik részének, tehát a múzeum ugye kettős profillal működik. Tehát azon túl, ahogy már azt igazgató asszony is elmondta, tehát Mohácsváros egyetlen múzeuma, illetve Mohács környékének egyetlen helytörténeti és néprajzi múzeuma, illetve ugye a magyarországi déli szlávok egyetlen bázis gyűjteménye. Nagy vágyunk volt, és a korábbi múzeumigazgatóm, akinek köszönhető ugye az új múzeum épülete is, szerette volna megvalósítani, hogy valamilyen módon ugye a hagyományos életmód, a falusi életmód, ugye ami a magyarországi népcsoportokra egyébként jellemző volt, de hogy ez itt speciálisan, pontosan egy mohácsi sokac, de itt azért a baranyai régióban a rokon népcsoportok között is jellemző volt még a 20. század közepéig is, és egy konyha történeti fejlődés is, tehát hogy ugye maga a táplálkozás kultúra is a néprajzi kutatásoknak, illetve a hagyományos népi életben való mindennapoknak szerves része volt.
1: Mi miatt fejlődés? Itt most pont megfordultam, és egy régi konyha belsőt látok, de ez mondjuk képen van. Ez a kemence, vagy tűzhely, nem tudom, ez ilyen tapasztott tűzhelynek, gondolom én. Itt viszont már épített a tűzhely, tehát ez is egy fejlődési irány volt.
2: Tehát itt a képen láthatóan még a földre épített kemence látszik.
1: Ami... És a bogrács bent volt egy tűzhely, egy kis ilyen tűztér fölé?
2: Igen, mert hogy a bogrács is egy jellegzetes főzési technológiának, és nem csak ahogy manapság kint az udvaron, mert hogy ugye ha alkalmatlan az esős szeles idő, akkor is meg kell valahogy főzni. Tehát ez a balkáni népcsoportoknál azért évszázadok óta jellemző volt.
1: És ez... nem is főztek bográcsban ugyanúgy.
2: Igen, de hogy ugye ez egy külön... konyhai részleg a lakótérnek, hogy úgy mondjam. Tehát ugye itt még konkrétan füstelvezetés nincs is, tehát szabadon árad a füst. Nyilván nem ebben a helységben aludtak ilyen formán, tehát hogy, de hogy a melegítést és a főzést és a konyha lelke, vagy a lakás lelke, úgymond azért a konyha mai napig is sok esetben, tehát ahol a család összegyűl, ahol meleg is van, meg étel is van, tehát nyilván a táplálkozásnak így nem csak fizikai, hanem azért szellemi üzenete is van, vagy hogy valóban a család hogy készíti el. De magában a konyhában ugye ez egy füstös kemence, ami ugye a füstelvezetés a kürtön keresztül zajlik, de hogy ott hagyományosan ugye a húst füstölték, tehát tartósították. És azért is van az, többször megkérdezik a látogatók is, hogy miért van itt a kemence előtt egy fagerenda, ami milyen van, és hogy ilyen alacsonyak voltak az emberek. Hát, hogy alacsonyabbak is lettek, de hogy a füst ne kerüljön be a lakótérbe, mert hogy ez már ugye egy külön helysége a hagyományos paraszti lakásberendezésnek, és hogy méretarányosan pontosan akkor a Kársát településen Magyarország legdélebbi pontján, ahol hagyományosan drámamenti sokacok éltek, ott található egy tájház, ahol meg lehet nézni teljes eredetiben a használati tárgyakkal együtt, hogy ott az abban a régióban, de hogy egyébként ott is ugyanilyen kemence, illetve volt lehetőségünk pár évvel ezelőtt még a kiállítás megújítása előtt itt Mohácson is egy lakóházban lemérni, megnézni, tehát szemrevételezni, helyszínbejárás, igazából néprajzi gyűjtés során egy kemencét, és a méretarányok annak megfelelően a kialakítás, az elhelyezkedés, minden, és hát magának a lakóháznak a bejárata is teljesen méretarányosan, szélességben, magasságban minden, és igazából a fal is egy ilyen tapasztott fal. Tehát, hogy egy nagyon szép rekonstrukció született, és nagyon szokták szeretni a látogatók, hogy

0: A látványraktár háromszintes polcain faragott festett ládák, szekrények, komódok százai sorakoznak. A galérián a mohácsi fazekasság fekete és színes kerámiáit csodálhatjuk. A darabszámot itt megbecsülni is nehéz lenne. Ezek alapján elképzelhetjük, mekkora belmagasságú helyiségbe érkeztünk.
1: Ez éppen egy muramenti horvát, tehát zalai horvát, sifonér vagy stafirungos láda. Ugye ez már egy asztalos láda, a szép színekből a festett, asztalos mester által kialakított esztergát, rátétes díszek, porcelán gombok. Hát és ez egy, bevallom most akkor, elárulom a titkot, álfiók, mert hogy alul van a ládán egy fiók, és a felső kettőnek tűnő fiók nem fiók, mert hogy fölülről nyitható a láda. Ezek a stafirungos ládák a házasság kötéskor voltak főszereplői a leány hozományát, ugye ebben akár feldíszített lovaskocsin szállították és megmutatták, hogy milyen gazdagsággal, és igen, muramenti horvát női viselet látható benne, illetve hát maga a ládafia is. Múzeumpedagógiai foglalkozásokon, meg egyébként is csak cérnakesztyűben érintjük, de hogy nagyon szokták szeretni egyébként a résztvevők, hogy
0: amikor kinyílik egy ilyen láda, hogy mi
1: is zajlik, mi is történik, és hogy funkciójában a ládafia teteje valóban megtartja a ládának a felső részét, ami ugye vaspántokkal van ráerősítve, hogy valóban lehessen két kézzel a ládában szépen elrendezni minden textét, mert hogy hagyományosan ugye a teljes hozományt, a textilárut, azt otthon elkészítették, míg a lány férjhez nem ment, ugye kihímezték, megszőtték, illetve létrehoztak minden olyat, amire szükség volt, hogy legyen miből. Ez volt a teljes vagyona tulajdonképpen egy leánynak.
0: Két oldalt van füle a ládának, legalábbis ennek, és akkor így tudták emelni. Nincs két egyforma láda. Most fölsétálunk az emeletre, és itt jelennek meg a kerámia tárgyak, tányérok, korsók, szilkék, fekete és színes kerámiák, már ugye a díszített tányérok. Ez a nagyon fekete, nagyon sötét kerámia, ez egy tájegységre volt jellemző?
1: Igazából Mohács-Fazekas központ volt, úgyhogy ez nagyon jellegzetes volt évszázadokon keresztül.
0: Kifejezetten ez a fekete kerámia? Ez a sötét szín?
1: Is, igen, tehát ez egy külön eljárás, egy külön technika, amivel a fekete kerámia korsókat is készítették. Tehát ez úgymond a mohácsi sokacok szintén az őshazából hozták magukkal ezt a tudást. Tehát sok esetben a balkáni formák is megmutatkoznak, de maga ez a redukciós eljárás, amivel ugye a agyagból a kerámia kiégetése során az utolsó fázisban a füstöt a fatüzelésű kemencében visszaszorítják, és az ég tulajdonképpen bele az edényekbe. Ezek általában hagyományosan máz nélkül készült kerámiák, de mondjuk a 20. században itt Mohácson folyamatosan alakul, folyamatosan változik a piac igényeihez, illetve piac igényeit is alakítva, tehát egy nagyon szép párbeszéd alakul ki, és ott már jelentkeznek olyan korábban nem jellemző mázas fekete kerámiák, de hagyományosan egyébként a vízhordáshoz, tároláshoz használták.
0: Ez mi? Ilyenből többet is látok. Igen. Négy füle van, most én fülnek nevezem, nem biztos, tehát négy füle van, igen. Mind a négy fülén is, mintha ivó, kiöntő cső lenne, igen. És még a tetején
1: vagy
0: egy...
1: Igen.
0: És a tetején pedig egy tároló, vagy szűrő, nem tudom, mi az?
1: Igazából ez egy királykorsó, vagy koronás korsó. Hát nagyon jól néz ki, és ez a fő funkciója pontosan. Ez a jellegzetessége. Igazából ezt lehetne úgy nevezni, hogy ez a mindenkori mester remek műve. Tehát aki létre tudott hozni egy ilyen korsót, az tulajdonképpen a fizika törvényeivel majdhogy nem szemben ment, mert ha megnézzük, ugye a felső rész, ami a négy kecses, vékony kis fülön vagy száron áll, az nem érintkezik a korsó alsó részével, tehát nincs összeillesztve, és ezt például képzeljük el, hogy ezt a nyers agyagból, amikor kialakítja a mester, még az égetés előtt, olyan pontos tudással, mértani precizitással, meg gyakorlattal kell rendelkezzen, hogy ugye még ezeken a kis füleken vagy szárakon látható kis csúcsdíszek is plusz súlyt tesznek rá, és hogy hogy ez ne törjön, ne roppanjon, ne repedjen, és gyönyörűen ki van díszítve. Tehát aki ezt meg tudta csinálni, létre tudta hozni, az valóban mestere volt a szakmájának. Tehát elég volt a mindenkori vásárban, piacon, mint egy cégért kitenni, és mindenki tudta, látta, hogy ő egy olyan mester, akitől bátran lehet vásárolni, mert itt semmiféle probléma nem fogja akadályozni a sikeres beszerzést, és hát több helyen láthatunk, ebből sincs két egyforma.
0: A látványraktár után ismét a földszinten folytatjuk. A múzeum pedagógiai sarokban szó lesz Kersics Ankáról, a Sokác fülemüléről, a vízikörmenetről és a fiókzene élményelemről.

0: És hát ugye Anka, Kersics Anka a kiállítás, megújított kiállítás háziasszonya, aki ugye mohácsi születésű, sokat származású operaénekes lett egyébként Kodály Zoltán tanítványaként. Tehát ő a múzeumunkkal szinte egyidős, 1921-ben született, és az ő élete is nagyon szépen párhuzamban van, úgymond a múzeumi gyűjteménnyel, és itt egyébként egy zenei rész is ki van alakítva, úgyhogy az ő zeneisége és az egész kultúrához, a hagyományos népi kultúrához, itt most Mohácsot illetően a Sokac kultúrához kezdetektől, de onnantól kezdve egyébként ugye nemzetközi folklórénekes, tehát 6 nyelven beszél és énekel, és külön küldetésének éli meg azt, hogy az egyes népek, népcsoportok népzenei gazdagságát, hagyatékát más nyelvű népcsoportok felé közvetítse, közelítse, úgyhogy valóban nagy hatású művész volt. Ugyanakkor sajnos saját korának el nem ismert művésze is volt, a történelmi és az ő származási helyzete tulajdonképpen az 1950-es években nem tette lehetővé, hogy a hazai színpadokon akkora sikereket érjen el, mint mondjuk a nemzetközi színpadokon, úgyhogy ez az Anka Land nagyon szépen be is mutatja. Egyébként a kiállítás fogadó, vagyis a múzeum fogadó terében is látható egy kis képregény az ő életéről, amint visszatér, illetve teljes állandó kiállításhoz kapcsolódó társasjáték is, kis kártyákkal, illetve itt is egy nagyon izgalmas interaktív elem látható, ami egyébként a rádióhallgatók számára külön élmény.
1: Megszólalnak a jellegzetes dallamok. Ez milyen muzsika most? Melyik?
2: Hát ez mohácsi Sokac népzene.
1: És ezt lehet állítani, lehet váltani?
2: Hát egy helyi zenekar, a Poklede fiataljai játszották fel nekünk ezeket a dallamokat, és itt a fiókokba pedig meg tudják nézni, hogy az egyes gombhoz, ugye melyik hangszer lett rendelve, egy rövid leírás, illetve a forma.
1: Például egy bass primtambura volt, ez pedig a primtambura.
2: Primtambura, igen.
1: Megnézhetik a hangszert,
2: igen,
1: hogy van,
2: igen,
1: ugye,
2: igen.
1: Milyen a kialakítása, és róla néhány leírás.
2: Elnevezésű interaktív elemünk a kiállításban.
1: Igen, igen, ki kell húzni a fiókot ahhoz, hogy, hogy lássuk ezeket a hangszereket. Ami ugye a tárlóban is megjelenik, van itt is néhány, megnézhetjük. A katolikusok, illetve az ortodoxok vallási ünnepei, vallási szokásai jelennek meg, kegytárgyak, templomi berendezési tárgyak, az ünnepekhez kapcsolható elemek.
0: Az emberi élet fordulói, tehát a három nagy alap jellemző, ugye a születés, a házasságkötés és az elmúlás. Magának a naptári évnek a jeles napjai, ünnepei, évszakokhoz kapcsolódóan, tehát tavaszi, nyári, őszi és téli ünnepkör, illetve hát maga a vallási ünnepek, tehát a különbözőségek, vagy akár a Mária Gyűdi kegyhely, amit a környékbeli katolikusok és a helyi sokacok, illetve a környékbeli sokacoknak is, vagy bácskaiaknak is jellegzetes búcsújáróhelye volt, vagy akár a mohácsi szerb templom, az ortodox hit hasonlóságai, különbségei is bemutatásra kerülnek.
1: Egy Nepomuki Szent János szobor, ugyanilyet láttam nem messze a múzeumtól.
2: Igen, hát a Nepomuki Szent János szobor ugye a Szent Mihály téren. Gyakorlatilag ez volt a város talán első köztéri szobra, amit felállítottak. Ugye a János kázásnak nagyon nagy hagyománya van itt Mohácson, és ezzel a kiállítás résszel visszatértünk gyakorlatilag a Mohács helytörténetét bemutató gyűjteményi anyaghoz. Ugye Nepomuki Szent János ünnepét mi is megtartjuk minden évben, ha az időjárási dolgok úgy alakulnak, igen, kedvezőek. Ez a szobor, amit itt láthatunk, ezt 1842-ben készítette egy magyar család, és ez volt gyakorlatilag a vízi körmenet főhajójának ugye az élén, ezt a szobrot vitték körbe. Ebben a vízi körmenetben részt vettek a vízenjárók, a mohácsi vízenjárók, ugye a molnárok, a hajósok, a halászok, tehát minden olyan olyan foglalkozást űzők, akiknek a foglalkozása a vízhez kapcsolódott, és hát természetesen a város lakossága pedig a partról figyelte ezt a gyönyörű körmenetet, ugye a zöldágakkal feldíszített hajókat, később pedig ugye a parton is tartottak egy körmenetet, és este pedig egy halászlé főzéssel ünnepeltek tovább.
1: A mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeumban dr. Haszanovics Kolutác Andrea igazgató és Ecsényi Bosnyák Éva Mirjána néprajzos múzeológus kalauzolt. Messzelátunk mai adása ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is köszönöm a figyelmüket, és további kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.

0: most.
1: A Csíkzenekar muzsikált. A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
1: 2 óra. Megismételjük korábbi műsorunkat.

Kedves hallgatóink, kulturális palettánk az akvarell következik. A zenéket válogató Varga Ramóna, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is köszönti Önöket a műsorvezető Harcsik Róbert. A mai adásban a nyár első heteire ajánlunk programokat a figyelmükbe szokásos rovatunkban, a Kultúrmorzsában, valamint kiemelten foglalkozunk a Várkert bazárban immár harmadik alkalommal megrendezendő Várkert Fesztel és annak színes program kínálatával. Mindenek előtt azonban bővebben szólunk egy különleges évfordulóról, amely a Magyar Katolikus Rádió és az Anyanyelv Ápolás közös történetébe enged mélyebb betekintést. Tartsanak velünk!

0: Az előzményt is figyelembe véve fél évszázados jubileumát ünnepli a Katolikus Rádió anyanyelv ápoló műsora, a Szóról szóval. Március 3-án volt 50 éve, hogy elindult a Magyar Rádióban a legendás Beszélni nehéz. Ennek az 1976-ban indított műsornak a szellemi örököseként talált otthonra a Magyar Katolikus Rádió 2004-es indulását követően Kerekes Barnabás és Kovács Zsuzsanna szerkesztésében a Szóról szóval. A műsor készítői azóta is hűek maradtak az alapításkori célokhoz. Az adás az általános beszédkultúra fejlesztését, a szép magyar beszéd, a helyes kiejtés és a pontos hangsúlyozás jelentőségének hirdetését szolgálja, vagyis az anyanyelv ápolását tűzte ki feladatául. A jeles évforduló ünneplésére a Petőfi Irodalmi Múzeumban került sor, ahol Kovács Zsuzsannával, a Szóról szóval társszerkesztőjével Fülöp Tamás készített interjút.
1: A műsor maga Beszélni nehéz címmel, ezt Pécsi Blanka művésznő indította el, Deme László professzor úr, nyelvész professzor úr segítségével, és a céljuk az volt, hogy szépen, helyesen beszélni mindenkinek elvárható és kívánalom, de egy pedagógusnak, egy színművésznek elengedhetetlen követelmény. A műsorban annak idején 12 felnőtt ember egyéni levelezőként úgymond vett részt, és küldte megfejtéseit a rádióhoz. Később aztán rájöttek, hogy a fiatalokat bevonzani pedagógus körvezetők segítségével nagyon szükséges lenne, aktuális lenne, hisz ők viszik tovább. Ahogy Deme László professzor úr szokta mondani, az ifjúság a jövő. Hát így a jövő úgy került be ebbe a műsorba, hogy rövidesen gombamód szaporodtak a Beszélni nehéz körök, nem csak országszerte, hanem Kárpát-medence szerte, hisz határon túli területeken is, felvidéken, délvidéken, Erdélyben több közösség is működött. A műsor egészen hosszú ideig és zavartalanul nagyon kedvelt, nagyon rendszeresen működő beosztással, tematikával dolgozott. A rádió úgy indította el, hogy a kritikus és önkritikus műsora a rádiónak. Tehát a példamondatok, amiknél közösségek azon dolgozhattak, hogy hogyan hangzik helyesen, és mi a hibája az elhangzó mondatnak, a rádió hangarchívumából kerültek ki. Ezeknél a mondatoknál általában volt egy közös beszélői hiba, például